0: Ők mit képviseltek akkor, illetve milyen jelentősége volt annak, hogy 3 év múlva már meg is alakulhatott a művésztelep?
1: Ez egy nagyon érdekes történet volt. Ennek a megértéséhez fel kell idéznünk azt az időszakot, amikor ez a 8 festőművész beköltözött, illetve helyet keresett magának valahol, és nem is feltétlenül Szentendrén. Ugyanis ők már a Lika Károly féle főiskolai reform időszakában tanultak a főiskolán, és akkor kötelezővé tették a nyári művésztelepi gyakorlatokat. És ők ehhez hozzászoktak, és 26-ban végez mind a 8 festőművész, és igazából még egy vagy 2 nyár erejéig együtt akarnak maradni.
0: Köztük például Pajzs Göbel Jenő, vagy Pándi Lajos.
1: Igen, Jeges Ernő, Heinz Henrik, Rozgonyi László, Bánát és Verák József.
0: És ők a nagybányai hagyományokat vitték Szentendrére?
1: Ők már a főiskolán nagybányai mesterektől tanultak, sőt ráadásul akkoriban már szabad tanárválasztás volt, és ők valamennyien Réti Istvánhoz kerültek, illetve kérték magukat, tehát ők is dönthettek arról, hogy ezt a nagybányai művészeti elvek alapján akarnak tanulni. És azt is tudni kell, hogy a 20-as években a főiskolai reform következtében eltérő szemléletű főiskolai tanárok tanítottak.
0: És ők a modern szemléletet képviselték, akik itt összegyűltek. Ugye,
1: ennél volt
0: nem?
1: Modernebb szemlélet, amit Vaszary János és Csók István képviselt. Tehát ők a nagybányai szellemiséget képviselték, és ez még egy pici szerencséjük is volt, mert amikor a művésztelep alapításában dolgoztak, akkor óriási figyelem övezte az ő kezdeményezésüket, és ez is egy picit hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb nyomatékkal voltak jelen, így a telepalapítási szándékukkal, és volt egy nagyon jó vállalkozó kedvű polgármester dr. Starzsinszky László, aki szeretettel fogadta őket.
0: Nyilván azóta nagyon sok minden történt, valamelyest átalakult ott az egész, viszont mindig nagyon neves művészek kötődtek a szentendrei régi művésztelephez, csak hogy a régiek közül említsünk néhányat, Barcsai Czóbel, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy a Kortár közül az nemrég elhunyt Aknai János. Szóval hogyan alakult az idő évtizedek alatt az ottani szemléletmód, szellemiség?
1: Amikor a telepalapítási szándékuk egészen komolyra fordult, ami egészen annyit jelentett, hogy megkaptak egy ingatlant Szentendre északi részén, és ahol be is tudtak rendezkedni, ez azzal járt együtt, hogy festőiskolát hirdettek meg. És ez óriási jelentőségű volt, mert festőművészek, művészi ambícióval rendelkező növendékjelöltek, vendégművészek fordultak meg a telepen, és beindult egy óriási érdeklődés a szentendrei művésztelep iránt, és ne felejtsük el, hogy ez közel van a fővároshoz. Tehát oda nem nehéz eljutni.
0: És akkor másfajta irányzatok is
1: így van, és ráadásul rögtön 1929-ben az első művész, akit beválasztanak a szentendrei festők rendes tagjainak sorába, az Barcsai Jenő volt. És Barcsai Jenő Rudnai Gyula tanítványa volt a főiskolán, tehát ő egy másik művészeti szemléletet képvisel, de ugyanakkor rendkívül modern törekvést honosított meg a művésztelepen, ami aztán hatással lett a többi művészre, és így a évek során egymás után jönnek a művészek. Czóbel Béla 1936-ban jelenik meg a telepen, 45-ben már ő lesz a Szentendrei Festők Társaságának az elnöke, 72-ben belép Kondor Béla, Klimó Károly, Bartó József.
0: És itt tovább nem is tudjuk felsorolni. Most Bodonyi Emőkét hallottuk, de szeretném igazgatóasszonyt is kérdezni, Borbély Tardi Annát, hogy most a Művészet Malomban nyílt a jubileumi kiállítás, jó nagy tér van ott, úgyhogy jól be tudják mutatni ezt a sok-sok évtizedet, hogyan, milyen művek által.
2: Ja, az nagyon fontos a múzeum élete szempontjából, hogy ez nem egy egyszeri kiállítás, hanem itt sok év munkáját zártuk le, illetve nem is zártuk le, hanem sok év munkájáról adtunk számot ezzel a kiállítással. Egy nagyon komoly kutatócsoport dolgozta föl az elmúlt 100 évét a művésztelepnek. Ehhez a komoly szakmai munkához természetesen egy komoly múzeumi háttér is dukált, tehát ezért döntöttünk úgy, hogy az egész Malmot megtöltjük, és hát nagyon nehéz 100 évet összefoglalni. Ez a 2000 négyzetméter sem elég ahhoz, hogy tényleg a végére érjünk a kivesézésnek, úgyhogy ez egyféle megközelítése egyféle és kronológikus elmesélése a művésztelep történetének, és abban bízunk, hogy ahogy az idő halad, újabb és újabb kutatások, újabb és újabb részletek tudnak föltárulni ebből az izgalmas történetből.
0: Vannak ott jól ismert emblematikus művek is, de úgy tudom, hogy nem régiben előkerült műalkotásokat is bemutatnak. Ez a kutatásoknak köszönhető, miket találtak az utóbbi időben?
2: Mielőtt átadom Emőkének a szót ezzel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy Bodonyi Emőke fáradhatatlan és hihetetlen alapos munkájának köszönhető, hogy eddig soha nem látott és eddig soha ki nem állított munkák is elő tudtak kerülni, amik eddig lappangtak és nálunk láthatók tulajdonképpen széles közönség számára először.
1: Hát az egyik nagyon fontos mű az Heinz Henriknek a Ötvös cirkusz festménye, amelyet 1926-ban állított ki utoljára, és utána bekerült egy műgyűjteménybe, és tavaly került elő egy aukción, és ez azért a szerencse is. Tehát a tudományos munkát mindig kíséri szerencse.
0: Hát igen.
1: És van olyan Kornis Dezső mű, a Doboló, ami viszont évtizedeken keresztül nem volt nyilvánosság elé juttatva, mert a tulajdonosa nem adta kölcsön, és ilyen finomságokat, tényenségeket azért be tudtunk emelni ebbe a hatalmas kiállításba.
0: És amit annyira szeretnek a művészetkedvelők, hogy azért ott vannak ezek a jellegzetes szentendrei motívumok, ugye? A kis háztetők, a sikátorok, cirkuszrácskák és a többi. Miket láthatunk?
2: Ugye az az érdekes a művésztelep történetében, túl azon, hogy a művészet történet szempontjából ez egy nagyon fontos adalék, de tulajdonképpen Szentendre történetét is elmeséljük, mert az, hogy Szentendre a festők városa lett, az tulajdonképpen egy új lendületet és Szentendre egy újfajta megközelítését is jelentette, amikor eldöntötték, hogy helyet adnak az alapító nyolcaknak, akkor tulajdonképpen a művészet mellett tették le a voksukat az akkori városvezetők, és ez az a hagyomány, ami tovább megy, ami nagyon komoly lendületet jelentett, nagyon sok alkotót vonzott, és nagyon sok alkotást is generált. Az a Szentendre, amit mindannyian őrzünk magunkban, az tulajdonképpen ezeken az alkotásokon és ezeken az alkotókon keresztül jött létre, tehát igen, ott vannak a háztetők, ott vannak a soha össze nem tévezhető kis sikátorok, macskakövek, ott van az a Szentendre, amit a legjobban szeretünk, és amiért hétvégéről hétvégére ellátogatunk Szentendrére, akár Budapestről, akár máshonnan.
0: És kiemelt motivum, azt hiszem,
2: a legjobban szeretünk, és amiért hétvégéről hétvégére ellátogatunk Szentendrére, akár Budapestről, akár máshonnan.
0: És kiemelt motivum, azt hiszem, a kert is. Már a régi művésztelep kertje is egy nagyon inspiráló helyszín, gyönyörű ősvás terület.
1: Amikor a kutatócsoporttal a kiállítás koncepcióját összeállítottuk, nem csak a nagyobb történeti egységeket akartuk egy blokkba bemutatni, hanem kiemeltünk egy tematikát, és ez a kert volt. Azért, mert imádták a kertet. Legyen az a művésztelep ősvás kertje, vagy akár a városnak egy-egy rejtettebb zuga, de maga a város is, amit mindig természeti környezetbe helyeztek, és a kertet, és ezt a természeti környezetet mindig szimbolikusan is értelmezték.
0: Lesznek-e esetleg külön programok a kiállításhoz kapcsolódóan a múzeumok éjszakáján, vagy máskor?
2: Természetesen, folyamatosan igyekszünk programokkal színesíteni és programokkal könnyíteni ennek az óriási kiállításnak a befogadását. Nagyon fontos fejlemény, hogy a kiállítás mellett megjelent egy majdnem 500 oldalas, őrületesen nagy katalógus, ennek a bemutatója, ami most leghamarabb ránk vár. Ezt kiegészíti még Emőke által többször vállalt tárlatvezetés, különböző megközelítésekben és különböző hosszakban, úgyhogy érdemes a www.femus.hu honlapra ellátogatni. Nagyon sok kísérő program, beszélgetés, tárlatvezetés várható, a kutatócsoport tagjaival is van alkalom találkozni, úgyhogy érdemes böngészni a nálunk lévő programot és kiválasztani, amelyik időben és témában a legközelebb áll az érdeklődőkhöz.
0: Emőké, jé a zárszó.
1: Már a héten is lesz egy program pénteken az idősebb látogatóknak, Kortalan Kultúra címmel, pénteken délután 2-kor, jövő héten pénteken pedig 5 órakor lesz a katalógus bemutató, rá következő héten a múzeumok éjszakája, és még egy dolog lesz nagyon érdekes, hogy több festőművész megírta a visszaemlékezését, és ebből rendezünk egy felolvasó estet, egy

0: színművész közreműködésével.
1: Hát köszönjük szépen, hogy eljöttek ketten is. Új kiállítás nyílt tehát Szentendrén a Művészetmalomban, a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. A kiállítás egyébként október 25-éig lesz nyitva, ugye? Jól tudjuk. Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész, az egyik kurátor volt a vendégünk.

0: Játékfilm készült Lepsényi levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. A település egész évben ünnepel előadásokkal, könyvbemutatóval és más rendezvényekkel. A film a Balaton közeli település múltját, kulturális értékeit mutatja be, és számos helyi vetítés mellett a világhálón is elérhető. Az alkotók a mesterséges intelligenciát és animációs eszközöket is használtak. Felszegi Csaba riportja.
1: A környék jól ellátott, hiszen itt húzódik a Gorziumból a szépséges és régen látott Itáliába, és Szopiánéből Arabonnába vezető kereskedelmi út. Az áruszállítók szekerei gyakran megállnak itt. A közelünkben egy gyönyörű villa áll, amelyet a gazdag római Szeúzó család birtokol. Úgy hírlik, nagy kincseket őriznek ott, nem csak aranyat és ezüstöt, hanem ritka edényeket, drága szötteseket és egyéb pompás tárgyakat. Ha időm engedi, sétálok a tó környékén és a közeli erdőkben. Gyakran találok kő és csonteszközöket, edény darabokat a földben, amelyek arról árulkodnak, hogy itt már jóval előttünk is éltek emberek.
2: Idén ünnepeljük Lepsény első írásos említésének 800. évfordulóját, és erre az alkalomra mi már nagyon régóta készülünk.
3: Sütő Krisztina, a Lepsényi Művelődési Ház igazgatója.
2: Adódott egy olyan pályázati lehetőségünk, amiben tudtunk egy könyvet, illetve egy promóciós videót és egy filmet elkészíteni a település múltjáról. Egy helytörténeti kiadványunk már volt konkrétan, ez volt az egyik alapja a filmnek, illetve készítettünk mi korábban egy helytörténeti videósorozatot a Lepsényi Értéktárról. Ez szolgált szintén alapjául, és a könyvet és a filmet hasonló felépítésűre terveztük, mindegyik 8-8 fejezetben mutatja be a település történetét. A film az adottságaiból kifolyólag ugye sokkal látványosabb, könnyebben emészthető, végigkíséri a település történetét egészen a napjainkig. Az utolsó fejezete például a filmnek az már napjaink rendezvényeit mutatja be, míg a legelső ő pedig a legrégebbi történelmi emlékeinket, tehát az ókori, római kori emlékeinktől kezdve viszi végig a település történetét.
3: Hiszen azt tudjuk, hogy még egy őskorcsolya, vagy ősember korcsolyája is van a tájházban, igen, hogy igen, nagyon régi a településnek a története.
2: Igen. A 800 év, ugye ez csak az első írásos említés, de ennél sokkal régebbi leleteink is vannak a helyi helytörténeti gyűjteményben. A filmnek nemrég tartottuk a bemutató vetítését itt Lepsényben, ezen kívül tervezünk még újabb vetítéseket is. Külön tematikus programban az általános iskolában is lesz egy ilyen Lepsény 800-as projektnapunk, ahol ők is megtekinthetik. Ezen kívül elérhető online is.
3: Mi az éke ennek a filmnek? Tehát mi a legfontosabb része, vagy Lepsény történetének a legfontosabb része ebben a 800 évben?
2: A filmben vannak olyan részek, amelyek konkrét történetekre épülnek, illetve van benne egy lepsényi mese, egy kitalált történet, ami nagyon színessé teszi ezt a filmet, és ezt kifejezetten a gyerekek miatt készítettük így, hogy az ő számukra is emészthető legyen, illetve a filmben ugye van több olyan fejezet, amihez a készítők felhasználták a különböző modern eszközöket, mesterséges intelligencia és hasonló animációs eszközöket, tehát nem csak a történelmi hagyományokra épül, hanem a modern technológiát is sikerült ilyen módon belevinni a történetbe.
3: De ugye nem hagyták ki Nóti Károly bohózatát, a Lepsénynél még megvolt bohózatot.
2: Természetesen a Lepsénynél még megvolt kabarét is megemlítjük a filmben, viszont a Lepsény 800-as emlékévünk záró rendezvényére külön készülünk egy ilyen előadással, ahova felkértük a szomszéd település színjátszó körét, hogy mutassák be ezt az előadást.
4: Azt mondja, nagyságra azt mondja, tegyél úr, siessünk, hogy hamarabb otthon legyünk, mielőtt az úr hazajön. Székesfehérvárnál hátra nézek, hát megfagyott bennem a vér.
5: És mi történt?
4: Elvesztettem.
5: Borzasztó. Hát hogy történt ez? Hogy történt ez a váratlan esemény?
4: Mit tudom én, a Lepsényné még megvolt. Ott beadtam egy gát, rohanunk. Lepsényné még meg.
5: Borzasztó.
4: Borzasztó. Ilyen szerencsétlenség csak engem érhet. Ha az ember elveszti a saját feleségét, egye meg a feleségét, egy főnök feleségét.
3: Itt van velünk Bálint Lászlóné, aki itt született Lepsényben.
6: Így jártam általános iskolába. A munkahelyem is nagyobb részben itt volt Lepsényben. 16 óta festek, előtte is festegettem. Volt Lepsényben is kiállításom.
3: Gyerekkora óta itt él, tehát ez a film biztos, hogy visszaköszön önnek nagyon sok részében. Más a városkép?
6: Az is más. nagyon sokat fejlődött. Hát egyébként tényleg szeretem a települést, nem hiszem, hogy elköltöznék, vagy el tudnék költözni innen. A filmnek is örülök, és annak is örülök, hogy olyan emberek vannak a településen, akik ezt továbbadják az utókornak.
0: Felszegi Csaba összeállítását hallottuk arról, hogy idén 800 éves Lepsény és a nagyközség több rendezvénnyel is ünnepel.

0: A pesti vigadó után Pápára érkezett Szakó Ferenc kiállítása. A Kossuth-díjas animációs filmrendező és grafikus tárlata 75. születésnapjára készült. Sokan most találkozhatnak először Szakó Ferenc úgynevezett airbrush technikával készült képeivel is. Ezek egyike a kiállítás címadója a nagyméretű élettánc, amelyben egyszerre sokféle jelentés réteg mutatkozik meg. A riporter ismét Felszegi Csaba.
1: Itt a regionális műhelyben több tagozat találkozik össze, és hát van egy képzőművészeti tagozat.
2: Ober Frank Pál, a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi regionális műhelyének vezetője.
1: Itt Szakó Ferenc, a mi barátunk, tag ebben a tagozatban, és erre nagyon büszke vagyok. Sok remek kiváló művész csatlakozott a Veszprémi regionális műhelyhez, és ez külön büszkeségünk, hogy egy ilyen rendkívüli művész, ami csapatunkba tart, két kiállítását is volt alkalma megnyitni, ami megint csak megtiszteltetés, az egyik volt Veszprémben, másik pedig itt Pápán. De Bohumín Rábál mondta azt, hogy valami olyasmit csinálni, ami más minden eddiginél, az a valami. Hát hogyha valakiről ezt elmondhatjuk, az Szakó Ferenc, aki tényleg, hát ugye legismertebb erről a homok animációról, amit csinál, és amit az emberi káprázattal néz, hogy te jó Isten, hát hogy lehet ilyen csodálatosan megkomponálni, akár ugye egy zeneműre ezt a kép hal azt, ami egymás után ott váltakozik, amelynek a varázslata tulajdonképpen az, hogy élő, egyedi akkor, és az ember állandóan egy kis fájdalmat érez, hogy de kár, hogy most már törölte is, és jön a következő.
2: Ráadásul itt a kiállításban függőleges képeket is látunk hátulról megvilágítva. Akkor... Ráragasztják a homokot, vagy igen, ez hogyan működik?
1: Igen. Hát ez az ő, igen, tulajdonképpen fixálja ezeket a képeket, és hát őnek állandóan tényleg ez a másik nagyszerű, hogy egyben grafikus, egyben festőművész, tehát a pillanatokat is megállítja, meg folyamatokban is dolgozik, illetve emlékszünk a gyurma figurás filmekre is, tehát ő egy polihisztor az ő maga területén, egy egészen különleges ember, nagyon komoly díjakat kapott.
2: Élettánc ez a címe, életmű kiállítás, talán így is lehet nevezni ezt a pápai kiállítást most itt?
1: Csak a jéghegy csúcsa, amit itt látunk, hát rengeteg alkotása van, és akkor ebből kiválogatott néhányat, de ennél nyilván sokkal több van. Érdemes a kiállítást megnézni, már csak azért is, mert maga az a hely, itt, ahol ez a kiállítás van, ez valami egészen csodálatos és különleges.
2: Pápai Pannonia Reformata Múzeum.
1: Így van. Van egy egyiptomi kiállítás is. Maga a tér az olyan hatással van az ember, hogy csak le kell ülni és csöndbe maradni.
0: A Pápai Pannonia Reformata Múzeum ad otthont Szakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező, grafikus és festőművész kiállításának, amely a művész sokoldalú életművéből ad átfogó válogatást. A tárlat június 25-ig lesz nyitva.

Június 6-án és 7-én királyi pompával, huszárokkal, zenével, családi programokkal és különleges előadásokkal várja a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély nyitásának 30 éves jubileumi ünnepségén. A koronázási hétvégén lovas huszár felvonulás, bábszínházi és mese előadások, néptáncbemutatók, tárlatvezetések, koncertek és kézműves vásár színesíti a programot. Szombaton egy úgynevezett sétáló színházi előadásban nézhetik meg a Rómeó és Júliát a kastély tereiben, vasárnap este pedig a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye a Viva Italia opera gála Olaszországot idézi, tehát Gödöllőn a Királyi Kastélyban.

0: Lüktető kompozíciók, hipnotikus formák, a síkból kilépő testek. A 120 éve született Viktor Vasarely, az optikai illúziók utánozhatatlan mestere. Fekete-fehér kompozícióinak drámai kontrasztjai és vibráló geometrikus szerkezetei máig lenyűgözik a nézőt. Pénteken és szombaton tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Budapesti Szépművészeti Múzeum új kiállításán. Az egyik kurátorral, Pócs Veronikával, Kádár Dóra találkozott.
1: Vasarely életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzleként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
2: A kottáról jut eszembe, hogy bár most itt a fekete-fehér teremben vagyunk, de Vasarelynek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció.
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vasarely kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vasarely formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
0: Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójához kapcsolódva, tehát nagyszabású retrospektív kiállítás mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A tárlat augusztus közepéig lesz nyitva a Szépművészeti Múzeumban Budapesten. És van még néhány programajánlatunk. A Hagyományok Háza emlékkoncerttel tiszteleg a táncház mozgalom meghatározó alakja Halmos Béla előtt 80. születési évfordulója alkalmából holnap este. A már hagyományos rendezvény középpontjában idén Halmos Béla egyetlen önálló lemezének zenei anyaga áll. Az album címe Az a szép piros hajnal. Az est részeként adják át a Halmos Béla Vándordíjat, amelyet a Hagyományok Háza alapított a művész emlékére, valamint a Halmos Béla emlékérmet is, amellyel a folklór és közművelődés területén végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Június 5-én és 6-án Pécs belvárosa és világörökségi helyszínei újra az ókori római birodalom hangulatát idézik meg. A kétnapos római fesztiválon fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is lesznek a Szent István téren és a Cella Septihora látogatóközpontban. A Kodály Filharmonikusok őserő című évadzáró hangversenye a késő romantika két nagyszabású alkotását mutatja be június 5-én és 6-án a Debreceni Kölcsei Központban. Szergej Rachmaninov második c-moll zongora versenye a zongora irodalom egyik legnépszerűbb darabja. Gustav Mahler második szimfóniája pedig az emberi lét alapkérdéseit járja körül, élet, halál, szenvedés és megváltás témáit. Végül a mai libretto adását ajánlom a figyelmükbe, a stúdió vendége lesz 5:30-tól Benkő Nóra ügyvezetőigazgató, aki a Városmajori Szabadtéri Színpad idei évadnyitójáról beszél.

Ezzel a kalendárium végére értünk, a szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Siye Gábor volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Vasváron FM 91,6. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Farkas Szabolcs.

Klebersberg Kuno főként mint kultúrpolitikus él az utókor emlékezetében, akinek oktatási és kulturális intézmények sokasága köszönheti létrejöttét. Felismerte, hogy Trianon után hazánk csak egyetlen módon erősödhet meg ismét. Az oktatás, a kultúra és nem utolsó sorban a sport hathatós fejlesztésével. Köszöntöm Önöket! Az egykori belügy, majd vallás és közoktatásügyi miniszter kultúrateremtő tevékenységét mutatja be egy időszaki kiállítás a Pesti Vigadóban. Erre a tárlatra látogatunk el a mai műsorban. Tartsanak velem!

0: A kiállításon, a Vigadó alak sorában egy ilyen idővonal segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is alakult Klebersberg Kuno élete. Segítségemre Maxim Eliza Luca lesz a kiállítás egyik kurátora. Hát akkor ragadjuk meg a kezdőpontot, 1875.
1: 1875-ben született november 13-án Magyar Pécsken Klebersberg Kuno. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron töltötte, mert ekkor oda költözött a családjával. A szülei nem támogatták abban, hogy építészpályára mehessen, úgyhogy elküldték katonának, a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára.
0: Tehát ő építész szeretett volna eredetileg lenni ezek szerint.
1: Igen. Végül nagybátyja segítségével el tudta hagyni az intézményt, és egyetemi tanulmányokba kezdhetett. Jogi egyetemen tanult Budapesten.
0: Van egy nagyon érdekes régi felvétel, egész pici gyerekkoráról is van egy fotó. Gyámjával látható, mert hogy ugye édesapját elég hamar elveszítette, talán ilyen 2-3 éves lehet rajta, úgyhogy ezért elég gazdag anyagból lehetett dolgozni, ugye?
1: Igen, és nehézségekbe is ütköztünk, hogy hogy tudunk egy ekkora életművet összefoglalni, és emiatt döntöttünk a Klebersberg Mozaik kiállítás cím mellett, és egyébként segítségünkre is volt Klebersberg Kuno felesége, Botka Sarolta, aki Klebersberg Kunóról írt megemlékezésében, írta azt, hogy nem akarok mást, mint néhány mozaik darabot összerakni, úgyhogy innen jött az ötlet a mozaikra.
0: Menjünk akkor tovább, hiszen ott tartottunk, hogy egyetemi évek, pályakezdés, az 1890-es évek második felében járunk. Ebből a korszakból is természetesen megelevenedik egy-két fotográfia, sőt ugye az említett Botka Saroltát is láthatjuk, a feleségét, és már 1900-ban házasságot kötöttek. Hogyan alakult utána a politikai karrierje Klebersberg Kunónak?
1: 1917-ben választották képviselővé, és emellett a Magyar Történelmi Társulat elnöke is volt, és 1920-tól 22-ig belügyminiszterként dolgozott, majd 1922. júniusától vallás és közoktatásügyi miniszterként folytatta karrierjét. És az egyik legfontosabb eleme az életművének az oktatás ügy. 1925. július 22-én a népiskolai törvénnyel álltak elő, amely egy átfogó iskola fejlesztési program volt, és az oktatási hálózat újjászervezése volt a legfőbb. A legtöbb iskola ekkor épült, és fontos része volt még a testnevelés az ő politikai programjának, illetve a tudomány patronálása. Nagy szerepet játszott az ő politikájában az, hogy külföldi magyar intézeteket hozott létre, ahova művészeket, építészeket, de tudósokat is küldtek ki. Tehát ezek voltak a Collegium Hungaricumok, és az ösztöndíj program után hazajöhettek a magyar fiatalok, és a külföldön szerzett tudást tudták itthon hasznosítani.
0: Közben már a Dom téren járunk Szegeden, 1926-ban, amikor ugye leteszik ünnepélyes keretek között a Szegedi Egyetem alapkövét, majd pedig pár évvel később, 1930-ban felavatják a Szegedi Dómot, ugye más néven a Fogadalmi Templomot. Tehát, hogy például Szeged valóban nagyon sokat köszönhet Klebersberg Kunónak.
1: Igen, egy hatalmas teret építettek, amely a nemzeti összetartozás jelképes emlékhelye, de tele van a magyar kultúrához köthető fontos személyeknek a portréival. Egyfajta ilyen királygalériaként fogja össze a magyar kultúra fontos szereplőit. És 1930-ban nem csak ez volt az egyetlen fontos építkezése Klebersbergnek, hanem a Margit-szigeti Nemzeti Sportuszoda is, amely az első magyarországi fedett sportuszoda volt.
0: És itt is van egy nagyon érdekes kép, hiszen itt még az építkezés előtt láthatjuk őt Hajós Alfréddal, ugye a tervezővel. Helyszíni szemlét tartanak a Margit-szigeti fedett úszoda telkén.
1: 1932-ben tragikusan elhunyt nagyon fiatalon Klebersberg Kuno, így ezt mondhatjuk az utolsó főművének.
0: Ha már szóba hoztuk, akkor látjuk is, 1932. október 11-én hunyt el, és mindössze 57 éves volt ekkor, és ugye kiderül, hogy végakarata szerint Szegeden a fogadalmi templom altemplomában helyezték őt öröknyugalomra. Láthatjuk a temetéséről, gyászmiséről készült képet az utolsó tablón. Mi okozta az ő halálát?
1: Fertőzésben hunyt el, fertőzött vizet ivott, és ennek következtében hunyt el ilyen fiatalon.
2: Majdnem egy harmadára zsugorodott össze hazánk. Ha mindennek dacára sem akarjuk a nemzetek sorában elveszíteni azt a helyet, amelyet a magyarság korában elfoglalt, akkor a mi munkánk eredményének legalábbis annyinak kell lennie, mint amennyit régebben a történeti Magyarország 21 millió lakosa végzett. De emelnünk kell nemzetünk belső értékét is. Fokoznunk kell nem csak az egyes ember teljesítő képességét külön-külön, hanem a nemzet együttes összmunkájának eredményét. Az olyan nemzet, amelyek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van, magyar fiú, magyar lány, legyetek ennek a hazának dolgos, pozitív gyermek.
0: Az iménti, csodával határos módon fennmaradt 1928-as hangfelvételen magát Klevelsberg Kunót hallhattuk, aki a fiatalsághoz intézett rövid beszédet a rádióban. Most pedig térjünk vissza a Pesti Vigadóba, a Klevelsberg Mozaik című időszaki kiállításra. Lépjünk tovább a kiállítótérben, ugyanis a tablókon kívül azért részletesebben is megismerkedhetünk az ő pályafutásával, kezdeményezéseivel, és akkor itt már Magyaróvári Fanni lesz a segítségemre. Itt a műemlékvédelem feliratot láthatom rögtön, ahogy belépünk.
3: A kiállítás több tematikus egységre bontható, amik mind Klevelsberg Kunó kultúraépítő tevékenységéhez, illetve az építészethez fűződő viszonyához kapcsolódnak. Az első a műemlékvédelem, ezután következik a sport, az iskolák, a római iskola is egy külön egységet kapott, illetve a szegedi építkezések, valamint az egyetemek és a tudomány témája.
0: Hiszen ez már kiderült, hogy az előbb, hogy ő építész szeretett volna lenni, tehát nyilván ezt az álmát nem adta föl később se.
3: Igen, az építészet az számára hát tulajdonképpen egy nagyon fontos eszköz volt arra, hogy megvalósíthassa ezeket a gondolatokat, és hát a kiállításban is rengeteg építészeti tervet, épületfotót láthatunk, amik a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gyűjteményeiből adnak egy válogatást. És hogy pontosan milyen szerepet is töltött be a műemlékvédelem Klevelsberg kultúrpolitikájában, ezt a leginkább egy idézet foglalja össze, ami a kiállításban is olvasható. A nemzet, mely saját múltját nem becsüli meg, mely abból hitet és erőt meríteni nem tud vagy nem akar, történeti létjogosultságát elvesztette.
0: 1921-ben hangzott el ez a mondat.
3: Igen, és Heckler Antaltól származik egy egyébként, aki a műemlékvédelemben egy fontos szerepet töltött be, és szoros kapcsolatot ápolt Klevelsberg Kunóval is. Klevelsberg számára a műemléke különleges szerepet töltöttek be, hiszen a nemzeti múltunk darabjai voltak, és kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy ezeket megőrizzük, és így támogatta a Műemlékek Országos Bizottságának a munkáját, és ebben az időszakban több olyan helyreállítás is elindult, vagy folytatódott, amik nagyon fontosak voltak a hazai műemlékvédelem történetében. Ilyen például a Zsámbéki templomnak a felmérése és restaurálása, illetve több barokk épületnek a felmérése is, ami azért is különleges, mert hogy addig a barokk korszak az nem igazán épült be a köztudatba, hogy ezeket is műemlékként kellene kezelni, viszont ekkor már több építész is hát járta az országot tulajdonképpen, és felmértek ilyen barokk emlékeket. Ez ugye azért is érdekes, mert hogy az építészetben is a neobarokk az egy nagyon fontos stílusirányzat volt, különösen a 20-as években.
0: Igen, sokszor nehéz is megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami igen, valóban barokk, és mi az, ami mondjuk így ekkortájt épült a 20-as, 30-as években.
3: Igen, és hát több vidéki városnak is az arculatát tulajdonképpen a barokk építészet határozta meg, hiszen ebben a korszakban épült nagyon sok kiemelkedő vidéki templom.
0: Itt látható kaptatok még Székesfehérvárról is egy rajzot, a Kőtár látvány tervét 1937-ből. Fontos helyszín az ő életében Székesfehérvár is. Már ugye nyilván akkor készültek a Szent Évre, ami egy évvel később volt.
3: Igen, igen, tehát 1938 az egy nagyon kiemelkedő év volt, és számos felmérés, műemléki helyreállítás, illetve építkezés kapcsolódik ehhez az ünnepi dátumhoz, és a székesfehérvári kőtár látványtervét látjuk egyébként ezen a rajzon. Hogyha megnézzük római iskolás építészeknek az életművét, akkor azzal is párhuzamot lehet vonni.
0: Sétáljunk tovább a kiállító térben, mert hogy itt nem csak grafikák és tervrajzok láthatók, hanem fotók is. Emlékkiállítás a műcsarnokban, ezt a címet viseli ez a fotósorozat.
3: Igen, Klépersberg 1932-ben hunyt el, és már 1933-ban, a rákövetkező évben az egykori kollégái egy emlékkiállítást rendeztek neki a műcsarnok falai között, és hát szerencsére ennek az emlékkiállításnak a fotóanyaga megőrződött a Magyar Nemzeti Múzeumban, és úgy gondoltuk, hogy ez adhatná a keretét a mi kiállításunknak is, hiszen itt több olyan téma, illetve több olyan tárgy megjelent az 1933-as kiállításban, ami ebben a kiállításban is látható valamilyen formában itt a Vigadóban.
0: Főleg azért, mert gondolom ezeknek a tárgyaknak a nagy része ma már nem létezik, tehát hogy tényleg csak ezekről a fotókról lehet ezeket megtekinteni. Például egy kastélymakett.
3: Igen, ez a visegrádi Salamontoronynak a helyreállítási makettje. Sulek Frigyeshez kapcsolódik ez a helyreállítási terv, vagy hát inkább egy ilyen rekonstrukciója a Salamontoronynak. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tárgy, és nagyon jó, hogy legalább fotó van róla. Hát sajnos ebből a korszakból nagyon kevés építészeti makett maradt meg a gyűjteményünkben.
0: Ez az érdekessége, hogy egy szakaszon ki van bontva a várfal, és betekinthetünk a falon belüli világba, tehát a belső terekbe. Is.
3: Igen, ez egy úgynevezett robbantott makett, úgyhogy
0: nagyon látványos.
3: Igen.

0: Elkalandozunk a kiállított tér sarkába, ahol a sporthoz kapcsolódó tevékenysége látható Klebersberg Kunónak, és hát rögtön feltűnik a Nemzeti Sportuszoda képe egy rajzformájában. Valószínűleg Budáról szemlélte valaki, és 1931-ben onnan rajzolta meg.
1: Igen,
0: ezt az épületet.
1: És ez a valaki, ez Hajós Alfréd
0: és
1: volt.
0: És ez maga Hajós Alfréd volt. Maxim Eliza Luca.
1: Klebersberg minisztersége idején Magyarországon több rangos nemzetközi sporteseményt rendeztek meg, és vannak olyan építészeti fejlesztések, aminek nyoma is maradt, hál' Istennek. Például ilyen a Margit-szigeti sportuszoda, de egyébként ekkor készült el a császárfürdő lelátója is, ahol az első férfi vízilabda Európa-bajnokságot rendezték, amit egyébként Magyarország nyert meg 1928-ban, illetve ekkor újult meg a millenáris velodrom, ami egy ilyen biciklipálya, egy döntött biciklipálya volt. Kiállításban főleg a Margit-szigeti úszoda van központban, mivel a Magyar Építészeti Múzeum őrzi a Nemzeti Sportuszoda építését bemutató albumot, amelyet Körner József hagyatékából kaptunk meg fiától 2007-ben.
0: És hát persze ez is itt látható a vitrínben.
1: Igen, egyedülálló kor dokumentum, amely bepillantást enged egy ilyen hatalmas beruházásnak a készülésébe. Nagyon izgalmas fotók vannak benne, például láthatjuk az egykori első újkori olimpiai bajnokunkat, Hajós Alfrédot egy építész köpenyben.
0: Perspektívából igen, mert hogy itt gondterhelten tekint épp a munkásokra, valószínűleg valami nem úgy alakult, ahogy eltervezte.
1: Igen, igen.
0: És kiderül itt is, hogy Klebersberg Kunót a korabeli sajtó gyakran sportminiszterként is emlegette, tehát nem véletlenül.
1: Igen, és ezek megjelennek az iskolákban is, és az oktatás ügyben is. Fontosnak tartotta a testnevelés bevezetését.

0: Idézzük meg a Hely című műsorunk egyik 2022-es adását, amikor a stáb a Szegedi Dombtérre látogatott el, ahol Zombori István történész mutatta be a Velencei Szent Márk tér méretével megegyező nagyságú építészeti remekmű történetét.
1: A Trianon tragédiának tulajdonképpen Szeged bármilyen furcsán hangzik, egyfajta haszonélvezője lett. Ugyanis a Kolozsvári Egyetem az megszűnt létezni Kolozsváron, és akkor az átköltözött Magyarországra professzorostól. És az Klebesbergnek köszönhető, hogy Klebesberg azt mondta, hogy a Kolozsvári Egyetem kerüljön Szegedre, és Szeged így kapott egyetemet. De ez Klebesberg kemény kiállására volt szükség, mert mind a kormányban, mind a parlamentben, és a Kolozsváról áttelepült professzorok között tulajdonképpen nem volt nagy hajlandóság először, hogy Szegedre jöjjenek. Majd 1923-ban a románok kiutasították Temesvárról a püspöki székhelyről Gottfelder püspököt, aki a töredék rész Magyarországra került Csanádi püspökségbe, Szegedre jött, és neki pedig egy püspöki székhely kellett, és így módon a kettő összetalálkozott, és akkor Gottfelder és Klebesberg összefogott. Egyet értettek, hogy egy egységes homlokzatot, egységes látványt adnak, ami ráadásul a dómhoz illeszkedett. A földön vagyunk, itt nincsen kő, tehát téglából épült, de ez a fajta klinkel, ami talán a stockholmi városházát, talán az észak-német városok főtereit és templomait idézi, tehát ehhez ki kellett találni, és nem nagyon volt Magyarországon olyan, aki ilyet gyártson, míg végül Debrecen vállalta, és onnan hozták. Tehát így épül meg a tér ezzel az egységes látvánnyal, és hogyha végignézzük, ami egy különlegesség, és ez megint csak Trianonra utal, hogy körbe a hajdani Magyarország 63 vármegyéjének a címerei vannak itt. De tulajdonképpen, amikor 30-ba elkészült, akkor csak azok a címerek voltak itt, amelyek akkor Magyarországhoz tartoztak, és az elcsatolt nagyobb résznek a több mint 30 vagy 40 címerének kihagyták a helyét. És 2000-re kellett odáig eljutnunk, hogy mind a 63 vármegyének elkészült a címere, és hogy a tér szép legyen, és hogy a homlokzaton valamit segítsenek, kitalálta Klebesberg ezt a zenélő órát, ami megint egy sajátos műfaj, és amit egy kiváló szegedi órásmester, Csúri Ferenc készített.

0: Klépezberget azért nagyon sokan az iskolaépítési akciójáról ismerjük, ugyanis az 1920-as évektől mondjuk a 30-as évek legelejéig több mint 5000 iskola épült fel ebben a bizonyos iskolaépítési akcióban, amiknek egyébként a zöme egy tantermes, nagyon pici falusi iskola volt, de a skála az nagyon széles, tehát a hatalmas neobarok gyönyörű fővárosi iskolaépületekig terjed, mint amilyen például a Szent Imre Ciszterci Gimnázium Budán, amit Velder Gyula tervezett. És hát Klebersberg oktatási programjának a célja az az volt, hogy emelje az általános iskolázottságot, illetve hogy csökkentse, vagy hát megszüntesse az analfabetizmust, ami még mindig egy nagy probléma volt ebben az időszakban, különösen a tanyasi világban, az Alföldön, és ezért ezt kiemelten fontosnak tartotta, hogy ilyen tanyasi egytantermes iskolák épüljenek tanítói lakással, és ezeket az épületeket egyébként sokszor nem csak oktatási célra használták, hanem ez lett annak a területnek a kulturális központja is, tehát több funkciós épületek voltak ezek.
1: Szeged nem választható el ettől a fejlesztési hullámtól.
0: Igen, a Szeged-Rókusi elemi iskola egyébként azért érdemel szót mindenképpen, mert hogy ez volt az 5000. felépült népiskola, 1930-ban avatták fel ugyanazon a napon, amelyen a dóm ünnepi misejét is tartották.
1: Az egyetem fejlesztési tevékenysége is fontos, és akkor ugye emeljük ki Debrecent és Szegedet, amelyeknek szintén külön tablókat szentelnek itt a kiállításon.
0: Igen, Klebersberg a tudományt, illetve a kultúrát is hát egy komoly erőforrásnak tekintette, és ezért a 20-as években több egyetemi fejlesztés, illetve komoly egyetemi építkezések is zajlottak, méghozzá vidéken. Elsősorban ugye Szegedet, illetve Debrecent, valamint Pécset érdemes itt megemlíteni, és ez egyébként Klebersberg politikájának egy másik fontos pontjához, a decentralizációhoz is kapcsolódik, tehát hogy több vidéki tudományos, illetve kulturális központot is szeretett volna létrehozni, hogy ne csak Budapest legyen ennek a középpontja, hanem több központja is legyen ennek az országban. Itt a Debreceni Királyi Tudományegyetem építéséről láthatunk egyébként egy fotót, aminek az építkezésére többször is kilátogatott Klebersberg Kuno.
1: És ugyanígy a Dériné Múzeum is ugye ebben a korszakban született, tehát ez is az ő nevéhez köthető.
0: Igen, 23 és 30 között zajlott a Déri Múzeumnak az építkezése, amit Györgyi Dénes és Münika Radár terveztek. És még egy tárgy van, ami nagyon érdekes itt az óvodák és iskolák tematikus egységében, az pedig a Bicskei Elemi Iskolának a látványterve, ami egy nagyon szép kis rajz, Kismati Lechner Lorend tervezte az épületet, de ami igazán érdekes ebben a tárgyban, az valójában a hátulja, úgyhogy most Ritók Pál meg is mutatta nekünk a képnek a hátulját, amin egy címke látható, Gróf Klebersberg Kuno emlékkiállítás 1933-117-es szám, tehát ez a tárgy, így ahogy van ebben a keretben, ez szerepelt a Klebersberg kiállításon a műcsarnokban 33-ban.
1: Igen, most vissza is kerül a helyére a falra. És ha már Ritók Pál neve szóba került, akkor hozzáfordulnék, aki művészettörténész. Nagyon fontos volt az ő szerepe abban, hogy külföldön, számos fővárosban magyar intézeteket alapított. Mi a jelentősége legfőképp ezeknek a magyar intézeteknek, akár Rómában, akár Berlinben, akár Bécsben?
2: Hát ezek az intézetek arra voltak létrehozva, hogy arra érdemes többé-kevésbé ifjabb tudósok, szakemberek, művészek eljussanak jelentős kulturális fővárosokba, és ott magukba szívják az éppen aktuális legújabb tendenciákat, és aztán ezt hozzák haza, és gazdagítsák ezzel a magyar kultúrát és tudományt.
1: Az, hogy milyen városokban létesültek ilyen intézmények, az gondolom szintén egy tudatos munka eredménye.
2: Igen, hát az nyilván Berlin már az 1900-as évek táján is az egyik legfontosabb európai főváros volt tudományos szempontból.

0: szempontból, a tudomány szempontjából mindenképpen. Ezt ugye Klebelsberg saját tanulmányai kapcsán konkrétan is érzékelhette, tehát hogy Berlin kiemelt fontosságot kapott. Ugyanígy hát a közös múltunk miatt a bécsi magyar intézet is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és játszik ma is, hát hogy ezek tulajdonképpen azóta is működő intézmények, és a kultúrpolitika, művészetpolitika szempontjából pedig a római Magyar Akadémián működő intézmény volt a legfontosabb, de még a párizsi ösztöndíjasokat is nyilván meg kell említeni, csak kevesebb művész jutott ki Párizsba ennek az ösztöndíjnak a keretében. De a római Magyar Akadémiát külön azért is kell kiemelni, mert hogy itt festők, szobrászok, építészek egyaránt fölmerültek.
1: Egyikőjük például itt mellettünk látható tőle egy mennyezet freskó terv, abban Novák Vilmos volt.
0: Igen, ő az első generációhoz tartozik, és ez egy nagyon-nagyon erős névsor.
1: És akkor ezt elmondhatjuk, hogy tovább élt ez a kezdeményezés a halála után is?
0: Igen, nagyon is folytatódott, tehát az egész mostani kiállításunk is, meg már az egykori 1933-as műcsarnoki kiállítás is arról szólt, de főleg a miénk, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog indult el, vagy erősödött fel a magyar kultúrában, művelődésben, tudományban, amelynek az egyik szorgalmazója, kezdeményezője, vagy nagyon erős támogatója Klebelsberg volt. Tehát, hogy a hatása ennél sokkal hosszabb távú, tehát, hogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy így a 32-es igen korai halálával ezek a dolgok nem értek véget, hanem folytatódtak, úgyhogy ez nem halt el.
1: Talán a leglátványosabb ez egy gyönyörű szép üvegablak Árkai Né stílú Lilitől, az Angyali Üdvözlet, amely a Gyurgyárvárosi plébánia templomához készült, mint a darab.
0: Igen, és az is külön aláhúzza ennek a fontosságát, hogy ez a konkrét színes ólomüvegablak is szerepelt azon az 1933-as kiállításon. Tulajdonképpen ez a mi szerencsénk, hogy amint elkészült, egy ilyen kiállítási mintadarab lett, ilyenkor egy nagy iparművészeti megbízásnál az iparművésztől elvárás az, hogy legalább egy részletét bemutassa egy az egybe a majd megvalósítandó műtárgynak, és ezért készült többek között ez az üvegablak is. Rögtön elkezdett vándorolni egyik kiállításról másik kiállításra, és aztán ez a mi szerencsénk, hogy végül is visszakerült Márkai Bertalanhoz és Sztélo Lilihez, és nem épült be a Győrgyárvárosi templomba, hanem újból legyártották, és az került be az ablakba. A Győrgyárvárosi templom a 44-45-ös harcok során nagyon súlyosan megsérült, és nyilván az üvegablakok a légnyomástól elpusztultak.
1: Tehát viszont így akkor itt van nagy jelentősége annak, hogy ez viszont megmenekül.
0: Igen, úgyhogy ez itt egy igen-igen jelentős műtárgyunk.
2: Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedező a Pesti Vigadóban pár napig még megtekinthető Klebelsberg mozaik című kiállításról szólt. A Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből összeválogatott jubileumi tárlat június 7-ig lesz nyitva. Ha lemaradtak volna a műsorról, ezt is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Bicsák Eszter felelős szerkesztő, valamint munkatársaim Kovács Jürit és Schwarz Nora nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, hogy Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét Irán. Egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, köztük utasok és repülőtéri dolgozók is. A perzsa állam Bahreint is támadta. Teherán állítja, hogy megtorpantak a béketárgyalások. Donald Trump amerikai elnök viszont azt mondta, hogy folytatódnak az egyeztetések. Idehaza Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben több fontos területen sem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális szaktárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt időszakban több múzeumi tárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Szúnyognapot tartanak ma a Pécsi Egyetem Szent Ágatai János kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat. Szó lesz a gyérítési módszerekről is. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. Remmel a lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik. Híreink végén a várható időjárásról. Főként a keleti északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 3 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alapokra helyezné a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Magyar Péter berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz német kancellárral közösen beszélt az európai együttműködésről, az ukrán csatlakozási folyamatról, a gazdasági kapcsolatokról, valamint a visegrádi együttműködés jövőjéről. Magyar Péter elmondta, hogy soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most a Tisza. Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. Nem csak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában, fogalmazott a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy Németországnak, mint az Unió legnagyobb tagállamának milyen elvárásai lehetnek hazánk irányába, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Tehát nézzük meg először is, hogy mi az a közös nevező, ami Magyarországot és Németországot összeköti. Ugye a német és magyar gazdaság összefonódásáról már számtalanszor beszéltünk, de ugye az új miniszterelnök is azért történelmi léptékekkel kezdte ezt a közös kapcsolat felidézését.
3: Igen, igen, ezt talán már nem kell bemutatni a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy Magyarország és Németország között mik azok az állandó, objektív, a napi politikán kívüli szempontok, amelyek egyértelműen kapcsolatot jelentenek. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar gazdaság és a német gazdaság nagyon szorosan összefonódik egymással. Megjegyzem, most azért mondom el, mert ugye itt a közjogi viták azok ismét fellángoltak, hogy a magyar közjogi rendszer is egyébként sok tekintetben a német közjogi rendszer mintáit vette át a rendszerváltást követően, és azóta is ezt megtartotta. És hát nyilvánvalóan az Európai Uniós kérdések is fontos kapcsolatot jelentenek a két ország között. Ugye a németek mindig elmondják nagyon kedvesen, hogy amikor 89-ben Magyarország kinyitotta határokat a kelet-német menekültek előtt, az nekik mennyire nagy örömet jelentett. Egyébként ez valóban egy nagyon-nagyon fontos jó pont, és megjegyzem, hogy az Orbán kormány számára is rendszeresen említették pozitív emlékként, és ezt most ezen a sajtótájékoztatón is ismét ugye elmondta a mostani kancellár is. És ugye itt átérhetünk akkor a politikai kapcsolatokra. Az egyértelmű, hogy ugye a Tisza párt és a mostani nagyobbik német kormánypárt, a CDU, az mind a ketten az Európai Néppárt pártcsaládjához tartoznak, tehát van egyfajta politikai partneri viszony is a két személy között, de talán ennél is tovább mehetünk, mert az is azért eléggé egyértelmű, hogy a német kormány az minden ismert és esetleg talán letagadott eszközzel is a kormányváltásért dolgozott Magyarország tekintetében, de legalábbis mindenképpen szorított neki, tehát nyilvánvalóan Németországban nagyon örültek annak, ami április 12-én Magyarországon történt, ennek pedig elsősorban az az oka, hogy Németországnak vannak bizonyos elképzelései az Európai Unió jövőjét illetően. Ezek ugye olyan központosító elképzelések, amik arról szólnak, hogy a tagállamok a saját önállósokból fokozatosan adjanak fel minél többet, járuljanak hozzá ahhoz, hogy például ne egyhangú döntéshozatal legyen egyes területeken, hanem mindenhol csak minősített többség, tehát egy-egy tagállam ne tudjon vétóval megakadályozni döntéseket, csatlakozzon mindenki ugye az Európai Ügyészséghez, hogy minél nagyobb befolyása legyen a büntetőjárásokra is az európai döntéshozóknak, az európai bürokráciának, fogadja el mindenki a migrációs paktumot, hiszen mégiscsak el kell osztani valahogy a beérkező menedékkérőket a tagállamok között, ugye ez már egy évtizedes vita, de jelenleg is napirenden van. Tehát vannak olyan politikai stratégia elképzelések Németországban, amelyeket Magyarország az előző kormány alatt akadályozott, és az új kormánytól azt várják, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt várják tőle, nem mintha normál esetben egy külföldi ország kormánya elvárásokat fogalmazhatna meg Magyarországgal szemben, de jelen esetben úgy tűnik, hogy feljogosítva érzik magukat erre, tehát azt várják Magyarország új kormányától, hogy ne akadályozza azokat a politikai elképzeléseket, amelyeket Németországban nagy mellszélességgel támogatnak. Megjegyzem, utolsó gondolat, azért, mert ez a német nemzeti érdekkel összhangban van. Tehát nem ahol mi európai eszmének a támogatásáról van itt szó, hanem ugye Németország ugyanúgy érvényesíti a nemzeti érdekeit, mint korábban Magyarország is tette, csak mivel Németország egy nagy és az európai térfélen domináns szereplő, ezért neki az számít az érdekének, hogy minél több hatalom összpontosuljon az európai központban.
2: Hát nagy és fajsúlyos politikai szereplő, de nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy azért a belpolitikai válság az lehet, hogy soha nem látott mértékű jelen pillanatban Németországban. És hogyha már itt szóba került a néppárt, ugye valamikor a Fidesz, Orbán Viktor volt miniszterelnök is, a néppártnak volt tagja. Az unióban történő törésvonalak mentén csúszott szét, mondhatjuk, a két országnak a politikai együttműködése is. De ahogyha mielőtt erre rátérünk, azért térjünk rá a gazdasági együttműködésre, már csak a tekintetben is, mert érkeztek olyan hírek Németországból, hogy autógyárak zárnak be, miközben azt látjuk, hogy Magyarországon a Mercedes, a BMW, az Audi az egymás után nem csak hogy nyitja a gyárüzemeit, de folyamatosan fejleszt is. Magyarország befektetés szempontjából mennyire biztosít kedvező feltételeket a német cégeknek? És itt beszélhetnénk akár a Knorr-Bremséről is, nem muszáj csak a nagy autógyártó cégekről.
3: Igen, Magyarország az elmúlt 15-20 évben nagyon jó együttműködést alakított ki a német gazdaság szereplőivel. Ez egyrészt azért is volt, mert az Orbán kormányok alatt volt egy befektető barát környezet, ami kifejezetten ugye stratégiai megállapodásokat kötött bizonyos fontos vállalatokkal, és ennek a részét képezte, hogy nekik munkahelyet kell teremteniük, bővíteniük, beruházniuk kell Magyarországon, és cserébe ugye Magyarország bizonyos adókedvezményekkel, bürokratikus egyszerűsítéssel segítette az ő maradásukat, de volt egy később, mondjuk úgy, hogy később hozzákerült ez még egy sokkal fontosabb szempont. Ugye 22-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Németország ugye elveszítette az Oroszországból beszerzett energia lehetőségét, ami a német gazdaság egyik nagyon fontos összetevője volt, akkor Magyarország megtartotta ugye az orosz energiának a beszerzését, ami azt is jelentette, hogy Magyarországon olcsóbban áll rendelkezésre az energia, ami a gyárak üzemeléséhez, működéséhez kiemelten fontos. Ugye Németországban azért vannak azok a problémák, amiket itt ön is idézett a kérdésében, mert az északi áramlat felrobbantását követően, meg ugye a szankciós politika bevezetését követően Németország nem tud Oroszországból olcsóbb energiát beszerezni, rá van szorulva például az amerikai LNG szállítmányokra és egyéb drágább beszerzési forrásokra, ami jelentősen megnövelték a gyáraknak a gyártási költségeit, tehát többbe kerül ma mondjuk egy autót Németországban összerakni, mint került ez 5-6 évvel ezelőtt, és cserébe nem tudnak olyan mértékig árat emelni, mert a versenytársak, jellemzően főleg kínai, de nem csak kínai versenytársak, vannak, amelyek olcsóbban adják el a termékeiket. Tehát, hogyha kifizettetnék a vevőkkel a német gyárak azt az árat, amiben nekik került összerakni az autót, akkor nem vennék meg a fogyasztók ezeket a járműveket, hiszen vannak olcsóbb lehetőségek. Tehát beszorult a német ipar a drága termelés és az árverseny közé, és ebből adódik, hogy csak a Volkswagen csoport körülbelül 50 ezer munkahely beépítését jelentette be az elmúlt hónapokban. Tehát ez azt jelenti, nagyon komoly bajban van a német gazdaság, és a német cégeknek az elmúlt időszakban valóban Magyarország volt az egyik olyan terület, ahová tudtak menekülni, hogy úgy mondjam. Tehát tudták ide áthelyezni a termelésük, a fejlesztéseik egy részét, és ezzel meg tudták tartani azt, hogy ugye tudnak termelni, eladni, tehát a működésüket fent tudják tartani, és az árak sem szaladtak el számukra olyan mértékig, amit már nem tudtak fenntartani. Tehát ez egy érdekes időszak lesz ebből a szempontból, megnézzük, hogy az új magyar kormány mit kezd ezzel a helyzettel. Nyilvánvalóan a német gazdaság számára ez ebből a szempontból egy jó helyzet volt, amit Magyarországon tapasztaltak az elmúlt időszakban. A lényeg tehát az, hogy Németország nagyon komoly gazdasági nehézségekkel küszködik. Éppen a tegnapi jött ki egy friss elemzés, amely szerint nőtt is a szegénységnek az aránya Németországban. Tehát ebben a tekintetben kicsit ironikus volt Friedrich Merz kancellárnak az a megjegyzése. Nyilván ő nem ironikusnak szánta, de én azért úgy értettem, amikor arról beszélt, hogy Németország segít Magyarországnak beindítani a gazdasági növekedést, itt felmerült bennem, hogy lehet, hogy először esetleg a sajátjukat kellene sikerülni beindítani, amit ugyanakkor nem annyira látunk, hogy mennyire menne.
2: Hát lehet, hogy a tekintetben Merz kancellár igazat mondott, hogyha esetleg az AfD venni át az irányítást Németországba, akkor eljöhetne az a bizonyos gazdasági fellendülés, de nézzük meg, hogy mennyire áll tulajdonképpen a palló legszélén a jelenlegi német kormányzat.
3: Ugye 2025 májusában, tehát alig több mint egy éve lépett hivatalba ez a mostani Merz kormány, a sokadik nagy koalíciós kormányzás, ugye a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták együttműködésében. Mindjárt egy kellemetlen kudarccal indult a történet, hiszen ugye Friedrich Merzet nem sikerült az első fordulóban kancellárrá választani a német parlamentben. Ez ugye azért volt lehetséges, mert a kancellárválasztás titkos szavazással történik Németországban, és voltak olyan képviselők, sem tudjuk, hogy kik, hiszen a szavazás titkos. Voltak olyan képviselők, akik ugyan a kormánypártokhoz tartoznak, de mégsem szavazták meg a kancellár jelöltet, és mivel ugye a koalíciónak nincs nagy többsége, csak szűk 12 fős többségük van, ezért ez a néhány mondjuk úgy, hogy kimaradó, vagy néhány megremegőkezű politikus már elég volt ahhoz, hogy az első körben ne válasszák meg. Aztán végül persze sikerült megoldani, de az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, hogyha megnézzük, hogy mit intézett el a német kormány azokból az ügyekből, amelyeket ő maga is felvetett korábban a kampányban, amelyeket problémaként azonosítottak a választópolgárok is Németországban, akkor olyan nagy kirobbanó sikerről nem tudunk beszámolni. Ugyanúgy, ahogy az előző Scholz kormány idején, most is elsősorban a koalíciós belvitáktól hangos a német sajtó. Volt májusban, tehát amikor egy éves volt ugye a kormányzás, egy nagyon legendás interjúja, egy nagy egyórás interjúja Friedrich Merznek az egyik közszolgálati csatornán, és ennek az interjúnak egy szabad szemmel jól látható része arról szólt, hogy nyilvánosan könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy bizonyos ügyekben engedjenek már nekik is, mert ugye a saját pártjuk programját, a CDU programját nem nagyon tudják átvinni, hiszen a szociáldemokraták olyan erős zsarolási pozícióban vannak, hogy lényegében minden fontos kérdést ők döntenek el, mert azt mondják, hogy ha nem így lesz, akkor kilépünk a kormányból, és akkor Friedrich Merz vehet vissza a balettba ugrálni. Tehát a helyzet az az, hogy a CDU egyébként részben az AfD-vel szembeni tűzfalpolitikával olyan helyzetben manőverezte saját magát, hogy ő teljes egészében ki van téve a szociáldemokratáknak a zsarolásának. A szociáldemokraták ezzel nagyon tisztában is vannak, és pontosan ki is használják ezt a pozíciójukat. Hogyha a CDU például ugye nem lenne ennyire elzárkozó az AfD-vel szemben, hanem bizonyos kérdésekben együtt működne vele, akkor az SPD, a szociáldemokraták nem tudnának ilyen nagy mértékben zsarolni, és akkor meg lehetne hozni olyan lépéseket, mint például a migrációs politikán, az érdemi szigorítása, amit a szociáldemokraták akadályoznak, az adórendszer átalakítása, a segélyek leépítése, a német állam rendkívül sokat költ segélyre, miközben el van adósodva, fejletlen ugye a hadserege, az infrastruktúrával komoly problémák vannak, és a szociáldemokraták jelentik a fő akadályát annak, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, mert ők foggal körömmel ragaszkodnak az összes szociális segélyhez, és a CDU bár szeretné ezeket megváltoztatni, ugye nem tudja, az AfD partner lenne ebben, de a CDU nem hajlandó együttműködni az AfD-vel. Csak egy példa, hogy mennyire paranoid mértéket öltött az AfD-vel szembeni elhatárolódás a CDU tekintetében. Ugye a napokban készül elfogadni az Európai Parlament egy bizonyos migrációs javaslatcsomagot, ami egy szigorítást jelent az eddigiekhez képest. Például könnyebb lesz a tervek szerint visszaküldeni azokat, akik nem jogosultak menedékkérelemre. Azt nem mondanám, hogy az orbáni migrációs szigort látjuk viszont, de mondjuk egy-két lépéssel közelebb kerül most, ha ezt elfogadják, az Európai Unió az orbáni migrációs politikához. Ezt az Európai Néppárt a jobboldali frakciók segítségével szeretné elfogadni, és a német híradóban egy külön részletet szenteltek annak, hogy elmondják, hogy a jobboldali frakciókat csak úgy kell számítani, hogyha az AfD-t nem számítjuk, mert hogy lesznek majd olyan liberális képviselők, mert a liberálisok összességben nem támogatják ezt a javaslatot, de lesz olyan olyan, aki azért megszavazza, hogy ne az AfD múljon a javaslatcsomag elfogadása. Tehát csak mondani akarom, hogy az Európai Néppárt végre egyszer együttműködik a jobboldali frakciókkal egy fontos kérdésben, és még ott is külön kivágják, ollóval körbevágják az AfD-t, hogy ők véletlenül se legyenek részei ennek a programnak.
2: Hát ez a német demokrácia, ami kibontakozik a szemünk előtt, de ugye ön azt már idézte, amit Merz mondott, hogy Magyarország gazdasági fejlődésben számíthat Németország segítségére, és még valamit hangsúlyozott a német kancellár, hogy Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Csak egy fő kérdést, vagy fontos kérdést azért Merznek is föl lehetne tenni, hogyha eddig nem volt demokrácia és jogállamiság Magyarországon, akkor ő most hogy üdvözölhette Magyar Pétert, mint új miniszterelnököt?
3: Igen, ez egy nagyon izgalmas elméleti, már filozófiai vita, hogy bár ugye Magyarországon nem volt egy szabad versengő többpárti demokrácia, de mégiscsak a választáson kormányváltás történt, és az előző kormányt a többség leváltotta. Jó szórakozást kívánok a filozófusoknak ahhoz, hogy feloldják ezt az ellentmondást, mi pedig maradjunk a tényeknél. A tények azt mutatják, hogy Magyarország 90 óta demokrácia, 1990 óta demokratikus jogállamként működik, ahol az elmúlt időszakban mindvégig minden választást követően olyan kormány alakult, amelyet a magyar emberek megválasztottak. 2010 és 22 között mindegyik választáson a Fidesz-KDNP-t szavazta meg a magyar választók többsége, tehát nekik adott felhatalmazást, és Orbán Viktor vezetésével olyan kormánya volt Magyarországnak. 2026-ban másképpen döntött a magyar választóknak a többsége, és a demokratikus keretek között ez normális, és normális módon lezajlott ez a hatalomátadás, hatalomátvétel, mert másik többségű parlament jött létre. Tehát azt gondolom, hogy a demokráciába, demokrácia hiányát nem itt kell keresni. Ami érdekesebb és figyelemre méltóbb volt, az a jogállamra vonatkozó része ennek a szövegnek, mert ugye azt tudjuk, hogy az országgyűlés, a Tisza párti többségű országgyűlés még egyetlen egy olyan jogszabályt vagy alaptörvénymódosítást sem fogadott el, ami közjogi berendezkedést érintette volna. Ehhez képest mégis Friedrich Merz már múlt időben beszélt arról, hogy helyreállt a jogállam, ami azért egy újabb bizonyítéka annak, hogy ez a jogállamiság vita, ez soha nem a tényleges jogi helyzetről szólt. Ezek nem jogi kérdésekről szóltak ezek a viták, hanem politikai hatalmi kérdésekről. Az Európai Unió vezetői, ahogy itt a beszélgetés elején már említettük, nem helyeselték azt, ahogy Magyarország eljár bizonyos politikai vitákban, bizonyos szavazásoknál, vagy bizonyos belpolitikai kérdésekben, legyen szó akár a bevándorlásról, a genderideológiai elleni fellépésről, vagy a rezsicsökkentésről, vagy számos más kérdés is lehetne mondani. És ezt a vitát csomagolták egy jogállamisági köntösbe, ugye Magyarországtól azt várták el, hogy papíron azt várták el, hogy helyreállítsa a jogállamot, de amikor Magyarország elfogadta, és az országgyűlés törvénybe iktatta azokat a változásokat, amiket szerettek volna, akkor hirtelen újabb problémák merültek fel, hiszen a probléma nem az igazi, nem a jogállamisággal volt, hanem Orbán Viktor személyével és politikájával. És most, hogy ugye ő már nincsen hivatalban, hirtelen kiderült, hogy Magyarország jogállam, most már minden rendben van, ugye az uniós forrásokról is megszületett a megállapodás, ha bár megjegyzem, hogy az csak egy politikai megállapodás, tehát nincsen a mögött egyelőre jogi tény, szintén nem született az ügyben semmilyen, sem uniós, sem magyar döntés, ami ezt valóban igazolná, ez egy bejelentés volt, egy sajtótájékoztató, kétségkívül jól hangzott, de bejelentés volt, és nem a valóság. Tehát azt láthatjuk, hogy újabb sokadik, megszámlálhatatlanul sokadik bizonyítékot látjuk arra, hogy azok a viták, amiket korábban jogállamisági vitaként ismertünk, azok politikai viták voltak, és a politikai vita most a német kancellár szemszögéből kedvező módon rendeződött, és ebből adódóan ő most már a jogállami problémákat sem igazán látja Magyarországon, és különösen annak fényében volt ez abszurd, hogy éppen ezen a sajtótájékoztatón mellette állva mondta el Magyar Péter, hogy ő alkotmánymódosítással szeretné eltávolítani a törvényes magyar köztársasági elnököt a hivatalából, ami azt is jelenti, hogy minden ki számára, aki leveszi magáról a politikai szemellenzőt, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy alkotmányos rendszerben, egy jogállamban nem lehetséges, és nem fordulhat elő, hogy egy 5 évre megválasztott köztársasági elnökre személyre szabott módon, hiába tagadják, ez személyre szabott, mindenki tudja, hogy csak Súlyog Tamástól akarnak megszabadulni, tehát személyre szabott módon, alaptörvénymódosítással próbálják az országnak a legitim törvényes államfőjét eltávolítani, ez a lehető legtávolabb van attól, hogy bármilyen jogállami feltételnek megfeleljen, de ezért ez is megint csak azt mutatja, hogy szó sem volt itt jogi kérdésekről, itt arról volt szó, hogy az a politikai párt nyerjen, akit ők szerettek volna, és mivel az nyert, ezért most már minden jogállami.
2: Mivel felhozta ezt a témát, kíváncsi lennék arra, ugye ön napi szinten olvassa a német sajtót is, hogy ahogy Magyar Péter megnyilvánult erről a belpolitikai ügyről, és nem véletlen úgy kezdem, hogy ahogy megnyilvánult, arra mennyire kapta föl a német sajtó a fejét, hiszen azért a magyar sajtóban is láttunk erre utalásokat.
3: Igen, hát ugye a magyar közvélemény az többé-kevésbé már elkezdte megszokni Magyar Péternek ezt a némileg agresszív, némileg kioktató, némileg arrogáns stílusát. A német közvélemény az nyilvánvalóan nem annyira ismerte őt erről az arcáról eddig, és most valóban azt láttuk, hogy azért minimum egy szemöldökráncolást megengedett magának a német média egy része, hiszen látszott ugye a miniszterelnökön, hogy némileg az indulatai maguk alá maga alá temetik, amikor a köztársasági elnökről beszél, és valóban ezt a német sajtó is egy része is kénytelen volt megjegyezni, hogy itt elvesztette az önuralmát a magyar miniszterelnök, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem ez volt ott sem a domináns, tehát ott mindent felülírt az ünneplés, az, hogy végre Magyarország visszatért arra az európai útra, ami a német sajtó fősodra szerinti európai út, úgyhogy ebből adódóan azért inkább a domináns az volt, hogy ismét kitört a demokrácia Magyarországon.
2: És hát Ukrajnát ő már említette az előzőekben is, hogy azért az Orbán és a Merz kormányzat között ez is egy ellentétes pont volt. Ukrajna támogatásának formája, Ukrajna EU csatlakozása, és azért itt Merz mondott nagyon fontos mondatokat. Ugye a német kancellár kijelentette azt, hogy Berlin megérti, hogy Budapest először rendezni kívánja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kétoldalú kérdéseket, ugyanakkor ez nem mehet az Ukrajnának nyújtott európai támogatás rovására, és nem akadályozhatja a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Azt hiszem, hogy ez Merz szájából egy nagyon fontos mondat akkor, amikor mellé teszi, hogy hát azért segítenek a magyar gazdaság újraindításában, vagy beindításában.
3: Hát sőt, a német közmédia erről már úgy számolt be, hogy Magyarország, Németország most már partnerként tekint Magyarországra, de elvárja a változást, az igazodást az Ukrajna politikában. Tehát valójában ugye egyre inkább kimondják azt, amiről egyébként azért az elmúlt időszakban sokat beszéltünk, hogy annak, hogy Magyarországot ne támadják a továbbiakban Brüsszelben, hogy megkapja azokat a forrásokat, amik egyébként normál esetben járnak Magyarországnak, tehát nem lehetne ilyen feltételekhez kötni, de mégis így tesznek az európai vezetők. Tehát, hogy ezeknek a feltételei közé tartozik az, hogy Magyarország például Ukrajna ügyében igazodjon az európai fősodorhoz. Ez ugye jelenleg még annyit jelent, hogy például feloldotta Magyarország ugye a vétót azt, annak vonatkozásában, hogy a békekeretből akár magyar pénzből is lehessen finanszírozni, de összességében tagállami pénzből lehessen finanszírozni Ukrajnát, és aztán ki tudja, hogy később mit fog jelenteni, mert ugye azért az Európai Unió működési metódusának az egyik alapvető jellegzetessége, hogy mindig először, mint ugye a Kismalac és a Farkasok címesében, mindig először csak egy-egy testrészt raknak be az ajtónyílásba, és aztán fokozatosan jönnek be az ajtón, és aztán mire valaki feleszmél, addigra már bent vannak. Tehát azt látni fogjuk, hogy most berakta a lábát az ajtónyílásba a brüsszeli bürokrácia, azt illetően, hogy például Ukrajnát támogatnia kell Magyarországnak is, hogy ezt meddig, mikor veszi észre Magyarország, vagy meddig tudnak ez ügyben tovább jönni, az egy izgalmas kérdése lesz a következő időszaknak. Ugye a kormánynak a deklarált szándéka az az, hogy ők nem szeretnének sem katonát, sem fegyvert küldeni Ukrajnába. Ez egy nagyon dicséretes cél. Ehhez azonban azt gondolom, hogy olyan integritásra, olyan szuverenitásra van szüksége Magyarországnak, amivel szembe tud menni ezekkel a törekvésekkel. Tehát ez egy izgalmas művészet lesz a következő időszakban, hogy ezt a deklarált politikai célt hogyan tudja végrehajtani egy olyan kormány, amelyiknek a legfőbb kifejezett célkitűzése az még emellett meg az, hogy jó viszonyt tápoljon azokkal az európai szövetségesekkel, akik viszont mindennél jobban szeretnék, hogy Magyarország támogassa Ukrajnának a törekvéseit. És akkor a magyar kisebbség helyzetére térve, röviden, ugye Magyarország az elmúlt időszakban is nagyon sok ígéretet kapott Ukrajnától, hogy ezt majd rendezik, és aztán ezek mindig elkallottak, ezek a dolgok. Ugye Szijjártó Péter volt külügyminiszter, sokat beszélt arról, hogy ő mindig megkapta ugyanazokat az ígéreteket, amiket most Magyar Péter is idézett a sajtótájékoztatóján, mindig elmondták neki az ukránok, hogy persze, megoldják, hát ez hogy lehet így, hát teljesen jogos a felháborodás, és aztán nem oldották meg. Én nagyon-nagyon szeretném, és szurkolok azért, hogy megoldják, tehát az hajnyi elfogultság belefér elemzői szerepből kilépve, remélem, hogy sikerrel fog járni a kormány, de ne felejtsük el, hogy az ukrán állami vezetés az elmúlt időszakban már sokszor megígérte ezt, és mindeddig nem teljesítette, tehát erősen szkeptikus vagyok azt illetően, hogy ezt sikerülni fog megoldani.
2: Az már egy érdekesebb hozzáállás az Európai Unió legnagyobb tagállamáról, hogy a magyar kisebbség helyzetét ő is alkutárgyának kezeli, holott azért tegyük hozzá, hogy ez semmiféle politikai alkunak nem kellene, nem szabadna, hogy tárgya legyen, hiszen a kisebbségi jogok azok Ukrajna csatlakozása nélkül is kellene, hogy járjanak a kárpátaljai magyaroknak, viszont ennek kapcsán nem áll ki senki Magyarországon kívül a magyarok jogaiért. De ami talán még fontosabb, ugye Magyar Péter ellátogatott Lengyelországba, volt Ausztriába, most Németországba. Lengyelországban még érthető volt, hogy a V4-ekről beszélt, majd már Ausztriában is azt mondta, sőt, most Németországban is, hogy azt szeretné ő, ha Magyar Péter meghívhatná a V4-ekbe Németországot, tegyük hozzá, hogy az Európai Unió a legnagyobb tagállamát. Mi a terve Magyar Péternek a V4-ek szövetségével, és minthogyha erről a bővítésről igazság szerint mástól nem hallanánk, csak az újonnan kinevezett magyar miniszterelnöktől.
3: A V4-ek szövetsége a fénykorát a 2010-es évek közepén élte, amikor ugye az Orbán kormányok alatt a migrációs ügyekben a négy tagállam, bár volt időszak, amikor négy különböző pártcsaládból származó miniszterelnöke volt, de ebben a kérdésben egyetértettek, és közösen léptek fel. Ennek az értelme egy közép-európai érvényesítés tud lenni, elsősorban az olyan nagyobb tagállamokkal szemben, mint Németország vagy Franciaország. Tehát, hogyha arra volt példa, hogy a korábban, hogy mondjuk a német kancellár, például Angela Merkel esetében tudom, hogy volt ilyen, egyszer vendége volt egy V4-es találkozónak, és akkor ott kiálltak közös sajtótájékoztatót tartani, tehát ilyen volt, de nem volt állandó résztvevője ennek a formációnak. Az, hogy állandó résztvevője legyen, ami még nem egyértelmű ezek alapján, a nyilatkozatok alapján, az értelmetlen, hiszen éppen az ilyen nagy tagállamokkal szembeni kis országoknak a közös fellépése lehet a V4-nek a haszna, tehát vagy úgy érthetjük ezt, hogy nem állandó része Németország, akkor azt gondolom, hogy rendben van, hogyha állandó része, akkor viszont a V4-nek az eljelentéktelenítése lehet ennek valójában a célja, mert csak oda tud vezetni, tehát a V4-eknek valóban a kisebb, gyengébb, közép-európai országok összefogásának kell lennie, akkor, ha ezt tényleg egy érdekérvényesítő szövetségnél akarjuk megtartani.
2: Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alapokra helyezni a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Kérdés az, hogy látjuk-e majd ezeket az új alapokat is kirajzolódni. Nagyon szépen köszönöm Szikra Leventének, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Lajár Rita kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Na gyárokban nagy kakas.
1: Elindulunk, körbejárunk. Csak hagyjuk még az esőt.
2: És tényleg ezt lehet látni, hogy a gyerekek egyre inkább feloltódnak, egy-két-három kör kell nekik. Van, aki már elkezd sétálni, van, aki tapsikol. Most felemelik őket az anyukák, és elindulnak körbe.

0: Szombathelyen vagyunk a Herényiek házában, ahol egy ringató foglalkozáson fogunk részt venni. Jó napot kívánok! A ringatóról Dióhéjban annyit, hogy ez egy zenei nevelési program kicsiknek, ami a Kodály alapján működik, és nyilvánvalóan segíti az ő zenei fejlődésüket, és valamilyen módon egyébként a szülőkkel való kapcsolatukat is, erre majd ki fogunk térni. A foglalkozás vezetője Szekszárdi Zsuzsanna, akivel rögtön bejöttünk a terembe, ami állítólag itt a Herényiek házán belül kifejezetten alkalmas arra, hogy ringató programot tartsanak. Miért? Milyen kritériumoknak kell megfelelni?
1: Ez így igaz. Inger szegény környezet. Tehát, ha egy olyan termet kapok, volt élményem a jó pár év alatt, hogy teli van pakolva játékkal.
0: Jó, de hát azért itt is van, ott az a kőfal, festmények, lámpák, függöny.
1: Itt folyamatosan vannak kiállítások, ezt nem lehet kikerülni, de ez azért szebb, mintha egy fehér fal van.
0: Ja.
1: Az inger szegény környezet az az, hogy ott a sarokban nincs egy kupac játék, vagy ott könyvek, vagy hogy a gyerekek figyelmét elvonja. Tehát itt annyira arra kell koncentrálnunk, amit csinálunk. Zenei ingerek vegyék körül őket, semmi más.
0: Zsuzsa, mióta csinálja a ringatót?
1: 19,5 éve.
0: Miben változott ennyi idő alatt ez a program? Generációk nőttek fel, digitális eszközökkel lettünk tele, kellett-e alkalmazkodni?
1: Nagyon.
0: Hogyan?
1: Nagyon. Amikor elkezdtem, én most aranykornak hívom az első éveket. A szombathelyi ringató kezdetére mondom.
0: Aha.
1: Tehát az volt 2007. január, és akkor kezdtem. Hatalmas ellennal, mert én az Illinek csak hálás lehetek Grók Ilonának, aki a ringató alapítója. Egy olyan fajta örömforrás és egy olyan fajta pluszt adott az életemhez, amit ma se tudok elengedni. Tehát én fuvolatanár voltam egy zeneiskolában, és gyakorlatilag ez a 19,5 év, ez kitölti az életemet. Közben nyugdíjba mentem, még mindenféle dolog történt velem. Nem is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy mennyire boldogságos lét ez.
0: Hát azt mondja, hogy nem tudom elengedni, de miért el kell?
1: Tehát az éneklésnek, meg ennek az egész dolognak olyan hatása van, hogy én itt nem 75 vagyok, hanem 50.
0: Hát akkor az jó, nem?
1: De délután nem, mert akkor érzem a fáradtságot.
0: Hát, valamiért.
1: Ez az egyik oldal. Kodály ezt mindig mondja, hogy a gyermekek a legfontosabb közönséged, idézőjel, mert ez nem közönség, de valóban, és hát nekünk az Illin a lelkünkre kötött, hogy az édesanyja az első. Ő a legfontosabb. Ha ő jól érzi magát, a baba is jól érzi magát. Tükör, ezt tudjuk nagyon régóta, és ez fantasztikusan érződik. Mosolyogva jön be az anyuka, mosolyog a gyerek. Morci az anyuka, morci a gyerek. Tehát ez valami elképesztő. Hát akkor kapjátok el a gyerekeket magatokkal szemben.
0: Mindenki az elébe ülteti a babákat.
1: És most egy kicsit a tenyerüket megbigyózz. Kerekes, simítós, böködős, csipkedős.
0: Jócsival és az ő babájával kezdjük meg a beszélgetést. Na most, hogy kerültek egyáltalán bele ebbe az egészbe? Mert miközben ment ez az egész foglalkozás, azt elmondta Zsuzsanna, hogy 10 évig volt tanítvány, így most hát jelképes unokának tekinti a gyermeket, de hogy indult a közös karrierjük?
2: Hát igazából már bőven mielőtt gyerekem lett, láttam a Facebookon Zsuzsanének a posztjait a ringatóról, tehát én tudtam, hogy ő ilyennel is foglalkozik, és amikor aztán megszületett az Emília, akkor meg egyértelmű volt, hogy ki is próbáljuk. És nagyon hamar kiderült, hogy nagyon szeret zenélni, tehát mindent, amit lát, dobnak használ. Ritmus érzéke is kezd kialakulni, és nagyon-nagyon élvezte. 3 hónaposan voltunk vele először, akkor még nem sokat fogott fel belőle, de azóta most már nagyon-nagyon szeret tapsolni, énekelni, hát a maga nyelvén, és hát így indult.
0: Hány hónapos az Emilia?
2: Ő most már 11 lesz.
0: Na most ez az, amit sem a hallgatók, sem az apukák nem nagyon látnak zömébe, ezt a fajta erőfeszítést, amit az anyukák beletesznek, hogy interjút adnak, közben ruhába, hajba, mindenbe csimpaszkodik az Emilia, és úgy folytatja a mondatot, mintha a világon semmi nem történt volna. Ami itt történik, azokat a dalokat haza tudják vinni, otthon is érdekes, vagy ez csak akkor jó, hogyha itt vannak ezen a szőnyegen?
2: Otthon is érdekes, olyannyira, hogy például az első dal, amit itt megtanultunk, az lett sokáig az altató dalunk.
0: Az tehát melyik volt?
2: A hegytövi szép zöld fák, és sokáig arra altattam Emiliát.
0: Na tessék, és közben azért ő is feloldozik, és megszólal. Igen. Azt honnan lehet tudni? Azt mondta, azt hiszem, hogy alakul a ritmus érzéke?
2: Igen, igen, már mind a két dobverőt a kezébe veszi, és most már úgy, ha valamit dobolok, lehet, hogy beképzelem, de talán kezdi egy picit ugyanazt dobolni vissza.
0: Van benne rendszer, jó, oké. Okay. Közben Emiliát végtelenül érdekli a mi piros mikrofon szivacsunk, amit szeretett volna megfogni, én galádul mindig elhúztam előle. Van... Puff! És ott volt a dobmozdulat a végén, el is találta a mikrofonszivacsot. Vannak azzal kapcsolatban távlati elvárások, hogy ez a befektetés, ez hogy térül majd meg az Emilia életébe, hogy eljönnek ezekre az alkalmakra?
2: Ha nagyon hosszú távon nézem, én ugye nagyon sokáig zenéltem, zenekarban is játszottam, és tudom, hogy nekem az mit adott. Tehát az egész zenekari élmény, a fellépések, a zenetáborok. Nyilván nem tudhatom meg, ezt majd ő dönti el, hogy szeretne zenélni. De bízom be, hogy ő is megtalál esetleg egy olyan hangszert, amit szívesen játszik, és ez például nekem nagyon sokat segített annak idején kikapcsolódni. Az iskola mellett, sport mellett örülnék, hogyha ezt ő is átélhetné.
0: Az Emilia egy ízig-vérig nő. Tehát miközben anya interjút ad, azért ő közben Gergődittel a szerkesztővel beszélget, majd beleharap anya combjába. Na, akkor vissza magára a foglalkozásra. Zsuzsa, van-e ennek meghatározott menete, hogy minek kell szerepelni, minek miután kell következni?
1: Határozott felépítés van, maximum sorrendiséget cserélhetünk, de ez nagyon személyiségfüggő, hogy mikor melyik. Amikor felkészülök, az nem biztos, hogy ugyanaz lesz, mint ami aztán kialakul, de körülbelül a tematikailag annak meg kell lenni. Tehát kell lenni öbeli játéknak, éneklésnek.
0: Bocsánat, álljunk is meg akkor, és akkor vegyük sorba, hogy melyik miért jó. Öbeli játék miért jó?
1: Az a legfontosabb.
0: De miért?
1: Az öbeli játék az az anyához való kapcsolódás. Hát ennél fontosabb szerintem, amiben segíthetünk, mert én látok furcsaságokat, hogy az a fajta kapcsolódás, hogy sokszor még az is furcsa, hogy is ölelünk. Ez döbbenet. Ez régen nem volt. Ma már látok ilyet. Fantasztikusan fontos ilyen picikorban az érintés, tehát amikor a testképet ugye valahogy kialakítjuk, ott van az arc, a fej, hogy látok elhúzódó kis fejecskét. Tehát ha ő ezt megszokja, még akkor is, ha a személyisége olyan lesz, hogy borsóból vagyok.
0: Jó, menjünk tovább, akkor a listában öbeli játék.
1: Általában mondókázunk. Na most ennek is nagyon sok oldala van, hogy hogyan mondom, kimondom, szépen artikulálom azt a fajta rímet benne, azt a fajta ritmust kihangsúlyozom, és már ott van a lüktetés a tapsolásnál, ez már a mamáknak van nevelési eszköz, mármint a zenei nevelési eszköz.
0: Hát gyermek és mama nevelő egyszerre, jó? Okay.
1: Igen, meg a jövőre nézve, hogy neki ott lesz a lüktetés, amikor óviba meg iskolába kerül. Uh-huh. Az beépül. A lovagoltatónál, a döcögtetőnél, a hajszálásnál, amikor jobbra hajra hagytuk őket. Tehát a játékok közben ez mind. Tehát, hogy a zenei képességek spontán fejlődnek, és ezt kihangsúlyozom. Tehát ilyen nincs, hogy tudatosan fejlődik a gyerek, és ezt neki tudni kell, hanem ez szépen kialakul. Hát 3 évig majdnem jártak régen, most már 1,5 évesen majdnem vagy, van, még előbb elviszik őket bölcsibe. Sajnos, ez is egy változás.
0: Ringatók, mondókák.
1: Nagyon sok éneklés, és hát amit szerintem fantasztikus, ami a végén megszületik, hogy hol hallanak ők az édesanyjuk szájából kánont énekelni, bocsi. Ami a legcsodálatosabb, amikor közben mondjuk kánon éneklésnél szoptat egy édesanya, és akkor mondom is, hogy ilyen csoda nincs máshol, csak a ringaton. Tehát, hogy olyan légkör alakul ki, hogy ez tök természetes.

0: És most hallgassanak meg egy archív részletet a Ringató program alapítójával, Gálné Gró Ilonával.
1: Ez a bizonyos zenei nevelés, amit mi most már itt a gyakorlatban csinálunk, Kodály írásaira és elveire gondolva, hogy a zenei nevelés nagyon korán kezdődik. Mondta Kodály, hogy az édesanyja idézőjelbe teszem képzésével, vagy az édesanyja igényeivel indul a kisgyerek zenei nevelése, tehát hogy minden édesanyának valamennyire ebben hinnie is kell, fel is kellene készülni, de jó lenne, gondoltam magamban, ha az anyukák tudnák azt, ami most már nincs annyira a hétköznapokban, ez a bizonyos hagyomány, amit valaha a nagymamák tudtak, hogy hogyan énekelünk, játszunk, huncutkodunk, amit nagyon természetesen a nagyszülők annak idején kitaláltak, hogy hogyan szórakoztassák, vagy töltsék az időt a pici gyerekekkel, és ami nagyon szépen letisztult magyar néphagyománnyá vált itt az évszázadok során, azt én most megtanítgatom az anyukáknak, azt az öremet vegyék észre, hogy a zsibzsup az nem egy elavult valami ősmaradvány, hanem ez egy nagyon jó huncutkodó játék, hogy az ölelgető, simogató, csiklandozó játékok, amiket a hagyományainkból támasztunk fel újra és tesszük élővé, azok nagyon-nagyon jól élhetnek a napjainkban, nagyvárosban is akár. Amit mi mutatunk mintaként a szülőknek, és nagyon indirekt módon tanítjuk őket. Azt otthon fel tudják idézni, fel tudják eleveníteni, igyekszünk, hogy értékes, jó dalok, jó mondókák, versek kerüljenek a könyveinkbe, hogy tényleg ne búvlival táplálják ezeket a pici gyerekeket, és a játszó, éneklő felnőtt és a kisgyerek kapcsolata nagyon szorossá alakul. A játék és az éneklés, az érintgetések mind hozzátartoznak a kisgyermekkori zenei neveléshez. Ezek az ölelgetős, mozgásos játékok mind-mind a művészeti nevelés csíráját jelentik, tehát a művészetek felé, a zene felé fordítjuk a kicsi gyerek figyelmét, és mindenek előtt az érzelmekre hat.
0: Veronikához és a kislányához ülök oda. Mióta járnak a ringatóra?
2: Amióta úgymond lehet csatlakozni, tehát így 3-4 hónapos környéke volt Luna. Mi a könyvtárba kezdtük el, és mivel itt lakunk közel Gyöngyösfaluba, ezért átjöttünk ide, és szinte minden héten itt vagyunk.
0: Lát-e abban valami fejlődési évet, vagy valami változást, hogy mivel minden héten jönnek, másként viselkedik a gyerek?
2: Igen, abszolút. Nagyon-nagyon jó azt látnia, hogy így nyílt neki a világ, meg ez az egész foglalkozás helyzet, ahogy így be lehet hozni, és egyre inkább részese, és nem csak hallgatója, hanem részese lett ennek, hogy bemegy a kör közepére, a hangszerhez oda megy, nevet, kacag, élvezi, tapsol, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt végignézni.
0: Személyesen valamilyen zenei előképzettsége van?
2: Igen, én 25 éve néptáncolok, illetve a Bogi zenekarral is énekeltem jó pár évig, úgyhogy igazából ő a pocakba is végig járt velem táncra.
0: Ha akarta, ha nem,
2: úgyhogy ez egy nagyon otthonos közeg neki. Ez a dalolás, hangszer, zene, és mindenképpen valamilyen kis kellemesebb, lágyabb dolgot szerettem volna, és ezt nagyon-nagyon élvezi és tereti.
0: Na most nekem is van egy lányom, ő 6 éves, de nem értek a gyerek fejlődéshez. Végignéztem az ő fejlődését, de azt nem tudom szakaszra bontani, hogy az, amiket itt csinálnak, zsibzsuppolás, bármi, az ő ritmusra tapsoltatásuk, és akkor ezt most a táncos oldalról kérdezem. Az mozgást fejleszthet?
2: Abszolút. Teljes mértékben. Én óvoda és gyógypedagógusként dolgoztam, amikor aktív voltam. Legelőször mindig, akár az oviba, akár a gyógypedagógiába, a tánchoz, zenéhez és a ritmushoz nyúltam, ha bármi mozgásos elakadás volt.
0: Az elégedett sóhajok.
3: Essél, eső, essél!
4: Essél, eső, essél, bugyborékot vessél,
3: zapszaporodjon,
4: búzabokrosodjon.
0: És a lányok után akkor szólítsunk meg egy fiút is, vagy hát legalábbis reméljük, hogy Marci is megszólal, de akkor az első kérdés legyen az anyukájáé és ókájáé, hogy csatlakoztak be a csoportba, mert hogy most jöttek először.
5: Több anyukával ismerjük itt egymást, és ők ajánlották ezt a foglalkozást, illetve egy kicsi csalás van a dologban, mert mi Marcival már jártunk ringatóra, Táplán-Szentkeresztre, ott lakunk, de azért csatlakoztunk ide, mert több anyuka és baba barát van itt a csoportban, és így komfortos biztosabban érezzük magunkat itt.
0: Ez szóba került a játszótéren, hogy gyertek el, nézzétek meg, és akkor vették a bátorságot, és itt vannak?
5: Igen, igazából így történt. Ajánlották a lányok, mert hogy nagyon szeretik a babák, és így csatlakoztunk.
0: Most a Marci olyan élvezettel majszolja ezt a két kiflit, komolyan mondom, hogy ha csak emiatt, hogy kifáradt, mozgott egy kicsit, közben zenéltek is, és megvan az étvágya, már megérte. Egyéb változást, vagy bármilyen fejlődést tapasztal rajta, mert ugye azt mondta, hogy máshova már jártak.
5: Igen, abszolút. Nagyon szereti a zenét, éneket. Azóta rengeteg könyvet olvasunk neki, nézegetünk, mondókázunk vele. Én is igyekszem neki otthon zenélni. Általában népzenét és gyerekdalokat

0: függönyt nézegeti, meg kikukucskál, hal mindent. Tehát gyakorlatilag itt üres járat nincs. Az, hogy nem pont azt csinálja, amit anya akar, vagy a foglalkozásvezető, az nem jelent semmit. Ő neki mászkálni kell, akkor mászkálni fog, de akkor is hal. A másik pedig, hogy az anyuka tanulja, hogy itt mi történik. Tehát tulajdonképpen az anya a minta, és hogyha ő tudja, hogy ő mit szeretne otthon játszani a gyerkőccel, akkor ezek a bizonyos őrbeli játékok, amik baromi fontosak, ezeket csinálják otthon. Látszik a gyerekeken, hogy tudják, hogy miről van szó. Szoktam velük ilyet játszani, hogy egy pillanatra abba hagyok mindent, akár ének, akár hangzaj, és megtorpannak. Tehát ők figyelnek.
1: Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka.
2: Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka.
1: Mint a Duna hossza.
2: Mint a Duna hossza.
1: Mint a Tisza hossza.
2: Mint a Tisza hossza.
1: Még a nál is hosszabb.
3: És ebben a tapsikolásban időközönként már a gyerekek is bekapcsolódnak.
0: Pedig ez az anyukáké. Ez
3: jó, de hát vannak.
0: Feladata, de hogy igen, hát persze, amit akarnak.
3: Merci és Róza türelmesen ülnek a foglalkozás után arra várva, hogy kérdezzem őket, de amint elkezdek beszélni, azért Róza biztonságos okokból visszamenekül Mercihez. Mennyi ideje járnak?
4: Rózának 7 hónapos korot, 5 hónapja járunk.
3: Van neki ugye egy nagyobb tesója, és azt mondta, hogy ott is végignézte a fejlődési évet. Miben más a két gyerek?
4: Róza elevenebb, nyitottabb kislányként, a kisfiam pedig nagyfiam már zárkozottabb volt, tehát ő inkább felém húzott.
3: Miben más második, mint első gyerekem? Most kérdezem ezt teljesen őszintén azért, mert nekem egy van, tehát nincs összehasonlítási alapom.
4: Hát az elsőnél ugye nem volt tapasztalat, hogy mi, hogy megy a ritmus itt a ringató foglalkozáson. Másodiknál nyilván már megvannak a zöldbéli játékok, hogy mi mit követhet. Azért vannak ismerős dalok, vannak újak is. Meg a fiamba beleépült, tehát a dal szeretete az, hogy otthon is...
3: Tessék, azért csak van itt öntudat.
4: Van, alakul nála, ugye látja a nagyobbtól.
3: Na, tehát ott tartottunk, hogy beépült a fiúba a zeneiség, hogyan?
4: Az otthoni játékokban is mondjuk inkább a zenei dolgok felé nyúl, meg az, hogyha csak egymagában van, akár fürdés közben, vagy az udvaron, hogyha egymaga is van, akkor mindig azt halljuk, hogy valami dalt énekel.
3: Na most Zsuzsa, az, ami itt történik, az később hogyan válhat használva a gyerekeknek, akár tudati szempontból, kognitíve, akár érzelmileg, és akkor kezdjük a tudati részével.
0: Amikor egy kicsi gyerek már 3 éves kor alatt elkezd hangicsálni, az azt jelenti, hogy különböző hangmagasságokat próbál. Ezt Kokaslára találta ki egyébként ezt a szót, és ez valami csoda, amikor mi megyünk mondjuk körbe énekelve, és egyszer csak hallok egy hangicsáló kisgyereket. Tehát ott ő már finom motorikával a hangszál átfejlesztik. És akkor itt kezdődik az, hogy a két agyfételke a zene. Tehát mind a kettő kell.
3: Ja,
0: kell a kognitív, kell a kreatív. Ugye így használjuk. És abban a pillanatban, amikor egy ilyen fajta fejlődésen keresztül megy a ringaton, vagy egy hasonló foglalkozáson, akkor ő már sokkal-sokkal fejlettebb, mikor elkezd zeneóvodába járni. És ezt azért tudom, mert aki utcáról jön hozzám zeneóvodába, az sehol nincs fejlettségbe ahhoz a gyerekhez, aki járt ringatóra. Tehát ez tapasztalat. Egyértelműen, akkor leülünk, válasszál valamit, mit csináljunk a végén, a gyertyánál búcsúzunk, és népdalokat énekel a 3,5-4 éves gyerek, hogy azt énekeljük. Hát ahhoz mi kell? Hangszál, kell ahhoz, hogy a szöveget tudjam, és még a dallam is ott van. Hányféle dolog történik a kis fejébe?
3: Hát legalább 3, igen. Jó.
0: Akkor mitől okosabbak a zenei általánosba járt gyerekek? Ami csoda volt az 50-60-as években, igen, és ezt bizonyított tény, tudományos kutatásokkal, hogy minden jobban ment nekik. Olyan komoly zenei nevelés volt az 50-es években. Én kijártam ezt a Gudályiskolát teljesen, bölcsődétől kezdve.
3: És az érzelmi része?
0: Ez olyan érdekes ez a kérdés egy férfi részéről, mert abban a pillanatban, amikor érintés, ölelés, egy együtt mozgás, az már mind az érzelmi fejlődéshez tartozik.
3: Az világos, na, de hogy ettől stabilabb a lelki világ.
0: Hogyne? Hát ez egy köztudott dolog, hogyha énekelek, nem félek. Mehetek a pincébe, nem kell gyertya. És akkor megkérdezi tőlem mondjuk 5-6 év után a zeneiskolai portás bácsi, hogy tanárnő, maga miért olyan jókedvű mindig? Hát mondom, mert egész délelőtt énekelek. És ez így igaz. És nagyon ritka, hogy szomorú

0: Anyuka megy el a ringot, mosolyognak, beszélgetnek. Tehát egy blokkolja az éneklés az agynak azt a pontját, ami a félelem, a szorongás és ezeknek a vacak dolgoknak a...
1: melegágya.
0: Így van.
1: Mi most csak anyukákat látunk, vagy láttunk ezen a foglalkozáson.
0: Voltak apukák régen, megint a régen. Hát most csúnya szóval, de hát ők tartják el a családot, igen. Ha van olyan program, adventi ringató, anyák napja, közös program, ott nagypapák is, mindenki van, keresztma mindenki van. De ami nagyon-nagyon nagy élmény volt nekem körülbelül olyan 6-8 éve, hogy rendszeresen egy nagypapa jött. Én nekem az a csoda volt. Mindent énekelt, mindent játszott kisgyerekkel, mert az anyuka le volt foglalva. A férfiakat is szeretjük ám nagyon. Én nagyon. Még bejön egy apuka, jaj, de jó, és akkor az anyuka lesz brummogása. Igen. Tehát nagyon örülünk az apáknak, nagyon.
1: Ja, tehát ez nem csak az én megtiszteltetésem, hogy brummogni kell?
0: Nem, őnek is örülünk. Szóval egyszerűen...
1: Zoli volt az az őnek is a hangmérnökünk, igen.
0: És a dolgok,
1: hogy
0: így vagyok.
1: Ja.
0: Segítünk a
1: dobantással. Jó, köszönöm.
0: Lehet?
1: Ringató és Rudi terápia, jó? Oké.
0: Ez egyben van minden.
1: Látom.
0: A bundám szörös, kózos, és a talpa így vagyok.
1: Brum, brum.
0: A házam sűrű, rengeteg, a medve én vagyok.
1: Brum, brum.
0: Ha brummogok, itt megremek, a cedő rengeteg.
1: Brum, brum. Brum, brum. Szombathelyen a Herényiek házában jártunk ma, ahol egy ringató foglalkozáson vettünk részt, itt a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergo Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az elmúlt 2 nap tárgyalásairól számolt be az M1-nek Párizsban a miniszterelnök. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. A hazahozott uniós pénzekből tervezett szociális intézkedéseket mutatta be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, létrejöhet az egyablakos szociális ügyintézés, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Hozzátette, prioritás lesz a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a gyermekszegénység csökkentése és az idősek segítése. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity vonatot vásárolnak. A hév esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állnak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe 2/3-át, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fő üzenete, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a közös sorsát alakító jövőbe tekintő magyarságot. Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat finnországi állomásán. Az egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Főként a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt, a szél többfelé viharossá fokozódhat, a hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18 és 22 fok között alakul majd.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéjéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigánytelepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát, Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra kettős kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Változás a Felvidéki Magyar Szövetségnél vezetőképzés fiatalok számára Kárpátalján, új civil fórum a Délvidéken. Átalakulóban a Kárpát-medencei magyar közösségek politikai és civil élete. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Lemondott a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke Őri Péter, aki elégedetlen a legutóbbi kongresszuson meghirdetett korszakváltás és fiatalitás menetével. Őri Pétert bővebb információkért Haják Szabó Mária hívta fel telefonon.
3: Az őszi helyhatósági választásokra való felkészülés során a folyamatok nem abba az irányba mennek, amelyre szerződtem, fogalmazott Őri Péter, nem a nyitás politikája valósult meg a jelölt állítás során.
4: A nyitás politikáját kell meghirdetnünk, hiszen közel 8%-nyi közösség csak akkor tud sikeres lenni az országos politikába, ha széles társadalmi rétegek irányába tud nyitni. Korosztályokat is be kell vonni, kicsit meg kell haladni az ideológiai csatározást, illetve közösségen belül szerintem abszolút ezt egy másodlagossá kell tenni, mert nyilván ilyen és olyan nézetek is megjelennek. Nyitni kell a szlovák-magyar kapcsolatokba, egyszerűen tárgyalni kell a szlovák pártokkal, nyitni kell azon rétegek irányába, akik otthon maradtak a választásokban. A nyitás kérdése, ugye most a megyei választásokra készülünk, illetve a helyhatósági választásokra, az a jelöltállítás módszertanának változtatására is érvényes, ott is nyitásról lett volna szükség.
3: Gubik László pártelnök is reagált Őri Péter lemondására. Úgy fogalmazott, hogy Őri Péter a párt országos politikájával teljesen egyetért, ugyanakkor elégedetlen a korszakváltás ütemével.
4: Az ütem azt jelenti, hogy valamit nem időbe teszünk meg, én pedig azt látom, hogy pillanatnyilag a megyei lista állításoknál azok a nyitások, amelyek mondjuk a szakmai munka, a közösségi megjelenés, az otthonmaradók megszólítása, a szlovák-magyar kapcsolatok, esetleg a korosztályoknak a megszólítása, tehát betenni fiatal új arcokat, az mind háttérbe szorult, hiszen a járási klikkek voltak azok, amelyek sok esetben eldöntötték, hogy hol milyen indulók lesznek. Föntartják ugyanazt az állapotot, amely állapot volt, az viszont nem korszakváltás, az bezárása annak, hogy lehetőséget kapjanak új személyek, egy bezárása annak, hogy mondjuk 3-4-5 ciklus után új jelöltek mérettessék meg magukat, és nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy fölkészüljenek a parlamenti választásokra, mondjuk egy fiatal, hogy van értelme közösségi munkát végezni, politikai munkát végezni, hiszen helyzetbe lehet kerülni azon keresztül, hogy valaki jó munkát végez, hanem ez történik.
3: Őri Péter cáfolta, hogy Nagyszombat megye elnök jelölti posztját akarta megszerezni, ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az őszi önkormányzati választások már a jövőre esedékes parlamenti választásokra való felkészülés.
4: Volt jelölésem, de nem mérettettem meg magam, én visszaléptem a szavazás előtt, nem csalok és csütörtök polgármestere vagyok, a választópolgárok megkérdezhetnék, hogy akkor polgármester akarok lenni, vagy a megyeelnök akarok lenni. A megyei választásokon történő indulása, indítása egy megyeelnöknek, az a parlament választásokra történő fölkészülés. Tehát meg tudjuk-e jeleníteni a pártot, tudunk-e új arcot adni a pártnak. Ha ugyanazok a személyek fognak indulni megyeelnöknek, akik mondjuk indultak 2-3-4-szer, akkor nyilván nem hoztunk újdonságot.
3: Őri Péter tagja maradt a Magyar Szövetségnek, így Gubik László elnök továbbra is számít rá, tisztségtől függetlenül is.
2: Lemondott Őri Péter, a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke. Délvidéken új civil szervezet alakult, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum, azaz a Malter. A mozgalom célja az urbánus, nyitott közéleti és kulturális értékek képviselete, stratégiák megfogalmazása. Az elképzelésekről Pressburger Csaba újságírót, a Malter koordinációs testületének tagját, Szabadkán Németh Ernő kérdezte.
5: A Malter egy rövidítés, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórumnak a rövidítése, ez egy nemrég alakult civil szervezet, amely elsősorban a vajdasági magyar közösség közéletével, politikai ügyeivel kíván foglalkozni.
6: És vannak olyan kezdeményezések, hogy stratégiát írjanak.
5: A Malternek 4 területen van dolga, és ezek közül az egyik olyan pillér, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozó területekre vonatkozik, tehát a kisebbségi, azaz magyar oktatásügy, tájékoztatás, oktatás, hivatalos nyelvhasználat és kultúra területével, és ez egy mondjuk így agytrözt funkció, egy picit ilyen fellengzősen hangzik, de a lényeg az, hogy ezen belül szeretnénk szakemberekkel kidolgozni olyan részterületekre vonatkozó programokat, illetve akár stratégiákat is, amelyek kompatibilisek ezekkel a területekkel, és természetesen ezt megelőzően a már meglevő magyar nemzeti tanácsi stratégiákat szeretnénk elemezni, kritikai elemzésre gondolok itt, és nagyon reméljük, hogy ezek a stratégiák, ezek a programok valamilyen formában eljuthatnak végül a döntéshozókig is, és a megvalósítás útjára léphetnek.
6: Hogyha a stratégiát írnak, akkor valószínűsíthető, hogy nem elégedettek az MNT általi stratégiákkal.
5: Nyilvánvalóan az MNT stratégiáiban is vannak különféle kritizálni való részek, és vannak olyanok, amelyekről a szakma egyöntetű véleménye az, hogy jó. Azt gondolom, hogy itt különbséget kell tenni a különféle területekhez kapcsolódó MNT stratégiák között, amelyek közül azt gondolom, és nem csak azért, mert újságíró vagyok, de ez szintén egy eléggé közkeletű vélekedés, hogy a tájékoztatásra vonatkozó stratégia a leggyöngébb és a legkevésbé szakmai szempontokat figyelembe vevő stratégia, illetve magával a realitással sem igazán foglalkozik. De ha már valami pozitívat is akarok mondani, akkor azt gondolom, hogy a nyelvhasználati stratégia talán a legjobbnak tűnik azok közül, amelyeket az MNT az utóbbi egy-két évben elfogadott. Erről viszont nem nekem kéne nyilatkoznom érdemben, mert nem a szakterületem.
6: A stratégiák megfogalmazása egy feladat, és még a másik három.
5: A második feladat azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, mert a nyilvánosságnak egyfajta fölpesdítése is volna a cél. Arra szeretnénk minél több vajdasági magyart biztatni, hogy vegyen részt a közéletünkben, aktívan legyen részese, hogy éljen akár a választói jogával akkor, amikor nemzeti tanácsi választásról van szó, kapcsolódjon be közvitákba, kapcsolódjon be különféle kérdések megvitatásába, és emiatt szeretnénk különféle vitafórumokat, kerekasztal beszélgetéseket, szakmai tanácskozásokat is szervezni. A harmadik pillér alapvetően a kapcsolatépítésre vonatkozik, tehát más szervezetekkel, akár politikai döntéshozók háttérembereivel szeretném fölvenni a kapcsolatot, és természetesen a Malterben kidolgozott stratégiákat, programokat szeretnénk így módon érvényre juttatni. És a negyedik pedig a legérzékenyebb kérdés, hogy a Malter valamilyen formában bekapcsolódna a nemzeti tanácsi választásba. Ezt azért mondom, hogy érzékeny kérdés, és egy picit fából vaskarikának tűnik, hiszen a civil szervezeteknek alapvetően nem a képviselet volna a feladata. Civil szervezetek eleve nem is vehetnek részt akár önkormányzati, akár köztársasági vagy tartományi választásokon Szerbiában, viszont kimondottan a kisebbségi önkormányzati, tehát magyar nemzeti tanácsi választáson igen, és a tagságunk erről már döntött is, megszületett egy olyan elvi álláspont, amely arra vonatkozik, hogy valamilyen formában, hogy milyen formában másokkal együtt, hogy csak delegálva jelölteket egy listára, de valamilyen formában be fog kapcsolódni ebbe a most következő őszre esedékes választásba.
6: Jelentkeznek a szakemberek, szeretnének együttműködni a Malterral, van-e félelem?
5: Úgy látom, hogy az utóbbi egy-két hónapban egyre inkább elillant ez a félelem, vagy azok, akik korábban óckodtak attól, hogy közéleti témákban megnyilatkozzanak, vagy egyáltalán bekapcsolódjanak akár ilyen háttérbeszélgetésekbe, ezek most megnyíltak és sokkal inkább nyitottakkal váltak arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a történetbe. Úgyhogy én most inkább azt látom, hogy végre túlzásra azt mondhatnám, hogy duskálhatunk a szakemberekben, vagy azokban az emberekben, akik eddig nem igazán kaptak megnyilatkozási lehetőséget, és többek közülük nem is akartak foglalkozni ilyen kérdésekkel. Most ezek úgy tűnik, hogy bekapcsolódnának és a Malter részei lesznek.
2: Új civil szervezet alakult a Délvidéken, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum. Kárpátalján a fiatalok egy csoportja arra készül, hogy a közösségének jól képzett vezetője legyen. Ennek érdekében is a kárpátaljai közéleti vezetőképző 8. évfolyamának hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A cél egyebek mellett az volt, hogy a céltudatos fiatalok megismerkedjenek az Európai Unió működésével és az EU-s döntéshozatali folyamatokkal. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Egy olyan közösség alakult ki, amely értéket akar menteni Kárpátalján a szülőföldükön, és akár a fiatal generációt, akár az idősebb generációt tekintve óriási értékmentés zajlik a KKVK keretein belül.
8: Mondja Rácz Milán, aki Beregszászból jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. Sas Eszter szintén a Beregvidékről érkezett.
9: teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogyha véget is ér a képzési hétvége, vagy akár az egész kárpátaljai közéleti vezetőképző program, mi ezután is fogjuk tartani a kapcsolatot. Olyan különleges módon kovácsol minket össze, és még évek múltán is vissza fogjuk emlegetni azokat a hétvégéket, együtt töltött hétvégéket, amiket mi itt átéltünk, ahol mint egy csapat is összekovácsolódtunk, és ahol nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanulhattunk meg, és olyan drasztikus módon fejlődhettünk, például egy interjúadásban, vagy amikor ki kell állni és beszélnünk kell, amit máshol még nem tanulhattunk.
8: Ferenc Viktória, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő kiemelte. Fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak megismerni az Európai Uniót és intézményeit, melyek fontos szerepet játszanak Ukrajna és így a kárpátaljai magyar közösség jövőjének alakulásában is.
10: Minden évben egy nagyon különleges alkalom az, amikor a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákjai ellátogatnak ide Brüsszelbe, Európa fővárosába, és itt ők maguk személyesen találkozhatnak az Európai Uniós intézményekkel, ugye nem csak az Európai Parlamentbe, hanem más intézményekbe is ellátogatnak, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy hogyan is működik az európai szintéren az érvényesítése a kisebbségi jogoknak például. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatom őket, mert azt gondolom, hogy ők azok a jövő generációja, akik Kárpátalján majd a vezetést is elláthatják, különböző szervezeteket vehetnek át, tehát egyfajta generáció frissítést tud az ő személyükben megvalósulni.
8: A kárpátaljai közéleti vezetőképzőt indulása óta eddig több mint 100 tetrekész fiatal végezte el. A 8. évfolyamnak 15 résztvevője van. Kosztrián Dávid a közéleti programok igazgatója.
7: Minden közösség jövője elsősorban a fiatal utánpótláson, illetve az értelmiségen múlik. Ebben próbálunk mi segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. Ez a 8. évfolyam a kárpátaljai közéleti vezetőképzőnek, ami számunkra is jól tükrözi azt a fajta igényt, ami a kárpátaljai közösségben megvan, az iránt, hogy lehetőségeket és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy a saját utánpótlásukat gondozzák, illetve neveljék. Mi ehhez a munkához próbálunk hozzájárulni lehetőségeink szerint.
2: A kárpátaljai közéleti vezetőképző hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A Felvidéki Magyar Szövetség nő tagozata is több női képviselőt szeretne látni a hazai közéletben, hogy érdemben képviselhesse a nőket érintő kérdéseket. A nő tagozat politikus hölgyei több jelentős társadalmi témában is hallatják hangjukat. Legutóbb az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját hirdette meg a tagozat a Felvidéken. Gergely Pap Adriannát, a nő tagozat elnökét a szervezet tevékenységéről, illetve a segélyakcióról Gallai Nagy Emese kérdezte.
11: 2022-ben alakult meg a Felvidéki Magyarok érdekeit képviselő pártban aktívan politizáló nők szekciója, amit ma már hivatalosan a Magyar Szövetség nőtagozataként ismerünk. Elnökasszony, milyen területeken vannak jelen, hogyan segítik a párt munkáját?
12: Úgy vettük észre, hogy a szociális, kisebbségügyi gondokkal nem foglalkozunk annyira politikában, mint amennyire kellene, és amennyire fontos ez a témakör. Elsősorban azért tartottuk fontosnak, hogy megalakuljon egy politikai párton belüli nőtagozat, hogy egyrészt a nőket is inspiráljuk arra, hogy részt vegyenek a politikában, hiszen épp ezzel függ össze minden, hogy azért nem kerülnek ezek a kényesebb témák a terítékre, mert nincs, aki őket oda tegye, és mi úgy gondoltuk, hogy éppen a nők azok, akik erre képesek, akik ezt a legjobban tudják megfogalmazni vagy terítékre tenni.
11: Ezt a tagok több alkalommal nyilvánvalóvá tették, hogy a céljuk a nők bevonása a közéletbe. Előtérbe kerülnek-e ezáltal a családokat, nőket érintő problémák?
12: A jelenlegi politikai helyzet eléggé maszkulin, tehát eléggé férfiak által dominált, és többnyire nem ők azok az emberek egy családon belül, akik azokat a családon belüli problémákat, szociális dolgokat oldják. Ezeket mindig inkább a nők oldják. Mind az idősebbekről való gondoskodás, mind gyermeket nevelés, ha beszélünk egyszülős családokról, ott is többnyire a nők maradnak egyedül a gyerekkel, és ezeket a problémákat csak úgy lehet először is rájuk mutatni, és aztán orvosolni, ha olyanok foglalkoznak vele, akik ebben érintettek napi szinten.
11: Milyen problémakör a menstruációs szegénység is, kiket és milyen mértékben érintett Szlovákiában?
12: Mi elsősorban a magyar lakta vidékkel kezdtünk el foglalkozni, és a mai napig is ez a prioritásunk, és a menstruációs szegénységre azért akartunk rámutatni, mondani, hogy mindamellett, hogy a magyar lakta régiók, akár kelet-szlovákiáról beszélek, akár közép-szlovákiáról, Gömörről, mind a két régió általánosságban a legalulfejlettebb régió közé tartozik, és ebből kifolyólag egyértelmű, hogy a létminimum közelében, vagy a létminimum alatt élő nők még inkább sújtottak ebben a problémában, nekik havonta plusz költségeik vannak a higiéniai felszerelésekre, és erre szerettünk volna rámutatni, hogy nem csak egy általános szegénységi probléma van itt, de a nőknek még hatványozottabban nehezebb a helyzete.
11: Milyen megoldásokat látnak ezen a téren?
12: Az, hogy ezt a gyűjtést megszerveztük immár 5. éve, még mindig úgy gondolom, hogy figyelemfelkeltés a problémára, noha 500-600 szeretett táska is összegyűlik egy éven. Rendszer szerű megoldás. Nehéz úgy találni, hogy egy olyan politikai pártról beszélünk jelenleg, aki nincs a parlamentben ugye több mint egy évtizede, és ezt tapasztaltuk, hogy amikor felvettük a kapcsolatot parlamentben lévő szlovák politikai pártokkal, ígéretek voltak, hogy majd közösen valamit elérünk, illetve hogy beterjesztik ők a mi támogatásunkkal is a parlamentbe, ám érdemleges változást nem tudtunk elérni, és ezek a kezdeményezések is mind alábbhagytak. Adómentessé kellene tenni ezeket az alapvető higiéniai eszközöket, amire van példa egyébként Európában. Különböző megoldásokat kellene kínálni a mély szegénységben, a szegénységben élő nőknek, amit én úgy gondolom, hogy csak gyakorlatból kiindulva lehet majd kidolgozni. Ehhez természetesen olyan helyre kell kerülnünk a mi kezdeményezésünknek, hogy ott tényleg legyen foganatja, hogy ne csak beszélgessünk róla, de komoly partnereket is találjunk, és olyan helyen tudjuk elmondani a törvényhozásban, ahol konkrétan lehetne kezelni ezeket a problémákat.
11: Az egy táska női szeretet, tehát egyelőre egy adománygyűjtő akció tulajdonképpen. Még ennek a részleteiről beszéljünk egy kicsit, mi kerüljön egy táskába, vagy mi ne kerüljön, és hova kerülnek majd ezek az adományok.
12: A legfontosabb a betét. Ezen kívül alapvető tisztálkodási szerek, sampon, tusfürdő, fogkrém, fogkefe, papírzsebkendő, vécepapír, semmi luxus, tehát tényleg az alapvető dolgok. Nem volt könnyű egyébként kidolgozni azt a sémát sem, hogy megbízható, szétosztó állomásokat találjunk. Ez nem azért van így, hogy nem bíztunk volna meg azokban, akik jelentkeztek, csak mivel annyira újszerű volt ez a gyűjtés, tanulni kellett mindenkinek abból a szempontból, hogy hogy tudja eljutatni ezeket a szeretett táskákat diszkréten, és úgy, hogy a megfelelő helyekre kerüljenek. Együttműködünk egyházi szervezetekkel, karitatív szervezetekkel, anyaotthonokkal, szociális ügyosztályokkal, városokon és nagyobb falvakban, önkormányzatokkal. Június 21-ig tart a gyűjtés.
11: Egyébként hogy látja a mély szegénységben élőknek, van-e bármi esélye a felvidéki magyar közösség hasznos tagjává lenni, válni?
12: Van, és természetesen most is tagjai, és sok esetben hasznos tagjai még így is. A magyar közösségnek nyilván sokat segítene rajtuk az, ha jobb anyagi környezetben élnének, bármihez aktívabban tudnának hozzáfogni, illetve aktívabban tudnának bekapcsolódni, de ez a probléma is a gazdasági helyzettel függ össze. Ha megnézzük Szlovákia térképét és a fejlesztéseket, akkor azt látjuk mindig, hogy a magyar lakta területeken egy tátongó üresség van, és még ezek között is a legrosszabb helyzetben Közép-Szlovákia van, Gömör. Ami nem történnek nagyobb erejű fejlesztések ezekben a régiókban, addig a mély szegénység se fog enyhülni, és nem fogjuk tudni semmilyen gyűjtéssel vagy jó indulattal jobbá tenni ezeknek a, nem azt mondom, hogy csak nőknek, de itt most már közösségekről van szó, az életét. Ezt is rendszerszerűen kell, és törvény által kell javítani. Akármennyi ígéretet kapunk magukat partnernek tekintő szlovák pártoktól, valahogy mégis mindig akkor fogy el az energia és a beruházókedv, amikor ezeket a régiókat kell fejleszteni. És ezért is lenne nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat közvetlenül azok tudják oldani és orvosolni, akiket érint.
2: A Felvidéki Magyar Szövetség nőtagozata idén is meghirdette az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját, hogy segítsen a mély szegénységben élő nők havi higiéniájában.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Ma ritka az a barátság, amely csecsemőkortól halálig tart, mondja Mezei Gabriella, a Tomcsa Sándor Színház színésznője. A Barátságunk története című gyereknapi mesés táncos előadás egyik főszereplője úgy véli, korunk mindennapos, néha erőszakos élethelyzetei, amelyek az előadásban is felbukkannak, a tánc és a zene révén oldják a feszültséget. Két alkalommal is teltház előtt játszották kicsiknek és nagyoknak az említett színház Társulat és az Udvarhelyi Néptánc Műhely közös életmeséjét arról, hogy az igazi barátság túléli az időt, a távolságot és az elmúlást is. Geré Krisztina összefoglalója.
13: Bátorság! Még egyszer!
14: Egy faragatlan tapló voltál!
15: Van két öreg.
16: Az előadásról így mesél Veronika, egy 9 éves kislány.
15: Gyerekkorukra visszagondolnak, hogy amikor bölcsibe voltak, és akkor csapják a feneküket, akkor egyre nagyobbak lesznek, nagyobbak, és akkor a végén így 50 éves, 60 éves, 70 éves, 80 éves, 90 éves, és aztán mennek a
17: Szeretitek a meséket? Mert amit most itt látni fogtok, az nem mese.
18: Mezei Gabriella vagyok, a Székely Udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze.
19: Több véleménnyel is találkoztunk az előadás után. Például egy apa a gyerekeivel nézte meg. Ő azt mondta, hogy ez nem is annyira gyerekeknek szólt, inkább nekünk. Látványosan, sőt hangjuknak is hangot adtak a gyerekek, tehát nagyon élvezték a nézőtéren. Ez egy táncos előadás, mese volt. Milyen eszközökkel lehet felnőttekhez is és gyerekekhez is egyaránt szólni?
18: Sokat vitáztunk azon, hogy mi legyen a korhatár. Pont azért, mert öreg bábok szerepelnek benne, tehát két idős férfi mesél a múltjáról, és ez egy kicsit ijesztő is lehet akár. Mi a 12-es korhatárt jelöltük be, de a rendező ragaszkodott ahhoz, hogy a 6 éves korhatár legyen.

0: számomra is, mert manapság úgy gondolom, hogy ritka az olyan barátság, ami egészen csecsemőkortól életünk végéig tart. Már ott vannak a halál kapuja előtt tulajdonképpen. Ez is egy számra hátborzongató, és tényleg ilyen lélekhez szóló. A rendezőnek az volt a célja, hogy történeteket mutassunk be az életükből, ahol kibontakozik a barátságnak a fontossága és a barátságnak a köteléke. Ez nem feltétlenül szomorú történet. Próbált olyan eszközökhöz nyúlni, ami nem lehangoló vagy nem letargikus. Legyen benne humor, vicc, pont ez volt a cél, és ezáltal szerintem nem lett egy szomorú történet, inkább megható.
1: Bullying, azaz iskolai zaklatás, áldozat hozatal, szerelmi háromszög. Számos olyan helyzetet tártak fel a tánc eszközeivel, vagy révén, amely a mindennapjaink része. Vajon a gyerekekre hogy hat, ha ilyen helyzetekkel is szembesítjük?
0: Én féltem az iskolai jelenettől személy szerint, pont amiatt, mert én is egy ilyen erőszakos tanárt játszom benne. Meg is kérdeztem a 8 éves gyerekemet, hogy ő mit szólt ez, hogy nem volt ez félelmetes számára, és azt mondta, hogy egyáltalán nem, sőt, neki vicc volt. Azt gondolom, hogy mivel hétköznap is találkozunk ezekkel a helyzetekkel, és lehet, hogy még durvábban, mint ahogy most ez így be volt mutatva, ezek a tények, ilyen világban vagyunk, vagy ezek a hétköznapi helyzetek. A táncos jelenetek azok, amik feloldják meg a zene benne, amik nem teszik nagyon komolyá a dolgot. A lelket feloldozzák, vagy fel tud az ember sóhajtani, vagy úgy kellemes, nem megrázó a helyzet. Nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni a néptáncműhellyel. Jól kiegészítettük ebben az előadásban egymást. Született egy koprodukció, ami fekszik és ami összeolvadt. És ez nagyon-nagyon jó érzés volt, úgyhogy örömmel játsszuk ezt az előadást.
2: Míg Székelyudvarhelyen a tánc és a zene a feszültségeket oldotta egy előadásban, addig Horgoson egy tehetségkutatón kapott főszerepet. Az elmúlt szombaton a délvidéki település volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntőjének. A szervezőket, résztvevőket és a zsűrit kérdezte a rendezvényen Németh Ernő. Elsőként Csányi Tamarát, a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület koordinátorát hallják arról, hogy honnan érkeztek a résztvevők.
3: Vajdaság számos településéről érkeztek. Bánát bácska, mindenki képviseli magát.
4: Milyen produkciókat hoztak? Ez meg van határozva, vagy bárki szabadon dönthetett?
3: Szabadon dönthettek. 2 korosztályban várjuk a versenyzőket. Az első korcsoport 12 éves korig, a második pedig 12-től 18 éves korig terjed. Nincsenek se tájegységi, semmilyen másfajta megkötések. Szólóban és párosban, valamint csoportverseny.
4: Kategóriák szerint hány résztvevő van?
3: Az idén a legnépszerűbb a népdal kategória, ott 28 produkció érkezett, azután következnek a néptáncosok 13, illetve a népzenészek 11 produkcióval.
4: Milyen a produkciók színvonala?
3: Csodálatos. Aki bennül és nézi, vagy kívül a tévén, azok elmondhatják szerintem, hogy nagyszerűek a gyerekek, hihetetlenek, és évről évre magasabb és magasabb színvonalat teljesítenek, és ezek a gyerekek, ugye már évek óta látjuk őket, évek óta visszajáró vendégeink, fölépőink, fantasztikus fejlődésen esnek át évről évre, nem csak most, mindig így van.
5: Szécsi Viktória vagyok, a Dunán innen Tiszántúl tehetségkutató népművészeti vetélkedőnek a zsűrije, egyébként néptáncpedagógus.
4: Hogyan készültek fel a néptánc? Milyen produkciókkal, és ezt hogy sikerül színpadra vinni?
5: Mivel évek óta már részese lehetek ennek a rendezvénynek, és ott ülök a zsűri tagjai között, azt látom, hogy a visszatérő csoportok szép színvonalas produkciókkal illettek meg bennünket.
4: Milyen táncokat szeretnek leginkább táncolni?
5: Most, amit eddig láttam, az inkább a kismagyarországi régióból való táncok voltak. Ez általában az 1-től 8. osztályos generációkra vonatkozik. Rajtuk felül az ifjúság inkább már az erdélyi táncok felé kacsingat, mert ott főleg a fiúknak ott több a csapás és a kihívás, ahol egy kicsit meg lehet mutatni az ügyességüket jobban.
4: Látni a fejlődést, például a tavalyi évhez viszonyítva.
5: Igen, nem csak a néptáncban, hiszen minden kategóriát nyilván végignézünk és véleményezünk. Az énekben is, a hangszeres játékban, szólókban, dúókban, csoportos felállásokban nagyon-nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, tehát technikásabbak lettek és bátrabb színpadi előadásmódot tekintettek. tekinthettük meg tőlük.
4: És hogy milyen jól dolgozik a zsűri, annak a vizsgája ugye Miskolcon lesz. Általában ezek a gyerekek, akik itt aranyminősítést kapnak és eljutnak Miskolcra, utána ott hogyan szerepelnek?
5: Azt kell mondjam, tavaly és tavaly előtti évben is ott voltam kísérőként, és megállták a Vajdasági Régóból tovább jutatott együttesek, szólisták, duók a helyüket, ott is ugyanúgy

0: képviselték a magyar kultúrát, és aranyminősítéseket hoztak haza.
1: Domonkos Dorina vagyok, beszédesemme vagyok.
2: Szabadkáról érkeztetek, és táncoltok is, és énekeltek is.
1: Én a táncot szeretem jobban, azért, mert az érdekesebb, és abban van ének is.
2: Milyen táncokat fogtok előadni?
1: Délalföldi táncokat.
3: Lakodalmas.
2: És van-e története ennek a koreográfiának?
3: Hogy mindenki szegény, és egyszer csak így az utcán kiválasztanak egy mennyasszonyt.
2: Első versenyetek, vagy már korábban is voltatok itt?
1: Korábban is voltunk már.
2: És milyen eredmények születtek akkor?
3: Kiemelt arany.
4: Kovács Márta Endre vagyok, a Csantavéri Mendikus Tambura zenekarból kis kunhalasi dalcsokort hoztunk.
2: És amikor lenéztél a zsűrire, milyen arcokat láttál?
4: Mosolygott, meg tetszett neki is.
2: Egyébként mióta zenél ez a csapat együtt?
4: Már lassan 4 éve.
2: Merre jártok szerepelni?
4: Egyelőre ilyen kisebb táncházak, meg föllépések.
2: És neked miért a tambura a kedvenc hangszered?
4: Nagyon sokszínű, sok fajta van belőle, elég sok mindent lehet rajta játszani.
5: Bebes Robert vagyok, a Mendikus Művészeti Központ elnöke és a 3 tambura zenekarának a vezetője. Most a középső zenekart hoztam el, a junior tambura zenekart, ők lépnek föl, mint különálló együttes, illetve kísérik a Szabadkai Népkörnek a tánccsoportját.
2: Milyen eredményre számít?
5: Ha visszatekintek, akkor általában mindig vagy arany, vagy kiemelt aranyat kaptak a zenészeim, hála Istennek, tanítgassuk őket otthon, hogy illő módon részt tudjanak venni bármilyen rendezvényen, de majd kiderül a zsűrűn függ, illetve a gyerekeken, hogy mennyire lámpalázosak, bár ők most már megszokták a színpadot.
2: Úgy tudom, hogy turnéznek is elég sokat.
5: Igen, most már őket is minél többet küldöm föllépésekre, méltó utódaink lesznek.
6: Lezajlott a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntője. Ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
7: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Június 4-én csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit itt a Hajnaltájban. Ma a búcsúk ünneplik névnapjukat. Én Belényi Barbara vagyok. Ugyan a 2022-es történelmi asszályhoz képest sokkal rosszabb idén a helyzet. Ennek ellenére jónak ígérkezik az idei fűszerpaprika termés, és már igényelhető a csekély összegű támogatás a fémzárolt vetőmagra. Fél hat előtt a támogatás részleteire is kitérünk vidékmagazinunkban. Most azonban a hírek következnek. A stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Az elmúlt napok tárgyalásairól számolt be az M1-nek Párizsban a miniszterelnök, a kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolában, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Hangsúlyozta, Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. Hozzátette, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását, a gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermőmezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. A hazahozott uniós pénzekből tervezett szociális intézkedéseket mutatta be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, létrejöhet az egyablakos szociális ügyintézés, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Hozzátette, prioritás lesz a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a gyermekszegénység csökkentése és az idősek segítése. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity vonatot vásárolnak. A hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Az új járművek várhatóan 2029-ben állnak forgalomba. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte a helyszínen az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel, ehhez pedig szükség lesz egy Velencei tó törvényre. Hozzátette, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezés Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borít. Holnap elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a várospolgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a sorsát együtt alakító, jövőbe tekintő magyarságot. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, keleten, északkeleten azonban elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18-22 fok között alakul.
1: 5 perc elmúlt 5 óra. Most pedig röviden.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
1: Rövidre következő fél óra tartalmából 6 évtized után ismét megjelent egy barátkesejű Szerbiában, ám egy kihelyezett méreg miatt el is pusztult.
3: Még szerintem várni kell arra, hogy az emberekben tudatosuljon az, hogy ezek szigorúan védett ritka madarak, és nagyon fontos szerepük van, nagyban megelőzik a különféle fertőzések terjedését.
1: Aztán padhelyzet nagy rédén, vadriasztó hangágyúkkal lóvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ám ez zavarja a lakosságot.
4: Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
5: Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönt kell megfogni ezt a vadat.
1: Fél hatig beszámolom majd arról is, hogy aranysakálok olyan kiváló szaglása, hogy kutatják, hogyan lehet keresztezésükkel detektív szuperkutyákat képezni. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltajkukac@mtva.hu. A héten a szerkesztő Füredi Zsolt. Van a trianoni békeszerződés emléknapja. 1920. június 4-én a franciaországi Versailles palotában írták alá azt a békediktátumot, amely alapján a Kárpát-medencei magyarság egyharmada egyik napról a másikra külhoni kisebbséggé vált. Részletek a Hangtárban.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
6: A hazánkat darabokra szaggató trianoni döntés messze túlmutatott a puszta területvesztésen. Egy évszázadok alatt szervesen összeforrt gazdasági és közlekedési rendszert semmisített meg, teljesen életképtelen helyzetbe sodorva a megmaradt országot. A katonailag és geopolitikailag is kiszolgáltatott, határai mentén ellenséges gyűrűbe zárt Magyarország számára a legfájdalmasabb csapást mégis az jelentette, hogy a Kárpát-medencei magyarság egyharmada egyik pillanatról a másikra külhoni kisebbséggé vált.

0: A magyar stratégia a puszta tiltakozás helyett a legmodernebb tudományos érvelést hívta segítségül. Kubasek János geográfus, tudománytörténész.
1: A vörös térkép a Kárpát-medencében elterülő magyarság etnikumon különböző földrajzi elhelyezkedését is mutatta az 1910-es népszámlálás adatainak a felhasználásával.
0: Ezt a gigantikus, feszített tempójú munkát a nemzetközileg is elismert földrajztudósra, Gróf Teleki Párra bízták.
1: 1920-ban ez a térkép és a mellékelti jegyzékek a döntéshozók rendelkezésére álltak. A magyar delegáció, amikor ezt összeállította és kivitte, abban a reményben tette, hogy a döntésben azért a realitásoknak is lesz szerepük.
0: A korszak legkiválóbb magyar koponyái gyűltek össze, hogy a kaotikus belpolitikai viszonyok és a Kongó államkassa ellenére olyan páratlan, részletgazdag térképészeti és statisztikai anyagot tegyenek le az asztalra, amely vitathatatlanul igazolta a Kárpát-medence földrajzi és etnikai összetartozását.
1: Ez volt a fő célja, hogy a békekonferencia döntéshozói számára adjon egy világos, reális képet az osztrák-magyar monarchia utódállamaként függetlenné vált Magyarország etnikumait, azok elhelyezését, egymáshoz való arányát érvényesítsék. Hozzátenném, hogy a vörös térképhez még járult nagyon sok jegyzék, komoly kötetek.
0: Bár a trianoni döntéshozók asztalára is eljutó dokumentum a Kárpát-medence valós nemzetiségi viszonyait mutatta be, a II. Világháborút követő kommunista berendezkedés mindent megtett a felettetéséért.
1: Nemzedékek nőttek fel úgy egyetemi végzettséggel, történelemtanárok, földrajztanárok, hogy a vörös térképről nem is hallottak semmit, sőt, Teleki Pál munkásságáról sem.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: 5:45 a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben borult az ég, 16 fok van, Grazban sűrű köd van 10 fokkal, Pozsonyban esik az eső, 15 fokot mértek, Kassán 18 fok van, Ungváron 19, Kolozsváron felhőtlen az ég, 13 fok van, Aradon 17 fokot, Újvidéken 16-ot mértek, Zágrában derült az ég 15 fokkal, Ljubljanában 12 fok van, Csíkszeredában párás a levegő, 10 fokos a hajnal. 6 évtizede nem él Szerbiában a Balkán-félsziget legnagyobb ragadozó madara, a barát keselyű. Most egy Bulgáriában meggyűrűzött és jeladóval ellátott példány jelent meg a délkelet-szerbiai térség egyik etetőhelyén, de egy állattenyésztő által kihelyezett mérgezett csalétek miatt elpusztult. Balog István amatőr ornitológussal Ternovács István beszélgetett.
4: Újabb madármérgezésről érkezett hír, ezúttal Dél-Kelet-Szerbiából, ahol egy szigorúan védett, majd 3 méteres szárnyfesztávolságú barátkeselyűt mérgeztek meg szándékosan. Mit lehet tudni az esetről?
5: Svillik-hegységben egy helyi állattartó gazdának van ott egy félhegyoldalnyi területe, ahol a jószágokat tartsa, és hát azok védelmében farkasok is járnak arra. Mérgezett állat tetemet rakott ki, azek a farkasok meg egyéb ellen, ami tiltott. Azzal, hogy ő ezt a mérgezett borjú tetemet kirakta, ezzel nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a környék ragadozó madara is esetleg áldozatú esnek ennek a mérgezett állattetemnek, ugyanis a környékén keselyük fészkelnek, fakó keselyük, és hát köztük figyelték meg az ornitológusok ezt a tőlünk több mint 6 évtizede kipusztult barátkeselyűt, és sajnos ez a barátkeselyű esett áldozatául ennek a mérgezésnek.
4: Ezt a madarat, ha jól tudom, Bulgáriában gyűrűzték meg.
5: Igen, ez egy bulgár madár, náluk még szerencsére megtalálható a barátkeselyű, a dökkeselyű is, mint fészkelő, a fakó keselyű is. Különböző etetőhelyeket alakítottak ki, amivel segítik ezeknek a keselyüknek, ugye lévén, hogy dögevők, segítik a fönnmaradásukat. És az ott kelt fiatal keselyüket értelemszerűen meg is gyűrűzik, meg többjüket jeladóval is ellátnak, és hát ez is egy ilyen jeladós madár volt, amit a bolgárok nyomon követtek, és megfigyelték, hogy hol tartózkodik, átjött Szerbiába, és azt is megfigyelték, hogy honnan adta utoljára a jeleket, tehát hol ette meg a mérget, hol pusztult el. Na most ez az illető, ugye, aki aki kirakta ezt a mérget, próbálta ezeket a bűngyeleket eltüntetni, és egy erdő mélyén valahova dobta le őket, de sikerült a nyomukra bukkanni, és hát aztán saját bevallása alapján ugye megtalálták ezeket a tetemeket is.
4: És eljárás indult ellene, mi több egy hónapos vizsgálati fogságba került.
5: Természetesen elég szigorúak ezek a természetvédelmi törvények, és hát lévén, hogy egy szigorúan fokozottan védett madárról van szó, nem beszélve arról, hogy hosszú évtizedek után jelent meg újra nálunk a keselyű kolóniába, és hát a fakókeselyűk között is többször megfigyelték a kutatók, tehát várható, hogy mint költő madár is megmaradt volna. Nem beszélve arról, hogy egy bolgár madárról van szó, bűnvádi eljárást indítottak ellene, és várjuk a végkifejletet.
4: Mire lehet számítani a folytatásban? Ennek a hírnek lesz-e hatása? 2000 óta az elmúlt negyed évszázadban több mint 3000 madár pusztult el mérgezések következtében, amiről tudnak a madarászok.
5: Sajnos nem igazán gondolom, hogy nagy elriasztó hatása lenne a többi olyan szándékú emberre, akik mérgezett állattetemet akarnak kirakni. Sajnos még mindig zajlanak ezek a mérgezések. Én szeretném, hogyha ez most egy intő példa lenne a többi ilyen szándékú emberre, de az elmúlt 21 néhány év tapasztalatai alapján még szerintem várni kell arra, hogy az emberekben tudatosuljon az, hogy ezek szigorúan védett ritka madarak, és nagyon fontos szerepük van a táplálékláncban, ugyanis ők dögevők, és minden elhullott, elpusztult madarat, vagy állatot, vagy bármilyen vadtetemét, vagy házi alattetemét ők takarítsák el a természetbe, tehát nagyba megelőzik a különféle fertőzések terjedését. Remélem, hogy tudatosul ez majd az emberekbe, és hát eljutunk odáig, hogy majd a mérgezések visszaesnek, és egyre kevesebb madár, vagy akár más állat esik majd ilyen mérgezések áldozatául.
3: A napokban kevés vérűséget diagnosztizált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy kishunhalasi lótelepen. A fertőző betegség kifejezetten a lovakat érinti, az emberre nem veszélyes, viszont az állat nem gyógyítható. Ismert a fertőzés a lovasok körében, ám ritkának számít. Nagy Margit információi.
6: A lónak az igavonó szerepe gyakorlatilag majdnem megszűnt, főleg versenyzési célra és hobbi célra tenyésztünk ma Magyarországon lovakat. A magyar ember megbolondul a lóért, tehát teli van az ország kisebb-nagyobb lovasiskolákkal, hobbi lovakat tartanak.
7: Egy 5 évvel ezelőtti felvételünkön mondta ezt kérdésünkre egy magyar lótenyésztő. A helyzet azóta sem változott, hiszen a lovasiskolák reneszánszukat élik, és a nagy hagyományokkal rendelkező lovassport is virágzik. Ennek egyik központja Kiskunhalas, ahol egy lótelepen kevés vérűséget diagnosztizáltak egy egyednél. A betegség természetéről kérdeztük Márton Lázárt, a Nébih Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának vezetőjét.
8: Ezt egy retrovírus okozza, legtöbb esetben ez egy ilyen elhúzódó, évekig tartó, lassú lefolyású betegség, kezdeti lázas tüneteket követően az állat ideiglenesen tünetmentessé válik. A lázas rohamok az visszatérnek, ugye további jellemzőnek mondható tünetek közé tartozik, hogy az állat vérszegényé válik, ugye testszerte, de leginkább lábvégeken ilyen vizenyős duzzanatok jelennek meg, végül a ló elpusztul. Erre azonban még tünetmentes állapot esetében sem kell éveket várni, ugyanis a vonatkozó jogszabály előírja az állattartók, lótartók részére, hogy rendszeres szűrővizsgálatokat kelljen elvégeztetniük. Ugye ez alapesetben 3 évente, de hogyha lovas rendezvényekre, versenyekre viszik a lovakat, akkor ennek évente meg kell történnie.
7: A betegség hogy terjed?
8: Ez a betegség más állatfajokra nézve nem veszélyes. A fertőzés forrása a fertőzött állatok vére, és ezért a fertőzésben ugye a vérszívó rovarok nagy szerepet játszanak. Mivel azonban ugye a véráramban sem mindig található meg a vírus, ezért abszolút előfordulhat, hogy egy évekig fertőzött állat mellett tartott másik ló az nem fertőződik meg.
7: Milyen gyakori Magyarországon ennek a betegségnek a megjelenése?
8: Nem ritka, évről évre előfordul, szorványosnak mondható, tehát abszolút nem beszélhetünk járványról. 2024-ben 7, ugye 25-ben 1, még ugye 26-ban eddig ebbe az évben szintén egy esetben került megállapításra. Ki kell emelnem, hogy a betegség nem gyógyítható, tilos a gyógykezelés, mivel az állatok életük végéig fertőző képesek, és ugye nem áll rendelkezésre védőoltás sem. Ez nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol a világon. Ilyenkor ugye az egészséges lóállomány védelmében a fertőzött lovat sajnos humánus módon el kell altatni.
7: Ez a kiskunhalasi eset mikor jutott a névék tudomására?
8: A kiskunhalasi esetben is az elvégzett szűrővizsgálatok alapján merült fel először a gyanú, ez év áprilisában felmerült a betegség gyanúja, akkor jogszabályi előírás alapján többkörös vizsgálati protokollnak kellett megtörténnie, ugye, de hangsúlyoznám azt is, hogy már a gyanú alatt is ilyenkor az érintett állatot el kell különíteni, tehát ilyenkor ugye a helyi hatóság meghozta az előírt intézkedéseket, amiben beleértendő ugye a forgalmi korlátozás, akár a rovarirtás, amikor a májusi utolsó körös laborvizsgálati eredmény is a betegség jelentét igazolta, azt követő napon történt meg az érintett ló elaltatása.
7: Itt egy lóról volt akkor szó.
8: Így van, és mivel ebben az adott állományban több lovat is tartanak, tehát hogy a betegség karakteréhez igazodnak a jogszabályi előírások is, úgy tudni kell, hogy ilyenkor azért elővigyázottsági okokból, hogy a jogszabály egy ilyen viszonylag hosszú ideig tartó forgalmi korlátozást ír elő, tehát jelenleg is még ez az állomány, ez forgalmi korlátozás alatt áll, és a többi együtt tartott lónak is a negatív vérvizsgálati eredménye birtokában lehet majd feloldani ezt a korlátozást.
7: Emberre veszélyes lehet ez a vírus?
8: Ez a betegség emberekre vagy más állatfajokra nézve nem veszélyes.
3: 4:46. Még a 20. század közepén kihalt fajként tartottuk számon az aranysakált, jelenleg egész Európában robbanásszerűen nő az állománya, az egyik kiemelt frontvonal pedig Békés vármegye. A legintelligensebb vadállatként tartják számon, rendkívüli szaglása akár 400 méterről is felismeri az embert. Matuska Pál sportvadász egyetlen idény alatt 48 aranysakált ejtett el, ami mutatja az állomány növekedését. Horváth Szabolcs beszélgetése.
9: Megfogni az ölembe, és akkor védeni a kutyát, de hát én úgy gondolom, hogy ha meglátja az embert, akkor nem biztos, hogy oda fog jönni támadni.
10: Borzasztóan intelligens állatról, ragadozóról van szó, aki ráadásul a vad állománynak az ivadékaira nagyon veszélyes. Hogy egyébként mekkora problémát jelent az aranysakál jelenléte és ez az invázió, arról Matuska Pállal, a Vihassarki Sportlövész Egyesület elnökével beszélgetek.
11: Utóbbi 10 évben sajnos nagyon-nagyon megemelkedett a magyarországi sakálállomány. Gyakorlatilag ott tartunk most, hogy megpróbáljuk az állománynak a nagyságát szinten tartani, apasztani még nem tudjuk. Most már használhatunk hőkamerát, éjjellátót, hangtompítót, tehát tudunk sikeresebben ragadozót gyéríteni, mint ahogy eddig lehetett. Most már azt mondhatom, hogy egyre népszerűbb ez a vadászati mód, többen bekapcsolódnak ennek a feladatnak a végrehajtásában, kezdünk picit hatékonyabban dolgozni. Hát ezzel együtt sajnos egy kicsit romlik is az elejtési százalékunk, ugyanis minél többen vagyunk ebben a vadászati módban, azonos hangokat használva hamar megtanítjuk a sakál állományt arra, hogy mikor érkezik műanyagos hívóhang, meg mikor jön egy igazi rédahang, és emiatt egy picit nehezebb most már sakkát elejteni, de összehangoljuk, és azért hathatósan gyérítjük most már, úgy érzem.
10: Konkrétan mekkora a problémát jelent az állomány növekedés?
11: Vannak olyan területek nálunk itt Békés megyében is, ahol nem vették komolyan ezt a feladatot, ott gyakorlatilag az őznek a gidái az teljesen eltűntek, az őznek a darabszáma, az állománynak a darabszáma folyamatosan csökken ilyen helyen. A vaddisznó az szintén problémás, mert a malacokat nagyon szereti a sakál elkapni, a dámborjú az szinte azt mutatom, hogy a kedvenc eledele. A kisnyúlakat egyébként a róka is összeszedi, kedvenc ételei között van a kisnyúl is sajnos.
10: Ha jól tudom, egyébként a maga vadászata is nagyon nehéz az aranysakálnak.
11: A legintelligensebb ragadozónk Magyarországon, semmilyen más ragadozó nem csinálja azt a módszert, amit a sakál például, hogy mindig szél alatt közelíti meg a préda hangot, mindig hátulról megy rá. Mindig először az orrával, amire nagyon jó, háromszor jobb, mint a legjobb német juhász kutyájé. Finoman csak beillesztem a gondolatot, hogy próbálják is egyébként laboratóriumi körülmények között a két genetikát összehozni. Ilyen repülőtéri kábítószerre kereső kutyának, kutyás sakálnak például már mennek a kísérletek, tehát nagyon jó az orra is, és ezért úgy közelíti meg mindig, hogy előtte fölveszi a szagmintákat. Több száz méterről, itt 3-400 méterről kényelmesen megérzi az emberi leheletnek a levegőben lévő néhány szagmolekuláját, föl tudja szippantani, és már nem lehet megvadászni, onnantól kezdve nem fog oda menni.
10: Egy sakál vagy sakál falka egyébként mekkora a problémát tud okozni, tehát mennyi ilyen ivadékot tudnak elejteni, vagy az étvágyuk milyen ezeknek az aranysakáloknak?
11: Na most, ha a sakál véletlenül nem jut táplálékhoz 2-3 napig, akkor sincs problémája, viszont minden nap körbe megy, a territóriumát minden nap körbe járja és vadászik. Ha ügyesen el tudnak kapni valamilyen gidát, borjút, bármit, akkor azt kellemesen szépen elfogyasztják, és nagyon ritkán mennek vissza másnap, keresnek megint inkább egy új vadékot, egy új borjút, egy új gidát, és a vadászati élményt ők is gyakorlatilag átélik azzal, hogy levadásznak újból egyet, mert hogy ezért ragadozók, és ezért intenzíven tudják apasztani, amikor a kis borjuk például megjelennek itt a dámos területeken, az őzgidák megjelennek. Tehát őzet például már ikergidával a mai napon már itt a környékünkön nem is nagyon lehet látni, szinte az egyik gidáját biztos, hogy már elkapta valami.
3: És még mindig állatok. Padhelyzet nagy rédén, hatalmas avatkár a gyümölcsösökben, ezért vadriasztó hangágyúkat használnak a gazdák, azonban ez zavarja a lakosságot. A környezetvédelmi főosztály szakemberei már helyszíni szemlét is tartottak, és megkezdték az éjszakai zajméréseket. Információink szerint az Energiaügyi Minisztériumban már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Pilisi Csenge riportja.
12: Ilyen hangágyúkkal igyekeznek a szarvasokat távol tartani a szőlőültetvényektől, mondja Balázs János, a Nagyrédei hegyközség elnöke.
13: És ezeket bizonyos időszakra be lehet állítani, mint 15 percenként, 20 percenként csinál egy ilyen robbanásszerű durranást. Szarvas egyáltalán nem megy az irányába. Nagyon nagy felületet meg lehet vele a szarvastól védeni. Voltak olyan ültetvények tavaly, hogy 70%-os károk voltak benne, akkor a többit megpróbálja az ember menteni.
12: Azonban ez zavarja az ott lakókat.
14: Hogy napközben van, az hagyján, de ez a hajnali, éjszakai, jó lenne, ha megszűnne.
15: Akkor nem tudom, napközben fontos ez, hogy ezt használják inkább az éjszakai órák, amikor több a vadkár. A vadásztársaságoknak kell elsősorban ebben valamilyen szinten lépni előre. Ténylegesen az lenne a megoldás, ha a erdőterületen fönt megfognák a vadakat. Túl van szaporodva az állomány, ezt tudom, mert én látom. Főleg a szarvas állomány még legnagyobb kárt okozza.
12: Ha nem jönnének le, ha már ott ugye lenne...
15: Meg kell fogni, igen, fönt az erdő alatt, már ott kell vadföldeket telepíteni, itatókat, hogy ne járjanak le. Tehát ha éhes a vad, akkor addig megyünk. Ismerőseim vannak, akinek van területe, igen komoly kárt tesznek. Hát én is itt az út mellett látok. Éjszaka két óra körül 7-8 szarvas itt jár le a nyárfásnál, a bekötő útnál. Tehát én többször láttam.
13: Lehet látni a nyomukat.
12: Mondja ismét Balázs János, a Nagyrédei hegyközség elnöke.
13: Folyamatosan látogatják a vadak a szőlőt. A legnagyobb kár a kora tavaszi őszkár volt tavaly, most is van. Amikor elkezd hajtani a szőlő, ilyen pár centis rügybe van, akkor ő szépen a nyelvével így kitöri, és azt teszi. Ez az a probléma, hogy egy ilyen 2-3 grammos táplálékén mondjuk 2 fürt szőlő oda van. Ez a tavalyi évben valami borzasztó mértékű volt. Szinte azt lehet mondani, hogy ilyen délután este 7:30 felé, mint az őrültek, rohantak be a szőlőkbe, és egyszerűen el se lehet őket hajtani. Tehát autóval dudáltunk, zörögtünk, egyik sorból átment a másik, olyan besötétedett lett, valahogy tudták, hogy nem látjuk, arrébb ment 3 sora is folytatták. Ugye a másik nagy kártétel, amikor neveljük a szőlőt, másodéves korában, amikor a fiatal új telepítéseket neveljük, akkor a nyúl. Ahogy hajt kifelé, ő megrágja, elharapja a végét, abból már nem lesz új. Ha másodszor is lerágja, akkor következő évben újra kell kezdeni. Nyáron a levelét rágták az őzek. Olyan mértékben, hogy volt olyan, hogy 10 órakor kifordultunk a permetezővel a sorból, és délután 2-kor májtték. Kiszárad a fű minden, és ugye szerencsétlen állat keres valamit, amivel van egy kis nedvesség. Sajnos a vadkárok, főleg a szarvaskárok miatt eltűnt a napraforgó a határból. Ugyan 5-6 évvel ezelőtt itt azért volt egy 2-300 hektár napraforgó, mivel a szarvas ezeket rendezi, most már ilyen 30-40 hektár van a határ egy szegletében. Ott nincs szarvaskár.
12: Hát ezeket a területeket nem tudják körbekeríteni.
13: Hogy itt elkezdünk több száz vagy akár 1000 hektár területet lekeríteni, akkor vadat beszorítjuk a településre. Az megint nem egy megoldás. Sok a műveletlen terület. Tavaly összeírtuk, csak a szőlők között van 70 hektár olyan terület, ami évek óta nincs művelve. Ez azért nagyon jó vadbúvóhely.
12: Lehetne más megoldást alkalmazni, mint ezeket a hangágyukat?
15: Most ez a leghumánusabb megoldás. Az lenne a megoldás, ha erre egy szakszerű vadvédelmi terv készülne, ahol a érintett vadásztársaságok összefognának, erre lenne állami támogatás a vadföldeknek a létesítésére, és ott fönt kell megfogni ezt a vadat.
2: Mávinfo.
3: 6:04 friss információk a vonattal közlekedőknek a vonalban. Itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. A GSF hálózatán Pápa és Celldömöl között vasárnap esti pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között szállítják buszok az utasokat még két hétig. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon nyár végéig kell pótlóbusszal utazni. Jó utazást kívánok!
3: És egy friss hír az utakról is. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében baleset történt. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad. A torlódás több kilométer hosszú. Vezessenek nagyon óvatosan. 2 perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Az afrikai sertéspest is terjesztő vaddisznóknál is ellenállóbbak lehetnek a nagyüzemi sertések. 6 óráig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem közreműködésével készült nemzetközi kutatásról is szólunk. Előtte azonban a hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
17: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Párizs Budapest egyik legfontosabb szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte a helyszínen az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel, ehhez pedig szükség lesz egy Velencei tó törvényre. Hozzátette, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Akciós utazást kínál ma a Budavári Sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. A napos idő mellett keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18-22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Belényi Barbarával.
3: Budapesten 16 fokos a hajnal, Győrött 15 fok van, Mosó-Magyaróváron 14, Sopronban 12 fokot mértek, Szombathelyen 10, Pápán 15 fok van, Veszprémben élénk északnyugati szél fúj 15 fokkal, Székesfehérváról nem érkezett adat, Szentgotthárd 11 fok, Zalaegerszeg és Keszthely 12, Nagykanizsán 11 fok van, Kaposváron 14, Siófokon 18 fokot mutat a hőmérő, a Balaton vize pedig 1 fokkal melegebb, tehát 19 fokos, Pécs 13 fok, Paks 16, Baja 14, Kecskeméten és Egerben 16 fok van, Széchenyben szemerkél az eső 15 fokkal, 17 fokot mértek Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán és Záhonyban is, Szolnokon szemerkél az eső 17 fok van, Karcagon 18 fok, Szegeden záporeső esik 16 fokkal, Békéscsabán 18 fokot mértek, Kékestetőn 13 fokos a hajnal. Egy perccel 17 után pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Már lekaszálták és szenázsolták az állatoknak való takarmányt az Alföldön, amiből az idén kevés lesz.
18: Ott van jobb helyzet, ahol öntözési lehetőségünk van, ahol nincs erre mód, ott előbb-utóbb gond lesz az állattartással is.
3: Lehet, hogy sokkal több a munka, ám van az az érték, amiért az erdőháti Varga fiatalok a családi gazdaságban maradnak.
19: Számomra nagyon nagy érték a csend. A mai világban ez nem sok mindenkinek adatik meg. A napfejek érte, a napnyugta, lenyugszanak az állatok, én is megnyugszom. Ez egy örömteli érzés.
3: És a szárazság ellenére is jó minőségű lehet idén a hazai piros paprika. 6 óra előtt a fűszerpaprika termesztőknek szóló támogatás részleteiről is szólunk. Ha írnának nekünk e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu, a szerkesztő a héten Füredi Zsolt.
2: Pozsik gazda rovata a hajnaltájban.
3: Nem tudom, van egy tudományos alapja, de meg vagyok róla győződve, hogy ha a saját erkélyünkről szakítok fűszernövényt az ételünkbe, az mindig ízletesebb. De hogy miként lehet a balkonon termesztett bazsalikom tartósan finom, arról Bozsik József hozott ötleteket.
20: Azt szeretném kérdezni, én egy panelkertész vagyok, 8. emeleten, hogy gazda nem tervez külön nekünk valamilyen kis tanácsadást?
21: Mit javasol? Persze, ugye ezt tudni kellene, hogy északi, keleti, nyugati vagy déli fekvésű-e az az adott erkély.
22: Igen, hát ez a döntő végül is, tehát a fekvését nem tudjuk megváltoztatni, viszont minden erkélyre lehet találni oda való növényt, tehát ez meg biztos.
21: Lechner Judit, kertészmérnök, biotermesztő.
22: Még egy déli, délnyugati erkélyre is tudunk olyan illatos lombú fűszernövényeket, nyáron bazsalikomot találni, amit nagyon jól érzi magát. És sokszor nem is azzal van a baj, hogy túl meleg van az erkélyen, mert hát lent a földszinten is ugyanolyan meleg van, hanem hogy az erkélyen, ha a növényeknek a gyökerét túlságosan fölmelegíti a nap, tehát attól tudnak nagyon szenvedni. Úgyhogy akármilyen módon próbálunk növényeket termeszteni, minél nagyobb edénybe tegyük, és szigetelt falu edénybe. Tehát legjobbak a régi faládák, vagy pedig akkor dupla falu műanyag, vagy közt egy kis légrés, és hát persze nagyon jó a cserépedény, amelyik porózus igazi régi cserépedények, mert hogy az folyamatosan párologtat, és ezzel hűti is a földet, amiben a növények vannak. Mert végülis a gyökereket kell védenünk a felmelegedéstől. A levél az rengeteg mindent kibír, pláne, hogyha zsáját, meg levendulát, kakukkfüvet próbálkozunk ott az erkélyen termeszteni, annak semmi meleg nem sok.
21: Ugye sokan zöldségnövényeket is termesztenek, akár levélpetrezselyem, snidling, metélőhagyma, a fűszernövények felé is elmozdulhatunk, illetve a gyógynövények irányába is. Ugye ki mit szeret?
22: Én is úgy vettem észre a saját kis kertemben, hogy a legnagyobb öröm ezekben a kis levélzöldségekben, levélfűszerekben van. És hát tényleg a levélpetrezselyem az egy nagyon hálás kis növény, és az, amit szinte minden nap használunk, aki főz valamit. Úgyhogy azt tényleg érdemes elvetni, és hát persze olyan fajtát, amelyiknek nem nő meg a gyökere, mert az a fölösleges kísérletezni. És hát megint csak, hogy visszatérve a globális felmelegedésre, tehát ezek a mediterrán kis fűszernövények nagyon hálásak a kakukkfűből egy-egy ágacskát leszedni, és hát nyárra pedig a bazsalikom az mindenképpen jó a erkélyen. Tulajdonképpen a bazsalikom jobban is szeret a balkonon lakni, akármilyen edénybe, mint a szabad földön, mert annyira melegigényes, hogy jobban esik neki abban a magasságban létezni, mint hogy azok az esti hűvös időszakok megviselnék. Úgyhogy a bazsalikomot azt mindenképpen erkélynövényként tudjuk használni.
3: Ne felejtsék, a levelek mindent kibírnak, a gyökereket kell tehát óvni. Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címünkre, kertészünk podcastjait pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalunkon. Jónak ígérkezik az idei fűszerpaprika termés a Dél-Alföldön. A piros paprika ugyan a magyar gasztronómia szerves része, egyre nagyobb arányban érkezik hozzánk külföldről. Sajtóértesülések szerint még az 1900-as években 100 000 tonna paprika is megtermett a szegedi és kalocsai körzetben, mára ez a szám körülbelül 6 500 tonnára csökkent. Jó hír viszont, hogy már igényelhető a csekély összegű támogatás a fémzárolt vetőmagra, ami biztosítéka a kiváló minőségű terménynek. Részletek Nagy Margittól.
0: Itt a piacon.
7: Egy szegedi háziasszony nyilatkozott arról, hol veszi meg családjának az éves piros paprika szükségletet.
1: Én egyszer vettem bolti paprikát, mert elfogyott otthonról a sajátom, és nem voltam vele megelégedve. Sajnos nem hozta azt a minőséget, nem volt olyan színe az ételnek, nem sűrítette úgy az ételt. Én nem igazán voltam megelégedve vele.
7: A fűszerpaprika hazájában, a Dél-Alföldön szinte mindenki megbízható háztól veszi a piros paprikát. De vajon milyen lesz az idei termés, és lesz-e elegendő? Molnár Albert röszkei paprikatermesztőt kérdeztük.
4: Az ültetett paprikákra vonatkoztatóan kiváló helyzet volt, hiszen kaptunk csapadékot, kiválóan sikerült általában ültetés előtt megázott, utána az ültetések közbe vagy utána ismét megáztak a területek. Persze ez nem jelenti azt, hogy az aszály megszűnt a mezőgazdaságban, hogy majd nem kell öntözni, természetesen öntözni kell, de az indulás az ültetett paprikáknál kiváló. Más a helyzet a helyrevetett paprikáknál, hiszen hosszú ideig ugye a csapadék hiány volt, és hát sokan gondolkoztak azon, hogy megöntözzék ültetés előtt, vagy kelés előtt már a paprikákat, mert a kelése vontatott, bizonytalan volt. Most napokban ez azért biztossá válik, hogy milyen százalékban lehet nevezni a helyrevetett paprikáknak az állományát. Én úgy gondolom, hogy összességében azért nem lehet baj. Talán a hőmérsékleti adatokkal sincs különös bajunk, paprika melegkedvelő növény még.
7: Igen, a Dél-Alföldön most 30-33 fok van.
4: Igen, korán jött első hőhullám. Ez úgy gondolom, hogy ez nem árt a paprikának, hiszen a paprika meleg égő növény.
7: Azonban a Dél-Alföldön a legszembetűnőbb az éghajlatváltozás, a melegedés, a szárazosodás. Ezt vajon meddig képes tűrni ez a növény?
4: Hát a növény tűri, ha vizet kap, és tápanyagot kap, akkor tűri.
7: Hát a meleget tűri, a víztelenséget nem.
4: A víztelenséget és a tápanyag hiányt nem. Ha ezt tudjuk pótolni, akkor én azt mondom, hogy a paprikának inkább kedvező, mint kedvezőtlen a változás.
7: Ahhoz, hogy jó minőségű termény növekedhessen, ahhoz megfelelő vetőmag szükséges. Az Agrártárca meghirdette a fémzárolt vetőmagra a csekély összegű támogatást. Önök például ezt igénybe vették-e már valaha?
4: Valószínű. Nem nagy összeg ez. Ennek van azért egy kis, hogy mondjam, ellentmondásos része is, hiszen régi hagyományos konstans fajták leromlottak ezeknek a fenntartások. Korábbi szakmai intézkedések nem segítettek ennek. Néhány hibrid paprika fajtánk van, amelyet lehet használni és megfelelően termelni, azonban ennek a szaporító anyag ára elég magas, tehát ezt át kellene a későbbiekben majd gondolni, ennek a támogatási formáját, ha azt akarjuk, hogy magyar paprika termelése folyamatosan legyen.
7: A Kincstár közleménye szerint ebben az évben is igényelhető a visszanemtérítendő csekély összegű támogatás a fémzárolt vetőmag költségek részleges kompenzálására. A támogatás mértéke a támogatási időszakban, azaz 2025. október 20-a és 2026. április 30-a között vásárolt vetőmagra érvényes, a térítés összege a saját használatban lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogramonként legfeljebb 100.000 forint lehet. A támogatási kérelem kizárólag elektronikusan a www.mvh.államkincstár.gov.hu honlapon keresztül adható be augusztus 5-e éjfélig. Egy fűszerpaprika termesztő egy támogatási kérelmet nyújthat be.
2: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: 5 perc múlva lesz 3:45. Az időnként fellépő értékesítési problémák ellenére Szerbiában soha nem látott népszerűségnek örvend a juhtenyésztés. Van több olyan község, ahol 2 év alatt kétszeresére növekedett a juhok állománya. A zentei juhásznapon sem volt soha ennyire színes és változatos a felhozatal. Hogy mi áll a fejlődés hátterében, Ternovács István kollégánk járt utána.
23: Szerbiában a juhtenyésztés iránt az utóbbi években több okból kifolyólag is megnőtt az érdeklődés. Ennek egyik oka, hogy a juh egy viszonylag igénytelen állat, ezért könnyű a tartása. Másrészt az ország lakossága mindig is szerette a sült bárányt és imádta a birkapörköltet. Ezért a bárányok iránt folyamatosan nagy a kereslet belföldön. Másrészt Szerbia jelentős juh exportőrnek számít. Az entai juhásznapon a tiszamenti város minden jutenyésztője megjelent. Kobrehel Ervin szervező, a helyi gazdakör elnöke.
0: Mindenki megjelent, a helyi termelők egy-egy kisebb kollekcióval, mind a mellett, hogy ez a tavaszi időszak mindenkinek, ugyanúgy a juhtenyésztőknek, mind a termelőknek egy intenzív időszak, ahol nem csak a juhászatba, hanem a szántóföldi termesztésbe is helyt kell, hogy álljunk, tehát csúcsszezon. Szerencsére ezt megoldottuk, úgyhogy mindenki itt van.
23: A tenyésztők többsége fajtiszta, törzskönyvezett állatokat tart, méghozzá több fajtát. Novák Károly, a gazdakör juhtenyésztési szakágának vezetője.
5: Van Wittenberg, Ildefranc, Texel, ezek a sodrot szarvú magyar rackák, csókai cigaja van itt, úgyhogy több fajta birka összejött. Máskor nem volt egész ennyire színes a kiállításunk, de hála Istennek, hogy így összejöttek most szépen az emberek.
23: A Tisza mentén jelentősen megnőtt a fajtiszta juhok száma, mondta Josip Csesljár, az entai mezőgazdasági állomás szakembere.
6: Itten a mi területükön, az enta, adacsóka, meg kanyizsa község, 26 ezer volt két éve ezelőtt a létszáma juhoknak, ami törzskönyvezett volt, most 41-2 ezer körül leszünk, ami nagy növekedés.
23: A tenyésztők számára sokat jelent a legeltetés adta lehetőség, nyilatkozta Horváth Kátai Jácint állattartó.
8: Nekem Wittenbergek vannak, ez a német fajta, ezek a hústartók és tejre nagyon jó fajta. Kint vannak a legelőn, csak elszomorít, hogy egyre kevesebb a legelő, a fű nem úgy növekszik, nem olyan tempóba, utána hirtelen bejön a meleg, és utána tönkre megy a legelőnk, és akkor egy kicsit szomorú vagyok, mert tudtuk, hogy változik ez a klíma, de hogy ebbe a tempóba arra azért nem voltunk rá készülve.
23: Az újvidéki mezőgazdasági vásáron is derekasan helytáltak a vajdasági magyar juhászok. A Kullai Hanckó György, a kiválós újgyarapodású Suffolk jufajta mellett kötelezte el magát.
24: Szerbiában a legtöbb Suffolk fajú juh az én farmomról származik. 2024-ben hoztunk be egy kost Magyarországról, azelőtt a franciáktól hoztunk be, nagy a vérfrissítésre a szükség. A napi gyarapodásom legerősebb is a világon, olyan 500-600 grammot is bír naponta gyarapodni egy bárány. Átlagban nagy izomfejlettség, jó anyai ösztönöke, nagyon jó használják a legelőt, szeretnek kint lenni a legelőn, nekem van az a 15 hektár, amit bérelök az államtól, meg akkor hát utána vezetem is őket ki a csépelés maradékokra, ugye a fődekre, nagyon jó kihasználják, és az is egy nagy előnye, hogyha a birkát bírod egy pár hónapig ingyen tartani, vagy minimális befektetésbe.
23: A juhtenyésztés fellendüléséhez nagyban hozzájárult, hogy a szerb kormány jelentős támogatást biztosít a bejegyzett fajtiszta juhok tenyésztőinek. Minden tenyészállat után 31 ezer forintnak megfelelő összegüti a termelő markát. Ezen túlmenően minden értékesített bárány után további 9500 forintnak megfelelő összeget kapnak állami támogatást gyanánt a termelők. A bárány ára jelenleg alacsony, de a termelők abból indulnak ki, hogyha önköltségi áron is kénytelenek eladni a jószágot, akkor sem járnak rosszul, ugyanis ez esetben az államtól kapott összeg jelenti számukra a tiszta hasznot. Ez pedig nem elvetnivaló.
3: Az évek óta tartó asszály az őszi árpa és a búza minőségére is hatással van. Jobb helyzetben a déli, a nyugati és az északi határhoz közeli területek. Ugyanakkor a középső részeken és az alföldön nem várják meg az aratást, hanem lekaszálják és szenázsolják az állatoknak való takarmányt, amiből kevés lesz az idén. Juhász Zsolt összeállítása.
18: Déli, nyugati és az északi határszélhez közelebbi részek picikét jobb helyzetben vannak.
25: Mondja Zimmermann István, a Talentis Agro Holding igazgatósági tagja.
18: Jó néhány helyen az is előfordult, hogy ezeket a növényeket lekaszálták. Nem várták meg az aratást, vagy megpróbálták hasznosítani, szenágyulták. Biztos, hogy a terméskilátások nem jók. Nagyon-nagyon nagy szerencse lenne, hogyha elérnénk a 5 tonna körüli hektáronkénti termés átlagot.
25: Hány hektáron termesztenek őszi búzát, őszi árpát?
18: Őszi árpát nem sokat termelünk, 1500 hektár körül. Az őszi búza vetésterületünk az közel van a 15 ezer hektárhoz. A nyugati részeken lényegesen jobbak a terméskilátásaink, egyéb helyeken pedig hát ott jobbak az alföldi részeken, ahol öntözni tudjuk, mert öntözzük a búzáinkat.
25: Takarmány ellátása biztosított-e az állatoknak? Tehát itt ugye az ország egyik legnagyobb szarvasmarha állományával rendelkeznek.
18: Több mint 10 000 fejős tehenünk van, természetesen szaporulatával, hogy ezek is több helyen vannak. Ott van jobb helyzet, ahol öntözési lehetőségünk van. Ott öntözött területeken termeljük meg a tömegtakarmányokat. Ahol nincs erre mód, ott én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb gond lesz az állattartással is. is, mert nem fogják tudni megtermelni biztonsággal a szükséges tömegtakarmányt. Ugye nekünk ehhez az állatállományhoz bő 100 000 tonna zsidó kukoricát kell termelnünk, jelentős részét az alföldi részeken, ahol van öntözésünk, öntözés alatt.
25: Erre pedig azért van szükség, mert sokkal súlyosabbak a problémák, mint a történelmi 2022-es évben voltak. Erről már Kulik Zoltán agrárpiaci szakértő, a Vitafort ZRT vezérigazgatója beszél.
9: Márciusban 35%-kal kevesebb csapadék esett, mint az elmúlt 20 év átlaga, áprilisban pedig 90%-kal, egy héttel ezelőtt átlagosan az országban mintegy 30-40 mm csapadék esett le, voltak olyan területek, ahol 80 mm, ez sajnos már az Árpán egyértelműen nem segített, a búzánál minőségromlást tudta megállítani, lesz elég gabonánk, de exportárulap nem lesz, mert az Árpánál 4, a búzánál 3,5 tonna várható hektáronként. Csongrád Békés megyében vannak olyan gazdálkodók, akik gyakorlatilag 3-4 éve nem vettek már abszolút kukoricát, és nem csak szemes kukoricát, hanem kukorica szilás sem, mert egyszerűen akkora termés bizonytalanság. 22 után az idén újra avval fogunk szembesülni, hogy bizony tömegtakarmány is jóval kevesebb lesz, lesznek olyan helyek, ahol nem fognak megfelelő mennyiséget betakarítani. A gazdák nagy része azért megpróbált előre gondolkodni, és akár a rosszabb termőterületeken is a búza és az árpánál gyakorlatilag beszenázsolták és betakarították, ebben próbálják meg majd enyhíteni azt a problémát, ami akár a kukorica vagy a cirok szilásnak a mennyiségi problémája lesz, egyértelműen gondok lesznek, rostra szüksége lesz az állatállománynak, mert kevés lesz a tömegtakarmány, ez teljesen egyértelmű.
25: Sokan emlékszünk még arra az évre, amikor olyan kevés volt a takarmány, hogy a dunántúli gazdák segítettek a déli és északi területeken élő állattenyésztőknek. A gazdák most is számíthatnak egymásra. Ismét Zimmermann Istvánt halljuk.
18: Nyilván, hogyha előáll ilyen helyzet és van kereslegünk, akkor természetesen hát szolidarítunk a többiekkel, tehát segítünk.
3: Az erdőháton, azaz a túr mentén évszázadok óta a legeltetéses állattartás jelenti a megélhetést, de ma már a növényi kultúrák is jelen vannak. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban a Szatmári ősi portán éppen gépet javító Varga Zoltánnal és két fiával, Boldizsárral és Andrással beszélgetett kollégánk Zsoldos Barnabás.
10: Országos példa lehetne szerintem a mi családunk. A két fiú óvodás korától kezdve állandóan istállóba és a traktorokon ültek. Belenőttek és beleszülettek ebbe.
11: Szívesen jöttek, vagy az apai szigort is elő kellett venni?
10: Soha. Mindig önkéntesen jöttek.
11: Melyik volt a kedvesebb számukra? Az állattartás vagy a gépezés?
10: Hát szerintem nem lett különbséget tenni. Mind a kettőt nagyon szeretik. Mai napig.
12: Kisebb koromban persze a traktor jobban érdekelt, de hogy nőttem, hát a szarvasmarha, nélkül nem is tudnék szerintem élni, vagy nem tudom elképzelni az életemet. De most már a traktor mindent csinálunk.
11: Láttam is, mert ugye közben egy bálázót javítottak itt a fiúk. Rendben van a bálázó, sikerült megcsinálni?
12: Hát a próba majd holnap hajnalba derül ki, mert Lucianát megyünk bálázni.
11: És az állat, az a szarvasmarha?
12: Igen, az az elit nekünk a szarvasmarha.
11: És akkor a testvér?
12: Én a báty vagyok, és felosztásba végezzük a munkálat. Én nagyon szeretem a jószággal lenni a legelején. Számomra nagyon nagy érték a csend. A mai világban ez nem sok mindenkinek adatik meg.
11: A hajnal, vagy az késő este?
12: A napfelkelte, a napnyugta, lenyugszanak az állatok. Én is megnyugszom, és ez egy örömteli érzés.
11: A szaporulat milyen volt? Mert ugye már kint legelnek a borgyak is.
12: A szaporulat az szépen fejlődik évre évre. Amíg zöld a fű, azok mi meg vagyunk átva.
11: Akkor a növénytermesztés az akkor a te feladatod?
12: Hát nagyobb része.
11: Az eső az nyilván nagyon kellene.
12: Korica nagyon megsínli, most kalászol éppen a tritikále is, az abi stagnál, nem fejlődik. Így nem sok minden lesz belőle.
11: Az eső nagyon kellene. Na de hát ugyanúgy érvényes ez a legeltetésre is.
12: Egyre nagyobb probléma évre-évre a szélsőséges időjárás.
10: Azért is tartunk állatokat. Volt már, hogy zabot le kellett vágni. Volt az, hogy kukoricát lekaszáltuk. És mi mindent felhasználunk.
11: A jószág megeszi.
10: A jószág mindent megeszi.
11: A fajta, a magyar tarka kikopik az állományból, vagy még van most is?
12: Van a magyar tarkában, magyar tarkában mindig is kell, hogy legyen, úgy gondolom. Most már belejön a saroré, a
13: limuzin, ezek a mi kellendőbbek.
14: Honnan jönnek a kereskedők?
13: Elsősorban magyar kereskedők, és aztán ők továbbadhatják külföldre, és exportálhatják is.
10: Évtizedekkel ezt csináljuk már. A fiúkkal hárman együtt. Még édesapám 90 éves, de még ő is bennem a családi gazdaságban. Nincsen főnök alárendelt, itt mindenki egyforma.
14: Nincs még elosztva, hogy a legelőnek ez a része az enyém, a szántónak az a része a tiéd, tehát még minden közös.
10: Minden közös még. 60 éves vagyok, most már át tudnám adni a családgazdaságot a fiúknak, és sajnos ez a családi átadás, átvétel, ez még nagyon képlékeny.
3: 6 perc elmúlt, 3:46. Több országban is súlyos károkat okozott már az afrikai sertéspest is. Egy nemzetközi kutatócsoport ezért vakcinafejlesztésen dolgozik, a programban pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek. Az első eredmények biztatóak. Úgy tűnik, a hazai nagyüzemi sertéstelepek természetes módon is védettebbek lehetnek a fertőzést terjesztő vaddisznóknál. Bátori Gyöngybér összeállítása.
15: Az afrikai sertéspestés elleni vakcina fejlesztése a programot koordináló spanyol gyógyszergyártó vállalat laboratóriumaiban zajlik. A konzorciumba olyan országokat vontak be,

0: az országok közötti különbségeknek az elemzése és a mi terepi munkánk azok arra mutatnak rá, hogy mi lehet az oka ezeknek a különbségeknek. És akkor itt jön az, hogy mi is a mi feladatunk. Egyrészt nagyüzemi intenzív sertésterepek mellett, anélkül, hogy belépnénk ezekre a telepekre és veszélyeztetnénk az ott folyó munkát, a külső kerítéseket raktuk körbe mozgásérzékelős fényképezőgépekkel, és ellenőriztük azt, hogy milyen vadfajok, milyen gyakoriságban fordulnak elő a telepek mellette. Magyarán mennyire van esély egyáltalán arra, hogy a mala környezetben ASP kitörés, akkor egy beteg vaddisznó megjelenve a telep mellett valahogy átadja ezt a betegséget a bent lévőknek.
1: Mi az, ami már egyértelműen kimondható ezzel kapcsolatban?
0: Arra jutottunk, ez nagyon megnyugtató a hazai sertéságazat számára, és a nyugat-európai sertéságazat többsége számára, hogy az előzetesen feltételezettekkel szemben ezek a nagy intenzív sertéstelepek nem jelentenek vonzerőt vaddisznók számára. De az volt a feltételezés, hogy a közel rokon fajoknak az illatanyagai, a szagokkal bizonyítható jelenléte, az vonzó lesz a vaddisznók számára, és ők keresik ezeket a telepeket, és rendszeresen ott vannak a környékükön. Ez volt a vizsgálati feltételezés. Válasz pedig az, hogy ez nem áll fönt ez az érdeklődés. Úgy tűnik, hogy az intenzív nagy sertéstelepek azok alapvetően biztonságban vannak a vaddisznótól. Tehát ahol a háztáji gazdaságok vannak, azok veszélyeztetettek. Azoknak az izolációja, azoknak a közvetlen kapcsolati lehetősége az olyan, hogy sokkal több esélye van, hogy a vaddisznókkal találkozzanak, és így a fertőzés is megtörténjen.
1: A program másik fontos eleme a betegség terjedésének modellezése. Ebben a magyar kutatók részletes vadgazdálkodási és járványügyi adatbázisokra támaszkodhatnak. A cél, hogy pontosabban megértsék a vírus terjedésének folyamatát, és segítsék a védekezést.
0: A délvidéki sertéspestis terjedés a Dráva téren és annak ahhoz kapcsolódó területeken. Ugye a program közben kezdődött el, hiszen, ha jól emlékszem, tavaly nyáron voltak az első kitörések, amikor átért a fertőzés Horvátország felől. És ott nagyon részletes és nagyon friss adatok állnak rendelkezésre, ráadásul gyakorlatilag naponta frissülő adatbázis, azaz most ebben az esetben az ottani terjedés és annak az alakulása az kifejezetten jól használható.
1: Egy sikeres oltóanyag nem csak a gazdálkodók, hanem az egész európai sertéságazat számára fordulópontot jelentene.
2: Tegnapi műsorunkban számoltunk be az idei év kerékpárútja verseny végeredményéről, majd kiderült, hogy a szavazás hajrájában a szervezőknél a szerver meghibásodása miatt a rendszer egy idő után már nem dolgozta fel megfelelően a leadott szavazatokat. Ezért végül két győztest hirdetett az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Így az év kerékpárútja 2026 címet a Szentpéterföldekör és a Rákospatak menti kerékpárút közösen nyerték el, ha tehetik, tekerjenek arra is. Kedves hallgatóink, 4 perc múlva lesz 6 óra, műsorunk véget ért, a hírek után a Jó reggelt Magyarország kezdődik, mi velünk holnap reggel 5 órakor újra találkozhatnak, a mai adást pedig megtalálják a Világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is. Köszönöm, hogy velünk voltak, legyen szép a napjuk, Belényi Barbarát hallották.
3: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Haják Szabó Mária, pozsonyi tudósítót hallják.
4: A nemzeti összetartozás gondolata, illetve érzése számomra azt jelenti, hogy a múltat zárójelbe tesszük és a jövőbe tekintünk. A múltat még nem zártuk le, és nem is tehetünk egy határozott hátraarcot, csak egy negyed fordulatot, hogy abba az irányba nézzünk, ahol jól látszanak nemzettestvéreink, ahol ugyanazokat a meséket olvassák esténként a gyerekeknek, mint nálunk, ahol a sajátomnak érzem a szecessziós csodákat, ahol mindenki fejet hajt a nagyságos fejedelem előtt, ahol kedélyesen elbeszélgetek a szállásadó nénivel a tárkony szaporításáról, pedig 1000 kilométerre vagyok Pozsonytól, hisz egy vérből valók vagyunk. Magyarul beszélünk az anyanyelvünkön. Nekem ez jelenti a nemzeti összetartozást, az anyanyelvünk és a kultúránk, hogy beszéljük és műveljük, gyerekeinket magyar iskolába íratjuk, és megtanítjuk nekik, hogy ehhez a közösséghez tartoznak. És ők is tartoznak a közösségnek azzal, hogy ezt az örökséget tovább viszik.

0: Így lesz a sok tartozásból nemzeti összetartozás, ami sok munkával, elkötelezettséggel, józan és felelősségteljes értékválasztással mára fájdalomcsillapító gondolattá nemesedett, hiszen ez a lehető legjobb válasz a feldolgozhatatlan tragédiára.
1: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Csütörtöki imádság. Elmondja Szemerei János, evangélikus elnökpüspök.
2: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr, kezed minden munkájában. Olvashatjuk Mózes 5. könyvének 30. fejezetében a 9. versben. Ritkán szoktunk a saját kezünkkel végzett munkánkra úgy gondolni, hogy az az Isten munkája. Ha következetesen gondolnánk végig azt, hogy mindent az Istentől kaptunk, eljuthatnánk erre a felismerésre. Semmit sem hoztunk erre a világra, mindent úgy kaptunk és kapunk. A testünket például, amelynek minden atomja abból az anyagból van, amit az Isten alkotott. A fizikai, a kémiai és a biológiai törvényeket sem mi emberek találtuk fel, csupán megfigyeljük, értelmezni próbáljuk és alkalmazkodni igyekezünk hozzájuk. Itt a Földön az életünk feltételeit sem mi teremtettük meg, hanem ő. Tőle kapjuk naponta az életben maradásunkhoz szükséges nélkülözhetetlen levegőt és vizet. Az élelmünkért ugyan dolgoznunk kell, de a legnagyobb igyekezetünk is hiába való volna, ha Istentől nem kaptuk volna meg az ehhez szükséges legalapvetőbb feltételeket. Az emberi igyekezet természetesen fontos és értékes, de igénk arra hívja fel figyelmünket, hogy még a mi kezünk munkájában is fedezzük fel Isten ajándékait, hiszen az erőnk, képességeink és az egészségünk is tőle van. Köszönjük, Urunk, hogy annyi jót adsz nekünk nap mint nap. Ajándékaid nélkül nem is élhetnénk. Kérünk, adj nekünk látó szemeket, hogy meglássuk azt a sok jót, amit tőled kaptunk, és meglássuk azt is, amit általad megajándékozott emberként egymásért tehetünk. Így kérünk a mai reggelen, hogy áld meg kezeink munkáját. Amen.
1: Szemerei János evangélikus elnök püspök gondolatait hallották. Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 6 óra van, 2026. június 4-én csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható ma, már csak elszórtan lehetnek még záporok. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal, erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő.
5: A kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.
4: Már a Kressz átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban, ahol a francia államfővel egyeztetett. Magyar Péter azt javasolta, hogy a megújító stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg. Jelezte azt is, hogy hazánkra konstruktív partnerként számíthatnak az Európai Unióban. Halcsás Gergely összeállítása.
6: A francia elnök szerint a kormányváltással új korszak kezdődött Magyarországon. Emmanuel Macron, aki az Élysée palotában fogadta a magyar miniszterelnököt, azt mondta, a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Az államfő örömét fejezte ki, hogy az új magyar kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért. Közölte azt is, hogy Párizs és Budapest több területen fokozza az együttműködést.
7: Enfin, votre visite à Paris aujourd'hui est l'occasion de moderniser.
6: A látogatás lehetőséget kínál a kétoldalú kapcsolatok modernizálására, az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre. szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem területén. Emmanuel Macron az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését.
8: Magyarországra számíthatnak az európai partnerek, és mi is örömmel számítunk Európára.
6: Jelentette ki a magyar kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség.
8: Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Ezért teljes szívemből üdvözlöm elnök úr javaslatát a stratégiai megállapodás megújítására. Az lenne a javaslatom, hogy minél több tartalommal töltsük ezt meg, mint gazdasági területen, diplomáciai területen, uniós területen, kulturális területen.
6: A kormányfő meghívta a francia elnököt az október 23-ai budapesti megemlékezésre, majd azt is közölte, a két ország közötti megújított stratégiai megállapodást még ezt megelőzően aláírják. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, Magyarország konstruktív partner lesz. A kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
8: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
6: Magyar Péter kitért arra is, hogy meg szeretnék erősíteni a visegrádi együttműködést, és kezdeményezte, hogy Franciaország is vegyen részt a szövetség munkájában. A kormányfő diplomáciai programja csütörtökön Budapesten folytatódik, ahol az ír kormányfőt fogadja. Michel Martin lesz az első miniszterelnök, aki kétoldalú találkozóra érkezik Budapestre, Magyar Péter május 9-ei beiktatása óta.
4: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter elmondta, az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat és elénekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. A magyar nyelvet az egészségügyi ellátásban, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is lehet használni. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter.
4: A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán a Magyarország gyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közölte, a határon túli magyarság ügyek kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a VMS szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében.
5: A házelnök közösségi oldalán azt írta, Pásztor Bálint, a VMS elnöke bemutatta neki a vezetőket, a szervezet több évtizedes múltját és eredményeit, valamint jelenlegi céljait.
4: Már a KRESZ átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
9: Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
10: Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
11: Háromszor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
10: tette hozzá.
12: Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt.
10: Mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges KRESZ módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
13: A Kressznek, például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a Kressz ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több Kressz oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és Kressz módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
10: Hangsúlyozta Vitézi Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos Kresszbe.
14: Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerre, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel, tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
10: A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
4: Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó globeadóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adónem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
5: Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be, és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
15: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz. Abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
4: A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést ma, a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátoralja új helyen.
5: A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmasan de szerzetessel neveztek el.
16: Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyen sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
1: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény térségében baleset történt. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósában halad. A torlódás több kilométeres. Az M1-es autópályán a főváros irányába megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton hidat építenek, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
4: Budapesti információkkal folytatjuk.
17: Jó reggelt kívánok! A főváros 8. kerületében mára lezárták a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között, várhatóan délelőtt 8:30-től 11 óráig rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
18: Időjárás jelentés.
5: Az ország nagy részén napos, komoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18-22 fok között alakul.
4: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Vestin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
18: Nemzeti Sportkrónika.
19: Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Bomba meglepetés, kiesett a világ első a Roland Garroson. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. A 29 éves Gartenmann az FTC színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak is. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, ám 50 zöld-fehérben lejátszott mérkőzést követően távozik a klub kötelékéből. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik az észt szakember. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub szerdán jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Szabó István lett a román labdarúgó első osztályban szereplő Csíkszereda új vezetőedzője. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. A Pavo Nurmi nevét viselő egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett. Ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Flavio Cobolli 4 játszmában legyőzte Félix Ogier Oliassimot a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében, így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Snyder 3 játszmában 3-6, 7-5, 6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Snyder a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben. Aki a negyed döntőben a 22. helyen kiemelt orosz Anna Kalinskáját győzte le 2 játszmában 7-6-6-3-ra. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
18: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
20: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
21: Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja.
20: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 1921 magyarországi eseményeiről.
22: Sopron és környékére végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területe, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
20: Az este. A házigazda Babuzs Zoltán hadtörténész, vendége Szakály Sándor történész egyetemi tanár. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
0: Június 4-e, búcsú névnapja, a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója van ma. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Természetesen megemlékezünk a trianoni békediktátumról is, és annak évfordulójáról is, amelyet nemzeti összetartozás napjaként tartunk nyilván most már az országgyűlés határozata alapján. Szakán Sándor beszél erről, egyetemi tanár, mégpedig fél hét után néhány perccel. Aztán kapcsoljuk Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, illetve és utána Kelemen Hunort, az RMDS elnökét is. A magyarság helyzetéről, nemzeti összetartozás jelentőségéről beszélgetünk velük egészen 7 óráig. Aztán utána, azaz 4:48 után Magyar Péter berlini és párizsi tárgyalásainak értékelése, eredményei, vajon mit hoz ez hazánk számára. Tehát 4:48 után lesz ez a témánk, és szólunk arról is, hogy vitázott a parlament a szívhangrendeletről, mi is ennek a jelentősége, felelevenítjük ennek a rendeletnek a tartalmát Máté Zsuzsával, a KDNP országgyűlési képviselőjével 3:48-kor. A műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
20: Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
0: Együttműködési megállapodást írt alá UNICEF Magyarország és a Bethesda Gyermekkórház a gyermekek mentális egészségének védelme érdekében. A kezdeményezés célja, hogy választ adjon a szorongásos és magatartási zavarokkal küzdő fiatalok növekvő számára, és biztonságosabb, támogatóbb környezetet teremtsen a megelőzésre és a korai segítségnyújtásra. Hegedűs Katalin riportja.
2: Június 1-e történelmi jelentőségű nap az UNICEF Magyarország életében ittől velem szemben Mészáros Antónia ügyvezető igazgató, hiszen együttműködési megállapodást írtak alá a Bethesda a gyermekkórházzal. Hogyan találtak egymásra, és mi a jelentőség ennek a napnak?
3: Régóta egyeztettünk már különböző szinteken és személyeken keresztül a Bethesdával, hiszen mind a két szervezet sokat foglalkozik a gyerekek mentális egészségének témájával, és itt adott volt, hogy előbb-utóbb egymásra találjuk. Mindannyian tapasztaljuk az elmúlt időszakban azt, ami egyébként nem csak magyar, hanem világjelenség, hogy a gyerekek és a fiatalok egyre rosszabb, úgynevezett mentális állapotban, de a köznyelvtelen úgy fogalmazna, hogy lelki állapotban vannak. Ugye ezt a Bethesda szakemberei is el szokták mondani, hogy gyakran fizikai tüneteket is produkál az a fiatal, akinek valami lelki eredetű gondja van, és az UNICEF globális felmérései mutatják, hogy ma már ez a kamaszkorosztályt illetően 7-ből egy fiatalra igaz, hogy kifejezetten diagnosztizálható mentális eredetű problémája van. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy mindenki meg is kapja a megfelelő diagnózist, hiszen a hozzáférés a professzionális szakmai ellátó szolgáltatásokhoz az kifejezetten kihívásos, és ez sem csak magyar jelenség, hanem globálisan így van. Az együttműködésük nem csak az éppen kórházban gyógyuló gyerekekre vonatkozik, hanem mindenkire, a teljes társadalomra. Éppen azt is mertük fel közösen, hogy a fiatalok jólléte, lelki-testi biztonsága, az nem lehet egyetlen család, vagy egyetlen kórház, vagy bármilyen iskola intézmény ügye, hanem mindannyiunknak közös társadalmi felelőssége, és ezzel a probléma csoporttal is érdemes mindannyiunknak tisztában lennünk, hogy a környezetünkben élő gyerekeknek és fiataloknak közösen segíteni tudjunk. A segítség az gyakran ott kezdődik, hogy felismerjük a jeleit annak, ha baj van, lehetőleg minél korábban, hogy a legtragikusabb esetek és végkifejletek már elkerülhetőek legyenek.
2: A Bethesda gyermekkórházban beszélgetek dr. Velkei György János főigazgatóra, ugye 160 éves ez az intézmény, és körülbelül 70 éve vált gyermekkórházzá, ön pedig 30 éve dolgozik az intézetben, és legfontosabb jellemzőjüknek a problémaorientáltságot tartják, legyen az akár ugye a gyermekek mentális egészségére vonatkozóan. Míg 30 évvel ezelőtt két szakember foglalkozott ezzel a területtel, addig már a napja tagjainkban több mint 50-en. Jelentősen megnőtt ez a szám. Mi történt az elmúlt 30 évben?
6: Igen, valóban. 1996-ban, amikor én a Betesdába jöttem még intenzív osztályt vezetni, akkor két pszichológusunk, vagy gyerekpszichiáter, még nem is volt néhány év múlva jött egy gyerekpszichiáter, és ez egy nagy újdonság volt. Ma 20-nál több gyerekpszichiáter a rezidensekkel együtt, és szintén 20-nál több pszichológusunk van, nagyon sokféle szakterületen, és hozzájuk tartoznak lelki gondozók, lelkészek, mindenféle mentálhigiénés szakember, szociális munkások, szociálpedagógusok, akik multidisziplinális teamben dolgoznak. Nagyon-nagyon sokféle módszerrel, pszichoterápiás módszerek közül csak a kognitív viselkedés terápiát említem, a kamasz szakasz nevű módszertanunk, az áttételfókuszú pszichoterápiát, egyéni pszichoterápiák sokaságát, családterápiát, és azt még nem is mondtam el egyáltalán mindent. Valóban nagyon megváltozott a társadalmunk, és nagyon sok hatás érte a családjaink, a gyerekeinket, amik a szorongáshoz, viselkedészavarokhoz, nagyon sokrétű gyerekpszichiátriai zavarokhoz, rengeteg pszichoszomatikus tünet együttes megjelenéséhez vezettek, nagyon sok evészavaros gyerekkel találkozunk. ADHD-s gyerekeink is egészen más állapotban vannak, sokkal dekompenzáltabbak, mint régebben voltak. Vagyis a mentális betegségek valóban a mindennapjainknak a részeivé váltak, hogy mi ennek pontosan az oka, látjuk, érezzük azt az aklatottságot, ami a társadalmunkban van, azokat a kríziseket, amik megjelentek, a pandémia, a gazdasági krízisek, a klímaszorongás, nagyon fontos elemei, a szomszédunkban zajló háború, ezek mind nagyon fontos faktorokként jellemzik a korunkat, de nyugodtan mondhatjuk digitális krízist, amiben a gyerekeink kerültek, pusztán időtöltés, nem tanulás miatt naponta 4-6-8 órákat különböző statisztikák mondják, ezeket töltenek a kamaszaink, és már a kisebb gyerekek is, sőt már a kisdedek is képernyő mellett, ami mozgásszegény életmódhoz, alvászavarokhoz, szorongáshoz, rengeteg sok bántalmazásos helyzethez is vezet a digitális térben. Nagyon megváltoztatta az életüket, elmagányosodás, fizikai és mentális következményei vannak ennek. Ez az, amivel foglalkoznunk kell nagyon sokat.
2: Ahogyan említett ezt a kamasz szakasz szobát, amiben volt ez a sajtóesemény is, itt ugye rengeteg mackó, óriás mackó, különféle játékok, fajátékok, építőkockák, társasjátékot is láttam. Ez hogyan szolgálja a gyerekek gyógyulását, miben segíti ez a környezet?
6: Nagyon sokat változott a gyermekgyógyászat az elmúlt évtizedekben, nem csak a téma választásában, hanem a környezetében is. Ma családokkal dolgozunk, és gyerek központú tereket hozunk létre, gyerekbarát tereket, és mindenben igyekszünk olyan helyzeteket létrehozni, hogy a gyerekek otthonosan érezzék magukat, és olyan eszközöket használni, ami az ő világukhoz illeszkedik. Ezek sokszor terápiás eszközök is, olyan társasjátékok, olyan tesztek, olyan játékok, amik szorongásoldóak, másfelől pedig diagnosztikusan és terápiásan is használhatók. Mi minilovat, illetve terápiás állatokat is használunk, látjuk a gyerekeinken azt a megnyílást és azt a nyugalmat, amit ezek az állatok is jelentenek. Végtelen ilyen szempontból is azt hiszem a lehetőség, és egészen más, hogy élnek, vannak jelen azok a gyerekek, akik ilyen környezetben gyógyulnak, mint azok, akik az egykori rideg, fehérköpenyes, vasaltágy neműs kortermekben feküdtek.
2: Dr. Nagy Péter, osztályvezető, főorvos, gyermek és ifjúság pszichiáter, szakorvos, 20 éve foglalkozik ezzel a területtel, ugye gyermekekkel és ifjakkal. Mit tapasztalt az elmúlt 20 évben? Megnövekedett a páciensek száma?
7: A páciensek száma bizonyos szempontból véges, amit el tudunk látni, tehát az a szám az nem nagyon tud hova nőni. Ami nagyon egyértelműen megmutat az, hogy több időt kell várni az ellátásra, és ebből látszik, hogy több ember fordul a szakemberhez, és nagyon megnőtt az akut ellátásba kerülő fiataloknak a száma.
2: Olyan
7: önsértéssel, vagy evészavarral, akár konkrét öngyilkossági gondolat, kísérlet, rizikó miatt, és ezek mindig voltak ilyen problémák, de ez 2020-21 óta lényegesen több van, mint előtte.
2: Ha megállapítják, vagy felállítják a diagnózist, hogy valamilyen mentális zavarra küzd, vagy szorong, akkor mennyi időt vesz igénybe a gyógyulás folyamata?
7: Ez abszolút attól függ, hogy milyen diagnózis állapítanak meg. Vannak olyan diagnózisok, ami nem múlik el, ilyen az ADHD, autizmus, Tourette-szindróma, tikkek. Ezek olyan dolgok, amik egy életen át elkísérik az ember bizonyos szinten. Ott a kezelésnek a célja az, hogy a tünetek enyhébbek legyenek, meg hogy megtanuljanak a gyerekek, meg a családok együtt élni ezzel. Van olyan, ahol reálisan várható az is, hogy elmúlnak a tünetek, ilyen segítenek például a depressziós tünetek. Depresszió pszichológiai módszerekkel abszolút jól kezelhető, és hogyha észreveszik és elindul egy kezelés, akkor ott egy 2-3 hónap után mindenképpen lehet javulást látni. A szorongásnál ugyanez a helyzet, szorongás magától nem annyira enyhül, de ha jutnak ezzel szakemberhez, és a pszichológus ezzel elkezd célzottan és jól segíteni, akkor szintén egy ilyen 2-3 hónap után már látható javulás.
8: BKK Info.
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Kerepesi út és a Hungária körút között ma is napközben mindkét irányban szakaszos sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn, mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között várhatóan reggel 7 órától délután 3 óráig, és pénteken reggel 7 órától 12 óráig. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert útburkolatot javítanak. Varga Etele, BKK Info.
8: MÁV Info.
9: Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az Intercityk a hosszabb közúti menetidők miatt a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Buszok szállítják az utasokat még az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között 2 héten át, a Gyesev hálózatán Pápa és Celldömöl között vasárnap estig, a Szerencs-Nyíregyháza vonalon nyár végéig. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
8: Időjárás jelentés.
0: Mégpedig Vaszko Andrástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A térségünk fölött vonuló gyenge frontrendszer ma fokozatosan elhagyja hazánkat. A nyugati tájakon már megkezdődött a felhőzet csökkenés, ez napközben folytatódik, egyre több felé fordul naposra, csapadékmentesre az idő. Több felhő az ország keleti, északkeleti részein maradhat, arrafelé napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az észak-nyugati szél. Délután 22-28, késő este 14-21 fok valószínű. Péntek újabb frontrendszer érkezik nyugat felől, amely feloszlik felettünk. A megnövekvő felhőzetéből záporzivatar csak kevés helyen fordulhat elő.
0: Köszönjük szépen, fél hét lesz fél perc múlva. Rövid hírekkel folytatjuk a műsort most a stúdióban. A bemondó Bestin Bettina.
23: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól, Budapest és Kijev, Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe 2/3-át, és több millió magyar került az ország határon túlra. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Szúnyognapot tartanak ma a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen kiderül majd, hogy milyen élőhelyeket kedvelnek a kellemetlen nyári rovarok, miért problémás a csípésük és milyen veszélyeket rejtenek az inváziós fajok. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
10: Vármegyéről Vármegyére. Győr-Moson-Sopron.
12: A kecskedudás, Sós Antal. Apámtól tudom, hogy a világ ollan, mint egy cethal. Az úszik a nagy tengeren, osztán a fődet viszi a hátán. Am meg ollan, mint egy nagy cipó a hátán. Amikor meg földrengés van, aszonta am meg attul van, mert a cethal megrázza a hátát. Idézi a pásztort Táltosok, tudósok, boszorkányok című könyvében dr. Timofi László, a környéket jól ismerő néprajzkutató. Sós Antal 1896-ban a Csallóközi Nagyszarván született és dudásként lett országosan ismert. Mesterségének, a pásztorkodásnak része nem csak a hangszer készítése és használata, hanem a díszítő művészet is. Készített ostornyelet, pipaszárat, tükröt, borotvásdobozt, sótartót, faragott botot. Ő volt az utolsó kecskedudások egyike. A tülköt jelző hangszerként, a furuját és dudát pedig önmaga és a közösség szórakoztatására használta. A pásztoroknak a falu közösségekben különleges szerepük volt. A természettel tartott állandó kapcsolatuk miatt egy évezredes ősi világot őriztek. A pásztorok családjaikban öröklött kép továbbadása komoly hatást gyakorolt a magyar kultúrára. Az 1975-ben puszta Somorján elhunyt Sós Antal játszott Kodály Zoltánnak a Győri Rádióban. Szerepelt a Magyar Televízió Röpülj Páva című vetélkedőjében, és megkapta a Népművészet Mestere díjat.
10: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
13: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
0: Ma van a trianoni békediktátum évfordulója. 106 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá azt a dokumentumot, amelynek következtében Magyarország elvesztette területének 2/3, lakóinak pedig 1/3. Az országgyűlés 2010-ben ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Szakán Sándor Széchenyi díjas történész, a Veritas Történetkutató Intézet és levéltár igazgatója beszél erről, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
14: 106 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot a versailles-i Nagy Trianon kastélyban. Ha visszarepülünk az időben, a magyar küldöttség mindent megtett annak érdekében, hogy elkerülje a békeszerződés tragikus kimenetelét, minden szalmaszálat megmozgattak a diplomáciai mozgástérben, vagy már kész tények vártak rájuk?
24: Az aláíráskor már kész tények voltak. A magyar békedelegáció 1920. januárjában utazott el Párizsba, ahol egy alkalommal, már mint egy napon Aponyi Albert elmondhatta, hogy a magyar félnek az álláspontját, hiszen már kész tények elé állították a magyar delegációt, ami egyébként, ha szabad így mondani, színvonalas társaság volt. Aponyi Albert, Bethlen István, Praznovszky, Teleki Pál és így tovább, és egy jelentős szakértői gárda is velük ment. Megkapták a feltételeket, amelyet egyébként már 1919 tavaszán kidolgoztak a győztes hatalmak, és erre lehetett reagálni. És ekkor szokták emlegetni Aponyi Albertnek a híres beszédét, amit franciául elmondta, azt, hogy milyen tragédiát okoz ez a magyar nemzetnek, mit veszít el. Röviden összefoglalt angolul és olaszul ezt a beszédet, de ez nem hatotta meg a döntéshozókat, illetve emlékiratokban vannak, hogy az olasz delegátus Nitti azt mondta, hogy úgy majd, hogy nem megkönnyezte Aponyinak a beszéd. beszédét. Lloyd George is azt mondta, hogy talán érdemes lenne elgondolkodni, de Clemenceau volt a meghatározó személy. Az a delegáció nem volt fölhatalmazva arra, hogy bármit aláírjon. Hazajöttek, és a nemzetgyűlésben nagy viták voltak arról, hogy Magyarország elfogadja a békefeltételeket, vagy nem. Ki legyen, aki aláírja? Ez volt a másik kérdés. Ki vállalja? Nagyon érdekes emlékezések vannak. Volt, aki azt mondta, hogy ő túl öreg, nem akar utazni, a másik azt mondta, nem tud jó franciául. A katona azt mondta, hogy ha ő aláírja, azt mondták, hogy parancsot teljesít, és így tovább. De egy dologra rákényszerült az ország, illetve az akkori politikai vezetés. Ha ezt a béke diktátumot, ugyan szerződés hivatalosan, de a magyar társadalom számára diktátum, ha nem írják alá, akkor nincs Magyarország. Tehát ez volt a feltétel annak, hogy Magyarország létezzen, és lett egy egyharmadára csökkent területére, egyharmadára csökkent Magyarország belőle, és egy 18 milliós európai nagyhatalomból, hiszen az osztrák társországgal együtt Magyarország európai nagyhatalomnak számított, lett egy alig 8 milliós, 7,8 milliós lakosú Magyarország.
2: Mennyire tekinthető ez a békeszerződés egyfajta előre megfontolt szándékos büntetésnek a nagyhatalmak részéről, mert a korabeli brit közvéleményben és a politikai körökben megjelent egy olyan fajta nézet, amely szerint nem a monarchia vagy Ausztria, hanem kifejezetten Magyarország viseli a felelősséget a háború kitöréséért. Miben gyökerezett ez a torz szemlélet?
24: Én azt gondolom, hogy bizonyos történeti kérdésekről még akkor is, hogyha közel vagyunk hozzá, vagy épp benne vagyunk a közepébe, és utólag válik történelmi, különböző feltételezések vannak. Én azt gondolom, hogy az egykori politikai elit már, mint a összes hatalmak politikai vezetővel elitje, úgy vélte, hogy Közép-Európában nincs szükséges egy olyan európai nagyhatalomra, mint az osztrák-magyar monarchia, amely bizonyos értelemben kiegyensúlyozó szerepet töltött be a cári orosz birodalom, és adott esetben más országok között, bár ugye, ha belegondolunk az első világháború, ugye az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia, Franciaország és a cári Oroszország az antantot alkotják, de úgy vélték, erre nincs szükség. A másik pedig azért azt el kell mondani, hogy az osztrák-magyar monarchia nemzetiségi összetételéből adódóan az ott élő nemzetiségek jelentős része szeretett volna úgymond önállóvá válni, és Magyarország esetében, ha megnézzük, vannak mellettünk, vagy voltak mellettünk olyan országok, amelyhez lehetett csatlakozni, gondoljunk a románokra, vagy gondoljunk adott esetben Magyarország szerbekre vagy a horvátokra, illetve a szlovákoknak, a birodalomba tartozó csehek felajánlották úgymond azt, hogy alakítsunk egy északi csehszlovák államot, és ugye a szlovákokat testvéreknek gondolták a csehek. Ez egy meghatározó dolog volt, a másik pedig az, hogy már korábban a háború befejezés előtt a birodalom, mármint az osztrák-magyar birodalom, a monarchia nemzetiségei kimondták azt, hogy nem kívánnak a birodalom határain belül vagy a birodalomban élni, és a sokat emlegetett wilsoni pontokban is benne volt, hogy önrendelkezést kell biztosítani. Ez odáig rendben is lenne, csak ezt az önrendelkezést adott esetben másoknak nem adták meg. Gondoljunk arra, hogy 1918. december 1-én az erdélyi románok kimondják Gyulafehérváron, hogy akarnak egyesülni Romániával, néhány nappal később pedig Kolozsváron az erdélyi magyarok azt mondják, hogy nem kívánnak román állampolgárok lenni. De ezt senki nem vette már figyelembe, ahogy nem vették figyelembe azokat az érveket sem, amit Aponyi Albert megfogalmazott, hiszen én úgy látom, hogy a tárgyalások során mindig azok az érvek voltak meghatározók a győztesek számára, amelyek számunkra, én így fogalmazok, eleink számára kedvezőtlenek voltak. Lett az gazdasági, etnikai vagy bármilyen érv, és hát ha megnézzük, akkor azt kell mondani, ha más nem tettek volna meg, hanem alaposan tanulmányozák és elfogadják a Teleki Pál és munkatársától összeállított úgynevezett vörös térképet, akkor a kártrúst, akkor azt kell mondanom, hogy Magyarország határai másként néztek volna ki, és talán egy kicsit békésebb lett volna. Azt hozzá kell tenni, hogy a magyarországi politika elit és a magyar társadalom tudomásul vette és elfogadta, hogy a háborús vereség után az a Magyarország, amelyik addig volt Horvátországból társországként, hiszen Horvátország nem képezte a Magyarország részét, nem maradt fönt, de ilyen csonkításra senki nem gondolt, és ha bele gondolunk még abba, hogy 1918 őszén az a szerveződő csehszlovák állam delegáltja Milán Hodzsa, illetve Barta Albert hadügyminiszter megegyeztek egy demarkációs vonalba Észak-Magyarországon, ami körülbelül a szlovák-magyar nyelvhatárt jelentette, majd a 38-as első bécsi döntés nagyjából ugyanazt a határt állította vissza, akkor ott mondjuk egy fájdalmas, hogy elveszítjük a területeket, de mégis egy igazságosnak tűnő határ lett volna, azonnal visszahívták úgymond a csehszlovák delegátot, mert a létrejövő csehszlovák állam és annak ugye a létrehozói Menes, Masaryk és így tovább, ők sokkal nagyobb területeket szerettek volna megszerezni, mint amit adott esetben egy ilyen megegyezés lehetővé tett volna.
2: Míg Versailles-ban a Trianon kastélyban aláírták a szerződést, milyen volt a közhangulat idehaza
14: Magyarországon, mennyire volt tisztában a lakosság, akár Budapesten, vagy a nagyobb városokban, vidéken, a pillanat súlyával és a ránk váró tragikus következményekkel, hogyan élte meg az ország ezt a napot?
24: Gyakorlatilag egy szóval lehet ezt jellemezni, legalábbis szerintem tragikusan. Tehát egész más volt, ha szabad így mondani, akkor a média világa, tehát a sajtóból, a nyomtatott sajtóból tájékozottak az emberek, de tele volt a sajtó már a béketárgyalások, tehát az 1920 január előtti eseményeket is megelőzően, és azt követően is azzal, hogy mi lesz és mi történik, és gondoljunk bele, hogy megszólalnak a harangok, gyászba borul Magyarország, mert gyakorlatilag egy 1000 éves, talán használtam ezt a kifejezést, 1000 éves birodalom, vagy egy 1000 éves állam száll sírba. Ezt az akkori közvélemény így értelmezte, és legyünk őszinték, és mondjuk meg nyugodt szívvel, hogy társadalmi állásra, vagyoni helyzete, felekezeti hovatartozásra volt tekintet nélkül, a teljes magyar társadalom ezt elutasította, és nem véletlen az, hogy a trianoni békediktátum után megfogalmazott revíziós igények is teljes támogatottsággal bírtak az akkori Magyarországon. Azt kell mondani, hogy a 30-as évek illegális kommunistái, vagy az emigrációba, a Moszkvába került kommunisták sem nagyon ellenezték volna azt, hogy adott esetben ne változtassák meg a trianonba meghúzott határokat.
14: 90 évvel később, 2010-ben az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét, amivel a tragikus történelmi emlékezetet egyfajta pozitív keretben helyezték. Sikerült az emlékezetpolitikában eltolni a hangsúlyokat?
24: Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést azoknak kellene föltenni, akik most is a határainkon kívül vannak. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a tragikus pillanat a Nemzeti Összetartozás napjában nem esedett, de ez csak egy lelki támasz adott esetben a határon túlélő magyaroknak, mert egy tragédiából soha nem lesz ünnep. És az a probléma, amikor a Nemzeti Egyvőtartozás napján egyesek ünnepről beszélnek, ez nem ünnep, ez legjobb esetben is egy emlékező vagy egy megemlékező dolog, és én azt gondolom, hogy ezen a napon nem szabad megfeledkezni Trianonról, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ki kell akkor mondani, hogy együvé tartozunk mindazokkal, akik ott vannak, és talán az a sokat emlegetett határokon feletti, vagy a határokon túli, és a határokat, hogy mondjam, felülíró nemzeti együvé tartozás talán összeköt bennünket Felvidékkel, Kárpátaljával, Délvidékkel, Észak-Erdéllyel, Keleti Országrészsel, ne adj Isten még, az egy nagyon kicsi területtel, mint Lengyelországhoz csatolt terület, az Olaszországhoz, aztán visszatért ez a terület a jugoszláv államhoz, illetve az Osztrák Köztársasághoz került Nyugat-Magyarország terület. Tehát én azt gondolom, hogy tisztességgel hajtsunk fejet eleink előtt, és ne feledkezzünk meg arról, hogy Trianon a 20. és a 21. századi magyar történelmnek, illetve a magyar politikai, gazdasági és sok minden fejlődésnek egy meghatározó alapköve, amelyik nélkül szerintem megérteni 20. századi történelmünket nem lehet.
14: Országszerte harangzúgással, tűzgyújtással emlékeznek meg június 4-éről. Ön szerint ezek közül a rítusok, szimbólumok, jelképek közül mely fejezi ki legmélyebben a nemzeti összetartozást?
24: Hát, ha jól emlékszem, mert voltam ott, amikor Erdélyben is, ugyebár Erdély, ugye tudjuk, hogy a Királyhágon túl kezdődik, ma már mindent Erdélynek tekintünk, ami román ezt előtt, amikor meggyulladnak azok a tüzek, amelyek nem örömtüzek, azok talán leginkább fejezik ki ezt az együvé tartozást. Egyébként én magam azt mondom, hogy néhány barátom tesz, hogy ő ilyenkor fekete ruhát vesz, és ha van egy emlékmű, nagyon sok helyen van már, én így mondom, trianoni emlékmű, akkor megállott előtte egy pillanatra, fejet hajt, és arra gondol, hogy milyen fájdalom és milyen tragédia érte ezt az országot 106 évvel ezelőtt.
0: A vonalban pedig Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kosztát.
0: Hogyan emlékeznek? Ugye az előbb Szakály professzor úr arról beszélt, hogy tragédiából nem lehet ünnep, hanem megemlékezés. Hogy élik meg a mai napot?
1: A békediktátumnak, a trianoni békediktátumnak az emléknapja, a nemzeti összetartozásnak a napja. Egyszerre emlékezünk a tragédiára, és egyszerre ünnepeljük azt, hogy a külhoni magyarság, az egyetemleges magyar nemzet részeként a vajdasági magyarok, a délvidéki magyarok meg tudtak maradni magyarként az elmúlt évtizedekben is. Éppen ezért hősnek tekintjük ükapáinkat, dédapáinkat, nagyapáinkat, szüleinket, hiszen mindenki történelmi személyiségé vált a szónak a legnemesebb értelmében, hiszen mindenki a külhonban, mindenki a határon túl hozzátett ahhoz, hogy a magyar nemzet meg tudjon maradni, illetve fönn tudjon maradni. Mi a központi megemlékezést, a központi ünnepséget 2010 óta Királyhalmon, a királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébánia templom kertjében tartjuk, de ezen kívül Ma, illetve a következő napokban még 18 vajdasági településen tartunk megemlékezést, ünnepséget.
0: Hogyha megnézzük a elcsatolt területeken a magyarság helyzetét, akkor a délvidéki magyarság talán jobb helyzetben van, mint a többiek. Az ön édesapja munkája is hozzájárult ehhez, ugye Pásztor István munkája, aztán az előző, ugye Orbán Viktor vezette kormány nemzetpolitikája szintén, békesség, kiegyezés éppen a szerb állammal, hogy élik most meg ezt a helyzetet, és egyáltalán, hogy ezt sikerült kialakítani, erre gondolnak-e ilyenkor?
1: Igen, természetesen büszkék vagyunk arra, hogy akár az autonómia építésben, akár a többséggel kialakított viszonyügyében talán mi délvidéki magyarok jutottunk a legmesszebbre. Ehhez szükség volt összetartásra, szükség volt arra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség immár 30 esztendeje parlamenti párt Szerbiában, hiszen nagyon sok függ attól, hogy Budapesten milyen kormány van, és hogyan, milyen mértékben, milyen módon támogatja külhoni magyaroknak a érdekérvényesítését, fennmaradását, fejlődését, de a küzdelmeket elsősorban mindenkinek otthon kell megvívnia, és éppen ezért tartjuk azt nagyon fontosnak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az országos kisebbségi önkormányzatunként 2002 óta működik, illetve azt, hogy 13 évvel ezelőtt el tudtuk érni a történelmi megbékélést a szerbekkel, és ezt 2024-ben, ezt a szimbolikus gesztust meg is tudtuk erősíteni, meg tudtuk ismételni. Minden nap annak érdekében kell tevékenykednünk, hogy a külhoni magyar nemzetrészek, a mi esetünkben a vajdasági magyar közösség ne legyen védtelen. Ehhez szükség van erős anyaországi kormányra, illetve szükség van arra, hogy a külhoni nemzetrészek otthon a saját szülőföldjükön parlamenti képviselettel rendelkezzenek, és egy olyan cselekvési tervvel, egy olyan programmal, amely mentén tömbben, illetve szorványban is a magyar intézményekért, a magyar gyermekekért, a magyar családokért tudunk küzdeni.
0: Éppen ugye a Magyarországgyűlés új elnöke, Forstenfer Ágnes járt, önnel találkoztak. Mi volt ennek a találkozónak az üzenete? Hogy látja, hogy ez a fajta támogatás, amelyet mondtad, hogy szükség van, és az előzőekben ugye tapasztalhattak az előző kormányzati ciklusban, folytatódhat? Mi volt a tárgyaláson? Egyáltalán a hangulat, és az, amit sikerült megbeszélni, megállapodni?
1: Az elmúlt 16 évet úgy tudnám jellemezni az Orbán kormány tevékenységét, hogy kegyelmi állapot volt magyar-szerb viszonylatban is, illetve egyáltalán nem csak a vajdasági, hanem a külhoni magyarok esetében. Én nagyon bízom abban, hogy a külhoni magyarok támogatása hasonló mértékben folytatódhat az új magyar kormány idejében is. Jelzésértékűnek és nagyon pozitív üzenetnek tartom azt, hogy Forstenfer Ágnes folytatta azt a több évtizeden működő gyakorlatot, hogy amikor magyar állami tisztségviselők külföldön járnak olyan országban, ahol jelentős magyar kisebbség él, akkor ott a magyarok legitim politikai érdekképviseletének vezetőivel is találkozik. Ez történt tegnap, házelnök asszonyt Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség székházában láttuk vendégül. Egy nagyon jó hangulatú egyeztetésre került sor, tájékoztattuk a törekvéseinkről, a céljainkról, nagyon elismerően szólt a szerb-magyar történelmi megbékélésről, és úgy fogalmazott, hogy az új magyar kormányzatnak, illetve hát az országgyűlésnek is az a feltett szándéka, az a célja, hogy ezek a pozitív folyamatok a jövőben is kiteljesedjenek, illetve hogy a szerb-magyar kapcsolatok ilyenek maradjanak, illetve a külhoni magyarok támogatása is, bízunk benne, hogy ez így fog lenni.
0: Volt egy megdöbbentő hír is, ami egyébként szokatlan éppen a délvidéki területről, ugye fiatalok egy magyar diák nyakában lógó magyar zászlót, nemzeti zászlót letéptek Szabadka belvárosában, aztán meg is gyújtották. Ez akkor ön is azt mondta, hogy egyáltalán nem jellemző, meglepődtek. Sikerült ezt tisztázni, hogy mi történt itt, és milyen következményekkel jár?
1: Nagyon büszke vagyok arra a magyar fiatalra, aki a magyar zászlót a nyakába véve, a hátára terítve vett részt ezen az iskolai ballagáson, és azokra a fiatalokra is, akik a magyar, felgyújtott magyar, vagy meggyújtott magyar zászlót nem hagyták az aszfalton, hanem megmentették annak a maradványait. Örülök annak, hogy az iskola megfelelően reagált, illetve a szerbiai rendőrség és ügyészség teszi a dolgát. Szerbiában az zászlóégetés bűncselekménynek számít, úgyhogy követeljük azt, hogy az elkövetők példás büntetésben részesüljenek. Ugyanakkor ez egy elszigetelt, sajnálatos cselekmény, nem jelent semmiféle tendenciát. A 20 évvel ezelőtti magyar ellenes atrocitások időszakához képest azóta, az elmúlt években, amióta megvalósult a szerb-magyar történelmi megbékélés, 30-szor, tehát nem 30-tal, 30-szor kevesebb nemzeti alapú atrocitásra kerül sor, és hát éppen ezért fontos, hogy ezek a sajnálatos események felderítésre kerüljenek, és az elkövetők elnyerjék méltó büntetéseket.
0: Köszönöm szépen, Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották az elmúlt percekben. És már is folytatjuk Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, mert is itt van a telefonvonalban velünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
0: Pásztor Bálinttal is ott kezdtük, hogy hivatkoztam a Szakály professzor úr interjújában elhangzottakra. Mondta, hogy a tragédia nem lehet ünnep, abból megemlékezés lehet, ugyanakkor a nemzeti összetartozásnak a megélését pedig a korábbi évtized nemzetpolitikáját, másfél-két évtized nemzetpolitikáján viszont van mit ünnepelni. Önök hogy emlékeznek a mai napon?
4: Ennek a mai napnak van ez a kettősége, egyrészt megemlékezés lehet, és az emberek nagy része, nagy többsége így viszonyul ehhez. A másik természetesen ott van az összetartozás ünnepe.

0: 50 évtizedeiben. A magyarok függetlenül attól, hogy hol élnek, a Kárpát-medence melyik országába szakadtak a 20. század elejé döntés után, úgy érzik, hogy annak a nemzetnek a részei. Persze ezt mindig vannak olyan momentumok, amelyek megpróbálják felülírni, vannak olyan pillanatok, amelyek megpróbálják kikezdeni, de alapvetően ez az érzés erősödött meg, és ezt az érzést kívánjuk megerősíteni, hogy együvé tartozunk, hogy ugyanannak a nemzetnek vagyunk a tagjai, ugyanazokat az értékeket, ugyanazt a történelmi sorsot hordozzuk, ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ugyanannak a kultúrának az értékeit próbáljuk gazdagítani, függetlenül attól, hogy a történelmi vihara kit hova sodort.
1: Ugye Orbán Viktor kormányának következetes nemzetpolitikája volt az állampolgárság újra megadásától kezdve végig a fejlesztéseken keresztül. Beszéltünk erről, sokat rendszeres vendégünk volt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. De hogyan tovább? Tehát az új kormánnyal kapcsolatban mik az eddigi tapasztalatok? Mit lát a jövőre nézve?
0: A nemzetpolitikáról egyelőre keveset hallottunk, keveset beszélt az új kormány. Annyit tudok mondani, amennyit nekem is mondott a miniszterelnök, még abban a pillanatban, amikor áprilisban találkoztunk a választások után, hogy a nemzetpolitika nagy irányán változtatni nem kívánnak. A támogatáspolitikában valószínű, hogy lesznek változások, és hogy lesz egy átvilágítás, illetve a működéshez szükséges támogatás azoknak az intézményeknek, amelyeknek a működése a magyarországi támogatáshoz kapcsolódik, vagy attól nagy mértékben függ, azt biztosítani fogják. Ennyit tudok ebben a pillanatban mondani, nem éreztünk irányváltást eddig, egyelőre nem is tudjuk, hogy ki az, aki helyettes államtitkárként a területtel foglalkozik. Úgy értettem, hogy azt még nem nevezték meg, nem nevezték ki, azt várja mindenki, tudja, hogy kihez kell fordulni. De én azt gondolom, hogy ha a nagy irányon a nemzetpolitika nagy keretén nem változtatnak, akkor a többi az mind már csak nüansz, árnyalati kérdés. Úgyhogy ennél többet ebben a pillanatban nem tudok én sem mondani. Vannak a nagy programok, azokat kell ebben az esztendőben működtetni, és a többit azt majd megoldja az idő, mihelyt lesz felelőse ennek a területnek.
1: Igen, ám csak ugye Romániában is kormányválság van, ebben a helyzetben hogy gondolkozik az RMTS, hogy gondolkoznak a magyarság képviselete, milyen sorsa juthat, illetve hogyan lehet érvényesíteni?
0: Egy hónappal ezelőtt bizalmatlansági indítványon megbukott a kormány, ebben a pillanatban ügyvivő kormányunk van, és nem tartom azt kizárnak, hogy a mai nap folyamán, vagy a hét végén az elnök miniszterelnöket javasoljon, miniszterelnöket kérjen fel a kormányalakításra. Ma azt gondolom, hogy egy szakértői kormány fog összeállni. Azt nem tudom még, hogy kikből, nem volt erről még nagyon pontos egyeztetés, bár nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt napokban a politikai pártok vezetői, az államelnök, de még a kabinetnek az összetételét nem merném megkockáztatni. Azt sem tudnám megmondani, hogy a Románia Magyar Demokrata Szövetség megszavazza a kabinetet, vagy nem, de miniszterekkel biztos, hogy nem lesz benne. Hogyha szakértői kormány lesz, akkor miniszterek nélkül fog ez menni. Én a szakértői kormányt nem tartom egy jó megoldásnak, hisz még 2,5 év van a választásokig, és a probléma vele az, hogy másnaptól kezdve mindenki ellenzékbe lesz, a beiktatást követő napot kezdve mindenki ellenzékbe vonult, és ez a mi számunkra is rejt kockázatokat, mert tulajdonképpen nincsen akivel egy-egy ügyben, egy-egy bennünket érintő közvetlen ügyben olyan egyességet kössél, egy olyan többséget alkossál, amely kiszámítható és egyfajta biztonságot jelent. Tehát ilyenkor nekünk mindig nagyobb kihívás az, hogy politikailag hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. Ez így volt 2016-ban a Csolos kormány idején, és az a választások előtt egy évet működött, egy évvel a választások előtt nevezték ki. Úgyhogy nagy kihívások előtt állunk mindenféleképpen, minden tekintetben. Azt látom, ami biztos a vehető, hogy a következő kormányban nem leszünk benne mi sem, és hát a parlamenti pártok képviseletében nem lesz miniszter a kormányban. Hogy meddig fog tartani, azt nem tudjuk. De hát van tapasztalatunk, van tudásunk, van akaratunk kivédeni és megvédeni, kivédeni a bajokat és megvédeni a közösséget.
1: Köszönöm szépen, Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk. 50 000 forint.

0: forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
1: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak. BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem közlekedik a 3-as villamos a Bosnyák tér és a Mexikói út között, illetve a 62-es és a 62A villamos a Bosnyák tér és a Nagy Lajos Király útja Czobor utca között, mert egy utas rosszul lett. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak, illetve a 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, illetve a belvárosban a Balcsy-Zsirinszky úton kifelé a nyugati téri felüljárónál.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra van, 2026. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás emléknapján, csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Kubicsák István.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal, erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő.
7: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. Konkrét javaslatokról a következő találkozókon tárgyalnak majd.
6: Nyáron megnyílik a biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató területet alakítanak ki. Mondjuk a részleteket. Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban, ahol a francia államfővel egyeztetett. Magyar Péter azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg. Jelezte azt is, hogy hazánkra konstruktív partnerként számíthatnak az Európai Unióban. Hacsás Gergely összeállítása.
8: A francia elnök szerint a kormányváltással új korszak kezdődött Magyarországon. Emmanuel Macron, aki az Elizé palotában fogadta a magyar miniszterelnököt, azt mondta, a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Az államfő örömét fejezte ki, hogy az új magyar kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért. Közölte azt is, hogy Párizs és Budapest több területen fokozza az együttműködést. A látogatás lehetőséget kínál a két oldalú kapcsolatok modernizálására, az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem területén. Emmanuel Macron az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését.
9: Magyarországra számíthatnak az európai partnerek, és mi is örömmel számítunk Európára.
8: Jelentette ki a magyar kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség.
9: Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Ezért teljes szívemből üdvözlöm elnök úr javaslatát a stratégiai megállapodás megújítására. Az lenne a javaslatom, hogy minél több tartalommal töltsük ezt meg, mint gazdasági területen, diplomáciai területen, uniós területen, kulturális területen.
8: A kormányfő meghívta a francia elnököt az október 23-ai budapesti megemlékezésre, majd azt is közölte, a két ország közötti megújított stratégiai megállapodást még ezt megelőzően aláírják. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, Magyarország konstruktív partner lesz. A kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
9: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
8: Magyar Péter kitért arra is, hogy meg szeretnék erősíteni a visegrádi együttműködést, és kezdeményezte, hogy Franciaország is vegyen részt a szövetség munkájában. A kormányfő diplomáciai programja csütörtökön Budapesten folytatódik, ahol az ír kormányfőt fogadja. Michel Martin lesz az első miniszterelnök, aki kétoldalú találkozóra érkezik Budapestre, Magyar Péter május 9-i beiktatása óta.
6: A Fidesz szerint a miniszterelnök most fizette meg a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja.
7: A KDNP pedig úgy reagált, Magyar Péter berlini útjával feladta Magyarország eddigi semlegesség politikáját az orosz-ukrán háborúban, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakció vezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette, a miniszterelnök feladta a magyar vétót, így megkezdődhetnek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, megnyithatják annak első fejezetét.
10: Hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna óriási összegeket kap. Ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásokból, magyar közszolgáltatásokból fognak hiányozni. Na, ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket és beáll a sorba.
6: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja, a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre.
7: A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegenváltatóság alá.
6: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. A polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatokat képviselő szervezetek vezetőinek találkozóján nem esett szó. Császár Attila összefoglalója.
11: Szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban tartottak az önkormányzati érdekképviseletek részvételével szerda délelőtt, tudatta közleményében Lőrinc Viktória. A tárcavezető azt írta, az egyeztetés jó alapot nyújt a folyamatos párbeszédhez.
12: Kíváncsian várjuk, hogy a kormányzat részéről milyen párbeszéd indul el az önkormányzatok és a kormányzat között.
11: A találkozó előtt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, konkrét javaslatcsomaggal érkeznek majd. Gödöllő polgármestere rövid és hosszú távú stratégiát emlegetett. Gémesi György szerint ezek segíthetik az együttműködést a kormánnyal.
12: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz a kormány és az önkormányzatok között.
11: Az egyeztetés után kiderült, konkrét kérdésekről csak hetek múlva tárgyalhatnak. Az M1 kérdésére az önkormányzatok szövetségének elnöke jelezte, a polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről nem esett szó.
12: Az nem fordulhat elő, hogy a hivatalban a munkatársak bére adott esetben, vagy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére megelőzze a polgármesterét. Ez is teljesen logikus, ezeket szeretnénk kibontani, ma nem volt róla szó.
11: Karácsony Gergely az egyeztetés után azt mondta, üdvözli a Tisza azon javaslatát, amely betiltaná a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámokat. A szolidaritási adó jogszerűségével kapcsolatban pedig megjegyezte, nem fordulhat elő, hogy Budapest a kormányváltás után ne őrizze meg működő képességét.
13: Az, hogy a parlament feloszlassa az önkormányzatokat és rendkívüli önkormányválasztást legyen, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat, tehát azt mondom, hogy ilyen javaslatot komolyan venni nem lehet.
11: A főpolgármester inkább kacsának, mint sem konkrét politikai szándéknak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Tisza párt előrehozott önkormányzati választásokban gondolkodna.
13: A polgármesteri ciklusok maximalizálása mellett pedig az ég adta világon semmilyen ér nem szól, és nem szerepelt a Tisza programjában, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan felvetés, amit én magam részéről nem tekintek még olyan felvetésnek, ami komolyan megérkezett volna az önkati világhoz.
11: Az egyeztetésen résztvevő Szombathely polgármestere a sürgető kérdések között említette a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítését. Nemény András hozzátette, számtalan javaslat született az önkormányzati rendszer átalakítására. Most ezeket igyekeznek összehangolni.
14: Konstantinovics Miklós lett az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója, erősítette meg a Telex információját a szervezet.
7: Az OMSZ azt írta, Csató Gábor főigazgatói megbízatása közös megegyezéssel zárult le. Az egészségügyi miniszter az Országos Mentőszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával a pályázati folyamat lezárásáig Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az Országos Mentőszolgálat orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg. A megbízott vezető fő céljának a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte, írta a Telex.
14: Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter.
7: Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét.
14: A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslat csomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
7: A javaslat hangsúlyozta, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására is, feltárja a hiányosságokat.
15: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
14: Nyáron megnyílik a Biodóm a fővárosi állat és növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
7: Sós Endre közölte, az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
16: Az eredeti koncepció, ami mióta Magyarország volt, az már ezt többször jelentettük, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
14: Június 17-e és 19-e között rendezik meg a Veszprémi ünnepi könyvhetet, melynek idén a zeneiskola előtti tér ad otthont.
7: A háromnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja, a látogatók pedig számos kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak.
3: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óborok és Bicske között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke irányába Őrkény térségében egy kamion és két személyautó ütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás több kilométeres. A 4-es főúton Kisújszállás és Karcag között is baleset történt, a 153-as kilométernél teljes az útzár. Erős a forgalom a Budapest felé vezető utakon, az M2-es autóton Dunakeszi közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.
14: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra sem közlekedik a 3-as villamos a Bosnyák tér és a Mexikói út között, illetve a 62-es és a 62-a villamos a Nagy Lajos Király útja, Czobor utca és a Bosnyák tér között, mert egy utas rosszul lett. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak, illetve a 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is lassú az előrejutás. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
7: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható. Csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
14: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Beslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
1: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
20: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
5: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
0: Továbbra sem biztatók a gazdasági kilátások az EU egészében. Ezt tartalmazza az európai szemeszter tavaszi csomagja. A bizottság szakpolitikai iránymutatásait a gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos mutatta be. Valdis Dombrovskis közölte, erősíteni kell az EU versenyképességét, le kell küzdeni az egységes piac akadályait, meg kell erősíteni a jogállamiságot, és át kell állni a tiszta, hazai és megfizethető energiára. Ami a hazánkra vonatkozó megállapításokat illeti, a bizottság szerint Magyarországon továbbra is gyenge a gazdasági növekedés, és magas a költségvetés hiánya. Az idei évben 6,2%-os lehet, és jövőre is csak kismértékben csökkent. Az államadósságráta a tavalyi év végére több mint 74,5%-ra nőtt. A túlzott deficit eljárás azonban hazánkkal szemben továbbra is felfüggesztett állapotban marad. A bizottság szerint ugyanis a költségvetési és strukturális reformok következetes végrehajtása csökkentheti a gazdasági sérülékenységeket. A bizottság kifogásolta a széles körben alkalmazott, nem célzott támogatásokat, az államilag támogatott hiteleket, az árkorlátozásokat és egyes piaci beavatkozásokat. Ezek torzíthatják a piacok működését. Az értékelés szerint a gyakori jogszabályváltozások és a rendeleti kormányzás növeli a vállalkozások kockázatait. A tavaszi szemeszter kiemeli hazánk függőségét az orosz energiaimporttól és a fosszilis energiahordozók támogatását. A társadalmi kihívások között említi az oktatási egyenlőtlenségeket, és azt, hogy a lakhatás megfizethetősége Magyarországon az egyik legsúlyosabb probléma az Európai Unióban. A bizottság szerint a következő két évben szigorúbb költségvetési politikára van szükség, és fokozatosan ki kell vezetni a versenytorzító intézkedéseket. Az energiaárak hatásait enyhítő intézkedéseknek, átmenetinek és célzottnak kell lenniük. Fokozatosan meg kell szüntetni az ár- és kamatplafonokat, továbbá nyugdíjreformra is szükség van, javítani kell a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát, teszi hozzá. A bizottság. Az ajánlás azt is tartalmazza, hogy kiszámíthatóbb gazdasági szabályozásra és átláthatóbb döntéshozatalra van szükség. Mindemellett erősíteni kell a versenyt a kiskereskedelemben és a szolgáltatások piacán, és hatékonyabban kell fellépni a korrupció ellen is.
21: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
5: Dorfett László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője érkezett hozzánk, mert hogy a hírünk az, ugye Magyar Péter sikeresnek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszel után alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Ez a kommuniké a két találkozóról, ugye Friedrich Merzel és Emmanuel Macronnal találkozott az elmúlt 2 napban. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok!
5: Hogyan is értékelhető ez a találkozó? Kik azok, akikkel találkozott? Már nem név szerint, hanem tudjuk, csak milyen helyzetben van ez a két állam. Ez is azért fontos lehet. És aztán mi az, amit itt sikerült elérni? Protokolláris volt, vagy van itt valamiféle megegyezés is a háttérben?
22: Ez egy nagyon jó kérdés, és abból indulnék ki, hogy mind a két szereplő nincs túl jó be a politikai helyzetben. Tehát ott van Merz, neki legfrissebb adatok szerint 15%-os a támogatottsága. Szerintem a világháború utáni német történelemben nem volt még ilyen alacsony támogatottságú kancellár Németország élén. Hát ez előre jelzi azt, hogy ő bármelyik pillanatban megbukhat, lehet, hogy a saját pártja fogja pont megbuktatni. Tehát vele kötött bármilyen alkú megállapodás, legalábbis kérdéses, hogy mi fog meg belőle megvalósulni, és mi nem. Tegyük hozzá, hogy miért áll egyébként ilyen rosszul, mert két kérdést kezelt nagyon rosszul, a migrációt, illetőleg Ukrajna pénzügyi támogatását, ez mind a kettő most vörös posztó az elektorátus szemében Németországban, jön fel az AfD, mint a talajvíz, pont ebből kifolyólag, hát és nézzük meg, hogy Magyarország melyik két ügyben áll most be a fősodorba, a migrációs paktum, illetőleg, mint Macronnak a sajtótájékoztatójából kiderült, vállalásokat tett az új magyar kormány Ukrajna támogatása irányába is. Tehát, hogy ez azt hiszem, kicsit beszédes azzal kapcsolatban, hogy milyen irányvonalba állunk bele, és ennek mekkora most a támogatottsága Európában. A másik pedig Macron, aki gyakorlatilag egy béna kacsa a 27-es választásokig. Ugye ez a fajta centrista politika, amit ő folytatott, ennek annyira lejárt a szavatossága, hogy gyakorlatilag a baloldal és a jobboldal két irányból megette ezt a centrista közepet, és hát gyakorlatilag néhány havonta kell egy kormányt kineveznie, ami ideig, óráig eldöcög, de valójában már nem tud érdemi módon változtatni ezen a politikai helyzeten, és nem is indult újra már a 27-es választáson. Nagyon jó esély van rá, hogy akár Le Pen, vagy ha őt végül nem engedik indulni jelenállás szerint, akkor Bardella, az ő második embere, lehet Franciaország következő elnöke. Erre most minden esély megvan. Ők pedig a patrióta irányvonalból érkeznek, tehát itt is bármiféle megállapodás legalábbis időben kétséges, hogy meddig fog kitartani.
5: Ukrajna és migráció, ez volt a két pont, amit ön kiemelt. Ebben az ügyben mi történhetett, az Ukrajna támogatása? Ugye ez most pénzügyi támogatás, vagy a csatlakozási vétó feloldása, mert ugye közben a kárpátaljai magyarság érdekében is született megállapodás a ukrán tárgyaló delegációval. Ezzel párhuzamosan. Hogy rakható össze ez a kép, és hogyan értékelhető?
22: Igen, hát érdemes azzal kezdeni, az ukrajnai megállapodás az igazából körülbelül annyira konkrét, mint a brüsszeli pénzek kapcsán született megállapodás. Tehát kaptak valami nagyon homályosan megfogalmazott papírost a magyar kormány képviselői, ami ugye nem is az szerepelt, ami a korábbi 16 év álláspontja volt, hogy minden korábbi jogot vissza kell adni a magyarságnak, hanem azt, hogy jobb helyzetbe kell kerülnie, mint ahogy most van. Ez a kettő között azért óriási különbség van, hiszen egyébként rengeteg jogot vettek el az ottani magyarságtól, és ráadásul az a probléma jelentős részben nem is jogi természetű. Tehát a fő probléma az, hogy ami jog van, azt se tudják igénybe venni, mert olyan megfélemlítés zajlik ott. Titkos szolgálatok által, a különféle ottani náci milíciák, mint a szektor, Azov, stb. Által a magyar embereket úgy megfélemlítik, hogy ami joguk lenne, még azt sem merik igénybe venni. Gondoljunk itt akár arra, hogy lefűrészelték a turult munkácson, és így tovább. Tehát ennek van egy nagyon durva szimbolikus jelentősége is, és ha ezzel nem történik semmi, akkor igazából tök mindegy, mi van benne a törvényekben, de azt is tegyük hozzá,
5: de az még elmúlt... nincs is benne a törvényekben.
22: Még nincs benne semmi.
5: Az ígéretek korábban is megvoltak.
22: Ez az, igen, erre akartam pont kitérni, hogy ígéretekkel tele a padlás. Ukránok ígérgetni nagyon tudnak, hogy majd így lesz, meg úgy lesz. Soha nem jutottunk el oda, hogy ez ténylegesen meg is valósuljon. Most is egyetlen egy konkrét vállalás derült ki, az, hogy a 10%, amelyik településen 10% feletti a magyar kisebbség aránya, ott jelképp használatot engedélyeznék. Na most nem ismerem ennyire a etnikai összetételét Kárpátaljának, de rengeteg menekült él már ott az ukránok részéről.
5: Szerintem
22: nincs olyan,
5: azok a bizonyos
22: nincs
5: arányok,
22: olyan település, ahol 10% felett lenne most a magyarság aránya Kárpátalján, pláne, hogy ott nincs több magyarság, ott ugye gyakorlatilag a 100 000 magyar a szorvány magyarságként él. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy igazából lesz semmi, fogd meg jól, és cserébe az összes tárgyalási klaszter megnyitását vállalnia kell Magyarországnak, tehát mindegyik tárgyalási fejezetet egyszerre fogják megnyitni, ezt Brüsszelben elég egyértelművé tették, és hiába beszél Magyar Péter arról, hogy 10-15 év alatt fog megvalósulni Ukrajna csatlakozása, szerintem Brüsszelben nem így gondolják, már csak azért sem, mert érdemes megnézni, a évente ad ki a bizottság előrehaladási jelentést az ukrán csatlakozás kapcsán. Az első két évben nagyon visszafogott volt, szinte semmi sem változott, óriási gondok vannak. Aztán, hogy döntöttek a csatlakozási tárgyalások megindításáról 25 végén, 26 elején hirtelen kijön egy olyan jelentés, hogy hát itt minden csodálatos, és Ukrajna hasít előre, miközben előtt évekig nem történt semmi. Hát nekem az a gyanúm, hogy nem az ukrán jogalkotás, meg korrupció ellenes, meg szervezetbűnözés elleni fellépést átasodott meg, hanem egyszerűen más szemüvegen nézik most már a bizottságnál. Szóval Ukrajnát úgy benyomják az Európai Unióba, hogy nem szégyellik.
5: De hát hatban áll.
22: Ez a fő probléma.
5: Hát ilyen még sose volt.
22: Egyrészt hatban áll, ugye, ha már hatban álló országot...
5: Már hogy így felvettek volna valakit, vagy akár csatlakozási tárgyalásokat kezdtek
22: még
5: volna
22: Ciprus
5: vele.
22: Is egy más helyzet, mert ott egy befagyott konfliktus van legalább. Tehát hatban álló országot vesznek fel eleve, ugye ott van, hogy van egy szolidaritási klauzula az uniós alapszerződésekben, tehát ami pénzügyi segély támogatás eddig önkéntes volt, az onnantól kötelező lenne. Onnantól fogva nincs az a probléma, hogy honnan szedünk elő pénzt az ukránok támogatására, a tagállamoktól fogják elvenni, mondani, hogy ez kötelezettség, és akinek nem tetszik, azt meg jól megrángatják majd az Európai Bírósággal. Ott van, nem tudjuk, hogy mekkora Ukrajna területe és lakossága. Amikor Orbán Viktor ezt kimondta, akkor ment a hisztéria, hogy hát hogy mondhat ilyet, tudjuk, hogy mekkora Ukrajna területe megengedte nemzetközi jogilag. Jó, de mondjuk akkor a Donyecknek járó fejlesztési támogatásokat az ottani orosz katonai kormányzatnak fogják kiutalni, vagy kiutalják Ukrajnának, aki nem tudja a Donyeckben elkölteni, mert nincsen ott képviselete meg jelenléte. Tehát, hogy lehet ezt játszani, hogy mi nemzetközi jogilag a valóság, de ahhoz képest meg a tényleges fizikai valóság ezt felülírja. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amikre senki sem tudja a megoldást, a választ, és szétfeszítenék az egész Európai Uniónak a működését. Tehát ezért is felelőtlenség szerintem a magyar kormányzat részéről az, hogy így belemegy, és adott igazából egy biankó csekret Ukrajnának, úgyhogy érdemben cserébe a vállalásokat nem tudjuk, hogy mit tettek az ukránok. Nekem eddig leginkább semminek se tűnik. Tehát nesze semmi fog meg jól ért cserébe, az egész Európai Unió jövőjét teszi kormány, kockára a magyar kormányzat azzal, hogyha feloldja a vétóját ebben a kérdésben.
5: Igen, van itt egy érdekes időjátszma. Nevezetesen az, hogy ugye Magyar Péter arról beszél, hogy majd ha törvénybe foglalják, mert nyilván itt a tárgyaló delegációban vannak olyan tagok, akik ismerik ezt a ukrán módszert, hogy megígérik, aztán meg nem tartják be. Tehát, hogyha törvényben foglalják, akkor lesz a magyar álláspont, támogató álláspont. Igen, ám csak közben nyilván az uniós partnerek meg sürgetik, akikkel ez meg éppen a közeledés megtörtént az elmúlt hetekben.
22: Így van, hát a ciprusi elnöksége most az uniónak mondta is, hogy június 15-i tanácsülésre már előkészítik a megnyitást. Tehát, és akkor most ott fog állni Magyar Péter egyedül, és rá fognak nézni, hogy vétóz-e vagy sem. Ő, aki megígért, hogy nem lesz a öküllők között a bot, hanem hogy csak segíteni fogja az Európai Uniós előrehaladást. Tehát én politikailag nem lennék egyébként az ő helyébe, valószínű, hogy függetlenül a teljesüléstől neki kénytelen lesz megszavazni az ukrán csatlakozást, és onnantól kezdve ez meg van szavazva, lehet, hogy az ukránok megint elsülyeztik az egész ügyet, tehát azért mondom, hogy nesze semmi fogd meg jól, és cserébe pedig gyakorlatilag Magyarországnak is egy nagyon jelentős gazdasági érdekét kockára teszi a kormány, hiszen azt látjuk, hogy ha Ukrajna csatlakozik, akkor óriási forrásoktól esne el Magyarország, mind a mezőgazdaság területén, mind a fejlesztési pénzek területén, hiszen Ukrajnának saját bevétele nagyon kevés van, de pénzigénye meg óriási lenne, nagyon fejletlenek az ukrán területek, óriási az ukrán mezőgazdasági területnek a mértéke, ezek mind-mind rengeteg pénzbe kerülnének, és mivel több pénzből nem lehet gazdálkodni, mert az ukránok bevételt nem hoznak be az unióba, csak kiadást, innentől kezdve tőlünk vennék el ezeket a pénzeket.
5: Köszönöm szépen Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották.
22: Köszönöm.
5: És 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, már is a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia államfő fogadta. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozó szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Szúnyognapot tartanak ma a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen kiderül majd, hogy milyen élőhelyeket kedvelnek a kellemetlen nyári rovarok, miért problémás a csípésük és milyen veszélyeket rejtenek az inváziós fajok. Kedves hallgatóink, 8 órakor 4 órás krónikával várjuk Önöket.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
8: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
21: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
5: Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet szakértője, vezető szakértője érkezett hozzánk. Ugye ismét éleződik az orosz-ukrán és a közel-keleti háború is, ráadásul vannak friss hírek ezzel kapcsolatban, hogyha egy kicsit áttekintjük, hogy milyen következményekkel is jár ez, ami mindenkit érinthet, akár például az üzemanyagárak, egyáltalán az üzemanyagellátás biztonsága nemzetközi téren is. Tehát jó reggelt kívánok, köszönöm.
9: Jó reggelt kívánok.
5: Újra itt nálunk. Nézzük a friss fejleményeket, és akkor kezdjük az orosz-ukrán fronton. Dróntámadások egyre mélyebben egymás mögött. Hogy értékelhetők a legfrissebb események?
9: Tulajdonképpen igazándiból nincsen nagy változás. Most már hosszú időn keresztül a frontvonalon egy állóháború zajlik, ahol vagy egyáltalán semmi előremozdulás nincsen, vagy csak nagyon lassú előremozdulás. Most egyébként nagyon lassú orosz előremozdulás van Konstantinivka nagyon fontos városában egyébként, ez egy erőd város, oda szivárognak be az oroszok. És eközben pedig mind a két fél a másik félnek a hátországát drónozza, illetve rakétázza. Az oroszoknak nyilván az a célja, hogy egyfelől a lakosság megfélemlítésével, másfelől a polgári infrastruktúra rombolásával károkat okozzon Ukrajnának és az ukrán hadiparnak, az export és import képességét rombolja mondjuk Odessa kikötőjének rombolásával. Az ukrán félnek meg az a szándéka, hogy az orosz olajinfrastruktúra támadásával az orosz olajbevételeket próbálja gyengíteni. Ugye a legutolsó látványos támadás, ami egyébként nem az első támadás ez ellen a létesítmény ellen, az Szentpétervár kikötőjében olajipari létesítmények támadása volt. Mondom, történt ilyen már korábban. Ebben most az az újdonság, hogy most tartják a nagy szentpétervári gazdasági fórumot, amelyik az orosz gazdasági elitnek, Putyin részvételével egyébként, illetve csomó külföldi vendéggel. Na hát ők, hát az első sorokból nézhették végig, amint a szomszédban a kikötőben rombolják ezeket a képességeket.
5: Ez befolyásolja egyébként a rendezvényt, mert mondjuk nem kell hozzá nagy fantázia, jelentős biztonsági kockázattal jár. Hova megy, egy kicsit odébb, akkor...
9: Igen, én úgy tudom, hogy megtartják a rendezvényt, tehát nem fújták le a rendezvényt, de hát nyilvánvalóan, ha máshogy nem, akkor a rendezvény hangulatára azért jelentősen rányomja ez a bélyegét. Nyilván ennek a támadásnak, amellett, hogy az orosz olajexport képességet akarták rombolni, és tudták is az ukránok, azért egy nagyon jelentős pszichológiai szándéka is volt.
5: Hát pont ez a célja, ugye, hogy ott
9: ez az egyik cél.
5: A diplomácia ezen a téren hol tart?
9: Hát az orosz-ukrán háborúban sehol. Ugye az a helyzet, hogy az amerikai közvetítési kísérleteket, amióta megkezdődött az iráni háború, tehát a közel-keleti háború tart, azóta felfüggesztették. Azóta egyetlen egy tárgyalás nem volt. Várnak egy delegációt Kijevben, már viszonylag hosszú ideje, ugye az amerikai főtárgyalót várják Kijevben, állítólag talán a héten oda is utazik, tehát talán lesz valami előremozdulás. Minden esetre azt kell szerintem itt látni, hogy amíg a prioritás, jelen pillanatban prioritást élvező közel-keleti háborút az Egyesült Államok le nem tudja zárni, addig minden bizonnyal nem tud koncentrálni az orosz-ukrán háborúra. Amikor azt sikerült lezárnia, akkor én biztos vagyok benne, hogy azonnal ráfordulnak erre a közvetítési kísérletre is, hiszen azért az továbbra is amerikai nemzetbiztonsági érdek, geopolitikailag fontos érdek, hogy lezárják ezt a háborút.
5: Na ez az, hogy most átérünk akkor a másik frontra, onnan friss hír, hát Kuvaitot is most már támadta Irán. Eszkaláció megy, egyre szélesebb ez a...
9: Ugye az a helyzet, hogy az öböl menti arab királyságokat már korábban is támadta Irán, tehát jelen pillanatban névleg egy tűzszünet van. Ahogy egyébként a Trump elnök is mondta, ugye azon a vidéken, de egyébként az a helyzet, hogy nem csak azon a vidéken, a más vidéken is, a tűzszünet nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincsenek támadások. A támadások mennyisége jóval alacsonyabb, mint amikor teljes erőbedobással támadták egymást a felek. Ezek ilyen gyakorlatilag limitált, vagy figyelmeztető, vagy pedig kifejezetten limitált célpontok ellen végrehajtott támadások voltak. Ugye most a legutolsó ütésváltás, ha úgy tetszik, abból adódott, hogy az amerikaiak észrevették, hogy az iráni haditengerészetnek megmaradt ilyen kicsi hajói megpróbáltak mozogni a Hormuzi szorosban, állítólag aknákat akartak telepíteni, vagy fennállt a veszélye annak, hogy megtámadnak hajókat ezen az úton, és ezeket és az ezek ellátására szolgáló szigetnek az infrastruktúráját, van ott több kis sziget is a Hormuzi szorosban, ezeket bombázta le az Egyesült Államok. Ugye cserébe Irán pedig most éppen Kuvaitot támadta, de egyébként korábban hasonló támadásokat hajtott végre mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok.
5: Mennyire van ez az ügy amerikai kézben? Csak azért is érdemes ezt így felvetni talán, mert heves szóváltás, illetve legalábbis hát egy kirohanás volt Donald Trump részéről az izraeli elnökkel szemben, ugye egyszerűen ugye elszabadult őrültnek nevezte, miután ugye Izrael kiterjesztette a támadásait a libanoni térségben. Ugye megvan ennek is az oka, hogy miért, ugye itt a Hezbollah vállásait, meg azokat az érdekeltségeket támadja, de Trump ezt úgy fogta fel, hogy már majdnem megszületett a megállapodás Iránnal, amikor Izrael viszont kilépett és önállósította magát, azaz felülírta ezt a szituációt.
9: Hát ugye az a helyzet, hogyha minden lap az Egyesült Államok kezében lenne, akkor már lezárta volna ezt a háborút. De hát a háborúk természete olyan, meg a nemzetközi kapcsolatok természete is olyan, hogy a többi játékosnak is vannak lapjaik. Lehet, hogy gyengébbek ezek a lapok, mint mondjuk az Egyesült Államoké, de azért vannak lapjaik, és ezeket adott esetben ki is játsszák. Iránnak is vannak lapjaik, és Izraelnek is. És ezeket adott esetben kijátsszák. Ugye a Trump elnök felháborodása az egyébként vele nagyon szoros szövetségi viszonyban levő Netanyahu ellen ugye azért szólt, mert folyamatosak a tárgyalások, nem könnyű tárgyalások Iránnal, ahol ugye azt se lehet pontosan tudni, hogy egységes-e az iráni álláspont, vagy Iránnak saját magán belül is meg kell tárgyalni ezeket a tárgyalási pontokat.
6: Ugye van a forradalmi gárda, meg a vallási vezetés.
9: A forradalmi gárda is.
6: Amit nem tudunk pontosan, mert...
9: Pontosan, és a vezetésben résztvevő többi elem, legyen az civil, vagy pedig teokratikus elem, ugye nem tudjuk pontosan, hogy most hogy működik ez, tehát nekik is zöldágra kell vergődniük saját magukkal, és még az Egyesült Államokkal is tárgyalniuk kell, és eközben egy olyan fronton, amin azt gondolta Trump, hogy arra már legalább nem kell figyelnie, a saját szövetségese hát rondított bele a képbe. Ugye akkor itt lezajlott egy, hogy is mondjam, csak heves telefonbeszélgetés, és akkor most állítólag leállították a libanoni műveleteket az izraeliek. Majd meglátjuk persze, hogy meddig tart ez.
6: Diplomáciában itt hol tart az ügy? Mert ugye beszéltünk róla, hogy már majdnem sikerült megállapodni, de mi az, amit ide be kellene vonni, vagy mi az, ami mondjuk egy olyan helyzetet teremtene, hogy közeledjenek egymáshoz.
9: Ugye ennek az egész precíz részleteiről nem tudunk. És hát szándékosan nem tudunk, ez nem osztják meg a nemzetközi közösséggel, és itt a részletek nagyon fontosak. Ugye az amerikai elnök elmondásából azt tudjuk, hogy Irán hajlandó lenne kijelenteni és biztosítani a világot arról, hogy nem akar nukleáris fegyvert. Igen ám, csak ugye nem ez a kérdés, hogy ilyet mond-e Irán, hanem hogy ezt milyen garanciákkal tudják körbe bástyázni. Hiszen ilyen kijelentéseket Irán már korábban is tett.
6: És minden a föld alatt van. Már ami a védendő, tehát a legtitkosabb,
9: tehát a szavak szintjén Irán erről már biztosította a világot, csak a tettek szintjén egészen más irányban ment korábban. Itt az a kérdés, hogy ha majd megszületik egy ilyen dél, és hát nyilván azért nem születik meg, mert ezeken a részleteken vitatkoznak, ezek milyen bástyákkal vannak körbe bástyázva, tehát például pontosan mi történik, mikor és mi fog történni, és hol. A magasan dúsított iráni uránkészlettel, mi történik a dúsítási képességgel, tehát ugye ezek azok a részletkérdések, ahol az ördög megbújik.
6: Na most ebben benne vannak az oroszok is, mert ugye ők mondták azt, vagy vállalták, hogy ezt a bizonyos magasan dúsított iráni uránkészletet, hogy ezt átvennék.
9: Igen, hát ugye
6: ez hogyan? Itt nyilván kártérít, mert ugye ezek értékes dolgok.
9: Nyilván ezekről is meg kell állapodni. Ugye az Egyesült Államok hajlandó, ha megállapodás van, feloldani a szankciókat Irán ellen. Amikor a szankciókat feloldják, akkor ugye nyilván nagyon sok pénz fog megindulni Irán felé, hiszen zárolt iráni vagyonok vannak, és hát nyilván arról is meg kell állapodniuk, hogy Irán milyen kompenzációt kap ezekért a nukleáris anyagokért. Ezekkel a nukleáris anyagokkal pontosan mi történik? Oroszországba szállítják, vagy valahova máshova, ugye más országok is szóba jöttek itt. Egyébként ott ezen a dúsítási szinten megtartják, vagy fölhígítják és visszaszállítják Iránba. Tehát itt számtalan megoldás van, de nem tudjuk, hogy ebben a pillanatban hol állnak pontosan a tárgyalások.
6: Köszönöm szépen, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető szakértőjét hallották.

0: Az országgyűlésben vita tört ki, mégpedig a szívhang rendeletről. Egy kicsit felelevenítjük, hogy mi is ez. Ugye Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője vetette föl, illetve kérdezte meg Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, a Tisza kormány egészségügyi miniszterét, hogy ezzel vajon mit terveznek, mert elejtett mondatokból, meg kampányból egy kicsit gyanús lett neki, de most ezt el fogja mondani, hogy miért is és hogyan is jutott erre az álláspontra, hogy erre feltétlenül rá kell kérdezni, hogy mi a sorsa ennek a bizonyos rendeletnek. Kezdjük, jó reggelt kívánok,
1: köszöntöm
0: nálunk a stúdióban.
1: És a hallgatókat is.
0: Szóval mi is történt?
1: Igen, tehát az apropóját az adta, tehát nem egy ilyen lárpurlár feltett kérdés volt, és nem szerettem volna ilyen nyomást helyezni a miniszter úrra. De hát egyrészt a miniszteri meghallgatásán ezzel kapcsolatban voltak olyan mondatai, amik abba az irányba mutattak, itt mindenféle ugye szakmai egyeztetési hiányokat és megerőszakolt szakmát emlegetett, illetve voltak olyan médiában megjelent nyilatkozatai, amik arra utaltak, itt volt köztük egy olyan, hogy a kormány első 100 napjának egyik kiemelt feladata az, hogy ezt a magzati szívhang meghallgatására vonatkozó szabályozást, ezt meg kell szüntetni. És ezért kérdeztem rá, hogy hogy is állunk ezzel, hiszen azért az alaptörvény, amire mindannyian felesküdtünk, hogy az tartalmazza azt a nagyon helyesen azt a mondatot, hogy az emberi élet, ugye a fogantatástól a természetes halálig védendő. És ugye itt megjelentek azok a nyomásgyakorló csoportok, vagy civil szerveződések, akik ennek kapcsán, ugye ilyen abortuszjogi, illetve nőjogi szervezetek ezekkel a követelésekkel szintén élnek. Tehát, hogy van egy helyzet, amire válaszul érkezett ez a kérdés, és annyit engedjen meg itt szerkesztő úr, hogy a mai nap ugye június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, ami nem csak Trianon miatt veszteség, hanem van egy másik szomorú évforduló, ez a 70 éve indult el az a, vagy került szabályozásra az abortusznak a kérdése. Egyébként szovjet minta alapján 1956 június 4-én egy nagyon liberális, jelenleg is egy nagyon liberális szabályozás van, tehát ezt szögezzük le. És itt mindenképpen szeretnék megemlékezni azokról, arról a több mint 7 millió magyar honfitársunkról, akik egyébként abortusznak az áldozatai lettek, és a hiányukat naponta érezhetjük a családjainkban, azokban a megtört életekben, akik viselik ezeknek a lelki következményeit, és az egész nemzetünkben. Tehát van egy olyan társadalmilag teljesen kibeszéletlen és szőnyeg alá söpört probléma, ami szinte minden családot érint. És a legnagyobb tapintattal, a legnagyobb szeretettel, de ezt a témát legalább olyan fontos megnyitni, mint az ügynökaktákat. És ez a szabályozás, ez tulajdonképpen egyetlenként jelent meg a magzatok érdekeit is, hangsúlyozottam, hogy is, mert az édesanyákét és a családokét ugyanúgy védendő, hogy abban a helyzetben, abban a kritikus helyzetben, amikor egy édesanya krízisnek éli meg a várandóságot, és azon gondolkozik egy nagyon szűk idő keretben, és egy nagyon mert egy ilyen krízis állapotban, hogy a kisbabáját elvetesse, akkor legyen legalább egyetlen esélye annak a magzatnak, akinek nincs érdekképviselete, nincsenek NGO-i, nincs lobbiszervezete, médiája, és szakmai grémiumokon sem tudja megjeleníteni az érdekeit, legyen alkalma üzenni, hogy olyan döntés szülessen, vagy legalább annak a tudatában születhessen meg ez az életre szóló döntés, hogy egy üzenetet tud küldeni az édesanyának, és nem csak az édesanyának, hanem az egész családnak, és vele kifejezve a nemzet irányában is azt, hogy minden megfogant emberi életért mindannyian táguló gyűrűkben, de felelősek vagyunk.
0: És ez az üzenet lenne a szívének a hangja.
1: Igen.
0: Mert hogy még csak az
1: igen.
0: van.
1: És itt ugye sok hivatkozás van, hogy nem történt megfelelő szakmai egyeztetés, hogy nem hatékony az intézkedés. Egyébként tegyük hozzá, hogy az elmúlt időszakban radikálisan csökkent az abortuszoknak a száma, most is magas egyébként.
0: Ugye, mert arra hivatkoztak, hogy nincs jelentősége, tehát, hogy nem
1: következménye. És nem tudom az összefüggés, hogy az összefüggés maga, a vonatkozó szabályozás, és hogy most hány magzatelhajtás, sose fogjuk tudni ezt a számot megmondani, mert nem fogjuk tudni, hogy melyik édesanyja mi alapján dönt. Tudunk olyan anyukákról, egyébként pont Dóra lépett oda hozzám a szünetben, és ő konkrétan nevesített is, vagy mondott is olyan édesanyát, aki ennek következtében gondolta meg magát. De úgy gondolom, hogy ez nem mennyiségi kérdés, soha nem lehet az élet mennyiségi kérdés. Itt, hogyha 1, 2, 3, 5 kisbaba megmarad, és vele az édesanyának, meg a családnak az épsége megmaradhat, az nyereség, az egy öröm. És az, hogy orvos szakmai egyeztetések hiányát felhozni ezzel szemben, itt a, hogy mondjam, a mérleg két serpenyőjében lévő érték, azok nem mérhetőek össze.
0: Tehát, hogy nem orvosi kérdés, ez nem,
1: mert ez nem
0: csak
1: a végső
0: kérdés.
1: Soron ez nem orvosi kérdés, illetve annyiban orvosi, meg a tudománnyal összefügg, hogy minden tudományos tény azt támasztja alá, hogy az emberi élet az a fogantatással indul. Tehát nem a 5., vagy az emberek által önkényesen meghatározott 12., 20. héten lesz ember az a magzat, hanem csak is egyetlen lineáris úton az a kromoszómának a megjelenésétől, tehát a fogantatás, ez egy misztikus pillanat, én itt hadd mondjam, mert én kereszténydemokrata képviselőként ülök a parlamentben, számomra ez világnézeti kérdés, és természetesen ezt nem vállalom is, hogy a teremtő akkor hív el bennünket az életre. És itt úgy, hogy egyébként nem vont el ez a szabályozás senkitől jogot, hangsúlyozom, nagyon liberális a jelenlegi szabályozás a magzati, vagy az abortusz kérdésben, hanem egy pici esélyt adott azoknak, akiknek nincs szavuk. Ez számomra, hogyha egy kormányzat ezt tűzi ki egyik első és legfontosabb céljának, hogy ezt megszüntesse, ezt a pici esélyt ennek a pici magzatnak, az számomra üzenetértékű, ahogy az a taps is, ahogy mindezt jutalmazta a tiszapárti frakció ezen az ülésen, és azt is éreztem ebben, és nem akarom bántani őket, hogy itt tényleg, ahogy itt az elején mondtam, annyira sok érintettje van ennek a kérdésnek, hogy ezt nagy tapintattal, de ezt el kell kezdeni feldolgozni. Tehát itt súlyos kérdésekről beszélünk, amit a politika elmulasztott a rendszerváltás óta.

0: örülök. És egyébként minden olyan egyeztetésre készen áll az ember, és szívesen érvel, vagy beszélget erről higgadt normális körülmények között, ezt mondtam is miniszter úrnak, mert itt nem politikai haddelhatot szeretne az ember, hanem tényleg az, hogy érdemben beszélgessünk, és az anyukáknak, erre vonatkozóan egyébként vannak konkrét javaslataim, hogyha ezeket valakit majd érdekel, szívesen elmondom, hogy hogyan lehet intézményes módon segíteni, hogy minél többen merjenek, tudjanak a társadalom támogatása mellett, az élet mellett dönteni. Ez kulcskérdés, és ez tudná gyógyítani azt a beteg társadalmat, amiben élünk, és ami a családoknak a szétesése is ott van benne markánsan, ott van az alkoholizmus, a különböző szerhasználatok, az időskor, tehát a depresszió egy csomó olyan dologgal függ össze, ami sajnos ebben a kérdésben gyökerezik.
1: Szóval beteg társadalom következménye? Az a fajta gondolkodás? Vagy volt egy időszak, amikor talán annak vége, és akkor bízunk abba, hogy többen a fogamzásgátlás eszközének gondolták.
0: Igen, hát voltak olyan évek, hogy az
1: 1900... ez nincs, ugye?
0: Ez nincsen, bár még most is szerintem vannak, akik, tehát lehetnek olyan csoportok, vagy társadalmi csoportok, akiknél ez előfordul. Voltak egészen drámai időszakok, tehát a 60-as években, mondjuk az 1969-es év az a legsötétebb, 207 ezer abortusz volt, jóval kevesebb születésre. Tehát ez egy elképesztő örökség, és ez a családokban kibeszéletlen, ez itt van velünk, és amikor arról beszélünk, hogy a gyerekeket egyébként milyen értékeket állítunk elé, ezek is ugye azt gondolják, hogy ilyen politikai célszónak vannak ezek a kérdések előszedve. De nem, tehát amikor szexualitásról beszélünk, felelős szexualitásról, az ember önértékének a fontosságáról, az emberi méltóságról, arról, hogy nem lehet ünnepként azt elé állítani egy generációnak, hogy a szexualitás minden formája kipróbálható következmények nélkül, hogy a felelősségről nem beszélünk a gyerekeknek. Tehát ez egy olyan súlyos nagy kérdéskör, amit ha valaki igazán komolyan vesz, és szeretne gyógyítani, és a fiatalok sorsa valóban fontos neki, akkor ezeket árnyaltan kell, és tényleg ezektől a politik, vagy ezektől a nyomásgyakorló szervezetektől függetlenül kellene érték alapon.
1: Ez a gyermekvédelmi program része.
0: Abszolút, igen, és itt családi, tehát hogy itt nem a fogamzásgátlás az első, hanem családi életre és felelős szexualitásra való nevelés, tehát itt más hangsúlyokat kellene felmutatni értékként, és ma azt látom, hogy nem ebbe az irányba megyünk sajnos.
1: Köszönöm szépen, Máté Zsuzsát, a KDNP országgyűlési képviselőjét hallották, köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Erdei Edit Zsuzsanna marosvásárhelyi tudósítót hallják.
3: Évről évre virágot hajt, és már gyümölcsöt is terem az Összetartozás almafája Marosvásárhelyen, a belvárosi unitárius templom kertben. Minden június 4-én körülötte gyűlnek össze a helyi magyarok, a trianoni békediktátumra emlékezve, hangot adva fájó érzéseiknek, de a bizakodó reménységnek is. Azon meggyőződésüknek, hogy soha egyetlen nagyhatalmi döntés sem képes országhatárok közé szorítani a nemzeti összetartozás az egymás iránti felelősség érzését. Mi, köztük jó magam is, akik 13 évvel ezelőtt elültettük az akkor még igencsak apró facsemetét, örömmel látjuk, tapasztaljuk, milyen szépen fejlődik. Pedig gyakran támadták meg különféle betegségek. Ő viszont mindannyiszor megküzdött velük, és közben megerősödött, tartása is egyenesebb lett, gyökereibe kapaszkodva vészelte át a nehéz időket. Az összetartozás fája eleven jelkép és üzenet. Ma, amikor a Trianon okozta veszteségekre, a békediktátum fájó igazságtalanságára gondolunk, a későbbi nemzedékek sorsát meghatározó következményeire, a kisebbségi sors nehézségeire, megpróbáltatásaira, erőt meríthetünk szüleink, nagyszüleink, dédszüleink kitartásából, életigenléséből. Mindennapi álhatatos küzdelmük, az anyanyelvhez, a hagyományokhoz való hűséges ragaszkodásuk, megtartó erő, lelki iránytű ma is.

0: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a 6-os főút fővárosi bevezető szakaszán a Savoya Park előtt, emiatt a környéken a szokottnál nagyobb torlódásra kell számítani. Akadozik a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében, észak felé és a Műegyetem rakpart is csak lassan járható befelé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig szintén egybefügg a sor. Varga Etele, BKK Info.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán baleset történt, most kaptuk a hírt. Örkény térségében egy kamion és két személyautó karambolozott. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás 7-8 kilométeres, ezért érdemes Újhartyány és Lajos Mize között az 5-ös főút felé kerülni.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 8 óra van, 2006. június 4-én csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás napján. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Peslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Magyarország teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be a miniszterelnök.
4: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen az 1920-ban aláírt trianoni békediktátumi fordulójára emlékezünk.
3: Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Új akadálymentes intercity motorvonatok, valamint korszerű hévszerelvények beszerzését tervezik a felszabaduló uniós forrásokból. Mondjuk a részleteket. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a két oldalú kapcsolatokban.
4: A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát.
3: Magyarország teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be a miniszterelnök Párizsban.
4: Magyar Péter kiemelte, a tárgyalások eredményeként Ukrajna széles körű és átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbség helyzetének javítására. Kijev egyebek mellett vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az intézményekben szabadon használhatják a magyar szimbólumokat. A diákok magyar nyelven is érettségizhetnek és felvételizhetnek. A magyar nyelv szabadon használható lesz például az egészségügyben, a politikában lehet magyarul is kampányolni, és szabadon ápolhatók majd a magyar hagyományok.
5: 100 000 magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott. Ukrajna garanciát vállalt arra, hogy a fent említett széleskörű kisebbségi jogokat a következő időszakban törvényi erőre emeli. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió tekintettel arra, hogy a kisebbségek védelme integráns részét képezi az uniós értékeknek, a magyar kérésnek megfelelően rögzítette az Ukrajnának megküldésre kerülő uniós levélben, hogy Ukrajnának összhangba kell hoznia a cselekvési tervét a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel.
3: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumot, amely után Magyarország elveszítette történelmi területek kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra.
4: A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a sorsát együtt alakító, jövőbe tekintő magyarságot.
3: A Vajdaságban a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre emlékeznek a trianoni tragédiára, és ünneplik azt, hogy a délvidéki magyarság fent tudott maradni, fogalmazott a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Hozzátette, Délvidéken a központi ünnepséget Királyhalmon tartják, emellett még további 18 településen lesz megemlékezés.
4: Pásztor Bálint úgy fogalmazott, az autonómia építésében és a többségi lakossággal kialakított viszonyban a délvidéki magyarok jutottak a legmesszebbre. Fontos lépésnek nevezte, hogy 13 évvel ezelőtt történelmi megbékélést értek el a szerbekkel, amit 2024-ben meg tudtak erősíteni. Hangsúlyozta, a külhoni magyarok védelméért erős kormányzati kiállásra van szükség az anyaország részéről.
6: Az elmúlt 16 évet úgy tudnám jellemezni az Orbán kormány tevékenységét, hogy kegyelmi állapot volt magyar-szerb viszonylatban is, illetve egyáltalán nem csak a vajdasági, hanem a külhoni magyarok esetében. Én nagyon bízom abban, hogy a külhoni magyarok támogatása hasonló mértékben folytatódhat az új magyar kormány idejében is. Jelzésértékűnek és nagyon pozitív üzenetnek tartom azt, hogy Forsthoffer Ágnes folytatta azt a több évtizeden működő gyakorlatot, hogy amikor magyar állami tisztségviselők külföldön járnak olyan országokban, ahol jelentős magyar kisebbség él, akkor ott a magyarok legitim politikai érdekképviseletének vezetőivel is találkozik. Ez történt tegnap.
3: Az RMDS elnöke szerint a mai nap kettős. A trianoni békeszerződés emléknapja és a magyarság összetartozásának ünnepe is. Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a magyarok, függetlenül attól, hol élnek, ugyanannak a nemzetnek a részei, az RMDS ezt az érzést szeretné tovább erősíteni.
4: Kelemen Hunor üdvözölte, hogy a Tisza kormány megtartaná a nemzetpolitika fő irányait, a romániai kormányválságot ugyanakkor kockázatnak látja, mivel várhatóan egy szakértői kormány áll majd fel.
7: A probléma vele az, hogy másnaptól kezdve mindenki ellenzékbe lesz, a beiktatást követő napot kezdve mindenki ellenzékbe vonult, és ez a mi számunkra is rejt kockázatokat, mert tulajdonképpen nincsen, akivel egy-egy ügyben, egy-egy bennünket érintő közvetlen ügyben olyan egyességet kössél, egy olyan többséget alkossál, amely kiszámítható és egyfajta biztonságot jelent. Tehát ilyenkor nekünk mindig nagyobb kihívás az, hogy politikailag hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
3: Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter.
4: Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A Hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba.
3: Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, aki helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett.
4: Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet. Most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, tette hozzá a miniszter.
3: Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet.
4: Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozását és feladatrendszerét érintően. Hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről.
3: Új kis busz segíti mostantól a Pető Intézet mozgássérült gyerekeinek szállítását. A speciálisan kialakított 9 személyes járművet az iskola alapítványa vásárolta, a támogatásoknak köszönhetően a piacinál jóval alacsonyabb áron. Az átadást a Pető Intézet gyermeknapjára időzítették. Silaher Tamás és Barna Péter összeállítása.
8: Csak mosolyt! Örömet kívánunk ebben az autóban.
9: A hivatalos kulcsátadás után másodpercek alatt megrohamozták a Pető Intézet diákjai az új kisbuszt, amelyet piros színe miatt rögtön el is neveztek Pirinek. Először csak kívülről nézegették, majd többen bele is ültek.
10: Itt fogok utazni.
9: Volt, aki a csomagtartóba szállt be, más a sofőr helyét foglalta el.
10: Kipróbáltuk, és a fejtem az nagyon kényelmes. Szerintem el is lehetne amúgy rajta aludni.
11: Ja, és új autószaga van. Azt is tegyük hozzá.
9: A 9 személyes, speciálisan kialakított járművet az iskola alapítványa vásárolta, hogy könnyebben tudják a mozgássérült gyerekeket kirándulásokra, sportversenyekre és kulturális programokra szállítani. Baranyai Doris a Tetőintézet Alapítvány kuratóriumi elnöke.
12: Az autó két oldalról nyitható, hogy könnyen meg tudjuk közelíteni a hátsó részt. Ugye nem egy utolsó szempont, hogy egy sima bérs jogosítvánnyal lehet vezetni, és nem kell hozzá egy hivatásos sofőr, aki tudja vinni a gyermekeket. És egy hosszított verziót sikerült megvásároljunk, aminek a hátuljába 4-5 kerekesszéket be tudunk tenni.
9: A kisbusz megvásárlásához szükséges pénz egy részét a Petőintézet alapításának 75. évfordulójára rendezett tavaly novemberi jótékonysági koncert bevételéből biztosították, amelyen az iskola diákjai mellett neves művészek léptek fel. Az iskola alapítványa emellett több pályázaton is részt vett, az autóimportőre pedig támogatásként jelentős kedvezménnyel biztosította a járművet az iskolának. Wachtler Tamás, a Porsche Hungária ügyvezető igazgatója.
13: A mobilitás számunkra több, mint A-ból B-be való elmenés, vagy csak a testünk mozgatása. A mobilitás az emberi kapcsolatokról szól, beszélgetésekről az autóban, új helyek felfedezéséről, úgyhogy ezért is különösen nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk és támogathatjuk őket. Természetesen az autó az fel van szerelve minden olyan fontos eszközzel, ami biztosíthatja, hogy biztonságosan tudjanak utazni ezek a gyermekek.
9: A Petőintézet gyermeknapjának kisbusz átadása mellett egész nap szórakoztató programok várták a diákokat. A mozgássérült gyerekek elektromos autókkal tehettek egy kört a belvárosban. Pónilovakon lovagolhattak. Kipróbálhatták az éjászatot. Emellett beülhettek rendőr és tűzoltó járművekbe, veterán autókba, valamint a hordóvonattal is mehettek egy kört az iskola körül.
3: Akciós utazást kínál ma a Budavári Sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót.
4: Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény térségében baleset történt. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávban halad. A torlódás 10 kilométeres, érdemes Újhattyán és Lajos Mizse között az 5-ös főút felé kerülni. A 4-es főúton Kisújszállás és Karszak között egy személyautó és egy kamion karambolozott. A 153-as kilométernél a félpályán már megindult a forgalom, de a kocsisor 5 kilométeres. A 6-os főúton Bonyhád közelében két autó ütközött. A 160-as kilométernél félpályán rendőri irányítással halad a forgalom.
3: Budapesti információkkal folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a haladást a főváros 18. kerületében, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn, mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között, ma délután 3 óráig. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható. Csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
3: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Beslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
14: Nemzeti Sport Krónika.
15: Holnap Finnországot fogadja a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Észt vezető edzője lett a Debrecen labdarúgó csapatának. A világ első Szabalenka kiesett női egyesben a Roland Garroson. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
14: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: A győzelem mellett szeretnének élvezhető focit játszani Finnország és Kazaksztán ellen. Erről beszélt az N4 Sportnak Vitális Milán a magyar labdarúgó válogatott két júniusi mérkőzés előtt. A Nemzeti Együttes holnap a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd jövő kedden Debrecenben Kazaksztán ellen lép pályára. Vitális Milánnak nagy szerepe volt abban, hogy a Győr bajnok lett az NB1-ben. Csík Dániel összeállítása következik, amelyben az Eto játékosa mellett a Nemzeti Együttestől búcsúzó kapus Szappanos Péter is megszólal majd.
16: Meg tudom tapasztalni a válogatott mérkőzések alatt, hogy igen, magyar bajnokok lettünk, ugyanakkor még ennél is van feljebb.
17: Győrben már hétről hétre bizonyított, idővel pedig a magyar labdarúgó válogatottnak is meghatározott tagja lenne Vitális Milán. A 24 éves középpályás tavaly szeptemberben a portugálok elleni VB-selejtezőn mutatkozott be a nemzeti együttesben, az Etóval pedig bajnoki címet ünnepelhetett az NB1-es idény végén. A sikerből Vitális 9 góllal és 4 gólpasszal vette ki a részét. Nem is véletlen, hogy megválasztották a szezon legjobb játékosának.
16: Nagyon bízom benne, és tudom, hogy én ezt szerényen fogom kezelni, és igyekszem ezt a teljesítményt tovább folytatni itt a válogatottban is, illetve majd a klubcsapatnál is.
17: Jó teljesítményére több külföldi csapat, közte a skót rekordbajnok Celtic is felfigyelt a sajtóhírek szerint. A fiatal középpályás azonban jelenleg a válogatottra koncentrál. A Finnország és a Kazaksztán elleni két felkészülési mérkőzésen szerinte a győzelem mellett az lesz a cél, hogy élvezhető focit is játszanak.
16: Mind a kettő mérkőzés hazai pályán fog lezajlani, de ettől függetlenül is olyan eredményt szeretnénk elérni, ahol győzelmet tudunk kiharcolni. Természetesen győzelemre játszunk, szeretnénk kapott gól nélkül lehozni a mérkőzéseket, és tényleg egy élvezhető, sikeres, sérülésmentes mérkőzéseket játszani a magyar közönség előtt.
17: A két júniusi találkozóra a tervek szerint utoljára hívta meg Márko Rossi a csapatba Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány a kerethirdetéskor elmondta, várhatóan a kazahok ellen védhet a 35 éves kapus, aki eddig kétszer lépett pályára a válogatottban. A búcsúzásra készülő Szappanos Péter azt nem árulta el az M4 Sportnak, hogy melyik meccsen védhet, de a válogatottnál eltöltött évekre büszkén emlékezett vissza.
18: Búcsú meccsnek állunk neki. Nem feltétlen azt kell mondani, ugye, hogy az jut az embernek az eszébe rólam, hogy 40-50 szeres válogatott kapus, és akkor többet már nem lesz a nemzeti csapatba meghívva. De ugye 31 évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogy ha ez az egy lesz az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el.
17: A magyar válogatott pénteken a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd jövő kedden Debrecenben játszik Kazaksztán ellen. Mindkét mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.
15: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától a kapus Gróf Dávid és a hátvéd Stefan Gartenmann. A 37 éves Gróf összesen 50 meccsen lépett pályára a felnőtt csapatban. A legnagyobb feladat az előző szezonban hárult rá, amikor Dibusz Dénes megsérült. Stefan Gartenmann pedig 2 év után távozik. A svájci válogatott védő 64 meccset játszott az FTC-ben, de az előző szezon nagy részét sérülés miatt kihagyta. Észt vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak a Debrecen labdarúgó csapata. A klub tegnap jelentette be, hogy Gert Remmel irányítja majd az együttest. Az 50 éves szakember a lengyel Lublin szakmai stábjából érkezik, de korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója a következőket mondta a kiválasztásról.
19: Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és rögtön az elején tulajdonképpen meg volt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kelljen felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal. Annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja. Az akadémiai játékosoknak a használata, vagy azoknak a játékosoknak a fejlesztése az nagyon nagy részét képezi az ő munkájának, úgyhogy ez nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az igazából a tulajdonosi kérés következtében, hogy az adatokon alapuló, vagy ezek az evidenciákon alapuló döntéshozatal legyen az átigazolások tekintetében, és ez egy az ő stábja, és ő is erre nem csak hogy vevő, hanem abszolút így dolgoznak. szintén nagyon fontos, a magas intenzitású játékot növeljük, és abban az irányba menjünk el, ami a nemzetközi focinak a standardje is, és én azt látom, hogy a magyar bajnokságban most az első három helyen végzett csapatoknál ez abszolút így van, hogy az átlagnál magasabb intenzitású játékra képesek, és ez az, amit egyébként személyesen én is szeretek, én szerintem ezért is jönnek ki a nézők, és ebbe egyébként a magyar bajnokság le van maradva a nemzetközi standardekhez képest, és ez egy fajta elvárás, amit nyilván nem lehet egyik napról a másikra brutálisan megnövelni, de ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni, és erre is láttam bizonyítékokat, hogy ugyanígy gondolkozik erről.
15: A Csíkszereda labdarúgó csapata is bejelentette új vezetőedzőjét, aki a sajtóhíreknek megfelelően Szabó István lett. Az erdélyi együttes az előző szezont a bentmaradást érő 11. helyen zárta a román élvonalban. Szabó István, aki a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben, 1+1 éves szerződést kötött a Csíkszeredával, most őt hallják.
20: Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy a román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten is áll. Na most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján, nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval ez egy komoly kihívás számunkra. Ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak. Ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön. Másik bajnokságban most talán vezető edzőként a Bozsik jutott fel ugye Tovén első osztályban. Úgyhogy büszkeséggel tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
14: Nemzeti Sportkrónika.
15: Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban ezüstérmes lett a Paavo Nurmiról elnevezett finnországi aranykategóriás versenyen, míg 100 gáton Kozák Luca bronzéremmel zárt. Ugyanebben a számban Tóth Anna összesítésben a 9. helyen végzett, Kleckner Hanga pedig rúdugrásban lett 7. Új országos csúccsal aranyérmet nyert Törőcsik Zsófia Duna Arénában zajló szabadtüdős búvárvilágbajnokság 20 nélküli számában. A magyar klasszis kedden verseny közben rosszul lett, így a 2-20-os számot nem fejezte be. Törőcsik tegnap viszont több mint 4 teljes hozt, 207 métert úszott le, a víz alatt egy levegővel így első lett. Törőcsik Zsófia így értékelt a nap után.
21: Szembesültenem kellett magam azzal, hogy nem lehetnek extrém elvárásaim magammal szemben. Egy csomó siker után az embernek megváltozik ez a kép egy kicsit, és hát a tegnapi nap egy jó intőjel volt arra, hogy ne legyenek teljesen irrealisztikus elvárásaim magammal szemben. Ez az év abszolút a mélységi freedivingnak lett szentelve, nem is igazán volt egyáltalán edzésem a medencében, és mégis úgy jöttem ide, hogy magyar VB, és akkor itt most meg kell mutatnom, mindenki elvárja tőlem. Tegnapi nap egy bukta volt ebből a szempontból, és mára valahogy sikerült. Nem mondom, hogy könnyű volt, talán az egyik legnehezebb feldolgozásom volt ez magamban, amióta csinálom ezt a sportot.
15: Meglepetése búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőiben a világ első Arina Sabalenka, miután a döntőjátszmát 6-0 elveszítette Diana Schneiderrel szemben. Az orosz teniszező az elődöntőben a selejtezőből induló lengyel Maja Walinskával találkozik majd, aki 2 játszmában búcsúztatta Anna Kalinskáját. A női negyed döntők után Szántó Petra teniszkommentátort Virágyi Zsolt hívta fel telefonon.
22: Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Sziontekkel történt, akkor az elődöntőben egyébként Szabalenka osztott ki egy 6-0-át Szionteknek, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Szabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szét esett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben, a döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Szabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna, annál is inkább, mert Maja Kvalinska tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
15: Szintén a Roland Garroson a férfiaknál az utolsó negyed döntőben Matteo Berrettini sérülés miatt feladta a mérkőzést a második játszmában, így Matteo Arnaldi jutott tovább az elődöntőbe, ahol a szintén olasz Flavio Cobolival találkozik majd, aki tegnap a kanadai Félix Auger alias Simet búcsúztatta. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
23: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
24: Napi jegyzet című rovatunk következik most. Ezúttal Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
5: Napi jegyzet.
25: Vannak dátumok, amelyeket egy nemzet nem tud és nem is akar elfelejteni. Június 4-e ilyen napszámunkra. Több mint egy évszázad telt el azóta, hogy a történelem Magyarország darabjaira hullott. És magyarok milliói egyik napról a másikra idegen államok polgáraival váltak. A veszteség mértéke felfoghatatlan volt, a fájdalom pedig nemzedékeken át öröklődött tovább. A történelemben azonban vannak sebek, amelyek nem tűnnek el, de idővel más jelentést is kapnak. A Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csupán az emlékezés napja. Nem csak arról szól, hogy mi veszett el, hanem arról is, hogy mi maradt meg. Ha valaki 1920 nyarán végignézett volna a széteső országon, könnyen gondolhatta volna, hogy ezzel a magyar nemzet története is hanyatlásnak indul. Minden adott volt ehhez a jóslathoz. Politikai kiszolgáltatottság, gazdasági összeomlás, szétszakított családok és közösségek. Mégis eltelt 106 év, és a magyar nyelv él. Magyar gyermekek tanulnak magyar iskolában, nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence valamennyi országában. Magyar templomokban hangzik fel az ima, magyar közösségek őrzik hagyományaikat, és magyar fiatalok tervezik a jövőjüket. Talán ez a legfontosabb üzenete ennek a napnak. Hogy a nemzet nem pusztán földrajzi fogalom, nem csak határok, intézmények vagy állami keretek összessége. A nemzet elsősorban emberek közössége. Közös nyelv, közös emlékezet, közös kultúra és közös felelősség. Sokszor természetesnek vesszük mindezt, pedig egy nemzet számára semmi sem magától értetődő. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell erősítenie azt a láthatatlan köteléket, amely összeköti azokat, akik ugyanannak a kultúrának a gyermekei. minden szülő, aki ma magyar iskolát választ gyermekének, minden tanár, aki tudást és hitet ad át, minden fiatal, aki vállalja magyarságát, egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy ez a történet folytatódjon. A Nemzeti Összetartozás napja ezért nem a múltba fordulás ünnepe, sokkal inkább a jövőé. Annak felismerése, hogy bár a Kárpát-medencében és a világ számos pontján élünk, mégis összetartozunk. Nem azért, mert mindenben egyformák vagyunk, hanem mert közös nyelvünk, közös kultúránk és közös sorsunk van. Ma, amikor a kárpát-medencei fiatalok ezrei találkoznak egymással, amikor új barátságok születnek, amikor a következő nemzedék tagjai megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, a nemzet összetartozása nem elvont fogalom, hanem megélt valóság. Június 4-e így egyszerre emlékeztet a veszteségre és a megmaradás csodájára. Arra, hogy volt erőnk túlélni a történelmünk egyik legsúlyosabb tragédiáját. És arra is, hogy a jövőnk azon múlik, képesek vagyunk-e továbbadni mindazt, amit elődeinktől kaptunk. Mert nem vagyunk annyian, hogy akár egyetlen magyarról is lemondhatnánk, de elegen vagyunk ahhoz, hogy közösen építsük a jövőt. Ez a Nemzeti Összetartozás napjának talán legfontosabb üzenete.
24: Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnökének jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Fél kilenc van, úgyhogy hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
4: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése előtt. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkára tegnap Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött is több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a séta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Az amerikai elnök háborús döntéseit korlátozó határozatot fogadott el az amerikai képviselőház. Ezzel megerősítették azt az 1973-as törvényt, amely kimondja, hogy az elnök legfeljebb 60 napon keresztül adhat utasítást katonai műveletekre, azok pedig a határidő után csak a kongresszus jóváhagyásával folytathatók. Donald Trump vélhetően megvétózza majd a határozatot. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Pénz beszél.
23: gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
24: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Gyengüléssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1,2%-kal csökkent, az S&P 500-as 7%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 9%-kal esett. Rekord méretű részvény kibocsátással készül a SpaceX, Elon Musk űripari vállalata, 75 milliárd dollár bevonását tervezi a tőzsdei bevezetése során. Ha ez sikerül, akkor a vállalat értéke mintegy 1800 milliárd dollárra nőhet. A tőkebevonás rekordját jelenleg a Saudi Aramco tartja, 29 milliárd dollárral. Az amerikai szolgáltatóipar teljesítménye az előző havinál gyorsabb ütemben nőtt a múlt hónapban. Az arizoniai ISM gazdaságkutató intézet szolgáltatóipari beszerzési menedzser indexe 54,5%-ra emelkedett májusban. Az új megrendelések mutatószáma 57,3%-ra erősödött. Az üzleti aktivitás indikátora 57,7%-ra javult. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben nőtt a gyáripari megrendelések értéke áprilisban havi szinten az Egyesült Államokban. A feldolgozóipari termékekre vonatkozó új megrendelések havi értéke 4,8%-kal 662 milliárd dollárra emelkedett. Havi szinten a tartós iparcikkekre leadott új megrendelések értéke 8%-kal erősödött. Az amerikai ADP munkaerőpiaci elemzőcég felmérése szerint májusban a foglalkoztatottság 122 ezer fővel emelkedett az előző havi 109 ezer fő után, szintén az Egyesült Államokban. A munkaerő felvétel szélesebb körül volt májusban, mint az elmúlt években. A munkaerőpiac továbbra is tartós lendületet mutat a nyári felvételi szezon kezdetén az Egyesült Államokban. Európában a főbb indexek csökkentek tegnap, a londoni börze 4,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. Párizsban a CAC 40 7%-ot vesztett értékéből, a spanyol index 0,5%-kal, az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A német pénzügyi felügyelethez fordult a Commerzbank az olasz Unicredit nyilvános ajánlattételével kapcsolatos nyilatkozatai miatt. A Reuters összefoglalója szerint a német pénzintézet félrevezetőnek tartja az olaszok kommunikációját. A német bank álláspontja szerint gazdaságilag nem racionális, hogy a befektetők összesen 7,5%-nyi részvényt ajánlottak fel az Unicredit vételi felhívására, miközben az olasz hitelintézet által kínált ár elmarad a piaci árfolyamtól. Közben az Unicredit tovább növelte részesedését a Commerzbankban, már 34% felett járnak. A világ egyik vezető ruházati kiskereskedője, a spanyol Inditex 5,4%-kal növelte profitját, és 5,8%-kal árbevételét az április végével zárult pénzügyi első negyedében éves alapon. A cég közleménye szerint a vállalat adózott eredménye 1 milliárd 380 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 1 milliárd 310 millió euróról. Az Inditex olyan üzleteket üzemeltet, mint a Zara vagy a Zara Home, a Pull&Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho. A budapesti értéktőzsde 1,6%-kal erősödött tegnap, a BUX 135.997 ponton zárt, 37,3 milliárd forint volt a börze forgalma, az OTP 2%-kal csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-kal erősödött 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,9%-kal csökkent és 2.748 forinton zárta a kereskedési napot. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáz termelést Azerbajdzsánban, az úgynevezett ACG mezőn, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak, a kőolaj termelő rétegek alatt és felett, egyebek mellett ezt is közölte a Magyar Olajtársaság. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. 1 euró 356 forintba és 9 fillérbe, egy amerikai dollár 306 forintba és 83 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 88 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
24: Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották, Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
24: A Magyarországra jelentős nemzetközi tőkét hozó és az ezredforduló óta több ezer milliárd forint értékű fejlesztést megvalósító ingatlanfejlesztők hazai érdekképviseleti szervezete, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület stratégiai szakmai együttműködést kezdeményez az új kormányzattal, mégpedig a beruházási versenyképesség, a versenysemlegesség és a kiszámítható gazdasági környezet erősítése érdekében. Ezt jelentették be, miután Székely Ádámot a testület elnökévé választották, akit itt köszöntök a stúdióban, tehát Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület új elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
24: Ugye kezdeményezik, jött rá válasz? Egyébként erre a kezdeményezésre van fogadtatás?
3: Egyrésztről mentek már ki hivatalos megkeresések és informális megkeresések. Az informális megkeresésekre már kaptunk választ, a hivatalosra még nem, de ezeket még csak a múlt héten küldtük ki. Ugye az fontos tudni, hogy az IFK-nak az elnök választása is még csak 2 hete volt, úgyhogy az új elnökség gyakorlatilag a korábbi javaslatokat az új helyzet tükrében véglegesítés, és ennek a folyamat ez a nyáron fog lezajlani.
24: Mik ezek a javaslatok? És hát, mi is a jelentőség itt a hazai építőiparban ennek a szervezetnek?
3: Ugye az ingatlanfejlesztők az építőiparnak a megrendelői, úgyhogy gyakorlatilag a magasépítés, illetve általában az építőipar az több mint 10% a GDP-ben, magasépítés ezen belül nagyjából egy 55%, ez azt jelenti, hogy egy több mint 4000 milliárd forintos éves volumenről beszélünk, ami csak hogy összehasonlítsam, ugye a tegnap vagy a nemrég bejelentett európai uniós forrásokkal összehasonlítható nagyságrend. A mi tagvállalatunk, 30 tagvállalatunk van, és gyakorlatilag az összes nagyfejlesztő nálunk van, az összes szektorból, lakásszektor, irodafejlesztési szektor, iparingatlanfejlesztési szektor, kiskereskedelmi szektor, szállásfejlesztési szektorok, tehát ezekben a szektorokban a mi tagvállalataink gyakorlatilag 20-30 éves tapasztalattal rendelkeznek, illetve nagyon sok külföldi vállalat is szerep a tagvállalataink között van. Tehát azt gondolom, hogy kívülről oda visszaismerjük az ingatlanfejlesztés sajátosságait, és alapvetően az a legfőbb célunk, hogy ezt a szakértelmet a kormányzat rendelkezésére bocsássuk. Nyilván nekik vannak új elképzeléseik, mi el tudjuk mondani, hogy ezeknek milyen hatásai lehetnek, el tudjuk mondani, hogy a korábbi intézkedéseknek, a korábbi környezetnek milyen pozitív, negatív hatásai voltak, és ennek alapján ők tudják finom hangolni a saját politikájukat.
24: Milyen helyzetben vagyunk, akár ingatlanpiaci, akár építőipari szempontból, mert hogyha egy helyzetképet fölvázolunk, akkor abból következik az majd, hogy mit is javasolnak, és akkor eljutunk a célhoz.
3: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy van bőven hova fejlődni. Maga a szektor egyébként szerintem összességében olyan szempontból jól áll, hogy megvannak a kapacitások, és képes a jelentős gazdasági növekedése is. Hogyha gyorsan végigfutunk a szektorokon, akkor a lakáspiacnak van egy érezhető élénkülés a különböző korábbi kormányzati programoknak a hatására. Ugyanakkor az nagyon fontos látni, hogy alapvetően volt egy általános szabályozási kiszámíthatatlanság, és a versenysemlegesség kérdése az nagyon sok mindenkit elbizonytalanított sok szempontból. Ebből fakadóan a kínálat az szuboptimális volt, tehát a kínálati oldalról is volt egy korlátosság. Ugye az idejében, hogyha voltam, akkor ott nagyjából 15 ezer lakás fog megvalósulni, miközben hát egyes szakértők azt mondják, hogy 40 ezer lakásnak kellene egy évente megépülnie, más szakértők azt mondják, hogy 25-30 ezer elég lenne. Tehát azt gondolom, hogy ezen a fronton nem állunk jól, van bőven tere a fejlődésnek. Ipari fejlesztések azok egyébként viszonylag jól mennek, illetve azt gondolom, hogy európai régős összehasonlításban is jól mennek, egy 500 000 négyzetméter ipari ingatlan épül, ugyanakkor az az állomány, ami Magyarországon van, ez a 6 millió négyzetméteres állomány, ez inkább 10-11-12 millió négyzetméternek kellene lennie, tehát ebben az infrastruktúrában is jelentős potenciál van. Irodafejlesztések most jelen pillanatban inkább az átalakítások, szállásfunkcióra, lakhatásra való átalakítás, ugye ott a globálisan is van egy lassulás ennek a szektornak, ami még nagyon húz egyébként, az a szálláshely, közel 3000 szoba van fejlesztés alatt Magyarországon. Egyébként ebben is regionálisan még bőven van fejlődési mozgástér. És végül a kiskereskedelmi funkciót említeném, itt azért van egy jelentős elmaradásunk az egyfőre első állomány terén. Plázastop szabályozás sok minden korlátozta itt a fejlesztéseket, és ebben is várunk egy nagy fejlesztés felfutást a közeljövőben.
24: Rozsdaövezetek fejlesztés esetleg?
3: Természetesen, tehát gyakorlatilag ugye a megfizethető lakhatás, illetve a 21. századi típusú városfejlesztés. Ez is egy kitűzött célunk, és ennek az egyik kulcselem a rózsdövezeteknek a fejlesztése. Alapvető probléma a lakás, vagy a telek kínálatnak a szűkössége. Tehát, hogyha gyakorlatilag a telek kínálatot nem sikerül mondjuk a lakhatás szempontjából felfuttatni, akkor ez permanensen egy nagyon drága költségelem lesz a lakásfejlesztésekben. Ezeknek kulcseleme a rózsdövezeteknek a feltörése. Ugye itt az a nagyon fontos, hogy az államnak, önkormányzatoknak ebben egy komoly szerepet kell vállalniuk, mind szabályozói, mind a folyamatok vezérlése szempontjából, mind finanszírozási szempontból. Tehát a privát szektor az akkor tud bejönni ezekbe a fejlesztésekbe, vagy ezekre a területekre, hogyha azok megfelelően elő vannak készítve, megfelelő szabályozás van, megfelelő infrastruktúrót ki van építve, és megfelelő
24: közművesítés,
3: és megfelelő tömegközlekedés is. Én azt gondolom egyébként, hogy a Rákos rendezői fejlesztés az egy elég jó példája ennek, és ugye ezt a most hogy miniszter úr vezérelte ezt a folyamatot, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó példa volt arra, hogyan bemondtak külföldi szakértőket, bevonták a piacot is, és abszolút ugye maga az a koncepció, ami ott kialakult, ez egy mintája lehet a jövőbeni rózsdövezet feltöréseknek.
24: Aztán, amikor lakhatásról beszél, akkor milyen kilátások vannak itt? Tovább saját lakás, mint amit a nemzeti sajátosságunk, hogy lehetőleg mindenki igyekszik saját tulajdonú ingatlanban élni, akár házban, akár lakásban, vagy indulhat egy bérlakás program is emellett?
3: Hát az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület az már szerintem 10 éve folyamatosan azt hangoztatja, hogy ki kellene alakulnia. Egyébként nagyon sok szempontból az általános gazdasági fejlődés szempontból, a társadalmi mobilitás szempontjából egy bérlakás szektornak. Egyébként az úgynevezett lakhatási válság, ugye mindenhol emelkednek a lakhatási költségek, nem mindenki tudja megengedni magának azt, hogy lakást vásároljon. Tehát ebből a szempontból is fontos, hogy legyen egy alternatívája a lakás tulajdonlásnak, ráadásul ahogyan a családok a fiatalkortól mennek előre, változik a lakás szempontjából az igényük, nem feltétlenül az az ideális, hogyha vesznek egy típusú lakást, aztán eladják, vesznek egy másik típusút, hanem gyakorlatilag addig, ameddig a hosszú távú megoldást meg nem találják, addig bérlakásban tudnak lakni. Tehát szerintünk erre van egy nagy fokú igény. Ugye ennek vannak egészen extrém példája, olyan országok is vannak, ahol 80% fölött van a bérlakások aránya, ugye Magyarországon ez fordított 90%. Úgyhogy mi azt gondoljuk, ez nagyon fontos ezen a területen előre menni. Ez nagyon fontos lesz a lakásbérleti szabályozásnak a rendezése, illetve így van, tehát gyakorlatilag egy befektető barát. Nagyon fontos ugye a fogyasztóknak a védelme, de ugyanakkor a kiszámíthatóság abba, hogy mi történik a vitás helyzetekben. Ez nagyon fontos lesz úgy pontosan rendezni, hogy jelentős tőke jelenhetesen meg ebben a szektorban. A másik dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy a lakásbérbadást 27% áfa terheli, és ez egy nagyon jelentős versenyhátrány a lakásvásárlással szemben, tehát ezt a különbséget is érdemes lesz megszüntetni, illetve nagyon fontos lesz az, hogy egy intézményi befektetői szektor is tudjon jönni, mert azért ez egy viszonylag alacsony hozamú terület, tehát a nagy intézményi befektetők azok, akik ezt jól tudják finanszírozni.
24: Mit javasolnak még, mi az, ami kiugró lehet?
3: Hát,
24: mert ugye rengeteg van, de amit most így egy percen belül még ki tud fejteni.
3: Igen, tehát én azt emelném ki, hogy minden olyan szabályozás, ami teljesen feleslegesen bizonytalanítja el a befektetőket, illetve a tőke tulajdonosokat, azokat minél hamarabb felül kell vizsgálni. A plázastop az tipikusan ilyen. Az ipari szabályozások területén a logisztikai park szabályozás. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy ezeken a területeken viszonylag gyors beavatkozások legyenek. Egyébként a szabályozási környezetnek a javítása, kiszámíthatósága, ezek a legfontosabbak.
24: Köszönöm szépen Székely Ádámot, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület új elnökét hallották az elmúlt percekben.

0: És már is folytatjuk, ugyancsak gazdaság, de most egy kicsit tágabb nézőpontból, Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével, egyetemi oktatóval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ingatlan felől közelített, nyilván az Ingatlan Fejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke, de most akkor egy kicsit tágabb nézőpontból. Milyen állapotban is van a magyar gazdaság? Mert sok mindent lehet hallani, meg aztán a kampány során, ott meg aztán főleg sok mindent lehetett hallani. Szóval, hogyha ránézünk reálisan, akkor hogy állunk?
1: Ugye, amit közgazdászok ilyen kérdésnél általában elsősorban figyelnek, az a GDP alakulása, tehát a gazdaság teljesítménye az hogyan változott, és hát nyilván a GDP mutatónk az nem annyira jó, mint amennyire szeretnénk, hogy jó legyen, de azért tegyük hozzá, hogy a legfrissebb magyar GDP adat az az Európai Unión belül a második legjobb értéket mutatta. Tehát alapvetően arról van szó, hogy az egész európai gazdaságot megviseli a mostani helyzet, a háború miatti bizonytalanság, a nagyon magas energiaárak, ugye a közel-keleti válság miatti krízis és energiaválság, az emiatti bizonytalanságok és árnövekedések, ez mind-mind sújtja az európai gazdaságot, vámháború van közben Kínával és az USA-val is. Tehát a sok-sok negatív körülményt, ha figyelembe vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy igazából a magyar gazdaság az egyik legjobban átvészelő gazdaság a mostani krízis helyzetben. És itt, hogyha megbontjuk azt, hogy a GDP mutatónk az miért lett annyi, amennyi.
0: Ez ugye, most első negyedév, vagy első, hogy
1: a 2020 első negyedéves adat az, ami
0: van most nekünk.
1: Hasonlíthatjuk az előző negyedévhez is, akkor nagyjából 1% körüli, picit kevesebb, de közel 1%-os növekedés van negyedéves alapon. Ha meg éves alapon nézzük, akkor meg közel 2%-os növekedése volt a GDP-nek. Tehát van egy olyan dinamika, ami mondom, alapvetően mindig nagyobb számot szeretnénk itt látni, mint ami van.
0: Ez akkor egy elindult fejlődésnek mondható azért?
1: De ez pontosan az adott helyzetben, az adott Európai Uniós helyzetben, ez egy nagyon jó gazdasági dinamika, és ami a legfontosabb szerintem az az, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami ezt visszahúzta, és mi az, ami ezt támogatta, akkor alapvetően negatív faktor volt a külkereskedelem, az egész európai gazdaságnak a szenvedése, az sajnos Magyarországra is begyűrzött a külkereskedelmen keresztül, a legfontosabb exportpartnerünk az Németország, de hogyha azt nézzük, hogy a magyar GDP-t milyen tényezők húzták a leginkább vissza, akkor alapvetően az áruexportunk kisebb volt, mint amennyit szerettünk volna, vagy mondjuk egy évvel korábban volt, a szolgáltatás exportunk kisebb volt, az importunk magasabb volt, de sajnos a GDP szempontjából ez egy negatív hír, hiszen az import az, amit nem mi állítunk elő itthon, nem mi termeljük meg, hanem külföldi termelést vásárolunk meg. Az erős import egyébként jelezte azt is, hogy a magyar fogyasztóknak a jövedelmi helyzetével nincsen gond, többet tudtuk vásárolni jóval, mint amennyit tavaly vásároltunk, de mondom, ez a magyar gazdaságnak nem feltétlenül jó hír, hogy így kiszivárgott a magyar jövedelemnek egy része külföldre. És a legfontosabb szerintem az az, hogy van-e munkahelyünk Németországban, csak hogy egy példát mondjak, Németországban 10 éves csúcson 3 millió fölött van a munkanélkülieknek a száma, Magyarországon pedig a foglalkoztatás az, ami folyamatosan csúcs közeli értéket mutat, tehát a munkahelyünk van, és a bérünk az nagyon dinamikusan emelkedik, tehát a legfontosabb dimenziója a magyar gazdaságnak erős, a bérnövekedés, a foglalkoztatás az folyamatosan magas szinten van.
0: Jó, hogy ezeket mondta, mert ugye a GDP-ről azért mondják azt, hogy ez az a bizonyos bruttó nemzeti össztermék, hogy nem föltétlenül reális mutató, mert ugye ebben sok minden benne van, ami esetleg nem éppen a prosperitást mutatja, vagy a valós gazdasági teljesítmény, de ezekkel az alapokkal így ez érthető. Közben ugye itt beszélgettünk az Ingatlan Fejlesztői Kerekasztal új elnökével, és szabályozott, tehát kiszámítható szabályozó környezetre hívta fel a figyelmet, hogy az is az ő javaslatai között szerepel. Most úgy tűnik, hogy ha adózásról kezdünk beszélni, akkor hogy visszatér újra ez a bizonyos kata. Mit tudunk az eddigi tervekről, már az új kormány terveiről ezzel kapcsolatban? Hogyan, milyen formában és milyen szabályok között?
1: Egy fél mondat csak, egyetértek Székely Ádámmal, mindenhol, a gazdaság minden területén fontos a kiszámíthatóság. Ha valaki látja azt, egy gazdasági szereplő látja azt, hogy a jövőt azt könnyebben tudja előre jelezni, akkor nagyobb valószínűséggel fog befektetni, beruházni, fejleszteni, és ez a növekedést is segíti. Hogyha a katát nézzük, ugye a kata az egy sikeres adópolitikai eszköze volt Magyarországnak, de sajnos azt mondhatjuk, hogy túl sikeres is volt. Ugye 2022-ben ezért került átalakításra és részben ugye szűkítésre.
0: Hát itt a gazdaság kifehérítése, ugye így fogalmaztak elegánsan, ugye, mert ugye többen, akik ezt használták, ezek hát inkább ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, főleg, hogyha magyar furmánnyal van megáldva, egy óhatatlan szürke zónát hozott létre. Ugye?
1: Hát így van, ez nem egy magyar jellemző, senki nem szeret adót fizetni, tehát a világon mindenkit, ha megkérdezzünk, hogy több vagy kevesebb adót fizetne, akkor akkor a emberek 99,99%-a egyértelműen kevesebb adó mellett teszi le a voksát. Ugye a KATA ez ilyen opció volt, nem csak kevesebb adót kellett fizetni egyébként, hanem ami szerintem nagyon fontos és tényleg jó volt, hogy sokkal kisebb volt az adminisztratív terhe a vállalkozóknak. Tehát segítette azt, hogy a kisvállalkozók, akiknek nincs egy egész számviteli jogi osztálya, ami segíteni az ő működését, meg tudják oldani az adózást úgy, hogy az idejükbe ez belefér, és nem tartja őket vissza attól, hogy a saját tevékenységüket tudják azt végezni és szolgáltatni a nagy érdemű közönségnek.
0: Egy az egybe tér ez vissza, vagy vannak módosítások, hogy látjuk?
1: Az a mostani tervek úgy néznek ki, amiket a hírekben olvasni lehetett, hogy 2027-től lenne ez visszavezetve, nagyjából a régi konstrukcióval számolhatnánk, de lesznek kisebb módosítások. Amire itt mindenképp figyelni kell szerintem, és amit mindenképp kezelni kell majd a szabályozónak, az egyrészt az, hogy ami miatt szűkítésre került, az egy valós probléma volt.

0: következményi az is, hogy a nyugdíj jogosultságuk is sokkal kisebb, mint azoknak, akik rendesen bért kapnak. Tehát ilyenkor, aki katával adózik, annak érdemes szerintem a saját maga nyugdíj bevételét azt valahogy garantálni,
1: félretenni pénzt. Különböző formái vannak ennek.
0: Így van, pontosan. Tehát az öngondoskodás az különösen fontos lesz náluk. Ha a törvényhozó erre is gondol, az egy szerencsés megoldás lenne szerintem, mert azért kevés ember van különös, aki 20-30 évesen kezd el vállalkozni, katás tevékenységet folytatni, aki erre gondolna.
1: Mi van még, amit tudunk a tervekből, ami esetleg kibontakozik?
0: Hogyha az adóterveket nézzük, akkor azt láthatjuk az eddigi nyilatkozatok alapján, hogy alapvetően az az adórendszer, ami eddig is volt, az nagyon-nagyon komoly módosításokat nem fog kapni, tehát nagyon komoly változásokra nem érdemes számítani, viszont nyilván ugye egy új kormány az azért mindig egy kis a saját szája ízére szabja az adórendszert is.
1: Na most lesz ez a bizonyos több sávos adózás újra, mert most az első lépésben ugye az egy alsó kulcsot állapítottak meg. Ez lehet annak előszobája, hogy aztán jön utána a többi kulcs. Mert hogyha már egyszer nem egy kulcsos, ha már kettő, az már több kulcsos, akkor meg már lehet három, meg négy is.
0: A 2010 utáni adóreformoknak szerintem egy nagyon fontos erőnye volt az, hogy csökkentették az adóterheit a magyar dolgozóknak. Jelentősen 40% körül adókulcsok voltak egyébként 2015 a felsősávban, ugye most már egységesen 15%-os adókulcsok vannak, sőt van, akinek 0% nem kell adót fizetni, például ugye a 25 év alatti fiataloknak.
1: Meg ugye édesanyák.
0: Meg édesanyáknak ugye lehetne sorolni pontosan. Ami fontos szerintem az, hogy amit tudunk eddig az SZJ annak a módosításáról, az arról szól, hogy egy kisebb kulcsot vezetnek be alacsonyabb jövedelem esetén. Szerintem ez egy jó módosítás, hiszen ez ugyanazt az irányt folytatja, ami eddig bevált, ami eddig sikeres volt, hogy csökkenti a munkavállalóknak az adóterheit. Ugye amikor a több kulcsos adókról szoktunk kritikusan nyilatkozni, én sem szoktam ezt általában nagyon pozitívan értékelni a több kulcsos adókat, ott általában avval van gond, amikor van egy magas adókulcs, ami visszatartja a jobban képzett, jobb végzettséggel rendelkező munkavállalókat attól, hogy ők többet dolgozzanak, hosszabb időben dolgozzanak, vagy akár magasabb hozzáadott értékű munkákat vállaljanak el, mert a magasabb adókulcs az a magasabb jövedelemnek a hasznait elveszi tőlük. Hogyha a több kulcsosítása az adórendszernek erről szólna, az nem lenne egy jó hír, de eddig, amit hallottunk, az inkább arról szól, hogy az alacsony jövedelemnél kisebb adókulcsok lesznek.
1: Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, közgazdászt hallották, és ugyan Horváth Ágnes megérkezett ide, ami azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, de arra már nem lesz idő, hogy elmondja, hogy mivel várja tisztelt hallgatóinkat. A 9 óra hírek után fogja ezt megtenni. Azt majd Beslin Bettinától fogják hallani, vagy fogjuk hallani még együtt ebben az időben. A Jó reggelt Magyarország stábja viszont most már elbúcsúzik, mert hogy időnket kihasználtuk szinte az utolsó másodpercig. Úgyhogy Pillinger Marian, Bényi Csaba és Törőcsik Zsolt nevében is, felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
4: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
3: Sedacur Forte?
4: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosítani.

0: erősít, a koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok. Ma az ország nagy részén napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A keleti, észak-keleti vidékeken várható gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatal. Nem érvényesül fronthatás, de továbbra is erős a pollen terhelés. Egyszerre még több fásszárú, illetve egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. De miért érdemes akár szénanáthával is vidékre utazni? Mit kínál a falusi turizmus? Erről is beszélgetünk mindjárt. Mindenek előtt azonban most hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután tegnap erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. A Budapest és Kijev közötti megállapodás kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő, külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat. Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légicsapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak. Az orosz támadások következtében Szumi megye jelentős részén nincs áram. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a séita Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokain találtak. Az egyik kikötőben átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Halálos vízi baleset történt a Hejókeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízi bicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A 3 fiatal fiú közül 2 ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentő búvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentő mellényt, és a vízi bicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt ki a emlékkiállítás a tavaly elhűnt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és World Press fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a Sziget Fesztiválon is látható lesz. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Karhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az akcióval a jármű történelmének két jelentős korszakára, az 1870-es indulásra és az 1986-os újraindulásra emlékeznek. Végül a várható időjárásról. Most még sok helyen felhős az ég és esik az eső, de később napos gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 28 fok körül alakul, késősre 14-21 fok várható.
2: Műsorajánlat. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: 1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
2: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
6: 20 éves a budapesti Wagner napok. Stúdió vendégünk az egyik fellépő Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban június 5-től.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
3: 9 óra után 8 perccel a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666, és már is mondom, hogy mivel várjuk önöket 10 óráig. Nyugodt éjszakák, friss levegő, megsimogatható állatok, turisztikai szakemberek a falusi turizmust az ország vendégforgalmi stratégiája egyik fő pillérének tartják. De vajon vonzó lehet-e a vidék a külföldi turisták számára? Mit kínálnak és mit nyújthatnának még a vidéki vendéglátók?
9: Nem kell visszanyúlni a régmúltban, mert külföldi tapasztalatok azok sokan, főleg Franciaországban, Olaszországban, ez jellemző, hogy lényegében a gazdálkodó beengedi a vendéget az otthonába, főz neki a kis saját alapanyagéból. Van egy ilyen víziónk, hogy szeretnénk az embereket kicsit visszacsábítani a természethez.
3: Vidéken a jövő, erről is hallhatnak mindjárt. Aztán ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kétkerekű járműveket, köztük a motorosokat is. Az autós-motoros ellentét egyidős a modern közlekedéssel, de mi okozza a konfliktust? Össze lehet-e hangolni a két életformát?
10: Nyilván ez mind a két félen múlik. Tehát a járművezetőknek, tehát személygépjárművezetőknek is sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy tavasszal előjönnek a motorok, sokkal kisebbek, kevésbé láthatóak, körültekintőbbnek kell lenni, illetve nekünk motorosoknak is sokkal jobban oda kell figyelni a többi járművezetőre, hogy senkit se veszélyeztessünk.
3: Mit tehet az autós és mit a motoros, hogy elkerüljék a veszélyes helyzeteket? Önök mit tapasztalnak az utakon? 0630 9000 0636-os 666 az SMS számunk, ebben a témában is várjuk hozzászólásaikat. Egyes szakemberek szerint vidéken egyre kevesebb a vendég, a szálláshelyek szenvednek, és nem kapnak megfelelő reklámot. De önök miért utaznak falura pihenni? Mit várnak a kényelmes szálláshelyen, falusi idillen túl? És mit gondolnak, mennyire jövedelmező a falusi vendéglátók számára a turizmus? Márciusban kezdődött a falusi ízlelő túra, vagyis a Field túra sorozat, melyben több mint 25 helyszín, majd 30 helyi termelő és vendéglátó szolgáltató vesz részt. A kistermelők saját gazdaságukban, otthonukban vagy portájukon fogadják a vendégeket. Gyarmati Péter riportja következik.
11: Koleszterin szint, szénhidrát szint rendben van?
12: Rendben, igen, köszönjük.
11: Mi volt a menü?
12: Házi tyúk húsleves, meg bárányragú. Én a bárányragú tettem, párom a tyúk húslevest.
11: Milyen volt a húsleves?
13: Nagyon finom volt, finom zsenge tavasz.
11: Gazdag?
13: Gazdag, oh, nagyon.
11: Volt sütemény?
13: Volt, hát finom tiramisu volt.
12: Eperdzsömmel.
11: Mi az, ami itt azon kívül különleges, hogy itt most ettek egy finomat?
13: Családias, és nyugodt a környezet, igen.
12: Nyugis nagyon.
14: Ebes, Debrecen és Hajdúszoboszló között található a 4-es számú főút mellett. Szendrei Bence és felesége Szendrei Eszter családi házuk udvarán alakította ki egy idehaza még újszerű éttermet, melyet körülvesz, majd hallani fogják a mai szóhasználattal egy permakultúrás kert.
15: Ez még csak a 4. szezonunk, tehát alapból a Szendrei kertet hobbiként kezdtük, kedves feleségemmel Eszterrel, főleg fűszereket, zöldséget termesztettünk, aztán egyre jobban kezdte belakni a kertünket a különböző állatok, csirkék, kacsák, stb.
11: Sertés is van most már,
15: illetve halakkal is foglalkozunk, kerti tóba tokhalak, illetve pontyok, combók vannak, szintén tányérra szálljuk őket, és most 4. szezonja, hogy már vendéget is fogadunk.
11: Amit csináltak itt, az nem különlegesebb, mint mondjuk egy második világháború előtti kert. Egy olyan paraszti otthon, ahol minden megvolt. Ez ugyanaz, csak ma nekünk ez már ilyen távoli, olyan különleges.
15: Így van. Nem kell visszanyúlni a régmúltban, mert külföldi tapasztalatok azok sokan, főleg Franciaországban, Olaszországban, ez jellemző, hogy lényegében a gazdálkodó beengedi a vendéget az otthonába, főz neki a kis saját alapanyagéból. Van egy ilyen víziónk, hogy szeretnénk az embereket kicsit visszacsábítani a természethez, és ugye ehhez mi úgy gondoljuk, hogy kell az, hogy igenis találkozzanak az emberek, ne csak a boltok polcain a csirkével, vagy a disznóval, stb., hanem élőben is nézzenek szét a kertbe, honnan származik az a paradicsom, vagy éppen fűszer, és utána kóstolják meg. És talán ez a körforgás része, és a jövőképnek is mi azt gondoljuk, hogy ez a fenntartható, hogy ne keressük decemberben a paradicsom, hanem mi ugye például mindig tényleg csak abból főzünk, amink van, minden héten tök más a menü, nem is tudom előre megmondani, hogy mondjuk 2-3 hét múlva mit fogok főzni, mert hogy megvárom, hogy mit ad a kert.
11: Hát ugye Bence egyébként szakács is,
15: igen.
11: Nem csak jó vendéglátó.
15: Igen, igen. És igen, ezt szeretnénk így tovább képviselni, hogy szezonalitás.
11: Bence is ebéd előtt szokott lenni egy kertbejárás.
15: Összességében nagyon sokféle programmal készülünk a kedves látogatóknak. Vannak olyan programjaink, ami kifejezetten a kertészet iránt érdeklődőknek szól, kertbejárás. Technikai, mondjuk workshopokkal, hogy kell palántázni, hogy kell gazdálkodni. Vannak olyan falusi vendégasztalos eseményeink, mint most jelenleg, amikor csak ebédelni jönnek az emberek, vagy vacsorázni. Viszont én itt vagyok, és tudunk menni előtte, utána a kertbe, tudunk beszélgetni. Szóval, hogy technikailag ez egy ilyen lazulós, lelassulós hétvégi program.
11: Hogy kerültek ide?
16: Feleségem munkatársa. Azt hiszem, a munkatársa ajánlotta nekünk, hogy itt milyen jó ételek vannak.
13: Így van.
11: Nem bánta meg?
16: Nem. Én kicsit gondolkodtam rajta, hogy érdemes eljönni a Debrecenből, de azt hiszem, igen.
11: Megnézte a kertet? Körülnéztek?
16: Én még nem.
17: Én vagyok a felfedező.
11: Ön az innovatív
17: abszolút,
11: a családban.
17: Így van. Én hoztam őket ide, és én fedeztem fel a kertet, és nagyon tetszik.
11: Akkor visszajönnek szerintem.
17: Visszajön. Láttam a tematikus heteket, és úgy érzem, hogy még visszajövök biztosan.
11: Itt vannak mögöttünk a rántani való csirkék.
15: Igen.
11: Arra kérem, hogy mutasson meg a tokhalat. Arra kíváncsi vagyok,
15: megmutatom,
11: hogy mekkora tó kell ahhoz Ebesen, a 4-es számú főút közelében, hogy tokhalat lehessen biztonsággal nevelni. De van itt egy tó, igen, mondjuk olyan 3 méter az átmérője ennek a tónak.
15: 20 000 literes
11: igen, tó. Látom a koi pontyokat benne.
15: Ezek
11: a,
15: nem koi
11: pontyok. Nem koi ponty, de olyanok, mint a koi ponty.
15: Így van, ezek aranyszínű jászkeszegek. Itt szerettünk volna őshonos állatokkal dolgozni. Ugye a jászkeszeg az
11: megmertem volna esküdni, hogy ez a poi pont.
15: Nagyon hasonlít. Tokhalat meg úgy tudok majd mindjárt mutatni, hogy csak ugye söktét a tokhal, itt szoktak úsztán. Itt, ott jön, ez, ott jön egy nagy.
11: Látom, igen, látom.
15: Szóval technikailag ebben most egy olyan 20 darab tokot tartunk, ez már mint tányérérett, de van benne tükörpont, compó, különböző keszegek, sügér, van néhány süllőnk is, szóval egy olyan kis mini életteret szerettünk volna itt ezzel a tóval létrehozni, ami egyrészt ugye hasznos is, tehát meg is tudjuk enni, ami benne van, másrészt önfenntartó a rendszer, harmadrészt, mivel mi permakultúrás gazdálkodással foglalkozunk, nekünk ez a víz, ez kincs, tehát ez a beállt, mind a hőmérséklete, mind a tápanyag tartalma ennek a víznek, ezzel locsolunk.
14: Gergely Mária, Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, ez egy új kezdeményezés, hasonló az Agrárkamara által szervezett Nyitott Kapuk nevű programhoz.
18: Jelen pillanatban Magyarországon vendégasztalt úgy üzemeltethetünk, hogy valaki őstermelő, kistermelő, és a gazdasága helyén, falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben megmutatja azokat a termékeket, amiket készít, és ezt meg lehet mutatni nem csak kóstoló formában, hanem ételeket is készíthet belőle, mi törekszünk arra, hogy helyi alapanyagokra épülő ételeket készítsenek, és megpróbáljuk bemutatni a hagyományos magyar ételkészítési kultúrát.
14: Több mint 25 helyszínen több mint 30 helyi termelő és vendégasztal szolgáltató csatlakozott, mondta Gergely Mária.
18: Van egy tavaszi, egy nyári és egy őszi túranapunk, jelen pillanatban a nyári túra időpont előtt állunk, ami június 19-e, 20-a és 21-el bezárul. Többnyire olyan településekről beszélünk, ami 5000 fő alatti, és az itt ezeken a településeken élő emberekkel, gazdaságokkal találkozhatnak a látogatók, és úgy próbáltuk ezt megszervezni, hogy egy túra alkalom, egy egész napos program legyen. Minden helyszín, minden gazdaság, minden más, de mindegyik egy-egy élmény. Mi azt gondoljuk, hogy itt olyan élményekkel találkozhatunk, olyan történetekkel találkozhatunk, amit igazán nem hallhatunk máskor, máshol.
4: Gyarmati Péter összeállítását hallották, de önök is kedvet kaptak, hogy egy hetet eltöltsenek valamelyik falusi portán, hogy egyenek esetleg egy ilyen falusi vendégasztalnál. Szoktak járni vidékre pihenni, írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
4: A felvezetésben már említettük, hogy létezik egy nemzeti turizmusfejlesztési stratégia, amelyről 2005-ben úgy határozták meg, hogy ennek egyik fontos pillére a falusi turizmus, tehát van visszapillantva most már több mint 20 éves tapasztalatuk. Mit lát? Miről beszél ez a 20 év? Valóban fellendült a falusi turizmus hazánkban?
19: Valóban fellendül, de azért még azt a helyét, ami talán megilletné a turisztikai palettán, azt nem foglalta el. Mikro, kis és családi vállalkozásokról beszélünk, ő számukra nagyon fontos tevékenység ez, és hát mint hallhattuk is a bejátszóban egyébként, a vendégek számára egy nagyon vonzó dolog tud lenni. A stratégia egyébként, amiről tetszett beszélni, meglehetősen elavult már, azért megérett az újragondolásra, folyamatos történések voltak, amik befolyásolják a turizmus működését is. Gondoltunk a Covidra, a rezsiválságra, vagy éppen most ugye az kerozin hiánnyal kapcsolatos dolgokra, ami minden szegletére kihat a turizmusnak.
4: A turizmus hány százalékát teszi ki a hazai, a belföldi turizmus hány százalékát teszi ki a falusi turizmus? Vannak erre adatok?
19: Bizonyára vannak adatok, de ezeket hitelesen erről nem tudok beszámolni.
4: Arányaiban esetleg?
19: Kicsi, nagyon kicsi szeglete egyébként a turizmusnak, a magánszállásai szolgáltatóknak, kisebb szolgáltatóknak, ahová a falusi turizmus tartozik, mintegy 10%-a a falusias jellegű szolgáltatóknak az aránya, ezt tudjuk elmondani bizonyos entak adatokból, de nem is a mérete itt a fontos, hanem a jelentősége az sokkal nagyobb annál, mint amit számszakilag ki lehet mutatni.
4: Mármint a jelentősége arra gondol, hogy például a vendéglátók számára, vagy a falusi turizmusban résztvevők számára, hogy például a gazdálkodók ki tudják egészíteni a tevékenységüket ezzel? Ez egy fontos bevételi forrás lehet?
19: Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit el tetszett mondani. Ez sokszor a vidéken való helyben maradásnak egyik kulcs eleme, hogy akkor olyan tevékenységeket végezzünk, ami vonzó a fiataloknak is, a turizmus nyilván ilyen, és egy olyan jövedelem, akár kiegészítő, de akár főjövedelem is tud lenni, ami szintén azt segíti, hogy helyben az életünket azt javítsuk, jobbá tegyük, és nem mindenki a nagyvárosokba vágyakozzon.
4: Látják azt, hogy mire volna igény?
3: Tehát, hogyha valaki elindul, akár a fővárosból, akár valamelyik vidéki nagyvárosból, egy kis faluba, a határ mentére, nem tudom, Észak-Kelet Magyarországra, akkor mit szeretne ott kapni, mit szeretne ott találni, tényleg csak nyugalmat?
19: Teljesen világosan látható, hogy az embereknek mire van igényük. Hát egyrészt kapcsolatokra van szükségük. Tehát a bejátszóban is hallottuk, hogy akkor tulajdonképpen interakciókra vágynak az emberek, amikor elutaznak és utazási élményre vágynak. És ennek egyik nagyon-nagyon fontos eleme az emberi kapcsolatok. A nagyobb szálláshelyek, szállodák ezt nem tudják nyújtani. Tehát ez teljesen különbözik. Erre vágynak, és ehhez aztán de egy nagyon színes paletta kínálkozik, hiszen vannak alföldi részeink, vannak fürdőink, vannak hegyvidéki részeink, vannak nagyon jó gazdálkodók, akik csak a gazdálkodást tudják megmutatni, vannak nagyon jó sajtkészítőink, borosaink, kolbászkészítőink, akik mind-mind várják a vendégeket. Egy nagyon színes egyébként, tehát nem, az a lényeg, hogy nem egységes, és nagyon színes a kínálat a falusi turizmusban.
3: Igen, így próbáltam elképzelni, tehát tulajdonképpen arra vágyunk, hogy valahol tényleg úgy bele tudjam élni magam a vidéki életbe, hogy azokat az élelmiszereket tudjam fogyasztani, amit ott helyben előállítanak, azt a fajta kedvességet kapjam, és el tudjam képzelni, hogy azok az emberek hogyan élnek.
19: Így van, lássam a nyulat, halljam a madarakat, arra kelljek fel, hogy milyen hangos a madár, ne arra, hogy milyen hangos egy villamos. Tehát ezek azok olyan élmények, amik már nem biztos, hogy csak a nagyvárosi embernek hiányoznak, már sokszor egy kisebb városnál is ez már hiányozni tud.
3: Számít, hogy milyen egyéb attrakció van a környéken? Most arra gondolok, hogy van-e gyógyfürdő, vagy van-e, nem tudom, valamilyen mászópálya a gyerekeknek, stb., vagy olyan látnivaló?
19: Így van, tehát az attrakciók, amiket turisztikai termékként kínálunk a vendégnek, annak nagyon fontos elemei azokat, amit el tetszett mondani, milyen természeti adottságok vannak, kulturális hagyományok vannak, kulturális rendezvények, gasztronómiai rendezvények, hogy az épített örökség, a miensége, az alapvetően meghatározza a vonzerőt, az odaérkező vendégeknek a típusát, és erre tudunk ráépíteni egy személyes kiszolgás, egy házigazdaként váró házigazda, ő tud lenni egy igazán jó szállásadó. Itt az embernek a fontosságát azt nem győzzük hangsúlyozni.
3: Ugye valószínűleg sokkal könnyebben el lehet érni most már ezeket a falusi vendéglátókat, vagy ezeket a portákat, mert a világhálón keresztül, aki keres, megtalálhatja őket, de az biztos, hogy sokkal kevésbé van lehetőségük ezeknek a portáknak a maguk reklámozására, mint akár egy nagy szállodának, vagy mint akár egy külföldi vendéglátónak. Milyen segítséget igényelnek ezek a hazai vendéglátók?
19: Hát igazándiból figyelmet szeretnénk magunknak biztosítani, hiszen valóban, ahogy elteszett mondani, a nagy szállodák, a Budapest központúság az egy óriási nagy probléma a falusi turizmus szempontjából. Az elmúlt időszak turizmus fejlesztései azok nagyon fejnehéz dolgok voltak, tehát azt látjuk, hogy a budapesti turizmus, sőt, nem is budapesti turizmus, nem is igazán beszéltünk, néhány kerületnek van igazándiból erős turizmus a Budapesten, ez igazándiból elvitte a figyelmet a turizmus egészéről, az ország egészéről, ez számunkra azt fogalmazza meg, hogy azért jobban fókuszálni kell magunkat, jobban fel kell a figyelmet magunkra, és hát azt kérjük egyébként a szállodaipartól, hogy igazándiból partnerként tekintsenek kisebb szálláshelyekre, akár Budapesten, akár vidéken, bár nyilván most vidékről beszélünk, hiszen azt érezzük, hogy a szállodaipar inkább egy nyomást próbál helyezni a kisebb szálláshelyekre.
3: Igen, de ugye benne volt ebben a koncepcióban az is, hogy nyilván Budapestet azért is kell fejleszteni, hogy a külföldi turisták számára vonzó legyen, hiszen ők elsősorban ezért fognak idejönni. A külföldi turistákat érdekli a magyar vidék?
19: Én azt gondolom, hogy tudná érdekelni a vidék, de a falusi turizmus az a világon mindenhol a belföldi turizmusra épít egyébként, tehát itt a határmentiség az sokat tud segíteni ebben a körben, de a belföldi turizmus erősítése az nagyon-nagyon fontos, tehát azért látjuk, hogy rengeteg magyar utazik Horvátországba, őknek egy részét azt gondolom, hogy megfelelő marketinggel helyben tudnánk tartani, és az a pénz az nem Horvátországba kerülne.
3: Azt tudom, hogy Németországban komoly kultúrája van annak, hogy a családok nyáron is akár elmennek egy-egy gazdaságba, valamilyen mezőgazdasági közegbe, és ott érzik jól magukat, de hogy pontosan miért és hogyan nyaralnak szívesen a németek, arról Noll Katalin tudósít most.
20: A szőlőültetvényektől az istállókon át egészen a tengerpartokig a városi ember számára a lehetőség csalogató, így van ez Németországban is. Egyre többen töltik a nyári szabadságukat vidéken. Ráadásul a programok egyre színesebbek, így a vidéki nyaralás egyre szélesebb csoportok számára válik vonzóvá. A vendéglátóhelyek, a turisztikai szolgáltatók kifejezetten törekednek arra, hogy megszólítsák az időseket például azzal, hogy úgynevezett speciális egészségügyi vagy wellness nyaralást biztosítanak nekik. A fiatal pároknak kalandokat ígérnek, a kisgyerekes családok pedig részt vehetnek az állatok ellátásában, a tojások begyűjtésében vagy akár egy zöldségszüretben is. Azok, akik a falusi turizmus mellett döntenek, a szállás lehetőségek rendkívül színes palettájával is találkoznak, hiszen a szénapadláson, de akár egy kempingsátorban, sőt vidéki kúrián, vagy akár egy kastélyban is lehet aludni. Szakértők szerint a marketing már is hatásos. Volt olyan év, amikor csak nem 10 millió német ment szívesebben vidékre, mint például Majorkára, holott vitathatatlan, hogy a szigetre látogató turistáknak körülbelül 30-40%-a szintén Németországból érkezik. Maga az agroturizmus, más néven mezőgazdasági vagy falusi turizmus kifejezést Európában a 20. század közepén kezdték el használni. Németországban elsősorban az 1970-es és 80-as években honosodott meg. Támogatásával az is célja volt a kormányoknak, hogy ellensúlyozzák a vidék elnéptelenedését. Az agroturisztikai célpontok többsége Bajorországban, Baden-Württembergben, Schleswig-Holsteinben és Alsó-Szászországban található. Ez a négy tartomány együttesen az országos agroturisztikai kínálatnak körülbelül kétharmadát teszi ki. De Németországban a legszebb agroturisztikai régiók listáját is elkészítették. A legnépszerűbbek az Alpokbeli Allgäuben, a Fekete-erdőben, az északi és a balti tenger partvidékén, a Mecklenburgi tóvidéken, Brandenburgban és a Rajna-vidék-Pfalz borvidékein találhatók. Az előkelő helyezést nem könnyű kiérdemelni, hiszen a Német Gazdaszövetség adatai szerint Németországban körülbelül 10 000 gazdaság nyitja meg kapuit a turisták előtt. A legtöbben kis családi gazdaságok, amelyek állatokat tartanak és aktívan gazdálkodnak. Az már a vendégek ízlésétől függ, milyen gazdaságnak szeretnének rövid időn belül részeseivé válni. Annyi bizonyos, a helyzetből mindenki profitál, miközben a városiak belekóstolnak a vidéki életbe, az agroturizmus további bevételi forrást biztosít a helyi vállalkozásoknak, segítve őket a munkahelyek biztosításában is. Az adatok alapján egyre bizonyosabbá válik az is, a farmon töltött nyaralás olyannyira vonzó a családok számára, hogy akár egy egyiptomi tengerparti nyaralásról is szívesen lemondanak érte.
3: Noll Katalin tudósított Németországból, de önök például lemondanak-e? Például egy egyiptomi tengerparti nyaralásról azért, hogy valahol a magyar vidéken pihenjenek. Azt írja nekünk Rozi, 0639666 az SMS számunk, hogy igen, én szoktam járni vidékre pihenni. Elsősorban pihenni csupa nagybetűvel. Aztán egy másik hallgató azt mondja, hogy mi a hazai állatkertekbe járunk, egyre fejlődnek, az átlagember nem is tud róla. De mit érdemes ellestünk például Németországból? Ezt Frankó Páltól, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnökétől kérdezem.
0: Amiről itt a riport szólt, és talán Németország, Franciaország jó példa erre, az összefogást. Tehát, hogy azért, hogy ha figyeltünk, akkor az összefogásnak nagyon nagy jelentősége volt, és talán szót kell ejtenem itt a falusi turizmus kapcsán arról napról, hogy ugye 106 évvel ezelőtt Magyarországot egy sorscsapás érte azzal, hogy a kétharmadát elcsatolták. Ez a turizmusra is jelentős hatással volt, hiszen az addigi turisztikai célpontok, fő desztinációk, azok mind a határon kívülre kerültek, és ekkortól számítódik egyébként a hazai vidéki turizmus, falusi turizmusnak a fellendülése. Tehát igazából nekünk azt kell ellesnünk, hogy
3: akkor épültek a turistaházak például a határon belül maradt hegyeken, pontosan. Ugye, mert már nem lehetett elmenni Székelyföldre, felvidékre.
0: Pontosan így van, ahogy tetszik mondani, a Balaton, az észak-magyarországi térségek ekkor kerültek így turisztikai célponttá, ekkor alakultak ki, azóta ez jól működik, szóval ezt kell nekünk megtanulni, ezek a jó példák, hogy hogyan tudunk összefogni, mindenkinek össze kell fogni, tehát a turisztikai szereplőknek, legyen az a turizmus irányítás, legyen a szállodaipar, legyen a helyi közösség, a helyi lakosság, mindenkinek össze kell fogni, és akkor fog tudni jól működni, és segíteni kell egyébként a gazdálkodókat, meg a turisztikai szektornak a részeseit, legyen az egy gazda, egy sajtkészítő, ugye erről is volt szó. Most úgy érezzük, hogy itt azért nagyon nagy adóssága van a turizmus
19: turizmus irányításnak, meg a kapcsolódó rendszereknek, hogy a segítő jogszabályalkotás és jogszabályalkalmazás az igazándiból nincs igazán jelen pillanatban az országban.
3: Mire gondol, hogy könnyebb legyen például a saját portéket értékesíteni?
19: Így van, vagy pedig ugye most az ENTOK rendszerről már beszéltünk, ez jelen pillanatban egy bürokratikus teher a kisebb szálláshelyek számára, ugyanakkor nagyon jó lehetőség lenne, hát hosszú évek alatt nem sikerült ezt kiaknázni. Úgy érezzük, hogy ebben nagyon nagy potenciál van, és jól tervezhető és jövedelmező tevékenységet tudnánk folytatni, mint amiről a németek is beszéltek.
3: Nagyon-nagyon kevés időnk marad, de ki tud emelni esetleg egy régiót, amelyre érdemes most odafigyelni? Nyilván vannak frekventáltabb területek, ahova többen mennek a falusi turizmust élvezni is. Hova érdemes és miért?
19: Bárhova érdemes, ez nagyon fontos. Bárhova érdemes menni, és mindenhol mást fognak kapni. Legyen az Balaton felvidék a sajátosságaival, Észak-Magyarország, az Alföldi térség, ahonnan én érkeztem, a gyógyfürdők vidéke, mind olyan terület, ahová bármikor el lehet menni télen, téltől nyárig, bármelyik évszakban.
3: És mindez a ott élők megmaradását is szolgálja, hogyha ott nyaralunk. Ezt érdemes hangsúlyozni újra és
19: ez
3: újra.
19: Ez életfontosságú.
3: Nagyon szépen köszönöm, Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnöke volt a vendégünk az iménti percekben, és mehetünk akár motorral is. Mindjárt arról beszélgetünk, hogy miből adódik a konfliktus motorosok és autósok között. De most 9:30 van, hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A Kossuth téren a parlament előtt ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területek 2/3-át, és több millió magyar került az ország határon túlra. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
23: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
21: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
3: Az egyik ügyesen két jármű között is átsorram, kielőzi a sort, könnyen szlalomozik a dugóban. A másik már csak mérete miatt is tiszteletet követel, és félve figyeli a visszapillantó tükröt. Önök két keréken vagy személygépkocsival közlekednek. Mit tapasztalnak az utakon? Mi okozza a konfliktust autósok és motorosok között? Hamarosan a szakértőket kérdezzük itt a stúdióban is. Idén 45 éves a BRFK motoros alosztálya, a két keréken közlekedő rendőrei, a hatékonyság és a professzionalizmus közvetlen képviselői az utakon. De vajon mit csinálnak a gyakorlatban? Kobolák Attila, Dobrocsi Gábor rendőrszázadossal beszélgetett.
2: Most érkezett meg egy ránézésre civilnek kinéző motorral, fehér sportmotor formája van, hogy nem rendőrségi jelképpel ellátott eszközzel jött. A felszerelését is nézve nem mondanám meg, hogy rendőr.
10: Budapesten kezdtük el ezt az úgynevezett civil járműnek a használatát, mind személyautóval, mind motorkerékpárral utána. Ennek gyakorlatilag az a célja, hogy azok a jogsértések, amiket az emberek nem követnek el, hogyha egy szolgálati gépjárművet látnak, mert nyilván akkor egy picit jobban visszafogják magukat. Ezeket a fajta notarius jogsértéseket ki tudjuk szűrni, még inkább úgy, hogy kevésbé vagyunk láthatóak.
2: Meddig tart ez az akció?
10: Jelenleg most ezen a héten egy 4 napos roadpoll nemzetközi akciót tartunk mi is, mint nagyon sok más európai ország. Ennek most a fő irányvonala a kétkerekű járműveknek az ellenőrzése. Ebben persze nem csak a motorkerékpárok tartoznak bele, hanem a kerékpárok, elektromos kerékpárok, segédmotoros kerékpárok, illetve maguk az elektromos rollerek is.
2: Emiatt sokat van úton, mit tapasztal, milyen a kapcsolata az autósoknak és a motorosoknak?
10: Azt kell mondanom, hogy 10 éve vagyok motoros járőr, illetve motoros rendőr. Előtte is azért motoroztam én saját motorral civilben. Az elmúlt évekhez viszonyítva egyre jobbnak érzem a személyautók, illetve a motorosoknak a kapcsolatát. Nyilván ez mind a két félen múlik. Tehát a járművezetőknek, tehát a személygépjárművezetőknek is sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy tavasszal előjönnek a motorok, sokkal kisebbek, kevésbé látható. Körültekintőbbnek kell lenni, illetve nekünk motorosoknak is sokkal jobban oda kell figyelni a többi járművezetőre, hogy senkit se veszélyeztessünk.
2: Mi lehet a konfliktus alapja? Miért van ez a szembenállás?
10: Ebben úgy érzem, van olyan is, hogy amikor leginkább konfliktus adódik, az egy forgalmi torlódás, amikor a személygépjárművezetők benn ülnek a dugóba, és várják, hogy tudjanak haladni, motorkerékpárosok pedig közöttük elhaladnak. Ez némi konfliktust azért eredményez, hogy én miért állok a dugóba, ő miért mehet. Meg nyilván azért vannak olyan motorosok, akik nem megfelelő kultúrával közlekednek, ezért ez nagyon bosszantja az autósokat.
2: Már több mint 10 éve motoros rendőr, miért lett az? Mi a szakma szépsége?
10: Magának a rendőri szakmának, de főként a motoros rendőri szakmának is az a szépsége, hogy tudunk segíteni azoknak, akik valamilyen formában bajba jutottak, elakadtak. Motorral tudunk mi a leghamarabb odaérni, bárkinek is szüksége van segítségre. Ez talán az egyik legszebb része.
2: Ahhoz, hogy önök érjenek oda a leghamarabb, az a leggyorsabbnak kell lenniük. Nem szokott félni, mikor száguldozni kell, szlalomozni autók között?
10: Ha valaki azt mondja, hogy nem tart egy picikét, akkor úgy gondolom, hogy egy picikét ferdít a valóságon. Kell, hogy legyen az emberben egy nagyon pici tartás, mert ez az, ami ébren tartja, illetve folyamatos készenlétet tart az ő állapotában, és ezért tud mindenre reagálni, vagy legalábbis a lehető legtöbb esetre, de persze megvannak azok a helyzetek is, amiket nem lehet sajnos kikerülni. Mikor van az ember a legnagyobb lelki felfokozott állapotban. Ilyen például az, amikor egy olyan baleset van mondjuk, ahol még a mentő nem tud kiérkezni, mert mondjuk olyan nagy a torlódás, vagy pedig olyan helyszínen van maga a baleset, ahol, hogyha nem intézkedünk azonnal, akkor mások is veszélybe vannak. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, amikor kollégáknak kell segítséget nyújtani, mert éppen bajban vannak, megtámadták őket.
2: Milyen gondolatok fogalmazódnak meg ilyenkor önben?
10: A gondolataimnak egy része már ott van a helyszínen, hogy mit kell majd csinálnom, vajon mi az, ami ránk vár egy ilyen helyzetnél. Közlekedési rendőrként a balesetekhez küldenek minket a legtöbbször. Ugye nemrégiben volt is egy kollégámnak a videófelvétele így a médiába, amikor gyermekhalálos balesethez kellett kimenni. Tehát ilyenkor mi nem tudjuk előre, hogy mi vár ránk, de már próbáljuk magunkat ösztönözni, vagy presszionálni, hogy vajon mi is lehet. A másik pedig az, hogy úgy tudjunk folyamatosan haladni és menni, hogy egyrészt odaérjünk, másrészt senkit se kergessünk semmilyen veszélyes szituációba.
2: Igaz az a motoros rendőr létről, amit a filmekben látunk, hogy nagy üldözések, folyamatos feszültség?
10: Üldözni nem üldöz a magyar rendőrség, hanem inkább követésnek hívjuk. Ennek az is az oka, hogy mi megpróbálunk egy olyan követési távolságot tartani ilyenkor az úgynevezett menekülő mögött. Ő ne érezze azt, hogy mi minden áron kergetni akarjuk, hanem adjuk meg annak a lelkiállapotnak a lehetőségét, hogy igen, ő félre akarjon állni. Volt egyébként egy éven belül is ilyen helyzet, amikor nem akart megállni nekünk a járművezető, megfelelő távolságban próbáltuk követni, jöttek gépkocsizó kollégák, akik hangos rádión felszólították, hogy álljon félre, próbálták meggyőzni. Ennek sajnos nem ez lett a vége, hanem egy baleset, de ettől függetlenül mi mindig megpróbáljuk azt, hogy a lehető legbiztonságosabban félreállítani és megállítani.
3: A szabályok betartásáról, a biztonságról is beszélgetett Dobrocsi Gábor rendőrszázadossal, Kobolák Attila az iménti percekben. De mit tapasztalnak önök az utakon? Nyilván a rendőrmotorosok betartják a szabályokat. Mit látnak amúgy? Mi okozza a legtöbb konfliktust? Látnak-e egyáltalán konfliktust autós és motoros között? És önök hogy közlekednek? Két keréken vagy személygépjárművel? 0630 9666 az SMS számunk. És motoros autósok ülnek itt most velem a stúdióban. Zelena Gergely, a Motoron Média Podcast házigazdája. Motoros, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: És Tóth Zoltán, a BMW Motorrad vezetéstechnikai instruktora. Jó napot kívánok önnek
6: szép
3: is!
6: Szép napot, és én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, tévés vagyok
3: alapvetően. Hát a Facebookon esetleg majd a nézők is láthatnak részleteket a beszélgetésből. Ugye én rögtön megkérdeztem, hogy ne legyünk pártatlanok, hogy mind a ketten tényleg csak motorosok, és azt mondták, hogy autóval is szoktak közlekedni. Ugyanúgy közlekednek autóval, mint motorral?
5: Hát én azt tudom elmondani, hogy amióta motorozom, azóta máshogy közlekedem autóval.
3: Miért?
5: Óvatosságra tanít és odafigyelésre a motorozás. Kicsit kényszerhelyzet ez, mert hogy van benne egy ilyen saját magunk védelme is, és a másik fele meg, hogy igyekszem jobban odafigyelni az éppen nem autóban ülő motoros társaimra, úgyhogy határozottan sokkal óvatosabb, sokkal odafigyelőbb vagyok.
3: Tehát bele tudja képzelni magát abba a helyzetbe, hogy egyébként egy motoros éppen hogyan közlekedik az úton, hogy tud lefékezni, hogyha hirtelen önsávot vált, miért kell a visszapillantót tükörbe pillantani?
5: Miért nem telefonozunk?
3: Akkor nagyon gyorsan megtörténik a baj, és bólogatott közben Tóth Zoltán is másképp közlekedik szintén autóval, így, hogy motoroz.
6: Ez egy érdekes dolog, én ugye nagyon öreg vagyok.
3: És olyan nagyon nem, azért azt mondom hallgatóknak.
6: Több mint 50 éve motorozom, úgyhogy már az utakra is, mit tudom én, 47 éve kijárhatok, és nagyjából 2-3 évre rákezdtem el autózni. Tehát, hogy ez így nekem ilyen folyamatosan, ilyen párhuzamosan nő egy más mellett a dolog, és tényleg az van, hogy az emberek, ezért érdekes, amit te mondtál, tehát, hogy te másképp mész, mert én meg azt figyeltem, meg, hogy a motorosoknak a 99,5%-a autózik is. Tehát én kb. 3 embert ismerek, tehát aki nem autózik soha, csak mindig motorozik, és hogy mindig megváltoznak az emberek, hogyha autóba ül, akkor ő autós lesz, és ezek a hülye motorosok mit csinálnak, ha motoros, akkor meg egyből az autósok lesznek a hülyék. Szóval, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy benned ez így megmaradt. Én. És egyébként még annyit ráncsatolok, hogy tényleg ez a legnagyobb probléma, főleg a városi autózás közlekedésben, ez a telefon pörgetés és nyomkodás. Én megmondom őszintén, beszoktam dudálni, tehát amikor láttam, hogy nagyon valaki el van süllyedve a telefonjában, mint Titanic az óceánban, hogy ahó, én nekem a teljesemesed nem éri meg az életemet, tehát hogy
3: értem, de hát akkor már is itt vagyunk a konfliktusoknál. Ugye, hogy ki kinek miért dudál be, közben írja például egy hallgató, hogy én vidéken közlekedem autóval, tükörben látom a motorost, engedem, de rosszabb esetben is néhány másodperc a hátrányom. És valóban én például autósként, vagy kerékpárosként sokszor tapasztalom azt, hogy tényleg folyamatosan kéne nézni a visszapillantó tükröt, mert pillanatok alatt ott terem egy motoros. A motorosok gondolnak erre, aztán tényleg úgy nagyon megijed az ember, és hirtelen rántja el a kormányt, hogy ja Istenem, itt van valaki.
5: Kénytelenek vagyunk figyelni rá, tehát hogy a mi perspektívánkból szerintem az a helyes megközelítés, hogyha a tápláékláncba visszasoroljuk magunkat az autósokhoz képest, ez már méretünkből adódóan is kiadja.
6: Meg
5: a kitettség, bár mondjuk fürgébek vagyunk, tehát ugye az meg előnyünk, de én mindig azt mondom, hogy egyszerűen alázattal kell ehhez hozzáállni, illetve tudomásul venni, hogy még hogyha valaki kifejezetten odafigyel ránk, akkor sem biztos, hogy mindig észrevesz, és itt most ideértem magamat is. Tehát bármennyire is motorosként próbálok a többiekre odafigyelni magam körül, sajnos van olyan, hogy én magam sem veszem észre, de azt gondolom, hogy nekünk azt kell megtennünk, hogy a legkörültekintőbben a legóvatosabban járunk el, feltételezve, és sajnos és főképp a városban igaz azt, hogy valahogy mindenki amit ránk vadászna, és akkor hogyha így állunk neki, akkor viszonylag nagyok a túlélési esélyeink, nem?
8: Ránk vadászna, az más alapvető ellentét van itt
6: mondom,
8: akkor,
6: hogyha én több évtizede motorozom, és egyben nagyon nagy fejlődés van, tehát ez a szándékos akadályoztatás a motorosoknak az előrejutását, vagy veszélyeztetése, ez tényleg a minimálisra le van csökkenve.
5: Én ebbe, ezt már nem éltem meg például.
6: Igen. Tehát én amikor direkt ráthúzzák a kormányt, tehát abban a korszakban is meg volt, persze, mindig mondtam, hogyha úr nem lehetsz, legalább paraszt ne legyen, de igen.
8: De tehát, miért? Hogy hát, ha nem én nem tudok elmenni a dugóba, akkor azért te se tudjál itt átsúrani?
6: Igen, körülbelül ilyen, és ez megszűnt, tehát inkább a bénaságból van, meg a nem odafigyelésben, mert ugye egyre biztonságosabbak lettek az autók. És ezért az autósok nagyon lazák. Tehát, mert mi van akkor, hogy neki megy valami, neked kinyílik a légzsák, leporolja magát, kér egy másik autót a cégnél, aztán megy tovább. Tehát körülbelül ez van a fejekben. És mi motorosok is tehetünk egyébként erről, mert nálunk meg még nincs meg a nagyvárosokban az igazi kultúrája a motoros közlekedésnek. Tehát, hogyha én megyek Párizsba vagy Milánóba egy többsávos úton, van úgy, hogy belenézek a tükörbe, és 20 motoros követ, de egy sorba megyünk, az autósok ott számítanak ránk. Budapesten, hogy kettőnél több motor van, ott egyből verseny lesz. És jobbról-balról kerülgetik az autókat.
5: Ez egy nagy probléma.
6: És ez egy nagy probléma lehet, hogy a szegény autósunk segíteni akar a jobbról eljövőnek, csak én pont mellette vagyok, balról sem húz.
8: Azt hiszem, itt az ideje, hogy néhány aranyszabályt lefektessünk, hogy mi az, amit be kell tartani, akár motorosként, akár autósként, mert valóban, hogy említette Párizst, hát mondjuk ott a Diadalívnél behajtani autóval, vagy motorral akár, mert ott tényleg minden megy körbe-körbe, nem is beszélve Dél-Európáról. Tehát én folyamatosan azt hiszem, hogy ott mindenki életveszélyben van, mondjuk Rómában a kis motorokkal. Igen. És valahogy mégis tudnak egymásra figyelni. Nyilván ez a szükség a nagy dugók miatt. Mi az, amit itthon mindenképpen be kell tartani, hogy baj ne legyen, vagy hogy kezdjük szokni ezt, hogy sokkal jobban kell egymást figyelni közlekedés közben?
5: Fontos, hogy a forgalom dinamikáját fölvegye az ember, én azt gondolom. Ez úgy autóban ugyanígy igaz. Egyértelműen haladjunk. Egyébként ez nagyon fontos, hogy tartsuk be a közlekedési szabályokat. Az egy óriási nagy kockázat, hogyha valaki például jobbról próbálja előzni a sört. Tényleg ez egy tipikus szituáció. Ez most nem
8: de azt gondolja a motoros, hogy én itt még simán elférek, gyorsan bevágok.
6: Van egy másik motoros, az autó valóra el akarja engedni,
5: akkor a másik irányba fogja húzni, aki egyébként szabályosan közlekedik. Mondom, oda kell nagyon figyelni, sebességhatárokat jó, hogyha az ember betartja, ugye szerintem neked ebben hatalmas nagy tapasztalatod van, hiszen instruktorként is dolgozol. Én sok interjút készítettem már vezetéstechnikai oktatókkal, a rendőrség irányába is elkötelezettek vagyunk, és van egy ilyen edukációs célja is a mi műsorszerkesztésünknek, tehát egyszerűen a sebesség túllépésből óriási nagy problémák adódnak, sőt a súlyos baleseteknek egy jelentős része az ide vezethető vissza.
8: Érkezett ezzel kapcsolatban egy hallgatói hozzászólás, hát ha tudnak válaszolni, hogy tisztelettel kérdezem, a motorosok milyen sebességgel mehetnek? Sokszor tapasztalom, ha én kocsival megyek 90-100-as sebességgel, a motorosok megelőznek csapatostól 130-150 km/h sebességgel. Nyilván ez utánként változó, ugyanazzal a sebességgel haladhatnak.
6: A személyautóknak a sebességkorlátai vonatkoznak a motorokra is, így van.
8: De nagyobb a kockázat, hogyha túllépik a sebességhatárt. Például képzeljünk el egy konkrét helyzetet. Autópályán mondjuk a motoros beáll egy teherautó elé, nem biztos, hogy le tud úgy fékezni az a teherautó, hogyha ki akar sorolni a sávból. Jól gondolom?
6: Hát a követési távolságon belül, tehát ne vágjunk be, főleg tehát ne 40 tonnával vitatkozzon a motoros, ez biztos, de szerintem ilyet nem csinálnak, csak abszolút az öngyilkos jelöltek, akkor azok meg általában egyszerűbb dolgot választanak, nem motorra ülnek. Nagyon fontos mindenhol, tehát hogy mindegy, hogy álló autósorok között megyek el, vagy mozgó árműoszlopot előzök, hogy ne legyen extra a sebességkülönbség. Tehát ez a 20-25 km/h óra mondjuk az a kezelhető dolog, de hogyha egy autósor megy 60-nal, és én 100-al vagy 130-al eldőrentek mellettük, ott tényleg senki nem fog észlelni, aki mondjuk beszeretne az autószlopból kanyarodni balra, ez tipikus baleset. Én nem szoktam...
8: Mert ugye a motor se tud olyan hirtelen lefékezni, tehát hogy
6: az rossz autó... hírem van, hogy mi motorosok, amikor motoron ülünk, akkor nagy önbizalmunk van, rövid követési távolságot tartunk, mert hogy iszonyatosan meg tud állni a motor, de pont 2 hete csináltunk egy ilyen tesztet a kutatásfejlesztési pályán, egy személyautó, kis teherautó, motorkerékpár volt vészfékezésbe összehasonlítva, és a személyautó nyer, a kis teherautó második, és veszített a motor. Tehát a motor hosszabban áll meg. Még akkor is, hogyha jól csinálja az ember a vészfékezést. Egyszerűen kisebb a felfekvő felület a gumiknál, tehát a tömeghez viszonyítva.
8: De akkor ez a motoros felelőssége, hogy olyan sebességgel haladjon, olyan igen, követési távolsággal, igen, hogyha ott előtte
6: hirtelen történik valami. És a követési távolság ugye a sebességgel arányos. Tehát, hogyha másfél-két másodpercet nem tartja meg az ember, akkor, hogyha egy hirtelen sztori van, hirtelen vészfékezés van, akkor biztos, hogy vesztett.
5: Ráadásul azt is tapasztalom, kíváncsi vagyok ide vonatkozó megéléseidre, hogy sokszor a motorosokon azt látom, hogy nem elég, hogy csak haladunk, vagy mondjuk, hogyha áll a kocsisor, mi akkor is tudunk haladni, hanem a haladó kocsisor mellett is gyorsabban akar haladni, mint a haladó kocsisor, ami igazság szerint nem is tudom, hogy ilyenkor mi vezérli őket, és ezt máshogy nem tudnak csinálni.
8: Mert hogy plusz sávot nyitnak a motorosok. Ők nem a sorba beállnak, tehát nem az autósokkal együtt haladnak, na is csóválja a fejét, nem így van?
6: Igen, az új Crestnek az előkészítésében részt vettem, hozzáteszem, hogy ami eddig kijött belőle, tehát aznak nem sok köze volt ahhoz, amiről ott beszéltünk, de ott beszélgettünk arról, hogy mozgó autósorok között is mehessen motoros, de úgy, hogy maximum 30 km/h halad. Tehát ez azt jelenti, hogyha 10-15-tel mozog a sor, akkor még ez az életszerű.
5: Tehát akkor nektek is van ilyen tapasztalatot, van, mert valamiért elkanyarodtatok ebbe az irányba.
6: Van, viszont hogyha már tényleg mondjuk egy 60-as vagy 70-as megengedett sebességgel halad a járműoszlop, én úgy gondolom, hogy ott nem kell nekünk már előzgetni, és ha olyan helyzet van, hogy elmegyek a sor mellett, vagy haladhatok, tehát ez most mindegy, hogy akár autópályán sem, amikor így lehúzódnak finoman az emberek, hogy engednek, tehát addig nem megyek el, hiába van helyem, tehát hogy fizikailag elférnék, addig nem megyek el, még mondjuk a bal tükörből, tehát nincs egy szemkontaktom az autóvezetővel.
5: Ez nagyon fontos. Mi folyamatosan figyeljük, hogy minket figyelnek-e. Hát mi állandóan a tükörbe
8: nézzük. De azt hogy látja például,
6: hát, hogy megközelít? Hát látom a szemét. Ha megjelenik, odafordította a fejét a tükörbe, akkor én, ahogy jövök, tehát és nem a holterében vagyok, hanem jó helyen jövök, akkor én látom, hogy belenézett, és amikor onnan van egy határozott elmozdulás az autónak, akkor fogok gázt adni, és
8: igen,
6: tovább
8: és
6: menni.
8: Azt meg szokták köszönni ugye a motorosok, igen, mondjuk egy lábtartással, de elképzelhető az, hogy érdemes, ha már Dél-Európát említettük, ott folyamatosan dudával jeleznek ugye a motorosok, hogy közelednek ez a városban, aztán ilyen nagyon idegesítő lenne.
6: Én 4-5 hónapot motorozom Spanyolországba. De senki nem dudál.
8: Ott nem?
6: Maximum a német turisták.
5: De nem dudálnánk egymásra. Most említetted korábban, hogy szoktál dudálni, hogyha telefont látsz. Az volt a fejemben, hogy akkor elég sokat dudálsz naponta.
8: Sokan. Igen, nagyon sokan telefonoznak az autóban.
5: Nagyon kevesen nem.
8: Igen. De egyre többen vannak egyébként a motorosok? Hát ugye itt a városi dugókban lehet jó megoldás hát a motor.
6: Ez, amit mondtam, hogy muszáj. Tehát, hogy van, aki kezd, meg elkezd motorozni, egyébként jellemzően a kapuzár utáni férfiaknál jellemző, tehát kevés a fiatal az új motorosokhoz képest, de nagyon sokan azért motoroznak, hogy beérjenek a munkahelyükre, tudjanak haladni, és egyébként ez így van Nyugat-Európában is, hogy sokan kényszerből.
8: Tudnak valamit tenni a motorosok a láthatóságukért?
5: Hogyne, természetesen. Mit? Hát például az öltözéküket, hogyha helyesen választják meg. Most pont egy olyan valaki ül itt a stúdióban személyemben, hát aki szinte vannak, folyamatosan feketében motorozik. Ottkor pont meg is kaptam valamelyik kommentbe ezt. De természetesen az mérvadó. Egyrészt a motorszíne is, hogyha valaki úgy választja, de hát az ízlés dolga, meg azért ez tele van érzelmekkel. Ez a pálya, igen, amit mi választottunk, szóval azért az el tudja vinni az embert. tetszik neki, és mi nem, de a színválasztása a felszerelésben az...
8: Igen, ha már említette az érzelmeket, és ugye azt mondta, hogy kapuzárás után jönnek a motorok, nyilván van egy ilyen nagy szabadság érzet ebben a motorozásban, de ebből is adódhatnak nagyon komoly konfliktus helyzetek. Gondolok arra, hogy például vannak kacskaringos erdei utak, ahol nagyon jól esik motorozni, de aztán a domb mögött hirtelen mégiscsak ott van egy előző autó. Mire kell ilyenkor figyelni?
6: Mindig olyan tempót kell menni a kanyargós utakon, hogy amit belátunk azon a távolságon belül, ha akármi van, meg tudjunk állni. És ezért például én is oktatok, tehát többféle tréning típuson van pont ez a kanyargása valóan, hogy nem mindegy, hogy milyen éven megyünk, tehát hogy az a lényeg, hogy meg tudom mutatni, hogy hegyi úton akár 30-40 méterre előbbre látunk, hogyha helyes éven megyünk. És akkor ennek megfelelően kell menni, hát most nem kell a térdünket koptatni, ezt majd megcsinálják a fiúk a tévében a versenypályán, de lehet menni élvezetesen úgy, hogy közben biztonság is legyen.
8: Azt írja egy hallgató, hogy saját élményem, kanyarban országúton szembejövő motoros ugyan nem lépte át a felfelé,

0: hiányosságokat helyre teszik, és ez akár későbbiekben életmentő lehet, és még annyit, hogy fűzzek hozzá ehhez a megállapításhoz, hogy ez fordítva is igaz. Tehát az autósok pedig szintén nagyon sokszor belógnak a szembesávba. És nekünk erre például folyamatosan fel kell készülni. Kanyarról mindig arra készülök, hogy
1: szembe, jöhet.
0: Szembe jöhetnek.
2: Milyen médiafelületek vannak, amelyeket érdemes akár autósként, akár motorosként böngészni, hogy tanuljuk ezt a közös közlekedést, vagy milyen módon lehet ezt?
3: Én ezt pont egy veszélyes dolognak tartom, amikor az emberek elkezdik egymást oktatni a Facebook meg az internetes egyéb fórumokon keresztül.
2: Igen, nem jó, hogyha látunk ilyeneket? Én azt képzelem, hogy ezek ugye balesetek is sokszor felkerülnek videókon.
3: De abból nem tanul senki.
0: Megfelelő felületet kell kiválasztani most itt akkor egy kicsit a magunk érdelmével, hogy nekem például az a koncepcióm, hogy, és így is indult a csatorna, és a mai napig így is működtetjük a Motoron médiát, én vállalom a saját hiányosságaimat, a hozzá nem értésemet, és például a mi műsorunkban nem én vagyok az, aki majd megtanít másokat. Én a ragasztó anyaga vagyok, én behozom azokat, akik értenek hozzá, és beszélnek ők is, mesélnek ők is.
3: Én arról beszélek, amikor a kommentekbe egymást tanítják.
0: Ó, hát igen.
3: Én arról beszélek.
0: Az végtelen tudás.
3: Az nagyon nem jó, tehát egy jó életszerű tréninget nem so fog semmi tudni helyettesíteni.
2: Tehát ezt a gyakorlatban
3: igen,
2: kell.
3: Tehát a rendőrmotorosok is pont azért van, hogy minden évben kötelezően részt kell venni, ők fel kell frissíteni, kívülálló, aki ért hozzá kívülről, az ki tudja javítani a hibáit az ember. Saját magával szemben mindig nagyon megbocsátó.
2: Tehát... Egy hallgató közben egy harmadik szereplőt is behozott a közlekedésbe, azt mondja, hogy mi okozza a konfliktust, a kerékpárosok puszta létezése, de hogyha megoldást szeretnénk találni, nem tudom, hogy van-e egy percben megfogalmazható aranyszabály, hogy hogyan csökkenthetőek egyébként a közúti balesetek, vagy a motorosok, autósok közötti konfliktusok.
3: Most akkor a kerékpárosokat kihagyjuk belőle?
2: A kerékpárosokat szerintem ma még hagyjuk ki, csak említettem, hogy a konfliktus...
0: Meg a rollereseket is akkor
2: fokozható.
0: Kihagyjuk.
2: Szóval mit kellene tennünk, hogy lehet ezt így egy mondatban üzenni a hallgatóknak?
3: Az embernek a valója az a tenisz és járművezetés közben jön ki. Tehát ez
2: tehát már emberként úgy kell beülnünk, akár az autóban
0: viseltetni a másik iránt magunkkal és a technológiával szemben is egyébként, mert olyan kapacitás van alattunk motorkerékpárok esetében, hogy föl se fogja az ember, a legtöbben sokkal nagyobb teljesítményen ülnek, mint amit egyébként képesek lennének uralni. Ez is egy hosszú beszélgetésnek lehetne az alapja. Odafigyelés egymásra, előzékenység, kultúrát, közlekedés.
3: Igen, és még az autós, aki csak autózik, azoknak ajánlom, hogy gondolják végig, hogyha egyszer egy ilyen maradandó károsodás szenved miatta, a hanyagsága miatt mondjuk egy motoros, azt hogy fogja megbocsátani magának.
2: Úgy induljunk útnak, hogy nem verseny. Ez a mai nap sem higgadtan, nyugodtan, azt talán segít. Nagyon szépen köszönöm Zelena Gergely, a Motoron Média Podcast házigazdája, motoros, és Tóth Zoltán, a BMW Motorrad vezetéstechnikai instruktora voltak a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy eljöttek.
0: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 10 óra van. Az alternatív fehérjeforrások iránti érdeklődés az elmúlt években jelentősen megnőtt. De vajon tényleg a rovar?

0: fehérjéké a jövő, mire használható ma a liszkukac vagy a fekete katonalégy. Erről is hallhatnak majd 10:45 után, illetve 10:30 után oktatási innovációk kerülnek a fókuszba, de mindenek előtt most krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Néver Igor.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napján a parlament előtt tartott beszédében.
2: Létrejött a megállapodás a kárpátaljai magyarság jogairól, így megnyílt az út Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásai előtt.
3: Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumot, amely után Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra.
3: A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a sorsát együtt alakító, jövőbe tekintő magyarságot.
2: Ünnepélyes keretek között felvonták Magyarország lobogóját a fővárosi Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A miniszterelnök a parlament előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
3: Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
4: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
2: A Vajdaságban a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre emlékeznek a trianoni tragédiára, és ünneplik azt, hogy a délvidéki magyarság fent tudott maradni, fogalmazott a Kossuth Rádióban a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki hozzátette, hogy délvidéken a központi ünnepséget Királyhalmon tartják, emellett még további 18 településen lesz megemlékezés.
3: Pásztor Bálint úgy fogalmazott, az autonómia építésében és a többségi lakossággal kialakított viszonyban a délvidéki magyarok jutottak a legmesszebbre. Fontos lépésnek nevezte, hogy 13 évvel ezelőtt történelmi megbékélést értek el a szerbekkel, amit 2024-ben meg tudtak erősíteni. Hangsúlyozta, a külhoni magyarok védelméért erős kormányzati kiállásra van szükség az anyaország részéről.
5: Az elmúlt 16 évet úgy tudnám jellemezni az Orbán kormány tevékenységét, hogy kegyelmi állapot volt magyar-szerb viszonylatban is, illetve egyáltalán nem csak a vajdasági, hanem a külhoni magyarok esetében. Én nagyon bízom abban, hogy a külhoni magyarok támogatása hasonló mértékben folytatódhat az új magyar kormány idejében is. Jelzésértékűnek és nagyon pozitív üzenetnek tartom azt, hogy Forsthofer Ágnes folytatta azt a több évtizeden működő gyakorlatot, hogy amikor magyar állami tisztségviselők külföldön járnak olyan országokban, ahol jelentős magyar kisebbség él, akkor ott a magyarok legitim politikai érdekképviseletének vezetőivel is találkozik. Ez történt tegnap.
2: Az RMDSZ elnöke szerint a mai nap kettős, a trianoni békeszerződés emléknapja és a magyarság összetartozásának ünnepe is. Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a magyarok függetlenül attól, hol élnek, ugyanannak a nemzetnek a részei. Az RMDSZ ezt az érzést szeretné tovább erősíteni.
3: Kelemen Hunor üdvözölte, hogy a Tisza kormány megtartaná a nemzetpolitika fő irányait. A romániai kormányválságot ugyanakkor kockázatnak látja, mivel várhatóan egy szakértői kormány áll majd fel.
6: probléma vele az, hogy másnaptól kezdve mindenki ellenzékbe lesz, a beiktatást követő napot kezdve mindenki ellenzékbe vonul, és ez a mi számunkra is rejt kockázatokat, mert tulajdonképpen nincsen, akivel egy-egy ügyben, egy-egy bennünket érintő közvetlen ügyben olyan egyességet kössél, egy olyan többséget alkossál, amely kiszámítható és egyfajta biztonságot jelent. Tehát ilyenkor nekünk mindig nagyobb kihívás az, hogy politikailag hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
2: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter elmondta, az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat és énekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. A magyar nyelvet az egészségügyi ellátásban, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is lehet használni. Kiev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter.
2: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
3: Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első fejezet témái a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
2: Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat.
3: Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légicsapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak.
2: A Magyar Külügyi Intézet szakértője szerint, amíg a közel-keleti háborút nem tudja lezárni az Egyesült Államok, addig nem lesz előrelépés az ukrajnai háború rendezésében sem. Siklósi Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az iráni konfliktus óta felfüggesztették az amerikai közvetítési kísérleteket Ukrajna és Oroszország között. Ugyanakkor a héten várhatóan Kijevbe érkezik egy amerikai delegáció.
3: A szakértő azt mondta, ha minden lap az USA kezében lenne, a közel-keleti háborút már le lehetett volna zárni. Siklósi Péter hozzátette, Irán a szavak szintjén hajlandó lenne lemondani a nukleáris fegyverek fejlesztéséről, a tettek azonban eddig mást mutattak.
7: Itt az a kérdés, hogy ha majd megszületik egy ilyen dél, és hát nyilván azért nem születik meg, mert ezeken a részleteken vitatkoznak, ezek milyen bástyákkal vannak körbe bástyázva, tehát például pontosan mi történik, mikor és mi fog történni, és hol. A magasan dúsított iráni uránkészlettel, mi történik a dúsítási képességgel, tehát ugye ezek azok a részletkérdések, ahol az ördög megbújik.
2: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a két oldalú kapcsolatokban.
3: A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát.
2: Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter.
3: Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba.
2: Stratégiai és szakmai együttműködést kezdeményez az új kormánnyal az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. A szervezet új elnöke Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a megfizethető lakhatás, a fenntartható és energiahatékony ingatlanfejlesztés, a szállodafejlesztés, a versenyképesség és a befektetői bizalom növelése területén ajánlanak együttműködést.
3: Székely Ádám arról is beszélt, hogy a hazai ingatlan szektor jól áll. A lakáspiacon érezhető élénkülés látható a korábbi kormányzati programok hatására. Az elnök szerint ugyanakkor több építőipart érintő szabályozást is felül kellene vizsgálni.
8: Minden olyan szabályozás, ami teljesen feleslegesen bizonytalanítja el a befektetőket, illetve a tőketulajdonosokat, azokat minél hamarabb felül kell vizsgálni. A plázastopp az tipikusan ilyen, az ipari szabályozások területén a logisztikai park szabályozás. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy ezeken a területeken viszonylag gyors beavatkozások legyenek. Egyébként a szabályozási környezetnek a javítása, kiszámíthatósága, ezek a legfontosabbak.
2: A szívhangrendelet egy pici esélyt ad az életre a magzatnak, amelynek egyébként nincs semmilyen érdekképviselete. Fogalmazott Máté Zsuzsa, KDNP-s országgyűlési képviselő a Kossuth Rádióban azzal összefüggésben, hogy a rendeletről, illetve annak visszavonásáról vitázott a héten a parlament.
3: Hangsúlyozta, a 2022-ben elfogadott rendelet nem von el senkitől jogot, és a jelenlegi abortusz szabályozás nagyon liberális. A kereszténydemokrata képviselő kiemelte, szerinte nem a terhesség megszakításra és a fogamzásgátlásra, hanem a felelős szexualitásra való nevelésre kellene tenni a hangsúlyt. Emellett szorgalmazza a témáról a társadalmi párbeszédet és az érintett családok segítését.
9: Minden olyan egyeztetésre készen áll az ember, és szívesen érvel, vagy beszélget erről higgadt normális körülmények között, ezt mondtam is a miniszter úrnak, mert itt nem politikai haddelhatot szeretne az ember, hanem tényleg az, hogy érdemben beszélgessünk, és az anyukáknak erre vonatkozóan egyébként vannak konkrét javaslataim, hogy hogyan lehet intézményes módon segíteni, hogy minél többen merjenek, tudjanak a társadalom támogatása mellett, az élet mellett dönteni. Ez kulcskérdés, és ez tudná gyógyítani azt a beteg társadalmat, amiben élünk, és ami a családoknak a szétesése is ott van benne markánsan.
2: Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja a vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk.
3: A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét tegnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint portál karbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé a tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Az M0-as autót M5-ös felé vezető oldalán aszfaltoznak. Csömör térségétől az M4-es csomópontjáig mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, így mögötte lassulás, torlódás alakulhat ki.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset okoz lassulást a Kerepesi úton befelé a Dózsa-György útnál. Nem közlekedik a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között rendezvény miatt várhatóan 11 óráig a 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Kertészek okozhatnak szakaszonként mindkét irányban sávlezárást a Hungária körgyűrűn az Üllői út és a Kerepesi út között várhatóan délután 3 óráig. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Ágnessel. Viszont hallásra.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
11: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Várja önöket a beszélgető társ Ternovácz István.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
12: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
13: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
12: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
14: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
12: Kárt Rúzs, vörös térkép. Ma este 19 órakor az M5 műsorán.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
0: 10:45 után 1 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Hát tulajdonképpen táplálkozási tanácsokkal folytatjuk ma is. Az alternatív fehérje források iránt az érdeklődés az elmúlt években jelentősen meglőtt. Elsősorban a globális népességnövekedés és az élelmiszertermelés fenntarthatósági kihívásai miatt. A fehérjedús táplálkozás olyan országokban is igény, ahol még a növénytervesztéshez sem igazán adottak a feltételek, de vajon milyenek ezek az alternatív források? Valóban a rovarfehérjéké lehet a jövő, hogyan lesz ezekből egyáltalán élelmiszer? Erről beszélgetünk itt a stúdióban is, és ezzel a témával kapcsolatban várjuk az önök hozzászólásait is. 0630 9666 az SMS számunk, és itt van velünk dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanára, Kapriósz Kft. Kutatásfejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
0: Nézzük először talán, hogy tényleg melyek ezek az úgynevezett alternatív fehérje források, amelyekről most gondolkodnak a világban, hogy helyettesíteni tudná a húst?
15: Én úgy gondolom, hogy részben tudná helyettesíteni, és ugye ez számunkra egy nagyon távoli téma, és én azért
0: Hiszen van hús, vannak sertésztenyésztők, vannak szarvasmarhatelepek.
15: Így van, és például, hogyha az ember ilyen tudományos konferencián jár, akkor ez mindig elhangzik, hogy gyakorlatilag mi 10 millió magyarról élünk egy olyan termőföld területen, ami 20 millió ugye, ember kiszolgálására alkalmas, és ráadásul, hogyha kicsit még ügyesebben gazdálkodnánk, hogy fejlődünk, akár 30 millió embert is ki tudunk szolgálni, tehát hogy ez egy viszonylag távoli problémának tűnik. Viszont az állati eredetű fehérje forrásokról, ugye mert az a másik trend, hogy azt mondják, hogy együnk növényi fehérjéket, arról is lehet beszélni, hogy az miért nem 100%-ban olyan, de az állati eredetű fehérje forrásokra van igény. Viszont nem minden ország annyira szerencsés, mint mi termőterület tekintetében. Most lehetne mondani, hogy például, hogy Szingapurban, ahol több millióan laknak, úgyhogy gyakorlatilag egy négyzetcentiméter termőterületük nincsen, és ugye mi is, amikor érzékeljük, hogy milyen probléma az mondjuk egy Covid-járvány idején, hogy mi nem tudunk szájmaszkot gyártani, tehát hogy mindenki próbál minél inkább önellátó lenni, és nekik például a hús vagy állati eredetű fehérje előállítására a legegyszerűbb megoldás, ha mondjuk szintetikus hús próbálnak előállítani. Sok helyen pedig ugye mondjuk a rovarfehérje előállítására, mondjuk ilyen bogárlisztek, rovarlisztek előállításába gondolkoznak. Ami...
0: Tehát ez olyan területeket érint, ahol nincs meg egyáltalán, vagy már nincs meg a teljes lakosság számára elérhető módon az állati fehérje. Tehát nem kell megijedni a hallgatóknak, hogy holnaptól itt is a közértben műhús termékeket, vagy csak rovar fehérjékből előállított termékeket.
15: Nem, én úgy gondolom, hogyha Magyarországról van szó, tehát a hazai élelmiszer előállításról, akkor ez majdnem, hogy te még szifinek tekinthető. Ugyanakkor persze vannak mindig ugye nagyon innovációra éhes fogyasztók, és igen, négy ugye, rovar már engedélyezett Magyarországon is, a házi tücsök, a közönséges liszbogár lárvája, kisebb alombogár lárvája, vagy a keleti vándorsáska is.
0: És
15: hát ezeket ilyen különböző, mondjuk főként lisztekbe, élelmiszerekbe, ugye mondjuk fehérje tartalom nevelése, de ez mondom, Magyarországon azért abszolút nem jellemző. És talán, amikor így beszélünk, hogy alternatív fehérje forrás, ugye egy kicsit, hogyha bele lehet keverni a növényi fehérje forrásokat, és kicsit a csirkemell, sertéshúj, hús, tojásfehérje, vagy egy jó sajt mellett, hogy lehet kardoskodni, hogy az a nagy előnyük ennek az átirető termékenek, hogy az emberi szervezet ezekre van kitalálva. Nincsenek benne egyébként élelmiszeripari, mert gasztrosallangnak szoktam írni, tehát hogy nincs benne annyi szénhidrát, mondjuk egy cukorbeteg is elti, és igaziból a lakosság nagyon nagy része tudja emészteni. Tehát ugye amikor van ez, hogy a tojás a százas etalon, akkor a húsok alig maradnak el, vagy a sajt, és ennél jóval távolabb vannak a növényi fehérjék, de például amikor csak azt mondjuk, hogy mennyi a fehérje tartalma egy élelmiszernek, mondjuk egy rovardisznek, egy bogárból készült lisznek, akkor azért nem kapjuk meg ugyanazt a számot, mint amire gondolnánk. Például gondoljunk arra, hogy a kitin, ami a nagy része is lehet ennek a lisznek, a mi szervezetünk nem tud termelni kitináz enzimet, tehát ez egyszerűen átmegy a gyomrunkon, és igazából amit mondtam, hogy négy ugye rovart tudunk mi fogyasztani, vagy engedélyezett fogyasztásunk, ez mondjuk 8 rovarra igaz takarmányozás ügyében, de ha mondjuk a macska eledelekbe teszik ezeket a rovarliszteket, az, vagy egy kutya eledelbe, az ő szervezetük sincs rá felkészülve.
0: Olcsóbb ezeknek az előállítása? Mert ugye ez is fontos kérdés, hogyha macska-kutya eledelről beszélünk, meg van már az a technológia, hogy például azért váltanak ki bizonyos állati eredetű fehérjéket, mert hogy olcsóbban lehet ezt beletenni?
15: Én úgy gondolom, hogy meg gyakorlatilag, hogy ott van mondjuk a ugye víz, kevesebb vízigénye van, valóban olcsóbb, de ugye megint az, hogy mi az olcsó, ugye itt kell arra gondolni, amikor mondjuk hogy pont, amit említettem, hogy a cukor, vagy hogy milyen a felszívódás, nem mindegy, hogy egy kilogramm olyan termékről beszélünk, aminek a mondjuk egyharmada szénhidrát, egyharmada zsír, egyharmada fehérje, és a fehérjének mondjuk az 50%-a hasznosul, vagy pedig egy olyan élelmiszerről beszélünk, aminek az egy gramm, vagy egy grammból, egy kilogrammból nagy része gyakorlatilag 100%-a hasznosul, tehát akár a hasznosuló fehérjére vonatkozik, akkor nem biztos, hogy sokkal olcsóbb. Egyébként azért nem csak mi fogyaszthatjuk ezeket, tehát más úton is fel lehet használni, és ilyen például pont, hogy bár bennünk nincs, mi nem arra vagyunk kitalálva, hogy rovarokat, bogarakat fogyasztunk, de például ugye a kapirgáló tojóhyók az igen, tehát például egy állattenyésztésben ugye az így előállított fehérjék, azok jól hasznosulnak, tehát az ő enzimrendszerünk.
0: És ezt hasznosítják is meg.
15: Így van, ez teljesen igaz. Illetve vannak olyan ugye megvalósítások, ez a minket nálunk terjed, hogy ugye viszonylag sok nitrogén forrás szükséges a növény termesztéshez, ahol mondjuk műtrágyát használnak, és ennek a helyettesítésére mondjuk fekete katonalégy árvát használnak, és ezt a földbe keverve egy sokkal természetesebb, fenntarthatóbb nitrogénpótlást tudunk alkalmazni.
0: Egy hallgató írta meg nekünk a tapasztalatait, azt mondta, hogy Hongkongban egy ismerősnél finom pitét ettünk, utóbb derült ki, hogy bogárlisztből készült, nem lehetett észrevenni, hogy nem búzalisztes. Tehát ezek szerint Hongkongban például valóban fogyasztják már ezeket a termékeket.
15: Abszolút, tehát hogy meg én is úgy gondolom, hogy gyakorlatilag van egy ellenérzés bennünk, de amíg nem tudjuk, hogy az adott keksz, mondjuk házi tücsköt, tartalmaz, addig ezt faljuk, de hát ez így van a mentes termékekkel is.
0: Igen, de mi szeretjük, hogyha tudjuk, hogy mi az, ami a tányérunkon van, és milyen jó, hogyha tudjuk, hogy például búzalisztből van a tányérunkon egy keksz. Azt is írja egy hallgató, hogy a tengerekben található fehérjeforrások tenyésztését, termesztését kellene fokozni.
15: Igen, ez is most egy teljesen beugrott egy másik témakörül, hogy például a rovarfehérjékkel szemben egy olyan vita is alakul, hogy ez is kell feltüntetni, mert például a keresztallergiát okozza ki annak, aki mondjuk a rákfélékkel szemben allergiás, ez is akár ilyen allergia szempontból is fontos. De valóban hát ugye a halászat az mondjuk mi ezt kevésbé vagyunk ebbe tapasztaltak, mert hát sajnos nincs tengerünk, vagy már nincs tengerünk, de ugye nem úgy történik, hogy csak halásznak, hanem valóban ilyen elkrített részeken a tenyésztés, tehát akár a hal tenyésztés sokkal intenzívebben folyik, és igen, például az alga előállítás is ugye pont ilyen fenntarthatósági szempontból egyre inkább előtérbe kerül.
0: azért érthető, hogy például mennyit bosszankodnak mondjuk a tönkrement német sertéstartók azon, hogyha műhúst találnak a közértek polcain, mert ugye azért ott is ott a kérdés, hogy valóban fenntarthatóbb-e például a műhús előállítása, pedig erről is gondolkodnak, hogy lehet, hogy ez a jövő.
15: Igen, és én abszolút úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag a sertéshússzal szemben egy nem fair dolog. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a sertéshúsnál tudjuk a hosszú távú következményeket. Mármint az, hogy ugye pontosan tudjuk, hogyha akár mennyi sertéshúst eszünk, milyen élettani hatásokat vállaltunk, tehát akkor elmondja az orvos, hogy azért abból a zsíros részből annyit már ne együnk, de teljesen tisztában vagyunk, hogyha tényleg, hogy a dietetikus ajánlják mértéktartóan változatosan étkezünk, akkor a sertéshústól nem lehet bajunk. De ezek a szintetikus műhúsoknál ezek még tiszteletlen kérdések. Ugye ugyanígy, ez egy ilyen példám, hogy a panelházakban laknak rengetegen, és ugye nem volt a okkolóta panelházak, tehát ugye mindig mondják, hogy 50 évre tervezték őket, de fogalmunk sincs, hogy 50 évig vagy 250 évig fognak állni, mert nincs erre tapasztalatunk, ez ugyanígy a műhúsnál is igaz.
0: Egyelőre drágább az előállítása, tudomásom szerint.
15: Így van, jóval drágább. Ugye ez természetesen ez, ahogy terjed, ez fokozatosan ugye valószínűleg olcsóbb lesz, de jelenleg sokkal drágább, és igaziból jelenleg a szerepe az inkább az önellátás biztosításában van, tehát pont, amit mondom, hogy egy olyan elszigetelt ország, vagy olyan élelmiszerimportra szoruló ország, aki egyik pillanatra a másikra nem tudná megoldani az önellátását, annál ez inkább, igazából életbe vágó. Egyébként ez megint, ha nem csak Magyarországon, hanem Európában nézzük, ez azért is sokkal inkább elképzelhetetlen, mert egész Európa elég önellátó élelmiszer tekintetében.
0: Hiszem ez volt a legmegnyugtatóbb mondat így a beszélgetés végére. Nagyon szépen köszönöm, dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélgetett velem az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt volt.
15: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, szimbolikus sorok történetével folytatjuk hangtárovatunkban.
16: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
17: Amikor a 20. század legfájdalmasabb magyar traumájára emlékezünk, ritkán gondolunk arra a törékeny költőnőre, akinek szavai milliókban tartották a lelket. Papvári Elemérné Sziklay Szerénának, bár a háború alatt több kötete is megjelent, neve egy csapásra akkor vált ismerté, amikor egy országos pályázatra beküldte a hitvallását. A magyar hiszek egyet még Szeleczky Zita művésznő is szavalta.
18: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
17: Papvári Elemérné Sziklay Szerénának az élete tragikusan rövidre szabott volt. Mindössze 42 évesen egy viszonylag rutinnak számító epeműtétet követő kórházi fertőzés, egy hirtelen fellépő szepszis ragadta el a családjától. Fiatalon bekövetkezett halála ellenére az általa papírra vetett sorok önálló életre keltek, és kitörölhetetlenül beírták magukat a nemzet emlékezetébe. Szinyei András 3 évvel ezelőtt mesélt nagymamájáról, Sziklay Szerénáról.
19: Nagyon meghatóak a korabeli lapok, ahogy méltatták. Nagyon jó PR lehetett mögötte, hogy így berobbant, mert ezzel a egy mondattal, hogy hiszek Magyarország feltámadásában, ezzel gyakorlatilag bátorítást adott a nemzetének. Tormai Cecil nyilatkozott úgy, hogy megtanította a nemzetét imádkozni.
17: A trianoni békediktátum aláírása után a megrázkódtatás akkora volt, hogy a társadalom képtelen volt belenyugodni a határok megváltoztatásába. Ekkor hirdetett a Területvédő Liga egy rendhagyó pályázatot. Olyan tömör, maximum 20 szavas fohászt vagy 10 szavas jelmondatot kerestek, amely képes kifejezni az elszakított országrészek iránti vágyat és a megingathatatlan hitet az újjászületésben. A Rákosi Jenő által vezetett bíróbizottság végül Sziklay Szerén a soraiban találta meg azt a spirituális erőt, amely a kor minden politikai irányzatát egyesíteni tudta. Milisics Máté, várostörténész.
20: Pont azért volt a Szerénaféle rövid nemzeti imádságnak, hitvallásnak igazi sikere, hogy nem kapcsolódott kimondottan a kereszténységhez, általánosabb volt, ezért lehetett az, hogy a zsinagógában is elmondták, hiszen ugye azt mondja, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ezt olyan emberek is magáénak érezhették ezt a kis imádságot, akinek annyira nem volt fontos az Isten hit, de Magyarország feltámadása igen.
16: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: 10:11 van, hamarosan oktatási innovációkról szólunk, de mindenek előtt most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
21: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Gyermekpornográfiával gyanúsított, visszaeső bűnözőt vettek őrizetbe a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A gyanú szerint a 25 éves férfi áprilisban több közösségi platformra töltött fel kiskorúakról készült jogellenes felvételeket. A férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon élt, végül májusban a fővárosban fogták el. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Ott néhol felhőszakadás is kialakulhat, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
16: Közlekedési hírek.
0: 10:12 után akkor jöjjön néhány szó az utakról. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes átterelt sávot választania. Portálkarbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé a Tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, már 4-5 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-es kilométertől a 42-es kilométerig mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, így mögötte 1-2 kilométeres lassulás, torlódás alakulhat ki, vezessenek türelmesen.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedaqure Forte. A Sedaqure Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
6: Sedaqure Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
16: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
0: Indulatkezelés tanítását segítő programot, autizmus spektrum zavarral érő gyermekek orvosi vizsgálatra felkészítését és játékos szenzomotoros tréninget is díjazott az OTP Fáji Alapítvány. De kik pályázhatnak és mit nyerhetnek? Erről is szólunk hamarosan. Az ELTE bölcsészettudományi karára megérkezett már az első osztályú infrastruktúra egy felújított tanterem formájában. Itt nagyszerű környezetben tanulhatnak a diákok. Kobolák Attila járt az átadón, ahol az egyetem rektora, dr. Darázs Lénárt mutatta meg a termet.
23: Itt vagyunk a frissen felújított tanteremben, ahol új barna parketta van, az egyik fehér falat zöld hangszigetelésre is alkalmas puha anyag borítja, amire ráadásul fel van furva egy lapos tévé, és ránézésre egy másik is, de az nem televízió, hanem egy okos tábla, amire elektromos ceruzával írhat az oktató. Hogyan segíti ez a felújítás a gyakorlatban a diákok oktatását, vagy itt inkább arról van szó, hogy egy kellemes környezetet teremtenek a gyerekeknek, amely ösztönzi őket az alkotásra, a gondolkodásra.
24: Természetesen esel lenne egy utolsó szempont, hogy egy kellemes környezetet teremtsünk a hallgatóknak, de erről sokkal-sokkal többről van szó. Leírt nagyon kellemes környezetben lévő felszerelési tárgyak, ezek a legmodernebb digitális technológiákat, illetőleg most tudom, nagyon furcsa hangzik, de akár butorokat is megtestesítik. Pontos az, hogy mobilasztalok legyenek, hogy csoportosíthatók legyenek majd a későbbi csoportmunkára, vagy újalakú asztalban. Lehetséges teszi ez a okosterem azt, hogy esetleg nemzetközi kapcsolatrendszerben több helyről történjen az oktatás, tehát mondjuk van olyan nemzetközi együttműködés, ahol be tud kapcsolni mondjuk egy nemzetközi külföldi professzor egy magyarországi szemináriumra. ELTE arról is híres, többek között nem csak Magyarország Lászlós Hajó intézménye és legkiválóbb egyeteme, hanem a legnagyobb nemzetközi kapcsolatrendszer és legnagyobb nemzetközi reputációval rendelkező egyeteme. Kínától elkezd Egyesült Államokon keresztül minden. Egy olyan közös fenntarthatóság fókuszú mesterképzést folytatunk, ami mindegyik egyetemen zajlik, és lehetővé teszi például, hogy ebben a képzési formában közös szemináriumokat tartsunk, közös előadást. De bármely nemzetközi kapcsolatrendszerben, bármely nemzetközi konferencia, bármely hallgató és nemzetközi együttműködést lehetővé tesz ez a digitális terem. A diákok pedig tudják használni a konkrét asztaloknál, de internet összekötetés van, mobiltelefontöltők vannak, illetve ezek a központi kamerarendszerek, ezek pedig lehetővé teszik az oktatónak is, hogy célzottan az adott hallgatóhoz, vagy az adott hallgatói csoporthoz tudjon üzeneteket, digitális anyagtartalmakat is eljutatni. Tehát ez a legmodernebb digitális módszertan lehetővé tevő terem.
23: És ez visszafelé is működik? Például az ELTE oktatója is tud ebből a teremből órát tartani külföldi egyetem diákjainak?
24: Igen, ugye ehhez elsőlegesen az szükséges, hogy az az egyetem, ahol a kurzus tartódik, ő is nyitott legyen digitálisan erre. Hát sajnos azért meg kell jegyeznünk, hogy a partner egyetemünk sok esetben sokkal fejlettebb infrastruktúrával rendelkeznek, mint az ELTE. Ugye az elmúlt években nagyon elmaradtak az infrastruktúrális fejlesztések az egyetemen, nagyon komoly problémánk, hogy miközben a tudományos oktatási kiválóság nemzetközi színvonalú, ugye az egyetemnek az infrastruktúrális ellátottsága nagyon gyatra. Ez ilyen típusú projektek, mint az OTP Fáji Alapítványa, most ez az együttműködés ez lehetővé teszi, hogy kölcsönösen, tehát oda-vissza alapon be tudjunk kapcsolni ezekbe az együttműködésekbe nemzetközi szinteken is. Nyilván az lenne a cél, hogy ne egy-egy óriási eredményként mutogassunk egy-egy ilyen teremre, hogy ez milyen szuper, hogy ez megvalósult, valóban szuper, hogy megvalósult, de jó lenne, hogyha az ilyen típusú oktatási helyszínek ezek nagyobb számban lennének jelen az egyetemen.
23: Ha már bölcsészképzés, és említette a bútorokat. Ezek az asztalok kerekekkel vannak ellátva, könnyen tologathatóak, a székek is könnyű műanyagból készültek, felettébb kényelmesek, tehát csoportmunkára kifejezetten alkalmas ez a terem. A bölcsészet jövője a csoportmunkában rejlik?
24: Nem csak a bölcsészet jövője, általában a felsőoktatás nagyon megváltozott a korábbi, mondjuk is szokásos módszertanhoz képest. Nyilván mindig voltak laborfeladatok, ahol kifejezetten kis csoportba kellett együttműködni, de alapvetően a humántársadalom tudományokban jellemző volt, mint hogy a gimnáziumokban is, mondjuk egy frontális oktatás, az oktató áll szembe a hallgatókkal, azok egy vonalba, pacsorba ülnek, és akkor ő magyaráz nekik. Ez fenntarthatatlan, ez a fajta oktatási módszer. Fontos az, hogy a diákok egymással is közösen tímben tudjanak dolgozni, fontos az, hogy az oktató külön-külön feladatokat tudjon adni a csoporton belül, akár konkrét embereknek, és csoportok közötti feladatokat is, és a csoportok is együttműködni tudjanak egymással. Ezért a csoportos oktatás, illetőleg ez a fajta ilyen frontál oktatás megszünetése és kicsit az egyéni készségekre, kompetenciákra, eltérő fókuszokra helyeződő oktatás, ez tulajdonképpen elengedhetetlen, hogy ez tudjon működni. Ez az eltén lévő terem erre most lehetőséget ad, egy kicsit olyan, mint egy ilyen Lego játék. Ha akarja az oktató, akkor csinálhat olyat, hogy mondjuk 4 hallgatót leültet 5-6-szor a teremtől függ, akkor lehet, hogy óvalakban fogja megvalósítani, hogy mindenki le tudjon ülni. Van olyan, hogy 3 csoportot tud mondjuk csinálni, és meg tudja azt is csinálni, hogyha frontál oktatást akar, hogy mindenki tulajdonképpen szembe ültet magával. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a legkülönbözőbb oktatásmódszertani kérdéseket tudják alkalmazni a diákok, miközben előttük van a laptop, előttük van a digitális tartalom szolgáltatási eszköztár, amin keresztül az oktató is tud a hallgatókkal kommunikálni.
0: Kobolák Attila a Darázs Lénárttal, az ELTE Egyetem rektorával beszélgetett, akkor, amikor az egyetem egy új tantermet adott át. Stúdiónk vendége pedig Csejte Ildikó, az OTP Fáji Alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Hogyan jutottak idáig, hogy egyáltalán létrejöhetett ez a tanterem? Mit tudott tenni az alapítvány azért, és miért éppen itt tudta ezt megtenni?
3: Hát akkor egy picit visszább mennék, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire ismerik az OTP Fáji Alapítvány tevékenységét, és ezért picit ezt így kontextusba helyezném, hogy egyáltalán hogy jutottunk el az ELTE-vel való együttműködésig. Az alapítványunk úgy pozícionálja magát, hogy jövőtudatosságot fejleszt, a fiataloknak a jövőtudatosságát, ez általános iskolás, középiskolás és az egyetemista korosztályra egyaránt vonatkozik. A jövőtudatosságon belül, hát a névadónk, ugye az OTP, amelyik a fő finanszírozónk is egyben, ugyanakkor teljesen függetlenül működünk közhasznú alapítványként, hát az ő nevére, hogyha gondolunk, akkor értelemszerűen foglalkozunk pénzügyi edukációval, de emellett számos más jövőtudatossághoz kapcsolódó fenntarthatóság, médiatudatosság, különböző soft kompetenciák fejlesztése, ami nagyon fontos, tehát egy teljesen újfajta megközelítést hoztunk be az oktatásba. Az, hogy általán és középiskolás diákokkal foglalkozunk, ez hagyományosan az alapítványnak a működéséhez tartozik. Elsősorban egyébként a saját oktatási központjainkban oktatunk, személyes jelenlétben oktatunk, illetve vannak digitális oktatási anyagaink is, többek között e-learning tananyagaink. És akkor most fogok becsatlakozni az egyetemi együttműködésekhez, esetleg majd erről a későbbiekben beszélhetünk, hogy mi az innovatív a módszertanainkban, de ugye egy 2021 óta működünk felnőtt oktatási központként is. Ez lényegében az egyetemista korosztályt érinti, tehát a 18 és 25 éves korosztályt oktatjuk, és egyetemi kapcsolatokon keresztül történik ezt. Mára már szinte az összes egyetemen elérhető valamelyik képzésünk, jellemzően egyébként a pénzügyi edukációval kapcsolatos képzéseink, és az ELTE, az ELTE bölcsészkara, ezen belül is egy kiemelt partnerünk.
0: A bölcsészek a pénzügy területén?
3: A bölcsészek a pénzügy területén, ugyanis mi elsősorban, sőt kifejezetten a missziónkhoz kapcsolódóan nem gazdasági, pénzügyi szakembereket képezünk, hanem általánosságban a lakosságnak, ennek a fiatal generációnak a pénzügyi tudatosságát fejlesztjük, ahhoz szeretnénk, arra szeretnénk őket felkészíteni, hogy idősebb, felnőtt korúban megfelelő döntéseket tudjanak hozni a pénzügyeik területén, ugyanis azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb ilyen szorongási, mentális egészséget veszélyeztető faktor az pont az egzisztenciális szorongás.
0: Hogyha nagyon megpróbálom leegyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen azzal segítik a különböző oktatási intézményeket, hogy a saját fejlesztéseiken keresztül olyan oktatási tananyagot vagy eszközöket visznek be az intézményekbe, amelyek egyébként a hagyományos tanrend, tanmenet keretén belül nincsenek meg.
3: Ez pontosan így van, tehát lényegében a mi oktatási anyagaink, akár személyes jelenléti a trénereinken keresztül, akár az e-learning tananyagaink, vagy akár az élő streamek, ezek kifejezetten kiegészítik a közoktatásban, vagy a felsőoktatásban történő oktatást, képzést.
0: Tud mondani esetleg ilyen gyakorlati példát, hogy milyen saját fejlesztésük van, és közérthetően elmagyarázva, mit kapnak azon keresztül a diákok?
3: A személyes jelenléti tréningeket érnék ki először. Ezek kis csoportos tréningek, és akkor itt visszacsatolnék a teremhez, amit az LTBTK-n, ugye a bölcsészkaron avattunk, ugyanis ez nagyon erőteljesen kapcsolódik a mi módszertanunkhoz. Nálunk is, hogyha diákok érkeznek, akár osztályok érkeznek az alapítvány központjaiba, egyébként Budapesten és Nyíregyházán vannak ilyen központok, akkor kisebb csoportokban dolgoznak. Az alapítványunk által kidolgozott, élmény alapú, pozitív pszichológiára épülő módszertannal dolgoznak a trénereink. Tényleg az a cél, hogy minél interaktívabban, gyakorlatba átültetve tudjanak a fiatalok fejlődni, és hogyha ezt az oldalt nézzük, tehát ezt a személyes jelenléti oldalt nézzük, akkor ennek egy teljesen új verziója is, ami a nemzetközi trendek szerint is a legújabb oktatási módszertan, ez az úgynevezett blended learning. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen személyes lába, de van egy digitális lába is ennek az oktatásnak. Ez igazából a COVID óta terjedt el leginkább, ahol felismerték azt, hogy nagyon fontos, hogy egy digitális elem is legyen, akár e-learning eleme is legyen az oktatásnak. És nálunk az a megközelítés, hogy ezt otthon előtte, vagy az osztálytermi körülmények között ezeket a digitális tananyagokat megtekintik a diákok, ami korábban frontális oktatásban hangzott el, tehát elsősorban a lexikális tudás, lexikális ismeretek, azok ott hangzoznak el, és ezt követően erősítünk rá mi gyakorlati interaktív képzésekkel, tréningekkel. Tehát ez egy újfajta megközelítés.
0: Nagyon egyszerűen azt is kérdezhetném, hogy miért csinálják?
3: Hogy miért csináljuk? Az alapítványnak ez a missziója, tehát az alapító missziója az, hogy a jövőre neveljük a fiatalokat. Egyébként eredetileg kifejezetten pénzügyi edukációra jött létre az alapítvány, és pár évvel ezelőtt pozícionáltuk át. Azt figyeltük meg, hogy a fiataloknak ebben a nagyon turbulens világban egyre fontosabb az, hogy támogatást kapjanak, különböző kompetenciákat. Egyébként itt most a soft kompetenciákról nagyon sokat tudnék beszélni, mert az nekem külön közel áll a szívemhez. Tehát azokat a képességeket hívjuk soft kompetenciáknak, kommunikációt, önismeretet, akár prezentációs képességeket, tanulásmódszertant, ezt mind tanítjuk a diákoknak.
0: Mert ezt különben nem tanulják meg?
3: Hát önismeret az nem jellemző, hogy a közoktatásban ezzel foglalkoznának.
0: De később a szakmai életük során erre nagy szükségük lesz.
3: De később nagyon nagy szükség van. A mi módszertanunk egyébként például azt is fejleszti, hogy csoportmunkában jól tudjanak dolgozni. Ezek mind-mind olyan képességek, kompetenciák, amelyek később a munkaerőpiacon, de mondjuk egy középiskolás, általános iskolás diáknak, akár az egyetemen a továbbtanulásban is nagyon hasznosak lehetnek.
0: Tulajdonképpen azt mondja, hogy az oktatásban nagyon újfajta igények jelentek meg, amelyeket igyekeznek kielégíteni, vagy az oktatás területén. Ezért hozták létre az OTP-fái oktatási innovációs díjat is, hogy ezeket a területeket valahogy lefedjék?
3: Igen, az OTP-fái oktatási innovációs díjat egy 4 évvel ezelőtt alapítottuk, illetve alapította az OTP elnöke Csányi Sándor, és azóta minden évben meghirdetjük, és egyre nagyobb sikere van. A díj célja az pont, hogy ezeket a kiemelkedő innovációkat, amelyek léteznek az oktatásban, és sokszor ezt nem veszük figyelembe, vagy nem is gondolunk arra, hogy hány olyan pedagógus szervezet, alapítvány van, amely cégek nagyon aktívan innoválnak. Ezeket kiemeljük, bemutassuk, elismerjük, minél szélesebb körben láthatóvá tegyük. Ezek elsősorban arra irányulnak, hogy a tanulásnak a minőségét, hatékonyságát növeljék, a 21. századi, mondhatnám így szépen, a 21. századi kompetenciák fejlesztését támogassák. Tehát ez a díj, ez erre jött létre. Évente körülbelül 300 pályázat érkezik, ez egy azért hatalmas szám, mert pályázni olyan innovációkkal lehet, amelyek már megvalósultak nagy részt, és visszamérhető eredmények vannak. Tehát nem csak kitölt az ember egy űrlapot.
21: Hogy milyen innovációkkal lehet pályázni, az is mindjárt kiderül, mert hogy hallgassunk meg egy tavalyi díjazottat, az OTP Fáj Oktatási Innovációs Nagydíjat a Kórház Suli Alapítvány nyerte el tavaly. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tanulását segíti ez a program. Mindjárt megkérdezzük az alapítvány vezetőjét, hogy hogyan, de először hallgassuk meg, hogy mit mondtak a programban résztvevő gyerekek Pirisi Csengének.
2: Hallottok jól bennünket?
7: Igen.
2: Jó.
8: Mit szóltok ahhoz, hogy így folyik az oktatás, hogy ugye Skype-on, ugye interneten keresztül Mátéval lehet tartani a kapcsolatot?
9: Én szerintem boldog Máté, hogyha lát, mert mi is boldogok vagyunk, hogyha őt látjuk.
8: Hogy segítetek neki az iskolában, hogy ne maradjon le a tanórákról?
9: Ugye együtt dolgozunk vele, és például van ilyen összeadás, az egyiket mondjuk ő mondja, a másikat mi mondjuk, fel szokott olvasni.
10: Tudja, hogy mi szeretjük, és hogy így jobban a gyógyulásra fog gondolni, hogy hamarabb visszatérhessen közénk.
8: Mit szóltak Máté betegségéhez?
9: Nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom. Meg csak negyedikbe jöhet vissza.
8: És ti azért biztatjátok meg erősíteni?
9: Igen.
10: Gyöngyi néni óráin szoktunk neki szorítóláncot csinálni.
8: Igen. Az milyen a szorítólánc?
10: Az olyan a kezünket, és egymást megfogjuk, és az egész osztály.
21: Bizony, milyen sokat számít egy kórházban gyógyuló gyermeknek, hogyha az egész osztály összefogva segíti, de hogyan lehetséges ez? Tótni Almási Mónika, a Kórházsúlyi Alapítvány vezetője is itt van velünk. Jó napot kívánok!
25: Jó napot kívánok!
21: Hogyan működik az önök alapítványa, hogyan tud segíteni?
25: Amikor egy súlyos betegség diagnózisával szembesül egy család, akkor az első időben a legfontosabb a gyógyulás. Aztán, ahogy telnek múlnak a napok, hónapok, nagyon fontos tény az, hogy vissza tudjon térni az iskolába, és hogy a gyógyulási ideje alatt is céljai legyenek, megmaradnak az osztálytársak körülötte, akik visszavárják. A kórházsuliban egy olyan rendszert építettünk fel, amiben több oldalról segítjük a tanítványainkat. Az egyik az, hogy egyetemista önkénteseket készítünk föl arra, hogy az otthoni időszak alatt egyfajta házi tanítóként heti rendszerességgel bizonyos tantárgyakból segítsenek a felzárkózásban. A másik oldalon pedig segítjük az iskolai közösségeket is, ahogy a riportból is hallható volt, hogy ők hogyan tudnak megmaradni társként, barátként, visszaváró közösségként a tanítványaink mellett. Ez az alaptevékenységünk, de emellett nagy hangsúlyt helyezünk az oktatási rehabilitációs témakörben felhalmozott tudásunk megosztására, és ezzel keressük meg a tantestületeket, a pszichológusokat, hogy ezt a tudást átadjuk, hogy ők ezt igazán jól tudják segíteni.
21: Értem, tehát tulajdonképpen a pedagógusokat is felkészítik arra, hogy ezeknek a gyerekeknek hogy tudnak segíteni, gondolom digitális felületeken keresztül. De miért pályáztak az OTP Fáj Oktatási Innovációs Díjra? Vagy pályáztak-e, hogyan történt ez?
25: Igen, igen. Ugye ez nagyon fontos számunkra, hogy egy-egy díj, egy-egy kiemelkedő díj, ami mögött tényleg nagyon elismert szervezetek állnak, mint például az OTP, egy-egy ilyen pályázással óriási láttatást tudnak adni az ügyünknek, a beteg gyerekek tanulásának, az ügyének. Egy nagy társadalmi ablakot nyitnak a világra számunkra, és ez az mindig, ami ösztönöz minket arra, amikor egy-egy pályázatot beadunk. És az, hogy mi lettünk a nagy díj nyertesei, ez pedig egy külön végtelen öröm volt a számunkra, hiszen ezzel a beteg gyerekek tanulásának, a fontosságának az ügye az egész ország számára kinyílt és megmutatkozott.
21: Mit nyertek?
25: Hát egyrészt nyertük, Egyrészt ez egy nagy megtiszteltetés, elismert szakemberektől, rengeteg szervezet közül egynek lenni, és az élén állni ebben a tavalyi évben ennek a nagyszerű kezdeményezésekből álló csapatnak, ez egy nagy büszkeség, az eddigi munkánknak tényleg egy nagy méltó elismerése. Nyertük a nyilvánosságot ezáltal, az ügynek, az ismertségének a terjesztését, és nem utolsó sorban pedig ezzel pénzjutalom is járt, hát civil szervezetként a tevékenységünk mellett nagyon fontos, ugye, hogy megteremtsük az anyagi forrásainkat is, és azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy tudjuk folytatni a mindennapi tevékenységünket.
0: Nagyon szépen köszönöm, Tótné Almási Mónika, a Kórházsuli Alapítvány vezetője volt itt velünk a telefonvonalban, és a stúdióban itt van még velünk Csejte Ildikó, az OTP Fáji Alapítvány ügyvezetője. Talán érdemes arról beszélni, hogy az idei díjra lehet még pályázni, de hol, kik, hogyan pályázhatnak és mit nyerhetnek vele?
3: Hát szívmelengető volt ezt hallgatni, és annyira örülök, amikor ilyen visszajelzéseket kapunk. Ebből a bejátszásból is hallani lehetett azt, hogy nagyon sokféle díjazottunk van. Több kategóriában lehet indulni, általános iskola alsó, felső és középiskola kategóriában, arany, ezüst és bronz díjat ítélünk oda. Egyébként ezekkel nem titok 3, 2 és 1 millió forint jár, a nagy díjasnak pedig, amelyik a arany díjazottak közül kerül ki, 5 millió forint.
0: Mire lehet használni ezt a pénzösszeget?
3: Ezt bármire fel lehet használni, tehát mi nem kötjük ki, nem ellenőrizzük, mi egy addigi teljesítményt díjazunk, és úgy döntöttünk, hogy értelemszerűen aki megnyeri ezt a díjat, egyébként jellemzően visszaforgatják a tevékenységükbe, de nem ellenőrizzük, hogy pontosan mire költik ezt a pénzt, szintén szólva. Az, hogy milyen típusú pályázók vannak, azt szerintem azért nagyon fontos, hogy a hallgatók lássák, hogy mennyire van lehetőség a legkülönfélebb háttérrel jelentkezni. Tehát itt egyéni pedagógusok, fizikatanártól, de logopédus, amit hallják, alapítványok, szervezetek, nagyon sokféle a díjazottaknak a köre. Tehát én bátorítok mindenkit, hogy akinek bármilyen tananyagban, de láthatjuk módszertanban, munkában,

0: kisfilmje, és ez szerintem segít abban is, hogy aki pályázik, lássa, hogy nagyjából mégis milyen típusú tevékenységeket díjaztunk, és hogyan kell ezt tálalni, ami ugye nagyon fontos, hogy mik azok a dolgok, amiket érdemes kiemelni ahhoz, hogy ez a, hogy a zsűri, egyébként háromkörös zsűrizésünk van, mert nagyon, nagyon sok a pályázat, hogy a zsűri a legjobbakat ki tudja választani.
1: De az jó, ha sok a pályázat, mert akkor sok az innovatív elképzelés az oktatás területén.
0: Így van, ennek nagyon örülünk egyébként, ez még bennünket is meglepett, hogy évente ilyen magas számú pályázat tud beérkezni, igen.
1: otpfid.hu oldal, itt lehet tehát pályázni. Én nagyon szépen köszönöm Csejtei Ildikónak, az OTP Fáj Alapítvány ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk és mesélt a díjról is, illetve az alapítvány tevékenységéről is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap pedig arról hallhatnak nálunk, hogy mi mindenről árulkodik az arcunk, az arcformánk, a mimikánk, arcelemzésről, arcdiagnosztikáról is lesz szó. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, utána pedig a Hely című műsorunk következik. Én a mai szerkesztő Gécsek Tóth Enikő, a hangmester Szilágyi Zsolt és az asszisztens Pilinger Maria nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Kónya Kovács Otília középbánáti tudósítót hallják.
1: Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezett. Így kezdődik Juhász Gyula Trianon című verse. De ilyenkor Vas Albert Üzenet haza című költeményének sorai is a fülemben csengnek. Valahol fenn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Mi a határ túloldaláról valóban mindig gondolunk erre a napra, szűkebb Pátriánban, Középbánátban is. Június 4-én büszke magyarokként gyújtjuk meg az összetartozásunk tüzét. Ilyenkor felvonultatjuk a közösségünk tagjait, a legfiatalabbaktól a szépkorúakig. Magyar dallal, citeramuzsikával, versek által idézzük a múltat úgy, hogy a jövő felé tekintünk. Ismerősökre, barátainkra gondolunk, családtagjainkra, a nagy családunkra, a nemzetre. A világ bármely pontján fellángoló mágiák, vagy csak a kis gyertyalángok, jól tudjuk, mit jelentenek. Egyek vagyunk. És ez az érzés nem múlik, inkább megerősít bennünket. Összetartozunk.
0: A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgár.

0: polgármester a Nemzeti Összetartozás napján. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krímfélszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat. Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Hersonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légi csapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak. Itthon az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Gyermekpornográfiával gyanúsított, visszaeső bűnözőt vettek őrizetbe a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A gyanú szerint a 25 éves férfi áprilisban több közösségi platformra töltött fel kiskorúakról készült jogellenes felvételeket. A férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon élt. Végül májusban a fővárosban fogták el. Korábban hasonló bűncselekmény miatt már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Halálos vízibaleset történt a Hejúkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja a vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A 3 fiatal fiú közül 2 ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentő mellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mammut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap. Napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja.
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
5: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
6: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
5: Cedacur Forte?
6: Nem ismered? A Cedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
8: Román őrök voltak a kapukban. Hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, ekkor érkezik meg Bantvolc. Állítólag különben tényleg, amikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
9: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ma a Nemzeti Múzeum anyagainak megmentéséről mesélünk. Jó napot kívánok! Még 1919-ben történt meg az eset, amikor az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok megvédte ezeket a műkincseket. Kál Vilmossal, aki történész és muzeológus, egy olyan teremben állunk, ami ezt az időszakot mutatja be. Szerintem haladjunk kronológiai sorrendben, és abban állapodtunk meg Vilmossal, hogy augusztusban kezdjük.
8: Itt állunk az állandó történeti kiállításnak a 16-os termében. Ez az első világháború eseményeit dolgozza föl, illetve a háború végén egyrészt a tanácsköztársaság eseményeit, illetve magáról a román megszállásról, illetve Bantholz tábornokról is van néhány érdekes tárgyunk, amely ebben a teremben látható. Azt kell tudni, hogy amikor a tanácsköztársaság összeomlott, ez tulajdonképpen a román hadseregnek volt köszönhető, hiszen a tiszai offenzívát ők hajtották végre még a nyár folyamán, és augusztus elején elérték Budapestet. És tulajdonképpen Budapest megszállás az harcok nélkül egy-két nap leforgás alatt megtörtént. Ez a románoknak egy nagy fegyvertényt jelentett, és a román identitás számára mai napig is ez egy fontos történelmi esemény, hogy Magyarország jelentős részét ők megszállították, szállás alá tudták vonni, és Budapestet is mondjuk úgy a csizmáik alá tudták gyűrni. Van is egy ilyen legenda, ami különben nem legenda, hogy volt egy román katona, aki egy román bocskort fölvitt a parlament kupolájára, és kitűzte a tetejére.
9: Tényleg?
8: A románokat a magyarok bocskorosoknak súfolták, és emiatt gúnyból, hogy láma, ja, román bocskorosok legyőzik a magyarokat, és elfoglalják a fővárost. Tehát ezek szimbólumok. És ezeknek a szimbólumnak az egyik epizódja volt az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot, ahol itt állunk, is megpróbálták mondjuk úgy kirabolni a románok. Ez egy kicsit későbbi történet, ez már október 5-e, egy vasárnap, amikor ez a kísérlet megtörtént, és azért vagyunk ebben a teremben, mert ez szerencsére meghiúsult ez a dolog, és ezt Harry Hill Bandhoz amerikai tábornoknak köszönhetjük.
9: Na és miért voltak akkor itt?
8: De augusztus elején, ugye, amikor megszállják Budapestet a románok, a nagyhatalmak döntést hoznak arról, hogy egy 4-es tábornoki bizottságot küldenek Budapestre. Ennek a tagja volt Harry Hill Bandhoz tábornok az USA részéről, Gorton nevű tábornok angol részről, és volt egy francia és egy olasz tagja is ennek a bizottságnak, nagyjából 100 fővel jöttek, tehát ez a 100 fő az nyilván nem tudta ezt a 120 ezer románt kordában tartani, tehát ez volt különben a fő problémájuk, amikor megérkeznek, ők minden nap behívatják magukhoz a román tábornokokat, megpróbálnak nyomást gyakorolni rájuk, mert azonnal elindul a mondjuk úgy rekvirálás Magyarországon és Budapesten is, ami azt jelenti, hogy mindent elvisznek, ami mozog. Románok. Nagyjából, ezt is Bantosz naplójából tudjuk, hogy nagyjából 30 ezer vagonnyi árut, árukészletet. Ebbe beletartozik a gyógyszergyáraknak a készlete, gyárak gépeit leszerelik és elviszik. Tehát mindent, ami mozgott, meg nem is mozgott, azt ők szépen vasútra rakták és elvitték. De ennek két oka volt, hogy nyilván meg akarták szerezni ezt a bizonyos vagyont, illetve Magyarországot minél jobban le akarták pusztítani, annak érdekében, hogy minél nehezebben tudjon a háború után talpra állni.
9: Hogyha visszamegyünk a mi konkrét történetünk, ez hogy képzeljük el akkoriban? Miben más akkoriban mondjuk a Nemzeti Múzeumnak a környezete, mint ma? Tehát ideál az a 10-12 terraút, amire fel akarják rakodni a kincseket. Aztán jön Bantholdtábornok, de akkor előbb fessünk egy képet, hogy hogy néz ki akkoriban.
8: Egyébként az egész sztori sokkal unalmasabb, mint ahogy én is sok mindent olvastam.
9: Nem olyan filmes, mint amennyiek szeretném?
8: Nem. Tehát én olvastam egyet is a neten, hogy Bantholdtábornok megverte a román katonákat itt a múzeumkert főlépcsőjén, de olyat is, hogy a lovával érkezett és felugratott a lépcsőkre, és úgy üldözte el a románokat, tehát ilyenről szó sem volt. Ugye ez egy vasárnapi nap volt, a múzeum ugyanúgy nézett ki, mint most, a kert már megvan, ugyanúgy a kerítés is létezett, és román őrök voltak a kapukban, akik arra vigyáztak, hogy a magyarok nehogy a saját értékeiket előlük kivigyék a múzeumból.
9: Nehogy megtartsák magyarul, igen.
8: Igen. És megérkezik néhány katonai teherautó, egy Szerbeszkú nevű tábornokkal az élen, akik be akarnak hatolni a múzeumba, éppen csak egy titkár Ishoz Kálmánnak hívták, van a múzeumban, aki nem enged be senkit, de közben már próbál magyar politikusokat elérni, meg a saját főigazgatóját, Fejér Pataki Lászlót, hogy valamit tegyenek. Több órán keresztül a kapuban egymással hadakoznak a magyarok és a románok, tehát a magyarok azt mondják, hogy bemehetnek, de csak a testünkön keresztül, tehát hogy csak erőszakkal. És nyilván a tábornok tudja, hogy ezt ő nem teheti meg, tehát valamilyen hivatalos indok neki kell, és erőszakot nem alkalmazhat, és végül odáig fajul a dolog, hogy már lemegy a nap, és igazából ekkor érkezik meg Bantholdt. Állítólag, mikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
9: Jó, hát azért ez filmes. Ez, ha tetszik, hanem ez filmes.
8: Igen, de ezt is csak
9: az a kérdés, hogy igaz-e?
8: Egy mondattal írja a naplójában, tehát nem részletezi nagyon ezt a történetet, de nyilván volt valami atrocitás.
9: Az a pálca, amiről beszélgetünk, igen, az a pálca, igen, ami itt van előttünk kiállítva a vitrínben.
8: Bantholdt naplója mellett egy lovagló ostort látunk, ami Bantholdtszé volt. Ez az 1990-es évebe került Amerikából. Egy amerikai magyar vásárolta meg, és ő adományozta aztán ajándékként a Nemzeti Múzeumnak, tehát ez tényleg a Bantholdt családtól. Na szóval Bantholdtnak az volt a legfontosabb szerepe, hogy lezárta az ajtókat, elvitte a kulcsot, és csinált ilyen kis angol nyelvű, mondjuk úgy zárjegyeket, amelyben megtiltotta, hogy bárki is behatoljon a múzeumba.
9: Ezekkel ez meg ez a kék, ami igen, a naplójában.
8: Van itt egy kék zárjegyünk, ebből kettő maradt fönt, a másikat majd a kollégám megmutatja, meg lehet, hogy a történetet is elmondja.
9: Balahó Zoltánnal folytatjuk, aki történész és múzeológus, hozott nekünk egy dobozt, amit akkor most kinyitunk, és piros színű könyveket, naplókat találunk benne, előkerül egy kék színű, talán egy zárjegy, ezek mind Bantholdtábornok személyes tárgyai?
10: Igen, Bantholdtábornok által írt naplónak a két példányát hoztam fel, mert hogy a harmadik, amelyik konkrétan az október 5-i eseményeket is leírja, az állandó kiállításban látható.
9: Jó, vastag
10: naplón. Az ostorral együtt, ez pedig azt megelőző két korábbi kötet, gépelt kéziratok. Hát ezeket valamikor Bantholdt írta, miután visszatért az USA-ba 1920 tavasza és 1925-ös halála között. Erről úgy tudom, hogy 33-ban jelent meg Amerikában egy összefoglaló kiadvány, de nem a teljes napló. És annak a fordítása jelent meg Magyarországon 1993-ban. Úgy tudom, hogy 2020-ban készült egy újabb kiadás, de azt megmondom őszintén nem ismerem, de legjobb tudomásom szerint a teljes napló az soha nem lett lefordítva magyarra és kiadva. De talán még angolul sem adták ki a teljes naplót.
9: Bantholdtábornok életében egy rövid szösszenet, amíg itt tartózkodik Magyarországon. A mi szempontunkból természetesen nagyon fontos, de hogy ő ezt hogy élte meg, vagy neki mennyire fontos az életében, arról ír valamit a naplójában?
10: Szerintem fontos volt neki ez a közel fél év, amit Magyarországon töltött ebben a fontos pozícióban. Nagyon komolyan vette a munkáját, és Magyarország akkor egy olyan lehetetlen helyzetben volt, amiben ő, mint segítőkész külföldi érkezett az országba. Szerintem komolyan vette a munkáját, és magát az ügyet is. És nem véletlen, hogy ilyen hosszan, részletesen, szinte napi bontásban vezetett naplót az eseményekről, tehát egy nagyon részletgazdag forrásról beszélünk, ami sajnos a magyar olvasók előtt nem ismert. Igazából igazából nem ismerjük a teljes forrásanyagot, bár rendkívül fontos és részletgazdag.
9: Képzelje, Zoltán, Gál Vilmos kollégájával már beszéltük, hogy annyiféle legenda kering Bontholdt tábornokról, hogy én is ezek alapján ismertem őt meg ott a szobra alapján nyilván az USA nagykövetség előtt. Emlékszik arra, hogy ismerte meg az ő történetét?
10: Hát ugye a legenda szintjén találkoztam a történettel, de miután a múzeumba kerültem és az iratgyűjteménynek lettem a kurátora, akkor került kezembe a napló, mert hogy ez 95-ben került a múzeumba és lett beletározva. Szatmári Lajos,
9: te amerikás magyar.
10: Ő vásárolta, ő jutott hozzá ehhez az anyaghoz, és végül is az a hozta, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta az ostorral együtt.
9: Az, hogy miután itt a fél éve lejár, mi történik vele, arról mit lehet tudni?
10: Visszatér az Egyesült Államokban, ahol valamilyen bánya sztrájk lecsillapításában lesz még szerepe, és hát 25-ben elhalálozik, tehát olyan sok idő nem telik el a visszatérését követően.
9: Történészi szemmel mit ad hozzá egy ilyen napló ahhoz, hogy az ember komplett képet kapjon? Szóval, hogy Bontholdtnak a személyes szemszögéből végignézni, az mivel egészíti ki a történetet?
10: Komplett teljes összképet kapnánk a naplónak a megismerésével. Rendkívül fontos forrása lenne ennek az időszaknak, az 1919-es zűrzavaros évek, hónapok jobb megismerésének magyar szempontból, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb valaki ezt a munkát el fogja végezni, és olvashatóvá fogja tenni a teljes naplót.
9: Az, ami be van fűzve abba a tartóba, az micsoda?
10: Ezt említeném meg, ezt a bekeretezett zárjegyet. Ő maga írja le, hogy három ajtóra ragasztott úgynevezett zárjegyet itt a múzeumban Bontholdt.
9: Ja, tehát ez ugyanolyan.
10: Október 5-én a naplója szerint egyet ő megtartott, egyet valami ezredesének adott, tehát kettő magyarán visszakerült az Egyesült Államokba, a harmadikat pedig a múzeumnak ajándékozta. Valószínűleg ez az a példány, amit a múzeum be is eltározott, aztán ez valahogy elkerült a múzeumból, talán a 45-ös zűrzavaros napok egyikén, és 2014-ben Szentendréről vásároltuk meg.
9: De azért erre visszakérdezek, hogy ismeri a történetet, vagy hogy üzhette ki Bontholdt tábornok a román katonákat?
10: Arra hagyakszunk, amit ugyan naplójából a magyar fordításban is megjelent, és ez a legteljesebb, leghitelesebb kép. A múzeumot már korábban is érték fenyegetések, hogy elviszik az erdélyi vonatkozású tárgyakat. Ugye erre több kísérletet tettek a románok, kérték az igazgatótól a kulcsok átadását, hogy bejöhessenek a múzeumban, hogy kiválogathassák a tárgyakat. 5-én történik egy ilyen felvonulás, amikor teherautókkal megjelennek, Márderescu tábornoknak hozzák a utasítását néhány tiszt kíséretében. Erről értesül Bontholdt, aki a missziónak az aznap ügyeletes parancsnoka. Többet magával kijönnek ide a múzeumba, és előkerítik, aki éppen bent tartózkodik, magához veszi a kulcsokat, erről egy igazolást ad át a múzeum számára, három ajtót, raktárajtót lepecsétel. A románok egyszerűen nem jutnak be, és további fenyegetőzéseik ellenére nem térnek vissza. A múzeum korabeli vezetése pedig azt tudja mondani, hogy a katonai missziónak a felügyelete alatt állnak, a kulcsok is Bontholdt tábornoknál vannak, és a románok ezt kénytelenek elfogadni és lenyelni.
9: Innentől sakmat.
10: Igen, ez a helyzet fennáll október elejétől egészen a Budapestről való kivonulásukig.
9: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
8: Hogy a románok hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, amit a román megszállás elől a magyarok, főnemesek, egyházak ide menekítettek ládában. Ez 72 darab láda volt, és le volt rakva a díszteremben.
9: De ezekben ez festmények, vagy mik
8: minden,
9: vannak?
8: Tehát itt arany, kegytárgyaktól kezdve festményeken keresztül, díszfegyverekig, értékes könyvekig minden volt ebben az anyagban. Tehát ezt a 72 ládát akarták volna elvinni. Most elképzelhetjük, hogy mondjuk egy század román bejön, akkor esetleg más is elvisz, ami megtetszik neki.
9: Jó, az hát evés közben az étvágy, igen.
8: Amúgy Bontholdt leírja a naplójában, ugyanezt meg akarták csinálni a királyi palotával, ahol teljesen véletlenül pont arra járt, és már akkor bent voltak a palotában. korban a román katonák egy szakasz katona, akik el is kezdték a rekvirálást, és ő akadályozta meg személyesen, hogy ott is ez megtörténjen. Tehát ő zavarta ki onnan is a románokat. Tehát
9: én mondom, hogy szuperhős. Akár nem, akár az filmes, megtűnik.
8: Amúgy Bantholz egy elképesztő figura volt. A naplója érdemes elolvasni, mindenkinek ajánlom, mert elképesztő humorral rendelkezett. Például ilyeneket ír, hogy hát tegnap azt javasoltam a tábornok kollégáknak, hogy alakítsunk egy új rendjelet a románok részére, Ali Baba is a 40 rabló legyen a rend neve. Tehát ilyen beszólásokkal van tele nagyjából a naplója.
11: A leginkább veszélyeztetett az ide menekített ipolyi gyűjtemény volt, melyet Ipolyi Arnold, a híres történész, művészet történész főpap évtizedeken át gyarapított, és mindig odavitte, ahová kinevezték. Amikor 1886-ban elfoglalta a püspöki székét Nagyváradon, Beszterce bányáról vele együtt érkezett az 500 műtárgyat tartalmazó 120 láda is. Sóti Lajost, a Nemzeti Múzeum történész muzeológusát hallják.
12: Ugye ő meghal nem sokkal később. Ipolyinak a végrendeletében szerepel az, hogy azt szeretné, hogyha a gyűjteménye Nagyváradon kerüljön bemutatásra, és ez egy keresztény múzeum legyen. Ez az idea Ipolyi előtt nagyon sokáig lebegett. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor Budapesten vagy Esztergomban kell létrehozni egy országos keresztény múzeumot. Hogyha ez se valósulna meg, akkor szétszórni az országos gyűjteményekbe, és akkor ott feltüntetni, hogy ez Ipolyi Arnold hagyatékából származik.
9: Ez végül Esztergomban valósul meg.
12: Hát igen, csak ugye ahhoz még el kell jutnunk, és ugye az Esztergomban való végső maradásig még körülbelül 30 évet kell várni. A helyi régészeti és múzeumi egyesület hozza létre ezt a múzeumot. Ez végül is majd egy hivatkozási alap lesz később. Az első krízispont az 1916 lesz. Augusztusban belép Románia a háborúba az Antant oldalán. A Nemzeti Múzeumból Mihalik Józsefet és Varjó Elemért, a akkori néve múzeumőröket kirendelik Nagyváradra, hogy mérjék fel a gyűjteményt, és ugye ez el is készül. Nem kerül a Nemzeti Múzeumba a gyűjtemény, hanem a helyén hagyják. A következő krízispont az majd 1918 lesz, a román betörés. Akkor már Gerevics Tibor művészettörténész forszírozza az ipolyi gyűjteménynek a megmentését. Elkezdik fölmérni a hagyatékot, és ez december vége felé meg is történik. Január 5-én megindul a szállítmány Budapestre. Na most először ide kerül a Magyar Nemzeti Múzeumba, és kiállítják a díszterembe. Megtörténik a gyűjtemény műtárgyainak a felmérése, tanulmányozása, fotózása és restaurálása. És ugye 19. augusztus közepén már a román hadsereg őröket állít ide a Nemzeti Múzeum elé, hogy ne vigyen ki műtárgyakat. És ugye szeptember 8-án érkezik egy bizottság, hogy akkor ők szeretnék fölmérni az RTL Partiumban kapcsolatos műtárgyakat, és elszállítani a Nemzeti Múzeumból.
9: De várjon, ha ez augusztus óta húzódik, akkor ez egy hosszanti terv, és ezek szerint mégse sikerült megvalósítani.
12: Ugye ez csúcsosodik ki október 5-én, amikor a Bantholz tábornok érkezik a múzeumba, és ugye lezárják a gyűjteményeket, és azokat a kulcsokat, amivel ő lezárta, végül ugye november 14-én adja oda a főigazgatónak a tábornok. Megtörténik 20-ban a trianoni békeszerződés aláírása, majd ugye 3 évre rá érkezik egy nagyváradi lakosnak a bejelentése, hogy a román királyi kormány szerezi vissza az ipolyi gyűjteményt, mert hát ugye ez mégiscsak Nagyváradot illeti. Párizsban egy döntő bizottság összeül, amely körülbelül 3 évig tárgyal. Végső pont az 1926-ban jön el, miszerint az ipolyi gyűjtemény maradhat Magyarország, és ugye ezt még 1920. szeptemberében szállítottak el a Nemzeti Múzeumból Esztergomba.
9: És hány múzeumba kerültek szét a tárgyak?
12: Ugye maradt valamennyi Nagyváradon, Leopold Antal, akkori esztergomi kanonok, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a műtárgyak 40%-a maradt Nagyváradon, a többi pedig Esztergomban van.
11: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
8: Harry Hött Bantholz tábornok. Úgy itt ide különben, hogy nem voltak fenntartásai se a magyarokkal, se a románokkal szemben, sőt ugye a magyarok ugye az ellenség volt az első világháborúban, tehát nyilván nem szimpatizált velünk. De amit tapasztalt néhány hét alatt Magyarországon, hogy tényleg mit csinálnak a románok, akár Budapesten is, mennyi rablás történik, rekvirálás, a magyarok felé fordította. Tehát ő egy ilyen gentlemanként, becsületes katonatisztként úgy gondolta, hogy ez már túlzás, és megpróbált egy kicsit egyensúlyt tartani. Egyébként a francia és az olasz tábornokok nem voltak ennyire, mondjuk, mondjuk úgy magyar barátok, de a angol kollégával ketten ők ezt az egyensúlyt az Antant misszióban is szépen fönn tudták tartani. És ennek következtében aztán ő nagyon híressé válik Magyarországon, tehát nagyon népszerű volt már, amikor itt volt.
11: Szobrot is kapott.
8: Egyébként ugye azzal a vonattal hagyja el Magyarországot januárban, amivel Aponyiék elindulnak a béketárgyalásra Párizsban. Tehát ők együtt utaztak. Aztán a 30-as években, 36 a mai Szabadság téren az amerikai nagykövetség előtt ott van a szobra, Ligeti Miklós alkotása. Egyébként ennek is volt egy kis mellékzöngéje.
11: A budapesti negyedben 1994-ben jelent meg El Nagy Zsuzsa történész cikke a főváros a román megszállás alatt. Ebben részletesen írta a szobor történetéről is.
13: Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában őrzött iratok szerint egy magyar származású amerikai őrnagy, bizonyos Eugene Boros javasolta, hogy állítsanak szobrot Bandholznak Budapesten. Boros őrnagy gondolata heves tiltakozást váltott ki a washingtoni román követség részére. Nem csak az ötletet magát, hanem a szobor tervezetét is a leghevesebben és sokféleképpen támadták. A tervezett szobor ugyanis Bandholzot kezében lovagló ostorral ábrázolta volna, ami a State Department feljegyzése szerint a románokat a kínos budapesti Nemzeti Múzeum előtti esetre emlékeztette volna. Ezt román részről lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartották. Különböző diplomáciai mesterkedések következtében végül is olyan szobor készült Bandholzról, hogy lovagló ostorát hátratett kezében tartotta, ami már kevésbé volt sértő román szempontból.
8: Az amerikaiak egy kicsit visszafogták magukat, tehát állami szinten például nem voltak jelen a szoboravatásnál, mert nem akartak konfliktusba kerülni Romániával.
11: Boros Jenő, aki a Szépművészeti Múzeum régi képtárának is bőkezű adományozója volt, egy évvel az avatás után elhozta Magyarországra Bandholz özvegyét. Balahó Zoltánt hallják.
10: A dokumentum az pedig egy újságkivágat, meg egy névjegykártya, 37 nyarából, itt az özvegyet Inés Bandholzot ábrázolja a korabeli valamelyik újságnak a sajtófotója, mint meglátogatja férjének a 36 augusztusában felavatott szobrát.
11: De akkor, hogyha már ezt mondta Gál Vilmos, hogy ezek a legendák mennyit hozzáadnak a történelemhez, akkor ennek kapcsán írt regényt is Bandholz tábornokról Antant misszió címmel?
8: 2014-ben jelent meg ez a regényem, azóta most egy új kiadásban, egy kicsit eldolgozva, tavaly újra kiadtuk, és tulajdonképpen itt a Bandholz sztorit, a román megszállást akartam földolgozni, és pont azért választottam őt, mert igazából egy kívülálló szemével láthattuk meg azt, hogy mit csinálnak a románok Budapesten. Ugye sokkal jobb így, mint egy magyar szemével láttuk volna, mert egy magyar biztosan sokkal elfogultabb.
11: Meg így könnyebb belőle hőst csinálni, tehát az, hogy ő becsületesen végzi a dolgát, mint katona, mint úriember, és ez nekünk egyébként még jó is, akkor ez egy nyertes pozíció.
8: Igen, és tényleg nagyon szerették már, amikor itt volt a magyarok. Egyébként a regényben a főhős egy Michael Weiss nevezetű magyar származású katona, aki valóban egy élő személy volt, naplóban is szerepel, és azért tettem őt a főszereplővé Bandholz mellett, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ő mint egy ilyen összekötő tiszt, ugye, aki tud angolul, magyarul, de franciául, németül is, nagyon fontos szerepet játszhatott abban, hogy a magyarokkal milyen kapcsolatokat létesített Bandholz, és ezért ez a fiatal ember a főszereplő. Ehhez egy érdekesség, hogy én nem tudtam, hogy hogy néz ki, hogy akkor még nem találtam róla a fényképet, és hát ilyen magas, jó kiállású, jóképű macsó jelenik meg a regényben. Aztán, amikor már megírtam, találtam róla egy fényképet.
11: És kiderült, hogy ez elvetette.
8: És kiderült, hogy egy alacsony, pufok, nem túl jóképű emberről van szó, de ezt nem mutogatom senkinek azóta sem, ezt a fotót, bár azért most éppen beszélek róla a nyilvánosság előtt, hogy milyen vicces az élet, de ez már az írónak a tragédiája, hogy a főhőséről kiderül, hogy nem is olyan jóképű, mint amilyennek ő leírja.
11: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Múzeumban jártunk ma, ahol Harry Hill Bandholz tábornok történetét meséltük el. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
14: 11 óra 30 perc, a híreket Berente Marian szerkesztette. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Évente 1,5 millió ember meghal, több mint 865 millióan pedig megbetegednek a szennyezett élelmiszerektől. A leggyakoribb problémát a termékekben lévő veszélyes vegyszerek, például az arzén vagy az ólom jelenti, hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A legtöbb eset Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában fordul elő. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
15: Én már kiskorom óta a földrajznak a megszállottja vagyok. Szerintem ilyen alsóskorom óta geológus szeretnék lenni. Igazából azért indulok ilyen versenyeken, meg tényleg földrajz faktra járok a suliba is, és így szerintem az ELTE földtudományi lesz a célom.
16: Mi ennek a kimenete? Kutatás? Oktatás?
15: Én kutatni szeretnék leginkább.
17: Én külföldre szeretnék tovább tanulni, és tényleg inkább a gazdaság meg a pénzügy vonalán. Azonban nagyon érdekesnek találom, és szerintem általános műveltség szempontjából is tök hasznos, hogy az ember művelődik, és új dolgokat ismer meg.
18: Miért lesz népszerű egy földrajzvetélkedő? Hogyan lesz szerethető tárgy, sőt az élet része a földrajz? Hogyan jönnek rá apránként a diákok, hogy nem száraz adathalmazzal állnak szemben, hanem nagyon is létező kérdésekre kaphatnak választ, amelyek valóban érdeklik őket? Közben ezer szállal kapcsolódnak a biológiához, a zenéhez és a történelemhez is. Persze a terepmunka, a kirándulás, az utazás sokat segít abban, hogy kézzel foghatóvá váljon az élmény, akár iskolai keretek között is.
17: Matász Izabel.
16: Érdekes, hogy egy lánycsapat, mert hogy azért itt mindenféle összetételő csapat volt. A ti dinamikátok hogyan tudta kiegészíteni egymást, mert hogy itt a gyorsasági résznél nagyon sok minden számít.
15: Hát igazából úgy tudtuk megoldani, hogy itt tudjuk kettőnknél, hogy mik az erősségek, és akkor például én a természetföldrajzi, például ilyen vulkanológia, geológiás részekben jobb vagyok. Izi meg általánosságban is jó földrajzból, szóval tudjuk maga, hogy ki mit tud, és akkor...
16: Szegedről érkeztetek, Szegeden hagyománya van annak, hogy erre a versenyre hoz ugye az oktató páros diákokat. Milyen a felkészülés? Mert ugye erre nem elég a tantermi földrajzóra.
17: Ez teljesen így van. Szerencsére nagyon nívós szintű felkészítést kapunk a Szöldösi tanárnéktől. A csapatban szoktunk felkészülni, így modellezzük a verseny menetét, és nagyon jó élmény is egyébként együtt felkészülni, ez külön szeretjük, és nagyon jó szakmai felkészítést kapunk tőlük.
16: A földrajz, ugye a verseny egyik címe is az, hogy földrajz az egész világ. Hogyan szövi be az ember életét, mert ténylegesen mindenütt ott van.
17: Ezzel egyetértek. Igazából szerintem nagyon jó, hogy sokrétű ez a tantárgy. Tényleg lehet természet vagy gazdaság földrajz, én tényleg ezt a gazdaságot preferálom inkább, de emellett a világban is így fel lehet fedezni, hogy ezt pont hallottam versenyen, vagy erről pont tanultam, és nagyon érdekes az ember, ahogy különféle helyekre utazik, vagy ilyenek, akkor abból is sokat lehet tanulni, és így észreveszi, hogy miket tanult korábban.
16: Egy bemutatkozást hadd kérjek.
19: Pusztai Csillának én.
20: Bidicki András vagyok.
16: Kinek mi volt az erőssége?
19: Én különösen szeretem, amiket az órán tanulunk, és inkább a légkör az így a kedvenc témakör, de szerintem kiegészítjük egymást.
20: Én is egyetértek, én inkább az ilyen gazdaságföldrajzi, meg társadalomföldrajzi dolgokat szeretem, mint a közöteket, meg ilyesmiket, de egyébként a Csilla az a többi tudja szerencsére, szóval így tökéletesen kiegészítjük egymást szinte.
16: Egészen a döntőig el lehet menetelni tesztírással, de ugye a döntőben van ez a finoman szóval és adrenalin függőséget okozó, nagyon feszült, gyors kvízjáték. Erre hogy lehet felkészülni, ezt hogy lehet bírni?
19: Felkészülésnél modelleztük ezt a játékot, és ugyanilyen nyomógombok találhatók az iskolánkban is.
16: Ez azért egy nagy szerencse?
19: Igen, viszont ugyanakkor ugyanúgy remegő kézzel álltam ki, tehát nyilván tudom, hogy mi fog történni, de azért más.
18: Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karán a földrajz tanszék oktatója. Két oldalról is rálát a földrajz, mint tantárgy helyzetére. Miért fontos egyáltalán a földrajzot úgy átadni, hogy meg is maradjon valami a gyerekek fejében?
0: Rögtön mondhatnám a mottómat, én úgy gondolom, hogy földrajz az egész világ. Hogy miért mondom ezt, van néhány évtizedes tapasztalat mögöttem, úgyhogy általános iskolás korosztályt, középiskolás korosztályt is tanítottam, illetve 32. éve tanítok már a felsőoktatásban is. Úgy gondolom, hogy a legszintetizálóbb tudomány. Tehát itt találkozhatunk a természeti földrajzzal, a regionális és társadalom földrajzzal, hihetetlen sokrétű, és valójában ez az összetett feladata a tanároknak, hogy ezt a diákoknak átadják. És úgy gondolom, hogy a földrajz egy olyan tudomány és egy olyan irányvonal, ami arra jó, hogy először kinyissa a gyerekeknek a szemét akár, és utána az emberben talán kialakul az igény, hogy egyre jobban jó lenne megismerni a bennünket körülvevő világot. Hát az pedig benne van, hogy minél többet megismerünk belőle, én magam is úgy gondolom, hogy annál kevesebbet tudok, mert mindig van valami új, amit meg lehetne tudni, meg lehetne ismerni.
18: Erre egy vetélkedő sorozatot is épített, ugyanezzel a mottóval, illetve címmel, hogy földrajz az egész világ. 18 éve jelentkeznek a gyerekek a csapatversenyre az ország minden pontjáról, sőt az egész Kárpát-medencéből. Miről szól ez a verseny?
0: Arról, hogy földrajz az egész világ, természetesen. Ez egy összetett verseny. Van benne természetesen tananyag, de minden olyan irányvonal képviselteti magát, legyen az a biológia, fizika, kémia, zene, tehát ezeket mind be lehet építeni valamilyen szinten a földrajzba, de akár például egy olimpia vagy egy világbajnokság is, ugye. Szoktam mondani a diákoknak, hogy hozzanak egy olyan újságcikket, amihez ne kellene a földrajz valamilyen szinten. Vagy egyetlen egy olyan fotót hozzanak be, amire nem tudjuk elmondani közösen, hogy miért a földrajzról szól. A lényeg az, hogy ez egy népszerűsítő verseny. Nem is azt mondanám, hogy verseny, talán inkább vetélkedőnek nevezném. 18 éve csináljuk ezt már, szervezzük a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, és bizony komoly sikernek örvend. Hát az idei tanévben magasan nálunk volt a legnagyobb érdeklődés, majdnem 1200 gyerek jelentkezett erre a versenyre.
21: Nagykanizsáról érkeztünk, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói vagyunk.
22: Várgai Zsuzsa vagyok.
23: Én pedig Marcin Zsombor.
16: A döntőnek ez az utolsó része, azért ez nem csak hogy látványos volt, hallgatni is nagyon jó volt. Hogy a csodába lehet így megtanulni ilyen villámkérdéses kvízt csinálni?
21: Ezt a nyomógombos kvíz változatot már hetedikes korom óta játszom, ez már legalább 5 éve van, és már gyakorlott kvízjátékosként ez néha már úgy egyből jön az, hogy mi lehet akár a kérdés, és abból a válasz. Néha elrontom.
16: Hát ez benne van, de szerintem így is érdemes bevállalni.
21: Hát igen, pár ezer pontért megéri mindenképpen, igen.
16: Hogyan lehet lépést tartani egy ilyen gyorskezű fiatalemberrel?
22: Hát én leginkább hagyom kiteljesedni, én a bejutásban segítettem, aztán innentől már elintézi.
0: Ugye manapság hallhatjuk azt, hogy nem olyan fontos a lexikai műveltség és hasonló. Én bocsánat, én ennek ellent mondok. Nagyon fontos a lexikai műveltség, mert ha a lexikai műveltség nincs meg, akkor nincs mit szintetizálni utána. Tehát ahhoz kell egy alapműveltség, hogy az ember utána összegezni tudjon, vagy összefüggéseket megállapítani. És lehet, hogy ezeknél a feladatoknál, az írásbeli résznél csak annyi a feladat, hogy egyes, kettes vagy x a megoldás, de mögötte nagyon komoly tartalom van, lehet benne számolás, számításos feladat, lehet benne természetesen logikai feladat, és vannak benne simán lexikális feladatok is. És ez két forduló, és onnan a legjobb csapatokat behívjuk Bonyhádra, ott pedig szintén van egy írásbeli forduló, majd utána jön a nyomógombos vetélkedő, amit még annak idején, hát én magam is kipróbálhattam még a Mindent vagy Semmit című vetélkedőben, ugyanis hát bevallom, én eléggé szenvedélyes kvízjátékos vagyok, és ahogy szokták mondani, nem sok olyan vetélkedő van a televízióban, amelyikben nem szerepeltem volna. Hogy most milyen eredménnyel, az abszolút változó volt. És gondoltam, hogy ezt sikerült talán átültetni kimondottan a földrajzra, és eddig működik, úgy néz ki.
2: Ennek a versenynek a nyereménye is, a fődíjasnak járó nyeremény is különleges. Mi ez?
0: Ez mindig valamilyen utazás. Az utóbbi időkben főleg a magyar tájakat tűztük ki célul. Az egyik a Balatonfelvidék, ahol már két alkalommal voltunk a négyből, a másik pedig a Mecsek és környéke. Egyébként most is Mecsek lesz. Jutalomkirándulásnak is nevezhetnénk valójában egy szakmai út inkább. 3 napos, 2 éjszakás, teljes ellátással, és ennek keretében ismerkedünk szintén a földrajzos, történelemmel kapcsolatos, néprajzi dolgokkal kapcsolatos dolgokkal, vagy a Balatonfelvidéken, vagy a Mecsekben, és próbáljuk, hogy Vámbérit idézzem, ésszel bejárni a földet.
2: Ez az utazás tulajdonképpen, meg általában az utazások akár gyakorlati oktatásnak is felfoghatók a földrajz oktatása vagy tanítása szempontjából.
0: Ez abszolút így van, és azért érdekes, mert 3 évig dolgoztam egy olyan ma már nem létező gimnáziumban, ami egy úgynevezett utazó gimnázium volt. A gyerekeket vittük Magyarország területére, a Kárpát-medencébe, Felvidékre, Erdélybe, de eljutottunk velük például Egyiptomba, vagy éppen a Kanári-szigetekre is. És én ezt azóta is követem, a Bonyhádi Gimnáziumban több mint 20 éve szervezek utakat, és ennek keretében a gyerekek eljönnek velem, most épp egy olasz vulkántúrára készülünk 57 diákkal, és komoly az érdeklődés a diákok részéről is. Tehát agyon kritizáljuk sokszor a Z meg az alfa generációt, én is kritizálom őket kutyakeményen, viszont ha mi nem mutatjuk meg az értékeket, akkor hogyan támasztunk igényt a gyerekben arra, hogy ez legyen, és nagyon jó érzés, amikor kapom, hát mondanám, hogy képeslapokat, de azt már nem nagyon ismerik a fiatalok, de a fotókat, hogy itt jártunk, ott jártuk, és a tanár úrnak köszönhetjük, hogy így motivált bennünket. És tényleg ez az ésszel bejárni a földet nagyon fontos, mert ezek nem kirándulások. Szoktam mondani nekik, hogy a tengerpartra el lehet menni nyaralni, kifeküdni egy teljes ellátással, de a Gruber Tours-nak az útjai azok nem ilyenek, hanem itt bizony fizetsz is pénzt belépőkre, felvonókra, minden egyébre, és a végén még hát nem biztos, hogy dicsérni fogsz egy túra közepén, mert izzasztó lesz, koszos leszel, poros leszel, elesel, de úgy látszik, hogy működni tud, hiszen 20 éve töretlenül működik.
16: Amikor azt mondják itt a versenyen, hogy földre az az egész világ, azt mennyire tapasztalja az ember az életben is?
21: Az ember számára mindig nagyon fontos dolog az utazás, hogy minden dolgot megismerjen a világból, és ugye ez a földre az az egyik legfontosabb tudomány, hogy mondjuk milyen ruhát vigyünk magunkkal az adott tájra, hogy Moszkvában el csak strandpapucsot vigyünk.
16: Hol járt már egyébként?
21: Most például jövő héten megyek egy karib-tengeri utazásra.
16: Ó, hát azért ez nem a szomszédban van.
21: Nem, de oda viszont kell a strandpapucs, úgyhogy elég sok helyen jártam már szerencsére, hideg helyeken és meleg helyeken is, úgyhogy nagyon várom már a jövő hetet főleg.
16: Mennyi idő felfedezni egy ennyire különleges helyszínt vagy helyet? Tehát nem 3 napra megy az ember a karib-térségbe?
21: Nem, egy-egy napunk lesz minden városban, és én főként a Panama csatornát várom, hiszen ez történelmileg is egy elég fontos hely a világban.
16: Az utazás az ugyanígy fontos?
22: Igen, nekem is nagyon fontos az utazás, de nekem inkább az északi országok, amik tetszenek.
16: Tehát a hűvösebbek?
22: Igen.
16: Miért? A természeti szépségben egyébként vezető szerepük van, mondjuk a skandináv térségre gondolok.
22: Elsődlegesen nekem is a természeti szépség az, ami nagyon tetszik bennük, és az, hogy egyszerűen egy nagyon békés országok is nagyon jó körülmények között vannak. Kellemes oda menni, kellemes az ott lévő emberekkel találkozni.
16: Magyarországon is észreveszi az ember, hogy jár kell azt, hogy hoppá, igen, ez egy ennyi ezer éves kőzet, hoppá, tényleg itt van az ország középpontja.
17: Igen, ez teljesen így van. Úgy érzem, hogy sokkal képzettebb vagyok olyan területeken, ahol már jártam, hiszen az ember élményeket köt hozzá, és szerintem ez egy nagy előny.
2: Melyek a legnépszerűbb célpontok a gyerekek körében?
0: Én Erdélyt mondanám például, van az iskolánknak egy programja, ez nem a Határtalanul program, hanem az iskola támogatja. Minden évben a legjobb 11. évfolyamosokat elvisszük 40 diákot Erdélybe. Egyébként pont a napokban járunk ott, és ott valójában az a fő cél, hogy lássák a gyerekek, hogy mondjuk Bonyháttól 800 kilométerre hogy tudtak az ottani magyarok magyarnak maradni. Mert ahogy szoktam mondani, hogy ugye sokan szeretnek itt hazánk határain belül mondjuk így magyarkodni, de azt mondom, hogy magyarnak maradni nem kis dolog egy Erdélyben. Ugye gondoljunk például a régi Román Ceausescu féle rendszerre, azért elég kemény volt ott az életük. És ezek az emberek szeretettel fogadnak bennünket, mi pedig megnézzük a klasszikus és kevésbé klasszikus klasszikus szépségeket. Tehát Erdélyt most már több mint 20 éve minden évben szervezem a diákoknak.
2: Azért ez egy elég komoly anyagi erőfeszítést kíván a szülők vagy a családok részéről.
0: Ez így van. Én éppen ezért mindig is minden út után egy köszönőlevelet is írok, mert egyrészt a bizalomért, hogy elengedik velem a gyermeküket, másrészt pedig azért, mert hogy ilyen anyagi áldozatot hoznak, hogy a gyerekük épüljön ebből. És esetleg motiválja, hogy majd mint leendő szülő, ő is a gyerekét így nevelje. Mert ha belegondolunk, hogyha utazunk bárhol, az Alföldön, a hegyek között, külföldön, belföldön, szerintem az nagyon fontos, hogy amit látunk, az nem választható el a földrajztól. Tehát fölnézünk egy hegyre, hú, de jó formája van, vajon ez hogy keletkezhetett? És én bocsánat, hozzátenném a biológiát is, mikor oda jön a gyerek, hogy tanár úr, ez milyen virág, én mondom, ez az, amit nem kellett volna leszedned, mert ez egy védett növény, és elmondom, hogy az micsoda. Én szerintem ez fontos, és egy picit talán a természethez is visszavisz bennünket, vagy közelebb visz bennünket, a túrázáshoz, tehát mozgunk is, tehát van benne mozgás is, és tényleg azt mondom, hogy egy komplex tudáshoz vezethet.
2: Az erdélyi utakon mi az, ami leginkább megérinti a gyerekeket?
0: Sajnos a gyerekek többsége nem járt még Erdélyben, tehát és Székelyföldön sem, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy legalább a klasszikusokat megismerjék. Tehát természetesen azt mondom, hogy elmegyünk a Szent Anna-tóhoz, de például egy torjai büdös barlangnál nem nagyon szoktak járni az emberek, mert oda már ugye túrázni kell egy picit. Aztán a Gyilkos-tónál is végig megyünk a Gyilkos-tónál, mondjuk mindig mondom a gyerekeknek, ha jól viselkedtek, fölülről lefelé a szurdokon, ha rosszul, akkor alulról fölfelé, de ez önmagában ez az, ami a tömegturizmus része. Én azt mondom, hogy ha bevállalósak vagytok, akkor följöttök velem a Gyilkos-tó fölötti hatalmas mészkő sziklára, a Kiscohárdra. És ez is egy érdekes dolog, hogy amíg azt mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, gyertek, nem megerőltető, akkor eljött a 40 gyerekből mondjuk 7-8 gyerek. Mióta azt mondom, hogy gyerekek, ebbe bele fogtok pusztulni, fölmegyünk oda, izzadni fogtok, szétázunk, mert eső lesz minden, azóta meg 30 fölötti létszám jön. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy azért mégiscsak szeretik valahol a kihívásokat. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy csomószor jól el is áztunk. Bőrig minimum.
16: A földrajz azért egy mostoha gyereke a közoktatásnak, azért azt lássuk be, van, hogy heti egy óra földrajzal semmire nem megyünk. Hogy lehet ezt kiegészíteni, mert ehhez nem elég a heti egy földrajz óra?
21: Hát ugye 11-ben már nincs egységünk nekünk személyesen.
16: Ja, de akkor ráadásul már ki is futott.
21: Igen, ki is futott, de a földrajz az minden más tudományhoz is nagyon fontos.
16: És szokták mondani ezt a csúnya szót, hogy interdisziplináris, de tényleg ilyen.
21: Igen, ez így van, és tanár úrnak nagyon köszönjük utólag is, hogy ezt a versenyt megszervezte, és nyáron a kvíztáborban folytatás lesz.
22: Nekünk nagyon jó tanárunk volt, és igazából az, hogy már hetedik óta volt lehetőségünk arra, hogy külön készüljünk versenyekre, így könnyű volt megszeretni a tantárgyat.
16: Mi a helye a földrajznak az életében?
20: Engem nagyon érdekel a földrajz, például a csillagászat része, az külön nekem az egyik kedvenc tanulmányom.
16: Ugye a diákolimpiánk is van, és nagyon jól szerepelnek ott a fiatalok.
20: Igen, ismerek olyan embereket, akik mennek csillagászat versenyekre, én még nem nagyon próbálkoztam vele, de egyetemet tekintve is lehet, hogy az az egyik szak, ami így érdekel engem, de még nem vagyok benne biztos.
19: Engem is érdekel nagyon, ugyanis fizika beállítottságú vagyok nagyon még, és akkor ugye hát ez a felsőfoka a tudományoknak szinte, úgyhogy csodálatos dolog szerintem a csillagászat.
16: Lesz egy olyan különleges ajándék, hogy Gruber László tanár úr elviszi ugye a kis csapatot, tulajdonképpen a dobogósokat egy kirándulásra. Magyarországot mennyire ismerik? Itt beszéltünk sokakkal arról, hogy a földrajz az arra is nagyon jó, hogy másképp utazunk, másképp nézzük a tájakat.
3: Én úgy gondolom, hogy Magyarországot jobban volt szerencsém bejárni, mint a környező területeket, de hogyha pusztán a tárgyi tudást nézzük, akkor a Magyarországon kívüli világ földrajzában talán tájékozottabbnak mondanám magam.
4: Én is hasonló. Magyarországot igen, jobban bejártam, de annyira nem ismerem magát. Például a legmagasabb hegycsúcsokat. Meg...
16: Akkor erre pont jó lesz ez a mecseki kirándulás.
4: Igen.
16: Utazások egyébként, mert manapság azért a fiatalok sokat utaznak, vagy van lehetőségük utazni.
3: Én nem tartanám magamat utazósnak, a környező országokat bejártam már korábban, de messzebb, nagyobb táblatokat felülhető kiruccanást tenni még nem volt szerencsém.
4: Nekem is hasonló, majd egyszer lehet.
5: A
2: hogyha nem utazás, hanem a tanterem négy fala között kell földrajzórát tartani, milyen módszerekkel, vagy milyen trükkökkel tudja felkelteni és ott tartani a témán a gyerekek érdeklődését? Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karán a földrajztanszék oktatója.
0: Én mindig azt mondom, hogy én 32 éve tanítok, és ugye ekkor egy normális pedagógus állítólag kiszokott égni, nem ismerem ezt a fogalmat. Nekem a mai napig, amikor belépek a terembe és becsukom az ajtót, akkor csak ők vannak, vagyis a gyerekek meg én. Hogyha valaki hozzám bejön földrajzórára, akkor nem biztos, hogy rájön, hogy ott földrajzóra van, mert mindenről szó van. Természetesen azért a tananyaggal is foglalkozgatunk, és hát ne vegye senki dicsekvésnek, de azért az egyik legsikeresebb földrajzos iskola vagyunk az országban, ha az összes földrajzversenyt megnézzük, de mellette ugye nagyon jó beépíteni az utazásokat, egyébként világutazó klubot is vezetek most már 25 éve gimnáziumunkban, ahová előadókat hívok meg, illetve én is adok elő. Ezen kívül pedig úgy élményszerűvé tenni a magam módján. Most is sokan azt hiszik, hogy van PPT, persze mutatok képeket, meg hogy csoport munka, meg egyéb. Hát bocsánat, a heti 2, majd 10. osztályban 1 órában, illetve 7., 8. osztályban is a 2, majd a másik évfolyamon 1 órában, ott nagyon a kreativitásra nincs idő, nincs energia, és nem haladnánk a tananyaggal. Ez egyébként egy nagyon nagy probléma, hogy a földrajz sajnos a közoktatás egyik mostoha gyermeke. Tehát ez tényleg környező országokban nem hogy több órában tanítják, hanem kétszer-háromszor olyan óraszámban, mert ott tudják, hogy a földrajz milyen fontos lenne, hogy életünk jelentős része arról szól. Valójában az, hogy éppen milyen lesz egy óra, nálam az abszolút változatos. Van olyan, hogy Franciaországnál, ha úgy van, akkor egy francia bordalt éneklek a gyerekeknek. Viszont, és itt jön az, amit ugye manapság már nem szabad csinálni, de én nem tagadom, én frontális osztálymunkában dolgozom. Dumálok, mesélek, kérdezem közben őket természetesen, és nem azt jelenti, hogy nem hagyom őket szóhoz jutni, a kedves fiatalokat, viszont én hát mondjuk így, hogy ezt az avit módszert használom, csak erre szoktam azt mondani, hogyha bejön a recept, akkor miért változtassak rajta, meg ettől Gruber Laci, hogy az egyik kollégát idézzem.
2: Talán az is a titka lehet, amit az előbb mondott, hogy az egyéb tudományterületek vagy művészeti területek ide vonatkozó információit is behozza. Gondolom így van ez a történelmi tájaknál is. A Kárpátoknak nem csak földrajza van, hanem történelme is.
0: Így van pontosan. Szerintem egy tanár bármilyen szakos, kell, hogy rálátása legyen a többi tudományterületre. Ugye most van az újabb évfordulója a trianoni 1920-as trianoni békeszerződésnek, amelynek során ugye hát az ország területének kétharmadát elvesztettük, és hát a lakosságról nem is beszélve, hogy magyarok milliói kerültek a határokon túlra. És ugye erre mindenképpen rá kell világítani a diákok számára. Ugye a legtöbben Erdélyben maradtak, illetve Erdélybe kerültek Románia területére. Ugye utána Szlovákia területére, illetve Csehszlovákia területére, a későbbi Csehszlovákia, és körben Délvidék, stb. Na most itt a gyerekeknél igen, mindenképpen van igény, hogy ezt megismerjék és halljanak róla, mert lehet, hogy tanulnak róla történelem órán, de amikor saját bőrükön tapasztalják meg, hogy a távolban gyönyörűen megőrizve a magyar nyelvet beszélnek az ottani rokonaink, ez tényleg egy felemelő érzés. És döbbenet, amikor néztem a gyerekeket, hogy helyiekkel beszélgettek, először kicsit furcsán néznek rájuk, amikor mondjuk egy jó kis kézdivásárhelyi tájszólást meghallanak, de mondom, gyerekek, mondom, lehet, hogy ez az igazi magyar szó. Itt megmaradt az a magyar szó, ami 100 éve meg 200 éve is volt. Tehát én azt mondom, hogy ez kimondottan egy ilyen megható jelenet, és a gyerekeket is nagyon megérinti. Ezen felül pedig ők is emlékeznek ezekre az időkre. De én mindig azt szoktam mondani, számtalan nagyon rendes, normális román, szlovák embert ismerek, hogy ne gondolják azt, hogy amit hallanak itt-ott-amott, azt feltétlenül általánosítani kellene. Én úgy gondolom, hogy köztünk magyar között is van legalább annyi betyár, mint akár más nemzetiségek között. Tehát nekik is vannak értékeik, kultúrájuk, sőt, ismerjük meg azt is. Tehát hihetetlen, hogy én is például 2 évvel kijutottam végre a Duna-deltába. Hát ott románok élnek és ukránok élnek, és valami óriási élmény volt, a vendégszeretetük és minden egyéb. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit ezt helyre kell tenni bennük. Az, amit általában hallanak, illetve az, amit ott kint megtapasztalhatnak. A Határtalanul program egy nagyon jó kezdeményezés volt annak idején, idején, és hát nagyon bízom benne, hogy még sokáig fog tartani. Egyébként iskolánkból most is két csoport kint van pont Erdélyben. Szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy lehetővé teszik azt, hogy a magyarországi magyar fiatalok találkozzanak a kint élő magyar fiatalokkal.
18: Adásunkban egy népszerű középiskolai földrajzvetélkedő apropóján arról beszélgettünk, hogy tényleg földrajz az egész világ. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznákukat mtva.hu e-mail címre. Bicsák Eszter riporter és Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A Kossuth Rádió Csávolyon, FM 96,7. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával.

0: Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A sapszombérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Nemzeti Összetartozás napján a Lakiteleki Emlékezés harangja szól a Kossuth Rádióban. Lakitelek 5000 fős nagyközség a Tisza jobb partján, Kecskeméttől mintegy 30 kilométerre keletre, az Árpád-kori Felső Alpár és Lak települések helyén. Előbbit 1075-ben, míg az utóbbit 1488-ban említik források, de a 15 éves háború alatt elpusztultak. A terület az 1700-as években kezdett újra benépesülni. A 20. század első felében Lakitelök néven már saját pusztabíróval rendelkező község volt, ahol a református és a katolikus közösség is templomot emelt. 1987-ben innen Lezsák Sándor kertjéből az ott felállított sátorból indult útjára a Magyar Demokrata Fórum, s vele a rendszerváltás egyik meghatározó folyamata. 2011-ben a település népe a két világháború között felállított, majd a kommunista időkben elbontott országzászlót visszaállította, mellette pedig elhelyezte az emlékezés harangját. A közel 180 kilós harangot felirata szerint Balatoni Farkas Celli emlékére bánatos szülei öntették Túri János és fia Ferenc által 1904-ben Budapesten. Eredetileg a kecskeméti Szentháromság temetőben függött, amelyet az 1960-as években felszámoltak. Ismeretlenek már előkészítették a harang ellopását, amikor az erről értesülő akkori plébános az utolsó pillanatban megmentette. Több évtizedes kényszerpihenő után Jenei Gábor kecskeméti plébános átadta Lakitelek közösségének. Az emlékezés harangja nem a delet jelzi. Minden nap 16 óra 32 perckor a trianoni diktátum aláírásának időpontjában szólal meg. Őrzi a gyász, a remény és a határok által szabdalt magyar nemzet összetartozásának üzenetét.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A miniszterelnök azt mondta, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára.
1: Létrejött a megállapodás a kárpátaljai magyarság jogairól, így megnyílt az út Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásai előtt.
2: Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt.
1: Az időjárásról.
2: Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István.

0: Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Annak emlékére, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot. Az első világháborút lezáró dokumentum értelmében a magyar állam elvesztette területének csaknem kétharmadát, és több mint 3 millió magyar, a lakosság egyharmada került az új határokon túlra. A Nemzeti Emléknapon reggel felvonták Magyarország lobogóját a Kossuth téren. Illés Anna összefoglalója.
1: Miniszterelnök úr, Haslinger Richard alezredes, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt. Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására.
2: Az engedélyt megadom.
1: Értettem.
3: A Nemzeti Összetartozás napján ünnepélyesen fölvonták Magyarország lobogóját a Kossuth téren.
2: Honfitársaim, egy olyan országot kell építenünk, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
3: Fogalmazott a zászló felvonás után a miniszterelnök a parlament előtt elmondott emlékező beszédében.
2: Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdek mellett. Minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. Évente még ma is százas nagyságrendben történnek ilyen, az európai értékeket és jogrendet sárba tipró események. És aki ezt kritizálni meri, az börtönnel fenyegetik. Édes hazám, értjük és érezzük a felelősségünket.
3: A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára, használhassa anyanyelvét. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségnek is vissza kell kapnia az alapvető jogait. Magyar Péter kitért a V4-es országokkal való párbeszéd és partnerség fontosságára, valamint emlékeztetett. Azon dolgoznak, hogy a szövetség bővüljön más tagokkal. Hangsúlyozta, az erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez járul hozzá ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
2: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
3: Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából arról írt, a magyarokat határon innen és túl összeköti az ezer éven is túlnyúló történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közösen vallott értékek.
4: Az aláíráskor már kész tények voltak. A magyar békedelegáció 1920. januárjában utazott el Párizsba, ahol egy alkalommal, már mint egy napon Aponyi Albert elmondhatta ugye a magyar félnek az álláspontját, hiszen már kész tények elé állították a magyar delegációt.
3: Erről már a Veritas Történet Kutatóintézet és Levéltár főigazgatója beszélt a Kossuth Rádióban. Szakály Sándor emlékeztetett, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a trianoni kastélyban.
4: Egy dologra rákényszerült az ország, illetve az akkori politikai vezetés, ha ezt a béke diktátumot, ugyan szerződés hivatalosan, de a magyar társadalom számára diktátum, ha nem írják alá, akkor nincs Magyarország. Tehát ez volt a feltétel annak, hogy Magyarország létezzen, és lett egy egyharmadára csökkent területére, egyharmadára csökkent Magyarország belőle, és egy 18 milliós európai nagyhatalomból, hiszen az osztrák társországgal együtt Magyarország európai nagyhatalomnak számított, lett egy alig 8 milliós, 7,8 milliós lakosú Magyarország.
3: Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy a békediktátum évfordulóját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítja. Az alkalomhoz kapcsolódva országszerte tartanak megemlékezéseket. Budapesten több kerületben párhuzamosan lesznek kulturális programok, történelmi visszatekintések. Balatonfüreden délután városi megemlékezés, Mohácson és Szentkirály Szabadján koszorúzással egybekötött rendezvény lesz. A külhoni területeken is sok helyen lesznek programok, például a felvidéki Ipolyvisken a Trianon emlékműnél várják az érdeklődőket.
0: Az ellentétek feloldását és az összetartozás erősítését hangsúlyozta június 4-én Budapest főpolgármestere.
5: Karácsony Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, azt a történelmi terhet, ami a 106 évvel Magyarországnak jutott, nem lehet felülírni, de azt a Trianont, amelyet saját magunknak okoztunk, a megosztott országot tudjuk orvosolni. Példaként említette a Budapest és a vidék közötti ellentét feloldását. Emlékeztetett, létrehozta korábban egy rózsakertet a Gellért hegyen, ahol mintegy 3200 virágot ültettek el a nemzeti összetartozás jelképeként.
6: Ez a 3200 rózsatő szimbolizálja a 3200 magyarországi települést és az elcsatolt országrészeket, amelyekkel Budapest együvé tartozik. Két évvel ezelőtt nyitottuk meg ezt a kertet, azóta ezek a rózsák meggyökeresedtek és kivirágoztak. Mint ahogy meg kell gyökerezni és ki kell virágozni annak a gondolatnak, hogy nincs nemzeti és nemzetietlen oldal, hogy Magyarország mindannyiunk közös otthona, független attól, hogy hol élünk, hogy miben hiszünk, hogy hogyan szeretünk. Ez a mi közös haza.
0: A Vajdaságban a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre emlékeznek a trianoni tragédiára, és ünneplik azt, hogy a délvidéki magyarság fent tudott maradni. Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki hozzátette, hogy délvidéken a központi ünnepséget Királyhalmon tartják. Emellett még további 18 településen lesz megemlékezés.
5: Pásztor Bálint úgy fogalmazott, az autonómia építésében és a többségi lakossággal kialakított viszonyban a délvidéki magyarok jutottak a legmesszebbre. Fontos lépésnek nevezte, hogy 13 évvel ezelőtt történelmi megbékélést értek el a szerbekkel, amit 2024-ben meg tudtak erősíteni. Hangsúlyozta, a külhoni magyarok védelméért erős kormányzati kiállásra van szükség az anyaország részéről.
7: Az elmúlt 16 évet úgy tudnám jellemezni az Orbán kormány tevékenységét, hogy kegyelmi állapot volt magyar-szerb viszonylatban is, illetve egyáltalán nem csak a vajdasági, hanem a külhoni magyarok esetében. Én nagyon bízom abban, hogy a külhoni magyarok támogatása hasonló mértékben folytatódhat az új magyar kormány idejében is. Jelzésértékűnek és nagyon pozitív üzenetnek tartom azt, hogy Forsthofer Ágnes folytatta azt a több évtizeden működő gyakorlatot, hogy amikor magyar állami tisztségviselők külföldön járnak olyan országokban, ahol jelentős magyar kisebbség él, akkor ott a magyarok legitim politikai érdekképviseletének vezetőivel is találkozik. Ez történt tegnap.
0: Az LMDSZ elnöke szerint a mai nap kettős. A trianoni békeszerződés emléknapja és a magyarság összetartozásának ünnepe is. Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a magyarok függetlenül attól, hol élnek, ugyanannak a nemzetnek a részei, az RMDSZ ezt az érzést szeretné tovább erősíteni.
5: Kelemen Hunor üdvözölte, hogy a Tisza kormány megtartaná a nemzetpolitika fő irányait, a romániai kormányválságot ugyanakkor kockázatnak látja, mivel várhatóan egy szakértői kormány áll majd fel.
8: A probléma vele az, hogy másnaptól kezdve mindenki ellenzékbe lesz, a beiktatást követő napot kezdve mindenki ellenzékbe vonult, és ez a mi számunkra is rejt kockázatokat, mert tulajdonképpen nincsen akivel egy-egy ügyben, egy-egy bennünket érintő közvetlen ügyben olyan egyességet kössél, egy olyan többséget alkossál, amely kiszámítható és egyfajta biztonságot jelent. Tehát ilyenkor nekünk mindig nagyobb kihívás az, hogy politikailag hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
0: Az Európai Unió megkezdte Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését, miután Magyar Péter bejelentette, hogy megszületett a megállapodás Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok bővítéséről. A magyar miniszterelnök korábban már jelezte, hogy amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Ez akár két héten belül megtörténhet. Mészáros László összefoglalója.
9: 100 000 magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott.
10: Átfogó magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak kiterjesztéséről. Ukrajna vállalta, hogy átfogóan rendezi a magyar kisebbség helyzetét, közölte Párizsból jelentkezve Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban.
9: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. Ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.
10: A tervek szerint az iskolai adminisztráció és a bizonyítványok is elérhetőek lesznek magyar nyelven. A diákok pedig magyarul tehetnek érettségi és felvételi vizsgát, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból is vizsgázhatnak. A kormányfő kiemelte, jelentős előrelépés történhet a nyelvhasználati jogok területén is.
9: Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
10: A kormányfő szólt arról is, hogy a politikai jogok bővítése szintén a csomag része. Az érintett településeken így magyar nyelven is lehet majd kampányolni, valamint a szavazólapok, választási hirdetmények és tájékoztatók is megjelennek magyarul. Magyar Péter közölte, amennyiben Ukrajna a megállapodásnak megfelelően módosítja kisebbségi cselekvési tervét, Magyarország támogatni fogja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. Ugyanakkor leszögezte, Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Azt mondta, ha Kijev 10-15 éven belül lezárja mind a 33 fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a tagfelvételről. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Közölte a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány Magyar Péter bejelentését követően. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Fantasztikus hírek, így értékelte a fejleményeket az ukrán miniszterelnök Julija Svididenko az X közösségi oldalon. Megerősítette, valamennyi uniós tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. A jogállamisági és demokratikus reformokat tartalmazó első tárgyalási klaszter megnyitása után még további 5 klaszter és összesen 35 fejezet vár Ukrajnára. Ez a folyamat rendszerint évtizedekig tart, és a siker sem garantált, amit Törökország esete is bizonyít. Ráadásul a csatlakozás minden újabb lépéséhez mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatásra szükséges.
0: Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban 3 meghaltak és 7 megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat.
5: Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban 2 ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légicsapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak.
0: Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról.
5: Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást.
0: Júliustól Írország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztjét, amelyet Ciprustól vesz át. Ebből az alkalomból ma Budapesten fogadja Magyar Péter miniszterelnök ír kollégáját.
5: A kormányfő a közmédiának azt mondta, a gyors látogatás alatt az ír elnökség prioritásairól, valamint a magyar fél elvárásairól és a két ország együttműködési lehetőségeiről is egyeztetnek. Magyar Péter hozzátette, júniusban is folytatja nemzetközi kapcsolatépítését.
11: Lesz V4 találkozó Magyarországon, illetőleg érkeznek még június folyamán újabb állam és kormányfők Magyarországra, és én is folytatom egyébként a bemutatkozó látogatást, és ami nagyon fontos, hogy június 18-án sor kerül az első európai tanácsülésre Brüsszelbe, ahol már én fogom miniszterelnökként képviselni Magyarországot, és ott is rendkívül fontos energiabiztonsági és nagy politikai kérdések kerülnek majd terítékre.
0: Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján tartott beszédében is szóba hozta Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Azt mondta, olyan közjogi méltóságok képviseljék az országunkat, akik valóban kifejezik a nemzetegységét. A miniszterelnök május végéig adott határidőt Sulyog Tamásnak, hogy lemondjon. A köztársasági elnök azonban ezt nem tette meg. Vasárnap szimpátia tüntetés lesz a Sándor palotánál. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt írta, támogatja a tüntetést. Ambrus Róbert összefoglalója.
2: Arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsük ezt a nemzetet.
12: A magyar nemzet egyesítéséről beszélt Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján. A miniszterelnök utalt Súlyog Tamás köztársasági elnökre is.
2: Olyan közjogi méltóságok képviseljék az országunkat, akik valóban kifejezik a nemzet egységét. Nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni. Akik kiállnak az elesettek, a rászorulók, a megtámadottak, a magára hagyott gyermekek mellett.
12: A miniszterelnök a Tiszapárt választási győzelme óta folyamatosan arra szólítja fel Súlyog Tamást, hogy mondjon le. Magyar Péter május 31-ig adott határidőt az államfőnek arra, hogy önként távozzon. Aznap viszont azt közölte a köztársasági elnök, hogy nem mond le. Hangsúlyozta, esküje és a tisztség méltósága az alkotmányos rend védelmére kötelezi, a jogállam pedig nem épülhet fenyegetésekre. Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult állásfoglalásért, azzal az indokkal, hogy az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő felszólítások hátrányosan érintik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését.
13: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást.
12: Másnap Magyar Péter az igazságügyi miniszterrel ment a Sándor palotába, ahol a kormányfő ismét felszólította Súlyog Tamást a távozásra. Majd arról beszélt, mivel Súlyog Tamás nem távozik önként a hivatalából, módosítják az alkotmányt.
14: Az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
15: Azért erőszakos, mert ultimátumot fogalmazott meg Magyar Péter.
12: Erőszakos elmozdításról és alkotmányos válságról beszél a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. Fodor Gábor szerint Súlyog Tamás helyesen tette, hogy nem mondott le.
15: Mi annak idején az ellenzéki kerekasztalon, amikor kitaláltuk, még az ellenzéki kerekasztal által megalkotott alkotmányba, ami az alaptörvénybe át lett emelve, a köztársasági elnök funkcióját, tartalmát, akkor nem véletlenül 5 évben határoztuk meg a mandátumát azért, hogy a 4 éves parlamenti képviselői mandátumhoz képest hosszabb legyen, tehát hogy a változó többségű parlamenteknek is együtt kelljen működni azokkal az elnökökkel, akiket még az előző parlamentek választottak meg.
12: Vasárnap 16 órakor szimpátia tüntetést tartanak a Sándor palotánál. A szervezők szerint példátlan lenne az Európai Unió történetében, ha alkotmánymódosítással távolítaná el a kormány a köztársasági elnököt. A szimpátia tüntetést Orbán Viktor is támogatja. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztotta az eseményt, és azt írta, mindennek van határa.
0: Az ügyészség újabb politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt. Víg András tudósított.
16: Rabszállítóban megbilincselve vitték a rendőrök az óbudai vesztegetési ügyként ismerté vált nyomozás 8 újabb gyanúsítottját reggel a Budai Központi Kerületi Bíróság főutcai épületébe a nyomozási bíró előtti meghallgatásukra. A jelenlegi, illetve volt fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását a központi nyomozó főügyészség kezdeményezte. Az ügyészség mai közleménye szerint az ügyben Őrsi Gergely második kerületi polgármester és elődje Láng Zsolt, Gór Csaba fideszes választó kerületi elnök, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes apolgármester, Ceglidi Gergő MSZP-s, Szkalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, valamint Matisz Károly szintén momentumos pártigazgató is érintett. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cég ügyvezetője 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és pártokon átívelően vezetőket vesztegetett meg, hogy érdekeltségei megrendeléseket kapjanak. Az ügyészség szerint a politikusoknak összesen kifizetett vesztegetési pénz meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügynek eddig 32 gyanúsítottja van. A héten őrizetbe vett 8 ember letartóztatásáról ezekben az órákban dönt a bíróság.
0: Az ügyre reagált a miniszterelnök is.
5: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, idézem, érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben.
0: Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb lesz az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján.
5: Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Ezért, ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban.
17: Gyerekközpontú adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
0: A szívhang rendelet egy pici esélyt ad az életre a magzatnak, amelynek egyébként nincs semmilyen érdekképviselete. Fogalmazott Máté Zsuzsa, a KDNP-s országgyűlési képviselő a Kossuth Rádióban azzal összefüggésben, hogy a rendeletről, illetve annak visszavonásáról vitázott a héten a parlament.
5: Hangsúlyozta, a 2022-ben elfogadott rendelet nem von el senkitől jogot, és a jelenlegi abortusz szabályozás nagyon liberális. A kereszténydemokrata képviselő kiemelte, szerinte nem a terhesség megszakításra és a fogamzásgátlásra, hanem a felelős szexualitásra való nevelésre kellene tenni a hangsúlyt. Emellett szorgalmazza a témáról a társadalmi párbeszédet és az érintett családok segítését.
18: Minden olyan egyeztetésre készen áll az ember, és szívesen érvel, vagy beszélget erről higgadt normális körülmények között, ezt mondtam is a miniszter úrnak, mert itt nem politikai haddelhadot szeretne az ember, hanem tényleg az, hogy érdemben beszélgessünk, és az anyukáknak erre vonatkozóan egyébként vannak konkrét javaslataim, hogy hogyan lehet intézményes módon segíteni, hogy minél többen merjenek, tudjanak a társadalom támogatása mellett, az élet mellett dönteni. Ez kulcskérdés, és ez tudná gyógyítani azt a beteg társadalmat, amiben élünk, és ami a családoknak a szétesése is ott van benne markánsan.
0: Speciális fogászati széket kapott a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Az eszközt a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátásában használják majd, mondta az intézet főigazgatója.
5: Nagy Anikó hangsúlyozta, a centrumban évente több mint 1700 ilyen esetet látnak el, a különleges kezelésekhez megfelelő technikai feltételek is szükségesek.
19: Nagyon köszönjük a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat minden évben hozzánk való jóságát és adományát, köszönjük a hosszú távú együttműködésüket, és azt, hogy ebben az évben egy olyan fogászati széket kaptunk támogatásul tőlük és a Telekomtól, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy ezeket a gyerekeket altatni tudjuk, és biztonságban tudjuk kezelni.
5: 1:05.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A miniszterelnök azt mondta, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára. Szó volt arról, hogy létrejött a megállapodás a kárpátaljai magyarság jogairól, így megnyílt az út Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásai előtt. És beszámolunk arról is, hogy a napokig tartó hőhullám után pusztító tornádó söpört végig az olasz főváros északkeleti részén.
20: Déli krónika.
0: Alig kezdődött el a nyár, már is tragikus vízi baleset történt. A Borsodabói Zemplén vármegyében a Helyők keresztúri tóba fulladt egy fiatal fiú. A szakemberek a természetes vizekben fürdőzés veszélyeire figyelmeztetnek. Nyár elején is sokan választják pihenés helyszínéül a szabad vizeket, de csak a kijelölt helyeken szabad fürdeni. Bármilyen vízi eszköz használatakor célszerű annak műszaki állapotát ellenőrizni és mentőmellényt viselni. Falucskai Ivett összeállítása.
21: Három fiatal a parton talált egy kikötött vízibiciklit. Nagyjából 80-100 méterre tekertek be vele. Mentő mellény egyikükön sem volt. Amikor észrevették, hogy süllyed a jármű, segítségért kiáltottak.
1: Volt a parton egy fiatalember, aki a segítségükre indult, és egy másik vízi biciklivel beúszott hozzájuk. Kettő fiatal tudott a biciklire felmászni, a harmadiknak nem sikerült, őt sajnos látták elsüllyedni.
21: Lékáné Viszokai Katalin, a Neptun mentőcsapat önkéntese arról számolt be, hogy keresőbúváraik kutatták át a tavat. Korszerű nagy felbontású szonárt is használtak a kereséshez. Az eltűnt fiút 10 méter mélyen találták meg.
1: Összesen 5 fő vett részt az esti keresésben, amikor a szonár segítségével megállapították, hogy hol van az elsüllyedt vízi bicikli. Másnap reggel a begyűjtött adatokat feldolgozva újraindították a keresést a rendőrség kérésére, és a délelőtti órákban a vízi biciklit nem túl messze, néhány 10 méterre találták meg.
21: Magyarországon évente átlagosan 150-200 végzetes kimenetelő vízi baleset történik. Az esetek többsége természetes vizekben. A tragédiák hátterében leggyakrabban az úszás tudás hiánya áll. Erről már Horváth László rendőrezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője beszélt.
20: Van egy pár tényleg alapszabály, vagy iratlan jó tanács, ami a legfontosabb. Például, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen a természetes felszínű vizekbe, mély vízbe, csak a sekély vízben maradjon esetleg, hogyha nagyon meleg van, akkor is lefürdik, mert egyszerűen biztos, hogy veszélyhelyzet alakulhat ki. Ezek a vizek általában nem átlátszóak, nem medence minőségűek, és ha valaki elmerül, akár egy gödörbe lép a mederben, akár örvénybe kerül, akkor nagyon gyorsan kialakul egy életveszélyes helyzet.
21: Horváth László hozzátette, bármilyen vízi eszköz használatakor viseljünk mentő mellényt. Figyeljük az időjárás változásait, a viharjelzést. Hangsúlyozta, a Balatonon például a déli szél gyakran messze sodorja a parttól az óvatlanokat. Visszajutni pedig segítség nélkül szinte alig tudnak. A Balatonon a 90-es évek óta komplex együttműködésekkel sikerült az ötödére csökkenteni a vízbefulladások számát. Ezt segítette a viharjelző és a meteorológiai rendszerek korszerűsítése, illetve az egész vízimentés modernizálása, tette hozzá a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.
0: Hatalmas erejű pusztító tornádó csapott lesz Rómára szerdán. Több mint 100 km/órás forgószél volt, amely autókat zúzott össze és épületeket tarolt le az olasz főváros északkeleti részén. Az ítéletidőben egy ember megsérült. Közben Itália déli részén beköszöntött a kánikula. Szicíliában napok óta nem mérnek 30 fok alatti hőmérsékletet. Bánkata beszámolója.
22: Ítéletidő csapott le Rómára szerdán. A napokig tartó hőhullám után a kora reggeli órákban egy pusztító tornádó söpört végig az olasz főváros északkeleti részén. Először sokan azt hitték, hogy füst kavarog a levegőben. A közösségi oldalakra feltöltött videókon látni, ahogy a hatalmas erejű örvény megbontja a tetőket és épületdarabok, napernyők és más tárgyak repülnek a levegőben. Egyszer csak láttam, hogy repülnek a tárgyak, asztalok, székek. Egy szék pontosan itt landolt előttünk. Amikor kimentem, rajtam kívül már ott volt 3-4 ember. Láttuk, ahogy kidől egy fa, ezért megnéztük, hogy nem sérült-e meg valaki, vagy nem történt-e valami komolyabb baj, idézte fel egy római férfi. A több mint 100 km/órás sebességgel tomboló szélvihar alig néhány perc alatt csak nem 60 fát csavart ki gyökerestől. A kidőlő fák parkolóautókat zúztak össze és házakat rongáltak meg. A forgószélben csak egy ember sérült meg könnyebben. Itália déli részén kora nyári kánikula tombol, a szicíliai Palermóban szinte a levegő sem mozdul, az utcai hőmérők 34 fokot mutatnak, ami messze meghaladja a június elejé átlagot. A meteorológusok szerint a szicíliai hőség nem tart sokáig, a hétvégére jelentős lehűlés várható.
0: Megbénította Tokió közlekedését a Jiangmi nevű vihar, amely rengeteg csapadékot hozott a japán főváros régiójába. Az áradás veszély miatt utakat kell lezárni, emellett több vasúti és légijáratot is töröltek. Az ítéletidő korábban az ország déli szigetein is nagy pusztítást végzett, tízezrek maradtak áram nélkül. Kanalas Lili és Bálicséva összeállítása.
23: Árvízveszélyre figyelmeztettek a szirénák Tokió egyik déli elővárosában. A japán fővárost szerdán érte el a Jiangmi nevű vihar, miután a déli szigeteken már végig söpört. Tokió térségében néhány óra alatt több mint 300 milliméternyi eső hullott. A hatóságok több utat lezártak, megbénult a vasút, és a metróvonalak is leálltak. A japán légitársaságok több mint 900 járatot töröltek. Tokió központi repülőteréről csak néhány gép szállhatott fel, azok is komoly késéssel. Már vissza kellett volna érnünk Hongkongba, de a járatunk 4 órát késik. Még a csomagomat sem tudom feladni. Aggódom az utazás miatt, mondta egy kínai nő. Tokiótól délre a villámáradás földcsuszamlást okozott. A sárlavina eltorlaszolta a közeli vasútvonalat. Mivel a vonatokat már a vihar előtt leállították, ezért a szakaszon eleve nem voltak szerelvények. Az erős szél országszerte fákat csavart ki, felszakította a házak tetejét és megrongálta az áramhálózatot. A hatóságok 8 prefektúrára adtak ki figyelmeztetést, és több 100 000 embert kértek meg arra, hogy hagyja el otthonát.
0: Tartanak az előkészületek Spanyolországban 14. Leópápa szombaton kezdődő 6 napos látogatása előtt. A katolikus egyházfő Madridba, Barcelonába és a Kanári-szigetekre is ellátogat. A katalán fővárosban felavatja a Sagrada Familia bazilikában a Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyot. A pápa látogatás helyszínein szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, 15 000 rendőr és katona lesz szolgálatban. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
3: A pápa mobil már megérkezett Madridba, 14. Leópápa a hagyományoknak megfelelően ezzel közlekedik majd a spanyolországi helyszíneken, ebben lesz, amikor a hívőkkel találkozik. Isten hozta Madridban, olvasható az utak mentén a lámpaoszlopokon elhelyezett zászlókon szerte a spanyol fővárosban. Mindegyik mellett ott van a pápa látogatási elmondata is, amely így szól, emeljétek fel tekinteteteket. Érkezése napján szombaton a Lima téren virasztást tart a katolikus egyházfő, vasárnap a Cibeles téren pedig úrnapi szentmisét mutat be, amelyet körmenet követ. A virasztásra 500 000, a szentmisére 1,5 millió embert várnak. Madrid vezetése arra kérte a vállalkozásokat, hogy a pápa látogatás idejére lehetőség szerint álljanak át távmunkára a forgalom enyhítése érdekében. Már most ingyenes a buszközlekedés a városban, a járatok számát negyedével növelték, rengeteg utat pedig már lezártak a forgalom elől. Az újraélesztést tanítják az önkénteseknek, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak majd a rendezvényeken. A városban 10 helyszínen alakítanak ki egészségügyi ellátóhelyeket, 1000 szakember és több mint 2000 önkéntes lesz készültségben. Nagyon meleg lesz. Az embereket tájékoztatnunk kell, hogy viseljenek majd kalapot, kenjék be magukat fényvédő krémmel, és igyanak sok vizet, mondta egy egészségügyi szakember. Madrid 33 sportközpontjában biztosítanak pihenő és alvó helyeket a zarándokoknak. A szállodák foglaltsága erre az időszakra már minden rekordot megdöntött. Közben a madridi cukrászok bemutattak egy új desszertet, amelyet a pápa látogatás alkalmából készítettek. Az édesség a Cor Unum nevet kapta, ez latinul azt jelenti egy szív. Vajas kekszből áll, amelyet citromkrémmel és eperlekvárral töltöttek meg, fehér csokoládéval vontak be, és a Vatikán címerével díszítették. Az egyházfő Madridban találkozik majd 6. Fülöp királlyal és Letícia királynéval, valamint ő lesz az első pápa, aki beszédet mond a spanyol parlamentben. A pápa látogatás nem csak a fővárost érinti. 14. Leo Barcelonába is ellátogat, ahol június 10-én este liturgikus szertartást tart a Sagrada Familia bazilikában. Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulóján egyúttal felavatja az épület Jézus Krisztusról elnevezett 172,5 méter magas tornyát. Ezzel az épület lett a világ legmagasabb keresztény temploma. Nagy az izgalom a Szent Ágoston templomnál is. Nagyon boldogok vagyunk, mondta egy csoport nő az épület előtt. Az egyházfő ugyanis a katolikus egyház történetének első ágostonrendi pápája. Szeretnék vele személyesen is találkozni, fogalmazott egy hívő. A rendi lelkiség, amelynek alapjait Szent Ágoston hippói püspök tanításai határozzák meg, fontos szerepet játszik Leó pápa teológiai és lelkipásztori munkájában. A Szent Atya látogatása utolsó 2 napját a Kanári-szigeteken tölti. Misét mutat be Las Palmas stadionjában, Gran Canarián és Santa Cruz kikötőjében, Tenerife-szigetén.
4: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény térségében a terelést bontják. Az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a kocsisor meghaladja 6 kilométert. Az M0-as autót M5-ös felé vezető oldalán aszfaltoznak. Maglód térségében a 43-as és a 42-es kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. Távolabb az M3-as irányába Gyál térségében a szalakor korlátot javítják. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták. A kocsisor itt meghaladja 8 kilométert. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot. A 48-as és a 39-es kilométerig csak egy sávon halad a forgalom.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között napközben ma is mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárják várhatóan délután 6 órától este fél 9-ig Zuglóban a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. A lezárt útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
6: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Így van, mert hogy egy hidegfront esik szét éppen felettünk a keleti tájakon, ezért ott várható még zápor, illetve zivatar. Na, ezek majd éjszakára lecsengenek, és arrafelé ki is derül az ég. Eközben azonban nyugat felől egyre több fátyolfelhő sodródik fölénk, ez a fátyolfelhőzet pedig a nyugati határokon meg is vastagszik, de csapadék arrafelé nem valószínű. Átmenetileg déli, délnyugati, de nagyrészt gyenge lesz a légáramlás éjszaka, a minimum hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Aztán napközben nyugat felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik felettünk a felhőzet, egy újabb érkező gyenge hidegfrontnak köszönhetően, de csak néhol fordulhat elő zápor. Nagy területen kísérik élénklökések az északira, északnyugatira forduló szelet, elsősorban a Dunántúlon meg is erősödik majd a légmozgás. A maximum hőmérséklet holnap 24 és 29 fok között alakul hazánk a legnagyobb részén, de északnyugaton több fokkal hidegebb lesz. Aztán a hétvégén már szinte teljesen nyugodt idő várható az elvonuló front mögött, sok napsütésre számíthatunk a gomoly és fátyolfelhők mellett, és csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, várhatóan a jövő hét közepén tetőzik 30 fok környékén, de aztán szerdán egy újabb hidegfront érkezik, viszont kiadós, kiterjedt csapadékot ez sem okoz. Köszönöm figyelmüket!
0: Pál Mártonnak köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia, Fácán Andrea és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Holnap Finnországot fogadja a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Ruf és Gartenmann is távozik a Ferencvárostól. Biztosan lesz olasz döntős férfi egyesben a Roland Garroson. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: A győzelem mellett szeretnének élvezhető focit játszani Finnország és Kazasztán ellen. Erről beszélt az M4 Sportnak Vitális Milán a magyar labdarúgó válogatott két júniusi mérkőzése előtt. A Nemzeti Együttes holnap a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd jövő kedden Debrecenben Kazaksztán ellen lép pályára. Vitális Milánnak nagy szerepe volt abban, hogy a Győr bajnok lett az NB1-ben. A 24 éves középpályással, aki tavaly szeptemberben a portugálok elleni VB-selejtezőn mutatkozott be a Nemzeti Együttesben, Péter Ágoston beszélgetett.
24: Mind a kettő mérkőzés hazai pályán fog lezajlani, de ettől függetlenül is olyan eredményt szeretnénk elérni, ahol győzelmet tudunk kiharcolni. Természetesen győzelemre játszunk, szeretnénk kapott gól nélkül lehozni a mérkőzéseket, és tényleg egy élvezhető, sikeres, sérülésmentes mérkőzéseket játszani a magyar közönség előtt.
25: Márciusban mindkét válogatott meccsen kulcsszerepet kaptál,
2: és azt gondolom éltél vele. A számok, illetve a közvélemény visszajelzése is egyértelmű volt. E tekintetben kíváncsi vagyok, hogy te így utólag néhány hónappal később hogyan értékeled, akár az élmény szempontjából, akár a szakma szempontjából.
24: Élmény szempontjából igazából jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy említette pár játékos vagy a Mister, hogy igazából elértük a célunkat, tehát kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést, de azon kívül, hogy nekem sikerült mind a két mérkőzésen kezdőként pályára lépni, az számomra hatalmas megtiszteltetés és hatalmas dolog is. Nagyon bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és bízom abban is, hogy ez majd a jövőben csak gyarapodni fog.
2: Ja, tudjuk róla, hogy egy sokoldalú, univerzális középpályás vagy, és ez bizonyítod is gyakorlatilag hétről hétre. Beszéltél róla ezzel együtt, hogy a válogatottnál talán még több és még részletesebb taktikai utasítást, apróságot, finomságot kapsz. Ezek közül volt-e, vagy van-e azóta akár olyan, ami újdonság neked is?
24: Igazából összességében hasonló szerepem a csapatban, mint a klub csapatban. Ugyanakkor itt tényleg szinte minden egyes edzés után kapok tanácsokat, vagy olyan mankót, amivel én is sokkal jobb játékos tudok lenni, illetve taktikailag jobban be tudok illeszkedni még jobban a csapat játékához. Biztos vagyok benne, hogy ennek következtében, vagy ennek köszönhetően én fejlődök itt is, illetve ezt tudom kamatoztatni a klub csapatomban is. Biztos vagyok benne, hogy még nem tökéletes, de azon vagyok, hogy minél könnyebben, jobban és erősebben be tudjak illeszkedni a csapatba.
8: Vitális Milánt hallották. A magyar labdarúgó válogatott finnek elleni felkészülési mérkőzését holnap 19 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján, ezt ma délben hozták nyilvánosságra. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától a kapus Gróf Dávid és a hátvéd Stefan Gartenmann. A 37 éves Gróf összesen 50 meccsen lépett pályára a felnőtt csapatban, Stefan Gartenmann pedig 2 év után távozik a Ferencvárostól, a svájci védő 64 meccsen játszott az FTC-ben, de az előző szezon nagy részét sérülés miatt kihagyta. Észt vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak a Debrecen labdarúgó csapata. A klub tegnap jelentette be, hogy Gert Remmel irányítja majd az együttest. Az 50 éves szakember a lengyel Lublin szakmai stábjából érkezik, de korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója következőket mondta a kiválasztásról.
9: Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és már rögtön az elején tulajdonképpen meg volt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kell felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal. Annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja. Az akadémiai játékosoknak a használata, vagy azoknak a játékosoknak a fejlesztése az nagyon nagy részét képezi az ő munkájának, úgyhogy ez nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az igazából a tulajdonosi kérés következtében, hogy az adatokon alapuló, vagy ezek az evidenciákon alapuló döntéshozata legyen az átigazolások tekintetében, és ez az ő stábja, és ő is erre nem csak hogy vevő, hanem abszolút így dolgoznak. Szintén nagyon fontos, a magas intenzitású játékot növeljük, és abba az irányba menjünk el, ami a nemzetközi focinak a standardje is, és én azt látom, hogy a magyar bajnokságban most az első 3 helyen végzett csapatoknál ez abszolút így van, hogy az átlagnál magasabb intenzitású játékra képesek, és ez az, amit egyébként személyesen én is szeretek, én szerintem ezért is jönnek ki a nézők, és ebbe egyébként a magyar bajnokság le van maradva a nemzetközi trendetekhez képest, és ez egy fajta elvárás, amit nyilván nem lehet egyik napról a másikra brutálisan megnövelni, de ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni, és erre is láttam bizonyítékokat, hogy ugyanígy gondolkozik erről.
8: Nagyon megtisztelő, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ezt nyilatkozta tegnapi kinevezése után Szabó István, a Csíkszereda a labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az Erdély együttes az előző szezont a bentmaradást érő 11. helyen zárta a román élvonalban. Szabó István, aki a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben, 1+1 éves szerződést kötött a Csíkszeredával, most őt hallják.
10: Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy a román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten is áll. Na most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani. Úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval az egy komoly kihívás számunkra. Ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak. Ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön. Másik bajnokságban most talán vezetőedzőként a Bozsik jutott fel ugye Tovén első osztályban. Úgyhogy büszkeséggel tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban ezüstérmes lett a Paavo Nurmiról elnevezett finnországi aranykategóriás versenyen, míg 100 gáton Kozák Luca bronzéremmel zárt. Ugyanebben a számban Tóth Anna összesítésben a 9. helyen végzett, Kleckner Hanga pedig rúdugrásban lett 7. Új országos csúccsal aranyérmet nyert Törőcsik Zsófia a Duna Arénában zajló szabadtüdős búvárvilágbajnokság 20 nélküli számában. A magyar klasszis kedden verseny közben rosszul lett, így a 220-os számot nem fejezte be. Törőcsik tegnap viszont több mint 4 teljes hozt, 207 métert úszott le a víz alatt egy levegővel, így első lett. Törőcsik Zsófia így értékelt a nap után.
11: Szembesültenem kellett magam azzal, hogy nem lehetnek extrém elvárásaim magammal szembe. Egy csomó siker után az embernek megváltozik ez a kép egy kicsit, és hát a tegnapi nap egy jó intőjel volt arra, hogy ne legyenek teljesen irrealisztikus elvárásaim magammal szemben. Ez az év abszolút a mélységi freedivingnak lett szentelve, nem is igazán volt egyáltalán edzésem a medencében, és mégis úgy jöttem ide, hogy magyar VB, és akkor itt most meg kell mutatnom, mindenki elvárja tőlem. Tegnapi nap egy bukta volt ebből a szempontból. És mára valahogy sikerült, nem mondom, hogy könnyű volt, talán az egyik legnehezebb feldolgozásom volt ez magamban, amióta csinálom ezt a sportot, és sikerült valahogy átállítani az agyam arra, hogy akkor is én maradok, akkor is én vagyok, hogyha ez most nem fog sikerülni, és ez gyakorlatilag egy extra dolog nekem ebben az évben, ez a medencés verseny, és valahogy valószínűleg ez az átállás hajtott el odáig, hogy amikor már közel jártam, akkor azt gondoltam, hogy mi történhet, legrosszabb esetben kapok még egy piros lapot, de legalább megpróbáltam, és sikerült.
8: Meglepetése búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőjében a világ első Arina Sabalenka, miután a döntőjátszmát 6-0 elveszítette Diana Schneiderrel szemben. Az orosz teniszező az elődöntőben a selejtezőből induló lengyel Maja Valinskával találkozik majd, aki 2 játszmában búcsúztatta Anna Kalinskáját. A női negyed döntők után Szántó Petra teniszkommentátort Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
13: Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Świątekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Świąteknek, a 4-szeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben, a döntőjátszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról. a világ első Szabalenkát. Egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna. Annál is inkább, mert Maja Kvalinskát tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
8: Szintén a Roland Garroson a férfiaknál az utolsó negyed döntőben Matteo Berrettini sérülés miatt feladta a mérkőzést a második játszmában, így Matteo Arnaldi jutott tovább az elődöntőbe, ahol a szintén olasz Flavio Cobolival találkozik majd, aki tegnap a kanadai Félix Auger Aliassime-t búcsúztatta. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
12: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
14: Vízállás jelentés.
15: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 4-én. A Duna a hazai szakaszán domboríig jellemzően árad, lejjebb apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 19,5 Celsius fok, Budapestnél 21,2, Mohácsnál 22,4 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 104 cm 19%, Medve 183,19, Nagybajcs 133,19, Gönyű 84,18, Komárom 130,17, Esztergom 99,14, Nagymaros 44,14, Budapest 149,14, Dunaújváros 6 cm 11%, Dunaföldvár mínusz 115,9, Paks 0 cm 10%, Dombori 25,11, Baja 123,10, Mohács 140 cm 10%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 34 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 64 cm 9%, Marcal Móricida mínusz 33,12. Ipoly Balassagyarmat mínusz 77 cm 8%, Sió Szekszárd 276,40, Mura Letenye 145,20, Dráva Dráva Szabolcs 13 cm 10%. A Tisza a hazai szakaszán Tiszabecsnél apadó, alatta Dombrádig áradó, lejjebb kisé változó vízjárású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 18,5 Celsius fok, Tokajnál 23, Szolnoknál 22, Szegednél 22,8 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett, Tiszabecs mínusz 179,8, Vásárosnamény mínusz 155,7, Záhony mínusz 305,6, Dombrád 9 cm 20%, Tokaj 468,59, Tiszalök alsó mínusz 59,26, Tiszafüred 550,70, Kisköre felső 737,63, Kisköre alsó mínusz 340 cm 0%, Szolnok mínusz 297,0, Csongrád mínusz 170,13, Szeged 85 cm 27%. Gázló viszonyok a Tiszán 355,1-354,9 folyamkilométer között, 10 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 200 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 166 cm 5%, Csenger mínusz 117,4. Kraszna alsó szopor 25 cm 7%, Ágerdő-Major 140-25, Bodrog Felsőberecki 192-23, Sárospatak 228-31, Sajó-Beretke 45-6, Sajó-Püspöki 35-8, Felső-Zsolca 14 cm 6%, Hernád Aboskőszeg 129-6, Hidasnémeti mínusz 98,6, Gesztely mínusz 6 cm 5%. Zagyva Abc 32 cm 5%, Jászteleg 120 cm 8%, Berettyó Szalárd 122,5, Berettyóújfalu mínusz 106,9, Szeghalom 200 cm 35%. Sebeskörös csúcsa mínusz 18 cm 3%, Nagyvárad 39,6, Körösszakál mínusz 187 cm 3%. Fekete-körös Belényes 36 cm 16%, Tenke 92-12, Ant 78-16, Remete 307-39, Fehér-körös Honctő mínusz 19-6, Gyula 153-36, Kettős-körös Békés 95-21, Hármas-körös Gyoma 340 cm 44%, Kunszent Márton mínusz 147 cm 8%. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 83 cm 45%. Vízmélysége 300

0: Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban június 5-től.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Ma 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra, jó napot kívánok, rövid híreinket hallják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A miniszterelnök azt mondta, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Létrejött a megállapodás a kárpátaljai magyarság jogairól, így megnyílt az út Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásai előtt. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt. Rászorulók, várandósanyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság csaknem 10 milliárd forint értékben. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, ma főként északkeleten lehetnek záporok, heves zivatarok, holnap pedig elszórtan számíthatunk futózáporra. A Dunántúlon megélénkül a szél, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok várható.
1: Műsorajánlat. 1921 magyarországi eseményeiről.
8: Sopron is környékére végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területe, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
1: Az este. A házigazda Babuss Zoltán hadtörténész, vendége Szakály Sándor történész egyetemi tanár. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Nagyok. Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli, adni a közösségnek. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szent György Lovagrend Szabadkai Priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend Lovag

0: keresztje kitüntetést. Várja önöket a beszélgető társ Ternovácz István.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Válaszutak rólunk szól.
3: Válaszutak minden pénteken.
1: Amikor felnőttek leszünk.
4: Az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
5: Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok.
6: Mitől lesz valakiből felnőtt? Érzelmileg vagy tettekben mérhető az érettség? Mit remélünk, és mi az, amit valóban megkapunk akkor, ha felnőttek leszünk?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea a 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy, alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
9: Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
10: A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán a párizsi Élysée palotában, ahol Magyar Péter miniszterelnököt fogadta. A magyar kormányfő első németországi diplomáciai látogatását követően utazott a francia fővárosba, ahol Macron elnök a tárgyalások után nyomatékosította, hogy fenn kell tartani az Oroszországra helyezett nyomást, egyúttal megköszönte Magyar Péternek egyértelmű álláspontját, a kormány együttműködő szellemét és elkötelezettségét. Eközben több diplomáciai forrásra hivatkozva a Politico arról ír, hogy Magyarország jelezte, hogy elejti az Ukrajna uniós tagságával szemben évek óta fenntartott ellenállását, hozzátéve, hogy a magyar kormány közeledése lehetővé tenni Ukrajna és Moldova számára a formális csatlakozási tárgyalások kezdetét. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, ha lebeszéljük át a témát.
3: Jó napot kívánok!
10: És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát kedden Németország, szerdán Franciaország, mondhatjuk azt, hogy jelentős diplomáciai körúttal indított Magyar Péter. Ha meg kell keresni Németország és Franciaország között a közös pontokat, akkor mind a két helyen elhangzott az, hogy mind Merz kancellár, mind Emmanuel Macron örömmel veszik azt tudomásul, hogy végre Magyarországon demokrácia van, és végre a jogállamiság is visszaállt. Mi az, amit a két Európai Unió nagyhatalmának vezetője nem vesz figyelembe? Ugyanis az április 12-e már választ adott arra, hogy eddig is demokrácia volt Magyarországon, ami pedig a jogállamot illeti. Mi az, amit Magyar Péter kormányától az elmúlt három hétben láttunk törvényjavaslati szinten, ami esetleg visszaállítaná azt, amit eddig hiányoltak?
3: Nézzük ezt négy rétegben. Van ennek egy nyilvánvaló diplomáciai rétege, van ennek egy, mondjuk úgy, hogy európai vagy ilyen stratégiai rétege, van ennek egy kampány rétege, és van ennek egy belpolitikai rétege. Akkor haladjunk visszafelé, a belpolitikai réteg az, amire szerkesztő asszony kérdezett, ez pedig ugye, hát amit különösen a német kancellárra való találkozón jött elő, és még a Spiegelt is kicsit megrengette, hogy egy diplomáciai találkozón, ahol a geopolitikai kérdések kerültek a középpontba, és két országnak az európai együttműködés, kezelése volt a fő pont, és a kapcsolatoknak a bemutatkozó látogatás és kapcsolatoknak a megerősítése is hasonló, hogy ott egy ilyen nagyon vehemens kitörésbe kezdett a miniszterelnök a köztársasági elnökkel szemben, ami ugye a németek igencsak meglepődtek, a német sajtó igencsak meglepődött, hogy miért került ez a történet, hát mondjuk úgy, hogy diplomáciai vizekre, meg hogyan került az nemzetközi vizekre, amikor az egy magyar belpolitikai téma, és egyébként tudhatóan olyan belpolitikai ügy, amivel kapcsolatban a bizonyos diplomáciai források szerint több európai ország jelezte álláspontját, hogy nem szívesen látnak, vagy látnának nem jogállami megoldásokat Magyarországon az új kormánynak a részéről. Van egy kampányüzenete, akkor haladok a következő lépésre, ez pedig az, hogy tulajdonképpen ez egy köszönetkör is volt azoknak, akik a kampányban aktívan támogatták, vagy kevésbé aktívan támogatták a Tisza pártot, ugye akár nagyon konkrét politikai üzenetekkel, akár más egyéb más segítségekkel. A franciák, a németek és főleg a németek egyébként abszolút ebbe a körbe tartoznak, de a lengyelek meg különösen, ugye így folytatódott gyakorlatilag ez a menet, gyakorlatilag folytatódott ez a sor. Van ugye a diplomácia, és van a stratégiai rész, hogy vegyük a diplomáciait előre. Egy nagyon jól végig gondolt, és egyébként ez egy okos húzás diplomáciai szempontból, hogy közeledik a következő uniós csúcstalálkozó, és ne az uniós csúcstalálkozón kelljen élőben először találkozni ezekkel az emberekkel az új magyar miniszterelnöknek, hanem már úgy menjen oda hozzájuk, hogy már ismeri őket, váltottak szót, vannak közös témák és hasonlók, és ugye ebben a tekintetben a magyar diplomácia viszont hatékony, hogy megpróbálja minél gyorsabban, minél több országgal felvenni a kapcsolatot, minél több látogatás vagy ott, vagy pedig itt bonyolítani, hogy megtörténjen ez a bemutatkozás. És jön a stratégiai része a történetnek, a stratégiai rész pedig teljesen egyértelmű, és különösen a Macronnal való találkozóból teljesen egyértelmű, hogy itt egy egyértelmű váltást akarnak európai szintéren. Magyarán azt mondani, hogy Európa erős, Európa egységes, és Európa erős és egységes Trump-al szemben, Putyinnal szemben és Xi Jinping-nel szemben. Most az egységes az valószínűleg az megvan, az erős az már egy másik kérdés, erről majd beszéltünk esetleg külön, de itt ugye az üzenetérték valójában az, ami felkeltette az érdeklődésemet ma reggel a Politikót lapozgatva, hogy arról írnak, hogy hát azt várják Giorgia Meloni olasz miniszterelnöktől, egyébként európai szintről is, meg politikai szintről is, hogy ahogy közeledik a választási kampány, hogy felejtse el a Trump-al való kapcsolatot, és érdekes összekötés, érdekes gondolati kapcsolatot láttam Magyar Péternek a találkozóit, az új stratégiai megközelítés és hasonló gondolatmenetet, ugye azzal, ami ugye Giorgia Meloninak üzennek, hogy hát hamar Orbán Viktornak a sorsára juthat, és hogy nem szeretnének Európából ilyen patrióta, trumpista és egyéb szövetségeket látni, hanem azt akarják, hogy Európa egységes legyen és egy legyen.
10: De nézzük meg azt a két politikust, azt a két európai vezető politikust, aki erre hívja fel a figyelmet. Mert hogyha most megnézzük, hogy kikkel vette föl a kapcsolatot Magyar Péter, lehet, hogy azért, hogy viszonozza ezzel a segítséget, azért sem Merznek a belpolitikai helyzete nem olyan rózsás, Emmanuel Macron pedig az utolsó elnöki ciklusát tölti, és mindent megtesz azért, hogy Le Penéket visszaszorítsa.
3: Pont szintén a műsor előtt néztem meg a két vezetőnek a támogatottságát, hogy kikkel találkozott a magyar miniszterelnök, és valóban az fontos, hogy a német kancellárral, és az fontos, hogy a francia elnökkel találkozott, tehát hogy az államközi kapcsolatok azok megvannak. Viszont ha a személyeket nézzük, akkor két nagyon gyenge pozícióban lévő szereplőről tudunk beszámolni, mert hogy a német kancellárnak 15-17%-os a támogatottsága otthon, a francia elnöknek pedig ilyen 17-20-21% között mérik a támogatottságát. Érdekes, hogy a német kancellárnak ilyen 69%-os az elutasítottsága, a franciának meg 74%-os elutasítottságot is mértek már, ami azért mondjuk döbbenetes. Tehát ez azt üzeni, hogy a saját országokban ezt a két politikus nem szívledik, és valóban, amire szerkesztő asszony utal, hogy ennek a két politikusnak a politikai kihordása az mennyire lesz hosszú távú, az egy kérdés. Mert hogy Macron esetében tudjuk a végdátumot, ugye ott neki nincs más opciója, tehát hogy ő hát a francia politikától vissza kell, hogy vonuljon. az egy más kérdés, hogy mondjuk európai vizekre fog elvezni, megjelenik-e az európai politikában. Engem nem lepne meg egyébként, hogyha mondjuk a következő európai parlamenti választásnál, a 2029-esnél, amikor ugye majd ciklusváltás lesz a bizottság, meg tanács, meg stb. Tekintetében, akkor Macronnak a neve előkerülne, mint nagy európai stratéga, akit mindenképpen valamilyen fontos európai pozícióba kellene hozni. Merz viszont egy olyan helyzetben van, hogy ott azért még elég messze vannak a választások, de egyre többször merül fel, hogy vagy előrehozott választás lehet belőle, amit egyébként életek nem szeretnek, meg nem szeretnének, ugye az előző is előrehozott választás volt, vagy egy kormánybuktatás lehet belőle, és konstruktív bizalmatlanság, és akkor esetleg új kancellár Németországban, vagy kiszáll az egységből a szociáldemokrata párt, és akkor marad egy ilyen kisebbségi kormányban, mint akkor csaként a CDU, és a szociáldemokraták meg tennék ezt azért, hogy mentsék az írhájukat, mert érzik azt, hogy a következő választási kampánynak a kezdete, hát eljött igazából, ugye állandó permanens kampányokról beszélünk a politikában. Ez ennek a két szereplőnek a mozgástere. És valóban, amire szerkesztő asszony utalt, hogy itt ők európai szinten is próbálják felülreprezentálni a képességeiket, meg az erejüket. Macron különösen próbálja, és ugye nyilván itt a franciának választásnak ugye van egy európai politikai jelentősége, ugye itt a patrióták képviselőcsoportnak a nagy megméretése, hogy ők be tudnak-e törni az állam és kormányfők közé egy francia elnökkel, ami mondjuk nem lenne egy gyenge szerep. Ugye vannak a patrióták részről, ugye ott, vagy patrióták a szövetséges részről is vannak ott ugye politikusok, de az egy nagy és új törésvonal lenne, hogyha a francia elnököt a patrióta csoport adná. És hát ugye a németek részéről, amelyeket ugye fontosan ott vannak ugye a felmérések, amik ugye azt mérik, hogy az AfD jóval előzi a CDU-CSU-t. Most nyilván ez a jóval, ez nem azt jelenti, hogy 50%-os támogatottsága és megnyerik a választást, és egyedül kormányt alakítanak, hanem azt jelenti, hogy ilyen 20%-nál van körülbelül a CDU, és akkor 28%-nál van az AfD, 30-hoz közelítő, ami nyilván szövetségre elegendő lehetne, hogyha mondjuk nyitnának ezek felé a pártok felé, de hát ez megint nagyon messzire vezet, ugye ez a német politikának, meg az európai politikának az elágazásai, hogy közben meg ugye támadást indítottak egyszerre a európai szinten a patrióták ellen, még ugye pár héttel ezelőtt, hogy vissza kelljen fizetni bizonyos támogatásokat. Az AfD-nek a képviselőcsoportja ellen meg egy olyan támadást indítottak, ami arról szól, hogy fel kéne számolni ezt a képviselőcsoportot, mert hogy nem vallja az európai értékeket.
10: Hát ez egy sajátos német a demokrácia felfogás, és hogyha ezen szemüvegen keresztül nézzük azt, hogy más tagállamokat ők hogy ítélnek meg, akkor lehet, hogy rögtön meg is értjük, hogy szerintük miért nem volt demokrácia Magyarországon, de valóban ez egy újabb műsort nyit neki. De volt még egy... Volt még egy közös pont, mégpedig Ukrajna kérdésköre. Ugye Merz kancellár is azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha Magyarország nem lenne, és akkor most úgy fogalmazok, ahogy a magyar külügyminiszter tette azt bot a bizonyos külök között, és elfogadják és értik, hogy a magyar kisebbségi jogok azok Magyarországnak fontosak, de nem szeretnék, hogyha ez Ukrajna uniós csatlakozásának a rovására menne, és ugyanígy Macron is előtérbe helyezte azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban azt várják el Magyarországtól, hogy az ellenálló szerepből egyfajta támogató szerepbe lépjen.
3: Ez egy nagyon érdekes történés sorozat, amit láttunk, hogy ugye egyrészt a Magyar Péter kifejtette, hogy nem akarja támogatni Ukrajnát fegyverekkel, katonákkal, stb. Aktívan. Láttuk azt, hogy fenntartja azt az álláspontját, hogy Ukrajnának a gyors uniós tagsága az nem vihető álláspont. És ugye a magában a csatlakozási folyamatban, ugye a hagyományos ütemi csatlakozási folyamatban az előrehaladás, a előrelépését is Ukrajnának ahhoz köti, hogy történnek-e olyan változások a magyar-ukrán viszonyrendszerben, a kisebbségekkel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarország azt mondja, hogy itt akkor egy pozitív elmozdulás történt, ezért tovább tudja Magyarország engedni. Ugye most jön egy határidő ebben a tekintetben, amikor ugye meg kellene hosszabbítani tulajdonképpen a Magyarországnak a tartózkodását, vagy fenntartását Ukrajnával, meg Moldovával szemben a csatlakozási folyamat tekintetében, és már ugye a Euronews beszámolt arról ma reggel, hogy ez megváltozik, ugye a diplomáciai forrásokból lehet tudni, hogy ez nem lesz. És ugye A Macronnal való találkozót követően tett ki egy videót a magyar miniszterelnök, hogy itt egy megállapodás született az ukránokkal. De hogyha előre visszanézünk egy picit időben, ugye a Merccel való találkozó előző nap történt, amikor ezek igazán a napirenden voltak, mert Ukrajna támogatása napirenden volt, és az embernek számos gondolata támad a kettő közötti kapcsolatot illetően. Az egyik gondolat az az, hogy a németek dróton rángatják az ukránokat, és megmondták az ukránoknak, hogy gyorsan meg kell állapodni. Ez nem biztos, hogy teljes magyarázó erővel bír. A másik, hogy a németek nagy befolyással rendelkeznek az új magyar kormányt illetően, és ezért elő kellett valamivel rukkolni, ami kommunikálható, és ami miatt az ukránokat tovább lehet lökni a csatlakozási folyamatban. Ez egy kicsit lehet erősebb, vagy is, de erősen magyarázó erővel bír. Mondom ezt azért, mert Friedrich Merznek egy kiemelt projektje. Ukrajnának a támogatása, katonailag is, meg az uniós csatlakozás tekintetében is, és alig ha elképzelhető, hogy ez a téma ne került volna mondjuk zárt ajtók mögött is szóba a két vezetőnek a találkozóján.
10: Nagyon fontos volt, amit mondott, hogy Magyar Péter azt erősítette meg, hogy aktívan nem szeretné Magyarország fegyverekkel és pénzzel támogatni Ukrajnát, az ukrajnai háborút. De azért ez az aktív szó is magában sejteti azt, hogy itt azért születhetnek olyan közös uniós döntések, aminek mondjuk Magyar Péter nem fog ellenállni, és aztán a magyarok pénzét az ugyanúgy veszélyezteti, hiszen a 90 milliárd eurós hitelből Magyarország az Orbán kormánynak köszönhetően kimaradt.
3: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy itt körvonalazódott egy olyan megoldás, aminek az eredményeképpen 5700 milliárd forint összessége, amiben Magyarország is hozzájárulhat akár Ukrajnának a támogatásához, de nem úgy, hogy ezt a pénzt átutalni Ukrajnába, hanem ugye létrehoztak egy olyan mechanizmust, amire szerkesztőasszony is utal, ami arról szól, hogy az európai országok támogatják és felfegyverzik Ukrajnát a meglévő eszközeikkel, és az uniós alapokból lehívnak összegeket az átadott eszközöknek, fegyvereknek a pótlására, amik ugye nyilván egy jóval drágábbak, viszont cserébe újak, tehát hogy van egy ilyen furcsa bukéje ennek, hogy egy ilyen leselejtezési akció is ez az ukrajnai konfliktusnak a támogatása, de most ebben nem menjünk bele, nem ül itt velünk katonai szakértő, aki pontosan meg tudná mondani az összegeket, meg pontosan meg tudná mondani az eszközöknek az újságát, vagy nem újságát. No de, a lényeg az egésznek az, hogy ha Magyarország beszáll ebbe a történetbe, és érintett lesz ebben, akkor valóban nem az történik, hogy Magyarország átad fegyvereket, hanem hozzájárul ez az egész alaphoz, és hogyha hozzájárul ez az alaphoz, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvetett módon a Ukrajnának a támogatásához, katonai támogatásához járul hozzá. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kulcs, ami mondjuk például előkerülhetett a német kancellárral való találkozón, vagy akár itt a francia elnökkel való találkozón, mert ők közben meg látszik, és hogy egy pillanatra Európán kívül tekintünk, és megnézzük, hogy mondjuk ma reggelre mit nyilatkozott az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, akkor felhívta egy bizottsági meghallgatáson a figyelmet arra, hogy attól tart, és attól tartanak, nyilván egyébként hírszerzési forrásokra hivatkozva, hogy eszkaláció útjára léphet az orosz-ukrán konfliktus, mert olyan szintű támadásokat folytatnak az ukránok mélységben Oroszország területen, és az oroszok Ukrajna területe ellen, Kijev ellen, meg egyébként a nyugati területek ellen, ami azt mutatja, hogy a konfliktus nem egy ilyen befagyott konfliktussá való alakulása és ellaposodása látszik, hanem sokkal inkább az látszik, hogy egy egyre intenzívebb történet, és nem feltétlenül abban intenzívebb, hogy egyik vagy másik felőre halad, hanem a pusztítás mértékében intenzív a történet.
10: Egyre inkább körvonalazódik, hogy most szükségünk lenne itt egy biztonságpolitikai szakértőre, de lehet, hogy egy következő adásban ilyen körben is le fogunk ülni. Viszont ugye Magyar Péter az Ukrajnában élő magyar kisebbségi jogok kapcsán örömmel számolt be, hogy megszülettek azok a bizonyos megállapodások. Örömmel számolt be ugye a Nemzeti Összetartozás napja előtt egy nappal. Azért mi már kevésbé örülünk, hogy mindezt Franciaországból jelentette be. Nem biztos, hogy annyira szerencsés ez az egybeesés, de igen, fogadjuk ezt, el.
3: Többen kritizálták, ennek van egy ilyen rossz asszociációja, hogy hát ugye itt a Nemzeti Összetartozás napja, ugye a trianoni béke szerződések és Franciaországnak a szerepe az nem feltétlenül annyira jó. Hát maradjunk annyi, hogy valószínűleg a diplomáciailag így jött ki a történet, és ilyenkor talált a két vezető találkozási pontot egymásnak a naptárjába, és próbáljunk meg ne belátni ebbe több dolgot.
10: Ettől függetlenül nagyon sok mindenkinek esett ez rosszul, ahonnan ez a bejelentés érkezett, de azt leszögezhetjük, hogy az Orbán kormány is többször ült le, többször tárgyalt, többször tettek az ukránok ígéretet. A Magyar Péternek tett ígéretek mennyiben lehetnek mások? Illetve kérdezhetem azt is, hogy lesz-e Magyar Péterben elég keménység ahhoz, hogy először látni szeretné papíron, törvényekben, jogszabályokban is megvalósulni azt, amit az ukrán elnök például most megígért neki?
3: Ugye, amikről a magyar miniszterelnök beszámolt, azok óriási erőlépések. A kérdés valóban az, hogy ebben mi fog megvalósulni, mert 15 évvel ezelőtti ügyekről van szó, és ha 15 éven keresztül nem sikerült valamit átvinni, akkor fennáll az emberben, él az emberben a gyanú per, hogy hát lehet, hogy 3 év alatt ezt nem sikerült feltétlenül összehozni, hanem itt inkább egy ilyen politikai, kommunikációs manipulációt látunk a háttérből, és én mondom, továbbra is azt mondom, a német kancellárral való találkozóhoz kell ezt kötni. Ezt az egészet, ez a német kancellárnak az érdeke, Friedrich Merznek az érdeke, hogy ő fel tudja mutatni ezt az eredményt. Ha és amennyiben bekövetkezik a közeljövőben a várt találkozó Zelenszky és Magyar Péter között, ott sok minden eldőlhet, mert az ukránoknak a részéről jelentős megerősítést nem láttunk még, ebből beszélgetésünk pillanatáig én nem láttam, mert a szerkesztő azt, hogy már látott, én nem láttam még, és ugye ez döntő, hogy akkor az ukránok ezt hogyan kommunikálják, azt mondják, hogy ezt megígérjük, hogy meg fogjuk csinálni, vagy pedig az van, hogy itt van a jogszabálymódosítási csomagunk. Csak azért nagyon sok a kérdés, hogy tesznek egy ígéretet Magyarországnak a magyar kisebbség irányába. És akkor honnan a lengyel kisebbség, a román kisebbség, és akkor még sorol, az oroszok nyilván nem kérdés sorolni, mert nyilván az oroszokkal felé nem fognak gesztus tenni az ukránok, ez teljesen egyértelmű, csak kicsit olyan science fiction a szaga van az egész történetnek, hogy itt csak egyetlen ország irányába tesznek egy ekkora ígéretet, hogyha ezt megteszik, akkor viszont meg kell tenni más országok irányába is. Szóval nagyon sok, inkább több a kérdés jelen pillanatban, amikor beszélgetésünknek a pillanatában, mint amennyi választ látunk, hangzatos üzeneteket, meg hangzatos ígéreteket látunk egyelőre.
10: És azért a Nemzeti Összetartozás napján az is egy fájó pont, hogy akár a németek, akár a franciák 15 éve nézik azt csöndben és becsukott szemmel, ami a magyar kisebbséggel történik Ukrajnában, de ez is csak a mai napnak egy fájó emléke lehet. Viszont, hogyha elvonatkoztatunk Németországtól és Franciaországtól, az Európai Parlament Külügyi Bizottsága tegnap megszavazta az éves Ukrajna jelentést, és azért ennek kapcsán felszólították az új magyar kormányt, hogy hagyjon fel a csatlakozási folyamat akadályozásával. Ugye a friss hírek azt is leírják, hogy erre kész Budapest. Tehát itt megint, mint hogyha egy kettős kommunikációt látnánk, viszi azt Magyar Péter, amit a kampányban is, és mellette, mint hogyha mást hallanánk a francia elnöktől, mást hallanánk a kancellártól, és azért az Európai Parlament Külügyi Bizottsága is azt szeretné, hogyha a csatlakozási folyamatban most már Magyarországnak valóban nem tenné be azt a botot a küllők közé.
3: Nem betenni, hanem ott tartani. Ez a különbség a kettő között. Mert ilyen Orbán Viktor felhívta a figyelmet, még ugye néhány hónappal ezelőtt, hogy a migrációs kérdés is ilyen, Ukrajna kérdése is ilyen, hogy nem elég egyszer azt mondani ezekre, hogy nem, hanem azt a nemet folyamatosan fenn kell tartani, ezt a testtartást. Mert hogyha egyszer enged bármilyen vezető, és azt, nem mondja azt, hogy nem, hanem csak tartózkodik, vagy talán, vagy nem hosszabbítja meg a nemleges döntését, akkor automatikusan a folyamatok azok úgy vannak bekalibrálva, vagy meg a jogszabályok egyébként, akkor automatikusan életbe lépnek és működnek. És ez van, ez lesz egyébként valószínűleg Ukrajna tekintetében is. Itt nem kell támogatórak feltétlenül fellépni, itt csak passzívan kell fellépni, nem kell azt megtennie a magyar miniszterelnöknek, hogy akkor tovább akadályozza ezt. Ez megoldódik magától, ez a történet. És nagyon sok európai kérdésben erre lehet számítani egyébként az új kormánytól, hogy nem azt fogják képviselni, hogy akkor aktív alakítói vagy szereplői az európai politikának, és teljes mértékben az európai mainstream-mel úsztak, mert ugye ezek nem eladhatóak itthon. Az elmúlt 16 év ugye azért nem tűnt el nyomtalanul az emberekben, migráció kérdése és egyéb más kérdésekben sem az emberek azért nem felejtenek, nem lehet teljesen szembeúszni, azt lehet csinálni, hogy az európai vezetésre, az európai döntésekre fogják, hogy hát ezek európai döntések voltak, és ezek így mennek, mint ahogy egyébként a legtöbb állam és kormányfő, ez keretezi szokta otthon, amikor kicsit kedvezőtlen, vagy nagyon kedvezőtlen döntés születik, akkor ráfogja, hogy európai szintű döntés született. És azt jótékonyan el szokták hallgatni egyébként, sokszor még egyébként a Benelux országoknak a vezetői is, vagy akár osztrák vezetők, meg stb., hogy hát ez ők is hozzájárultak. Hanem az európai egységre, meg az európai döntésre szoktak mutogatni ilyenkor.
10: Maradt másfél percünk, de egy nagyon fontos kérdést azért szeretnék feltenni. Magyar Péter azt mondta Merznek, hogy támogatni fogja ugye az ENSZ biztonsági tanácsa kapcsán Németország törekvéseit. Hát nincs az ENSZ biztonsági tanácsában Németország.
3: Nincs hirtelen előttem az ígéret, most nem tudom, hogy mire vonatkozott az ígéret. Most arra, hogy Németországot beszavazzák a biztonsági tanácsra, vagy pedig arra, hogy állandó tagként, hogy nem állandó tagként. Ugye van a nem állandó tagok, az is ugye rotációs rendszerben történik. Nem emlékszem, hogy Németország mikor volt, hogy lett volna nem állandó tagja a BT-nek. Az egy másik kérdés, hogy Németország akar állandó tag lenni. De az egyértelmű egyébként bármi ilyen irányt is vette benne ez a történet, hogy ez arról szól, hogy itt nagyon komoly diplomáciai szövetség van, és egy nagyon komoly támogatást vár el a német kancellár Magyarországtól.
10: Kedden és szerdán Németországba és Franciaországba vezetett Magyar Péter útja, hol a belpolitikai téren nehéz helyzetben lévő német kancellárral és az utolsó ciklusát töltő francia elnökkel tárgyalt. Többek között erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Póca István politikai elemzővel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Iváncsik Attila kárpátaljai tudósítót hallják.
11: Kárpátalján kézzel fogható a nemzeti összetartozás. Beregszászban, Munkácson, Visken, Nagyszőlősön, Ungváron vagy Nagydobronyban akár meg is kóstolhatjuk, magunkra ölthetjük, betakarózhatunk vele, vagy akár áramot is fejleszthetünk vele. A háború 2022-es kitörése óta ugyanis folyamatosan érkeznek a vidékre az anyaországból, a Kárpát-medencei magyarságtól, sőt a diaszpóra magyar közösségeitől is, egyebek mellett élelmiszer és ruházati adományok, villanygenerátorok vagy akár alapvető gyógyszerszállítmányok. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, betartva a hadiállapot idejére vonatkozó szigorú szabályokat, Kárpátalja szerte tartanak a magyarok kisebb, szűk körű megemlékezéseket. A történelmi Beregvidéken, Máramarosban, Ugocsában és az Ungvidéken nem csupán a veszteség emléke június 4-e, hanem annak a bizonyossága, hogy ami igazán fontos, azt nem lehet elvenni. A nemzeti identitást, az anyanyelvet, a hitet nem vágja ketté sem nagyhatalmi megállapodás, sem határ, sem háború. A legnehezebb helyzetben lévő külhoni nemzetrész továbbra is bízik az isteni gondviselésben, várja a békét és bízik egy szebb jövőben. A kárpátaljai magyar közösség nem sajnálatot kér, hanem azt, hogy bízzanak és higgyenek bennük. Mint oly sokszor már a történelem folyamán, ezúttal is kitart, túlél és újból megerősödik. Ahogy a mondást tartja, bajban ismerszik meg a barát, de nem csak a barát, hanem a rokon, a családtag is. A kárpátaljai magyarok megbizonyosodhattak, hogy igazi testvérei vannak, akikre mindig minden körülmények között számíthat.
1: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
12: Tanúim lesztek a Római Katolikus Egyház félórája.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Peregnek a szemek egy különleges koncerten.
14: hát nekem van egy rózsafűzérem, és akkor nézzük meg, és elkezdtem ezzel imádkozni. Erről jött ennek a koncertnek a címe, és hogy valahol ezt is szeretnénk ezzel üzenni, ezen a koncerten is, hogy mindig megéri imádkozni, mert lehet, hogy mi nem látjuk meg annak a gyümölcsét, de valahol valami ki fog bontakozni.
13: Nyári kántorképző tanfolyam indul idén is.
15: Egyszerre a kezembe nyomta a Boldog Asszony anyánkat, hogy akkor ezt kellene játszani majd az egyik következő misén. És tulajdonképpen így indult ez az egész, és utána kezdtem érezni, hogy ez mennyire szép és jó, és hogy ezzel szeretnék foglalkozni.
13: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Takács Antal zenész, zeneszerző és Bazsinka Ivett fagottművész, énekesnő a Hagyományok Házában tartott tavalyi teltházas koncertjük után idén, június 13-án, jövő héten szombaton ismét szeretettel várják az érdeklődőket Peregnek a szemek című új műsorukkal. Vallják, hogy dalaik az Istennel megélt tapasztalataikról, Isten keresésről és élményekről szólnak, zenébe öntött válaszok, fájdalmak és örömök nyomán. A jövő hét szombatesti különleges műsorukról érdeklődtem tőlük.
16: A tavalyi koncertünknek az volt a címe, hogy Üzenet a múltból, mert szerettünk volna egy dalcsokron kívül egy összefoglaló mondani valót is adni. És akkor tavaly azért volt ez, mert a dalok, amiket előszedtünk, volt olyan, amit nem tudom, 15 éve, 20 éve írtam, és még nem játszottuk soha színpadon. És olyan gondolatok jöttek elő belőle, ami a mának, nekünk, saját magunknak üzenet. És akkor ez milyen érdekes, hogy az ember leír egy versort, mint ami 15 éve, és 15 év múlva előveszi, és mintha magamnak üzentem volna. És ezért lett ez a mostani, ugye Peregnek a szemek, ott is azon gondolkodtunk, hogy legyen egy összefüggő gondolatisága a daloknak. Egy közös szál, ami ezt összeköti, és mind a ketten imádkozzuk a rózsafűzért, és ahogy erről beszélgettünk, hogy milyen imádkozni, akkor megyünk az autóba, és csak peregnek a szemek. Ez az Ivetnek volt a mondata, és aztán kiderült, hogy miért is mondta ő ezt.
14: Igen, azért azt tudni kell, hogy én bármilyen koncertre készülök, én mindig szeretek előtte imádkozni. Akár ez egy klasszikus zenei koncert, akár egy könnyű zenei koncert. Ha én zenélek, azt úgy gondolom, hogy szeretném a lehető legjobban oda tenni így Isten elé, emberek elé, mert végülis valamit közvetítünk. És mivel ezek nagyon mély szövegek is voltak az előző koncertünkről is, nekem volt, meg van is egy bevett szokásom, hogy minden nap mit és mikor fogok imádkozni, és nagyon sokat imádkoztam az elmúlt évben a rózsafűzért, és ez azért érdekes nálam, mert alapvetően az én családom egyiként a baptista egyházhoz tartozik, és én egy pár éve katolizáltam, és hogy egy rózsafűzérről, hogy miért peregnek a szemek azért, mert egy olyan rózsafűzérről szól, ami a nagymamámé volt, ő már nagyon régóta nem él, és ez az egyik, vagy talán az egyetlen megmaradt emlékem róla, ez a rózsafűzér, ami úgy került hozzá, hogy 13-14 vagy 15 évesen egy ilyen életmentő műtétre volt szüksége, és azért, hogy meggyógyuljon, egy apáca imádkozott ezzel a rózsafűzérrel, érte, hogy meggyógyuljon, és a nagymamám meggyógyult, és ezt a rózsafűzért elrakta. És a halála után én megkaptam ezt, de ugye akkor én még baptista voltam, és hát tudtam, hogy mi ez, de hát nem használtam, nem imádkoztam vele. És amikor katolizáltam, akkor eszembe jutott, hogy hát nekem van egy rózsafűzérem, és akkor nézzük meg, és elkezdtem ezzel imádkozni. És tulajdonképpen, amikor kimondtam ezt, hogy imádkozzunk, és már csak úgy peregnek a szemek. Erről jött ennek a koncertnek a címe, és tulajdonképpen annyira jó ezt átélni, hogy valaki a múltban valamiért elkezdett imádkozni, és hogy ez generációról generációra megy, és hogy valahol ezt is szeretnénk ezzel üzenni ezen a koncerten is, hogy mindig megéri imádkozni, mert lehet, hogy mi nem látjuk meg annak a gyümölcsét, de valahol valami ki fog bontakozni.
13: Hogyan képzeljük el ezt a koncertet, hiszen nem egy liturgikus térben lesz, hanem a Hagyományok Házában, tehát ez teljesen nyitott szívvel bárki számára átadható bármilyen üzenet. Lehet, hogy keresztény, és lehet, hogy generációt összekötő szeretet üzenet. Hangszerelését illetően, illetve a daloknak a válogatását illetően mire hangolódjunk?
16: A rózsafűzér adja meg a daloknak a keretét. 5 jelenet lesz a koncerten, ugye az 5/10-re utalva. Hogy ezen belül mi fog történni, azt majd legyen meglepetés. És igyekeztünk úgy összerakni, hogy ne csak a már ismertebb vagy tavalyi koncerten is elhangzott dalokból, hanem új dalok is legyenek. A felépítése, illetve maga a koncertnek a hangszerelése, az kifejezetten koncert hangszerelés, klasszikus rockzenekari felállás, dob, basszusgitár, billentyű, illetve zongora, illetve az In Made BS Brass fúvos együttes, illetve a Song Factory Budapest mint vokálkórus fog így közreműködni. Színesen, változatosan, tehát csak atlag azt tudom mondani, mint egy bármelyik másik koncert a Budapest Parkban, vagy körülbelül amúgy kell ezt elképzelni, fényel, füsttel, tehát minden olyan elemmel, ami támogatja a mondani valót. Talán a különbség ez, hogy még a világi zenében a különböző effektek, nem tudom, fény, hang, nem tudom, ilyen dolgok a szórakoztatásra fókuszálnak, ami egy jó dolog, mert hát látványos, és tényleg az ember jól érzi magát egy ilyen koncerten is. Itt kifejezetten igyekszünk arra hangsúlyt helyezni, hogy mind a hangszerelési, mind a fény, egyéb technikai dolgok, ezek a mondani való alátámasztását szolgálják, akár több rétegű jelentéssel. És aki csak azért jön, mert hú, látványos, és nem tudom, hangos, akár egy-egy dal, vagy nem tudom, rock hangszerelés van, és akkor füstfények, és azt tetszik neki, akkor jó. De ha valaki nyitott erre, akkor látni fogja, hogy emögött nagyon komoly több rétegű mondani való van, és ezt majd a jó Istenre bízzuk, hogy kinek a szívében mit indít meg ezzel kapcsolatban.
13: A helyszín, az is tudatos választás?
16: Teljesen tudatos. Tavaly ott voltunk, egy fantasztikus helyszín, és nem tudom, reklámhelye a háznak a hangmérnöke Jenis Gábor, aki tavaly is fantasztikus munkát fizető, a műszaki vezetője is a Hagyományok Házának, és szerintem az ország egyik legjobb ilyen technikusa, és én ezt mondtam neki tavaly, hogy ha lehet, akkor szeretnénk idén is ott, és ha lehet, akkor én nem szeretnék mással dolgozni.
14: Ez nem volt kérdés.
16: Egy fantasztikus szakember, és az egész stáb, tehát a Hagyományok Házát, nem tudom, koncertszervezőknek ilyen reklámhelye, az bárkinek nagyon jó szívvel ajánlom, mert egy egész elképesztően fantasztikus táb, odafigyelnek. Tényleg nekünk az a dolgunk, hogy zenéljünk.
14: Így van.
16: És ez fontos szerintem.
14: Mindent rólunk. Igen.
13: Valóban csak az a dolguk, hogy zenéljenek? Vagy van még más motiváció is, hiszen már nem az első, és gondolom én, hogy nem az utolsó ilyen jellegű formáció ez. Miért is érzi ezt az ember, hogy össze kell állítania egy ilyen műsort? Mit szeretne továbbadni? Abból, amit ő kapott.
14: Én egyébként, hogyha megfogalmaznám most ezt így magamban, akkor jelenlétet. És a jelenlét az nem csak arról szól, hogy ott vagyok egy koncerten, hallgatok, hanem nyilván valami hatással van rám. És ezért mondtam előbb is az imát, hogy nem mindegy, hogy mi ott a színpadon hogy vagyunk jelen. És ha valamit szeretnénk közvetíteni, már pedig én szeretnék érzéseket közvetíteni, szeretnék kapcsolatról beszélni, amit mondjuk saját tapasztalat alapján mutatok, vagy ahogy én érzékelem az Istennel való kapcsolatomat, vagy bármit, ami az Istennel való kapcsolati érzésekből fakad, mert azért, ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor az érzelmi skálák elég nagy amplitúdóját be tudjuk járni, akár egy nehéz helyzetben, akár egy örömteli helyzetben. Az én célom, amikor énekelek a színpadon, akkor az az, hogy azok az érzések, amik ott bennem felgyűltek, vannak, azokat hagyd tudjam kiadni, és ki, ahogy hallgatja, az majd úgy fogja hazavinni magában ezeket az élményeket. És a tavalyi koncertünk után is nagyon sokan adták azt visszajelzésnek, hogy annyira megszólította őket, és ez nyilván azon is áll, hogy aki hallgatja, az mennyire nyitott, akár egy-egy üzenetre, de hogy pont ez a lényeg, hogy nem kell csak hívő embereknek eljönni erre a koncertre, hanem bárki jöhet, mert mindenkinek vannak olyan nehézségei, örömei az életében, amikben tud kapcsolódni ezekhez a dalokhoz. Úgyhogy a jelenlét szerintem az az egyik legfontosabb, hogy mi hogy vagyunk jelen a világban, hogy vagyunk jelen az életünkben, a családunkban, és mi az, ami minket arra sarkal, hogy változ fejlődjünk, megéljük az örömeinket, megéljük a fájdalmainkat, és aztán teret adjunk annak a békének, amit Isten tud adni.
16: Másrésztről, ugye erre kapcsolódva egy fontos dolog, Kerényi Lajos atyának van egy nagyon jó mondása, hogy nem tudom, hogy tőle származik, de ő szokta mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincs hitetlen. Az életnek a nehézségeivel, a problémáinkkal, a halálunk utáni életünkkel, a transzcendenssel, ha így általánosabban akarok foglalkozni, mindenki találkozik. Olyan nincs, hogy nincs. Aki azt mondja, hogy nem, én soha is. De neki is vannak világos éjszakái, és neki is vannak gyötrődései, neki is vannak mindenkinek, és ez hittől, vagy akár vallástól teljesen független. És hogy miért zenél az ember? Hogy megmutassa, hogy ezzel senki nincs egyedül. És hogy erről nekem vannak gondolataim, és erről nekem vannak tapasztalásaim, és azt én szeretném átadni, de nem azért, hogy amit én elmondok zenében, vagy amit az Ivett megénekel, hogy az az igazság, hanem az a tapasztalásunk. És ha ez segít a másik embernek, akkor ez egy óriási csoda, akkor egy hangszer vagyok, ahogy Juhász Gyula mondja, az Isten kezében, és ez tök jó. És szerintem ennek van értelme. Másrésztről divatos manapság azt mondani, hogy a hit az magánügy. Ugye ez, hogy az csak ilyen belső magánügy. Szerintem a hit az közösségi ügy. Mert ön is, mi is, mindenki találkozik ezzel. Ha más nem, elmegy egy templom mellett. Ott valami érzésnek ki kell alakulnia. Ez a téma, ez minden embert, minden megteremtett, megszületett embert érint. És ha ezzel mi tudunk adni, akkor azt mondják erre, ugye, hogy ez a kegyelem.

Takács Antal zenész, zeneszerzővel és Bazsinka Ivett fagott művész, énekesnővel a Hagyományok Házában június 13-án este 7 órakor kezdődő Peregnek a szemek című koncertjéről beszélgettünk. A jövő szombat esti programról további információt az ambo.hu oldalon találnak.

0: A Harmat Artúr központi kántorképző június 25-e és július 24-e között ismét elindítja intenzív, 4 hetes kántorképző tanfolyamát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, mely Budapesten az 5. kerület Verespálné utca 24 szám alatt található. A 4 hetes képzés különlegessége, hogy 4 évfolyamos rendszerben működik, melynek végén okleveles kántori minősítést kapnak a hallgatók. Velük beszélgettem a képzés során szerzett tapasztalataikról.
1: Ulman Balázs vagyok, most vagyok a kántorképzőn 3. éves, tagsaimból érkeztem, és igazából mindig is kiskorom óta érdekelt a zene, a zongora, illetve amikor elkezdtem az egyház életébe bekapcsolódni, egyre jobban érdekelt az oltárszolgálat mellől az, hogy mi van ott fent annál a hangszernél, vagy hogy lehet megszólaltatni, illetve az énekeket kísérni, vagy énekelni a Szent Misén, ezért jöttem a kántorképzőbe és kezdtem meg a tanulmányaimat. A képzésem talán a helyi kántortól hallottam még jó pár évvel ezelőtt, de hozzá kellett fejlesztenem az zongoratudásomat, hogy tudjak felvételizni. A terveim között pedig szerepel a kántorságnak a megélése a másik fő hivatásom mellett is.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak zenetudásra van szüksége a kántornak. Ezt látod is a helyi kántortól, aki talán a példaképed lehet, vagy az egyik?
1: Igen, látom is, illetve hozzájárok évközben is gyakorolni, tehát nagyon sokat is tanulok tőle, és tudom azt, hogy nem csak abból áll a kántorkodás, hogy én elmegyek a misére, és odaülök az orgonához, és leütök valamit. Elsősorban szerintem alázat kell hozzá, elhivatottság, illetve az, hogy az ember mindenféleképpen mindig gyakoroljon, hogyha adódik egy váratlan helyzet, akkor be tudjon ugrani, úgymond. Ez már velem is előfordult, hogy mise előtt szóltak 5 perccel, hogy fel kellene mennem játszani, illetve egy olyan lelki élet, ami szerintem a kántorság mellől engedhetetlen dolog.
2: Magi István vagyok, a Veszprémi Egyházmegye 1. éves papnövendéke, és itt is az 1. évfolyamot kezdtem el a kántorképzőbe, vagy hát most már lassan mondhatjuk, hogy befejezem. Keszthelyről érkeztem, és igazából ott is fogott meg valamilyen szinten a kántorizálás, de érdekesen nem úgy, mint sokakat az orgona, hanem leginkább az énekben való szolgálat, a gregorián ének és a híveknek a vezetése.
0: Pap növendék, tehát akkor papi hivatásra készül, és emellett azért most már egy-egy papi hivatásban látni, hogy azért előfordul a zenei képzettség is a papnak. Szeretné majd ezt a kettőt ötvözni, vagy hogy látja mindezt?
2: Hát egyébként elég gyakori, ahogy én észrevettem, szóval tényleg elég sok papnövendék és pap is kántorizál, de sajnos ez szerintem egészen a szentelésig lehet csinálni, mert nagyon sokaknál látjuk azt, hogy egyszerűen felszentelik, és már nincs ideje odaülni az orgona elé, csak kestelésből, mert egyszerűen tényleg annyira elfoglaltak az atyák. De ettől függetlenül így a készülődés időben egy nagyon nagy segítséget tud adni, főleg az imádság tekintetében, hogy amikor a napi imádság mellett is csak gyakorol az ember, akkor is úgymond töltődik azokból az énekekből, amiket gyakorol kántorként, mert ezek szent szövegeknek a megírt énekei, és ezek is segítenek az imádkozásba és az elmélyülésbe, és kicsit segítik az Isten kapcsolatot.
3: Én Csizmozia Luca vagyok, Harkányi eredetileg, Pécsre jártam a Ciszterci Nagy Lajos gimnáziumba. Tetszett a miséken az orgona hangjaim is a kántorkodás, de soha nem jutott eszembe, hogy kántor legyek, hanem ott a gimnáziumban voltak diákmisék, és egyszer Csák Lili tanárnő, az énektanár, akinek a mai napig hálás vagyok, egyszer a kezembe nyomta a Boldogasszony anyánkat, hogy akkor ezt kellene játszani majd az egyik következő misén. És tulajdonképpen így indult ez az egész, és utána kezdtem érezni, hogy ez mennyire szép és jó, és hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Hát valamennyire elvárás felém, tehát azért is csinálom, és igen, egy idő után így észrevettem, hogy ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy aki részt vesz a misén, az jobban el tudjon mélyülni a misén való részvételben az, hogy én vezetem tulajdonképpen az éneklést.
4: Gida Csoboka vagyok, egyébként az Altin tanulok éneknémet tanárnak, és talán a kántorságban az fogott meg, hogy a zenének egy még lelki boldalát lehet megélni, és az embereket is a zene által így Istenhez közelebb vinni. Szerintem az szép a zenében, hogy amit már is szavakkal nem lehet kifejezni, Isten dicséretét akár, vagy akár a zsoltárok, hogy van panaszos is, hogy így a zenében ez kifejeződésre jut, és tágabb eszköztára van a zenének.
0: Ki mit kapott itt a képzés alatt, ami egy kicsit úgy átformálta a gondolkodását, vagy mélyítette akár a hitét?
2: Nekem ami legjobban megfogott, és így bele se gondoltam, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg a kántor az ne csak egy profi orgonista és jó énekes legyen, hanem tényleg hitéleti szempontból is ott legyen, mert sokszor van az tényleg, hogy a kántorhoz mennek oda hitéleti szempontból, vagy akár tényleg szentírási szempontból, mert nem ég gáznak érzik, hogy a paptól kérdezzék meg, és kicsit közelebb érzik magukhoz, mint hogyha civilebb ember lenne a kántor, mint egy felszentelt személy, és ilyen szempont tényleg fontos az, hogy hitéleti kérdésekben ő is helyet tudjon foglalni, és ő is képbe legyen, és ne csak egy zenész legyen, aki fent a karzatról vezeti a dolgokat, hanem tényleg ő is úgymond a papnak a segédje legyen ilyen szempontból.
1: Én nagyon jó dolognak tartom, meg nagyon örültem annak, hogy volt külön liturgika és hittantárgyunk is a képzés alatt minden évben. Én például a hittannal utoljára általános iskolai koromban találkoztam, ami elég régen volt, és nagyon jó volt feleleveníteni a akkor megszerzett tudást, és azokat kibővíteni. A kedvenc tantárgyam, aminek mondatok, azt most kezdtük el, az a karvezetés volt. Így most már én is beletanulhattam ebbe úgymond egy kicsit, és úgy érzem, hogy ezt a világi munkámban is tudom majd hasznosítani, mivel főállásuként német nemzetiségi tanítóként dolgozom.
4: Én még csak másodéves vagyok, úgyhogy nekem sajnos még nincs karvezetés órám itt a kántorképzőn, de már várom én is azt a részét, amint eddig úgy hálás vagyok, meg sokat köszöntök a szolfés órának, mert ott teljesen meg lehet érteni a zenének a szerkezetét, és az így a működését segít megérteni. De persze a népének órák, az egész olyan magyar vonatkozása, hogy az, hogy kapcsolódik, akkor a Gregorián, hogy az egész európai zenekultúránknak a forrását megismerni, így tényleg rengeteg új művet adott, hogy annak a mélységét megtapasztalni is nagyon jó volt. De amit még így külön kiemelnék, az így a közösség. Mert így látni a többieken azt az elszántságot, hogy a nyarukból egy-egy hónapot így rááldoznak, az viszi az embert, és az nagyon sokat ad.
3: Gregorián órán, amikor a zsoltárt kell énekelni, és ott meg kell állni sor közepén, akkor ez szépen kiegészíti a csend valahogy az éneklést. Van egy ilyen belső áhítat, nyugalom, és ha valaki így énekli végig a zsoltárt, a misén is, akkor ezt nagyon jól tudja a hívek felé is közvetíteni. Talán ez az, ami legtöbbször, mintha elmaradna a miséken, és ez tényleg nagyon jó volt itt megtapasztalni.

Harmat Artúr központi kántorképző június 25-e és július 24-e között tartja tanfolyamát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, melyre június 15-éig lehet még jelentkezni a www.liturgia.hu/kántorképző oldalon található elérhetőséggel.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Wilhelm Péter plébános fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
2: A mai ünnepben megéljük és megtapasztaljuk Istennek a hatalmas nagy szeretetét, hogy Jézus velünk van az oltári szentségben, hogy Jézus veled van az oltári szentségben. Emberi életünk hatalmas nagy vágya, hogy minél közelebb érezzük magunkat szeretteinkhez. De egyetlen egy valakivel tudunk teljesen és ilyen módon, ugye az oltári szentségben jelenlévő Jézussal egyesülni. Embertársunkkal ezt így nem fogjuk tudni megtenni. Ezért is olyan csodálatos a mai ünnep, ezért is csodálatos ez a mai üzenet, amit Jézus mond nekünk, hogy ő a mennyből alászállott élő kenyér, és hogyha ebből a kenyérből eszünk, akkor örökké élünk, és ő velünk van, ő veled van valóban a világ végéig. És tényleg mindannyiunkat érint, hogy hogyan adhatja ő eledelül önmagát nekünk, hogyan történhet mindez. Ám szerintem nem ez a legnagyobb kérdés, mert ez Isten titka, ez az isteni misztérium nem emberi kérdés megválaszolására való. Meghagyjuk ezt a titkot Istennek, hanem az a nagy kérdés, hogy én hogyan tudok ő vele kapcsolódni, hogy amikor magamhoz veszem az ő testét, amikor imádom őt az oltári szentségben, szentségimádáskor, a szent misében, énekelve, imádkozva, akkor vajon hozzá tudok-e kapcsolódni, mert ő hozzám kapcsolódik. Ő már megelőzött ezzel a szeretetével, hogy ő eljött, megváltott és önmagát adja, saját magával táplál bennünket. És akkor én hogyan tudom ezt megvalósítani a saját magam életében, hogy őt, magát befogadom újra és újra. Ez számunkra is nagyon sokszor titok, nagyon sokszor kérdés, néha félelmetes kérdés, mert félünk attól, hogy én próbálkozom, de nem sikerül. Én szeretném, de mégis azt érzem, hogy nem jön össze, nem sikerül nekem. Ne izguljunk emiatt. Isten hatalmas nagy szeretettel van felénk és irányunk.

megérezzük és megtapasztaljuk templomainkban, hogy Isten valóban jelen van, valóban itt van közöttünk. Az Úr napja, maga a kifejezés is szerintem egy csodálatos magyar név, hogy megünnepelhetjük azt, akit nagyon szeretünk, mint egy születésnapost, egy olyan kiemelt nap, ami különösen is róla szól. Bár minden vasárnap úrnapja, ezért próbáljuk ne csak a mai vasárnapon megülni és ünnepelni Jézus velünk létét az oltári szentségben, hanem minden vasárnapunk legyen egy igazi ünnep, Jézus ünnepe, Isten szeretetének ünnepe. Így kívánok minden kedves testvéremnek áldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam, Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Budapesten tárgyalt Mihail Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Magyar Péter arról is beszélt, hogy tájékoztatta ír partnerét a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról, és hangsúlyozta, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Sulyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is zajlik. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző cég vezetője 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió bírósága április

0: Áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a Pécsi Pride szervezője ellen is. Az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályok alkalmazására szólította fel Magyarországot és Romániát az Európai Bizottság. A testület a júniusi kötelezettségszegési eljárásokat ismertető csomagjában kifogásolta, hogy 2023-ban elfogadott, átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezései nem kerültek be a két ország nemzeti jogszabályaiba. Ezek többségét tavaly októberig kellett volna bejelenteni. A két tagállamnak két hónapja van a válaszadásra, valamint arra, hogy megvalósítsa a jogszabályok átültetését. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Egy ember megsérült. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás és órákra megbénult a forgalom. Közben Itália déli részén koranyári kánikula tombol. Szicíliában napok óta 35 fok körüli értékeket mérnek. Hétvégére azonban ott is jelentős lehűlés várható. Itthon a Dunántúlon derült, máshol változóan felhős az ég. A keleti és északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél, éjszaka 10-16, holnap napközben 24-29 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Ma 14 óra 30 perckor a Dunán.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
4: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
3: Rendhagyó történelem óra
4: 19 augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
3: Múltunk árnyai.
4: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
3: Közös hét a fontos helyszíneken.
5: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
4: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
3: Történelmi séták. Ma 17 órakor a Dunán.
1: Rádió Színház.
6: A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
7: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Harmadik rész. Törökország.
6: A napkeleti utazás gondolatát eszemben forgattam már Kecskeméten létem idején, s azóta is folytonosan ott lebegtek szemem előtt azok a bűvályos képek, melyeket a kelet költői műveiből ismertem meg legelőbb. Tervem csak akkor érett meg végképpen, midőn utolsó nevelői állásom jövedelméből 120 forintom megmaradt.

Anyám, kit lelkemből szerettem, kevéssel első keleti útra kelésem előtt meghalt. Az én nevem volt az utolsó szó ajkán, és halálával elnémult az egyetlen szív is, mely szeretettel dobogott értem Európában. Ekkor határoztam el, hogy amint csak lehet, útra kelek Konstantinápoly felé. Yes.

0: Elhatározásom nem csekély gondot adott időközben megismert nagylelkű mentoraimnak, hogy összeteremtsék számomra azt a pénzt, amely elég legyen arra, hogy legalább a Pesttől Konstantinápolyig vivő úton szükséget ne szenvedjek. De végül meglett ez is. Ellátva a szükséges útlevéllel, nem sokára összecsomagoltam szótáraimat és egynehány kedves költőmet a fehér ruhám készlete mellé, és így szálltam a gőzhajóra az 1857. évnek egy márciusi reggelén, senkitől sem kísérve, senkitől meg nem siratva vagy sajnálva, és, mint Wieland mondja Oberonban, útra keltem a régi romantikus tájak felé. Egész nap fenn jártam a fedélzeten, beszélgetésbe ereszkedtem a velem együtt utazó, különböző nemzetiségű nép öregjével és fiataljával, és mert mindenkit az anyanyelvén szólítottam meg, sokoldalú nyelvtudásom csak hamar felkeltette utitársaim csodálkozását. Egyesek azzal adták jelét tetszésöknek, hogy megkínáltak egy-egy pohár itallal, vagy meghívtak szerény ebédjökre. Ha jól laktam, egynehány fokkal magasabbra szökött természetes jókedvem és derült lelki állapotomban szívesen szavaltam el egy-egy szép részt kedves költői műveiből, de legszívesebben egyet-egyet Petrárka szonettjeiből.
1: Quel rossignol che si suave piagne, forse suo figlio, sua cara consorte.
0: Az ő múzsájának segítségével estem kegyébe a hajó olasz szakácsának, ki felszólított, hogy a konyha ajtajában foglaljak helyet, s amíg én kívül deklamáltam, a költői lelkű szakács annál vidámabban verte üstjében a habot, és helyjel közzel bíztatón kiáltotta ki hozzám, hogy bravo, vagy ben fatto, és hébe-hóba kinyújtott egy-egy jó tányérra valót művészi alkotásainak legjavából. A napkeletre vívő kalandos útam a lehető legjobb biztatással indult meg a Dunán való utazásom közben.
1: Quei tuo bei lumi assai più che il sol chiari, chi penso mai veder par terra oscura.
0: A nap alkonyodóban volt, és végső sugarai megvilágították a szerb, oláh, bolgár és török népségtől tarkáló fedélzetet, mikor a próféta tanításának egy tiszteletre méltó híve leterítette egy zugban az imádkozó szőnyegét, és lebocsátkozott reá elvégzendő esteli ájtatosságát. Engem mélyen megragadott a látása ennek a véghetetlen alázatossággal és megsemmisüléssel, mélyen lehajtott fejjel és csüggetten széttárt karokkal előttem ülő szegény aggastyánnak. Nem vettem le róla szemem, s mikor mély boldogság örömével telve fölkelt imádságától, és szőnyegét összegöngyölte, elé álltam, megszólítottam, és nagyon örültem, hogy beszélgetésbe ereszkedett velem. A Madzsar név abban az időben, mikor a törökök pártjukba fogták az emigrált magyarokat, jó hangzású volt a török fülnek, s midőn hozzá még megmutattam a jó öregnek a kezem ügyében levő török olvasókönyvemet. Vallásos munka volt e címmel Kirk Sual, a 40 kérdés, és hangosan felolvastam belőle egy részletet, bizalma szemlátomást megnövekedett, meghívott vacsorára, és egész utazásom közben számos jelét adta barátságának és szívbéli jóságának. Ehhez hasonló más ismerettségeim is hozzájárultak ahhoz, hogy oszladozni kezdettek a sötét fellegek a messze idegenben reám váró jövő égboltozatáról. Dunai utazásom csak hamar véget ért, s mikor sikerült félárú jegyet szereznem a Lloyd tengerjáró hajójának fedélzetére, gyönyörűségem annál nagyobb volt, mert életemben ezúttal pillantottam meg először a tenger sós hullámait. A matrózok engedelmével egészen a hajó orrába álltam, s mintha valami delfin hátán lovagoltam volna, A sós víztől csapdosva jártam meg az első mérföldeket. Valósággal úsztam a boldogság tengerében, daloltam, újongtam, nagyokat rikkantottam, és késő éjszakáig versenyt szavaltam a tengeri sirályok rikoltozásával és a hátam mögött levő utasok zsivajgásával. Félig átázva, éjnek idején húzódtam vissza végül szurdékomba, a födélzetnek a törökök által elfoglalt részére, és csak hamar jó leső álomba merültem. Éjfél körül járhatott az idő, mikor a szél üvöltése, az árbocok recsegése, a hajó felszökkenése és elmerülése, az utasok és különösen a török nők sóhajtozása, jajgatása és nyögése mi hamarabb világossá tették előttem, hogy részem lesz abban a szerencsében, hogy igazi viharban ismerkedhetem meg a Fekete-tenger rettentő fönségével. Ügyet sem vetve az általános vad zűrzavarra, felugrottam fekvőhelyemről, belemeresztettem szemem a szurok sötét éjszakába, és nem tudtam hova lenni örömömben, mikor egy-egy villám lecsapó fényénél megpillanthattam az emelt magasságra tornyosuló hullámok borzalmait.

0: ez volt az a rettentő gyönyörűség, amelyre képzeletem oly sokáig vágyakozott. S mikor a korlátra támaszkodva, mely tanyánkat az első osztályú utasok fedélzetétől elválasztotta, rajongó lelkesedéssel kezdettem szavalni a Henriáde egy néhány strófáját, észrevettem, hogy egy föl és alá járó utas hallgatózva megáll, és nem sokára oda kiált hozzám franciául.
1: Kicsoda ön? És hogy jut eszébe épp most a Henriáde?
0: Rövid szóváltásunkból megtudtam, hogy a konstantinápolyi belga követség titkárával estem ismerettségbe, ki másnap reggel is szóba állt velem, és felszólított, hogy látogassam majd meg Perában.

Fölösleges elmondanom, hogy nagy benyomást tett Reálm, amikor bekanyarodtunk a Boszporuszba. Kritikus helyzetem komolysága csak akkor vert föl álmodozásomból, mikor Galatával szemközt horgonyt vetettünk, és az utasok a bárkákhoz tódulva partra szálltak. Éppen csak annyi pénz maradt a zsebemben, hogy megfizethettem a bárkásnak, és halovány sejtelmem sem volt róla, hogy voltaképpen hol szállok meg, és hogy merőben pénztelenül miből élek meg ebben az idegen városban. Amennyire emlékezem, teljes 2 óra telt belé, míg partra értem, és Galata meredek emelkedésén át perába jutottam. Olyannyira lekötötte figyelmemet az a különös élet, melyet láttam, és annyira hatott rám az idegen nyelvek, viseletek és arcok összevisszasága, hogy lépten nyomon megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Jobbra és balra lögdöstetve, egyszer csak éreztem, hogy valaki vállamon ragad, és megszólít előbb olasz nyelven, aztán magyarul. Ön az a nyelvtudós talán, kinek keleti utazásáról hírt olvastam a magyar újságokban? Emigráns honfitársam volt, püspökinek hívták. Magyaros kalapom lengő szalagjával vontam magamra figyelmét. Igen, az vagyok, feleltem, és mert ön az első honfitársam, kivel összetalálkozom, öntől várom az útbaigazítást, hogy hol és miképp juthatok itt szálláshoz. A jó ember megütközve nézett rám, úgy látszik, ő is belelátott zsebem ürességébe. Tudtomra adta, hogy neki magának sem megy valami különösen jól a sora, de azért kész egyelőre megosztani velem szerény hajlékát. Noha ő sem több ez idő szerint facér szakácsnál. A szűk és piszkos utcák tömkelegén át az angol követség tűzfala mögött levő lakására vezetett, mely bútorozatlan, tört ablakú, üres és barátságtalan szobából állott, s amelynek a fal mellett álló rongyos török diványán jelölte ki helyét éjjeli nyugalmamnak. Az egyik fele az enyém lesz, a másik az öné. Ami pedig az étkezést illeti, mutatok majd önnek egy lokandát, azaz vendéglőt, ahol olcsón étkezhetik, ha van rá pénze. Csak hamar lekísért egy pinceszerű helyiségbe, amely ezt az előkelő címet viselte, Café Flamme de Vienne, s amelyben lehetett kapni teljes kávét bécsi zsemjével, ami nagy újdonság számba ment akkor a keleten. Találkoztam ott még több más honfitársammal is, akik török katonai uniformisban vagy kopott ruhában lézengtek, és félig barátságosan, félig gyanakvó szemmel fogadtak, mert az emigránsok akkor minden Magyarországból érkezőt osztrák kémnek tartottak, aki azért jött, hogy jelentést tegyen Bécsnek életmódjukról és viszonyaikról. De ártatlan külsőm csak hamar eloszlatta honfitársai minden bizalmatlanságát, és mert nagy csodálkozásukra olvastam törökül, és a beszédben is meglehetősen nagy gyakorlatosságot mutattam, elég hamar befogadtak társaságukba, sőt, voltak közöttük, akik megkínáltak egy-egy reggelivel is. Bejártam keresztül kasul a város európai és török részének utcáit, nagy előszeretettel szólítottam meg a kávéházakban gubbasztó törököket, hangos felolvasást tartottam a magammal vitt török könyvekből, és csak hamar rájöttem, hogy a mohamedánusok nagy érdeklődéssel viseltetnek török és perzsa nyelvtudásom iránt. Az irodalmi és népnyelv közt levő nagy különbség miatt bizonyos tiszteletre tarthat számot török földön az irodalmi nyelv ismerője, főképp, ha még hitetlen is hozzá. A törökök magyar barátisága akkor tájt éppen a tetőpontján állott, és ha egyik vagy másik kávéházban helyes kiejtéssel és kellő modulációkkal nyilvános felolvasást tartottam az Asik Garibból, azaz a szerelmes idegenből, vagy más népies költeményekből, bő aratásom volt kenyérben, sajtban és kávéban, közben még kebabban, azaz pecsenyében, pilafban és pasztirmában, azaz füstölt húsban is.
Szerencsémet sajnos megzavarta addigi szállásadóm, püspöki úr hirtelen való elutazása. Felfogadták szakácsnak a Messageri Imperial egyik hajójára. Nem volt hát többé biztos éjjeli szállásom. Sokáig kellett járnom az új lakás után, míg végre a magyar egylet titkára azt ajánlotta, hogy üssem fel tanyámat az akkor éppen feloszlóban levő egyesület tanácskozó termében. A bútorozatlan, tágas szobában találtam egy öreg kanapét, és el is helyezkedtem rajta. De az éjszakák hűvösek voltak, és nem tudtam elaludni. Takarót kértem hát a titkártól, s a jó ember egy tépet nemzeti színű zászlót adott át nekem, így szólva hozzám komoly ünnepiességgel. Nincs egyebem, mint ez a drága emlék dicső harcainkból. E zászló tüzet öntött a jogért és a szabadságért küzdők soraiba. Takaródzék vele, önt is fel fogja melegíteni.

délelőttöket jobbára török könyvek olvasásával töltöttem, és csak este felé jártam el egyik vagy másik kávéházba, hogy ismert szerelmi dalok szavalgatásával szert tehessek egy nehány piaszterre. Az emberek némán hallgatták Vamik és Ezra, Koszrú és Sirin szerelmi panaszait, mikor a szerelmesek bús sorsáról volt szó. Hallgatóim csodálkozásuk és lelki felindultságuk élénk jeleivel kísérték felolvasásomat és előadásomat. Későbbi utazásaim során így volt ez Perzsiában is. A nyelv és a szó hatalmas eszköze bizony az embernek. És mikor ennek én már ázsiai kalandos pályám elején tudatára ébredtem, csak hamar eltűnt nem egy sötét vonása a messze jövő képeinek. Konstantinápolyi életemnek ebben az időszakában és később is örömmel érintkeztem a magyar emigránsokkal, noha mindig törökök közt éltem. A legjobb ismerősöm, mondhatom barátom, Szilágyi Dániel volt közöttük. A jó szerencse különös kedvezésének köszönhette, hogy az anyaföldről nem az anyaföldbe, hanem a konstantinápolyi magyar társaság kellős közepébe jutott. A csatamezőn halottul maradt az elesett honvédek közt, és velük együtt tették a kocsira, hogy a közös sírverembe temessék. De útközben a kocsinak egy erős zökkenésétől magához tért, rászólt a mellette lovagló honvéd bajtársra. Hova a pokol fenekére visztek ti engem? A közös sírtól így megszabadulva, utóbb török földre menekült, és Konstantinápolyba jutva sokat foglalkozott a keleti nyelvekkel, és sokat is dolgozott. Dani ebben az időben amolyan prókátor féle volt a muzulmánok és az európaiak közt. Amellett szenvedelmesen gyűjtötte a ritka keleti könyveket és kéziratokat. Boltot bérelt a nagy gyűjteményéhez, és abban ült reggeltől estig. Ott is érte utol a halál 1885-ben. Könyveit az akadémia megbízásából én vettem meg ekkor 3000 forinton, így mentettük meg az elkallódástól a becses gyűjteményt, mely sok értékes anyagot őrzött török hódoltságunk történetéhez. Konstantinápolyi magyar ismerőseim közül sok kedves emlék fűz a magyar emigráció még élő tanújához, Tűr Istvánhoz is. Volt az emigránsok közt egy V nevű báró, akit már korán emlegetett emberré tett köztünk az a sajátszerű körülmény, hogy párosával vonult a hontalanságba, megszöktetve egy miskolci család 16 éves gyönyörű leánykáját. Ez a tisztelt úr egy bizonyos idő múlva, mikor kifogyott az apró pénzből, kedvesét jó pénzen eladta egy török pasa háremének. A szép Mari nyomorúságában a magyar emigrációhoz fordult segítségért. Sűrűn küldötte az üzenetet a háremből, és érezte mindenki, hogy kell valamit tenni a boldogtalan leány érdekében. Végre Tűr István gondolt merészet és nagyot. Ének idején létrát támasztott a pasa háremének falához, és nyaktörő vállalata sikerrel járt. Ő lett a szép Mari második elrablója. De ez a bátor vállalkozás nem szabadította meg végképpen a szegény leányt, ki egy ideig Kun Albert, konstantinápolyi magyar divatáru kereskedő védőszárnya alatt élt, utóbb azonban férjhez ment egy Olaszországból menekült derék magyar férfiúhoz, ki hazahozta, és boldog családi tűzhelyet alapított vele Felső Magyarországon.

Egy reggel, 1859-ben történt, különös látogatóm akadt. Egy fiatal ember, sapka vagy kalap nélkül, vörös, szegélyű hálóköntösben. Magyarul szólított meg. Elmondotta, hogy Hollánnak hívják, az unokatestvére Hollán Ernőnek, s a Bécsi Keleti Akadémia növendéke volt, de ének idején megszökött az intézetből, hajón Konstantinápolyba jött, és el akar jutni Garibaldi seregéhez. Most bajba keveredett, mert az osztrák spiclik megszímatolták, hogy itt van, s ha elfogják és visszaviszik Bécsbe, ki tudja, mi sors vár rá. Megszántam, és szerencsésen eljuttattam egy hajóra, mely aztán partra tette Olaszországban. Fájdalmas érzés nyilallik a lelkembe, mikor a magyar emigráció egyik legboldogtalanabb alakjára, Splényi Lajos báróra gondolok. Fiatal ember volt még, midőn a szabadságharc kormánya diplomáciai küldetésben Turinba rendelte. Ő volt Magyarország követe a Szárd királyságnál. Mikor az önvédelmi harcnak vége szakadt, Törökországba menekült ő is. Nem tudom, mi bírhatta-e rendkívül tehetséges és művelt embert arra, hogy a hasis élvezetének adta magát. Alig, hanem a meghasonlottság és a kétségbeesés. Mikor én megismertem, kolduló dervis módjára, mezitláb és rongyosan, heteken át mosdatlanul, nagy bottal a kezében csatangolt Sztambul utcáin. Amennyire én tudom, az anyja két ízben lent járt érte, hogy hazavigye Magyarországba. Mint hiába volt. Engedte, hogy felruházzák, követte is anyját Galacig, de onnan aztán visszaszökött a végső romlást anyájára, Konstantinápolyba. A hasis bizony nem egy áldozatát szedte akkoriban a konstantinápolyi magyarság közt. Nekem szerencsém volt, és rövid 3 hónap elmúltával nem csak külső megjelenésem szerint, mozdulataimban és taglejtéseimben adhattam az effendi szerepét, hanem már teljes eleganciával kezeltem a török nyelvet, és a legjobb úton voltam arra, hogy tökéletes effendi váljék belőlem.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Harmadik rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Hozzátette, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői tegnap megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sport repülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A megszokottnál később július 30-án rajtól idén a kék szalag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
2: Felfedező a tudomány világáról.

0: anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Én nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
1: Ez egyebek között a figyelem kutatása volt. Ziegler István kísérleti pszichológus nyerte az idén a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíját.
2: Hogyha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
1: Harcban a hólyagrákkal. 3 éves kampány a korai felismerésért.
3: Adi mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét, hogy semmisítsék meg kéziratait. E verset azonban a költő öccse, Lajos vitte be a folyóirathoz. Ő pedig megőrizte.
1: Az elbocsátó szép üzenet kézirata is látható az Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállításán. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Maradjanak velünk, munkatársammal, Zilai Helgával, azonnal kezdünk.

0: Nagy szerencsém volt, egy nyaraláson kaptam kölcsön egy biciklit, elmentem föl a hegyek közé, nagyon rossz utakon, bicikliztem, zögykölöttem, és utána levő napon elkezdtem véreset vizelni. Elmúlt a véres vizelet, és a vége is lett a nyaralásnak, de elmentem a házi orvoshoz, mert úgy idegesített, és a házi orvos azt mondta, hogy azonnal indítsak az urológiára, és kell egy ultrahang. A ultrahangon, ami hetekkel később volt, az orvos azonnal mondta, hogy egy diónyi daganat van már a hólyagban, és nyilván, ahogy zögykölődtem, annak ott a igénybevétele okozta ezt a bevérzést.
1: Gergely mesélte nekem egy évvel ezelőtt, hogy így derült ki, hogy hólyagjában rákos daganat van, de sokan ilyenkor sem mennek orvoshoz. Egy csepp se, egyszer se. Ez a jelmondata annak a 3 éves kampánynak, amelyet az Európai Unió a Magyar Urológusok Társasága részvételével indított a hólyagrák korai felismerése érdekében. A jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki akár egyetlen csepp vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. Ne késlekedjen, ne várjon arra, hogy elmúlik, ha elmúlik, ne várjon a tünet ismételt jelentkezésére. A hólyagrák sokáig tünetmentes, fájdalommentes, leggyakoribb első tünete a véres vizelet. Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatóját, és Dér Bálintot, a klinika urológus szakorvos jelöltjét, az említett kampány a Be Clear operatív felelősét hallják. Először Nyirádi Péter beszél.
2: Ez egy Európai Uniós támogatásra létrejövő program, amely az Európai Urológus Társaság ernyője alatt a lengyel, a görög és a magyar urológus társaság részvételével, illetve az európai betegszervezeteknek a támogatásával a húgyhólyagrák korai felfedezésére szeretné felhívni a figyelmet azzal, hogyha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
3: Évente megközelítően 3500 új hólyagdaganatos esetet diagnosztizálunk a pacienseknél.
1: Dér Bálint.
3: A valós előfordulás ennek közel másfélszerese lehet.
1: Tapasztalják, hogy emberek véreset pisilnek és nem mennek orvoshoz, esetleg hónapokig várnak.
2: Sajnos igen, tekintettel arra, hogyha valaki egyszer véreset vizel és után elmúlik, azt gondolja, hogy a probléma megoldódott. De sajnálatos módon nem oldódik meg a probléma, mert abban az esetben, ha egyszer is valaki véreset vizel, annak a hátterében ott állhat a húgyhólyagrák. Az orvosnak kell ugye ezt tovább kiértékelni. Elvileg ugye más is okozhatja. Húgyulti kövesség vagy gyulladás esetében is kialakulhat, de főleg egy dohányosnál mindenféleképpen ki kell zárni a lehetőséget, ez húgyulti daganatos megbetegedés következtében alakult ki.
1: A húgyhólyagrák felismerése technikailag, orvosdiagnosztikailag mennyire nehéz?
2: Képalkotó vizsgálatokkal, mint ultrahang, CT ki lehet mutatni, de valóban meggyőződni úgynevezett hólyagtükrözés révén lehetséges.
1: A köztudatban valahogy úgy van, hogy ez a férfiak betegsége. Mennyire felelez meg a valóságnak?
3: Nem kizárólag a férfiak betegsége, nőkben is igen gyakran előfordulhat, illetve sajnos Magyarországon az előfordulási arány a női populációban európai szinten is igen magas. Ezért nagyon fontos, hogy mindkét nemben a dohányzás, abbahagyása szükséges a betegség megelőzéséhez.
2: Amire azért fontos fölhívni a figyelmet, hogy különböző festéküzemekben, festékgyárakban, illetve kemikáliákkal dolgozóknál az előfordulási valószínűsége sokkal magasabb, és sajnos nap mint nap találkozunk ilyen páciensekkel.
1: Milyen az arány férfiak és nők között?
2: Az arány az 1:4.
1: Tehát 4-szer annyi.
2: 4-szer annyi férfi, mint amennyi nő van.
1: Mennyire jól gyógyítható betegség a hólyagrák, vagy mennyire jól kezelhető? Tehát milyen esélyeket ad a gyógyuláshoz, hogyha valaki az egy csepp vért meglátva már orvoshoz megy?
2: Ugyanúgy, mint bármilyen más daganatos betegség, abban az esetben, ha idejekorán felismerésre kerül, abban az esetben gyorsan és jól gyógyítható. De ugyanakkor ebben azért szerepet játszik az, hogy milyen típusú a daganat, tehát milyen az úgynevezett malignitása, tehát mennyire súlyos. Sajnos van olyan, akinek a felfedezés pillanatában is már nagyon súlyos, úgynevezett izomba terjedő daganat, amivel szemben állunk. De azt kell mondanom, hogy azért az elmúlt 5 évben radikális vívmányokat sikerült elérni, akár a gyógyszeres kezelés, akár a sebészeti ellátás területén.
1: Melyek a kezelés legfontosabb elemei?
2: Először a diagnosztika, a tükrözés, az úgynevezett cisztoszkópia, ezt követően endoszkópusan, tehát húcsőrön keresztül történik a daganatnak az eltávolítása, amely egyrészt diagnosztikus, másrészt sokszor terápiás is, tehát ezáltal eltávolításra kerülhet a korszövettani vizsgálat tudja kimondani a további teendőkt. Abban az esetben, hogyha ez felületes daganat, abban az esetben úgy hólyagba adandó kezeléssel meg lehet előzni, vagy a valószínűségét csökkenteni. Az ismételt kialakulását a húgyhólyagráknak, abban az esetben ez mélyre terjed, abban az esetben további radikálisabb beavatkozásra kell felkészülni.
1: Az mit jelent?
2: Ez vagy műtéti, vagy endoszkópos sebészeti sugárkezelés plusz kemoterápia.
1: Az Európai Unióban ez az egy csepp vér kampány nem az első. Tudunk-e valamit a korábbiak eredményeiről?
2: Azt kell mondanom, hogy az Európai Unió is belátta, hogy az egészségi állapotát a társadalomnak a prevencióval tudjuk javítani. Tehát arra nincs lehetőség, és azt kell mondanom, hogy a magyar hallgatóknak is nem azon múlik, hogy valami csúcskóráz épül föl, nem azon múlik, hogy egye vagy kettővel vagy százal több orvos lesz, azon múlik 80%-ban, hogy mi saját magunk mit teszünk érte. Egy-egy ilyen kampány azért azt lehet mondani, hogy igenis kimutatható egy 5 éves intervallumban, hogy sikerült minél több pácienshez eljutni, és emberéleteket sikerült megmenteni.
1: Itt nem a megelőzésről van szó, ha jól értem, hanem a korai felismerésről.
2: Pontosan, de ugyanakkor azért a megelőzésről sem felejtsünk el szólni, tekintettel arra, hogy a legjobb, ha az a betegség nem alakul ki.
1: Tehát a dohányzást mondhatjuk egyértelműen a legfontosabb rizikótényezőnek?
2: A dohányzás a legfontosabb, de ahogy mondtam, a kemikáliákkal dolgozók és a családi halmozódás.
3: Ennek az Európai Uniós kampánynak egy új aspektusa, hogy nem csak a megelőzéssel, a civilekkel foglalkozik, hanem hangsúlyos része van a betegellátásban résztvevő szakellátó személyzet oktatásának is, hogy minél jobban tudják tájékoztatni a betegeket az adott állapotukról, illetve minél jobban részt tudjanak venni a döntési folyamatokban, minél tájékozottabban tudjanak beleegyezést hozni a kezelésükről, kivizsgálásukról. Az urológus szakorvosok, illetve a szakellátó személyzet oktatása igen fontos ebben a kampányban és innovatív, mert különböző lehetőségek vannak mind a diagnózisban, mind a kezelésben, és erről fontos, hogy a betegeket tájékoztassák és együtt hozzanak közös döntést ezekről a lépésekről.
1: Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét és Dér Bálint szakorvos jelöltet hallották az Egy csepp se, egyszer se Európa Uniós ismeretterjesztő kampányról, amelynek célja a hólyagrák korai felismerése.

0: Mire figyelünk és mire nem figyelünk? Mi az, amit figyelem közben mégis regisztrál az agyunk, pedig látszólag figyelmünkön kívül esik? Ilyen és hasonló problémákkal foglalkozik évtizedek óta Ziegler István kísérleti pszichológus, akit 80. születésnapja alkalmából kollégái két hete mini konferencián köszöntöttek, és aki a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült. Ziegler István pszichológus diplomája megszerzésétől, azaz 1969-től az Akadémia Pszichológiai Intézetében dolgozott, amelynek hosszú éveken át az igazgatója is volt. Ezt az intézetet ma kognitív idegtudományi és pszichológiai intézetnek hívják. Ziegler István ennek kutató professzor emeritusa.
1: A módszertan, amit még most is csinálok, az agy elektromos jelenségeknek az értékelése embereken. Ez egy olyan fajta kutatás, ahol többféle megközelítés van. Én magamat pszichológusnak tartom, tehát amit én csinálok, az az, hogy pszichológiai jelenségeket próbálok ezekkel az idegtudományos módszerekkel vizsgálni. A pólus másik oldala azok a kollégák, akiket az érdekel, hogy hogyan működik az agy. Mi mindig pszichológusként foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal.
0: Tehát pszichológusként tették fel a kérdést.
1: Igen, pontosan. Tehát a figyelemmel kapcsolatos és pszichológiai kérdéseink voltak.
0: Például
1: az, hogy milyen modelleket lehet avval kapcsolatban fölállítani, hogy egyszerre rengeteg mindenféle éri az emberi szervezetet, akár látáson, akár halláson, mindenen keresztül. Hogy van az, hogy ebből kiválasztjuk azt, ami éppen a viselkedésünk szabályozása szempontjából fontos. Ezt hívják a szelektív figyelemnek. Tehát ennek hol van a hatása, már korán az észlelésben hat, vagy pedig egy későbbi szakaszban. Ez például a figyelemmel kapcsolatos. De ugyanezt aztán be lehet tenni egy olyan kérdéskörben, amivel szintén rengeteget foglalkoztunk, hogy hogyan változik ez az életkorral, időskorban, ezek miképpen változnak. És azután egy különösen érdekes része a dolognak az, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi lesz azokkal a környezeti hatásokkal, amikre nem figyelünk. Tehát azok elvesznek-e, vagy pedig valahogy azt is feldolgozza az észlelő rendszerünk, mert azért lehetnek fontos dolgok is, amiket éppen nem figyeltünk azok között, a változások között. Most ezeket azért jó vizsgálni, ezekkel az agyi elektromos módszerekkel, mert ezekre éppen nincsen külső reakció. Ugye a klasszikus pszichológus olyan módszereket alkalmaz, ami vagy azon alapul, hogy milyen gyorsan reagálunk, vagy pedig, hogy mennyi hibát csinálunk. Most, hogyha minket az érdekel, hogy mi történik azokkal, amikre nem reagálunk, akkor ezek nagyon közvetetten használhatók csak, viszont az agyi elektromos működések azok mutatják ezeket.
0: Valami olyasmit kell elképzelni, hogy megyek az utcán, arra figyelek, hogy jön a busz,
1: igen,
0: de azt, hogy a mellettem elmenő nő milyen ruhában van, azt nem veszem észre.
1: Pontosan ilyesmiről van szó, de ezek közül, a környezeti események közül nagyon sok mindent regisztrál az idegrendszer, főleg azokat a dolgokat, amelyek a szokásostól valamilyen szinten eltérnek. Tehát, hogyha van valamilyen állandó együttes a környezetben, de valami ettől eltér, ezt automatikusan regisztrál, és a tulajdonképpen ezt lehet nagyon jól vizsgálni ezekkel az agyi elektromos jelenségekkel.
0: Szóval, hogy a bikiniben menne el mellettem a körúton, akkor azt észrevennénk?
1: Azt észrevennénk, igen, az már egy másik dolog, szóval, hogyha valami nagyon feltűnő, akkor egy egészen más rendszer is elkezd működni.
0: Hogyan kell egy ilyen kísérleti elrendezést elképzelni?
1: Hát ugye általában a laboratóriumi kísérletek egy nagyon jelentős részben megpróbáljuk valamiképpen modellezni a valóságot, kiiktatjuk azokat a mozzanatokat, amelyek az eredményeket zavarnák, és egy némileg mesterséges helyzetet teremtünk, de mégiscsak annak valami köze van. Ez a mi esetünkben úgy néz ki, hogy adunk valamilyen feladatot a vizsgált személynek, amivel ő elfoglalja magát, tehát például kell egy képernyőt nézni, és egy mozgó pontot meg kell tartani a képernyő közepén, tehát neki oda kell figyelni. Ezzel egyidejűleg a képernyőnek más része részein jelennek meg egyéb események, amelyek úgy néznek ki, hogy általában ugyanaz jön, de néha egy ettől eltérő. És akkor mi azt tudjuk megvizsgálni, hogy az ettől eltérő esemény mennyiben vált ki más agyi elektromos tevékenységet, mint az, ami sorozatosan ismétlődik.
0: Tehát ez, akkor tulajdonképpen ez megváltoztatja a figyelmet?
1: Tulajdonképpen nem változtatja meg, és éppen ez a poén benne, hogyha megkérdezzük utána az illetőt, hogy mi mindent látott még, akkor nagyon kevés dologról tud beszámolni. Minden esetre ezeket az eltérő eseményeket regisztrálta az idegrendszer. Hát abban az esetben, hogy ezek nagyon-nagyon eltérőek, akkor jön ez az eset, amit tetszett mondani a bikinivel.
0: Mi az az eredménye, amire a legbüszkébb, vagy amire azt gondolja, hogy a legjelentősebb?
1: A legjelentősebb azok az eredmények, amiben megpróbáltuk megnézni azt, hogy ez az automatikusan működő rendszer mennyire okos. Tehát mi mindent vesz észre. Például nagyon érzékeny arra, hogyha vidám arcok között jön egy szomorú, és viszont érzékeny arra, hogyha férfiak között egy nő van, és viszont érzékeny arra, hogyha két esemény gyakran egymással összekapcsolva jelentkezik, de most ez a kapcsolat megszűnik. Tehát kiderül, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen primitív intelligencia, ami így működik bennünk, nem észrevett, szoktuk mondani, hogy implicit módon.
0: Nyilván ennek valami evolúciós jelentősége van, nem? Hogy a szokatlan dolgokat a túlélés érdekében észrevegye az ember.
1: Természetesen ennek evolúciós jelentősége van, mert ha én éppen megyek gyűjtögetni, de közben jön a veszélyes állat, hát akkor jó, hogyha valami ezt jelzi. Tehát a környezetről egy általánosabb kép megjelenik az információfeldolgozó rendszerben.
0: Ezek az eredmények, amelyekhez a kísérleteik során hozzájárultak, hozhatnak-e valami gyakorlati dolgot a mindennapi pszichológiában vagy a pszichiátriában? Gondolok a figyelemzavaros hiperaktivitásra.
1: ADHD-sok azok nem annyira egyszerűek, mert azért ilyen kísérlet az az kell, hogy az illető egy ideig ott üljön és figyeljen egy dolog, az a pont az, ami neki nehéz, de azért ezt is csinálják. És hát például a mi kutatásainkban kiderült az, hogy akik sokat dohányoznak, azok lényegesen érzékenyebbek a dohányzással kapcsolatos tárgyak megjelenésére automatikusan, mint akik nem dohányoznak. De ugyanaz igaz például az internet addikcióval kapcsolatban is. Na most rengeteg olyan kísérlet van, amikor különböző átlagostól eltérő mintát vizsgálnak, mi is vizsgáltunk. Tehát például kiderül az, hogy olyan sportolók, akiknek a sportága nagyon koncentrált figyelmet igényel, mint például céllövők, azoknál lényegesen kevésbé jelennek meg ezek a külső körülményekre való érzékenységet mutató agyi hullámok, mint például azoknál a sportolóknál, akiknél a sportjuk pont az ellenkező, mint például a kézilabdások. Tehát ilyesmire ezeket lehet használni. Aztán egy másik dolog az az, hogy extrém körülmények között hogyan működik ez a rendszer. Amerikai kollégák megnézték ezt nagyobb oxigén koncentráció, vagy kisebb oxigén koncentrációs körülmények között, tehát ilyen extrém viszonyok között. Ilyesmi kutatások is rengeteg van. És hát öregedéssel kapcsolatosan egy ilyen általános tézis az, hogy ezek az automatizált működések, ezek kevésbé változnak. Ez érdekes módon itt is kimutatható, de azért már változnak ezek is.
0: Azt tapasztalja az ember, hogy az öregek kevésbé tudnak figyelni, vagy rövidebb ideig tudnak figyelni. Ez egy mindennapos tapasztalat, egy szinte
1: mindennapos
0: az életben.
1: Tapasztalat, és kimutatható az is, ez most már nem az az automatikus feldolgozás, hanem az a figyelmi témakör, és ez is kimutatható egy másik típusú vizsgálattal, hogy a zavaró ingerek azok jobban zavaróak. Hogyha valaki valami komolyabb dolgot csinál, akkor jobban zavarja, hogyha közben szól a rádió, meg ilyesmire gondolok.
0: Milyen technikával döntötték el, hogy akkor az agy most hogy reagál, vagy mit szelektál, mit nem?
1: A kiindulás az az elektroenkefalográfia. Na most, hogyha adunk egy ingert, ez az inger, ez azt okozza, hogy egy fél másodpercig megváltozik az agy elektromos működés. A probléma az, hogy az agy az rengeteg mindent csinál egyszerre. Nagyon rossz a jelzaj komoly arány. Úgyhogy olyan számítástechnikai módszereket kell használnunk, amik ezt a jelzőarányt javítják. Hát itt a legegyszerűbb az, hogy nem egyszer adunk egy-egy inget, hanem ismételten, és akkor ezekből átlagokat számítunk. De mondom, a kiinduló pont az elektronkefalográfia, és akkor megnézzük azt, hogy egy ilyen eseményt követően milyen speciális hullámformákat lehet látni. Ezek az egymást követő hullámformák, ezek többé-kevésbé követik az információ feldolgozásnak a különböző lépéseit.
0: A gyakorló pszichológia, tehát így más embereken való segítés sose vonzotta?
1: Nekem diplomám van klinikus pszichológiából, de elvégeztem az egyetemet, az egyetemi oktatóim beajánlottak ide ebbe az intézetbe, és akkor ettől kezdve itt dolgoztam, én megtaláltam itt a helyemet.
0: Mit gondol, hogy miért?
1: A magyar élettannak egy nagy alakja volt Grastyán Endre Pécset. Nekem szerencsém volt, mert egy bizonyos időt szakmai gyakorlaton ott töltöttem, és tőlem megtanultam azt, hogy anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Úgyhogy nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
0: És mit gondol, hogy öntől az ön tanítványai mit tanultak? Volt-e annyira mester, mint amennyire Grastyán volt? Hát ő egy legendás alakja volt az élettannak.
1: Hát, én nem voltam sose egy úgynevezett karizmatikus ember, de talán azt megtanulták, hogy mindig egy kicsit vidáman kell dolgozni. Azt nem lehet csinálni, hogy a kutató munka az elkezdődik reggel, mit tudom én, a munkaidő kezdeténél és befejeződik a végén. Szóval amikor az ember úgy sétál magába, vagy mit tudom én, egy dolgot van, akkor is jó, hogyha ezek a problémák keringenek a fejébe. És talán azt is, hogy ahogy változik a szakma, egyre technikaibb lesz. Meg kell, hogy mondjam, hogy az a technika, amit most alkalmazunk, akikkel én együtt dolgozom, fiatalok sokkal jobban ismerik, mint én, de azt is látni kell, hogy a technika nem minden. Szóval gondolkozzunk el azon, hogy tulajdonképpen mi a fene értelme van annak, amit csinálunk. Talán ezt át tudtam adni.
0: Ziegler István kísérleti pszichológust hallották, aki majdnem 60 éves kutató munkájának elismeréseként a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült.

0: 200 év kincsei címmel a Magyar Tudományos Akadémia székházában év végéig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az akadémiai könyvtár gyűjteményének igazi különlegességeiből állítottak össze a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma alkalmából. Feltétlenül menjenek el, mert olyan kéziratokat, könyveket, kódexeket, képeket láthatnak, amelyeket tárlaton egyidejűleg még soha nem lehetett megtekinteni. Regisztrálni a kiállítások.mta.hu oldalon lehet. A részvétel ingyenes. Egy kis ízelítő Balsai Mónitól és Elek Ferenctől.
1: Friedrich von Amerling, gróf Széchenyi István.
2: Széchenyi István egyenes tartással rendületlenül áll a festményen. Csípőjén tartott balkarjában ugyanaz az elegáns lendület, amelyel birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta egy tudós társaság alapítására. Díszmagyart visel, lábán sárga csizma ragyog. A gróf életed elén készült, legismertebb portréját Széchenyi testvérei Lajos és Pár rendelték meg a bécsi festőtől, és egy levél kíséretében az akadémiának ajándékozták. Hogy ki e képnek arcvonal mira pillant, hazáját boldogító legszebb tettekre sörkenjen. Vajon mit jelent nekünk ma a legnagyobb magyar? A gondolatok a könyvtárban kézirata.
1: Az akadémia könyvtárát gróf Teleki József alapította. 30 ezer kötetes családi gyűjteményét ajándékozta a nemzetnek. A megnyitó előtt Toldi Ferenc titoknok megengedte, hogy Vörös Marti bent egy kis időt töltsön el. Itt született filozófikus verse, a gondolatok a könyvtárban. A kézirat több ponton eltér az ismert műtől. Itt van rögtön a cím. Haszontalan gondolatok. A könyvtárban. Ám a keserű hang még közelebb is hozhatja hozzánk a költőt, mint az emelkedettség. Hiszen a hiába valóság érzését mind ismerjük. Ember vagyunk. A föld s az ég fia. Stán éppen így szép küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbe kért.
2: Az elbocsátó szép üzenet kézirata.
1: Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Kegyetlen szép sorok a ceruzacsonkkal írt kéziraton. Hogy Adi verse elemi erővel hat, nem meglepő. A költő és Léda szerelmét egy nemzet ismeri, a versek a kapcsolatok rejtett traumáit teszik láthatóvá. Meglepő azonban, hogy a kézirat fennmaradt. Adi ugyanis mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét, hogy semmisítsék meg kéziratait. E verset azonban a költő öccse, Lajos vitte be a folyóirathoz. Ő pedig megőrizte. Vajon mit mesél Adiról e kézirat?

0: himnusz költőjének legismertebb arcképével szemközt állni.
1: Megtudhatják, ha megnézik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállítását. A tárlat megtekintése ingyenes, regisztrálni a kiállítások.mta.hu oldalon lehet. Balsai Mónit és Elek Ferencet hallották.

felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Ceglédi Edit és Néver Ígor. Főbb híreink először röviden.
2: A Magyarország elleni hetes cikkely lezárásáról is egyeztetett az ír miniszterelnökkel Magyar Péter.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. Egy vállai telepen azonosították a kort.
2: Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg elszórtan záporok kialakulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
2: A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
3: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanácsülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
1: Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
2: Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az Egy Európa, Egy Piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat és csökkenteni kell az energiaárakat.
4: Without a strong and competitive economy, Europe will not be able to improve the.
5: Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot az Európai Unióba.
1: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó.
2: Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől.

0: Az első fejezet témái a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
1: Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vette egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat.
0: Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légi csapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak.
1: Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról.
0: Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
0: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmárberekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
3: Természetesen a hatósági intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
0: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshúsfogyasztás továbbra is biztonságos. A vírus emberre nem veszélyes.
1: Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
0: Csak nem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Emellett szűrővizsgálatokat, pszichológiai, fizioterápiás, mentálhigiénés tanácsadást, valamint fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a rászorulóknak.
1: Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján.
0: Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Ezért, ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban.
4: Gyerekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
1: Speciális fogászati széket kapott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Az eszközt a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátásban használják majd, mondta az intézet főigazgatója.
0: Nagy Anikó hangsúlyozta, a centrumban évente több mint 1700 ilyen esetet látnak el. A különleges kezelésekhez megfelelő technikai feltételek is szükségesek.
5: Nagyon köszönjük a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat minden évben hozzánk való jóságát és adományát, köszönjük a hosszú távú együttműködésüket, és azt, hogy ebben az évben egy olyan fogászati széket kaptunk támogatásul tőlük és a Telekomtól, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy ezeket a gyerekeket altatni tudjuk, és biztonságban tudjuk kezelni.
1: Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon először jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál.
0: A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte.
2: Időjárás jelentés.
0: A Dunántúlon derült, máshol változóan felhős az ég, a keleti, északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél, éjszaka 10-16, holnap napközben 24-29 fok valószínű.
1: A délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Fálcán Andrea, Sóz Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
6: Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja.
2: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Válaszutak, rólunk szól.
8: Válaszutak minden pénteken.
2: Amikor felnőttek leszünk.
9: Az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
10: Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok.
11: Mitől lesz valakiből felnőtt? Érzelmileg vagy tettekben mérhető az érettség? Mit remélünk, és mi az, amit valóban megkapunk akkor, ha felnőttek leszünk?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Tudományról szórakoztatóan több tucat interaktív játék és kísérleti elem négy szinten a Moson-Magyaróvári Futura Élmény Központban.
14: Az egyik fő elvünk az az volt, hogy egy kicsit a képernyő elől hozzuk el az embereket, és tevékenyen foglalkoztassuk, tehát mindenhez hozzá kell nyúlni, meg kell nyomni, meg kell lökni. Tehát azt szeretnénk, hogyha itt mindenki egy kicsit tevőlegesen része lenne az élménynek.
13: Segítség a repüléstől való félelem leküzdésében, szimulátor a Boeing 747-ben utazás átéléséhez.
15: Elmagyarázzuk nekik, megmutatjuk, hogy mit csinál a pilóta, hogy lesz valakiből pilóta, hogy épül fel egy repülőgép. És most nem komoly terminus technikusokra kell gondolni, hanem az utca embere, a laikus, aki egyébként utasként repül, megértse azt, hogy miért zörög, miért nyekereg, miért kattog.
13: Egy tányéron a világ, a fúziós konyha itthon is egyre népszerűbb.
16: Csokoládé parfé sansóborssal. Sansóbors az ugye Japánból ered, a kínai testvére a szecsuáni bors, aminek egy ilyen nagyon jellegzetes, kicsit citrusos íze van, kicsit csíp, és a végén így kicsit csipod a szája az embernek. Ezt egy szendvics fagyiként tálaljuk.
2: Trendidők.
13: A nyári szünet közelettével sok család keres olyan programokat, ahol a kikapcsolódás mellett új élményeket és ismereteket is szerezhetnek a gyerekek, de akár a felnőttek is. Moson-Magyaróváron immár 14 éve működik a Futura Élményközpont és Tudományos Játszóház, amely Magyarország egyik legnagyobb interaktív tudományos tere. A csaknem 300 éves egykori gabonaraktárban kialakított központ négy szinten kínál látványos bemutatókat és játékos kísérleteket minden korosztály számára. A 2012-es nyitás óta számos fejlesztés és új attrakció is gazdagította az intézményt. Az eddigi tapasztalatokról és a jövő terveiről Horváth Né Pákozdi emese igazgató beszélt Cseke Mártának.
14: Tudományos játszóházunk tematikus kiállítással rendelkezik, 4 őselem koncepcióra épül, 4 szintes a magtár épületünk. 4 szinten a 4 őselem, a víz, a föld, a levegő és a tűz köré csoportosítottuk ezeket a tudományos játékokat. Egyébként az épületünk az egy nagyon érdekes, majdnem 300 éves magtár épület, külső téglafalal és belső fa tartószerkezettel. A fa tartószerkezetet meghagyták az eredetiben, tehát az oszlopok, gerendák eredeti 300 éves szerkezet, már ez maga egy különleges atmoszférát nyújt a benne levő kiállításnak.
6: Ugye interaktív játszóházról beszélünk, milyen technológiákat alkalmaznak?
14: A legegyszerűbbektől kezdve a legbonyolultabbakig, tulajdonképpen az egyik fő elvünk az az volt, hogy egy kicsit a képernyő elől hozzuk el az embereket, és tevékenyen foglalkoztassuk, tehát mindenhez hozzá kell nyúlni, meg kell nyomni, meg kell lökni, tehát azt szeretnénk, hogyha itt mindenki egy kicsit tevőlegesen része lenne az élménynek, úgyhogy a legtöbb eszközünk az manuális és mechanikus, de azért természetesen alkalmazunk modern technológiákat. Van egy digitális planetáriumi vetítőnk, ott csillagászati előadásokat tartunk, aztán van egy Tesla transformátorunk, ez nem annyira modern, hanem inkább ilyen hagyományos készülék, amit naponta kétszer bekapcsolunk, és kis előadás keretében Tesla életét is ismertetjük. Aztán vannak látványos kísérleti bemutatóink, itt fizikai, kémiai kísérletekre lehet gondolni, és aztán hát ami a digitális legújabb fejlesztésünk, az egy virtuális információs, egy 3D-s hologramszerű kivetítő, ami fogadja a látogatókat, és elmondja az ismereteket, amit tudni kell itt az épületben.
6: Ez mennyire épül már a mesterséges intelligenciára?
14: Hát a mesterséges intelligenciával hoztuk létre magát az avatart is, és a mesterséges intelligenciával tud beszélni 4 nyelven, úgyhogy hát ez ma mindenképpen a modern technológia.
6: Óriási fejlődés van a digitális világban. Önöknek ez milyen kihívást jelent itt a játszóházban?
14: Állandóan figyeljük az újdonságokat, úgyhogy megpróbálunk a legújabb technológiáknak is eleget tenni. Volt egy fejlesztésünk 2014-ben, amikor is egy úgynevezett okos homokozót építettünk. Ezt például annak kapcsán, hogy a YouTube-on láttunk egy amerikai egyetemnek egy felvételét, ami egy konkrét homokozóról, tehát homokkal működő homokozóról van szó, és a felületére egy geodéziai térképet vetítünk, tehát ahogy átrendezi a látogató a homok felületet, rögtön átrajzolja a domborzati térképet, úgyhogy egy másodperc alatt megérthetik a diákok, hogy mi is az a domborzati térkép.
12: Trendidők.
13: A nyári utazások idején sokan ülnek repülőre, mások viszont még a gondolatától is szoronganak. Ma már többféle módszer segíthet az aggodalmak oldásában, egyre többen próbálják meg valósághű szimulátorok segítségével leküzdeni a félelmüket. Hogy ez miként történik egy Boeing 747-es szimulátorban, arról Szüle Zsolt pilóta mesélt Osda Erikának.
17: Nagyon kevesen gondolják, hogy az embereknek a 60-70%-a fél a repüléstől. Persze ez úgy manifesztálódik számukra, hogy benyomnak egy felest. Na, ezek az emberek, akik a legjobban tartanak a repüléstől, és ezek azok az emberek, akik valamilyen tudáshiányban szenvednek, de nálunk kapnak egy kétnapos átfogó képzést, ami arról szól, hogy elmagyarázzuk nekik, megmutatjuk, hogy mit csinál a pilóta, hogy lesz valakiből pilóta, hogy épül fel egy repülőgép. És most nem komoly terminus technikusokra kell gondolni, hanem az utca embere, a laikus, aki egyébként utasként repül, megértse azt, hogy miért zörög, miért nyekereg, miért kattog, mi az a kis füst, ami kijön belőle. Emellett elmagyarázzuk, hogy mi van a színfalak mögött, mi az, amit az emberek nem tudnak, hogy a stewardessnek igazából milyen felelőssége van, mi az, amit az emberek életéért megtesz. Beszélünk a szerelőkről, beültetjük a szimulátorba, megmutatjuk, hogy mennyire kötött egy indulás, mennyire szabályrendszerhez kötött a mi felkészülésünk. Utána másnap jön a pszichológus, aki megvilágítja az embereknek az agyműködésnek, a stressz képződésnek a lényegét. Közös meditáláson veszünk részt, kapnak egy vezetett meditációt, amit elvihetnek magukkal. És végén meg megismerik a veszélyes időjárás jelenséget, ami a legnagyobb mumus, amitől félnek, és ezt is megmutatjuk a szimulátoron, és a végén igazából az emberek távoznak egy olyan tudásanyaggal, úgy szállnak be a repülőgépbe, hogy már ezt is tudom, azt is tudom, ezt is tudom, jé, elaludtam a járaton. Ami soha nem történt vele.
18: Ő is ki tudja mondani azt a mondatot, hogy a repülés a legbiztonságosabb ez közlekedés?
17: Itt ismerik azt meg, hogy igazából mennyi mindenre van megoldás, és természetesen a statisztika azért mutatja, hogy előfordulnak balesetek, de rájönnek arra, hogy igazából a balesetek előfordulásának az aránya az a felkészültségen, a tanuláson és a fegyelmen, ami a repülésben benne van, a biztonságban, ami a repülésben bele van kódolva, azon nagyon sok múlik.
18: Kik azok, akik ide jönnek?
17: Nagyon vegyes csapat. Nagyon sok olyan vendégünk van, aki azt mondja, hogy elhozza a férjét vagy a feleségét, és azt mondja, hogy most már elegem vagy 22 éve Horvátországba vagyunk autóval, hogy most már szeretne elmenni Spanyolországba is. Aztán van olyan ember, aki túl sok filmet nézett, és az annyira torzítja az emberek elképzelését a repülésről, hogy egyszerűen elkezdenek tőle félni. Aztán van olyan családanya vagy családapa, aki például a gyermek megszületése után kezdett el tartani a repüléstől, mert nagyon félt attól, hogy mi lesz a gyerekével, hogyha a repülőgépen bele valami történik. Aztán van olyan, aki például egész egyszerűen egy rossz kommunikáció, egy rossz bemondás után kezdett el félni a repüléstől, mert kapott egy olyan félinformációt, ami számára nem adott világos megoldást arra, hogy igazából mi van egy ilyen bemondás mögött, mondjuk miért volt a gép mellett tűzoltóautó, vagy miért nem volt tűzoltóautó, és leszokott a repülésről.
12: Trendidők.
13: A világ ma már nem csak az utazásokon keresztül kerül közelebb hozzánk, hanem az ízekben is. Egyre természetesebb, hogy távoli országok alapanyagai és fűszerei jelennek meg ugyanazon a tányéron, új kombinációkat és meglepő párosításokat létrehozva. A fúziós konyha lényege éppen ez. Különböző gasztronómiai hagyományok találkozása, ahol az eltérő kultúrák inspirálják egymást. Kimchi, miszó, koriander vagy éppen füstölt paprika, ma már ezek az ízek a hazai éttermekben sem számítanak ritkaságnak. Hogy jelenleg mely irányzatok a legnépszerűbbek, arról Garai Ádám, a Monokini kantin séfje beszélt Major Eszter Annának.
19: Egyre nagyobb divat a művészetekben az eklektika, így hogyha tetszik a gasztronómiában is egyre trendibb a fúziós gondolkodás. Mely konyhák találkozása a legizgalmasabb?
16: Hát ezt szerintem szétszedhetjük globális szinten és magyar szinten. Azért itthon kicsit le vagyunk maradva. Ami mondjuk most itthon úgymond nagyot megy, az mondjuk évtizedekkel ezelőtt bevált sztori.
19: Kezdjük azzal, hogy mi újság van nemzetközi szinten, ami mondjuk adott esetben még nem ért el hozzánk.
16: A legnagyobb hatást én úgy látom a nagyvilágban két konyha adta a többinek, az egyik francia. Sokan a világ tájéről jöttek Franciaországba, hogy megtanulják a francia konyhát. Mondjuk jött egy séf Kínából Franciaországba, megtanulta a francia konyhát, és ezt összte a saját népének a konyháival. A másik meg szerintem a japán. Nagyon sok Michelin csillagos séf, legyen az német, francia, amerikai, spanyol. Elmentek Japánba, kitanulták a ottani szakmát, és azt ötvözik a saját népük konyhájával.
19: Mi a helyzet itthon?
16: Itthon látom, hogy nagyot megy a spanyol és a japán fúzió. Ugye mindkét ország nagyon szereti használni a tengereinek a termékeit. Mindkét ország nagyon tiszteli a rist. Mindkét ország nagyon szereti egyesíteni a tengeri és a szárazföldi termékeket egy tányéron, valamint szeretnek olajba sütni.
19: Egyébként egy fúziós konyhában gondolkodás esetén inkább össze kell simítani a dolgokat, vagy éppen az a bukéja a dolognak, hogy különbözőségekre lehet építeni?
16: Én inkább a második vagyok. Én a különbözőségekre építek, és nyilván ehhez szerintem nélkülözhetetlen az első. A tudása.
19: Ádám számára mi egy furcsa, de érdekes páros?
16: Ami így saját, az a torma és a tonkabab párosítása, eddig még csak desszertben. A másik az például a sóska, a majoranna és a kefír. A sóskát nagyon szeretik a japánok, a majorannát kicsit hasonló az oregánóhoz, azt a spanyolok. A kefír az meg magyaros bekanyarodás.
19: És ebből mondjuk milyen ételt képzeljünk el?
16: Ez desszert. Sőt, egy másik étel, az egy csokoládé parfé sansóborssal. Sansóbors az ugye japánból ered, a kínai testvére a szecsuáni bors, aminek egy ilyen nagyon jellegzetes, kicsit citrusos íze van, kicsit csíp, és a végén egy kicsit csipod a szája az embernek. Ezt egy szendvics fagyiként tálaljuk. A spanyolok nagyon szeretik a szendvics fagyit, ostyába tálalják, serjecetes gélt teszünk a tetejére, ami megadja a frissességet. Én keresem a meghökkentőt, meg azt a szokatlant, ami még nem volt.
12: Trendidők.
13: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
20: Sérülés jelző molekula az agyban. A Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Kínai Tudományos Akadémia agykutatóintézetének szakemberei közösen tárták fel, hogyan aktiválja az agy saját védekező mechanizmusait hirtelen sérülések esetén. A vizsgálatok szerint az ATP nevű molekula nem csak energiát biztosít a sejteknek, hanem vészjelzésként is működik, amely beindítja az immunválaszt az idegrendszerben. A kutatók új, rendkívül érzékeny mérőeszközökkel élőben tudták követni ezeket a folyamatokat, így pontosabban megfigyelték az agy védekezésében szerepet játszó sejtek működését. Az eredmények alapján az agyban működik egy finoman szabályozott védekező rendszer, amely segít megakadályozni, hogy a sérülés tovább terjedjen. A szakemberek szerint a felfedezés új lehetőségeket nyithat az agysérülések és a gyulladásos betegségek kezelésében. 3D-s keltetés. Egy amerikai biotechnológiai cég olyan mesterséges tojásrendszert fejlesztett, amelyben sikeresen keltettek ki csibéket egy 3D nyomtatott tojáshéjat utánzó szerkezet segítségével. A technológia célja, hogy a jövőben akár kihalt fajok, például a dodó vagy a moa visszatelepítését is segítse laboratóriumi körülmények között. Az új rendszer lehetővé teszi az embriók biztonságos fejlődését és kikelését, miközben pótolja a természetes tojás hiányzó funkcióit. A szakértők egy része azonban szkeptikus, szerintük a technológia inkább genetikai módosításokra alkalmas, mint valódi kihalt fajok feltámasztására.
13: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb pénteken 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Múltkori adásunkban a magyar nyelv arab jövevény szavaival foglalkoztunk, elsősorban az al névelővel alkotott szavakkal. Milyen más típusú arab vándorszavak élnek a nyelvünkben? Matichák Sándor nyelvészt, a Debreceni Egyetem finnogor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Vannak-e más típusú, nem al kezdetű arab vándorszavaink?
2: Itt van például a magazin szó. Az arab nyelvben ez makhazin alakú volt, ez a makzan raktár gyűjtőhely jelentésű szó többes számú alakja. Ez a szó bekerült az olaszba, franciába, magazinó, illetve magazin formában, a jelentése pedig boltá, áruházzá alakult. Később ez a szó áthúzódott a rendszeresen megjelenő képes szórakoztató folyóiratok megnevezésére, mondván az ilyen újság a cikkek gyűjtőhelye, tárháza. A magyarba egyébként a németből került át ez a szó.
1: Közismert arab szó a hárem, a nők elkülönített lakó része.
2: Ez az arab harama, tilt, megtilt szó származéka. A hárembe ugye idegeneknek, férfiaknak tilos volt belépni. Egyébként ebből a szótőből származik a haramia szó is. Ez az arabból bekerült a törökbe, ahol rabló, utonálló lett a jelentése, tulajdonképpen tilosban járó. Ez a szó a későbbiekben átkerült a szerb-horvátba is, onnan pedig a magyarba.
1: És vannak-e arab eredetű ételneveink például?
2: Igen, itt van például az articsóka. Ez eredetileg egy összetett szó volt, az arab ardi, azaz föld, és a sauki, tüskés szavak alkották. Ez a szó bekerült az olaszba, ahol valamilyen articsókó, articsok alakja volt, és onnan került át sok európai nyelvbe. A magyar articsóka népetimológiás forma, a csóka szót értették bele, holott ez teljesen világos, hogy ennek a növénynek semmi köze nincs a csókához.
1: A múltkori adásban megtudtuk, hogy az alkohol is arab eredetű szó. Vannak esetleg más italnevek?
2: Igen, a szirup szavunk is végső soron arab eredetű. Forrása az arab sarab szó, ez egykoron italt jelentett. Ez később latin, illetve olasz közvetítéssel terjedt el az európai nyelvekben. A latinban orvosi főzet jelentést vett fel, később ebből alakult ki a cukros főzet jelentés.
1: És ennek van köze a szörp szavunkhoz?
2: Első hallásra a szirup és a szörp hasonló szavaknak tűnnek, de nem ugyanabból a tőből származnak, ugyanis a szörp nyelvjárási hangutánzó eredetű szó a szörpöl, az a szürcsöl szóból jött létre. A nyelvújítás korában alkották meg. De az meg lehet, hogy a szörp szó létrehozásában szerepet játszott a szirup analógiás hatása is.
1: Kanyarodjunk vissza az arab eredetű szavakhoz. Vannak-e még ilyenek a nyelvünkben?
2: Az arabból jön a hasis szó. Ennek eredeti jelentése szárított fű indiai kender volt, ebből alakult ki a bódítószer jelentés. Aztán itt van az admirális szó. Ennek eredeti alakja Amir al-Bahr volt, azaz a tenger fejedelme. Ebben az Amir szó ugyanaz, mint az emír. Ezt ma is használjuk az arab országok uralkodóinak, fejedelmeinek megnevezésére, ilyen például a kuvaiti emír. Ez az Amir al-Bahro a franciában és a spanyolban amirál formában rövidült, tengernagy jelentésben.
1: De hogy lett az amirálból admirális?
2: A D az angolban került be a szóba, ugyanis valamikor a középkor végén, a kora újkor elején úgy gondolták, hogy ez a szó a latin admirabilis, azaz csodálatra méltó szóból származik, hiszen akkoriban a hajós kapitányok, tengernagyok valóban nagy tekintélyű emberek voltak.
1: Még egy-két szó eredet magyarázatára esetleg van időnk ebben az adásban.
2: Befejezésül a karát szóról szeretnék szólni. A Szent János kenyérfa magja állandó súlyú, ezért a régi időkben kitűnően szolgált súlyok mérésére. Ennek a magnak a görög neve keration, ez a kérasz szarv szóra vezethető vissza, a termés ugyanis szarvacska alakú volt. A szó később bekerült az arabba kirát formában, és az arabok közvetítésével terjedt el Európában az aranyötvözet finomsági fokának megjelölésére, és lett belőle karátusz, karát, stb. A magyar karát valószínűleg a németből származik.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Hozzátette, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, közölte az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőjének tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapesten tájékozódnak majd. Súlyog Tamás múlt héten fordult a testülethez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babucs Kriszta.
5: Stúdió vendégünk Sök Atala Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, akivel a ma kezdődő budapesti Wagner napokról beszélgetünk. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből a fővárosi Mai Manóházban, és Liszt piknik Budapesten a Zeneakadémia előtt június 7-én vasárnap. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Nánási Anikó szerkesztette. Június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a MIPA-ban a budapesti Wagner napokat, amelynek 20. évfordulója van idén. A Nibelung gyűrűjét június 18-ától játsszák, és a hatalmas érdeklődésre való tekintettel két teljes ringciklus is elhangzik. Fischer Ádám idén utoljára vezényli ezt a MIPA-ban. A fesztivál kezdete óta az előadások állandó visszatérő főszereplője, Sök Atala Liszt Ferenc díjas operaénekesnő van itt velem a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Mióta rajong Wagner muzsikájáért?
6: Húha, nehéz kérdés, hát 20 éve legalább, ugye 20 éve van a Wagner napok, de hát én úgy kerültem bele a Wagner napokba Ádámnak, Fischer Ádámnak köszönhetően, hogy én 2004-től 2007-ig Bayreuthban énekeltem, mint pályakezdő énekes. Egy nagyon szép időszakát fogtam ki a Bayreuth ünnepi játékoknak, a Parsifal produkcióban énekeltem két kis szerepet, és... Az első két évben Pierre Boulez vezényelte a darabot, és utána 2006-ban Ádám átvette ezt a produkciót. Egy magyar kolléganőmmel, Korondi Annával, aki szintén Viráglányt énekelt ebben a produkcióban, ültünk a büfében, és kijött hozzánk Ádám, mondta, hogy van egy ilyen ötlete, és akkor mi rögtön mondtuk, hogy hú, hát mi meg abba szeretnénk részt venni. És rögtön utána jött egy felkérő, szerintem először a Parsifal volt, ott énekeltem Égi hangot és Virág Lányt, és én rögtön mondtam az Ádámnak, hogy én nagyon szeretném énekelni a Sellőt, és ezt meg is kaptam tőle, ezt a lehetőséget. Aztán Valkürlányt énekeltem a ringben. Utána pár év szünet után, amikor külföldön voltam a nyári időszakban, akkor egyszer csak jött a telefon 2015-ben, hogy elvállalnám-e a Frikát, és 2016 óta énekelem ezt a szerepet. Úgyhogy elég régóta rabja vagyok a Wagneri zenének. Én egyébként egy Wagner ösztöndíjjal, a Wagner Társaság ösztöndíjával még valamikor egyetemi éveim alatt vagy után voltam is kint Bayreuthban. Talán tudják már többen, mert el szoktam mondani, hogy a zenei diplomáim előtt én nekem volt egy másik életem, hogy bölcsészkaron végeztem német szakon, és ott én már a diplomamunkámat a Nibelung Jurijének az irodalmi hátteréről írtam. Szóval, hogy nálam ez egy régi keletű dolog.
7: Énekelni Wagner zenéjét, ezeket a dalokat, mennyire nagy kihívás, mitől lesz valaki igazából Wagner énekes? Hogyan van az, hogy bizonyos zeneszerzők hangfekvését, stílusát magára veszi egy-egy énekes?
6: Szerintem van olyan, hogy igenis van, akinek a hangja olaszos repertoárra való, és van, akinek németesre, amelyik nagyon sokszor kombinálódik és együtt jár a francia repertoárral is. Mert a francia romantikus nagyoperák, azok ugye Wagner kortársak sokszor, úgyhogy ez nálam is így van egyébként, hogy a kedvencem a francia és a német repertoár. Egyébként szerintem nem hátrány, hogy fogalmazzak így finoman, ha valaki jól beszél németül. Ugye Wagnernél a szöveg ugyanannyira fontos, mint a zene, hanem fontosabb, és egyáltalán a német repertoárban a szöveg nagyon fontos.
7: 2006 óta zajlik a Wagner napok Fischer Ádám vezényletével, vagy az ő ötlete alapján. Mekkora merészségnek tűnhetett ez akkor, hogy Magyarországon Wagner napokat rendezzenek? Tehát mekkora a hazai közönsége ennek a zenei világnak?
6: Szerintem nagyon szép kezdeményezés volt és bátor, mert ugye egy idő után óhatatlanul elkezdték Magyar Bayreuthnak hívni, és hát ennek van is egy alapja, mert most is vannak olyan művészek, akik innen mennek Bayreuthba rögtön. Én abban nem látok bele szerencsére, hogy ennek mennyire örültek Bayreuthban, de én merésznek és nagyon jó ötletnek tartottam akkor is, és hála Istennek be is jött, tehát ennek van egy nagyon kemény visszatérő közönség rétege, magyarok és külföldiek egyaránt, tehát erre a világ minden tájáról jönnek. Mindig óriási az érdeklődés, és én annak is nagyon örülök, hogy nem csak idős korosztály jár, hanem én mindig látok fiatalokat is.
7: A Nibelung gyűrűje, a Ring ciklus, ugye egy hatalmas négy estét betöltő operaciklus, a négy darab a Rajna kincse, a Valkőr, a Siegfried és az Istenek alkonya. Láthatjuk majd Atalát a Rajna kincsében, amelyet 18-án és 25-én nézhetünk meg, a Valkőrben az is kétszer megy, hiszen ekkora nagy a kereslet rá, június 19-én és 26-án már hangban edzeni kell erre a feladatra?
6: Természetesen, hát már zajlanak is a próbák, erre mindig nagyon-nagyon kevés próba van, mert olyan énekesek énekelnek itt zömmel, akik nem most debütálnak a szerepben, hanem már régóta is sok helyen éneklik. Egy-egy ilyen szerepre, pláne Afrikára, amelyik egy sokkal nagyobb szerep, én azért egy évet készültem. Most már nyilván, amikor sokatszorra énekelem, most már csak elővesszük a kottát, és párszor áténekelem az énektanárnőmmel is, Németh Judittal, aki szintén szakavatott Wagner énekesnő, illetve zongora kísérőkkel. Már túl vagyok ezeken a szobapróbákon, úgyhogy mindenre emlékeztem. Tehát a mostani rendezésnek és a jeleneteimnek azért nagy része az én ötletem is volt. Nyilván volt egy keret, amihez tartanom kellett magamat, de egy kicsit az én személyiségemre formáltam ezt a szerepet, és Tomás Konyecsnyivel, az idei partneremmel már nem először csináljuk, régóta ismerem őt, és szeretek vele játszani.
7: A Ringciklus a kapzsiságról, a hatalomvágyról, az önfeláldozó szerelemről és az Istenek bukásáról szól. Mennyire énekesi feladat ez, és mennyi színjátékot igényel, vagy színjátszást, hiszen általában az az elképzelés, hogy csak ki kell menni és énekelni kell egy opera kapcsán a színpadon, de hát azért szerintem itt jóval többről van szó. Pont ahogy az előbb fogalmazott, hogy formálja magában, alakítja saját magára a szerepet.
6: Szerintem az, hogy csak ki kell állni, megállni és énekelni, az már régóta nem így van. Sőt, szerintem pont azoknak az énekeseknek a fénykorát éljük most, akik kiváló színészi adottságokkal is bírnak. Én nagyon szeretem ezt a frikát, mert egy ízig-vérig nő, amellett, hogy ő a főistennő, és ezért nagyon élvezem, hogy pláne a Valkürben, ami egy házastársi veszekedés tulajdonképpen, és ez az a jelenet, hát ahol tulajdonképpen megfordul az Istenek sorsa, tehát ez egy nagyon drámai jelenet, úgyhogy én mindig agyilag extrán ott kell, hogy legyek, hogy a játék ne vigyen el annyira, hogy esetleg kicsit is sérüljön az énekesi része, mert azért nagyon ott kell lenni fejben, hogy nehogy elkezdjünk túl drámaian énekelni, tehát azért ezt végig kell tudni énekelni, pláne, hogy figyelemmel legyek a partneremre, akinek utána még pár órát énekelni kell. Tehát az én jelenetem fél óra, az kemény, de utána én már csak tapsra megyek vissza, ő viszont még egy egész darabon keresztül énekel.
7: Említette Tomasz Koniecznit, világhírű lengyel bassz baritont, ő lesz az ön partnere, de több világsztár is érkezik Magyarországra. Közülük van még, akivel szívesen áll színpadra?
6: Jaj, mindegyikkel. Például, aki most átveszi Lóge szerepét, ugye hát 19 éven keresztül Christian Franz énekelte kiválóan, és most Norbert Ernst jön, akivel az említett bajrajti produkcióban énekeltünk fiatalon együtt. Szorin Kolibánt is, és Tilfa Weitz, remélem, hogy jól ejtem, és nem bántom meg, különleges neve van. Őket is egyéb más külföldi produkciókból, főleg Wagner előadásokból ismerem, úgyhogy mindig nagyon örülünk, hogyha látjuk egymást. A Brünnhildékkel is, Daniela Köhlerrel is, Anna Magdalena Hoffmannal is már többször énekeltem, úgyhogy én mindig nagyon várom, hogy találkozzak velük.
7: Akarva akaratlanul most azért egy korszak le fog zárulni, hiszen Fischer Ádám utoljára vezényel majd Ring ciklust. Milyen volt vele dolgozni? Sajnálja egy kicsit, hogy ennek így vége lesz most ezzel
6: hogy
7: az évadal?
6: Sajnálnám. Szerintem mindenki sajnálja. Egyszer beszéltem is vele erről, és mondta, hogy hát azért ez egy folyamatos átadás, átvétel lesz, hogy így fogalmazzak, és nagyon remélem, hogy az ő ízlésvilága az még meghatározó lesz, és beleszól a szereplőgárda kiválasztásába is. Én nagyon szerettem az ő ízlését, én nem csak Wagnert énekeltem vele, nagyon szeretek dolgozni Rajna Martinnal is, szóval kíváncsian várjuk, hogy ez hogy lesz, hát én szurkolok.
7: Lesz még előtte fellépése?
6: Igen, pont ma kezdek el próbálni Debrecenben, egy Mahler második szimfóniát fogok énekelni kétszer, ez a Kodály Filharmonikusok záró koncertje lesz. A Bach héten szerepelek, Kamp Salamon vezényletével, őket is nagyon-nagyon szeretem és nagyra tartom, és hát utána már csak a Wagner napok jönnek.
7: Van mire készülni, tehát június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a Műpában a budapesti Wagner napokat. Az egyik visszatérő főszereplőső Katala Liszt Ferenc Díjas operaénekesnek volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
6: Én is köszönöm.

0: Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-ban aláírt trianoni békediktátum évfordulója. Veszprém város Vegyeskara hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napjához közel rendezi meg a magyar kórusok találkozóját, amelyre határon túli együtteseket is mindig meghívnak. A fesztivál a Kárpát-medencei, illetve a nyugati diaszpórában működő magyar kórusoknak teremt egyedülálló találkozási lehetőséget. Felszegi Csaba riportja.
1: A hagyományos magyar kórusok találkozóját rendezzük meg 2018 óta.
2: Erdélyi Ágnes, Veszprém város Vegyeskarának kornagya.
1: Nagyon sok felvidéki, jó néhány erdélyi és vajdasági kórust már fogadtunk itt. Most ugyanígy lesz. A felvidéki magyar tanítók énekkara fog érkezni hozzánk. A vajdaságból, Temerinből jön egy kamarakórus, a Juventus kórus, és a párciumi Érmihály falváról egy gyermekkórust várunk. Mindig hívunk hozzájuk olyan magyar énekkart is, akik példát mutatnak itt a dunántúliaknak is, meg a vendégeinknek is. Most az elmúlt országos kórusversenyen, amely novemberben rendezett a Kóta, az ifjúsági vegyeskarok győztesét, a debreceni Kodály Zoltán ifjúsági vegyeskart hívtuk meg. Hogy hazabeszéljek egy kicsikét, ez volt az én iskolám is, ott érettségiztem. Tehát az én volt iskolámnak az ifjúsági vegyeskara, akik egy nagyon színes, nagyon impulzív, mindenki számára élvezetes műsort fognak előadni, és ezen a gála hangversenyen majd a végén összeállnak az itteni és a határokon túli vendégkórusok is, lesznek közös énekek.
2: Minden június 4-én, illetve ahhoz kapcsolódóan pár nappal később tartják ezt a koncertet. Miért olyan fontos a kórus számára ez a nap?
1: Ennek a fesztiválnak az ötlete Galántán született meg, ahova mi 1999 óta 3 évenként visszatérünk, és igyekszünk a Kodály életműből olyan nagy műveket előadni, amelyek azért ott nagyon fontosak. Tehát ez a mi fesztiválunk Galántán született, és akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk a határokon túli nagyon jó énekkarokat meghívni, és ezért találtuk ezt a június 4-i Nemzeti Összetartozás napját, ami nagyon gyakran hétközben esik, tehát ehhez kapcsolódó hétvégén.
2: Hogyha jól tudom, akkor 5-e után még 6-án is felépnek, ugye a vendégeket fogadják ilyenkor.
1: Pénteken, most ez június 5-e, Veszprém város Vegyeskara kórus családja adja úgynevezett családi hangversenyét. Mi már egy olyan egyesület vagyunk, ahol 4 csoportban énekelnek a veszprémiek. Egy nagy koncertkórus van, egy szintén elég nagy létszámú ifjúsági vegyeskar. 10 éve működik a népzenei együttesünk Dúdoló népzenei műhely címen, és 5 éve a szeniorjaink is fellépnek.
2: És hát van gyerek is, ugye az utánpótlás, ez egy fontos szempont.
1: Igen, a vokál most már 24 éve működik, és nagyon lelkes, nagyon tehetséges társaság. Hát nekik nagyon sok szép feladatuk is volt már így az elmúlt évtizedek, meg a utóbbi években is. A legemlékezetesebb a 2024-ben történt japán útunk volt. Japán gyerekkórus járt nálunk gyönyörűen magyar műveket énekelve, és mi pedig visszalátogattuk őket.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad, és egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csinálja. Mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A Vegyeskar minden koncertjén fellép most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és az évek folyamán nem sok koncertet hagytam ki.
0: Veszprém város Vegyeskara június 5-e és 7-e között rendezi meg tehát a magyar kórusok találkozóját. A vendégkórusok nem csak a veszprémi hangvillában, hanem a város templomaiban és más településeken is fellépnek. Budapesten a Margit-szigeti szabadtéri színházban ma este tartják a Nemzeti Összetartozás napi klasszikus zenei hangversenyt. Fellép a Nemzeti Filharmonikus Zenekar sztár vendégekkel, Barázs János zongoraművésszel és Vadim Repin világhírű hegedű művésszel. A Várpalotai Trianon Múzeum utazó kiállítása, a Trianon Matrix a tavalyi indulás óta járja az országot. A tárlat szuggesztív kép- és hanghatásokkal, korabeli filmfelvételekkel, interaktív elemekkel mutatja be a békediktátumot és annak hatásait. A vándor kiállítás ma Pilis Csabára érkezik, vasárnap estig a polgármesteri hivatalban tekinthető meg ingyenesen. Az utolsó állomás pedig Orosháza, ahol június 10-től látható a tárlat.

0: 125 éves idén a magyar film. A fővárosi Mai Manó házban nyílt kiállítás ikonikus magyar filmek stand és verkfotóival idézi meg a mozi emlékezetes korszakait. Emellett bemutatja a magyar filmfotósok gazdag életművét. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának kutatója, a kiállítás egyik kurátora mesélt López Brigittának.
1: Azért van szükség, és azért volt szükség az elmúlt 125 évben ezekre az úgynevezett standfotókra, mert a filmből kivágott képkocka az alkalmatlan arra, hogy jó minőségű képet lehessen belőle nagyítani, és reklámozásra lehessen használni. Igyekeztünk kurátortársaimmal úgy válogatni az archívumból, hogy ezek a fotók, mint fotográfia is megállják a helyüket. Egyébként már korábban ezeknek az úgynevezett standfotósoknak voltak saját kiállításaik. Itt azonban szinte mindenki szerepel, vagy legalábbis a legfontosabbak. És közöttük van olyan is, akiknek a nevét sem tudjuk, hiszen a filmkészítés első évtizedeinek a filmes standfotósaiból alig ismerünk valakit. Akikből később teljesen más funkcióban nagyon híres emberek lettek. Tehát például nagy rendezők, nagy egyéniségek, akik a pályájukat még egyszerű kis szaladj ide, szaladj oda valamilyen asszisztensként kezdték.
2: Itt vannak fekete-fehér képek, vannak színes képek. Egy-kettőt, hogyha kiemelne, hogy mit láthatunk, hogy el tudják képzelni a hallgatók is.
1: A hallgatók jöjjenek el és nézzék meg. Itt tulajdonképpen találkozhatnak a magyar filmtörténet legnagyobb alakjaival, színészekkel, rendezőkkel, operatőrökkel, hiszen nem csak standfotókat állítottunk ide ki a falra, hanem verkfotókat is. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyik magát a jelenetet ábrázolja, a másik pedig a munkafolyamatot, ahogyan készül a film. A közönség mindig szeret bepillantani a kulisszák mögé, most itt megtehetik olyan képpárokkal is, ahol láthatják, hogy a rendező, akár Szabó István, akár Fábri Zoltán hogy játszott elő egy híres filmjének híres jelenetéhez. És hát ezeknek a létezéséről se nagyon volt eddig az embereknek tudomása.
2: Hány fotó látható itt, és mennyi fotóból lett kiválogatva?
1: Itt az emeleten körülbelül 100 fotó látható, egy emelettel lejjebb pedig körülbelül 7x1-2 tucatnyi fotó, talán 3-400 ezer vagy fél millió fotóból válogathatták ki.
2: És akkor le is megyünk a földszintre. Itt különböző filmek vannak, ugye, kiválogatva, és alattuk fotók, pillanatok a filmből. Miért pont ezekre a filmekre esett a választás?
1: Hát ezt a közönségtől kéne megkérdezni, mert ők választották. A Mai Manóház egy közvéleménykutatást csinált, hogy melyik az a 7 film, amit a legszívesebben látnának a falakon. A 56-os talán a legkorábbi film, a Körhinta, egészen a rendszerváltásig körülbelül, az egészséges erotikával fejeződik, azt hiszem be. De itt van az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az égigérő fű.
2: Ami engem leginkább megfogott, egy olyan kinagyított fotó, ami itt előttem van, az Égigérő fű című filmből. Egy kisfiút és egy kislányt látok, aki hasalakövön. Egyfajta nosztalgikus élmény is megmutatkozik, hiszen hogyha ránézek a kislányra, akkor nekem ismerős az a póló. Szerintem nekem is volt. Egyfajta visszaemlékezés is arra a korszakra.
1: Fantasztikus gyerekfilmek készültek sorozatban, tehát ma nem készül ennyi gyerekfilm, mint amennyi akkor. Tényleg az én gyerekkoromra is abszolút emlékeztet annak a tárgyi világára. Az illatok is előjönnek, ami hát az akkori Magyarországot, Budapestet jellemezte.
0: Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A kiállítás a Mai Manóházban látható Budapesten. Az említett Körhinta című film zenéjét Ránki György szerezte. Ebből hallunk most egy részletet.

0: utak és útkereszteződések a műcsarnokban. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a magyar fotózás elmúlt fél évtizedének meghatározó alkotásaiból válogat, mintegy 160 művész munkáin keresztül. A kiállítás jól mutatja, mennyit változott a világ és a fotózás technikája, akár néhány év alatt is. Farkas Szabolcs riportja.
1: Bán Andrással, a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon egyik kurátorával itt állunk a műcsarnok azon helyiségében, ahol, ha jól látom, elsősorban a mesterséges intelligencia által kreált fotográfiák kerültek ki a falra, és ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye ez a szalon 5 évente kerül megrendezésre, és ha jól gondolom, akkor 5 évvel ezelőtt azért még ehhez hasonló képeket nem nagyon tudtak kiállítani. Az igazi forradalom az menet közben köszöntött be. Jól látom ezt?
2: Teljesen jól látja. Ez a terem sok szempontból kivétel. E pillanatban még. Kincses Károly kollégámmal pont ebbe az 5 évbe szerkesztettünk egy nagy könyvet, ami most fog megjelenni a kejtes megnyitójára, illetve a könyvhétre, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, ez egy majdnem 700 oldalas könyv, őket kértük föl kiállítani, és szembesülnünk kellett, hogy amikor a könyvet szerkesztettük, még nem volt mesterséges intelligencia, most meg van, és nem tehetünk úgy, mintha ne lenne, úgyhogy ez egy
1: más
2: néhány olyan alkotót is meghívtunk, akikről tudtuk, hogy mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Ezt a kockázatot vállalni kellett, még úgy is, hogy a többi teremben fotoművészetileg nagyon érett munkák vannak döntő többségében. Itt pedig hát nagyobb részt elég nyers alkotások, amelyek hát épp csak az első lépéseket teszik meg egy új esztétika felé, vagy a réginek egy módosítása felé, ez se látszik még. Nekem személy szerint úgy tűnik, hogy a fotó most már 200 éves története során nagyon sok nagy technikai változás volt, de néhány alapvető esztétikai, képszerkesztési, kompozíciós szabály mindvégig érvényes maradt, és úgy tűnik, hogy ez a mesterséges intelligencia termére is igaz.
1: Itt közvetlenül mellettünk például egy portrésorozatot látok, egy úriember arcát 6 verzióban alkotta meg a mesterséges intelligencia. Tombor Zoltán képeit láthatjuk.
2: Ez egy nagy játék. Ugye a mesterséges intelligenciának promptokat kell adni, ő megadta a saját arcát, és azt mondta, hogy én egy kamionsofőr vagyok, vagy én egy vezetőértelmiségi vagyok, és ugyanabból az arcból és ebből a társadalmi közhelyből generált képeket számára valamelyik program.
1: Láthatunk fotográfiákat, ahol mondjuk épületeket varázsolt a mesterséges intelligencia, Fekete Máté ezzel játszott egy picit, mivel ilyen sejtelmes, homályos hangulatot árasztanak a képek, tulajdonképpen akár még valósak is lehetnének.
2: Ez egy másik lehetséges játék, nem csak itt, hanem olyan fotókat látunk, ahol minden eleme akár ott lehetne, nagyon elhanyagolt nők kígyókkal teli szobákba. Lehetetlen, hogy megtörténjen, de hát mégis látjuk, ott van, tehát létezik.
1: Minden odáig valósnak tűnik, hogy mondjuk egy ilyen panellakásban nem képzelünk oda hatalmas, óriás kígyókat valóban, amelyik beteríti az egész szobát, tehát itt bújik ki a szög a zsákból.
2: Az a baj, hogy akár megtörténhet, és mi van, ha megtörténik?
1: Ha egy picit elvonatkoztatunk a mesterséges intelligencia által kreált képektől, akkor hol érzi magát ön most speciál a legjobban, hogyha végig kéne menni?
2: Még mielőtt belépünk a műcsarnokba, két nagy kifeszített ponyvát látunk. Ez Déri Miklós munkája, aki egy balatonfelvidéki kis faluba érzékelte, hogy az oda beköltözők és a helyben lakók között igen komoly feszültségek vannak. Megkérte a beköltözők közül néhányat, hogy fogjanak egy széket, üljenek le, és hívjanak oda egy másik székre egy helyben lakót, és beszélgessenek. Hiába van itt az AI, a fotónak ez egy megmaradó és hatalmas lehetősége.
0: A fotóművészet elmúlt 5 évének meghatározó alkotásaiból mutat válogatást a Fotoművészeti Nemzeti Szalon a fővárosban, a műcsarnokban.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: És még egy zenei program a hétvégére. Egész napos ingyenes szabadtéri rendezvényre várják a zeneszeretőket június 7-én vasárnap a fővárosi Liszt Ferenc térre. A Liszt piknikről hallgassuk Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát.
4: Ez a Lisztpiknik ez első alkalommal kerül megrendezésre. Június 7-én összekötjük a kellemeset a hasznossal, mert egyrészt ugye nagyon szép programsorozattal várjuk az érdeklődőket, és a komoly zene, valamint a jazz és a népzene rajongóit. Másrészt pedig itt fogjuk meghirdetni a 2026-os őszi évadunkat, és azért is tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy a Zeneakadémia egy kicsit kilépjen ebből a gyönyörű épületből, hogy nekem az egy nagyon fontos célkitűzésem, hogy a zenét azt vigyük közel az emberekhez. Nagyon fontos az, hogy minőségi zenei programokat hallhasson a közönség. Olyanok fognak színpadra lépni, mint Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, jó magam is, és hát nem csak komoly zenei koncertekkel várjuk a közönséget, hanem itt bemutatkozik a Zeneakadémia ének, fúvós ütő és jazz tanszékének hallgatói is, valamint kiköltözik a Szabadban jegypénztárunk is, ahol már bérleteket lehet majd venni az új őszi évadra. Ezen kívül nagyon sok olyan programmal készülünk, ami egy kicsit a gyerekeket állítja a középpontba, mert mindenféleképpen a jövő szempontjából a zene megismertetése nagyon fontos számukra, és az, hogy közelről lássanak hangszereket, közelről halljanak minőségi

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Magyarország elleni 7-es cikkel lezárásáról is egyeztetett az ír miniszterelnökkel Magyar Péter.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. Egy válai telepen azonosították a kort.
2: Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében.
2: Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere.
1: A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartanak ma a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a nap egyszerre emlékezés a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is.
1: Az alkalomból Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb lehet nála.
2: Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás nem elsősorban a múlt felidézését, hanem a közös jövő építését jelenti.
1: Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta a Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
2: A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkel szerinti eljárás lezárásában.
3: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
1: Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
2: Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az egy Európa egy piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, a sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat és csökkenteni kell az energiaárakat. Without a strong and competitive
4: economy, Europe will not be able to improve the. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot.

0: lépett az Európai Unióba.
1: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
2: Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől.
1: Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Részletek Baracka Esztertől.
3: Nem csak Magyarországnak voltak fenntartásai, illetve kétségei Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, úgyhogy jól látható, hogyha ezeket sikerül is eloszlatni, egészen biztosan sok bizonytalansági tényező van még a rendszerben. Így az az ukrán remény is, hogy Kijev jövőre az Európai Unió tagja lehet, nem tűnik reálisnak, hiszen nagyon hosszú időnek kell lenni, eltelnie ahhoz, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és egyelőre az ukránok nem hajlandók elfogadni semmiféle köztes megoldást. Például legutóbb, amit a német kancellár tett, ami egyfajta, hát mondjuk úgy megfigyelői státuszt, egy társult tagságot ajánlana Ukrajnának.
1: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.
2: A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
2: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
4: Természetesen a hatóság intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
2: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus emberre nem veszélyes.
1: Illetéktelenek elzárták a Szeged melletti Algyői főcsatorna egyik zsilipét, miközben a Matyi-éri tározót töltötték vízzel. A szakemberek még időben észlelték a problémát, így a csatorna nem öntött ki. A helyszínről Maja Lilla tudósított.
5: Nem egy apró csintevésről van szó, hiszen itt sokkal nagyobb is lehetett volna. Valószínűleg egy fogóval tekerték le. Ha nem észlelték volna időbe, akkor akár ezek a zsilipák, vagy az itt lévő szivattyú rendszerek is károsodhattak volna. Hogyha valaki ezt a rendszert megakasztja, akkor itt nagyon-nagyon komoly problémák léphetnek fel, például a mezőgazdasági öntözések során, hogyha még el is romlik egy ilyen berendezés, akár 2-3 napra, vagy akár többre is felfüggeszthetik az öntözéseket, amelyek egészen elképesztő károkhoz vezethetnek itt a térségben. Azt kérik az emberektől, hogy mindenki nagyon figyeljen oda, és hogyha valami hasonlót tapasztal, akkor a vízügyi igazgatóságot az illetékes területen azonnal értesítse, hogy minél hamarabb közbe lehessen lépni.
6: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, sok helyen csak arra szólnak a járművek. Baleset történt a 31-es főúton Heves belterületén, a 113-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
0: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé Szemretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: MÁV Info.
7: A Népligetből induló és odaérkező vonaljáratok közlekedésében késések várhatóak, mert Budapesten a Könyves-Kálmán körúton és a Rákóczi hídon jelentős torlódás alakult ki, a vonatforgalom zavartalanul jelentősebb fennakadás nélkül zajlik az országban. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótló buszok szállítják az utasokat. Buszok szállítják az utasokat még az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között még két héten át. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömöl között vasárnap estig. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
6: Időjárás jelentés.
8: Jó napot kívánok! Jelenleg a Dunától keletre még több a felhő, és ott helyenként záporok, néha zivatar is kialakul. Ezek a csapadékgócok azonban legkésőbb késő estére megszűnnek, így ezt követően általában fátyolfelhős lesz az éjszaka csapadék nélkül. Holnap fátyolfelhős idő várható egészen délutánig, majd egy gyenge, felettünk feloszló hidegfront érkezik északnyugat felől, így átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehet zápor. Holnap az Észak-Dunántúl megerősödik az északnyugati szél. Hajnalban 10-16, holnap délután általában 24-29 fokra számíthatunk, de északnyugaton hűvösebb lesz. Mesterhez Andrást hallották a Hungarometttől.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Sós Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szeglédi Edit és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra!
6: Műsor ajánlat. Délelőtt.
9: Önök is észrevették már, hogy a sofőrök vezetés közben nem csak telefonálnak, már videókat is néznek, közösségi oldalakat pörgetnek és élő közvetítésekre kapcsolódnak. Bár tilos, mégsem tudunk leválni telefonjainkról.
10: Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
9: Önök is megszegik a szabályokat? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok. Várom Önöket.
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Ternovác István délvidéki tudósítót hallják.
11: Én 8. éve vagyok újságíró. Akkor indultam el a pályán, amikor már minden eresztékében recsegett, ropogott a titói Jugoszlávia, amikor Szerbiában a 45 éven át tartó szocialista egyeduralom alkonyán már mi magyarok is elkezdhetnünk nyíltan arról beszélni, hogy milyen sorscsapások értek bennünket a trianoni döntéstől errefelé. Előkerült Nagy Magyarország megcsonkításának az ügye, és ami utána következett. A magyarok tömeges menekülése innen a Vajdaságból, a délszláv elnyomás a II. Világháború végén, a tömeges magyar írtás, a magyarok kollektív háborús bűnösség nyilvánítása és a Sajkás vidékről való előzésének a témája. Majd jött a padlássöprés és a kötelező beszolgáltatás és a jómódú földművesek és kereskedők kisemmizésének az időszaka. A szocializmus korában szisztematikusan lefejezték a magyar polgári réteget, és a rendszer mindent megtett annak érdekében, hogy minél kevesebb magyar vallja magát magyarnak. Aztán a 90-es években lezajlott a térségben a délszláv háború, és egy évtized alatt mintegy 50 ezer magyar menekült el a Vajdaságból. A 2000-es évek elején tömegesen verték a magyarokat akkor is, ha nem hencegtek nemzeti hovatartozásukkal. Ez a múlt, ami nagy részt a trianoni döntés következménye. Közben a több mint 400 ezer magyarból mára maradt 184 ezer. Most nem annak van itt az ideje, hogy a csökkenés miatt búslakodjunk. Legyünk inkább büszkék arra, hogy a mostoha körülmények közepette ennyien is megmaradtunk és kapaszkodunk. Mégpedig úgy, hogy az egységes magyar nemzet részének érezhetjük magunkat. jó Magyarország és Szerbia a két állam viszonya. A mi dolgunk most nem a síránkozás, hanem a törekvés, hogy szellemi és fizikai tehetségünkkel okosan gazdálkodva tegyük a dolgunkat az egyetemes magyar nemzet fennmaradásáért. Nekünk, vajdasági magyaroknak az dobta a gép, hogy külhomban. De ennek is megvan a maga szépsége, csak élnünk kell vele. Épp ezért fel a fejjel, élet az egy van, az élet szép, kapaszkodjunk.
6: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban.
12: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
13: Jó napot kívánok, 4:05 van, a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. június 4-én írták alá a Versailles Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, amelynek eredményeként Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320.000 négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90.000 négyzetkilométeres 7 millió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. Etnikai értelemben magukat nemzetállamként meghatározó sok nemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság számtalan esetben diszkriminatív bánásmódban részesült, és részesül mind a mai napig. A Magyar Országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját. Az erről szóló törvény kimondta, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Kezdjük határon túli körképünket a csíksomlyói Székely hadosztály emlékműnél, ahol minden évben megemlékeznek Trianonról. Bíró Istvánt kapcsoljuk most. Halló, halló, szervusz István!
14: Halló, halló, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntelek titeket is! Székelyföldön a Nemzeti Összetartozás napján több településen is tartottak és tartanak megemlékezéseket ezekben a percekben is. Itt Csíksomlyon néhány perccel ezelőtt ért véget a megemlékezés, ahol ünnepi beszédekkel, közös imával, koszorúzással idézték fel a trianoni békediktátum következményeit. Az itt élők számára azonban június 4-e nem csupán történelmi évforduló. A székelyek gyakran egy keserédes tréfával érzékeltetik Trianon hatását. Így fogalmaznak, nagyapánk Magyarországon hajtotta le a fejét, és Romániában ébredt fel, pedig nem is a vonaton aludt el. Tehát több mint egy évszázad telt el a trianoni döntés óta, ez idő alatt 4-5 nemzedék nőtt fel kisebbségi sorban. Megélték a II. Világháború, a kommunista rendszer megpróbáltatásait, majd a rendszerváltozás utáni lehetőségeket és kihívásokat is. Bár ma jóval szélesebbek a magyar közösség jogai, mint néhány évtizeddel ezelőtt, számos kérdés továbbra is megoldásra vár. Visszatérő viták övezik például az úzvölgyi katonatemető ügyét. Erdély különböző településein még mindig gondot jelent a kétnyelvűség gyakorlati érvényesítése, és a székelyföldi autonómia törekvések sem jutottak érdemben előre az elmúlt évtizedekben. Ezen a napon a legnagyobb kérdés talán nem is az, hogy hogyan sikerült túlélni ezt a több mint 100 évet, hanem az, hogy hogyan tudott megmaradni a közösség. A válasz a családokban, az egyházakban, az iskolákban, egy szóval a közösségekben rejlik. Az anyanyelvet nem csak tanították, hanem nemzedékről nemzedékre tovább is adták, miközben ragaszkodtak hagyományaikhoz, kultúrájukhoz és identitásukhoz. Elég, ha csak a közel két hete megtartott itt a csíksomlyói búcsúra gondolunk, az évről évre megszervezett ezerszékely leánynapjára, vagy a nemzeti ünnepek erdélyi megemlékezéseire. Ezek az alkalmak nem csupán közösségi események, hanem annak bizonyítéka is, hogy a több mint 100 éve kisebbségi sorban élő magyarság megőrizte nyelvét, hagyományait és nemzeti önazonosságát. Tehát Székelyföldön ma is természetes, hogy a mindennapi élet nyelve a magyar. Magyar óvodák, iskolák, egyházi és kulturális intézmények működnek, a közösség pedig igyekszik megőrizni mindazt, amit elődei örökül hagytak rá. Talán ezért hangsúlyozzák ezen a napon egyre többen, hogy június 4-e nem csak a veszteségről, hanem a megmaradásról és az összetartozásról is szól. Arról, hogy a határok megváltozhattak, de a nemzeti közösség több mint 100 év elteltével is él, gyarapodik, és a szülőföldjén tervezi a jövőjét. A szó a stúdióé.
13: Bíró Istvánt hallottuk Erdélyből, köszönjük szépen István. Vendégünk pedig itt a stúdióban Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Szeretettel köszöntöm.
15: Köszöntöm én is önt és a hallgatókat.
13: Ugye Romániában kettős jelentéssel bír ez az emléknap, mert amíg a magyarságnak ez a nemzeti összetartozás napja, addig a román többség számára ez a nemzeti egység ünnepe, amelyet a román parlament 2020. június 4-e óta hivatalos állami ünneppé nyilvánított. Egy ott élő magyar ön szerint hogyan tudja feloldani ezt az ellentmondást, ami az egyiknek ünnep, az a másiknak tragédia? És hát tudom, hogy én most itt egy történésszel hülök szemben a stúdióban, de ha megengedi, talán ma inkább az érzelmek fognak a mi beszélgetésünkben dominálni.
15: Ezen semmi kifogásom, és ehhez az egész kérdéskörhöz előjáróban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyszer már ünneplik a Román Nemzeti Egység napját december 1-én. Tehát ezt, hogy még június 4-ét is a román állam ünnepnappán nyilvánította, az igazából nem egy szép gesztus sem az ott élő magyarok, sem pedig a világ bármely pontján élő magyarok, beleértve a trianoni határok között élő magyarok számára sem. Azt nem tudom, hogy ez a román társadalom számára a Nemzeti Egység napja-e. Annak a december 1-ének van egy régi mítosza, az volt az ő nagy nemzeti beteljesülésük, amikor ugye a gyulafehérvári gyűlés után ott közösen járták a hórát, a nagykörtáncot. Tehát ezt nem tudom, és megmondom őszintén, arra a kérdésre sem tudok válaszolni, hogy egy ott élő magyar ez hogy dolgozza föl. Vannak, hát nem közeli, de nem is túl távoli rokonaim, másodunokatestvéreim, nagynéni Erdélyben, de nem, tehát én nem élek ott, úgyhogy erre a kérdésre nem biztos, hogy én vagyok a hiteles válaszadó.
13: Világos, ugye, hát ettől függetlenül az együttélés az ma sem könnyű. Pont emiatt a kettősség miatt, amiről itt az előbbi percekben beszélgettünk, de van-e olyan történész kollégája, román például, nem tudom, hogy tud-e ilyet mondani, aki reálisan ítéli meg az akkori eseményeket, és aki mondjuk kellő empátiával közelít mondjuk a magyarok veszteségéhez?
15: Ezt a kérdést bontsuk ketté, mert amit én erről olvasok román történészektől, ők reálisan közelítik meg, csak a saját realitásuk felől. Tehát ezt el szoktuk felejteni, hogy a történelmi tényeknek azért van egy elbeszélés módja is. Ők a saját elbeszélés módjuk felől közelítik meg. Hát az nyilván más kérdés, hogy bizonyos dolgokat jelentősen másképpen látnak, más színben, esetleg bizonyos tényekről nem vesznek tudomást. Akire azt tudom mondani, hogy történész kollégám mondjuk így régóta ismerem, voltak közös konferenciák, projektek, ilyesmi, ők inkább a 20. század második felével kommunista diktatúrával foglalkoznak, és az egy kicsit máshova viszi a hangsúlyt. Tehát erre sem tudok olyan értelemben válaszolni. Vannak olyan román történészek, akik, meg hát közéleti emberek, gondolkodók, akik próbálják megérteni, meg észreveszik azt, hogy mondjuk Kolozsvár főterén ott van egy templom, az magyar emberekhez kapcsolódik, és így tovább. Tehát, hogy ott van egy olyan épített örökség, ami hát kifejezetten magyar.
16: Én a realitások alatt azt értettem, hogy a történelmi tényeknek megfelelően, mert azért számos olyan dologról tudunk, vagy szereztünk tudom, és főképpen egyébként a Felvidéken, ahol kifejezetten a magyar történelmi múltnak a meghamisítása történik, egész egyszerűen kifejezve.
15: Hát igen, erre azt mondanám, hogy nem a magyar történelmi múltnak, hanem úgy általában.
16: Akkor történelmi tényeknek. Vagy...
15: Hát igen, ezt valamennyi utódállamnál megfigyelhetjük, hogy a múltat azt, tehát hogy elkezdenek kiépíteni egy saját narratívát. Múltat. Erre egyébként talán ezt nagyon finoman jelezte még a 2020-as nagy évfordulón még az Ablonci Balázs, hogy elkezdik, tehát hogy ott volt egy ilyen program, hogy román értelmiségiek, történészek elkezdik ezt az időbeli hazájukat úgymond felfedezni, néha kitalálni, talán fogalmazzunk így, megírni, megszülni, és ezt passzítják utána a földrajzi, én már kibővített hazájukhoz is. Tehát, hogy
16: a felfogást... Menni, ott van ez a dákó-román elmélet például.
15: Igen, ez ugye van egy olyan nagyon izgalmas dolog, hogy ezt tulajdonképpen bizonyíthatóan először politikai értelemben Báthori Zsigmond humanistái szülték meg, és ugye azért, mert hogy majd az erdélyi fejedelem ott csinál magának egy ilyen kis birodalmacskát, egy ilyen mini birodalmat, ugye Erdélyből, meg azon kívül a két román vajdaságból, tehát ott nem arról volt szó, hogy a hegyeken túlról jön egy egyesítés, hanem pont fordítva, és ugye magyar égisz alatt. Na és hát akkor ebből lett aztán ez a dákoromán elmélet. Valóban ez nem bizonyítható, és az is nyilvánvaló, hogy a Balkán felé vannak a románságnak a gyökerei.
16: Akkor lássuk, mit mondanak a hallgatók. István van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István! Hallgatjuk!
17: Jó napot kívánok! Én Szeldömökön lakom, ahol 1934-ben Kemeresolja lakossága emelt egy keresztet a Kárpát-medence legnagyobb Trianon emlékkeresztjét, és méges vagyok, hogy ma is a rádióban köztör, sőt a mostani műsorban is Erdélyből, hogy bekapcsolták a speakert, ünnepi beszédről beszél. Hát ez nem ünnep, ez egy gyász.
16: Tehát a szóhasználattal van problémája.
17: Nagyon nagy problémám van egyrészt azzal, a másik az, hogy nem merünk őszintén beszélni. A dolog az, hogy a nyugat, franciák, angolok egy nagyon komoly konkurenciát tüntettek le azzal, hogy feldarabolták Magyarországot. Egyszerűen olyan dologra hivatkozva, ne felejtsük el, hogy Magyarországon 6 féle nyelven volt a pénzre ráírva az összes nyelv, ami körbevett minket, nemzetiségek. Tehát ez az ország messze jobb sorsot kínált azoknak, akik körbe, de gyakorlatilag a Nagy Magyarországon, mint ahogy a szlovákok később meg is fogalmazták, hogy sokkal többet szenvedtek pár év alatt, a cseh uralom alatt, mint magyar irányítás alatt. Én nekem az a véleményem, hogy ez teljesen tudatos volt, hogy szétszedni Magyarországot, mert nagyon nagy konkurenciát jelentett, mind eszmeileg, tartalmilag, mind pedig gazdaságilag. Amilyen veszteséget mi az erdőben a vasútvonalainktól elkezdett csoda, hogy ez az ország még megmaradt, és most én úgy fogalmazom, a Lisszaboni szerződés volt a második Trianon, ez pedig, ami most működik, ez lesz a harmadik Trianon, amit most művelnek. Már Németországban, Franciaországban ez a történet nagyon jól kidomborodik, és most jön még a fekete leves. Tehát ha mi nem állunk sarkunk, és nem mondjuk azt, hogy elég volt, nekünk egységet, rendet kell teremtenünk, békét egymás között, és azáltal ez a kis csonkaország olyan példát mutatni az elcsatolt területeknek, és nem csak azoknak, hanem az egész világnak, Európának és a világnak, ami annyit jelent, hogy visszajön az, amit elvettek tőlünk, mert visszajár a lopott holmi, visszajár. Köszönöm, hogy meghallgattam.
16: Köszönjük szépen István a véleményét. Nem tudom, hogy Máté Áronnak van-e bármi hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz.
15: Egy-két apróság, tehát én nem szeretem azt, amikor azt mondjuk, hogy nagy Magyarország. Nem. Tehát az volt Magyarország. Ugye ma szoktuk a történelmi Magyarországot használni, akkor mondjuk azt, hogy Magyar Királyság, mondjuk azt, hogy tehát, hogy az nem volt nagy, az olyan volt mindig.
16: Amekkora volt, igen.
15: Igen, tehát az...
16: Jó, de a történelmi Magyarország az talán helyén
15: hát
16: való.
15: Ma a mából igen, na de akkor azt nem úgy gondolták, hogy az a nagy. Hát az volt úgy a minimum, meg a maximum is, nem akartunk többet, az volt a miénk. A másik, amit mondani szeretnék, hogy itt a kedves hallgató egy nagyon fontos dolgot pendített meg, nem csak Magyarországot, az eredeti Magyar Királyságot bomlasztották föl, hanem az egész osztrák-magyar monarchiát. És egy új Közép-Európa jött létre, és ebben a Közép-Európában, és ez volt a 20. század egyik nagy tragédiája, Moszkva és Berlin között nem maradt értelmezhető ellensúly. Nem maradt. Ugye ők úgy számítottak, a franciák úgy számítottak, hogy majd egy ilyen Varsó-Bukarest tengely, ez lesz a két erős bástya a Szovjetunió ellen, akkor a Csehszlovákia, meg a lengyelek a németek ellen, hát ez ugye ismerjük a történetet, ez nem jött be. Tehát kérem szépen, én ezt úgy hívom, hogy ez a trianoni ördög lakat, mert egy olyan Közép-Európát hoztak létre, ami tulajdonképpen a kontinens nyugati felének volt alárendelve. Ezt az egyik brit diplomata úgy mondta meg, hogy gyakorlatilag a gyermekeinként tekintünk ezekre az új országokra. Na most ez egy aláfölé rendeltségi viszonyt is jelent, és ez kérem szépen azóta is így van. Erre egyébként már Kossuth Lajos figyelmeztetett a Dunai Konföderációról írott tervezetében. Ugye úgy írja, hogy ha minden egyes aldunai nemzet, de hát ezt kiterjeszthetjük egész Közép-Európára, magához tudná csatolni a rokonait, akkor is csak másodrendű hatalmat alkotna, amely szükségképpen ki van szolgáltatva külső hatalmaknak. Hát ebben is egy látnok volt Kossuth Lajos.
16: Akkor innen folytatjuk majd, most viszont 5:30 után 2 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. A tárcavezető hozzátette, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnánk című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával kívánja fejleszteni belső folyamatait. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
18: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
13: Jó napot kívánok, fél öt után 4 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra tudnak küldeni. A trianoni határok a felvidéket teljes egészében az új csehszlovák államhoz rendelték. Csehszlovákia 1918. október 28-án jött létre az osztrák-magyar monarchia összeomlását követően. Az új állam a csehek és szlovákok egyesülésével valósult meg a párizsi békekonferenciák és a nyugati hatalmak jóváhagyásával. Tomasz Masaryk vezetésével. Olyan történelmi magyar városok kerültek hozzá, mint Kassa, Pozsony, Komárom, Érsekújvár és így tovább. A trianoni szerződés az autonóm Kárpátalját, az úgynevezett Ruszin földet is Csehszlovákiához csatolta. A felvidéken ma délután Rozsnyó főterén, Komáromban, a Klapka téren és Dunaszerdahelyen a kulturális központban közösen ropják a táncot a fiatalok az összetartozás jeleként. De milyen ma magyarnak lenni a felvidéken? Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével készült Meszesán György felvétele.
19: Ipolysági születésüként ön hogyan látja, mennyit változott a magyarság helyzete az elmúlt évtizedek során?
20: Felnőtt koromig nagyon szorosan kötöttem a felvidékhez, Budapesttől alig 80 kilométerre Ipolyság mellett nőttem fel, viszont utána az egyetemet Magyarországon végeztem, és azóta a munkám is ide köt. De ha visszagondolok arra a gyermekkoromra, amikor eszmélni kezdtem, és egy olyan világban nőttem, ahol minden nap láttam a Börzsönyt, de a Ipolynak a másik oldaláról. Emlékszem, hogy óvodás koromban számomra az sokáig egy komoly ellentmondás volt, hogy körülöttem mindenki beszél magyar nyelven, és nem értettem, hogy akkor Magyarország miért a folyó másik oldalánban. Aztán nyilván összeállt a kép egy bizonyos idő után, de abban az időben, ez a 90-es éveket jelenti, amikor én a gyerekkoromat éltem, nagyon, nagyon más volt a világ. Egy sokkal nehezebben átjárható határ volt, ma már gyakorlatilag nincs határ. Ez egy nagyon nagy különbség. Akkoriban még a magyarországi és a szlovákiai felvidéki emberek között kevesebb közvetlen kapcsolat volt. Kevesebbet tudtak rólunk a magyarországiak, talán mi sokkal többet róluk, hiszen magyar tévét, magyar rádiót hallgatott nagyon sok mindenki, aki magyar volt abban a közösségben. Viszont én azt gondolom, hogy az elmúlt évek, évtizedek azok sokkal inkább összeszűrték a határnak a két oldalát. Köszönhetően annak, hogy az Európai Uniónak mindkét ország, Szlovákia és Magyarország is a tagja, köszönhetően annak, hogy 2007 decemberre óta gyakorlatilag nincs határ, hiszen a Schengeni övezethez tartozik mindkét ország. Ez lehetővé teszi azt, hogy az emberek természetes módon jönnek-mennek a határon át, az, hogy átjárnak dolgozni, tanulni, vásárolni, összekötődnek családok, házasságok, szoros emberi kapcsolatokon keresztül, üzleti kapcsolatok, nagyon sok minden összehálózza, összeköti a határnak a két oldalát, és eltűnt az a fajta tudatlanság is, ami sokáig homályban hagyta a magyarországiak számára is azt, hogy akik Szlovákia déli részén élnek, azok miért beszélnek magyarul, vagy azok hogy magyarok, vagy hogy szlovákok. Tehát ez a dolog is én szerintem a helyére került, és kevésbé fordul elő az, hogy leszlovákoznak egy felvidéki magyar embert, pusztán csak azért, mert ott él. Tehát ezek a dolgok szerintem kezdenek helyre kerülni. és talán ez a folyamat ahhoz is hozzásegített, hogy sok olyan család, aki bizonytalanodott az identitásában, esetleg elindult az asszimiláció útján, azokat is megerősítenek ezek a kapcsolatok, és az a változás abban, hogy ezt a nyelvet és ezt a kultúrát érdemes megőrizni, azzal együtt természetesen, hogy a adott országnak az államnyelvét is megfelelően tudni kell ahhoz, hogy ott valaki érvényesülni tudjon.
3: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
16: Vendégünk a stúdióban továbbra is Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Csak egy gyors, kicsit ilyen utopisztikus kérdés, hogyha nincs a bársonyos forradalom és Csehország és Szlovákia nem szakadt ketté, akkor hogyan alakult volna a felvidéki magyarság sorsa, mit gondol?
15: Bocsánat, itt még a beharangozóhoz szeretnék hozzáfűzni egy-két dolgot, tehát nem arról volt szó, hogy az első világháború utolsó napjaiban a csehek és a szlovákok egyesültek volna. Tehát ez megint egy olyan izgalmas történelmi hangsúlyeltolódás. Tehát ez egész egyszerűen tényszerűen nem igaz. A csehek egy erős frakciója kitalálta magának Csehszlovákiát, ezt évek során eladta az Antant vezető hatalmainak. Itt ugye Masaryk elnöknek, a későbbi elnöknek óriási szerepe volt, hogy az Egyesült Államokban ezt hogyan tudta népszerűsíteni.
16: Ez volt az ország imázsa.
15: Igen, és az is nyilvánvaló, hogy nem véletlenül nem rendeztek népszavazást. Tehát ezt kategórikusan kizárták a csehek, illetve a csehszlovák ügy vezetői közül szinte mindenki. Egy mai történeti munkában, amit egy szlovák írt, Szlovákia története az áll, hogy egy népszavazáson vélhetően olyan eredmény jött volna létre, idézem, ami szembe ment volna a történelmi fejlődés irányával. Tehát ugye a nemrég elhunyt Vadkerti Katalin mutatta ki, hogy szó nem volt arról, hogy a monarchia idején a Magyar Királyságban a felvidéki megyéket hátráltatták volna, a szlovák lakta területekre nem jutott volna beruházás, épp ellenkezőleg. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy ott néhány embernek az akarata, és hát persze volt egy történelmi gravitáció is a győztes hatalmak részéről, az döntött el, hogy egyáltalán veszi, hogy Csehszlovákia. Na most az, hogy ön azt kérdezte, hogy a bársonyos forradalom azt tulajdonképpen nem bántotta magát, ezt a csehszlovák állam szerkezetet, mert utána még volt Csehszlovákia. Én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy 1968-ban volt egy nagyon izgalmas mozgás Csehszlovákiában, akkor úgy tűnt, hogy a felvidéki magyarság egy teljesen sajátos helyzetet tud magának kiverekedni. Utána sajnos ez nem így lett, és tulajdonképpen a kommunizmus évtizedeiben nyugodtan mondhatjuk, hogy a szovjetek, tehát a birodalom urai a szlovák nacionalizmusra tették a garast, egy Prágával szembeni emancipálódást segítettek elő, és ennek sajnos a felvidéki magyarok itták meg a levét olyan szempontból, hogy 1968 őszén már lekerültek a napirendről, hogy nem kerülnek be az új csehszlovák alkotmányba, és így tovább. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ismét a térség sorsa és a térség népeinek a sorsa az nagyon erősen függ külső nagyhatalmi tényezőktől.
16: Ha már ezt az 1968-at felhozta, az egyébként milyen törést jelentett a magyar-szlovák vagy magyar-csehszlovák viszonyban, ugye? Mert hát ott akkor a magyar hadsereg is bevonult.
15: Hát igen, a magyar néphadsereg szovjet parancsra vonult oda be. Én nem hiszem,
16: hogy ez... kapcsolatokban egyébként érzékeltem az a helyzet, hogy ennek azért van következménye.
15: Hát van, igen, de szóval, tehát ez azért nem olyan volt, hogy mi fogtuk magunkat és bevonultunk, tehát ott ennek volt egy háttere.
16: Hát egy varsói szerződéses háttere nyilván.
15: Így van, és azért mások is vonultak oda be, ugye lengyelek, bolgár, stb. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem volt egy jó ízű dolog, de hát az akkori magyar vezetés, magyar kommunista vezetés, ha akart volna, se tehetett volna mást. egyébként, és ezt nagyon jól meg lehet nézni a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökségének irataiból, illetve a 3/4-es jelentésekből. Ugye ők is ott kidolgozták a maguk információs hálózatát, és egyfolytában jöttek az információk arról, hogy a helyi magyarokat milyen hátrányok érik. Hát olyan is van, ahol konkrétan azt mondják, hogy már üldözik őket. És ennek következtében jött be az a jelentés Kádárhoz, hogy minél kevesebbet vagyunk ott, annál jobb. Tehát az egy szerencsétlen ügy volt. Az más, hogy Kádár János azonnal tudta a dolgát, és rögtön alkalmazkodott a szovjetek által diktált új realitáshoz, meg sem próbált valamiféle, mit tudom én, burzsoá nacionalizmus elleni harcra, vagy ilyesmire hivatkozva ott valamiféle magyar kisebbségi jogokat kiharcolni.
16: Na akkor ismét a hallgatóké a Szó László van velünk itt a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Kedvi csókolom, Boros László Tibor vagyok, Sátor a jó helyből. Egy olyan városból, amelyiknek a fele Csehszlovákiához tartozik. Igaz, a nagyobbik fele Magyarországhoz. És színmagyar területek, és valamikor megyeközpont volt, ugye. És ennek a megvilágítására szeretnék egy verset elmondani a Kossuth Rádióban, ami összefoglalja az egész környezetemnek a véleményét.
16: Hallgatjuk, László.
4: 12 sor, egy szív. Ez a címe. Itt a Boros László. Szegény magyar nemzet, lesz-e szabad újra? Szétépett testedet idegen népdúlja. Bereg, munkács, kassa, idegen úr lakja. Kétharmad nemzetünk elvérzik alatta. Állj talpra, igazság, 1000 év munkáta. Nem veszheti mindezt Trianon gazsága. Magyar lakta Vágvölgy, hazbúzbult a várak. Európát védték mind, romokban állnak. Én még láttam nagyapám könnyeit, honvesztő fájdalmát, elűzött társait. Ezt az örökséget nem lehet feledni. Az igazságnak ma is érvényt kell szerezni. Hát ezzel próbálnám kifejezni itt a környéknek a hangulatát, az együttműködő, de megalázó helyzetét, sajnos. Ugye nem tehetünk mást, a lehetőségekkel lehet csak gazdálkodnunk. Egymásra vagyunk utalva magyarok kint, határon kívül, és határon belül. De hogy ez létrejött, csak egy érdekes anekdóta. Egy hatalmas füst volt, óriási füst, mikor a franciák eljöttek ide határrevízió révén megvizsgálni az új határokat 21-be. És a szlovákok raktak egy óriási tüzet, és kérdezte ez a francia ember, hogy mi az a nagy füstot nesze? Azt mondja, a gőzhajó. Így lett hajózhatóvá a térdig élő vízironyba. Uh-huh. Ilyen mértékű igazságtalansággal csapták be a franciákat is, akik egyébként nem szállalomra tarthatnak igényt, hanem a gazdasági, hatalmi és minden egyéb más szempontok szerinti ellenségére, ellenfelére, és ellenséget csináltak belőle.
16: Köszönjük szépen, László, hogy elmondta a véleményét. Nem tudom, hogy egyébként ez, amit elhangzott, ez csak egy anekdota, vagy van-e igazság alapja, de az tény egyébként, hogy azért ott a térképrajzolásoknál elég sok hazudozás történt, ahogy ott ugye tolták a vonalzót, hol főlebb, hol lejjebb. Majd erről is talán még beszélünk Máté Áronnal, csak gyorsan hallgassuk meg Magdolnát is, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok, Magdolna!
21: Ott kívánok, üdvözlök mindenkit és a hallgatókat is. Nagyon szeretem önöket hallgatni, és erre a napra különösen készültem, ugyanis az édesanyám 1913-ban született. Aztán 1929-ben, 16 éves korában mondott egy verset a templomba. És ez a vers, ez mindig bennem motoz, ugyanis így június 4-e körül mindig előjött a családba Trianon. Ugye a Kádár rendszerben erről nem lehetett beszélni, de a nyári konyhába lehetett. És elmondta a verset, nagyon nagy kár, hogy nem írtam le, és Hát, mint ahogy az előzőhöz csatlakoznék, szóval azért nem tudunk mi úgy feledni. Ennek a versnek lehet, hogy az volt a címe, hogy nem soha. Ugyanis ilyen részleteket tudok belőle. Nagy Magyarországból csak egy kis volt maradt. Nincs szánandóbb nálunk Isten ege alatt. Hát ezért küzdöttünk 1000 évig hazánk, hogy most felfeszítve, elvérezve függjön a fán. Nem soha. Gyermekhittel érzem, pont-pont, mert nem tudom, az elaluját még én is tudom, akad még a földön Rákóczi vagy Kossuth, ki leveszi rólunk a tövis koszorút. Aztán itt a nyugati részt jelölte, koncul ragadt el a nyomorult osztrák. Tehát nem tudom az elejét. Bácskát és bánátot millió magyarnak okozván bánatot, itt megint nem tudom az elejét. Tehát ez a vers egy nagy fájdalmat mondott el még akkor is, 1929-ben, és én úgy gondolom, hogy ma is nagyon sok embernek a szívébe, lelkébe ez benne él, hogy egy nagy országot szétszaggattak, és egy kis volt maradt belőlünk.
16: Köszönjük szépen, Magdolna! És akkor Máté Áron történésszel folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést. Ugye szóba került már maga a békeszerződés összetákolóinak a gondolatvilága, ugye, hogy miért is így alakították voltak éppen itt ezt a közép-európa vagy kelet-közép-európai részt, és hát lukra futottak ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ha valóban szerepelt a gondolatukban, hogy ne legyen még egyszer ilyen háború. De a kérdés az pont az, hogy ez a békediktátum, ami az első világháborút lezárta, ez mennyiben hordozta magában a másodiknak a lehetőségét? Ugye, mert sokan úgy gondolják, vagy van egy ilyen nézet, hogy ez tulajdonképpen egy permanens háború, csak közte volt egy tűzszünet. Ön hogy látja?
15: Ez nagyjából igaz, de ez mondjuk nem feltétlenül miattunk, magyarok miatt, vagy a trianoni rendezés miatt, hanem ez a németek, nem a trianoni békediktátum miatt, hanem a németek miatt. Gyakorlatilag az új nagyhatalmi rendben Németországnak, és egyébként Magyarországnak sem volt helye. Tehát nem véletlenül jelent meg a Lord Rodermer féle sajtóban az, hogy Magyarország helye a nap alatt. Tehát egy-egy rendszerben, nemzetközi rendszerben minden országnak meg kell találnia a maga helyét. És ez most nem a földrajzi helye, hanem inkább így a szerepe. Talán fogalmazhatunk így. És ugye Németország is kitaszítottá vált. Na most az első világháborúról annyit érdemes tudni, hogy mondjuk annak a Sheffieldi melósnak, aki 4 évig vérben, sárban dagonyázott, a legjobb barátjait vesztette el a nyugati front övészárkaiban, nem lehetett azt mondani, hogy azért folyt a háború, hogy ott, nem tudom, az iraki olajkutakat magunknak megszerezzük. Érti, hogy mire gondolok? És a brit diplomáciai kar, az adminisztráció, de ugyanígy a franciáknál is kellett, hogy valami magasztos eszményt kitaláljon magának. Hát ez lett az, hogy akkor úgymond felszabadítjuk Közép-Európát, és mint egy helyre állítjuk az 1000 évvel ezelőtti természetes határokat. Tehát ez egy tévedés, amikor azt mondjuk, hogy az Apponyival az volt a baj, az Apponyi Alberta, hogy ő történelmi érveket használt. Hát nem ő használta, hanem mindenki más használta, többek között ellenünk, magyarok ellen is, ezeket a nagyon ingatag alapokon álló, vagy éppen nettó kitaláció történelmi érveket. És itt jön be az a kérdés, hogy ezek a határok, ez mitől az ős eredeti állapot visszaállítása. Most nagyon csúnya leszek, hogyha mondjuk a magyar vörös hadsereg, magyarországi vörös hadsereg 1919 májusában nem foglalja vissza Miskolcot, akkor az is a történelmi állapot szerint Szlovákia lenne? Csak így kérdezem.
16: Igen,
15: tehát meg ugye itt volt szó a Tiszántúlról és a többi. Most azt is tudni kell, hogy volt egy pont, ahol már a nyugati nagy győztesek parancsolták vissza a kis szövetségeseiket, mert úgy érezték, hogy ez túlzás. Tehát az, hogy Magyarországból mi maradt volna, ne felejtsük el, hogy 1919 nyár végén nagyjából 4-5 vármegye, ami nincs megszállás alatt. Tehát ott egy pillanatra úgy tűnt, hogy egész Magyarország el fog veszni. Úgyhogy az elődeinket, én ezért nem mindig erre a fájdalomra helyezném a hangsúlyt, tehát ezt most uram, bocsánat, persze igen, fájjon Trianon, de ne ezzel kelljünk megfeküdjünk, hanem mondjuk azt, hogy az elődeink egy hihetetlen dolgot vittek végbe, ez szó szerint egy nem ország volt, ahogy abban a bizonyos nacionalista rigmusban is van, és ebből csináltak egy működő országot, és ez egy hihetetlen teljesítmény volt, és néhány év alatt csinálták
16: meg. Hát igen, jó, de hát ezért nyilván Horthy Miklóstól kezdve Klebersberg Kunóig sok mindenkit dicséret illet, de arra is kíváncsi lennék, hogy voltak-e barátaink ebben a korszakban a nemzetközi térben, de erre most picit arrébb toljuk ezt a kérdést, mert hogy még egy kicsit a Felvidéknél maradunk, mert hogy a trianoni békeszerződés sok szín magyar településhez hasonlóan Somoskőt és Somoskő Újfalut is Csehszlovákiához csatolta. Itt volt a birtoka Krepuska Géza nemzetközi hírű fülészorvosnak, akinek kitartó diplomáciai erőfeszítései és a Népszövetség döntésének köszönhetően az 1924-es határkorrekció során a két település visszatért Magyarországhoz. Sajnos a somoskői vár Csehszlovákia része maradt, a hazatért faluban ma este kigyúlnak az összetartozás fényei, Tarnóczy László összeállítása következik.
0: Spuci Nándor Nórád megye közgyűlésének elnöke egy történelmi kísérlettel is eljátszott ezen az emlékünnepségen. Mi lett volna, ha nem történik 1924. február 15-e, nincs hazatérés?
5: Hát az itt élő emberek egy másik ország fennhatósággal alá kerültek volna, és akár a nyelvhasználatokban, akár az óvodában magyar vagy szlovák óvodát választanak el, vagy az iskola választás kapcsán. Az életük meg annyi területén kérdésként merülne az föl, hogy milyen a kisebbségi sorsban élő magyarok helyzete.
0: A hazatérés ünnepe, azt hiszem, hogy az összetartozás ünnepe.
5: Feltétlenül azt gondolom én is, hogy Somoskőfal és Somoskő települések hazatérése Magyarországhoz, ez egy felemelő ünnep, amelyet itt együtt ünnepeltünk.
0: A megyéből időközben vármegye lett Somoskő, és Somoskő Újfalu pedig megkapta az országgyűléstől a hazatért falu címet. A hazatért faluban pedig nem csak február 15-én a Magyarországhoz történő visszacsatolás évfordulóján, de a trianoni diktátum aláírásának évfordulóin is megemlékezéseket tartanak. Idén a visszacsatolásban múlhatatlan diplomáciai érdemeket szerzett dr. Krepuska Géza nevét viselő iskola diákjai és öreg diákjai együtt ünnepelték a faluval az összetartozást, és a nemzeti összetartozást jelenítette meg a Kopecsny Gábor vezette Felföldi Daliák bemutatója is. Ma kertbarátok ültettek itt virágokat az ünnepen, és a Jó Napot Magyarország kezdete előtt még tartott a táncház. Este pedig kigyúlnak majd Somosan az összetartozás tüzei. Igaz, mivel itt most még az eső ellenére is tűzgyújtási tilalomban érvényben mécseseket helyeznek el a visszacsatolás emlékművénél a falu központjában.
22: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
16: Ez volt tehát Tarnóczy László összeállítása a Felvidékről, itt a stúdióban pedig továbbra is Máté Áron történésszel beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba, mert mondtam, hogy picit toljuk el ezt a kérdést, hogy kicsit kapcsoljunk vissza oda, amiről előtte beszéltünk a bejátszó előtt. Szóval, hogy ebben a korszakban, amire ön ugyanaz, azt mondta, hogy voltak éppen elődeink hőstettet hajtottak végre, hogy ezt az országot megtartották akkorában, amekkora is működőképessé tették, és nem is egyébként akárhogy, de voltak-e nekünk akkoriban barátaink? És hát nyilván most nem a békeszerződésig bezárólag kérdezem, hanem az utána való időszakban, amikor építkezni kellett.
15: Igen, tehát...
16: A nemzetközi térben gondolom ezt.
15: Csak egy mondatot a Somoskő faluról, ugye a neves orrfüggégész professzor szó szerint addig suttogott az egyik kontantiszt fülébe, amíg lementek oda egy ellenőrzésre, és akkor az volt a próba, hogy szlovákul vagy hát csehül kell szólni a falusiakhoz, hát senki nem tudott válaszolni. Visszatérve erre a kérdésre, Ez nagyon fontos. Magyarország egy kis állammá vált. Ez nem azt jelenti, hogy merjünk kicsik venni, soha nem felejthetjük el, hogy az elődeink hova rakták a mércét. De onnantól kezdve, hogy mi egy kis állam, egy nagy nemzet, de egy kis állam vagyunk, onnantól kezdve nekünk mindig szükségünk van egy baráti nagyhatalomra. Az elődeink 1920-t követően megtalálták a rést a pajzson, és Olaszországhoz fordultak. És Olaszország segítségével sikerült az egyik ilyen határkorrekciót végrehajtani, a soproni népszavazást. Még volt egy pár egyébként, és ez is nagyon fontos volt, hogy ők nem álltak fel az asztaltól, hanem minden utolsó négyzetméterért megküzdöttek. Most itt ugye Somoskő hangzott el, de hát ezen kívül még volt egy pár ilyen falu. A Délszláv állam felé is, Románia felé is, Ausztria felé is, tehát hogy semmiről nem mondtak, nem fogadták el, nem mondták azt, hogy jó, hát akkor köszönjük, ennyi volt, eljövünk a pályáról.
16: Hát jó, ott volt Sopron, ott volt Balassagyarmat, tehát hogy azért több minden is.
15: Hát igen, meg mondjuk Zajta, tehát én direkt falvakat mondtam, tehát hogy itt nem ilyen nagyobb falatok, hogy amiért már érdemes megmozdulni, a kicsiért is lehajoltak, és ez így volt nagyon helyes, és azóta is Magyarországnak mindig ki kell találnia

0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Czegvédi Edit.
2: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartanak ma a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a nap egyszerre emlékezés, a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is. Az alkalomból Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb. Gubík László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás nem elsősorban a múlt felidézését, hanem a közös jövő építését jelenti. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó 7-es cikkel szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Martin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. A fertőzés megjelenése miatt hétfő délutánra egyeztetésre hívta a hazai sertéságazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter. Az időjárásról. A Dunántúlon derült, máshol változóan felhős az ég. A keleti északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is. A napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél. Éjszaka 10-16, holnap napközben 24-29 fok valószínű. Nagy tavaink 18-22 fokosak. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!

0: 5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. 759-52-00 ez a telefonszámunk, amit elérnek 1-es és 30-as előhívóval is. 0630-9666, ez pedig az SMS számunk. Az 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elvesztette déli területeinek jelentős részét is. Egészen pontosan a Bácska-Bánát nyugati részét, a Baranyavár megye háromszöget, a Muravidéket és a Dráva közt, valamint a történelmi Horvátország Szlavónia részeit. A délszláv államhoz került területeken jelentős, összefüggő tömbökben élő magyarság rekedt az új határokon túl, különösen a mai Vajdaság területén. Hallgassuk meg Ternovác István tudósítását.
1: A vajdasági magyarok egyik napról a másikra egy államalkotó többségi nemzetből egy új állam, a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi királyi Jugoszlávia kisebbségi sorsba kényszerült közösségévé váltak. A vajdasági magyar nemzetrész már a 20-as évek elején elvesztette értelmiségi és tisztviselői rétegét. A tanárok, a vasutasok és a postások jelentős részét elbocsátották, ezért sokan áttelepültek az anyaországba. Aztán beindult a délszláv kolonizáció. Az új hatalom tudatos népesség politikai lépésekkel igyekezett megváltoztatni a régió etnikai arányait. A földosztások több tízezer szerb családot költöztettek a többségében magyarok és németek lakta vidékekre. A szegény sorsú magyarok kimaradtak a földosztásból. Az új délszláv államvezetés asszimilációs politikája az iskolaügyben és a nyelvhasználatban mutatkozott meg. Közhivatalokban, üzletekben mindenütt ki volt függesztve a tábla, hogy govori državnim jezikom, ésd, használd az államnyelvet. Két évtizeddel a trianoni döntés után jött a II. Világháború, melynek végén legkevesebb 15 ezer ártatlan délvidéki magyart lőttek tömegsírba a kommunista partizánok. 1945-ben érkezett az újabb agrárreform, melynek a vajdaságban sok ezer magyar gazda esett áldozatául, és a kiskereskedéseket is államosították. 1990 után elkezdődött a délszláv térségben zajló háború, melynek során a katonai behívó parancs és a kilátástalanság miatt mintegy 50 ezer magyar menekült el a vajdaságból. A 2000-es évek legelején, a háború után elkezdődtek a tömeges magyar verések. Már az utcán, a tömegközlekedési eszközökön is vélve használták anyanyelvüket a kisebbségek, köztük a magyarok. 2010-től fordulat következett be a külhoni, így a vajdasági magyarok életében és a magyar-szerb viszonyban is. A Magyarországgyűlés elfogadta a kedvezményes honosítási törvényt, aminek köszönhetően rövid időn belül külhoni magyarok százezrei kapták meg a magyar állampolgárságot. Olyan magyar nemzetépítési folyamat indult be a földgolyón, amelyre a történelem folyamán nem volt példa. 2013-ban elkezdődött a két nemzet történelmi megbékélése. Közben szép lassan kiépült a vajdasági magyar intézményrendszer, és beindult a délvidéki magyarok szülőföldön maradását segítő gazdaságfejlesztési program. A trianoni döntést követő bő 100 évben azonban egyharmadára csökkent a vajdasági magyarság száma. Részarányunk 10%-ra apadt a vajdasági összlakosságon belül. Számunkra most az elsődleges kérdés, hogy a kormányváltást követően folytatódik-e a határokon átívelő közös nemzetegyesítés. Abban biztos vagyok, hogy a külhoni magyarokon nem múlik.
2: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Máté Áron történész a vendégünk, továbbra is itt a stúdióban, és ne legyünk hűtlenek SMS-t író hallgatóinkhoz se, idézzünk azért egyet-kettőt ezekből a szöveges üzenetekből. Egy 20-as számról érkezett, ha megmaradt volna a latin nyelv használata hivatalokban, közigazgatásban és 1848-ban a nemzetiségeket sikerült volna magunk mellé állítani. Szinte biztos, hogy nincs trianon, s talán a történelem is máshogy alakul. A hallgató szerint aztán egy ugyancsak 30-as számról, a trianoni béke az egy katasztrófa volt, erre emlékezni is szükséges, még akkor is, ha megszületett a nemzeti összetartozás, erre is szükség volt. Én minden határon túli magyar előtt tiszteletemet fejezem ki, hogy megmaradt magyarnak. Egy. Megint csak 30-as számról. Magyarország mindmáig Európa egyetlen gyarmata, a gyarmatosító hatalmak áldozata. A diktátum egyértelmű üzenete volt, pusztuljatok magyarok, Európa mindaddig nem lehet szabad és békés, amíg a magyar királyságot nem rehabilitálják és kártalanítják teljes körűen. A háború főbűnöse Németország területileg újra egyesült, míg a magyar királyság nem. Erre az SMS-re azért majd térjünk még vissza, mondom ezt Máté Áronnak, mert még egyet azért szeretnék itt felolvasni. Egy Felvidékről érkezett SMS-t. Felvidéki vagyok, 4 gondolatot szeretnék megosztani. Szlovákia maga is rosszul járt Trianonnal, a cseh piac tönkretette a felvidéki ipart. Ez az első gondolata. A második, a csehek legnagyobb bűne, hogy a Hungária tudattal élő szlovákokban elültette a magyar elnyomás képét. A harmadik, hogy maguk a szlovák történészek is felvetik, hogy ideje volna a szlovák történelem dehungarizációjának. És a negyedik pedig, hogy a kiegyezéshez egy erős magyar gazdaságra van szükség, megfelelő soft powerre, ami nem indulhat ki abból, hogy öregebb vagyok, mint Szlovákia. Na hát akkor kezdjük innen.
3: Majdnem minden szavával egyetértek ennek a kedves SMS írónak. Én látok egy olyat is egyébként a szlovák történetírásban, amennyire ismerni vélem, de hát nem szakterületem nyilván, hogy meg ott általában a közgondolkodásban is, hogy kíváncsiak ám ők arra, hogy mi volt itt korábban. Nyilván van, aki ott megpróbálja felfesteni, hogy a középkori magyar állam az tulajdonképpen egy szlovák-magyar közös koprodukció volt. Ez azért ebben a formában egy nagyon erős túlzás, erről azért szó sincs, de azért nem hiszem, hogy tehát kíváncsiak ők, és próbálnak különböző régi ügyeket újra felfedezni. Na most az 1848-as SMS-hez csak egy szót. Ugye azt mondja, hogy a nemzetiségek, de kérem, a nemzetiségek egy jelentős része a magyar forradalom ügye mellett sorakozott fel. Most a legtriviálisabbal kezdeném, a svábok túlnyomó része azok a magyar ügy mellett voltak. Akkor a szlovákok túlnyomó része is. Hát az más, hogy volt egy kis létszámú szlovák felkelő csoport, de azon kívül hát szó nem volt. Tovább megyek. A román nemzetiségnek a nem erdélyi, hanem párciumi részéből is tömegével álltak be a magyar zászlók alá, amikor a túljoncozás folyt. Tehát azért ez nem teljesen ilyen egyértelmű, mert a szerbek esetében egyértelmű. Erre egyébként ugye az Aulich-féle napi parancs, a győzelmeink elő diadalai a világszabadságnak, abban erről szó is van, itt a nemzetiségi ügyekről. Nem, tehát nem hiszem, hogy ez itt dőlt volna el. Hogyha távolabbra akarunk nézni, akkor Trianont a törökök, az ottomán birodalomnak és a török háborúk pusztításának, beleértve persze nyilván a Habsburg csapatok felszabadító tevékenységét is, tehát ennek köszönhetjük, ott változott meg Magyarország etnikai összetétele nagyon brutálisan.
0: Van még 2 hallgatónk itt egymás után a vonalban, Olga és Miklós, elnézésüket kérem előre is, de ilyen egy-egy perc körülbelül, amit tudunk adni arra, hogy meghallgassuk a véleményüket. Olga, parancsoljon!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Már fél éve nem telefonáltam, de most nem bírtam már megállni. Az a lényeg, hogy azt nem nagyon említették, de én tudom, mint ebbe a korba élő, hogy azért, hogy Trianont kompenzálják valamennyire, abban Orbán Viktornak és a stábjának nagyon nagy szerepe volt. És ezt mindig meg is beszéltem, mert Szlovákiába gyakran jártam, hogy miért is küldi Magyarország a óvodákba a pénzt, meg a templomba, meg ide. Tehát beszéltem is velük erről, és nagyon tiszteli Orbán Viktort, mert nagyon sokat tett azért, hogy enyhítse a Trianon fájdalmait. Úgyhogy én ezt
0: Köszönjük szépen, Olga, köszönjük szépen. Ez kétségtelen a Nemzeti Összetartozás napját, azt ugye voltak éppen a Fidesz kormány alatt szavazta meg az országgyűlés, és az alkotmányba is, vagy az alkotmánymódosítás is ebben az értelemben történt meg. És akkor Miklós, jó napot kívánok!
5: Köszönjük sokkal, és üdvözlöm Máté Áron urat is. Hát ez a Nemzeti Összetartás napja, ez egy nagyon szofisztikált megfogalmazás, tapintatos megfogalmazás, amire így is haragszanak a minket körülvevő Trianonban létrejött államok. Egyébként meg az a véleményem, hogy ez egy sokkal, még az első világháború előtt eltervezett nemzetgyilkossági kísérlet volt, amit a mostani, hogy mondjam, nemzetfelszámoló ügynökség akar befejezni. Ez a feladata. Egyébként mindez, gondolom Máté Áron úr ismeri, Geri Doherty és Jimmy Gregor a Titkos Elit című nagyjából 1500 oldalas gazdagon dokumentált könyvében bizonyítva is van. Erről is kellene beszélni most már a közeljövőben a történészeknek. Gondolom, hogy a Máté Áron úr ismeri ezt a kiadványt. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, Miklós, viszont hallásra. Hogyha megengedi, én most nem ezzel zárnám a beszélgetésünket, most már egy percünk van körülbelül, vagy másfél arra, hogy még beszéljünk, hanem a 48-as SMS-hez, amit az előbb felolvastam. Itt az utolsó mondathoz térnék vissza, ugye, hogy azt írja a hallgató, hogy a háború főbűnöse Németország területileg újra egyesült, míg a Magyar Királyság nem. Sőt, hát azért a rendszerváltozás környékén ugye azt éltük meg, hogy azért történtek itt mégiscsak határmódosítások. Magyarországgal kapcsolatban nem történt semmi. Kérdésem az, hogy egyébként, mint ahogy a két világháború közötti magyar vezetőség soha nem mondott le a történelmi Magyarországról, mi már ezt megtettük? Vagy még él a remény, hogy megváltozhat ez, bár 106 év telt el?
3: Hát szerintem nekünk idehaza felfogásban lelkileg érdemes megváltozni, tehát ne mondjuk azt a határon túli a magyarokra, hogy az egy román, vagy az egy szlovák, tehát ezt mindig tudjuk, hogy ők ugyanúgy magyarok, mint mi, és mindig úgy meséljük el a történetünket, hogy az egész Kárpát-medencére vonatkozzon. Tehát én azt gondolom, hogy Közép-Európának csak az együttműködés lehet az útja. Egy időben próbáltam azt mondani, hogy Trianonból az út kifelé Visegrádon át vezet. Nem tudom, hogy ez itt a 21. század harmadik dekádjának a vége felé még érvényes lehet-e. Nekünk itt együtt kell működni, nagyon mást nem is tehetünk, de ne felejtsük el azt, hogy a Tátra, a Fogarasi Havasok, Kolozsvár főtere, akkor a Dunapart Újvidéknél és más dolgok, azok a magyar történelem felemelő, vagy éppen tragikus fejezeteinek is a részei, és ilyen módon ezek bizony hozzánk is tartoznak.
0: Nagyon szépen köszönöm Máté Áronnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök helyettesének, hogy a vendégünk volt ma, és ezzel a műsorunk végéhez is értünk. Mondom a holnapi témáinkat, elnézést. Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere? És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben? A mai adás szerkesztője Horváth Katalin, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tíme és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Beadta az NB1-es licenckérelmet a Komló férfi kézilabda csapata. A 19 éves Mira Andrejeva ellenfélre vál a Roland Garros női egyes versenyének döntőjében. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. Szappanos Péter nyilatkozatában kitért közösségformáló szerepére is a válogatottban.
2: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Azt, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Én azt gondolom, hogy készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Hát azt gondolom, aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Azt gondolom, hogy aki jelen esetben személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és nyilván ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Igazából itt nem az volt a feladatom, hanem ilyen a személyiségem, és ezzel sikerült, azt gondolom, hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, és azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, hogy be kell állni, akkor készen legyen az ember, úgyhogy igazából ennyi.
1: Márko Rossi szövetségi kapitány beszélt arról is, hogy Szappanos milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzésen.
3: Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia. Van köztük azért ismert is, mint például a támadóik, Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzés, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, mert nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent, a maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja azt, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, aki csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak. Aztán, noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben is számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
1: Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NBA-ben most visszajutó Vasas is szívesen látná, a versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. Szinte kész a férfi kézilabda NBA-ből kiesett Komló kerete a következő idényre, és a klub beadta az élvonalbeli licensz kérelmet is, tehát visszalépés esetén készen áll az első osztályra. Erről az új ügyvezető igazgató Román Dániel Nyágoly Gergelynek beszélt.
4: És a kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
5: Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NBA-re készül a komoly csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licencbeadás határideje, és ti nem csak az NBA-be, hanem az NBA-re is neveztetek.
4: Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licenszet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1B-nek. Az NB1B-re én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése. A kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. Bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér haza Ózról, hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak.
1: A Román Dániellel készült teljes interjút a Nemzeti Sport Krónika után meghallgathatják majd a Nemzeti Sport Rádióban. Elsőként a 19 éves Mira Andrejeva jutott fináléba a Roland Garros női egyes versenyében, miután az elődöntőben két szetben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. A francia nyílt teniszbajnokság másik elődöntőjében Diana Schneider és Maja Havalinska játszik egymás ellen. Az állás jelenleg az első játszmában 2-1 a lengyel Havalinskának. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
7: A Magyarország elleni hetes cikkely lezárásáról is egyeztetett az ír miniszterelnökkel Magyar Péter.
8: Először mutatták két honházi sertésekben az afrikai sertéspestist, egy vállai telepen azonosították a kort.
7: Az időjárásról.
8: Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, amelynek értelmében az állam elvesztette területének csaknem kétharmadát, és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. Illés Anna összefoglalója.
9: Miniszterelnök úr, Haslinger Ihárd alezredes, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására.
10: Az engedélyt megadom.
11: A Nemzeti Összetartozás napján ünnepélyesen fölvonták Magyarország lobogóját a Kossuth téren, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke és Magyar Péter kormányfő jelenlétében.
10: Honfitársaim, egy olyan országot kell építenünk, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
11: Fogalmazott a zászló felvonás után a miniszterelnök a parlament előtt elmondott emlékező beszédében.
10: Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdek mellett. Minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van.
11: A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára és használhassa anyanyelvét. Magyar Péter hangsúlyozta, az erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben.
10: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
11: Sólyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából arról írt, a magyarokat határon innen és túl összeköti az ezer éven is túlnyúló történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közösen vallott értékek. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá. Az ország így elvesztette területének csaknem kétharmadát és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából országszerte és külhonban is tartottak megemlékezéseket. Nyíregyházán a Nemzeti Összetartozás emlékművénél volt a központi program. Holmár Zoltán történész arról beszélt, hogy a környékre milyen hatással volt a határok átrajzolása.
12: Szabolcs vármegye is vesztett 3 települést, de a legdrasztikusabb határmegállapítás követően, hogy a Szatmár vármegye több mint a felét elvesztette, román fennhatóság alá került, köztük Szatmár Németével és Nagy Károlya. Bereg vármegye jelentős része idegen fennhatóság alá került.
11: Sátoralja Újhelyen a Rákóczi Szövetség által szervezett rendezvényen 1000 kárpát-medencei középiskolás gyűlt össze.
13: Szerintem nagyon fontos ez a nap, mert így összegyűltünk egy csomó helyről, egy csomó országból, külföldről, nem csak Magyarországról vannak itten, megismerhetünk új embereket, mindenkinek vannak más szokásai azt is.
11: Csáki Csongor a szövetség elnöke köszöntőjében azt mondta, a Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csak a veszteségekről, hanem a megmaradásról is szól.
14: Ezek a fiatalok, ezek a lányok és fiúk a garanciája annak, hogy azokon a települések, ahonnan ők érkeztek, ott akár 70-80-90 év múlva is lesznek, akik majd magyarul fognak beszélni, akik továbbadják és tovább viszik ezt a kultúrát.
11: Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy a békediktátum évfordulóját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítja.
7: A Nemzeti Összetartozás napja arról szól, hogy a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze, valamint arról, hogy a magyar nemzet a legnehezebb történelmi helyzetekben is képes volt megmaradni, hangsúlyozta a KDNP alelnöke.
8: Latorcai Csaba a közösségi oldalán úgy fogalmazott, tisztelettel fejet hajtunk elődeink előtt és megerősítjük, felelősséggel tartozunk minden magyarért éljen bárhol a világban.
7: Az ellentétek feloldását és az összetartozás erősítését hangsúlyozta június 4-én Budapest főpolgármestere.
8: Karácsony Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, azt a történelmi terhet, amit a 106 évvel ezelőtti döntés Magyarországnak jelentett, nem lehet felülírni, de azt a trianont, amelyet saját magunknak okoztunk, a megosztott országot tudjuk orvosolni. Példaként említette a Budapest és a vidék közötti ellentét feloldását. Emlékeztetett, létrehozta korábban egy rózsakertet a Gellért hegyen, ahol mintegy 3200 virágot ültettek el a nemzeti összetartozás jelképeként.
15: Ez a 3200 rózsatő szimbolizálja a 3200 magyarországi települést és az elcsatolt országrészeket, amelyekkel Budapest együvé tartozik. Két évvel ezelőtt nyitottuk meg ezt a kertet, azóta ezek a rózsák meggyökeresedtek és kivirágoztak. Mint ahogy meg kell gyökerezni és ki kell virágozni annak a gondolatnak, hogy nincs nemzeti és nemzetietlen oldal, hogy Magyarország mindannyiunk közös otthona, független attól, hogy hol élünk, hogy miben hiszünk, hogy hogyan szeretünk. Ez a mi közös haza.
7: Az Európai Unió megkezdte Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését, miután Magyar Péter bejelentette, hogy megszületett a megállapodás Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok bővítéséről. A magyar miniszterelnök korábban már jelezte, hogy amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Ez akár két héten belül megtörténhet. Mészáros László összeállítása.
16: 100 000 magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott.
17: Átfogó magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak kiterjesztéséről. Ukrajna vállalta, hogy átfogóan rendezi a magyar kisebbség helyzetét, közölte Párizsból jelentkezve Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban.
16: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. Ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.
17: A tervek szerint az iskolai adminisztráció és a bizonyítványok is elérhetőek lesznek magyar nyelven. A diákok pedig magyarul tehetnek érettségi és felvételi vizsgát, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból is vizsgázhatnak. A kormányfő kiemelte, jelentős előrelépés történhet a nyelvhasználati jogok területén is.
16: Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
17: A kormányfő szólt arról is, hogy a politikai jogok bővítése szintén a csomag része. Az érintett településeken így magyar nyelven is lehet majd kampányolni, valamint a szavazólapok, választási hirdetmények és tájékoztatók is megjelennek magyarul. Magyar Péter közölte, amennyiben Ukrajna a megállapodásnak megfelelően módosítja kisebbségi cselekvési tervét, Magyarország támogatni fogja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. Ugyanakkor leszögezte, Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Azt mondta, ha Kijev 10-15 éven belül lezárja mind a 33 fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a tagfelvételről. Az Európai Bizottság szerint a megállapodást az EU által megkövetelt ukrajnai reformok is elősegítették. Az uniós testület szóvivője egyúttal elismerően nyilatkozott a felek közötti párbeszédről. A bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna közötti konstruktív tárgyalásokat és a megállapodást az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogairól. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy Magyarország és Ukrajna képes megoldani régóta függőben lévő problémákat, hangsúlyozta Guillaume Mercier. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Közölte a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány Magyar Péter bejelentését követően. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Fantasztikus hírek, így értékelte a fejleményeket az ukrán miniszterelnök Julija Svididenko az X közösségi oldalon. Megerősítette, valamennyi uniós tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. A jogállamisági és demokratikus reformokat tartalmazó első tárgyalási klaszter megnyitása után még további 5 klaszter és összesen 35 fejezet vár Ukrajnára. Ez a folyamat rendszerint évtizedekig tart, és a siker sem garantált, amit Törökország esete is bizonyít. Ráadásul a csatlakozás minden újabb lépéséhez mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatásra szükséges.
7: Az első EU-ukrán kormányközi konferencia tehát június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Részletek Baracka Esztertől.
18: Nem csak Magyarországnak voltak fenntartásai, illetve kétségei Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, úgyhogy jól látható, hogyha ezeket sikerül is eloszlatni, egészen biztosan sok bizonytalansági tényező van még a rendszerben. Így az az ukrán remény is, hogy Kijev jövőre az Európai Unió tagja lehet, nem tűnik reálisnak, hiszen nagyon hosszú időnek kell lenni, eltelnie ahhoz, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és egyelőre az ukránok nem hajlandók elfogadni semmiféle köztes megoldást. Például legutóbb, amit a német kancellár tett, ami egyfajta, hát mondjuk úgy megfigyelői státuszt, egy társult tagságot ajánlana Ukrajnának.
7: A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja szerint az új magyar kormány megkezdte a brüsszeli követeléslista teljesítését Ukrajna ügyében.
19: Emlékeztetnek, az éves Ukrajna jelentésben külön felszólítják az új magyar kormányt, hogy hagyjon fel a csatlakozási folyamat akadályozásával. Hozzátették, a friss hírek szerint már készek is Budapesten teljesíteni ezt a brüsszeli elvárást, pedig Ukrajna gyorsított csatlakozása ellentétes mind a magyar, mind az európai érdekekkel.
7: Jó kapcsolatot ápol egymással Magyarország és Írország, az együttműködés pedig a jövőben is fennmarad. A többi között ebben állapodott meg a két ország miniszterelnöke Budapesten. A Szigetország június és december között lesz az Európai Unió soros elnöke. A ciklus ideje alatt az egyik kiemelt céljuk a közösség és annak tagállami versenyképességének javítása lesz. A magyar kormány pedig azt szeretné elérni, hogy megszüntessék a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Ebben kéri Írország támogatását. Mihol Martin az első miniszterelnök, aki a kormányváltás óta Magyarországra látogatott. Részletek Kovács Mártontól.
20: A magyar és az ír nép egy baráti nép.
21: Alapvetően nincsenek vitás ügyek Magyarország és Írország között, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. Hozzátette, a két ország távol van egymástól, mégis sok közös van bennük.
20: A mai tárgyalás központjában leginkább Írország uniós elnökség állt, hiszen július 1-től Írország átveszi az Európai Unió elnökségét.
21: Magyarország támogatja Írországnak azon prioritása, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, hangsúlyozta Magyar Péter. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is tárgyalt.
20: Magyarország számára nagyon fontos a kohéziós politika fontosságának összegének megőrzése, hogy a közös agrárpolitika is. Természetesen Magyarország is szeretne nagyobb részben részesülni az uniós forrásokból a következő 7 évben, és egyszerre jól felhasználni korrupciómentesen a most megkapott, vagy az ősszel reményeink szerint megkapott 16 milliárd eurót.
21: Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
20: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban azt kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
21: Az ír uniós elnökség célja, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét. Erről már az ír miniszterelnök beszélt. Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az egy Európa, egy piac tervet szeretné megvalósítani július és december között. Mint mondta, ez idő alatt sebességet kell váltani Európa gazdaságának teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, csökkenteni kell az energiaárakat, és úttörővé kell válni a mesterséges intelligencia jelentette átalakulásban. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnökasszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadítása tekintetében. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse az országot az Európai Unióba. Most importantly for the people of Hungary. Mihol Martin és Magyar Péter találkozóján szóba került a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború is. Az ír miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozási felzárkóztatása és a nyugat-balkáni országok felvétele is célja lesz soros elnökségüknek. Emellett tette hozzá, a hazai reformok megvalósításában is segítik a magyar kormányt.
7: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.
19: A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le.
7: Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából.
19: A biztos a napokban Magyarországon járt és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
2: Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisz alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbáljon meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
7: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP és országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el önkormányzatoknak, parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
3: Fideszes, MSZP-s és Momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a Budai Központi Kerületi Bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglédi Gergő volt MSZP-s alpolgármester, és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
5: A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
3: A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatálya, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
19: Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben.
7: Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében.
19: A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a Pécsi Pride szervezője ellen is.
7: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
19: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort. Szabolcs-Szatmár-Berekben közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
22: Természetesen a hatóság intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
19: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. Móna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertés húsfogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus emberre nem veszélyes.
7: Illetéktelennek elzárták a Szeged melletti Algyői főcsatorna egyik zsilipét, miközben a Matyi-éri tározót töltötték vízzel. A szakemberek még időben észlelték a problémát, így a csatorna nem öntött ki. A helyszínről Maja Lilla tudósított.
0: Nem egy apró csintevésről van szó, hiszen itt sokkal nagyobb is lehetett volna. Valószínűleg egy fogóval tekerték le. Ha nem észlelték volna időbe, akkor akár ezek a zsilipák, vagy az itt lévő szivattyú rendszerek is károsodhattak volna. Hogyha valaki ezt a rendszert megakasztja, akkor itt nagyon-nagyon komoly problémák léphetnek fel, például a mezőgazdasági öntözések során, hogyha még el is romlik egy ilyen berendezés, akár 2-3 napra, vagy akár többre is felfüggeszthetik az öntözéseket, amelyek egészen elképesztő károkhoz vezethetnek itt a térségben. Azt kérik az emberektől, hogy mindenki nagyon figyeljen oda, és hogyha valami hasonlót tapasztal, akkor a vízügyi igazgatóságot az illetékes területen azonnal értesítse, hogy minél hamarabb közbe lehessen lépni.
7: Alig kezdődött el a nyár, már is tragikus vízi baleset történt. Borsodabohúj Zemplén vármegyében a Helyő keresztúri tóba fulladt egy fiatal fiú. A szakemberek a természetes vizekben fürdőzés veszélyeire figyelmeztetnek. Nyár elején is sokan választják pihenés helyszínéül a szabad vizeket, de csak a kijelölt helyeken szabad fürdeni. Bármilyen vízi eszköz használatakor célszerű annak műszaki állapotát ellenőrizni és mentő mellényt viselni. Falucskai Ivett összeállítása.
1: Három fiatal a parton talált egy kikötött vízibiciklit, nagyjából 80-100 méterre tekertek be vele, mentő mellény egyikükön sem volt. Amikor észrevették, hogy süllyed a jármű, segítségért kiáltottak.
4: Volt a parton egy fiatalember, aki a segítségükre indult, és egy másik vízibiciklivel beúszott hozzájuk. Kettő fiatal tudott a biciklire felmászni, a harmadiknak nem sikerült, őt sajnos látták elsüllyedni.
1: Lékáné Viszokai Katalin, a Neptun mentőcsapat önkéntese arról számolt be, hogy keresőbúváraik kutatták át a tavat. Korszerű nagy felbontású szonárt is használtak a kereséshez. Az eltűnt fiút 10 méter mélyen találták meg.
4: Összesen 5 fő vett részt az esti keresésben, amikor a szonár segítségével megállapították, hogy hol van az elsüllyedt vízi bicikli. Másnap reggel a begyűjtött adatokat feldolgozva újraindították a keresést a rendőrség kérésére, és a délelőtti órákban a vízi biciklit nem túl messze, néhány 10 méterre találták meg.
1: Magyarországon évente átlagosan 150-200 végzetes kimenetelő vízibaleset történik. Az esetek többsége természetes vizekben. A tragédiák hátterében leggyakrabban az úszás tudás hiánya áll. Erről már Horváth László rendőrezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője beszélt.
23: Van egy pár tényleg alapszabály, vagy iratlan jó tanács, ami a legfontosabb. Például, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen a természetes felszínű vizekbe, mély vízbe, csak a sekély vízben maradjon esetleg, hogyha nagyon meleg van, akkor is lefürdik, mert egyszerűen biztos, hogy veszélyhelyzet alakulhat ki. Ezek a vizek általában nem átlátszóak, nem medence minőségűek, és ha valaki elmerül, akár egy gödörbe lép a mederben, akár örvénybe kerül, akkor nagyon gyorsan kialakul egy életveszélyes helyzet.
1: Horváth László hozzátette, bármilyen vízi eszköz használatakor viseljünk mentő mellényt. Figyeljük az időjárás változásait, a viharjelzést. Hangsúlyozta, a Balatonon például a déli szél gyakran messze sodorja a parttól az óvatlanokat. Visszajutni pedig segítség nélkül szinte alig tudnak. A Balatonon a 90-es évek óta komplex együttműködésekkel sikerült az ötödére csökkenteni a vízbefulladások számát. Ezt segítette a viharjelző és a meteorológiai rendszerek korszerűsítése, illetve az egész vízimentés modernizálása. Tette hozzá a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.
7: Aszbesztszennyezés miatt két területet zár le holnap a Gyesev Szombathely térségében.
19: A vasúttársaság csütörtök reggel lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+ parkolót, P+R parkolót, és arra kérje az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket.
6: Autós percek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óbarok és Biatorbágy között a rendkívül erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható. Sok helyen csak arra szól a kocsisor. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése miatt Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. A kijelölt terelőút a Sasfészek tó pihenőhely. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunafol Földvár felé vezető a kanyarodó sávot lezárták.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz útszűkületet a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gergely utcában a Kőér utcánál. Mára lezárták a Gyömrői úton kifele Szemere telep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
12: Jó napot kívánok! A keleten még meglévő záporos gócok fokozatosan összeesnek, ezt követően fátyol felhős csapadékmentes lesz az éjszaka mérsékelt céllel. Hajnától azonban északnyugaton előbb megvastagszik a felhőzet, majd napközben fokozatosan másutt is, de zápor csak néhol fordulhat elő, zivatarra pedig nem kell számítani. Holnap napközben a Dunántúl északi felén egy érkező gyenge feloszló hidegfront mögött nagy területen megerősödhet az északnyugati szél. Hajnalra 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, péntek délután általában 24-29 fok várható, de a felhősebb, előbb szelesebb északnyugati megyékben ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Mesterházi Andrást hallották a Hungarmettől.
7: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért, viszont hallásra.
10: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: fő. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist, egy vállai telepen azonosították a kort, az érintett állományt felszámolják. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Műsorajánlat 1921 magyarországi eseményeiről.
2: Sopron is környékére végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területe, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
1: Az este a házigazda Babuss Zoltán hadtörténész, vendége Szakály Sándor történész egyetemi tanár. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
3: Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Mai műsorunkban emlékezünk és emlékeztetünk arra a szerződésre, amelynek következtében Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és elvesztett mintegy 3,2 millió magyar embert. 106 év telt el azóta. Ma az egyik közösségi oldalon olvastam, hogy egy ismerős magyarországi családból a nagypapa rendszeresen vezet kirándulásokat unokája iskolájának Erdélyben. A buszon mindig meghallgatják Karinti Frigyes Levél kisfiamnak című írásának következő részletét. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam, fejezi be írását Karinti. Fogy a magyar, de nem felejtve őseinket, nem megfeledkezve gyökereinkről, segíthetjük, támogathatjuk egymást, mert összetartozunk, bárhol is éljünk a nagyvilágban. Mai műsorunkban a nemzeti összetartozásról szólunk. Következzenek tehát a részletek. A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napján a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián emlékezett. Megünnepelte nyelvünk és kultúránk fennmaradását 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség nyári programjai mintegy 20 000 magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget a találkozásra, közös emlékek és élmények szerzésére, ezzel a nemzeti egység fennmaradásának egyik alapkövét rakják le. Iváncsik Attila riportja.
4: Kör Adrián vagyok, Szatmár Németiből érkeztünk, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból, heten. Szerintem azért fontos, hogy itt együtt legyünk, hogy megismerjük jobban egymást. Sulin kívül, meg ilyen programokon kívül nem sokat szoktunk nagyon ismerkedni kárpátaljaiakkal, szóval ez a tábor nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy megismerjünk különféle embereket.
5: Kopincu Nikolett vagyunk, az Ungvári Dajka Gábor Líceumból érkeztem. 22 gyereket hoztunk magunkkal, 3-an vagyunk tanárok. Szerintem azért fontos az összetartozás napja, hogy bár nem egy határon belül vagyunk, de mindannyian fontosak vagyunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunknak össze kell tartoznia.
6: A nemzethez tartozás az egyik legerősebb kötelék az ember életében, mondta a Magyar Szövetség elnöke. Gubik László kiemelte, a magyarság ezért tudott megmaradni a legnehezebb időkben, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan kisebbségi létben is.
7: Június 4-én mindig föltetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a helyes testtartás? Hogy emlékezünk-e, mert hogy elvesztettünk valamit? Gyászolunk-e, mert hogy van-e szomorkodni valónk? Vagy ünnepelünk-e, mert hogy összetartozunk? Mind a három üzenet és mind a három gondolat helytálló. Úgy gondolom, hogy június 4, és mi magyarok megtanultunk legyőzetve győzni, az valahogy erről kell, hogy szóljon, hogy jövőt építsünk. És akinek most

0: szüksége van jövőképre, szüksége van az erőre, szüksége van a biztatásra, szüksége van arra, hogy érezze, hogy a többi nemzetrész is gondol rá, és vele együtt érez, az a kárpátaljai magyarság. Soha ne feledjék, hogy mi mindig ott leszünk mellettük, és nem csak erkölcsiekben, hanem bármilyen aktív cselekedetben mindig kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett.
1: A Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi rendezvényén ünnepi köszöntőt mondott Tarpay József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is.
2: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak minket. Tavaly is itt voltunk már az összetartozás napján a Rákóczi Szövetség táborába. Én azt gondolom, ez a Kávária itt sátorújhelyen, ez egy szimbolikus hely, hiszen a 14. stáció Hungvár és Munkács stációja. Mi bár fizikailag el lettünk véve egy másik országba, de én azt gondolom, hogy lelkileg mi összetartozunk magyarok, teljesen mindegy, hogy milyen országban élünk. Talán a legfontosabb az, hogy minden magyarnak fáj, hogyha bármelyik magyart bántják, vagy rossz helyzetben van bárhol a világon. Én emlékszek arra, amikor Erdélybe nehéz helyzetben voltak a magyarok, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, akkor az nekünk is fájt, és imádkoztunk értük. Most a kárpátai magyarság van az ukrán-orosz háború miatt nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy erőt tudunk meríteni abból, hogy mi itt együtt vagyunk, és minden magyar gondol ránk, imádkozik értünk, és szellemileg is, anyagilag is támogatja a kárpátai magyarságot.
1: Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta. A szövetség táboraiban idén nyáron mintegy 20 000 diákot és tanárt várnak a diaszpórából, a Kárpát-medencéből és az anyországból, ami kézzel foghatóvá teszi a nemzeti összetartozást.
3: 60 iskolából 1000 fiatal érkezett ide, olyan fiúk és lányok, akik ott azokon a településeken, azokban az iskolákban, ahol élnek, magyarul tanulnak. Nagyon sokan vannak köztük magyarországiak, de itt van minden külhoni terület képviselete is. És arra törekszünk, hogy olyan élményt adjunk a fiataloknak, amikor, ha rövid időre is, de meg tudják tapasztalni azt, hogy ennek a napnak ugyan van egy szomorú emlékezete, de mégiscsak a jövőbe mutat ez a nap, és azok a fiatalok, akik itt vannak, őket ünnepeljük, hiszen ők a jövő. Ők jelentik azt, hogy megmaradtunk, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk Csalóköztől Magyarországon át egészen Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidéki végekig. Valahogy egy olyan szimbolikus eseménnyel, mint ami majd most meg is történik, hogy a Magyar Kálváriát a Nemzeti Összetartozás hídján a fiatalok összekötik a kezükben olyan nemzeti színű táblákkal, amelyeken rajta lesz azoknak a településeknek a neve, több száz településnek, ahol a magyar nyelv él. És igazából a mai eseményünk, a mai összejövetelünk a fiatalokkal ezt akarja üzenni, hogy bennük van a jövő, és hogy van mit ünnepelnünk, hiszen nagyon sok minden megmaradt 106 év távlatából is, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, hogy a nyelvünk és a kultúránk még hosszú ideig fent tud maradni itt a Kárpát-medencében.
4: Valamivel nyugatabbra, a magyar-szlovák határon fekvő Balassa gyarmaton felvidékiekkel együtt tartották a magyar összetartozás napját. A Palóc Múzeum előtti parkban Ipoly Balogi, Ipoly Sági és Balassa gyarmati előadók léptek pódiumra, és Ipolyság polgármestere mondott ünnepi beszédet, Balassa gyarmat polgármestere, Csacs Gábor pedig megnyitotta a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítást. Tarnóczi László riportja.
5: Zahar Pál Ipolyság polgármestere egy népes küldöttséggel érkezett a balassagyarmati trianoni megemlékezéshez.
6: Az Ipolyság és a balassagyarmati régió nagyon szorosan összefügg, nem csak gazdasági szempontból, földrajzi szempontból, hanem minden más egyéb szempontból is, ha vesszük a kultúrát vagy az oktatás ügyet. Igaz, hogy 106 évvel ezelőtt megszületett ez a békediktátum, és szétválasztották az országainkat, de ez nem jelenti azt, hogy megszakadtak a kapcsolatok, és hát minden egyes közép-európai nemzetnek és jelenleg országnak szerintem elem érdeke, hogy minél több meccéspontot alakítsunk ki a szomszédos országokkal, tehát itt mi amellett, hogy egyébként a két ország közötti kapcsolatok ápolásán is dolgozunk, van ugye az egy nemzet érzése, amit tettekbe kell, hogy megnyilvánuljon. Mi 3 évvel ezelőtt kötöttünk Balassagyarmat városával egy partnerségi megállapodást, az nem valaminek a kezdete volt, hanem egy meglévő 1000 szállal egymáshoz kapcsolódó partnerségnek a megerősítése. Nagyon jól működik a munkakapcsolat az intézményrendszereink között, ha vesszük a könyvtáraink, iskoláink közötti, vagy éppen a két önkormányzat közötti kapcsolatot, ez példaértékű. Balassagyarmat nagyon jó fejlődési évet tudhat maga mögött az elmúlt években. Mi Ipolyság, illetve az Ipolyság régió tudunk tanulni Balassagyarmattól, illetve a balassagyarmati régiótól. Az a cél, hogy ezek az együttműködések, ezek a partnerségek a régióban és a két városban élők mindennapjait tegyék jobbá és élhetőbbé.
5: A világháborút lezáró béketárgyalások idején egy demarkációs vonal született, még a trianoni békediktátum aláírása előtt, amit átléptek csehek, és elfoglalták Balassagyarmatot. A helyiek bátorsága és a jó szerencse is közrejátszott abban, hogy kiverték a cseheket, és Balassagyarmat Magyarországhoz tartozik. Ipolyság hogyan tekint erre az eseményre?
6: Mi büszkén tekintünk Balassagyarmatra, mint a legbátrabb városra, hogy akkor megtették ezt a lépést. Én azt gondolom, hogy ez egy világító torony, vagy egy pozitív jelzés, egy követendő példa minden közösség számára. Hogyha tudjuk, mit akarunk, van víziónk, akkor legyünk bátrak és tegyünk is érte.
5: Berti Ákos országgyűlési képviselő innen a nyugat-nógrádi térségből. Mit jelent önnek az összetartozás ünnepe, és az, hogy itt felvidékiek és anyaországiak együtt ünnepelnek?
7: Azt, hogy nincs jobb és rosszabb magyar, nem mindenki magyar, nem szabad senkit kirekeszteni a nemzetből.
5: Bala Mihály, a nyugat-nógrádi térség országgyűlési képviselője, most is itt van Balassagyarmaton a trianoni megemlékezésen.
8: Ugye ez a nemzeti összetartozás napja is, ami benne van a történelmi tudatunkban, hiszen 106 évvel ezelőtt délután 4:30-kor Magyarországot szétszakították. Ez itt a mi térségünkben Balassagyarmatot és az Ipoly mentét is drasztikusan érintette, hiszen pont Nógrád vármegyét szétvágta azokat a településeket, amelyek valamikor összefüggő identitást képeztek. Az emlékezésnek van egy nagyon fontos része, hogy ma már a határokon átívelő nemzetegyesítésben az elmúlt időszakban nagyon sokat haladt előre Magyarország, és nagyon sokat tudunk segíteni határon túlélő magyar nemzeti kisebbségeinknek.
4: Óbecsén a helyi magyarság a belvárosi Nagyboldogasszony templom kertjében elhelyezett Trianon emlékműnél emlékezik meg minden évben a Nemzeti Összetartozás napján. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete által szervezett eseményt idén az úrnapi Szent Mise után tartották. Szerda Téfanni összeállítása.
9: Az óbecsei Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában egy kőtábla állít emléket a 106 évvel ezelőtti történéseknek. Volt idő, amikor elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen tábla álljon itt Óbecsén. Mit jelent ez a helyi magyarságnak? Kis Igor, az óbecsei községi képviselőtestület elnöke.
10: 6. éve tudunk itt megemlékezni. A 100. évfordulóra állítottuk ezt a kőtáblát, ezt az emlékművet. Itt, hogy 2020-ban ez megvalósult, elsősorban a közösség ereje kellett, hogy akarja, másodszorban tisztelendő atyának be kellett, hogy fogadja a templomkertbe, harmadrészt pedig az, hogy még mindig itt áll bántatlanul, az csak megerősíti azt a szerb-magyar megbékélést, amit az elmúlt mintegy 15 évben tapasztalhattunk, és megértette a többségi nemzet is, ha úgy tetszik, hogy ez nem valaki vagy valami ellen szól, hanem valakiért értünk, nem akarunk mi ezzel senkinek ártani, és így immár 6. alkalommal tudunk méltó módon itt ünnepelni, megemlékezni.
9: Nem csak az emléktábla szimbolizálja mindezt, hogy Óbecsén megmaradt a magyarság, hanem az is, ahányan összejönnek minden évben.
10: Csodálatos érzés most is együtt emlékezni, ünnepelni ezzel a közösséggel az úrnapi ünnepi szentmise után. Ha mondhatok ilyet, akkor tele van nagyon boldogsággal a szívem. Hogy hányunknak dobban meg ilyenkor a szíve, hányan mondunk el egy imát itt Óbecsén, azt pontosan sose tudjuk, de ma körülbelül olyan 10 000-es magyarságról beszélünk, többségük római katolikus vallású, és ezt három plébánia templomban gyakorolhatja minden nap. Ez a központi templom, ez az első templomunk valójában történelmileg is, és azért is választottuk ezt ilyen helyszínnek, hisz ahogy a mai szentmisén is mindhárom tisztelendő atya szolgálta, ez valahogy megtestesíti, ez is az óbecsei magyarság, az óbecsei katolikusság egységét.
9: A Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés a Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában az úrnapi szentmise után történt. Mit üzen ez a kettőség, Fuderer László plébános?
11: Az úrnapja az idén éppen június 4-ére esett, ami különben az összetartozás napja, és nálunk már hagyományos, hogy megemlékezünk az összetartozás napja alkalmából, nem csak a trianoni békeszerződés gyászos mi voltáról, hanem valójában örülünk annak, hogy egyben ünnepelhetjük azt is, hogy habár meghúzták a határokat, hogy szétszakították a nemzetet, szeretet, a nemzet szíve mégiscsak együtt dobog, és együtt ünnepelhetünk. Az úrnap üzenete pedig nagyon szépen kapcsolódik ehhez, hiszen Krisztus azt üzeni nekünk, hogy velünk akar maradni, ő az, aki éltet bennünket, ő az, aki összetart minket, mi alkotjuk az egyházat, vagyis Krisztus titokzatos testét, és ezáltal egységesek vagyunk nemzetben is, egyházban is, hitben is.
4: Dézsi Attila egykor Románia kormányának magas rangú tisztviselője volt. Ma azonban otthon él Hunyad megyében, és minden erejével a maroknyi magyar közösségért dolgozik. Jó kapcsolatokat ápolva a tömb, vagy az anyaországi magyarsággal. Dézsi Attilát Veresemese Gyöngyvér kérdezte összetartozásról, érvényesülésről, munkáról.
12: Ezekben a megyékben, a szórvány közösségekben nem is annyira fontos, hogy milyen tisztségeket töltünk be ideiglenesen, hosszabb vagy kevesebb időre, hanem az, hogy mindennapjainkban mit teszünk a szórvány magyar közösségért, és hogyha a helyzet úgy hozza ezekben a tisztségekben, amit a magyar közösség megtiszteltetéséből tudunk ellátni, hogyan tudjuk honorálni, hogyan tudjuk visszaszolgáltatni azt a segítséget, amit ez a közösség megérdemel. Egy olyan közösségről beszélünk, amelyik az évszázadok viszontosságait kibírták, és ennek ellenére talán dacolva a sorsával Lám megy élő közösségnek lehet mondani Dél-Erdélyben, Hunyad megyében egy olyan közösség, amelyik az itt maradt emlékeit, történelmi hagyatékát, kulturális és hagyományait próbálja továbbadni gyerekeinek. Úgy próbálja továbbadni, hogy részese legyen mindennapi életüknek, higgyenek abba, hogy nem csak voltunk, hanem vagyunk, és leszünk is.
13: Ha jól értettem, akkor zsilvölgyi származású?
12: Igen, Zsilvölgyibe születtem, Szilágy megyei szülők gyerekeként. A Zsilvölgyi Lupainba nevelkedtem fel. Azt tudni kell, hogy Zsilvölgye bányászvidékként olvasztó tégelye volt az erdélyi magyarságnak, és nem csak az erdélyi magyarságnak, hiszen a II. Világháború előtt Magyarországról is, Budapestről is nagyon sokan költöztek az akkori úgynevezett Eldorado vidékre, hiszen a nagy fizetések vonzották a szénbányákhoz az embereket, és egy érdekes, egy hagyományait, kultúráját nagyon féltő, körül szakadtáig óvó közösségben nőttem fel.
13: A mindennapokban itthon él, vagy pedig Bukarestben?
12: Mindennapokban itthon élek, pont Csernokeresztúron élek. Bukarestben dolgoztam, viszont mindig hazajöttem. Szilágy megyei szülőkkel, Zsivögyében születtem, és Déva mellett Csernokeresztúron élek. Nekem Erdély az otthonom.
13: Milyen a tömb magyarsággal a viszony?
12: A valóságot próbálom mindig képviselni, nem a mellébeszélést. Azt valljuk, azt az elvet, hogy közös a jövőnk, viszont egymásra legyen a székelyföldi, legyen a szórványbareket, avagy anyaországi magyarok, egy érdeket kell képviseljünk, és ezért nagyon fontos az egymásra való figyelem. Minden magyarra szüksége van a magyar nemzetnek, nem csak a tömbben élő, hanem lássuk ezt az interetnikus szórvány közösségekben, hiszen tovább él a nemzet. És meg kell értsük, ha a szórvány megmarad, a szórványosodás nem fog elindulni a Székelyföldön, nem fog elindulni más helyeken, ahol még relatív tömbben laknak a magyarok. Lásd Szilágy megyét, Bihar megyét, Szatmár megyét. Ha ezt mi megértsük, ha olyan nemzetpolitikai szakértelemmel állunk hozzája, meg vagyunk győződve, hogy ennek a nemzetnek a szélén levő magyarsága is tovább tudja vinni ezt a mindennapos harcot, mondjuk ezt ki.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából műsorunkkal egy időben avatják fel Zamárdiban azt a világfát, amely szimbolikus, Kárpát-medencei motívumokkal díszített művészeti alkotás. A térség hagyományait és történelmét kifejező emlékhely a településen belül központi helyet foglal majd el. A világfa jelképiségéről a tervezőjét, Gál Péter népművelőt kérdezte munkatársunk, Király Levente.
14: Mit szimbolizál az a világfa, amelyet Zamárdiban állítanak fel?
15: A Kárpát-medencei létet mondhatjuk, hogy a 7000 esztendőt, ami úgy régészetileg, történetileg ismert, ezt szimbolizálja. A világfának az ágai az adott kornak megfelelő motívumot, jelképet mutatják. Tatárlakai korongtól, amely Krisztus előtt 5000 évből való, tehát körülbelül 7000 éves. Aztán következik a szkíta szarvas, amely Krisztus előtti 8. század és Krisztus szerinti 3. századig terjedő időszakot szimbolizálja, és akkor így haladunk tovább. Van egy római kori mozaik, a világfám, aztán kimaradhatatlan a turulmadár, főképpen azért, mert Attilának is az volt a címermadara. Aztán Zamárdi az egyik legnagyobb avar központ lehetett, több ezres temető van itt, ami folyamatosan feltárásban van, és egy itteni avar melkorong, ami zavarkort szimbolizálja. Aztán eljutunk a jól ismert történetünkhöz már, az Emese álmával, az Árpádházi királyainkhoz. Az Emese álma a Nagyszent Miklósi kincs egyik korsóján látható, legalábbis az annak megfelelő motívum. Utána a középkorba jutunk már fel az időben, a Hunyadi címer nagyon fontos számunkra, hiszen Mátyás bele égett a magyar nép lelkébe, ő az igazságos, és nem csak a magyar nép lelkébe, hanem a Mátyással kapcsolatos mondák ott vannak a délszlávoknál, horvátoknál, szlovákoknál, a románoknál, tehát ő egy nagyon fontos személy, egy közös hungárus tudatot éltek meg az ő királykodása alatt az itt élő népek. Aztán a következő, a világfa csúcsa felé haladva, a Rákóczi szabadságharc zászlaja. A szabadságharc elmondata cum deo propat et libertate, tehát Istennel, a hazáért és a szabadságért. És tudjuk jól, hogy a hadizászlóján Rákóczinak ez a jelmondata, a szabadság eszméje, ez örök, és bár elbukott a szabadságharc, de 48-ban azt lehet mondani, hogy beteljesedett, vagy mondjuk így 1867-ben beteljesedett, és az ő zászlajat voltak a ruszinok is, szlovákok is, tehát különféle itt élő sorsközösségű népek fiai is, katonái is, és ezért nagyon fontos az ő szimbóluma, az ő szabadságharc zászlajának a szimbóluma is. Aztán a világfának a csúcsán a Szent Korona volt. Onnét indulnék ki ennek rövid értelmezésében, hogy Szent István király, amikor felajánlotta a Szent Koronát, a boldogságos szűznek, mindent felajánlott, az itt élő népeket, embereket, tájat, gazdagságot, mindent, és ez a felajánlás azóta is van, a bekövetkezte óta. Azóta mondhatjuk, hogy ő a mi királynőnk és édesanyánk. Ha mi nemzet vállaljuk Jézus Krisztussal, ő érte az áldozatokat, akkor mindig lesz megújulás, újjászületés.
14: Ki az elmúlt kora emlékezetét semmibe veszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti létét gyilkolja meg, mondta Kölcsey Ferenc. Milyen erőt meríthet az ember egy ilyen világfából, hogyha elé áll és szembenéz vele?
15: Ha lehet így mondani, a teremtésnek a rendjét látja, hogy Isten van, haza van, család van, és ezek nem ilyen elcsépelt régi jelszavak, hanem ezek nem az idő múlásában, hanem lehet így mondani, az idő telésében érvényesek, tehát mindig. A múlt az nem a hátunk mögött van, hanem van egy nagyon szép Bucsú Szent Lászlón gyűjtött ima: ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Jézust, a világ megváltóját. Tehát ezek a világfának mi vagyunk az adott pillanatban, korban az élő, zöldjei, termést hozó virágai, gyümölcsei. Tehát mindegyikünknek, akik itt élünk most a jelenben, van egy saját életkorunk, ez mondjuk a tavasztól őszig az emberi életre vonatkozik, a személyes életünkre, és van egy fakorunk, mert a múltnak mi vagyunk éppen az élő személyei, mi folytatjuk tovább.
4: A Kárpát-medencéből most tekintsünk a diaszpóra magyarsága felé. Hírek, zene, tudósítások, sport, kultúra, egészségügy és sok érdekes téma szerepel a Mozaik Rádió műsor kínálatában. A Sydneyből hetente jelentkező 2 órás rádióadás nem csak ismeretterjesztő és informatív, de még szórakoztató is, ahol immár 34 éve hétről hétre érdekes magyar embereket, történeteket mutatnak be. Az ötletgazda főszerkesztővel, Ilosvai Gusztávval és a Rádió Mozaik Sydney budapesti munkatársával, Kis Ágnessel, Király Levente beszélgetett.
16: A Rádió Mozaik Sydney adását hallgatod.
14: Milyen küldetéstudattal, filozófiával indult útjára több mint 30 évvel ezelőtt a Mozaik Sydney rádió, amely a kenguruk földjén több mint 20 ezer magyart informál, szórakoztat, tájékoztat?
17: Korán sem volt egy filozófiai megfogalmazás, amikor elindultunk, inkább egy ego trip volt, inkább egy olyan dolog volt, hogy hű, de jó lesz, rádiózunk. Aztán végsősorban az évek folyamán alakult ki egy olyan dolog, hogy informálni, tanítani, szórakoztatni, jól érezni magunkat, és ezt a vibrációt, ezt, ha van egy mód rá, akkor körbevinni a világon, és erre a rádió tökéletes. És ezt 34 évet csináljuk. Ez teljesen az államtól független, ezt magánfinanszírozással csináljuk, tehát mások lovaznak, gambling, ahogy mondják, mi meg rádiózunk. Ez valahogy így történt. Ez egy magazin jellegű program, végsősoron olyan, mint a Nőklapja, hogy minden van benne, és mindenből egy picike, úgyhogy nagyjából így néz ki, de ott van az Ági maga mellett, ő majd sokat fog tudna elmesélni.
14: No, hát akkor hallgassuk meg kis Ágnes szerkesztő riportert is. Mik azok a témák, amelyek különösen érdeklik, foglalkoztatják a kint élő magyarokat?
18: Két irányvonallal foglalkozom, az egyik az úgymond a magyar kultúra, tehát akik bármilyen területről valami okosat, jót tudnak mondani, akár tudomány, akár történelem, irodalom, vagy van valami olyan kulturális esemény, amihez az ő tudásuk kapcsolódik, én ezeket az embereket szeretem megszólaltatni. A másik része pedig időnként a Gusztiéktól kapok jelzést, hogy valamilyen téma őket kint érdekli, akár mondjuk a diaszpórát érdeklő rendezvények, mondjuk a hétvégi iskolák találkozója, onnan jönnek delegáltak is, ugye, akik ott kint tanítanak, őket is megszólaltatom, hogy milyen tervekkel mennek vissza, milyen újdonságokat hallottak itt, mik vonatkoznak a diaszpóra életére, hogyan kapcsolódnak ők a magyar szervekhez, szervezetekhez, minisztériumhoz, bármi. Szóval erről tudósítok.
14: Vannak felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi tudósítók, és ezek szerint érkeznek Magyarországból, az anyaországból is hírek, amelyek igazából színesítik a rádióműsor palettáját.
18: Pontosan így van. Hát én itt lakom Budapesten, és innen küldöm a tudósításokat. Ugye Budapest a kulturális és minden szempontból az élet közepe itt nálunk, és ami mondjuk így központilag történik, az ugye itt van Budapesten, tehát én itt könnyen meg tudom közelíteni. Ez az, ami érdekli őket. És hát, hogy színesíti? Igen, persze. Hát sok helyen vagyunk magyarok, minden egyes magyar közösségnek van egy külön íze, külön érdeklődési köre, és hát én megpróbálom itt a budapesti, ha úgy tetszik, az anyaországi, mondjuk úgy, hogy hozzáállásokat közvetíteni.
17: Ne felejtsd el megemlíteni egyébként, hogy a népmesét azt sajátalad rendezett és sajátalad behozott dolgot miatt vettük föl, és minden adásunk úgy kezdődik, hogy miért kell népmesét hallgatnunk. Meséld el a sztorit!
18: Mesélhetem akkor?
14: Természetesen.
18: A másik életemben én népmesemondó vagyok, tehát ez is egy olyan terület, ami nagyon érdekel, és hát a magyar népmese az a magyar kultúrának egy szerves része. Úgy hívnak minket, hogy revival mesemondók, tehát akik a régi, hagyományos életben egy kicsit megszűnt hagyományt újraélesztjük, és a mai életkeretei között megtaláljuk a népmesének a helyét, és hát régen ugye felnőttek meséltek felnőtteknek. Tehát szélesítsük ki a palettát, hogy nem csak a Királyfi meg a sárkány, ugye a kicsi gyerekeknek, hanem rengeteg olyan történetünk van, amik valóban igazán felnőtt füleknek valók, mert hogy kell bizonyos élettapasztalat ahhoz, hogy az ember ezt megértse, hogy az hogyan működik. Ha mondhatom ezt, akkor ez valóban ezt a szint, ezt én hoztam be a rádióba.
14: Nagyon gazdag kulturális élet jellemzi az Ausztráliában élő magyarokat. Mesélne erről nekünk egy kicsit, hogyan jelentkezik ez? Úgy tudom, vannak cserkészek, van magyar nyelvű iskola, vannak táborok. Mi mindenről számol még be a Mozaik Sydney rádió? Kérdezem Ilosvai Gusztávot.
17: Igazság az, hogy itt is mind minőtt a világon, ahogy a magyarok összejönnek, akkor beszélgetnek, szórakoztatják egymást, és igyekeznek eltölteni egy szenzációs időt. És amikor kijöttünk mi, akkor felfedeztük a cserkészetet, aki már lassan 70 éve működik itt Ausztráliában. Másik dolog a magyar iskola, ami ugyancsak az emigrációval jött, és szükségszerűen hozta magával, hogy a gyerekeket, a következő generációt megtanítjuk magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, magyarul magyarul érezni, és erre az iskola tökéletes, úgyhogy ez is létezik, és hát természetesen a valláson keresztül, a református vallás, a katolikus vallás, ezek mind-mind egybe tartják a diaszpora magyarságát, és így az Ausztráliában élő magyarokat is.
4: Kedves hallgatóink! A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódó műsorunkkal egy időben zajló rendezvényekről holnapi műsorunkban számolunk be. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
19: A nap kérdése.
20: A párizsi székhelyű gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet, az OECD 1,6%-os magyar gazdasági növekedéssel számol az idei évre a tavalyi 0,5% után. Jövőre pedig 2%-os bővülést várnak a jelentés összeállítói. Globális szinten a tavalyi 3,4%-ot követően 2,8%-os bővülést várnak. Arra kérdésre, hogy mi áll a magyar gazdaság növekedési potenciája mögött, Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
21: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
20: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Tehát induljunk ki a tavalyi 0,5%-os növekedésből, mégpedig a tekintetben, hogy ez a növekedés, ez hogyan állja meg a helyét, vagy hogy alakult az Európai Unió többi tagállamában, illetve milyen az a gazdasági környezet, ami hatással volt nem csak Magyarországra, hanem az uniós tagállamokra is.
21: Igen, elhangzott, hogy a tavalyi évben a globális GDP az 3,4%-kal bővült az OECD szerint, tehát ehhez a viszonyítva a 0,5%-os magyar GDP növekedés az nem számít kifejezetten combosnak, de hogyha megnézzük, hogy a kontinensen milyen mértékben változott a tavalyi évben a különböző Európai Uniós tagállamok, vagy összességében az európai országok GDP-je, akkor azt lehet mondani, hogy ez a 0,5%-os magyar GDP változás, ez abszolút a középmezőnybe tartozik, és hát azt is fontos megnézni, hogy hogyan jutottunk el ide. Ugye most már 2019 volt az utolsó olyan év, amikor a magyar, illetve az európai GDP, vagy gazdasági teljesítmény bővülni tudott. Azóta gyakorlatilag egy permanens válságban, válság hullámokban élünk, ami a koronavírus járvánnyal kezdődött, majd az energiaválsággal folytatódott, majd a tavalyi évben az európai ipari vállalatoknak a felvevőpiacáról való kiszorulással folytatódott, most pedig idén február 28-án ugye a Közel-Keleten is kitört egy háború, ami most már egy újabb globális energiaválsággá fejlődött.
20: A gazdasági számok soha nem tudnak elegendőek lenni, de ha ezt a 0,5%-ot a tekintetben nézzük, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nekiáró uniós forrásokat például nem kapta meg, és az nem tudott egyfajta gazdasági fellendüléshez vezetni, akkor hogy kell értékelnünk ezt a 0,5%-ot, és akkor hogy kell értékelnünk, ha visszagondolunk arra, hogy még Nagymárton milyen gazdasági várakozásokkal futott neki ugye az év elejének, és hogy abból mi lett, abból a bizonyos gazdasági repülőrajtból?
21: Igen, mostanában divatos a korábbi nemzetgazdasági minisztert szidni, de egyébként, hogyha valaki visszanézi 2024 év végi magyar GDP előrejelzéseket, akkor Nagymárton nem állított igazából semmi kirívó dolgot, hiszen mind az IMF, mind a Világbank, mind az OECD, mind az Európai Központi Bank a 2025-ös évre azt jelezte előre, hogy a magyar GDP 2,5-3,5% közötti ütemben, vagy nagyságban fog bővülni a tavalyi évben. Csak aztán a tavalyi év április 2-án indította Donald Trump a gyakorlatilag az egész világra kiterjesztett kereskedelmi háborúját. Lehetett arra számítani, hogy Trump nagyobb mértékben fog vámokat kivetni az európai országokra is, de senki sem számított, hogy ilyen mértékű vámokat. Ez egy óriási gazdasági bizonytalanságot okozott. Ugyanakkor még 2024 végén az volt a várakozás, hogy Trumpnak a a második elnöki ciklusának a kezdetével az orosz-ukrán háború ben egyfajta fordulat fog bekövetkezni, és az fokozatos eszkalációt, majd a fokozatos deeszkaláció, tehát csillapítás fogja felváltani, ez nem történt meg. Azóta is folyamatosan zajlanak a harcok változó intenzitással Kelet-Európában. Ez is egy gazdasági kockázatot okoz, hogyha megnézzük, hogy akár a magyar állampapírnak a hozamai a háború kitörése előtt, tehát a háború kitörése óta rekord magason vannak, vagy voltak a tavalyi évben, tehát én nem károsztatnám ennyire a volt gazdasági minisztert, de az tény, hogy mondjuk év közepén is olyan nyilatkozatokat tett, hogy majd az év második felében fog beindulni a gazdasági teljesítmény, pedig akkor már lehetett látni, hogy itt a kereskedelmi háború, a különböző geopolitikai konfliktusok miatt nem fog ilyen mértékben nőni a tavaly évben a GDP.
20: Ugye csak nem tudok attól elszakadni, hogy ezt a 0,5%-os gazdasági növekedést az EU-s források bizonyos része nélkül ért el a magyar kormányzat, és hogy az új kormányzatnak az ígérvénye az, hogy több mint 16 milliárd eurónyi forrást fog hazahozni. Hogyha ezt nézzük, akkor az OECD-nek az 1,6%-os várakozása, ami kicsivel több mint 1%-ot jelent a mostanihoz képest, ezekkel a forrásokkal egyenes arányban van-e?
21: Igen, hát nem. Ez a rövid válasz. Hosszú válasz pedig az, hogy egyébként ez egy tévhit volt a magyar gazdasági sajtóban, hogy az elmúlt években, ugye 2021 óta tart a jelenlegi zajló 7 éves uniós költségvetési ciklus, tehát az egy tévhit volt, hogy az elmúlt 5 évben be lett volna fagyasztva az összes Európai Uniós forrás, és hogy nem érkezett volna Magyarországra forrás. Az Európai Bizottság minden egyes nap közé teszi tagállami bontásban, hogy a jelenleg zajló költségvetési ciklusban allokált forrásoknak mekkora része érkezett már meg az adott tagállamban. Magyarországon ez 20%-os, előző héten néztem, ami messze elmarad az időarányostól, de az Európai Uniós forrásokat úgynevezett utófinanszírozással folyósítják, tehát az adott projektet tagállami költségből tagállami finanszírozással végre kell hajtani, majd utána lehet benyújtani a számlát az Európai Bizottságnak. Tény, hogy nem jó adat ez a 20%-os forrás lehívási magyar arány, de még a legjobban teljesítő tagállam, ha jól emlékszem, Észtország is a forrásoknak kevesebb, mint a felét hívta le, pedig ugye 2028-tól indul a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus. Szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal a források felszabadításáról, de azért azt is fontos látni, hogy ez egy politikai egyezmény. Ez még nem jelenti azt, hogy a források ténylegesen fel lettek szabadítva. Ez a politikai egyezmény gyakorlatilag arról szól, hogy megállapodott a két tárgyaló fél, az Európai Bizottság és a Magyar Kormány, hogy milyen reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a forrásokat fel tudjuk szabadítani. És egyébként nagyon okosan úgy tárgyalták ki az elmúlt hónapokban források felszabadítását, hogy például a helyreállítási alapból származó forrásokat, amit ugye még a koronavírus járványból való kilábalás miatt indított az Európai Unió, ennek a lehívási határideje az idén december 31. Nyilvánvalóan most 6 hónap alatt nem lehet egy vasúti szakasz felújítani, vagy egy kórházat felhúzni ez alatt az idő alatt, ezért azt csinálták, hogy korábban már megvalósított projekteket kicseréltek az eredeti tervben leadott beruházásokkal, és így ezekre már le lehet hívni a december 31-i ideig, vagy határideig az uniós forrásokat. Az pedig, hogy az OECD most 1,6%-os GDP növekedést prognosztizál az idei évre. Ez egyébként az Európai Unióban szintén a középmezőnybe tartozik, tehát ez még mindig nem egy kiugró adat, de Én még abban sem vagyok biztos, hogy amikor az OECD is elemzők készítették ezt az előrejelzést, abban szerepelt az, hogy már ténylegesen az idei évben fel tudják oldani az uniós forrásokat, hiszen június elején publikálták ezt a jelentést, de a forrásokat egy héttel korábban, az azt megelőző héten tárgyalta ki a magyar kormány, de azért egy ilyen nagy volumenű jelentésnek az elkészítése az nem egy hetet vesz igénybe, hanem hónapokat.
20: Akkor vizionálhatjuk azt, hogy ha már itt Nagy Márton neve szóba került, akkor az általa hozott vállalkozás ösztönző támogatások azok, amik mondjuk ebbe a növekedésbe akár be is épülhetnek, hiszen azért az vitathatatlan, hogy a magyar gazdaságot, még ha repülő rajt nem is volt, de próbálta a kormányzat többfajta intézkedéssel is elindítani.
21: Igen, hát hogyha megnézzük, a KSH előző hónapban publikálta az első negyedévre vonatkozó GDP változási adatokat. Az első negyedévben éves alapon, tehát 2025 első három hónapához viszonyítva 1,7%-kal bővült, a GDP negyedéves alapon, tehát 2025 utolsó három hónapához képest pedig 0,8%-kal. Ezt, hogyha figyelembe veszük az elmúlt 6 évet, ez egy kiemelkedően jó GDP bővülési adat. Még egyébként az Európai Uniós rangsorban is talán az éves alapon a második legjobb GDP, nem, az éves alapon a hatodik legjobb GDP bővülési adatot értük el az első negyedévben, negyedéves alapon pedig a második legjobbat a 27 tagállam közül. Itt nyilvánvalóan ezt még az előző kormányzatnak az intézkedései és jóléti juttatásai eredményezték. Most lehet itt arra gondolni, hogy a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége, a rendvédelmi szervekben dolgozóknak juttatott 6 havi fegyverpénz, a 14. havi nyugdíjnak a részleges bevezetése, vagy például meg lehet említeni például a január havi fűtési számlának a közel harmadának az állami átvállalását, ezek mind bővítették a lakosság pénzügyi mozgásterét, és ez egyébként a fogyasztási adatokban is meglátszik, hogy az év első negyed évében kiemelkedően magas volt a háztartások fogyasztása, ez képezte az alapját a jó első negyedéves GDP adatnak.
20: Ugye úgy fogalmazott korábban, hogy a most érkező uniós forrásokhoz elég konstruktívan áll hozzá az új kormányzat, és amit lehet már meglévő beruházások kapcsán próbál lehívni. De hát azért még itt az uniós forrásoknak nagy része meg nem valósult beruházásokhoz fog kapcsolódni. És hát ugye azt is tudjuk, hogy a minden ide érkező eurócent mellé még jelen pillanatban a forintot mellé kell tenni. Tehát a magyar gazdaság, a magyar kis- és középvállalkozások például föl vannak erre készülve, hogy ezeket az uniós forrásokat le tudják hívni, mert az egy dolog, hogy a kormányzaton keresztül, vagy pályázatokon keresztül ezek a források elérhetőek, de mindenkinek mellé kell tudni tenni akár a saját részét is.
21: Igen, hát ketté kell választani az uniós forrásokat. Most az elmúlt 4 évben, ugye 2022 áprilisában fagyasztották be az uniós forrásokat, ezt ketté kell választani. Egyrészt van, ahogyan említettem, a koronavírus járványra indított, vagy abból való kilábalásra indított helyreállítási és reziliencia építési alap. Ennek az elmúlt években befagyasztott összege az 10,4 milliárd euró volt. Ennek a kitárgyalási határideje volt idén augusztus 31-e, a lehívási határideje pedig idén december 31-e. Ez az, amit infrastruktúrális beruházásokra, kórházfelújításokra, útépítésekre, digitalizációs fejlesztésekre tud lehívni a kormányzat. A másik, amiből a kisvállalkozások is nagyobb részben részesülni tudnak, az pedig a 7 éves uniós költségvetés. Ennek már csak a kisebbik része volt befagyasztva, ugyanis 2024-ben az előző kormányzat meg tudott állapodni az Európai Bizottsággal, és a nagyobbik részt a sikerült már felszabadítani. Ennek igazából nincsen határideje, vagy idén lejáró határideje a 7 éves költségvetési ciklusból járó forrásoknak, hanem a következő 7 éves ciklusnak az indulási ideje, az pedig 2028. január 1-e. Tehát igazából nem kell annyira sietni ebből a kérdésben, de az tény, hogy az előző kormányzatnak az egy nagy hibája volt, hogy nem sürgette a tárgyalási folyamatot, bár azt sem szabad eltagadni, hogy azért az Európai Bizottság is javarész politikai okok miatt tartotta vissza az elmúlt években a forrásokat. És hogy a kérdésének a másik részére is válaszoljak. Hát igen, az forint az elmúlt másfél évben 30%-ot erősödött. Közel 30%-ot erősödött. 2024 novemberében még 410 forint volt az euró árfolyam, most az elmúlt hetekben ez már 350-355 forint közötti. De ugye az Európai Uniós források azok euróban vannak könyvelve, Magyarországon viszont még forintot használunk, tehát hogyha mondjuk csak a helyreállítás és reziliencia építési alapból Magyarországnak járó forrásokat nézzük. Másfél évvel ezelőtt ez a 10,4 milliárd euró, mondjuk 4500 milliárd forintot ért, most a forint erősödése miatt ez most már jó indulattal is 3600 milliárd forintot, tehát azt lehet mondani, hogy másfél év alatt egy jó 900 milliárd forintot a forint erősödése miatt elvesztett a magyar költségvetés. Nem mondom, hogy a forint erősödésének nincsenek pozitív hatásai, például a külföldi nyaralás az egy kifejezetten pozitív előny, de az tény, hogy az Európai Uniós források lehívása tekintetében a forint erősödése az egy negatív következmény volt. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy sem a folyamatosan gyengülő, sem a folyamatosan erősödő forint az nem jó a magyar gazdaságnak. A legjobb forint árfolyam az a stabil és erő, vagy stabil forint árfolyam.
20: A stabil forint árfolyam viszont alapja lehet annak, hogy az eurózóna tagja legyen akár Magyarország is, és a kormányzatnak vannak is ilyen törekvései, ami szintén mondhatjuk azt, hogy pozitívan hat a piacokra, mert csak az, hogy elkötelezett a magyar kormány amellett, hogy az eurót bevezesse. Viszont itt Kármán András tett egyfajta vállalást, hiszen azt mondta, hogy ennek a céldátuma 2030 lehet. Tehát, hogyha most nézzük, hogy a forintnak mekkora ingadozása van. Azt nézzük, hogy milyen a GDP növekedés, és akár beszélhetünk majd az államháztartási hiányról is. Akkor 2030 lehet egy reális céldátum?
21: Igen, több dátum elhangzott, az egyik 2030, a másik 2031, azért ez a 2031 egyes céldátum, ez már politikai szempontból egy óvatosabb, hiszen ez nem a jelenlegi parlamenti ciklusba esik, tehát így ilyen ígéreteket bárki tud tenni, de azt is lényeges látni, hogy az eurozónához való csatlakozásnak 5 fő kritériumrendszere van, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok, Maastrichti konvergencia kritériumok. Ezek közül az egyik vonatkozik arra, hogy legalább 2 évet el kell tölteni az európai árfolyam mechanizmusban. Ez az elsőre bonyolultan hangzó feltétel igazából arra vonatkozik, hogy az euróval szemben 2 évig egy viszonylag szűk árfolyam sávban kell tartani az árfolyamot. Ez plusz-minusz 15%. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 2 hónapban, a választások óta is több mint 15%-ot erősödött a forint az euróval szemben, akkor azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt 2 hónapban nem teljesítettük ezt a kritériumot, de egyébként a többi, a maradék 4 kritérium közül is talán egyet, az inflációra vonatkozó kritériumot teljesítjük, és hát az okozza a problémát, hogy a következő 4 évben, ugye 2030-as a pénzügyminiszternek a céldátuma, ahhoz, hogy be tudjuk vezetni az eurót, nagyon szigorú fiskális politikát kell folytatni. Az államháztartási hiányt azt 3% alá kell csökkenteni. Az államadósságot 60%, a GDP-hez viszonyított államadósságot 60% alá kell csökkenteni, vagy pedig 3-4 éven keresztül jelentősen csökkenő pályára kell vinni. Hát ez a jelenlegi ígéret halmaz mellett, amit a jelenlegi kormánypártok kampányban megfogalmazott, ez teljesíthetetlen. Van egy nagyon jó oldal, az ígéret ígéretfigyelő.hu-ot összeszedték, és több mint 1000 ígéretet tett a jelenlegi kormánypárt, vagy kormányfő. Tehát az látszik, hogy most egy elég erőteljesen elváló, vagy elkülönülő gazdaságpolitikai dilemma előtt áll Magyarország. Vagy szigorú költségvetést fogunk folytatni az elkövetkezendő években, és akkor 2030-ba, vagy 2030-as évtized elején be tudjuk vezetni az eurót, vagy pedig az infrastruktúrális beruházásokat, amik jelentős elmaradásban vannak, végrehajtjuk, a különböző állami szolgáltatások színvonalát, most a tömegközlekedésre, oktatásügyre, egészségügyre kell gondolni, ezeket jelentősen fejlesztjük. De ez a két gazdaságpolitikai cél alapvető ellentétben van egymással. Én nem mondom, hogy bármelyik rosszabb lenne, mint a másik, mind a kettő mellett lehet pozitív érveket felsorakoztatni, de a kormányzatnak erről beszélnie kellene, hogy egy társadalmi vitára bocsájtani ezt, hogy melyik a fontosabb cél, euró a jövő évtized elején, vagy pedig az állami szolgáltatások fejlesztése és jóléti juttatások, vagy például a nyugdíjemelés.
20: Hát, hogyha az euró bevezetéséhez alapul vesszük azt, hogy erősen meg kellene húzni a nadrágszíjat és spórolni kellene, és elválasztjuk a kormánynak a cselekvését a kommunikációtól, akkor azt látjuk, hogy egyfajta szigorítás vagy nadrágszíjhúzás már elkezdődött, hiszen az országgyűlési képviselőknek és a minisztereknek csökkenteni szeretnék a juttatását és a fizetését is, és erről azért beszélek úgy, mint cselekvés, mert már a parlamentben ugye az országgyűlés ezt tárgyalja is. Na de ha visszaugrunk ehhez az OECD jelentéshez, ebben nagyon érdekes, hogy a GDP növekedés mellett találunk egy olyat is, hogy az erős nominális bérnövekedés és a személyi jövedelemadó csökkenés ellenére átmenetileg azt vizionálják, hogy lassul a lakossági fogyasztás növekedése, mégpedig az energiasok és az év közepére várható üzemanyagár plafonok fokozatos eltörlése hatására. Hát ez a pozitív és negatív hír, mert ezt ugye negatívumnak értékeljük, mármint ami a lakossági fogyasztásokat illeti, ez hogyan hozható egyensúlyba?
21: Igen, a politikusoknak van egy olyan szuper képességük, hogy a negatív híreket is képesek pozitív hírként eladni. Az tény, hogy ugye idén évelején 11%-kal nőtt a minimálbér. Aki figyeli a kereseti statisztikákat, az már felfigyelhetett arra az összefüggésre, hogy minden egyes évben az átlagbér közel akkora mértékben nő, mint amekkora mértékben az évelején a minimálbért emelik, hiszen a minimálbér emelésnek a hatása az átszivárog a bérskála többi részére is. Igen ám, ez egy nagyon jó hír, hogy 11%-kal nőtt a minimálbér, illetve az átlagbér, de a tavalyi évben a GDP-nk 0,5%-kal nőtt, vagy közel kicsit több, mint 0,5%-kal. Az idei évben is 1,5%-os GDP növekedés várható. Egy ilyen helyzetben, amikor a gazdasági teljesítmény nem nő kiemelkedő mértékben, nem biztos, hogy tér van arra, hogy a fizetéseket kiemelkedő mértékben emeljük. Erre utalhatott az OECD-nek a OECD-ben szereplő mondat, hogy ezt a magas nyomású gazdaságfejlesztést, ezt az erőteljes bérdinamikát a jövőben nem biztos, hogy fent tudja tartani a kormányzat. És hát igen, a fogyasztás tekintetében is látszik már egy kismértékű visszaesés, de ez annak köszönhető, hogy az elmúlt fél évben pedig kiemelkedően magas volt a különböző jóléti juttatásoknak, adókedvezményeknek köszönhetően a lakossági fogyasztás.
20: A lakossági fogyasztás csak az vetheti vissza, hogy ezt tudtuk, hogy az üzemanyagár plafon egy idővel megszűnik, ezt sem az Orbán kormány nem rejtette véke alá, és ugye erről már az új Tisza kormány is így beszélt, de hogyha most az uniós források hazahozat a kapcsán a politikai alkuról, vagy alkura gondolunk, aminek azért minden részletét nem ismerjük még. Egy valamit viszont tudunk, hogy az Európai Unióból akár a rezsicsökkentést, akár a nyugdíjasok tekintetében a 13. 14. havi kifizetéseket támadta az Unió, akkor hogyha ezek ne talántán eltörlésre kerülnek, akkor az a lakossági fogyasztás csökkenésre milyen hatással van? Ezzel esetleg az OECD számolta.
21: Igen, az Európai Unióban 2011 óta létezik egy olyan intézmény, most nem konkrét intézményre, tehát fizikai intézményre, hanem egy jogi intézményre gondolok, aminek a neve az Európai Szemeszter. Ennek kapcsán fogalmazzák meg minden egyes évben, minden egyes tagállam esetében az úgynevezett ország specifikus gazdaságpolitikai ajánlásokat. Magyarország esetében egy évtizede minden egyes ilyen ország jelentésben és ország ajánlásban szerepel, hogy a rezsicsökkentést és az energiahordozók árszabályozását, azt meg kell szüntetni, a szektoriális különadókat ki kell vezetni, a piaci versenytorzító árszabályozásokat, most lehet elsődlegesen például az árrés csökkentésre gondolni, ezeket is fokozatosan ki kell vezetni. Az elmúlt évtizedben, 2010-es évtizedben ezek a jelentések gyakorlatilag egyfajta, hát ilyen kedves gesztusok voltak. Az Európai Bizottság letette az asztalra, hogy mi az, amit ő javasol az adott tagállamnak. Az elmúlt 5 évben azonban az a jelenség figyelhető meg, hogy az uniós források folyósításának az egyik feltételeként egyre erőteljesebben ezeket az ajánlásokat szabják meg. Most arra lehet számítani, és egyébként a választás előtti kampányban a jelenlegi gazdaságfejlesztési miniszter erről többször is beszélt, hogy az ország specifikus ajánlásoknak egy jelentős részét végre kell hajtani. Egyrészt ahhoz, hogy az uniós források befagyasztását fel tudjuk oldani, másrészt pedig, hogy a magyar gazdaságot fejleszteni tudjuk. Tehát kevesebb árszabályozást engedett be már a kampányban a gazdasági miniszter, és most arra lehet számítani, hogy ezt a programot fogják végrehajtani. Hát és az elmúlt másfél évtizedben, bő másfél évtizedben azért nagyon sok olyan jóléti juttatás érte, vagy jóléti juttatásban részesedett a magyar lakosság, ami a fizetésének a vásárló erejét, hogy korrekten fogalmazok, bővíteni tudja. Lehet itt gondolni például az elmúlt 3 hónapban bevezetett üzemanyagárstopra. Ezek bővítették a lakosság mozgásterét, hogyha ezeket kivezetik, azzal nyilván az üzemanyagok drágábbak lesznek, a fűtési számla drágább lesz, hogyha a rezsicsökkentést azt korlátozzák. Bár a jelenlegi kormányzat azt mondja, hogy nem korlátozni fogják, hanem hogy kiterjeszteni. Őszintén kívánom nekik, hogy ténylegesen tudják ezt megcsinálni, csak az a baj, hogy az Európai Bizottságnak nem ez az elvárása.
20: És akkor fél percünk marad egy nagyon fontos kérdés, amire az OECD jelent és is kitér, mégpedig az, hogy a jövőt nagyban befolyásolni fogja az, hogy a Közel-Keleten a konfliktus lezárása mennyi idő alatt fog megvalósulni. Na ez hatással lehet-e a magyar GDP-re?
21: Igen, nem irigylem a jelenlegi kormányzatot, mert ezért eléggé nagy a bizonytalanság a közel-keleti háború kapcsán, de azt már biztosan ki lehet jelenteni, hogyha most mindkét háborúzó fél meg tudna egyezni, és megszületne a béke a közel-keleten, a Hormuzi szoros, ami a jelenlegi energiaválságnak a fő gócpontja, az újranyitása, az még hetekig, hónapokig nem tud megtörténni. Hogyha azt is figyelembe veszük, hogy a régi energiainfrastruktúráját olyan kár érte, aminek a kijavítása évek, arra lehet számítani, hogy a jelenleg energiaválság nem hónapokig fog tartani, hogyha megszületik a béke, hanem évekig.
20: De csak bízni tudunk abban, hogy az OECD jelentés az 1,6%-os magyar gazdasági növekedést valóban jól jósolta meg. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
2: Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Pataki Lehel Zsolt aradi tudósítót hallják.
22: Megválaszolhatatlan kérdés, hogy mit jelent az erőszakkal leválasztott országrészeken élő magyar embernek Trianon. Azt hiszem, korfüggő ki, mikor, mit érez. Gyerekként, még a nacionálkommunista diktatúra idején irigységgel vegyes vágyakozással tekint az anyaországra. Aztán a hivatalos román történelem szemlélet által elhallgatott információk megismerésével az igazságtalanság miatt érzett düh feszíti szét az embert. Később, már a Marostól a Bánságig, az Érmelléktől Székelyföldig látva tapasztalva, hogy mit hagytak ránk eleink, a büszkeség mondatja ki vele: mindez a miénk. Később, beletörődve a történelem kerekének visszafordíthatatlanságába, már azon van, hogyha már így alakult, a lehető legtöbbet hozza ki ebből a helyzetből. Ma már Romániában is könnyebb, hogy kiki létrehozza magának a saját magyar világát. A fizikai kapcsolattartás is könnyebbé vált az anyaországgal. Mindez azonban nem lehet kárpótlás a 105 évvel ezelőtt történtekért. Nem elég ennyivel beérni, magunknak is tennünk kell a magyar közösségként való megmaradásért. A legnagyobb fenyegetés ma már nem az erőszakos asszimilációs törekvés jelenti, hanem az önfeladás, a többségnek való megfelelési kényszer, vagy az elvándorlás. Az egzisztencia a prioritás. A nemzeti hovatartozás sokadrangú kérdés lett. Arad megyében például 10 év alatt 10 000-rel csökkent a magyarok száma, és ha ilyen ütemben folytatódik a fogyás, egy-két évtizeden belül már nem lesz kinek követelni a magyar oktatást, a magyar rendezvények támogatását, a magyar intézmények fenntartását. Hogy ez ne következzen be, egyénenként tennünk kell azért, hogy a kollektív emlékezet se feledje, kik vagyunk, és mennyi mindent tettünk azért, hogy ne megtűrtek legyünk a szülőföldünkön.
2: A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban.
19: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében

0: mondata. A Mi Hazánk mozgalom közösségi oldalán a magyar nemzet egysége mellett tett hitet. Azt írták, Trianon nem csupán egy történelmi dátum, egy nemzet fájdalma, amely generációkon átível. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetésű ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el, parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, Szent Anna település közelében egy erdei munkással rontott rá egy barna medve a 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap változóan felhős napos idő lesz. Kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 Celsius fok közé melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz majd a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli, adni a közösségnek. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend Szabadkai Priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Várja önöket a beszélgető társ Ternovácz István.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Első tánciskoláját családja otthonában nyitotta. A Balettrúd szülei egykori hálószobájának közepére került. Aztán az órák átköltöztek a Veselényi utca 41-es szám alatti házba. Tavasszal ünnepelte 100. születésnapját P. Ácsvali balettmester, aki a Covid előtt még tanított, és máig is minden nap táncol.
1: A hely. Riportműsor.

0: Sor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bakanita.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadúr és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
7: Jó estét kívánok! Babuc Zoltán, hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutató professzora. Beszélgetésünk témáját tekintve 1921 és a magyar honvédelem kérdésköre. Ugye ez egy eléggé sűrű esztendő volt, a szabad így fogalmaznom, a 20. századi magyar történelemben. Talán az alapokkal kellene kezdeni, hogy ugye ekkor már élnek a trianoni megkötöttségek, az akkori nemzeti hadsereg, ugye 1922. január 4-től viseli hivatalosan a Magyar Királyi Honvédség elnevezés, de ugye ez az esztendő az, amikor már életbe léptetik a trianoni megszorításokat a magyar haderő tekintetében.
8: Hát hozzá kell tenni egyébként azt is, hogy gyakorlatilag a magyar haderő, mármint a magyar nemzeti hadsereg a trianoni békediktátum aláírását megelőzően sem volt már egy olyan létszámú és felszereltségű hadsereg, tehát a haderő, amit, ha szabad így mondani, komolyan lehetett volna venni. Gondoljunk csak bele, a 19-es összeomlást követően, amikor a vörös hadsereg, amelyik létszámában sokkal jelentősebb volt, hát ha belegondolunk, hogy a Szegedről induló nemzeti hadsereg, én úgy szoktam mondani, ez a mintegy 3500-5000 fő, igen, magába olvasztotta azt a mindegy 101.000 fős vörös hadsereget, amelyik aztán szétszélt. Abban az értem, hogy egyrészt ugye a román hadifogságba kerültek rengetegen, utána leszerelték őket, és a másik pedig az, hogy föl is kellett volna fegyverezni. Hát ismeretes az, hogy a hadianyag egy jelentős részét is elvitte a román megszálló királyi haderő. Én találkoztam olyan anyaggal, amik azt írják 1919. novemberében, hogy Miskolc környékén még bizonyos munkások idézőbe fegyverrel vannak felszerelve, mint lőfegyverrel, és a nemzeti hadsereg tagjai meg néhányan botokkal csak. Ebből a helyzetből kellett volna egy haderőt fölépíteni, és hát ez igazán nem volt anyagi háttér, legalábbis szerintem, hiszen egy kifosztott, megcsonkított országról van szó. A másik pedig azért akárhogy nézzük, olyan mértékű lelkesedés azért legalábbis az én ismereteim szerint nem volt az emberekben vagy a katonákban. Ugye itt a tisztikart kellene majd kiemelnünk, vagy kell kiemelni szerintem, amely sokkal jelentősebb és nagyobb létszám volt, mint amekkorára zsugorodott Magyarország kellett volna. De ha belegondolunk 1919-ben, amikor a tisztikar, illetve a tábornokikar esetében a tábornokokat szinte valamennyit, az ezredeseket szinte kivétel nélkül nyugállományba helyezték, megszüntették a vezérkart, a hadmérnökkart, és így tovább. És amikor 19-ben még a vörös hadsereget szervezik, ami nevében vörös ugyancsak, akkor azt mondják, hogy mintegy 8000 tiszt hiányzik ahhoz, hogy legyen egy komoly haderő. Mert szétengedtek mindenkit. Na most ezt 1920 után fölépíteni, miután a szegedi nemzeti hadsereg tagjainak a tisztikart döntő többsége pedig nem tényleges, nem hivatásos állomány,
7: tartalékos tiszt
8: volt, ezért nagyon nehéz volt, és természetesen sokan jelentkeznek újra, hogy szolgálatra kerüljenek be, de a kérdés az, hogy mennyiben tudják, most én így fogalmaznék, eltartani ezt a katonállományt, az országnak a anyagi helyzete, lehetősége mennyire teszi ezt meg. A másik pedig itt van ugye az ellenőrző bizottság, tehát itt van a későbbi kis antant, akkor még ugye nem nincs kis antant, csak később lesz, egy olyan ellenőrző bizottság, szövetségközi katonai ellenőrző bizottság, amelyik 1927. március 31-ig a trianoni békediktátum minden előírásának betartását ellenőrizheti, bárhova bemehet, azzal, hogy persze előtte be kell jelenteni, hogy holnap Győrbe szeretnénk menni, vagy Szegedre, vagy Kaposvárra laktanyát megnézni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. És a másik az, hogy egységessé kell kovácsolni, én így fogalmazok, egy olyan haderőt, amelyikben ugye ott vannak az egykori közösök, ott vannak az egykori honvédek, és ott vannak, idézem, mondom megint azt, így használom az idézet, hangsúlyozom, a vörösök. Mert egykori honvédek is szolgálnak az úgynevezett vörös hadseregbe, meg egykori közösök, és ami nagyon érdekes, amikor a tisztikar apasztásáról van szó, illetve a haderő szervezéséről, akkor vannak olyan törvényhatóságok, amelyek azt írják, hogy a honvédeket előnybe kell részesíteni a közösökben, mert azok a osztrák érzelmek. Na most, ha megnézzük, a közös haderőben szolgáló magyarok döntő többsége, hogy úgy mondjam, magyar érzelmű és nem közös. Tehát ez igen, egy nagyon furcsa dolog, ugye egy korábbi időszakra mindkettőnk által jól ismert kitűnő kollégánk Buna Gábor mondta azt, amikor talán egy debreceni példát hozott, hogy a közös haderőben lévők a himnuszt énekelték, a honvédségben lévők egy része már német vagy osztrák érzelmű, ott terhálték. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de egy biztos, hogy a nullából kellett szinte építkezni.
7: 1921 az minden tekintetben egy vízválasztó volt, hiszen ebben az esztendőben például két királypucs is volt. Egy nagyon érdekes vetülete, ugye a hadtörténet szempontjából
8: is. Igen, hozzá kell tennem, hogy én a magam részről mindig szigorúan visszatérési kísérletről beszélek.
7: Igen, talán ez a legjobb megfogalmazása.
8: Nem, tehát ez az adott időszakban is ismeretes előttünk, ugye, hogy használták ezt a kifejezést, de ugye itt arról van szó, hogy az uralkodó visszatérni, és itt egy picit vissza kell menni az időbe, és ezért megkövettem a beszélgető partnerem, vagy a műsorvezetőt és a hallgatókat is, hiszen 1918-ban sokat emlegetett Eckart-Szavi nyilatkozat a jogászok számára is egy érdekes vita kérdés, hogy az uralkodó miről mondott le? Lemondott-e a magyar trónról, tehát hogy nem kívánja, igen, vagy pedig uralkodói jogainak gyakorlását függesztette föl.
7: És az utóbbi volt.
8: Károly, a negyedik Károly és az ő köre ezt így értelmezte, és nagyon érdekes, hogy amikor 1921 márciusában, ugye húsvétkor visszatér Magyarországra, és Szombathelyen Mikes püspöknél, Mikes János püspöknél száll meg, és ott adott esetben találkozik egyesek szerint szándékosan, szerintem nem szándékosan, például Teleki Pál miniszterelnökkel, akkor ő úgy gondolja, hogy eljött az a pillanat, amikor visszatérhet a magyar trónra. Ugye őt Ausztriából, bocsánat, ezért a kifejezésért kiebrudalták. Emigrációban él a családjával együtt, és amikor negyedik Károly Budapesten az akkor már kormányzóként működő Horthy Miklóshoz is találkoznak, akkor Horthy szerintem nagyon bölcsen és nagyon helyesen fölhívja az uralkodó figyelmét arra, és mondhatnám is, hogy rábeszéli, hogy fenség, most jobb lenne, ha elhagyná az országot, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ön visszajön a trónra. Nem ezeket a kifejezéseket használ, de valaki megnézi azt a levelezést, ami később majd 21-ben is zajlik köztük, illetve később, amikor már Ottónak ugye a trónörökösnek ír Horthy 1940-es évek végén az emigrációba, ő látja azt, hogy ha itt az uralkodó visszatér, és ezt be is jelentik, úgymond a később kis antantán álló ország, hiszen itt kezdődik el ugye a kis antantosodás, ugye Csehszlovákia, Románia, majd Szerb-Horvát, Szlovén Királyság esetében várható az, hogy Magyarországot pillanatokat eltapossák. Hát gondoljunk bele, a trianoni békediktátum 35 ezer főnyi önkéntesekből álló haderőt engedi, 1750 tiszttel és 2334 altiszttel, miközben a tárgyalásokon Aponyi Albert, nem ezt mondom, hogy szinte könyörög, de azt mondja, hogy kérem, hogy legalább 85 ezeret engedjenek, 35 ezer semmire nem elég, még a Berend fenntartására sem. A másik pedig az uralkodó is elfogadja, én így látom Horthy Miklós érveit, hiszen Horthy nem azt mondja, hogy soha nem jöhet ön vissza, hanem várjuk meg azt a pillanatot, amik ez alkalmazza. Lesz. Az én meglátásom szerint alkalmas pillanat nem adódott a 20. században, nem csak 1921-ben később sem, és az a második kísérlet 1921. októberében, ez pedig úgy érzem, hogy teljesen elvetélt kísérlet volt. Gyaníthatóan Magyarországnak a szomszéd államok általi megszállását eredményezhette volna, ha az uralkodó úgy tér vissza, hogy azt mondja, hogy holnaptól jelképesen ül a trónon.
7: A második visszatérési kísérlete, ez azért egy hatalmas próbatétel volt a nemzeti hadsereg számára.
8: Gondoljunk bele, a katonák, most így fogalmazok, legyenek tábornokok, törzstisztek, főtisztek és így tovább, döntő többsége egykoron esküdtett az uralkodó a IV. Károlyra, ugye amikor őt magyar királlyá koronázták, majd 1920. március 1-e után a legfelsőbb hadúrra, Horthy Miklósra ugyanúgy esküdtettek. Melyik eskü az erősebb? Melyik esküre lehet odafigyelni? Talán említhetek egy olyan példát, amit néhai nagyatyai jó barátom Kéri Kálmán mesélt el, aki fiatal tiszt volt a király visszatérési kísérletekor, ha jól emlékszem, Miskolcon az ottani tüzérosztánál szolgált, ugye egy évvel korábban avatták fiatal tüzérhadnál is, és az ő csapattestét is elindították Budapestre, ugye vidékről hozzák a csapatokat, Budapesten is katonaerő, és akkor a fiatal tisztek megkérdezik a parancsnoktól, hogy most akkor mi idézőben hova álljunk? Melyik eskü lényeg? Ugye őt még a királyra, mint trajszkirchéni hadapródiskolás kvázi esküdhetett föl, vagy a jövendőbeli tisztként, itt pedig letette az esküt a kormányzóra. És akkor úgy eltűntik, hogy ezzel ne foglalkozzanak. És ugye itt van a másik dolog, hogy nem csak a haderő, vagy a nemzeti hadsereg megosztott, hanem egész társadalom és a politikai elit is. Akkor még létezett ez a dolog, hogy politikai elit, tehát nem csak kifejezés szintjén. Vannak a szabad királyválasztók, és vannak a legitimisták. Hozzátéve azt az én meglátásom szerint, hogy a szabad királyválasztás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy Habsburg házból való uralkodót válasszon adott esetben majd a magyar nemzetgyűlés, vagy később országgyűlés, ahogy ez a történelem során mindig is vész volt, hiszen a rendi országgyűlések választják meg mindig királyt. Mondhatjuk azt, hogy a Habsburg a nyakunkba ültették, de a mi eleink voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor hónap tőlől lesz a magyar király. Tehát egy ilyen nehézséggel kellett szembenézni, és ott vannak a tábornoki kar, amely ugye már azért az 50 fölöttiekből áll, akik egyértelműen honvédek voltak, tehát magyar királyi honvédség tagjai, akár a császár és királyi haderői voltak, az uralkodóra tekintek esküdt. És itt bizonyos értelme szembefordulnak, vagy szembe kerülnek egymással. Igazán nem fordulnak szembe, mert mindegyik oldalon lévő, legalábbis én így látom, igyekszik valahogy megegyezni a szembe lévővel. Ugye Lehár Antalt szoktuk emlegetni, aki
9: igen,
8: egyébként már, mondom. Ugye, aki egyébként nyugállományban van már Lehár, ekkor már ő nem a szombathelyi katonai körlet parancsnoka, de amikor az uralkodó visszatér Szombathelyre, akkor azonnal kinevezi vezérőrnaggyá, és új kormányt is alakít, úgymond az uralkodó, a hadügyminiszter lesz. Most hozzá kell tenni egyébként, hogy ha nem tévedek, Almási László a későbbi kitűnő Afrika kutató lesz az uralkodó gépkocsi vezetője.
9: Így van.
8: És miután a tartalékos hadnagy Almásit Oberleutnantnak, főhadnagynak szólítja az uralkodó, attól kezdve ő főhadnagy. És itt egy másik, hogyha előre ugadok az időbe, és csak egy ilyen apróság ugyan, hogy a sokat emlegetett Ostenburg Moravec Gyula, aki őrnagy, és az uralkodó kinevezi ezredessé. És ezt az ezredesi rendfokozatot nem veszik el tőle, azt követően sem, hogy az uralkodó mellett áll, egy sajátos helyzetet terem, hogy szolgálaton kívüli viszonyba kerül, még a nemzeti hadsereg és a magyar királyi honvédség állományában van egy darabig, és utána pedig nyugállományban van. Tehát nagyon bonyolult ilyen értelemben legalábbis szerintem ez a helyzet. Hát szoktuk azt mondani, hogy testvérharc alakul ki, ugye a Budaörs előtt a török ugratónál. Én így mondanám inkább, hogy van némi csetepaté, de mind a két félnek inkább az a megoldási javaslata, vagy az elképzelése, hogy próbáljunk békében lezárni ezt a kísérletet. Hozzá kell azt is tenni, legalábbis én így látom, hogy az uralkodó azt gondolhatta, egyesek szerint ebbe a feleségének, Zita királynének komoly szerepe volt, aki biztatta volna, hogy tudott Károly, nyilván nem így beszélgettek, nyugodtan visszajátsz, hisz annyira szeret téged a nép, és az ő Budapestre vonatozásuk az gyakorlatilag egy ilyen sajátos menet volt, hogy majdnem minden állomáson megálltak, ott fogadták a polgármester üdvözletét, ha egy városról volt szó, vagy a híveiknek a köszöntését. Ha jól emlékszem, Bicske előtt volt ugye egy tábori mise, és így tovább. Na most én a hatalmat akarom megragadni Budapesten, hát akkor azonnal a katonaerővel próbálkozom, és nem húzom, halasztom, én értem, ilyen értem egy
9: időt. Ahogy említetted is, ha minden igaz, a három szerelvénnyel indultak el Budapest irányába, és minden fánál vagy bokornál megálltak, ahol volt helyőrség, ott föleskedték a helyőrséget az uralkodónak a szemére, ezzel azt lehet mondani, hogy értékes időt veszítettek el, mert addig a nemzeti hadsereg vidéki alakulatait föl lehetett hozni a fővárosban.
8: És a másik az, hogy nem szabad arról sem megfeledkezni, 1919 után nevezzük a Vörös Uralom vagy a Proletár diktatúra után, Budapesten az egyetemi hallgatók és ugye különböző szervezetekbe lettek, ha szabad így menni, összefogva. Ugye volt ilyen, hogy volt műegyetemi csendőrzászló, tehát semmi közük nem volt a csendőrséghez egyébként. Karhatalmi feladatokat láttak el 1919-20-ban. Ezek a műegyetemi hallgatók, de nem csak műegyetemi hallgatók, továbbra is léteztek, és könnyen lehetett őket mozgósítani. És Gömbös Gyula, aki ugye egy szabad királyválasztó volt, és erősen nem tetszett neki, hogy majd az uralkodó visszatérjen, ő volt ennek az egyik megszervezője, hogy itt 1921-ben budapesti egyetemi hallgatók, ugye vannak ilyen klasszikus korabeli fotók, már úgy klasszikusak, hogy mi annak tekintjük, hogy lám-lám fönn maradtak itt több mint 100 év után is, amikor ugye Mannlicherrel, de egyébként civil ruhában, diák sapkában ott vannak és várják a, idézve mondom, az ellenséget. Tehát ez egy másik dolog volt, hogy sikerült a fiatalságot, így fogalmazok, a kormányzó oldalára állítani.
9: Második kísérletnek az lett a vége, hogy a Habsburg ház detronizációja bekövetkezett.
8: Ez megint egy érdekes kérdés, nem vagyok jogász. Ugye én megnéztem többször is ezt a rövid törvényt, akkor már Bethlen István a miniszterelnök, hiszen az első visszatérési kísérlet után ugye Teleki Pál lemondott a miniszterelnöki tisztéről, és már korábban is szóba került Bethlen István, most már úgy látta, hogy el tudja fogadni a fölkérést az államfőtől, ugye ez nyilván a Bethlen kormány időszakában, de ha megnézzük, akkor ez a törvény alapvetően negyedik Károlyra vonatkozik, én ezt így értelmeztem, lehet, hogy a jogászok másként látják, és ezért mondom azt, hogy valóban negyedik Károly uralkodói jogai ezzel megszűnnek, de nem mondják ki azt, expressis verbis, hogy Habsburg házból származó személy, ha a nemzet választ uralkodó egy királyt, nem lehetne ott a választandók között, vagy a kiválaszthatók között. Tehát egy nagyon sajátos helyzet legalábbis az én megítélésem szerint. Én úgy érzem, hogy a 1849 április, ugye a bizonyos függetlenségi nyilatkozat sokkal erősebb meglátásom szerint, mint az 1921. évi törvénycikk, és ugye abban is benne kell gondolnunk, hogy ennek a megalkotását azért szintén egy kicsit rákényszerítették az országra. Ekkor már ugye a három szomszédos állam, Ausztriát azt most vegyük ebből ki, tehát a szerb-horvát, a szlovén királyság, a román királyság, a csehszlovák köztársaság, amelyik mikor cseh kötőjel, szlovák, mikor egybeírva és így tovább, leghatározottabban fellépett ezzel, hogy valahogy egy Habsburg visszatérjen, mert gondoljunk bele, hát ha a monarchia időszakát vesszük, akkor azért a csehek lelkes hívei voltak a Habsburg háznak. Hát ha megnézzük a monarchia időszakának közigazgatását, adminisztrációt, de akár a katonai vezetés jelentős részét is, rengeteg cseh származású személy vagy ellen van ott, bár ugye akkoriban azt szokták mondani, hogy általában például a császári királyi haderőben nem azt mondták, hogy valaki magyar, horvát, meg cseh, hanem közös uralkodó párti, vagy nem is tudom milyen nemzetiségnek lehet nevezni, tehát egy császári és királyi, ez volt azt hiszem sokszor, hogy ő császári és királyi.
9: Akinek a hadsereg volt a hazája és az
8: otthonuk. Így van, tehát nagyon nehéz ilyen értem. Hát gondoljunk bele, csak egy példa, nem biztos, hogy depassz, hogy Köves Herman, aki ugye neve alapján mondjuk a magyar, magyarul nem beszélt igazán jól, gyengén beszélt, 1919-ben megmondta, hogy ő nem vállalja a szerveződő nemzeti hadsereg vezetését, mert úgy érzi, hogy ő az erdélyi szász és a gyengén magyarul beszélő nem valóda, és ha minden igaz, akkor ugye ezután jön képbe Horthy Miklós. De visszatérve ide, tehát ez egy ilyen helyzet volt, és az uralkodó ezt tudomásul vett, tehát nem tudott más csinálni, és ugye rákényszerült arra az ország, hogy a nagyhatalmaknak, a győztes nagyhatalmaknak, itt ugye elsősorban a britekről van szó, ebben az értelemben átadják, ugye elviszik Tatára, majd utána Tihanyba az apátságba, hogy ott most is megvan az az emlékszoba, ahol utolsó egy-két éjszakát töltött a uralkodó házaspár, aztán Bajára kerülnek, és onnét ugye leviszik őket a Fekete-tengerig egy hajóval, és onnét Madéra szigetére kerül.
9: Ez a Glowform nevezető,
8: amelyik elviszi. Ez egy kitérő ugyan, de én eljutottam Madéra szigetére, és jártam ott a templomban, ahol 50-es írja, hogy nagyon sajátos, hogy a Habsburgok döntő többsége a kapucinusok kriptájában van. Negyedik Károlyt ott tartották, de hozzá kell tennem, hogy amik én ott voltam, és mástól is ezt hallottam, aki járt, mindig van magyar nemzeti színű szalaggal átkötött koszorú és kis zászló, és így tovább az ő koporsóján, egy ilyen acél ért koporsónál.
9: Királyi visszatérési kísérletei mellett azért még volt más érdekesség is 1921-ben. Ez pedig az, hogy délszláv királyságnak ki kellett ürítenie az általa megszállt dél-magyarországi, tehát ugye a baranyai területeket. Trianoni Magyarország ezt azért is kérte, illetve próbálta meg elérni, mert nekünk meg ezzel szemben a nyugat-magyarországi területeket kellett átadnunk Ausztriának, tehát ez egy nagyon sajátos helyzet volt.
8: Különbség az, hogy a Pécs és környéke, most mondjuk így, tehát ez a terület, amit akkori szerb haderő, de hát ugye már akkor szerb-horvát-szlovénnak illik mondani az államot, megszállását tartott, az nem volt abban a helyzetben, és nem volt olyan döntés, hogy az az övék lenne. Az kimondott a Magyarország, volt a békeszerződés.
9: De szerették volna megtartani.
8: Ez egy dolog, de a békeszerződés meghúzta a határokat. Másik esetben az a probléma bizonyos értelemben, hogy már az osztrákokkal megkötött békeszerződésben ugye a nyugat-magyarországi területek egy része, amit aztán mondanak Őrvidéknek, Nyugat-Magyarországnak az osztrákok kitalálták rá Burgenlandot, ott viszont a határokat másként húzták már meg, és gyakorlatilag azt a területet Magyarország alapvetően vagy jelentős mértékben ki is ürítette, de volt egy kisebb rész, amit nem ürített ki, illetve egy sajátos helyzet adódott. Ugye a kormány behunyta a szemét, bizonyos állítások szerint ugye nem foglalkozott azzal, hogy megjelennek ott bizonyos magyar szabad csapatok, aminek a létszámát azért megint nem kéne eltúlozni, mert ha jól emlékszem, ugye 3 hadseregről beszélnek, és körülbelül 800 és 1000 főt tett ki egy hadsereg, amelyik ott volt, és az osztrákok sem 10 000-vel jelennek ott meg, amikor ugye jön az ágfalvi csata egyre.
9: Hát a sorra csendőrök van.
8: Csendőrök van, meg hát egész más, ugye egész, egy csendőr gyakorlatilag, most én értem, mert tehát nem egy harcképet, vagy nem egy kiképzett katona. Tehát ők úgy gondolták, hogy jönnek, átveszik azt a területet, hiszen nekik odaítélték ezt a Saint-Germain-i békeszerződésben, és ők ezt megakadályozzák. Vannak fegyveres összetűzések, legalábbis az én ismereteim szerint teljesen pontos adatok nincsenek, de körülbelül 10 fős nagyságrendben van halott egyik és a másik oldalon a korabeli feljegyzések szerint. Egyszer itt 3, máskor ott 5-2-t nem találnak, vagy eltűnnek adott esetben. De minden esetre ez egy nagyon sajátos helyzetet teremtett, megadta a lehetőséget arra, hogy Magyarország hivatalos képviselői, tehát a Bethlen kormány, illetve a külügyminiszter Bánffy Miklós, hogy széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudnak ezzel a kérdéssel mit tenni, vissza kéne erre térni valamilyen formába, tehát én úgy érzékelem, az ottani, akiket ugye felkelőknek is neveztek, és sok minden másnak, elérték azt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország, hogy a Magyar Királyság és Ausztria között 1921. októberében Velencébe olasz vezetéssel vagy orosz közreműködéssel tárgyalások induljanak meg, és ami a leglényegesebb, hogy a két fél elfogadta azt, amit az osztrákok egyébként nem akadtak, de az osztrákok megtették az olaszok kedvéért, most így fogalmazok, hogy egy bizonyos területre, Sopron és környékére népszavazást írjanak ki a hovatartozás kérdéséről. És ez azért nagyon érdekes és sajátos, mert az én ismereteim szerint ilyen jellegű békeszerzéseknek sajátos felülvizsgálatára nem kerül sor máshol, függetlenül attól, hogy mindig arról beszéltek, hogy a népek eldöntik, mert ugye Fiumét az olaszok nem népszavazással szerzik vissza, vagy szerzik pontosan meg a Danúciónak a jóvoltából. És ezen a területen végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területen, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
9: Igen, tehát a derék poncichterek azok végül is erre szavaztak. Ebből adódóan Sopron nem lett Ödenburg, és így megmaradt a Magyar Szent Kolona fennhatósága alatt. A mai vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora volt, akivel 1921 katonai honvédelmi eseményeiről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
10: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
11: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek. Köszöntöm Önöket, Ternovác István vagyok. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szent Győr Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
12: Miért esett annak idején a választásom műszaki pályára?
13: Azért, mert jól ment a fizika, és jól ment a matematika, és mindkettőt csodák csodájain szerettem, és ma is szeretem, és nagyra becsülöm. És abban az időben, amikor én gyerek voltam a 70-es években, akkor mindenki villamosmérnök szeretett volna lenni. Hát én is villamosmérnök szerettem volna lenni. És azután a középiskolában, amikor elektrotechnikát és elektronikát is tanultunk, mint tantárgyat, én fizika szakra jártam középiskolában, rájöttem, hogy én nekem valahogy az elektrotechnika nem a szívem csücske. És akkor mondtam is édesapámnak, aki képészmérnök volt az alapvégzettsége szerint, hát mondom, apám, baj van, mondom, én nekem az elektrotechnika nem tetszik. Akkor azt mondta, hogy hát jó van, fiam, akkor próbáld meg a gépészetet. Mondom, az meg mi? Azt mondja, iratkozz be az egyetemre, majd meglátod. És így is történt. És megláttam, és megszerettem.
12: Az nem fordult meg a fejében már gyerekkorában, hogy mondjuk a színészi pálya irányába kapaszkodni?
13: De igen, versmondással volt én nekem egy találkozóm második elemista koromban, amikor Petőfi Sándor Itt a nyilam, miben üljem című versével szerepeltem egy versmondó versenyen az iskolában, és második lettem. És a Jánosi Ferenc tanító bácsi adott én nekem egy könyvet, Illyés Gyula 77 magyar népmeséjét, még ma is megvan. Épp nemrég adtam oda a fiamnak, hogy majd az unokám is abból olvashasson. Én azt kiolvastam legalább vagy 100-szor. Ott volt azután egy hatalmas szünet. És azután jött a középiskola, és középiskolás koromban találkoztam azzal az emberrel, aki tulajdonképpen az életemre a legnagyobb hatással volt, az pedig Horváth Emma tanárnő, az Életjel Csárd Géza művészetbaráti kör vezető tanára, és én akkor szerettem volna színész lenni az ő hatására. Hazajöttem és mondtam apámnak, hogy édesapám, én színész akarok lenni. És akkor azt mondta apám, hogy nézd fiam, nem szólok bele, de még mennyire beleszólt, nem szólok bele, de egy ember, akinek a fizika meg a matematika így megy, azt én azt hiszem, hogy a műszaki pályára kellene irányítani. Próbáld inkább azt meg, és mellette színészkedhetsz te, amennyit akarsz. És ím a csoda, én ma is színész vagyok.
12: Sok ezer ember közül egyből lehet egyetemi tanár, az mellett Németh Imre a magyar nemzeti ünnepeken műsorokat vezet. Miért van szüksége az embernek arra, hogy azon túlmenően, hogy egy csúcsintézményben tanszékvezető egyetemi tanár még műsort vezessen, meg ott legyen annál a művelődési intézménynél, amelyet említett?
13: Azért, mert tehetséget kapott erre a jó Istentől, és ezt használnia kell. És ezzel tudunk adni. Én adok a hallgatóimnak az óráimon, adok a közönségnek ezeken a rendezvényeken. Adtam akkor is, amikor 22 év és 6 hónapig a Szabadkai Rádiónak a honoráris munkatársa voltam, mint műsorvezető. Adni, adni, adni. Ez egy célom, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki ilyen helyzetben van, mint én, ezt átérzi. Kötelességünk adni, és használni azt a tehetséget, amit kaptunk a mindenhatótól.
12: No, de ehhez alázat is kell.
13: Ez az alap. Mindenhez, amivel foglalkozunk, alázat kell. Mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk nagy emberek, ugye a műsor címe is, hogy nagyok. Nem, mi csak végezzük a dolgunkat.
12: De attól lehetünk nagybetűs emberek.
13: Az igaz. De belül mindig kis embernek kell, hogy érezzük magunkat. Az a szó, hogy miniszter, az nem azt jelenti, hogy hű, de milyen nagy ember, a szolgát jelent, és ha lélekben mi szolgálunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Ha nem szállt el az agyunk, hogy hú, ki vagyok én, akkor jól fogunk dolgozni. Ha viszont elszállt, akkor baj van.
12: Ez a fajta gondolkodás, ez miből táplálkozik, kitől kapja az ember? Mert ma a mobiltelefonok világában, mint hogyha a fiatalok többsége másként tekintene ezekre a kérdésekre. Valahogy az alázat kérdése háttérbe szorul.
13: Így igaz, neveltetés kérdése. A szülőknek vajon van-e elég idejük a gyerekükkel foglalkozni? És mindazt a tapasztalatot, amit az életben összeszedtek, van-e idejük és kedvük és energiájuk átadni a gyermeküknek? Alapkérdés. De természetesen az ember az életben találkozik nagyon sok emberrel, tanáraival, egyéb emberekkel, és azoktól is, mint példaképekről is ezt le lehet másolni. Sajnos a mobiltelefon világában, amikor a lájkokat számolják, ugye a fiatalok, hogy hány lájkot kapott ez a beírásunk, akkor tulajdonképpen mit is számolnak? Ismeretlen embereknek a gomnyomását? Hol van az emberek közti közvetlen emberi kapcsolat? Ez már nagyon veszendő dolog, sajnos. Márpedig tanulni mástól jót, az csak közvetlen érintkezéssel lehet. Mondom én, a boomer generációs ember, hát most ezt egy alfa generációs embernek, akiket most már hamarosan várunk a főiskolán, nem tudom, hogy ezt meg tudnám mi magyarázni. De nem mondom, hogy nekik nincs igazuk, de az én fogalomtáramban ez probléma. Lehet, hogy ők meg tudják majd oldani valahogy az egymás közti kapcsolattartást mobiltelefonnal. Én így szeretek beszélgetni, mint ahogy önnel beszélgetek, hogy egymás szemébe nézünk.
12: De annak idején, amikor nagy fába vágta fejszét és elindult Újvidékre, a műszaki karra, akkor maga a szülőktől, nagyszülőktől, a környezetétől, ahol fölnőtt, ezt mind megkapta?
13: Többnyire, de nagyon sok mindent megkaptam. Horváth Emma tanárnőtől, Ognyanovics Jalán tanárnőtől, Zádor Lídia tanárnőtől, sorolhatnám még a tanáraimat. Mindenkitől kaptam valamit, ami úgy el lett raktározva, és ezeket a dolgokat most használom. Én azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek. Hát ha már édesapámat így említettem, akkor én azt hiszem, hogy ide illő lenne a Gülbabából az a jelenet, ami az eredeti filmben egy börtönben játszódik, a Darumadár fenn az égen, hazafelé száldog.

0: Újvidék, egyetemi évek.
1: Én a hadsereg után beiratkoztam Újvidéken a műszaki karra, gépész tanszékre. Egyszerűen azért, mert édesapám azt mondta, hogy én erre alkalmas leszek. Hát hála Istennek, a tanulással azzal nem volt probléma. A hadsereg annyit adott én nekem, egyedül ezt köszönöm a hadseregnek, hogy szerbül megtanultam rendesen, azaz egy év alatt. Egy-két hónapig volt csak érdekes a számomra az, hogy szerbül megy az oktatás, mert eddig magyarul tanultam, nagyon gyorsan belejöttem, szakkifejezéseket akkor begyűjtöttem már, és utána hát végigmentem ezt az 5 éves egyetemet, azt én szépen végigjártam, és amikor befejeztem és hazajöttem, akkor elhelyezkedtem a Szever villamos művekben, villamos gépgyárban. Ott elkezdtem dolgozni, mint technológus, nagyon élveztem a dolgot, nagyon szeretem a szakmámat, a hivatásomat, és azután jöttek a 90-es évek.
0: A délszláv háborúk és a Szerbiát sújtó gazdasági zárlat időszaka.
1: Abból nem nagyon lehetett megélni, amit kerestünk. Úgyhogy én akkor arra adtam a fejemet, hogy én magánórákat tartottam, 1 órát 1 márkáért, és akkor így összejött annyi, hogy hát az ember valami kis életet tudott biztosítani magának és a családjának.
0: És az nem fordult meg a fejébe, hogy itt hagyni a szülőföldet?
1: Nem. Azért nem fordult meg a fejemben, mert én nekem az egyik olvasmányom, nagyon sokan olvastuk ezt ugyebár, Tamási Áron Ábel trilógiáját a legvégén, mi hangzik el? Miért születtünk erre a világra? A válasz azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Annyira belém vésődött ez a mondat, még gyerekkoromban, hogy egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy innen elmenjek. Nagyon egyszerű, miért? Hát a Jóisten engemet ide teremtett. Ennek megvan az oka. Akkor most én milyen jogon csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem, én elmegyek máshova, hogy nekem jó legyen. Talán ez válasz már az imént elhangzott kérdésre is, hogy miért foglalkozok ennyi mindennel. Mert én valahogy ide lettem téve, és én nekem ez a dolgom, én ezt így érzem. És ezt én egyszer, amikor oda kerülök a mindenható elé, el kell számolnom azzal a tehetséggel, amit kaptam tőle, hogy jól használtam-e.
0: Élet az egy van, azzal úgy kell gazdálkodni, az ember egyszer majd visszanéz, akkor ne legyen miért szégyenkeznie.
1: Ez így igaz, és hogy nap mint nap, amikor belenéz a tükörbe, akkor ne azt mondja, hogy ennye, beennye, hanem azt, hogy na, ma jó voltál, holnap is jó kell, hogy legyél.
0: És miként sikerült úgy egybehangolni mindezt, hogy ne essen az embernek terhére, hogy működjön, hogy adjon valamit a közösségnek és a fiataloknak, hogy példával járjon elő, mert itt most arról is szó volt, hogy nem riadt meg a szerb nyelv elsajátításától, ma nagyon sok fiatal megy át a határ túloldalára Magyarországra tanulni, ahelyett, hogy itt próbálna boldogulni. Nekünk az is kincs volt annak idején, hogy megtanulhattunk szerbül, mert azt is szokták itt nálunk mondani, hogy az ember ahány nyelvet beszél, annyit ér.
1: Mi is így lettünk felnevelve, úgyhogy időközben még horvátul is megtanultunk, mert annak innen olvastuk az Alan Fordot.
0: A képregényt,
1: így van, amikor elmegyek Horvátországba előadást tartani mondjuk a Brody Egyetemre, és akkor kérdezik a kollégák, hogy honnan tudsz te magyar létedre Szerbiából ide jössz, és te horvátul beszélsz. Hát mondom úgy, hogy olvastam az Alan Fordot annak idején, és amit nem értettem, kérdeztem édesapámtól, hogy mit jelent, így tanultam meg a horvát nyelvet.
0: Szóval még sok ezért horvát élt itt Szabadka környékén.
1: Pontosan, és ma is ugyebár, hogyha horvát hívekkel találkozom, akkor horvátul beszélgetünk. Szóval ez nekünk természetes dolog. Az iménti kérdésre egyébként válaszolván, hogy ilyen sok mindennel foglalkozik az ember. Azért, mert ezek a dolgok, amikkel foglalkozom, ezek nem ugyanazon a síkon mozognak. Egyik a másikat kiegészíti. Mondom másképp. Egyik a másikat pihenteti. Mert amikor az egyetemen vagyok, és tanítok, akkor arra koncentrálok. Amikor hazajövök és verset tanulok, az engemet pihentet attól, amit eddig csináltam. Amikor a versmondással megvagyunk, akkor harmadik, negyedik, ötödik dolog, ezek pihenések a számomra.
0: És ha már a verset említette, egyik kedvenc költeményéből idézne?
1: Nagyon szívesen. Horváth Emma tanárnő, amikor 10 éve mondtam verset, az egyik próba után azt mondta én nekem, hogy Imre, most javaslok magának egy verset. Ezt egy zsidó ember írta. Úgy hívták, hogy Füst Milán. És az a címe, hogy A magyarokhoz. Igen, igen, azt mondja Imre. Egy zsidó ember, egy magyar zsidó ember írta ezt a magyar nemzethez. És így kezdődik, elkezdte mondani. Ó, jól vigyázz! Mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, s benned az lopog, mert néked is van lángod. Szente nyelv, s több kincsed nincs neked, oly csodás nyelv a magyar, rívület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott e nemes szép alakzat. Engemet úgy megfogott ez a vers, ahogy a tanárnő ezt elmondta, hogy mondom, tanárnő, kell nekem ez a vers, és azóta is itt viselem a lelkemben. Tehát akkor, amikor megszólalok a magyar hallgatóim előtt, akkor mindig nagyon ügyelek arra, hogy szépen magyarul beszéljünk. És arra ösztönzöm őket is, hogy olvassanak, nagyon sokat olvassanak, mert ha nem olvasnak, akkor amikor odaérkeznek, hogy majd én nálam szakdolgozatot írnak, akkor mondom, lefogom magukról még a keresztvizet is mosni, amikor tele van helyes írás hibákkal, mondom, mi ez? Hát attól, hogy az ember még műszaki szakemberré válik, mert diplomát kap a kezébe, attól még magyar, és a mi nyelvünket ápolni kell. És tudom, nagyon nehéz a helyes írásunk, de ha olvasnak, akkor az nagyon egyszerű.
0: Na de azt gondolom, hogy Németh D. Imrének sokszor a könnyebb volna verssel kapcsolatos témakörben oktatnia a fiatalokat, mint a műszaki tudományok terén, hiszen az egy viszonylag számomra legalábbis rideg terület. Miként lehet ott tartani a fiatalok figyelmét?
1: Úgyhogy először is az ember szereti azt, amit csinál. Kettő, hogy én úgy érzem minden egyes előadásomat, hogy én színpadon vagyok. Na íme, itt van a nagy kielégülés arra, hogy én nem lettem színész. Hát én minden nap színész vagyok, csak nem kötött a szövegem, mint a színművészeknek. A téma adott, de ahányszor elmondom ugyanazt az órát, évről évre, ez mindig másképp mondom el. Sokszor magamat hallgatom, hogy hú, ez jobban sikerült, mint tavaly.
0: Akkor is, ha műszaki rajzokról vagy képletekről van szó?
1: Pontosan. És az a 6-7 év, amit én ledolgoztam a szakmában, azt a tapasztalatot is mindjárt beleszövöm, és azt a termet, ahol mi dolgozunk, azt úgy nevezzük, hogy ez a mi kuckónk. Rengeteg atyai intelmet kapnak tőlem, természetesen a szakmával kapcsolatos intelmet. Meg hogyha ez történik, hogy kell reagálni. És látom a szemükön, hogy ők ezt élvezik. Ők egy színházi előadást néznek. Monodráma ez mind, de színházi előadás. Adni, adni, adni a gyerekeknek. Minél többet átadni. És akkor nagyon sokszor történt már velem az is, hogy ez nagyon lélekemelő dolgok, amikor találkozok egy volt hallgatómmal, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt volt hallgatóm, és fölemlít én nekem egy viccet, hogy én azt mit meséltem ott akkor el. És azt mondja, hogy tanár úr, ez a vicc nekem nagyon sokat jelentett akkor.
0: Maga vicceket is mesél előadásai során?
1: Így igaz. Amikor én a Szeverből átmentem a főiskolára, mert hívtak, hogy menjek oda tanársegédnek, akkor én kérdeztem édesapámat, aki egész életében tanárkodott. Kérdeztem, hogy édesapám, milyen egy tanár? Mire kell figyelnie? És akkor apám azt mondta, hogy fiam, az alap, hogy egy tanár pizsamában is tanár. Tehát te neked a viselkedésed olyan kell, hogy legyen, hogy példát mutass a gyerekeknek. Nem csak az osztályban, hanem az utcán is, ha találkoztok. A második dolog pedig az, hogy ezek az emberek, akikkel te fogsz most dolgozni, fölnőtt emberek, ezeknek az aktív figyelme körülbelül 20 perc után langadni kezd. 20 perc után valamit tenned kell, hogy a figyelmüket ismét felkorbácsold, és hogy figyeljenek rád. És ő javasolta énnek, hogy mesélj viccet. És hát beleszőttem az óravázlataimba, hogy éppen ott most melyik viccet fogom elmesélni, ami természetesen a viccnek a témája kapcsolódik az éppen elhangzó tematikához. Hát, hogyha megengedi, akkor egy nagyon rövid viccet elmesélni, férfi vicc, de a hölgy hallgatóim is azok is mosolyognak, amikor én ezt elmondom, de megértik a mondandóját. Hogy egy teremnek az egyik sarkában ott áll egy gépész, és ott áll egy matematikus. Mind a kettő férfi ember. A szembelévő sarokban pedig egy nagyon szép nő van. És akkor azt mondják ennek a két férfi embernek, a matematikusnak, meg a gépésznek, hogy oda mehetnek a hölgyhöz, de úgy, hogy a távolságnak egyszerűen mindig csak a felét tehetik meg. Akkor a maradéknak csak a felét teheti meg. Mert azt mondja a matematikus, hogy hát én nem indulok el, mert egy szakasz számtalan sokszor felezhető, tehát soha nem fogok odaérni. A gépész azért elindul. Mert azt mondja, hogy hát belátható időn belül kellő távolságig érkezek, hogy valamit elérhetek. Ezt akkor szoktam mondani, amikor mondom a hallgatóimnak egy levezetés végén, hogy na most számítsuk ki az eredményt, kiszámítjuk az eredményt, mondom, mi az eredmény, azt mondják, hogy ennyi meg ennyi mondom, és hogyha én nem ezt mondom, és egy picikével nagyobbat vagy kisebbet mondok, akkor mi van? A hatokon nem jó eredmény, de jó eredmény mondom az is. Mi a gépészek nem vagyunk istenek, hogy mi abszolút pontosak legyünk, nekünk a megfelelő közelítés untig elég.
0: Ebből, amit elmondott, én azt a következtetést mondom, mondtam le, hogy nem csak a szakmai és a lexikográfiai tudása kell, hogy megfelelő legyen egy tanárnak, hanem kell, hogy tudjon muzsikálni a diákok, a hallgatók lelki húrjain.
1: Így igaz. Éppen ezért, hogyha javasolhatok még egy zeneszámot, akkor a Conquest of the Paradise című számot szeretném, hogy itt elhangoznék Vangelistól, az 1492 című filmből. Hát tulajdonképpen ez a meghódítást jelenti. Paradicsom meghódítás, a fölfedezése. Kedves hallgatók, önök itt azért vannak, hogy fölfedezzék a gépészeti tudomány szépségeit, és ha sikerül fölfedezni, akkor 40 évig örömmel fognak járni dolgozni. Ha nem sikerül fölfedezni, akkor 40 évig szenvednek. Akarni fölfedezni nagyon fontos.
0: És az egész élet erről szól.
1: Igen, és amikor évente egyszer, ugyebár az őszi időszakban, ott november környékén, amikor a diplomaosztó ünnepségünket tartjuk Szabadkán, a gyönyörű városháza dísztermében, akkor a diplomaosztás közben mindig ez a zeneszám szokott menni a háttérben, mint háttérzene.

0: 21 néhány év a szép emlékű Szabadkai Rádióban. Ma is van magyar nyelvű rádió itt Szabadkán, de nem az, ami egykor volt.
1: Igen, ezért nem vagyok én ott. Annak idején, amikor oda kerültem a Szabadkai Rádióba, akkor először a Szívküldit vezettem.
0: Ez egy kívánságműsor volt.
1: Igen, minden vasárnap délután. És amikor én nekem azt mondta Marika, hogy na most már vezethetek tematikus műsort is. A pénteki délutáni nagy műsor az volt a csúcs, a piknik, amelyikben még azt is megkaptam tőle, hogy egy rovatot is kitalálhatok. Hát mondom, akkor én egy olyan rovatot szeretnék készíteni, ami a magyarok történelmével foglalkozik. Még címet is adtam a rovatnak, hogy Eleink. És én éveken keresztül szépen sorban a honfoglalástól kezdve a magyarok történelméről meséltem az embereknek körülbelül másfél órában. Persze zeneszámokkal, nyereményjátékok, mindenféle délutáni szórakoztató műsor, és nagyon-nagyon élveztem. Hatalmas fölkészülés volt, az összkirályunkat megismertük, és a hallgatóktól azután nagyon sokszor hallottam azt a visszajelzést, hogy szeretjük hallgatni, hát ezt mi nem tanultuk, hát mondom, épp azért is találtam én ezt ki. Apósomtól hallottam én rengeteget történelmi dolgot. Ő kőműves volt, és amikor ezt a szobát is, ahol most ülünk, amikor mit vakoltuk és készítettük elő, csináltuk, javítottuk, ő akkor mesélt engem is, akkor azt mondta, hogy édesfiam, tudod te, hogy hány magyar királyunk volt? Hát mondom, nem tudom, apa. Azt mondja, hogy hát nagyon könnyű megjegyezni, 56. Akarsz róluk hallani? És amíg ő vakolt, én nekem elkezdte Szent Istvántól kezdve végig imádta a történelmet.
0: Hihetetlen, egy kőműves ember.
1: Egy kőműves ember. A kis ujjában volt a történelem. És én akkor megadatott az a lehetőség, ahogy József Attila mondta, hogy a népemet tanítani. Nagyon élveztem. Nagyon sok szeretetet kaptunk.
0: És hogy történt az, hogy nemzeti ünnepeinkén, március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án Németh Dy Imre vezeti a központi ünnepségeket itt Szabadkán.
1: 2003-4 környékén indult ez a dolog el. Többször is fölléptem én ezeken a rendezvényeken, még előbb is, de mint versmondó. És akkor fölkértek, itt a szöveg, tessék, vezessem a műsort, és ott ragadtam. De ez is arról szól, hogy az embernek lehetősége van arra, hogy adjon.
0: Ennyi helyen helytállni, aztán hazajönni. Itt van a két gyerek és a feleség, a család.
1: Én nekem megadatott, és tényleg ezt a Jóistennek nagyon szépen megköszönöm, hogy van egy olyan feleségem, aki mindenben segített. Rengeteg türelmet kaptam tőle, mert végigcsinálni egy magiszteri munkát, azután egy doktori disszertációt elkészíteni, ott állt mögöttem és csak türelmesen várt, hogy én azt megcsináljam. Sok éves munka volt ez természetesen. Ami pedig a két gyermekemet illeti, fölnőtt emberek, a fiam ő Budapesten egy termikával, klíma, fűtés, hűtés felfoglalkozó cégben a szakmájában dolgozik, ő különben domotikai szakmérnök, most már két diplomával van, villamosság, informatika és épületgépészet egyben. Na ez a domotika. Az okos házak tudománya. A lányom, ő pedig most szerzi a negyedik diplomáját már Marosvásárhelyen, a rendezői mesterdiplomát, Budapesten befejezte az ELTE-t, ott kapta meg az alapokat, azután elment Marosvásárhelyre, párhuzamosan befejezte a drámaírói mesterszakot és a rendezői alapszakot, és most fejezi a rendezői mesterszakot. És a legnagyobb büszkeségem az az, hogy május 15-én az első ősbemutatója profi színházban, kőszínházban, a Szabadkai Népszínházban megtörtént, ahol ő is rendezte meg saját drámáját, és hogy ott lehettünk a párommal, álló vastapssal. Köszönte meg a közönség ezt.
0: Ilyenkor másként dobog az ember szíve.
1: Hát ilyenkor, hogy a székely véreink mondják, ilyenkor megnől az embernek szíve. Talán ezért születtem én a világra. Nem csak, hogy otthon legyek benne, hanem azért, hogy lehetőséget adjak, hogy egy ember, akit a Jóisten arra teremtett, hogy a magyarságnak, a magyar nemzetnek úgy drámaíróként, mint rendezőként valami nagyot adjon. Nekem kellett ezt fölnevelnem az én Zsuzsimmal, ezt az embert. És ha ezt a munkánkat elvégeztük, akkor én remélem, hogy a Jóisten egy hatalmas pluszt húzott be most ott a nevem alá, meg az ő neve alá is.
0: Én ezt gratulálok, és adjon az Isten erőt, egészségét a család mindegyik tagjának.
1: Ha már a családot említettük, Leonard Cohen. Azért nagyon a szívem csücske most ebben a pillanatban, mert nemrég, amikor már a lányom ugye a drámáját megírta, és készült a próba folyamatra a színházban. Nagyon ideges volt, nagyon izgult profi színészekkel, egy GRD Herminával, egy Csernik Árpáddal, egy Pámer Csillával. Hú, azt mondja, atya úristen, apám, hát ez most mi lesz itt? Mondom, édes gyerekem, csak te add azt, ami benned van, majd meglátod, hogy a színészek is becsülni fognak. Akkor föltételmes ezt a zeneszámot. Ezt a számot, amikor hallgattuk, könyvbe lábadt a szemünk, és fölkeltünk és táncoltunk rá, ez egy óriási élmény.

0: Németh Imre a visegrádi Szent György lovagrend szabadkai priorjaként is teszi a dolgát.
1: Itt van külön aláhúzva háromszor, hogy adni. Hagyomány ápoláson kívül az alapvető tevékenységünk az, ami az eredeti is volt annak idején a megalapításkor. Éppen 3,5 héttel ezelőtt Visegrádon ünnepeltünk meg a 700. évfordulóját a megalapításnak, mert 1326-2026, az pedig az elesettek és a szegény sorsúak és a bajba jutottak segítése. Tesszük a dolgunkat, lehetőségünk van rá, a közjó oltárára letesszük, amit csak tudunk.
0: Szolgálja a közösséget évtizedek óta, a közelmúltban kiérdemelte a magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
1: Úgy érzékelem, mint a jóisten bólintását arra a kérdésemre, hogy édes Istenem, meg vagy elégedve azzal, ahogy én végzem a dolgomt, amivel megbíztál. Remélem, hogy ez egy bólintás.
0: Itt is most milyennek látja a magyar közösség helyzetét?
1: Hogy jól kapaszkodunk-e, az ki fog derülni. A lényeg az az, hogy kapaszkodunk a rögbe. Ez a nemzet annyi zivatart, vihart átélt, és mi még mindig itt vagyunk. Nem tűntünk el, mint az avarok. Átélve ezt az 1100 évet, amióta ide költözködtek a mi őseink, én remélem a legjobbakat, hogy a magyarok istene fölöttünk tartja a kezét, és bármelyik pillanatban mi boldogasszony anyánkhoz, a szűzanyához imádkozhatunk, hogy vigyázzon reánk. Ide kellene most egy zeneszám, és ez a zeneszám pedig akkor legyen az orán. Kell ott fenn egy ország.

0: Vendégem Németh Imre, Orszabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priória volt, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. A felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgető társ Ternovác István. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A Magyarország elleni hetes cikkely lezárásáról is egyeztetett az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. Következnek a részletek. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, amelynek értelmében az állam elvesztette területének csaknem kétharmadát, és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. Illés Anna összefoglalója.
3: Miniszterelnök úr, Haslinger Richard alezredes, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes

0: Magyarban.
1: A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára és használhassa anyanyelvét. Magyar Péter hangsúlyozta, az erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben.
0: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
1: Sólyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából arról írt, a magyarokat határon innen és túl összeköti az ezer éven is túlnyúló történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közösen vallott értékek. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá. Az ország így elvesztette területének csaknem kétharmadát és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából országszerte is Külhonban is tartottak megemlékezéseket. Nyíregyházán a Nemzeti Összetartozás emlékművénél volt a központi program. Holmár Zoltán történész arról beszélt, hogy a környékre milyen hatással volt a határok átrajzolása.
2: Szabolcs vármegye is vesztett 3 települést, de a legdrasztikusabb határmegállapítás követően, hogy a Szatmár vármegye több mint a felét elvesztette, román fennhatóság alá került, köztük Szatmár Németével és Nagy Károlya. Bereg vármegye jelentős része idegen fennhatóság alá került.
1: Sátoralja új helyen a Rákóczi Szövetség által szervezett rendezvényen 1000 kárpát-medencei középiskolás gyűlt össze.
3: Szerintem nagyon fontos ez a nap, mert így összegyűltünk egy csomó helyről, egy csomó országból, külföldről, nem csak Magyarországról vannak itten, megismerhetünk új embereket, mindenkinek vannak más szokásai azt is.
1: Csáki Csongor a szövetség elnöke köszöntőjében azt mondta, a Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csak a veszteségekről, hanem a megmaradásról is szól.
4: Ezek a fiatalok, ezek a lányok és fiúk a garanciája annak, hogy azokon a települések, ahonnét ők érkeztek, ott akár 70-80-90 év múlva is lesznek, akik majd magyarul fognak beszélni, akik továbbadják és tovább viszik ezt a kultúrát.
1: Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy a békediktátum évfordulóját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítja.
5: A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta a Fidesz frakció szóvivője. Hegedűs Barbara azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hozzátette, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy megtartsa az önrendelkezését és megvédje magát a káros döntésektől.
6: Megmutatja azt is, hogy mennyire erős a magyar nemzet, mert a határok nem választhatnak el minket. És bármilyen nehézségekkel nézünk szemben, a világpolitika viharai bármilyen tragikus eseményeket hoznak, mi mindig összetartozunk.
5: A Nemzeti Összetartozás napja arról szól, hogy a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze. Valamint arról, hogy a magyar nemzet a legnehezebb történelmi helyzetekben is képes volt megmaradni, hangsúlyozta a KDNP alelnöke. Latorcai Csaba a közösségi oldalán úgy fogalmazott, tisztelettel fejet hajtunk elődeink előtt, és megerősítjük, felelősséggel tartozunk minden magyarért, éljen bárhol a világban. Sepsi Szent György összes templomában egyszerre szólaltak meg a harangok este 17:30-kor, arra emlékeztetve, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot. A megemlékezés középpontjában a határokon átívelő magyar egység állt. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke azt mondta, soha nem szabad elfelejteni Trianont, és soha nem szabad feladni a mindennapok küzdelmeit.
7: Ez egy gyásznap, viszont beszélni kell nem csak a múltról, nem csak arról, hogy mi történt, hanem arról, hogy hogyan lehet ezt a csodálatos nagy nemzetet újra egyesíteni. Itt a Kárpát-medencében hogyan tudunk majd újra egy erős nemzetté válni.
5: Megkezdődött az uniós csatlakozásról szóló tárgyalás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Magyar Péter kormánya ugyanis a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadálya tárgyalások megkezdése.

0: Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
1: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
0: A külhoni románokkal tartott kapcsolatokért felelős elnöki tanácsadót bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán román államfő. Eugene Tomák, EP képviselő, egy jobboldali párt elnöke, amely 2020 óta nem jutott be a bukaresti parlamentbe. Az elnök egy szakértői kormány megalakítására kérte fel, miután a parlamenti pártok közötti feszültségek ellehetetlenítették egy kormánykoalíció létrehozását. Részletek Bukarestből, Baranyi Lászlótól.
2: Jobboldali pártja már nem politikai tényező, de pártelnöki tapasztalata segítheti őt most abban, hogy támogatást keressen és találjon is az egymással hadilábon álló román pártok között. Az elnök és a kormányfő jelölt is azt ígérte, hogy nyugatbarát, az ország pénzügyi stabilitását és szövetségesi elkötelezettségeit prioritásként kezelő kormányt akarnak. A mai bejelentést azonban nem előzte meg koalíciós szerződés aláírása. A parlamenti pártok a javasolt programtól és a miniszterek névsorától tették függővé, hogy támogatni fogják-e a Tomák kabinet beiktatását. Mivel szakértői kormány alakul, abban vélhetően az RMDS-nek sem lesznek már miniszterei. A miniszterelnök jelöltnek 10 napon belül kell bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a kormány névsora és programja számára.
0: Időjárás jelentés. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika. Hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Só Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszonthallásra!
3: Műsor ajánlott.
4: Válaszutak rólunk szól.
5: Válaszutak minden pénteken.
6: Amikor felnőttek leszünk.
7: Az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
8: Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok.
9: Mitől lesz valakiből felnőtt? Érzelmileg vagy tettekben mérhető az érettség? Mit remélünk, és mi az, amit valóban megkapunk akkor, ha felnőttek leszünk?
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
11: Modern kori rabszolgaság.
12: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
11: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
13: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
11: Ami visszaterel az életbe.
14: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
11: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
3: Esti mese.
10: Kedves gyerekek! Aurelio M. Espinosa a Csodatévő furúja című meséjét Somogyvári Rudolf mondja el.

Volt egyszer egy embernek három fia. A két nagyobbik folyton csúfolta a kisebbiket, mert ennek nehezebben fogott a feje, mint az övék. Egyszer aztán így szólt az apa. Nagy mi haszna ez a fiú, legyen pásztor belőle, ha már másra nem jó. Így aztán pásztor lett a legkisebb fiú. Egy álló esztendeig őrizte már a juhokat, amikor egy nap találkozott egy öreg asszonnyal. Megszólította az anyóka a fiút. Mit tévő vagy itt, kedves fiam, a birkákat őrzöd? Bizony, anyókám, felelte a fiú, ebből is láthatod, hogy bátyáim nem szívelnek engem, és azt is láthatod ebből, hogy az apám úgy vélekedik, hogy pásztorkodásnál egyébre nem vagyok való. Aztán hogy megy a sorod? Jó embere a gazdád, és ad-e eleget enned? Tudakolta tovább az anyóka. Nem panaszkodhatom, felelte a fiú, jó ember a gazdám, és nem éhezem nála. Akkor hát nem is kívánsz magadnak semmit, szólt az öreg asszony. Szeretnék egy furuját. Az anyóka egy furuját adott a fiúnak, és azzal már ment is az útjára. Alig, hogy eltűnt az öreg asszony, a pásztor a szájához emelte a furuját, belefújt, és lám, a juhok egyszeriben táncra perdültek. A fiú mindegyre csak fújt a furujáját, a sok juh és kecske pedig járta, ahogy bírta. És ez így ment napról napra. A pásztor csak fújta, a birkák és kecskék meg addig táncoltak, amíg el nem terültek a földön, négy lábukat kinyújtva, hogy kiszuszogják magukat. Mégis a pásztorfiú állatai szépen gömbölyödtek. Látta a többi pásztor, hogy a fiú nyája szemlátomást hízik, így tűnődtek. Ugyan mit talált ki ez a legény, hogy ilyen jó húsban vannak a juhai meg kecskéi? Meglesték azután a pásztorok, hogyan táncoltatja a furujás fiú a nyájat. Elmentek hát a gazdához, és elmondták neki, hogy a pásztor furujázik az állatoknak, és együtt táncol velük. De a gazda nem akarta hinni a dolgot. Kapta magát, és kiment a legelőre, hogy saját szemével lássa, mit művel ez a fiú. Meglátta a pásztort, és ráköszönt. Jó reggelt, fiú! Miért nyújtózik a füvön valamennyi birka? Pihennek, mondta a fiú. Szóval igaz, hogy a juhaim táncolnak? Igaz bizony, gazduram, ha furujázom, rögtön táncra kerekednek. Hadd lássam, szólt a gazda. A fiú megszólaltatta a furuját, és a kicsiny juhok, kecskék és gödöjék örömükben tüstén táncolni kezdtek. A pásztor maga is legényesen aprózta. Egyre vadabbul furujázott a fiú, egyre szilajabban táncolt a nyáj. Jó kedvében a gazda is velük járta, úgy, hogy a végén ahányan csak voltak, mind táncoltak, a gazda, a pásztor, a juhok, a kecskék. És mind veszettebbül fújta a fiú, mind veszettebbül forgott a gazda meg a nyáj. Végül is a fiú megelégelte a mulatságot, pihegve elterült a földön, példáját követték a juhok, a kecskék és a gazda. Amikor hazament a gazda, otthon mindent elmondott a feleségének, de az asszony így szólt, ugyan ne tarts engem bolondá, kilátott már valaha olyant, hogy juhok és kecskék táncoljanak. Ha nem hiszed, menj oda magad, majd elhiszed a saját szemednek. Mikor ez a fiú furujázik, senki sem állja meg tánc nélkül. De hiába erősködött az asszony, csak ezt hajtogatta. Hát hinni ugyan nem hiszem, de nem bánom, oda megyek és megnézem, mi van a dologban. Elindult a pásztorhoz meg a nyájához. Amikor odaért, megkérte a pásztort, szólaltassa meg újból a furuját. A fiú furujázni kezdett, a juhok és kecskék pedig egyszeriben megint táncra perdültek, és mind veszettebbül fújta a fiú, mind veszettebbül táncoltak a juhok és kecskék. Amikor az asszonyság ezt látta, ő sem állhatta meg, táncra perdült ő is. Mind vadabbul szólt a furuja, mind szilajabban táncolt az asszony meg a nyáj. Így járták a táncot, míg csak a pásztor meg nem elégelte mulatságot, és akkor mind elnyújtóztak, hogy kiszuszogják magukat. A gazdasszony, a pásztor, a juhok, a kecskék. Amikor pedig az asszony összeszedte magát, hazatért. Otthon megkérdezte tőle az ura. Na, mit láttál? Táncoltak-e a juhok? Meghiszem azt, a kecskék nem különben, én meg velük, felelte az asszony. Ha ez a pásztorfiú furujázik, minden teremtett léleknek táncolnia kell. Megmondtam neked előre, felelte a gazda. Aztán megegyezett a feleségével, hogy jobb lesz, ha elbocsátják a pásztort, aki minden teremtett lelket megtáncoltat. Úgy is lett. De alig ment el a fiú, a kicsiny juhok és kecskék néhány nap múlva bánatukban sorra elhultak,
mert nem hívta őket többé táncba a szép furulyoszó. A fiú pedig hazament az édesapjához. És mikor elmesélte, mi történt vele, a két bátyja megint kicsúfolta, apja pedig így szólt. Mondtam, hogy mi haszna, fiú, ez. Jobb lesz, ha itthon maradt, ti pedig eljártok hazulról dolgozni, pénzt keresni. Másnap be is küldte az apa legidősebb fiát a faluba almát eladni. Útközben a fiú egy öreg anyókával találkozott, aki ráköszönt. Mit viszel a vásárra? A fiú pedig így felelt. Patkányt árulok. Az öreg asszony erre így szólt. Hát jó, akkor változzék igazán patkánnyá, ami a kosárban van. Amikor a fiú a faluba ért, és elő akarta szedni az almákat, hogy eladja őket, csupa patkány bújt ki a kosárból. Mind több és több patkány ugrott elő, amíg csak az egész falut el nem özönlötték. Feldühödtek emiatt a falubeliek, derekasan elpáholták a fiút, ez meg elfutott. Másnap az apa középső fiát küldte a faluba, hogy eladja a kertjükben termett narancsot. Az úton ő is találkozott az öreg anyókával, és ez megszólította. Jó napot, mit viszel a vásárra? A fiú pedig így felelt. Madarat. Az öreg asszony ezt mondta. Hát jó, legyen igazán madár a kosaratban, de sok. Amikor a fiú a faluba ért, és felnyitotta a narancsos kosár fedelét, egész sereg madár röppent ki belőle, és nem is volt a kosárban semmi egyéb. Elszontyolodva üres kézzel ment haza a fiú. Ekkor a legkisebb fiú így szólt az apjukhoz. Édesapám, most már én szeretnék a faluba menni. Küldjön kent engem oda, majd meglátja, milyen szerencsével járok. A két bátyja nagyot hahotázott, és így szólt. Erhegy már, te dögfilkó, ugyan mit tudnál te végezni ott, ahol mi ketten pórul jártunk? Te tízszeresen pórul jársz majd. De az apa hajlott a legkisebb fiú szavára, és elbocsátotta hazúról egy teli kosár szőlővel, hogy adja el a faluban. Útközben a legkisebb fiú is találkozott az öreg anyókával, és ez így szólt hozzá. Mit viszel a vásárra? Szőlőt, felelte a fiú. Akarsz-e belőle kóstolót? Nem, köszönöm, válaszolt az anyóka. Te mérdek szőlőt fogsz eladni. És a fiú bement a faluba, hogy eladja a szőlőt. De minél többet adott el belőle, annál több volt a kosarában, és egyre több és több szőlőt adott el, míg végül sok-sok zacskót teletömött pénzzel, és vitte haza az apjának. Az úton hazamenet belefújt a furujájába, erre újra megjelent előtte az öreg asszony, és így szólt hozzá. Ne furujázz, édes fiam, míg haza nem értél. Mikor a fiú hazaért, elébe jött az apja meg a két bátyja. Mondja az apja, biztosan baj történt megint, ez a tökfilkó alig, hanem valami újabb galibát csinált. A fiú belépett a szobába, és megszólalt. Sok tallért hozok, édesapám, olyan sokat, hogy csak üggyel bajjal tudtam belegyömöszölni a kosárba, de ezekben a zacskókban még több pénzt hozok. Ezeket is olyan degeszre tömtem, hogy szép szerével bajosan tudom kiszedni. Az apja erre megkérdezte. Hát akkor mit évők legyünk, hogy a pénz előkerüljön a zacskóból és a kosárból? Ne törje azon a fejét, édesapám, felelte a legkisebb fiú. Mindjárt meglátja, mi lesz. Azzal belefújt a furujába, és azon nyomban táncra perdültek a tallérok és garasok, és táncolva perdültek ki a kosárból, zacskókból. A fiú pedig furujázott, amíg minden pénz ki nem huppant az asztalra. Ekkor látták csak, milyen gazdagok lettek. Most már a bátyai is jobb szívvel voltak a fiúhoz, apja pedig így szólt. Ebből a pénzből házat építünk magunknak. Meg is tették, és a ház nagyon szép lett. Csodaszép. Tehát minden pénzük ráment, megint csak töprengeni kezdett az apa. Most aztán mindnyájan útnak indulhatunk, majd meglátjuk, hogyan boldogulunk a nagyvilágban. A két nagyobbik fiú külön indult el, mert ők nem bíztak senkiben, de a legkisebb fiú az apjával együtt vágott neki az útnak másfelé, mint bátyjai. A legkisebb fiú és az apa sok falut útba ejtett. Olajat árultak. Minden olajukon túlottak, és az árából tojást vettek. A legkisebb fiú úgy örült a jó vásárnak, hogy édesapjához fordult. Apám, mondta, most, hogy már minden olajat eladtunk, és ennyi tojást vehettünk az árán, örömömben megint furujázni szeretnék. És már fújni is kezdte a furuját.
Erre a tojások egyszeriben táncra perdültek a kosarakban, de az apa felkiáltott: az ég szerelmére, fiam, ne furuljázz! Nem látod, hogy a tojások táncolnak, és hamarosan mind eltörik? Ne gondoljon ezzel, édesapám, felelte a fiú. Tovább szólt a furúja, a tojások pedig folytatták táncokat a kosarakban, és mind veszettebbül fújta a fiú, és mind szilajabban táncoltak a tojások, míg végül az apa és a fiú is táncra kerekedett. Így táncoltak mindannyian, az apa, a fiú, a tojások a kosarakban, amíg csak a fiú meg nem elégelte mulatságot. Hamarosan hazamentek, olyan temérdek tojás volt a kosarakban, hogy ki sem tudták szedni valamennyit. Az apa megszólalt: most mit évők legyünk, hogyan szedjük ki a kosárból ezt a sok tojást? A fiú erre szájához emelte a csodatévő furúját, és iziben kiszökkentek a tojások a kosarakból, egy darab sem maradt bennük. A fiú pedig csak ennyit mondott: ebből majd csak eléldegélünk. Újra útnak indultak, és eladták a tojásokat, de minél többet adtak el, annál többet szedhettek ki a kosarakból, így aztán újra meggazdagodtak. Nem sokára hazatért a két nagyobbik fiú is, de egy árva garas nem sok, annyi sem volt a zsebükben. Szegényebbek voltak, mint valaha, de mert nem voltak jó szívvel öccsükhöz, elvették tőle a furuját. Csak hogy a legkisebb fiúnak nem is volt többé szüksége rá, hiszen most már gazdagok voltak, ő is, édesapja is. A két nagyobbik fiú gyorsan elinalt a furujával, és azt gondolta: most már ők is hamarosan megszedik magukat. De bizony rosszul számítottak. A furúja csak a legkisebb fiú kezében művelt csodát, senki másnak nem hozott szerencsét.

Aurelio M. Espinosa a Csodatévő furúja című meséjét Gáspár Endre fordításában Somogyvári Rudolf mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1969-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.

0: van a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója. Nekünk, magyaroknak ez a nap a nemzeti összetartozás napja. Juhász Gyula Trianon című versét Domokos László mondja el.
1: Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig. Mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy amilyenk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel. Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a milyenk volt legszebb koszorúja Európának, Kárpátok éke, és milyenk volt a legszebb kék szalag az Adriának gyöngyös párta dísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a milyenk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma, napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledni, hogy Verecke útján jött e hazába a honfoglaló nép, és kifeledni, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet. Út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsósban is kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját, s lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind, mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján magyarok, testvéreim ti szerencsétlen átkos rossz csillag alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdet is elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig. Mindig gondoljunk rá.

0: Juhász Gyula Trianon című versét Domokos László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Pór István és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Geréb Krisztina székelyudvarhelyi tudósítót hallják.
2: Nagyapám hadifogoly volt, őt az oroszok hurcolták el. A románok pálfordulása a II. Világháborúban mély gyűlöletet generált irántuk, és így történt, hogy nagyapám a sárga színt sem szenvedhette, hiszen a román zászlóban olyan is van. Én úgy nőttem fel, hogy gyűlöltük az oroszokat, a románokat, a franciákat, hiszen utóbbiak tehettek az egész Trianonért. Így aztán egy szó sem esett június 4-éről, hiszen arra emlékezni sem jó. Gyerekkoromban nem is ismertem ezt a dátumot. Orvos Tóth Noémi azt mondja, a gyűlölet ellen tenni kell. Ez nem választás, hanem kötelesség kérdése. Egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ahogyan a testnek is szüksége van jól működő immunrendszerre, úgy a társadalomnak is ki kell alakítani a saját védelmi rendszerét a gyűlölet ellen. Eddig tart az idézet. Bár erőszakkal megváltoztatták a határokat annak idején, ma mégis egységes magyar nemzetről beszélünk a Madarasi Hargitán és a Vereckei Hágón is. Nem tudunk persze eltekinteni attól, hogy másképp szocializálódtunk. Mi húsgombóc csorbán, zakuszkán és a Mihályellá rajzfilmen nőttünk fel a határ másik oldalán. Lehet, hogy emiatt is előfordul, amikor úgy érezzük, bár ugyanazt a magyar nyelvet beszéljük, mintha egy-egy szó nem ugyanazt jelenteni a határ mind két oldalán. Ám ilyen egy házasságon belül is előfordul az ajtó két oldalán. Talán ha tanulunk belőle, kicsit gazdagabbak leszünk tőle. És így a 21. századi székelyudvarhelyen felszabadító érzésekkel tekinthetünk arra a kis csoportosulásra, akik a nyár elejé dátumon harangszóval emlékeznek a dátumra, amely mára annyi mindent hordoz.
1: A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban.
3: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Papvári Elemérnétől, a Magyar Hiszek egy megalkotójától származik. Június 4-én a trianoni békediktátumra emlékezve idézzük fel sorait. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. E sorok egy nemzet sorsának legsötétebb óráiban születtek. Papvári Elemérné verse nem politikai jelszó volt, hanem hitvallás. Kapaszkodó egy szétszakított ország és egy megrendített közösség számára. A hit Istenben, a hazában és az örök igazságban azt fejezte ki, hogy a magyarság nem mond le önmagáról, még akkor sem, amikor minden ellene szól. A hiszek egy ereje abban rejlik, hogy a reményt erkölcsi kötelességgé emeli. Megmaradni, emlékezni és hinni a jövőben. Ez a vers olyan igazságot mondott ki, amelyet a román hatalom nem tűrt. Papvári Elemérnét ezért a hitvallásért kivégezték. Halála figyelmeztetés és példa egyszerre. A kimondott igazságnak ára lehet, de elhallgatni soha nem szabad. A hiszek egy így nem csak ima, hanem vérrel megpecsételt tanúságtétel a magyarság megmaradása mellett.
4: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
6: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
7: Ez a fajta figyelem, ami az akkori Kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni.
6: Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei Régi Művésztelep. A centenárium alkalmából a Művészet Malom 3 épületszárnyában egy egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. Hogyan változtatta meg a történelem a telep sorsát, milyen rejtélyeket őriz egy korabeli archív fotó, és hogyan él tovább a kert különös varázsa a műtermek falai között? Tartsanak velünk!
5: 100 éve történt. Új világrend születik.
6: Szentendre új élete, a trianoni határokkal Nagybánya is elszakadt.
7: Azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között.
6: Változások időszaka. Ha az egyik ajtó bezáródik, kinyílhat egy másik.
8: A várost gazdaggá tevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
5: 100 éve történt.
6: A szentendrei művésztelepet bemutató kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa.
7: Ez is a kiállítás koncepciója, hogy itt egybefogad minket az a 8 alapító, akik 1926-ban megalapították a Szentendrei Művésztelepet, és az egy archív fotó, aminek a jelentőségét nem tudom hangsúlyozni, hogy hogy maradt meg, kinek a birtokában, ki készítette a fotót, de sikerült úgy digitalizálni, hogy ilyen nagyméretű, embernagyságú fotók legyenek, akik fogadnak minket szimbolikusan, és a kiállítás grafikus Hajtó Gábor tervező grafikussal kitaláltuk, hogy mindegyik figurát külön kivágunk, és elhelyezzük a kiállításban, és szimbolikusan ők kísérnek minket.
9: Rozgonyi László volt, aki fogadott minket, ugye, tehát, hogy beléptünk az előcsarnokba.
7: Nagyon jó megjelenése volt, egy magas, pakonbartos, jóképű férfi volt, állítólag bomlottak érte a nők, de állítólag ő sokkal visszahúzódóbb és szerényebb volt, és aki pedig szemből fogadott minket, az Jeges Ernő, akinek nagyon jó fellépése volt, nagyon jó tárgyalókészsége, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon jó kapcsolatot tudtak létesíteni akkor a fogadó polgármesterrel, dr. Starzsinszky Lászlóval.
9: Hogyha nem lett volna nagy háború, nem lett volna, nyilván az ember ilyenekbe bele gondol, akkor valószínű, hogy a Szentendrei Művésztelep élete is másként alakul, lehet, hogy nincs is, mert hogy akkor Nagybánya az ugyanúgy Magyarország része maradt volna, Szentendre akkor jóval szegényebb lett volna ön szerint?
7: Történészként mi nem szeretünk találgatni, hogy mi lett volna, ha...
9: Van, aki meg nagyon szeret.
7: Van, aki meg szeret, igen, múltkor én is hallgattam egy ilyen beszélgetést, viszont egyet tudni kell, hogy ez a trianoni békediktátum, ez nem csak az ország sorsát írta át, és nem csak a nagybányai művésztelepnek a jelentős, mert ugye országhatáron kívülre kerül Nagybánya, de visszatérve az alapítókra, itt nagyon sokan még a világháború ideje alatt kezdik el a főiskolai tanulmányaikat. Közülük többen, tehát például a Pándi Lajos vagy a Bánoszki Miklóst elszólít a katonai szolgálat. Amikor visszatér például Pándi Lajos a frontról, már a tanára, a mestere, Ferenczi Károly halott. Picit már törést okoz az ő pályakezdésükben, ami aztán majd befolyásolja a művészeti eszméiket.
9: Ők 8-an amúgy Nagybányán mindannyian jártak, járhattak?
7: Nem mindegyikük járt Nagybányán, viszont nagyon kötötte őket Nagybányához az, hogy amikor ők a főiskolára járnak, akkor már nagybányai mesterek tanítanak. Tehát már ugye tanít 17-ig Ferenczi Károly, már ott van Réti István, aki majd át fogja venni a Ferenczi Károly tanítványait, és ott van Iványi Grünwald Béla, és mind a hármuk valamilyen módon szerepet fog játszani az ő történetükben, mert a Réti István is támogatja, sőt jelen van a Szentendrei Művésztelep első kiállításain, illetve azon a városi ünnepségeken, ahol mégiscsak úgy beszélnek a Szentendrei Művésztelepről, hogy az meg pótolni fogja a Nagybányai Művésztelepet. És az Iványi Grünwald Béla pedig az 1928-ban létrehozott Szentendrei Festők Társaságának az elnöki tisztjét ellátja egészen 1940-ig.
9: Miért éppen Szentendre? Azért, mert hogy a természeti érték az itt van, nagyon szem előtt, meg azért is, mert hogy közel volt a fővároshoz.
7: Nagyon prózai oka van az egésznek, tehát így utólag mindegyik...
9: Akkor egyik se, amit mondtam.
7: Igazából a véletlen. A véletlen, mert akkor még nem értékelték úgy a városnak a történetiségét, az itt maradt építészeti örökséget, mint egy picivel később. Egy nagyon egyszerű dolog volt, ugyanis a képzőművészeti főiskolán volt egy reform, hogy megváltoztatták az oktatást a nagybányai művészet elvei alapján. Tehát megszüntették például a gipsz szobroknak a másolását, és aktok után, a természet után kellett festeni. Bevezették a kötelező nyári művésztelepi gyakorlatokat. Valamennyien járnak ezekre a főiskolai nyári művésztelepekre.
9: Klebersbergi kultúrpolitika amúgy nagy támogatója volt a művésztelepeknek?
7: Amikor a Szentendrei Művésztelep alapítás egyáltalán szóba jön, akkor nagyon nagy figyelemmel kíséri az akkori kultúrpolitika és a sajtó is ennek a művésztelepnek a létrejöttét, mert azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között. De ugyanakkor viszont ez a fajta figyelem, ami az akkori kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei Művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni. Viszont ami még nagyon fontos ennek a művésztelep alapításnak a sikerében, hogy itt volt egy elképesztő nyitott szellemű, vállalkozó kedvű polgármester, a dr. Starzsinszky László.
9: Ez sokat jelentett, ugye?
7: Nagyon sokat. Viszont maguk az alapítók is elképesztően jól tudták a saját érdekeiket képviselni. Hivatalosan is intézték a művésztelep ügyeit. És 1951-ig működött ez a társaság, és utána tulajdonképpen átkerül az állami kezelésbe a művésztelep. És innentől fogva egy picit függenek attól a művészek, hogy milyen döntés születik.
9: A művésztelep 100 évéről szóló kiállításban arról is képet kap a látogató, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt ez a Szentendre, hogy nézett ki.
7: Igen.
9: Hiszen ezek az emberek nagyon szerettek a természetben kint festeni, és nagyon szerették ezt a tájat, nagyon szerették a szentendrei képet megmutatni.
7: Ők alapvetően tájképfestők voltak, és itt találtak egy olyan természeti környezetet, ami szorosan, szervesen összeépült a várossal. Ezen a falon például olyan képeket helyeztünk el, ahogy megfestik nem csak a környező tájat, hanem mindig a környező természetbe helyezik el a városképet. Csak egy kicsit később kezdenek bemenni azokba az apró kis szűkebb utcácskákba, aztán amit viszont újra megszeretnek, és a legkülönböző módon festik meg az itt megforduló művészek.
6: A jövő héten innen folytatjuk, most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
10: Éhezési világrekordot akar felállítani a bécsi kuplaló művész. Bécsi tudósítónk jelenti. Kedden fogja betölteni Michelli bécsi éhezőművész az üvegkaritkában koplalásának 50. napját, és akkor beírja az új világrekorddal. Teljesítménye abban válik ki minden eddigi koplalástól, hogy Michelli az üvegkaritkában könyveket olvas, leveleket ír, minden nap tornászik, és egyáltalán nem dohányzik. Ezzel be akarja bizonyítani, hogy milyen téves az az orvosi felfogás, amelyet bécsi orvosok vallanak, hogy ilyen hosszú időt csak akkor lehet koplalással kibírni, ha a test teljesen pihen és szellemi foglalkozástól is egészen tartózkodik az ember. Andrássy nem megy el a legitimista zászlóbontásra. Károly József gróf június 6-án vasárnap Székesfehérvárott beszámolót mond, amelyen több legitimista vezető személyiség részt vesz. Apponyi Albert gróf, aki jelenleg Gyöngyösapáti kastélyában pihen, még nem döntött arról, hogy részt vesz-e a fehérvári beszámolón. Andrássy Gyula kijelentette munkatársunknak, nem utazik el. Amennyiben Apponyi mégis elhatározza magát, hogy részt vesz Károly gróf beszámolóján, akkor ott értesülésünk szerint a belső béke feltételeinek megteremtéséről fog beszélni. Radnai az opera programjáról. Az Operaház igazgatói szobájában ma délben 12 órakor Radnai Miklós igazgató fogadta a Budapesti Napilapok zenekritikusait, akiknek beszámolt az idei évadról és nagyjából ismertette a jövő évi terveket. Beszámolójában az igazgató megemlítette, hogy tekintettel az ősszel történt leépítésre, számos nyugdíjazásra és elbocsátásra, az Operaház művészi munkája az idén különösen nehéz volt. Mindamellett, bár későbben kezdődött az idei évad, mint más években, 153 operát adtak elő az Operaházban. Nagyon kívánatosnak tartaná Radnai igazgató, ha végre megszűnnének az évről évre való szerződtetések, és ezen a téren is visszatérnének a békebeli állapotok.
6: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Hogyha meghalljuk Szentendre nevét, akkor leginkább a macskaköves utcák, a rengeteg turista és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. De mikor lett ilyen ez a Dunaparti kisváros? Időutazásra hívjuk most önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábbi szerb vezetésű falusias település kétségbe esetten kereste a jövőjét. Erről is mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőbe című tárlat Szilágyi Zsófia kurátor, Ferenci Múzeum.
9: Közhely, de amúgy nagyon igaz, hogy a nagyháború az nagyon sok mindent megváltoztatott. Települések életében is rengeteg változást hozott. Lehet azt mondani, hogy Szentendre életében is a háború, a 20-as évek az egy óriási változást hozott. Most ez a változás, ez talán a legjobb szó.
8: A kiállítás kapcsán is kicsit óvakodtam attól, hogy ilyen nagy ívű általánosító következtetéseket vonjak le. Pont azért, mert azt gondolom, hogy ehhez egy mélyebb kutatásra és hosszabb időre lenne szükség. Nyilvánvaló az, ami az 1918 után történt az országban, és aztán ugye a trianoni trauma az természetesen meghatározta Szentendre életét, és nyilván közvetve a város történetében a nagy törést nem feltétlenül ez az időpont jelentette, hanem ugye a 19. század végi filoxéria járvány, illetve a 20. század elejére már egyértelmű változás, hogy a várost felépítő és a várost gazdaggá tevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
9: A változás különben azt is jelenthette, például, hogyha azt nézzük, a Balatont ebben az időben kezdik ismét felfedezni, akkor például a Mátrát nyilván már nem volt olyan könnyű elmenni a tengerpartra, mint ahogy azt Trianon előtt meg lehetett tenni. A magyarországi fürdővárosok is ebben az időben, Hajdú, Szoboszló ebben az időben lendülnek fel, ebben az időben találják meg a gyógyvizet, még hogyha nem is azt keresik. Tehát Szentendrének is egy másik arca lesz érdekes.
8: Igen, ez így van, tehát ebbe a Trianon utáni vákumba, amikor ugye az ország turisztikai szemlélete arra koncentrált, hogy akkor a belföldi turizmust, a belföldi értékeket fedezzük fel, és találjuk meg azokat a helyeket, amelyekre érdemes turizmust építeni. Ez abszolút beleillik a szentendrei történetbe. Ugye mind a Duna, mind a Pilis egy olyan természeti szuperadottság, amit ekkor kezdenek el felfedezni.
9: És akkor a 20-as években lehet azt mondani, hogy már erre van egyfajta tudatos építkezés is?
8: Igen, mind a 20-as éveknek mind a két polgármestere, dr. Antolik Arnold és dr. Starzsinski László is szeretné a turizmust bevonni, fellendíteni és arra építeni. Kezdhetjük azzal, hogy parcelláznak is elkezdenek villák épülni, kezdhetjük azzal, hogy talán a közlekedés mint olyan egyre inkább középpontba kerül, és annak a fellendítését vagy megoldását tervezik, arról folyik a diskurzus, de nyilvánvalóan, és akkor most kapcsolódjunk a 100 éves művésztelephez, nyilvánvalóan Starzsinski Lászlónak az a pozitív, támogató hozzáállása, ami a városban megjelenő 8 festőművészt felkarolta, az pontosan ugyanebbe a történetbe illeszkedik, tehát ő abszolút egy ilyen PR vagy turisztikai szempontból tartotta érdekesnek és fontosnak azt, hogy legyenek itt festők, akik megfestik a várost, a város látképét és viszik a hírét a városnak.
9: Mit szóltak ehhez az itt élők, akik lehet, hogy ehhez a nyüzsgéshez, ehhez a sok emberhez, akik megjelennek itt Szentendrén, nem voltak hozzászokva?
8: Ezt nagyon nehéz rekonstruálni, nyilván vannak töredékes visszaemlékezések, valamennyit meg is jelenik a kiállításban, de ezt igazából nehéz rekonstruálni. Én azt gondolom, hogy majdnem minden esetben szoros gazdasági érdek volt az, hogy egyre több ember jött ki nyaralni, kiadták az ingatlanjaikat, akármilyen vacak ingatlanok is voltak, de mégis lehetőség volt arra, hogy egy-egy szobát, egy-egy házrészt kiadjanak. Nyilvánvalóan a vendéglősök számára ez egy pozitív változás volt, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezt a lakosság, amelyik a városban élt, és amelyik ki tudta használni ezt a lehetőséget, ők üdvözölték. Nyilvánvalóan az, aki napszámosként dolgozott a megmaradt, vagy újra éleszteni próbált szőlőben és gyümölcsösökben, őket kevésbé motiválta ez a szempont.
9: A kiállításnak az a címe, hogy vissza a jövőbe. Az 1920-as években megyünk amúgy vissza. Miért a 20-as évek jelentik a jövőt?
8: Nyilvánvalóan ez egy jó cím olyan értelemben, hogy reflektál, tehát hogy eszébe jut az embernek ugye egy ilyen film is, vagy egyáltalán egy kicsit attól, hogy ilyen paradoxon, attól mégis figyelemfelkeltő, de azt gondolom, hogy sok szempontból hasonló problémák maradtak, vagy sok szempontból mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból ugyanott tartunk, mint akkor. Tehát még mindig arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet a közlekedést fejleszteni, hogy hogyan lehet a turizmus élhető módon a városban megoldani, hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogyan lehet a városi lakosság igényeit és a turizmus igényeit összeegyeztetni. Akkor is arról volt szó, hogy a hévvel mi legyen, és most is erről van szó, akkor nyilvánvaló kicsit furcsa érzés egy kutató számára, hogy szinte szó szerint lehetne idézni azokat a pro és kontra érveket a 20-as évek napilapjaiból, vagy hetilapjaiból a 2020-as években is.
9: Van egyfajta háború előtti boldog békeidős korszak. Nyilván ott voltak mellette a nyomortelepek is, de most, hogy csak a kirakatról beszélünk, meg erről a kicsit csillogásról, villogásról, akkor talán, mint hogyha Szentendre a 20-as években jutott volna el oda, mint ami volt Nagyváradon annak idején, a Pece Parti Párizsban, ahol ott voltak a költők, írók, itt meg megjelennek majd a festők.
8: Szerintem itt több különbség van. Egyrészt Nagyvárad egy város, egy nagyváros. Szentendre ezekben az években, 10-20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagy község, hogy merre induljon el ezen az úton. Nincsen gimnáziuma, nincsenek város intézményei, ugye a kiállításban is kiemeltem, ugye a 20-as évek közepén, 23-ban, vagy 26-ban épül meg a városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy lepukkant, falu-szerű kisváros volt, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok. 20-as években nem volt városi lap se, tehát a Szentendre és vidéke pont ott ebben az időszakban éppen nem működik. Tehát,
9: ez tényleg nem Nagyvárad.
8: Úgyhogy ez nem Nagyvárad, és ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség, ami egyszerre pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet, bármi kialakuljon, nem is volt meg ehhez a polgári réteg.
9: De jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
8: Már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
6: A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
10: Jobb világítást Budapestnek követeltek a Világítási Bizottság mai ülésén. A Főváros Világítási Bizottsága ma délelőtt tartott ülésén tárgyalta a gáz és elektromos művek 1925. évi zárszámadását. A tanácskozáson Buzát János alpolgármester elnökölt. Rózsa Károly, a gázművek vezérigazgatója elmondotta, hogy a gázművek üzleti politikájának irányát a törvényhatóságnak kell megállapítani. A gázművek Kispesten is terjeszkedni akar. A háború alatt kénytelenek voltak a gázt magyar szénből előállítani, és ennek következtében az összes gázmérő 85 darab tönkrement. Ezeket mind pótolták. Sajnos Budapesten van már az egyetlen gázgyár, ahol még mindig 3500 kalóriás a gáz. A közvilágítás terén is többet kellene tenni, ám bár el kell ismernie, hogy a múlttal szemben némi haladás történt. Az nem elég, ha valaki bejelenti, hogy ez vagy az a városrész rosszul van világítva, és akkor megcsinálják, hanem részletes programot kell kidolgozni a világítás javítására. Nem engedik be Erdélybe Ravasz László püspököt. Zavarok az új erdélyi püspök Makai Sándor beiktatása körül. Az Erdélyi Egyházkerület június 19-ére tűzte ki Makai Sándornak, az újonnan választott református püspöknek a beiktatását. Az eredeti tervek szerint a beiktatást Ravasz László, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke végezte volna, de a román kormány váratlanul megtagadta a püspök beutazási engedélyének kiadását. Súlyók István királyhágó melléki püspök szintén akadályozva van a beiktatáson való megjelenésben, és így nem tudni, hogy az ünnepség hogy folyik majd le. Aradi tudósítónk jelenti. Simon János, aradi munkás, néhány hét előtt a Maros partján bestiális kegyetlenséggel megölte a feleségét. A gyilkosságot a szeretőjével, Cank Annával együtt követte el. Azóta bujdokolt, míg tegnap Temesrékáson rendőrkézre került. Aradra hozták őket. A rendőrség előtt a gyilkosságot beismerték. Simon azzal védekezett, hogy a feleséget támadta meg, s önvédelemből ütötte meg, azonban a gyilkosság nem volt szándékában.
5: Száz éve történt.
6: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban. Viszont hallásra, hamarosan hírekkel jelentkezünk.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői tegnap megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzés.

0: és sertéságazat szereplőit, Bóna Szabolcs agrárminiszter. Holnaptól Vas és Zala megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. Így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. Tovább erősödik az asszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapásnövények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22-29 fok közé melegszik majd a levegő. 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Környezetkárosítás miatt nyomoz a szegedi rendőrkapitánysága a földekre széthordott humusz szennyezettsége miatt.
3: Gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le.
2: De felhívjuk az országos főállatorvost is, mivel Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestés vírusát házi sertésekben. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rádiószínház Kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
5: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház Kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Orvosnak indult, praktizált is. Ma viszont a legjelentősebb magyar írók között tartjuk számon a 125 éve, 1901. áprilisában született Németh Lászlót. A néplélek és a női lélek jó ismerőjét, a magyarság felemelkedésére, az úgynevezett harmadik utat kijelölő, a nemzeti összetartozást és összetartást mindig és minden módon fontosnak tartó egyedi hangú alkotót. A Siroki üdülés emlékanyagából építkező Aurila Kékesremegy című kisregénye az induló íróalkotása, amely a Németh Lászlóra általában jellemző sötét tónusú, dramatikus hangvételű írásoktól gyökeresen eltér, bizonyítva az író sokoldalú tehetségét már a kezdetektől. Az MÜ-ből készült 5 részes rádiójáték első részének meghallgatása előtt beszélgetésre invitálunk kedves hallgatóinkat. Hangmérnök kollégánk Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Gró Gáspár József Attila díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, és Sete Vilmost, a hangjáték rendezőjét. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Egy idézetet is ideírt a kedves szerkesztőnk Csűrös Csilla, Németh Lászlótól való az idézet. Az Aurila Kékesre megy kalandos, játékos, ironikus nyári történet. A Napkelet munkatársai asztalánál, mint hiánycikk, méltánylást talált, még Halász Gábornak is volt rá dicsérő szava. Mint hogy a felsőgödi szomorú fűz alatt akkor már elkészült az emberi színjáték, említést téve róla kaptak rajta. Valami olvasmányos regényt vártak benne szegények. Hát először talán

0: Helyezzük el ezért ezt az írást az életműben, mert hát Németh Lászlót nagyon sokan ismerik, de nem biztos, hogy ezt a művet ismeri bárki is ma már.
1: Nem biztos, mert Németh László maga is azt nyilatkozta, hogy nem a novella volt az élete meghatározó műfaja. Utólag leginkább az esszéit tartjuk sokra, és ezek a legmaradandóbb művek, azután a regények, vagy más olvasó réteg számára a regények az elsők, és szegény novellák azok a harmadik helyre jutnak.
0: És hol vannak a színdarabok?
1: Azok nagyon vegyesek.
0: Na de az Aurél egyébként meg kis regény, bocsánat, igen, hogy egy belevágtam
1: igen,
0: a szavába.
1: És a versek, igen, amiket Németh László a szakmával ellentétben sokkal többre tartott, mint az olvasók. Úgyhogy ez egy súlyos félreértése volt, én mindig csodálkozom is, mert a versek bizony nem jók. A novellák egyébként jók, csak nincs belőlük sok, és azoknak a színvonala is hullámzik, de azért mindegyik kiváló. Ilyen szempontból a mai olvasónak, hallgatónak, nézőnek sokkal nagyobb a kilengése a színműveknek. Ezért mondtam, hogy a harmadik hely, noha terjedelemben nyilvánvaló színműveknek a rendkívül nagy száma. Nos, ez az Auréra kékesre megy. Ez egy egész különös képződménye a Németh László életműnek, nincs nagyon hasonló hozzá. Mindegyik a maga módján komolyabb, bár ennek a komolysága is elég súlyosnak mondható, azt gondolom róla, mert tulajdonképpen egy borzasztó kiábrándító történet. Hozzátéve egyébként, hogy a világa az nagyon erősen kötődik a 20-as évekéhez, amikor a trianoni végzetes döntés után a magyar társadalom megrendült, a korábbi biztosnak gondolt vagyonok elúsztak, akár a hadikölcsönnel, akár másként. Tehát a közérzet, Németh László is, és az ábrázolt világnak a közérzete is azért elég rémítő. És ez ennek a novellának a témájába is beépül, hiszen egy lecsúszott család, egy nagyjövedelmű, korábban nagyjövedelmű lecsúszott család, özvegy édesanyja próbálja, hogy úgy mondjam, elsózni a kislányát egy jó partiba. Most a történet persze ismerős, akár Mikszáttól, Jókaitól, akárkitől, Herceg Ferenctől, Gyurkovics fiú, Gyurkovics lányok. Szóval, hogy ez a házasság téma, nem beszélve, hogy az angol irodalom központi témája, a házasság szerzés, házasság kötés, egy biztos egzisztenciát biztosítani a lánynak.
0: Szóval szórakoztatóan fordulatos hangvétele is könnyed.
1: Igen, hát ez az akkori szalonvígjátékoknak, társasági drámáknak is kedvenc témája volt, írt ilyet azért a Herceg Ferencen kívül, még a későbbiekben akár Rejtő Jenő is hasonlókat, és úgy el lehet gondolkodni, hogy ezt a történetet vajon hogy adná elő Jókai, hogyan írná meg Mikszát, hogyan írná meg mondjuk Móri Zsigmond. És közte ott van Németh László, aki megírja, mindegyikből van benne egy kicsi, egy kis humor, egy kis tragikus távlat, és a többi, és a többi. De hát végül is a helyzet az, hogy egy tényleg vígjátékba illő félreértéssel sikerül ennek a remek házasság kötési szándéknak kisiklania.
0: Végül is ő mindig is a helyét kereste, nem? Tehát, és nem is nagyon találta meg.
1: Németh László mindig úgy érezte, hogy megvan a helye, csak a világ ezt nem méltányolja. Ugye, így és így a naplójában nem biztos, hogy tőle származik a szófordulat, de hogy ez járja, hogy Németh Lászlónak üldözési mániája van, de ettől függetlenül üldözik is. Tehát egy olyan üldözési mániás, akit valóban üldöznek. De Németh László tulajdonképpen mindig megvolt valamiért bántva, sértve, és ebben nem csak a túlérzékenysége, bár úgy annak azért döntő szerepe volt ebben az élményben, hanem a társadalomnak is megvolt a maga szerepe, mert hiszen nem egy kialakult társadalom volt, szünet nélkül mozgásban volt, maga a társadalom is kereste az útját. Hát világos, hogy aki ebben a világban él, az is keresi a maga útját, és ha belegondolunk, akkor az életnek ez az útkeresés minden időkben az egyik legfontosabb része.
0: Sete Vilmos hogyan közelített ehhez a műhöz? Könnyű egyáltalán Németh Lászlót hangjátékká alakítani?
2: Így, hogy már meghalt, így már könnyebb, mert amikor még élt, akkor ő nagyon nehezen engedte az adaptációkat. Hogyha ő szerződött valamiféle adaptációra, akkor úgy szerződött, hogy a szerződésbe beleíratta, hogy ő mindenbe beleszólhat, és utána ő kegyet gyakorolt az alkotókkal szemben, hogyha valamit megengedett, és ha a végén úgy érezte, hogy valami rosszul sült el, akkor mindenkit lecseszett. Ez így történt az Iszony című film esetében is, ahol szépen megengedte a rendezőnek azt, hogy kiválassza a szereplőket, majd a végén elmondta, hogy rossz volt a szereposztás.
0: Egyébként az Iszonyt a Magyar Rádió is elkészítette hangjátéknak még jó régen, abból már egyrészt meghallgathattak a éppenséggel a születésnapon a kedves hallgatók, és a nyár folyamán majd az egész művet is meghallgathatják. Annak ellenére, hogy majd még lesz egy beszélgetésünk ugye hétfőn a Horvátné meghal ról, mert akkor majd annak rádióverzióját hallgathatják meg a kedves hallgatók, és az volt az első, amivel berobban ő tulajdonképpen az irodalmi életbe. Na, azt mondanám, hogy azért egy pár szót arról az indulásról beszéljünk itt, mert fontos lenne, hogy ő a Nyugatban egy novella pályázaton
2: a Horvátnéval,
0: igen, nyert, a Horvátnéval ami nyert. Meglepte őt magát is.
2: És a Horvátné az nem is akkor írodott, az korábban írta, csak beadta a pályázatra, és akkor mindenki meglepődött, akkor nagyon hirtelen fölkapták, és utána egy picit talán elengedték a kezét, és utána írt újabb pályázatokat, nem véletlenül már nem a saját nevén, tehát ott már ez a Lakos László néven írogatott pályázatokat, mert nem érezte azt, hogy őt jól kezelnék ebben a helyzetben. Ez az a sértettség, amiről korábban beszéltünk.
0: Igen, én egyébként csak azért szeretném egy pár szó erejéig idehozni ezt, mert jellemző talán, és az Aurélt is ide hozhatjuk ugye ezáltal, hogy ő szeretett valahogyan olyan történeteket megírni, ami, ahogyan az imént mondta, hogy bárki más is megírhatta volna, tehát nagyon sok mindenkinek jól lát volna, mégis ő megírta, de nekem az az érzésem, mintha mégis idegen lett volna tőle. Tehát ott is egy ilyen nagyon naturalista, a paraszti világot felrajzoló dolog. Hát hol volt ő ehhez, hogy mondjam, test közelben?
1: Hát érdekes módon ezeket a gyűjteményes kötetben mezőföldi novelláként fölvezetett írásokat. Ezek valóban személyesek, mert ugye Németh Lászlóról tudjuk, hogy az édesapja tanár volt. Amikor megszületett, akkor épp Nagybányán volt tanár. Megjegyzem, Tersánszki Józsi Jenő is ott gyerekeskedett, és ő is és tanította, és kölcsönösen jó emlékük volt egymásról, zárójel bezárva. Aztán ugye igazából ez a szilas balhás, ma mezőszilas volt az ő családi bázisa. Ma is úgy emlékeznek, sajátjuknak tartják, és ott van az egész klán, hogy úgy mondjam, és ez volt az a közeg, ahol ő megismert egy falusi réteget. Ez a jómódú gazda réteg volt alapjában véve. Ha megnézzük, hogy ki ez a magyar írók milyen világról számolnak be, hát mindenki arról, amiben fölnőtt. Tamás ugye Farkaslakáról, Kodolányi János arról a szörnyű világról, amit ott megismert, a sötét világról. Tehát mindenkinek megvolt a maga falu élménye, Gárdonyinak is ugye, nagyon sokféle falu élmény volt. Na most ez a polgárparaszt, vagy jómódú paraszt, ez egy megint egy másik speciális képződmény, itt is azért a központi kérdés mindig a megélhetés, a jus, az örökség. A Horvátné meghal is alapjában véve erről szól, és más...
0: Erről ezzel, és nem a tragédiáról,
1: igen,
0: szól.
1: Tehát mindenképp egy meghatározó motívuma ott is a halál, és ezen keresztül maga az örökség, az örökösödés, az esetleges konfliktusok, és a többi. Na most úgy tartjuk számon, és a szakirodalom is úgy tartja számon, hogy Németh László a Horvátné meghallal került be az irodalmi köztudatba, és ugye ennek kapcsán, amit számtalanszor idéz ő maga is, meg vele kapcsolatban is, az a levél, amit Osváth Ernőnek írt, amiben azt mondta, hogy ő a magyar szellemi élet organizátora kíván lenni. Arról viszont nem esik szó, ugye, meg hogy ugye ezt már az orvostan hallgató korának a végeztével, tehát már a cselédkönyves orvosként írta. Hát a megjelenését, a pályázat beküldés előtt 1-2 évvel, de hát ugye ez 20 éves korban nagyon soknak tűnik.
0: Oh, igen,
1: hát
0: igen.
1: 70 éves korban már nem annyira. Tehát ezért így az, hogy ő jóval korábban írta, tehát az 1-2 évet jelentett. De hát ugye tudjuk, hogy Tamásinak is ilyen anekdotikus formán került az ottani, ő is egy pályázattal került az olvasók elé és az irodalmi életbe. Ami ugye elgondolkodtató, hogy volt egy olyan korszak, amikor folyóiratok, olyan pályázatokat tudtak hirdetni, amelyekre brilliáns tehetségek jelentkeztek. Megint egy zárójelet be lehet zárni, el lehet gondolkodni azon, hogy mi volt ez a korszak, mert ez pontosan megint a Trianon utáni időszakban.
0: Hát ezt a legjobbkor mondja Gáspár, mert ma van a Nemzeti Összetartozás napja, ugye, június 4-e.
1: Igen, nem is véletlenül mondom. Tehát, hogy itt azért van egy világ, amiben ezek a tehetségek fölbukkantak, és hogy ezekre a tehetségekre volt igény. És főként, amit mondtam az előbb, az útkeresés, hogy igen, Németh László keresi az útját, de hát keresi az egész nemzet, az egész magyar állam, Magyarország is keresi az útját, a magyarság is keresi az útját, és ez roppant fontos ebben az összefüggésben is, mert valójában Németh László nagyon büszke volt arra, hogy ő még egyetemistaként írt Szabó Dezsőnek egy hosszú, 20-valahány oldalas összefoglalást arról, hogy mit kellene csinálni ebben a helyzetben, ami Szabó Dezső nem közölt a lapjában, de egy szerkesztői jegyzetben azt mondta, hogy pont ilyen fiatalokra van szükség, ezt várom, ez az én álmom, azért írtam, hogy ezek a fiatalok előjöjjenek, és hogy ilyen felelősen gondolkodjanak, stb. Nyúlfarknyi, mint amilyen 5-6 soros szerkesztői üzenetben, azért nagyon súlyos mondatok hangzottak el. Nem azért, mert különben olyan súlyosak lennének, de hogyha ezt Németh László kapja, akinek az egyik bálványa volt Szabó Dezső, sok szempontból példaképe, szellemi mozgatója, stb. Németh László tulajdonképpen nem sokszor emlegette, de valójában ezzel a szerkesztői üzenettel érkezte magát íróvá avatottnak, amikor még igazából nem is írt. Tehát ha összerakjuk, hogy Szabó Dezsőnek mit írt, ezt csak közbe tudjuk, ha nem maradt fenn a szöveg, Németh László utal rá, mit írt Osvátnak, azért, hogy mondjam, nem egészen azonos irányú személyiségek, ugyanakkor mind a kettő Németh László szemében a nyugatot jelképezi. Ezek után a nyugat pályázatán nyer egy paraszti tematikájú írással, amikor a tanácsköztársaság bukásával, összeomlásával, az egész tragikus forradalmi hullám elültével kiderül, hogy a hasonlóképp csődöt való ellenforradalmi törekvésekkel, amitől Szabó Dezső azt várta, hogy majd megvalósítja azt, amit a forradalmaknak nem sikerült. De ott van Németh László is, és ott van ez az ország, amelyik szeretne egy megújulást, egy átfogó, a forradalom igénye megmarad, akkor is, hogyha ezt a szót, akkor már nem szabad kimondani. Tehát Németh Lászlóban is megvan ez a buzgalom, ez a vágy, hogy csak keresi az útját. Nem is Németh László keresi igazából az útját, hanem ez a fajta lelki szükséglet. És ezt találja meg a maga egyik út lehetőségét Németh Lászlóban. És hogy jön ehhez az Aurél? Ez már a 20-as évek vége. Németh László túl van az első fölbuzduláson és az első rohamon, amit az irodalmi élet, a szellemi élet szervezésére a maga részéről indított. Azért gondoljunk bele egy kicsit. Ma tudjuk, hogy ki volt Németh László. Tudjuk, hogy végeredményben voltak hónapok vagy időszakok, amikor valóban megvalósult a vele való vitában, az ő hivatalos püfölésében, meg minden egyében, de az mégiscsak azt jelentette, hogy szervezte a magyar szellemi életet. Mégiscsak organizátora, vagy katalizátora volt bizonyos folyamatoknak. Viszont amikor elindult, akkor ott van egy cselédkönyves orvos, aki írogat. Most mit gondoljunk erről? Ugye mit gondoltak a kortársak erről? Az gyorsan kiderült, a Napkeletnél, ugye amelyik mégsem a nyugat, bár megint egy, még azért szerintem máig hatóan egy egykori ideológia által kialakított vélemény szerint a nyugat ellen lábasa, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, de hát épp az mutatja, hogy a Napkelet szerzői közt és a Nyugat szerzői közt milyen átfedés van, hogy azért ezt egy kicsit át kellene értékelni. Hát a Napkelet szerzői közt nem csak Németh László volt ott, hanem Szerb Antal, Hanvas Béla, Vörös Sándor, Keresztúri Dezső, tudom is én még nagyon sokakat fel lehet sorolni, akik a Nyugathoz kötődtek. Tehát a Napkelet mindenképpen egy igen igényes orgánum volt, Horváth János volt azért, ugyancsak nem akárki az irodalom történetírásban. Szabó Dezső mérhetetlenül föl volt háborodva, szobatársa volt Horváth János és az Ötvös Kollégium, hogy így eladta magát. A szobatársa volt Kodály Zoltán is, meg Balázs Béla is, és ha belegondolunk, hogy micsoda szoba volt az, ahonnan ez az egész új népies gondolkodásmód egyszer csak kinőtt, és a nyugathoz Németh Lászlót és Szabó Dezsőt, vagy Szabó Dezsőhöz a nyugatot, azt kötötte, hogy Szabó Dezső írt egy kitűnő tanulmány Berzsenyiről, amely gyakorlatilag Berzsenyi újra felfedezését jelentette, mert Berzsenyit azért három nemzedékre, ki lehetne számolni, hogy pontosan mennyire elfelejtette a magyar irodalmi közvélemény, nem tartották számon. De közben másokat, mint amilyen Virág Benedeket, meg a kortársakat, ez úgy számon tartották.
0: Hát a régi költőknek mindig ez a sorsuk.
1: Az biztos, de Szabó Dezső fedezte fel a modern Berzsenyit, amelyik máig ugye jelen van. Na jó, vissza kellene térnünk szegény Aurélhoz. Németh László nehéz sorsát nem utolsó sorban az okozta, hogy túlságosan direkt formában fejezett ki bizonyos tartalmakat. Az Aurélra kékesre megynél ismeretes, a szakirodalom számon tartja, hogy Marszonnai Tiborról mintázta a figurát. Marszonnaival egyébként Gödön is sokat sétált, beszélgetett, tehát közel állt hozzá, írt is róla tanulmányt, össze is vesztek, kivel nem veszett össze Németh László, ez is, ahogy Szabó Dezső is mindenkivel összeveszett, de tényleg fantasztikus, hogyha az ember megnézi, most megnéztem ide készülve a Marszonnai életrajzot, és félelmetes, hogy milyen könnyűszerrel beazonosítható az ő figurája. Egyrészt ugye van itt egy névváltoztatás, hogy más a művész név, az írói név, és más a valódi név. Marszonnait Ruffrechtnek hívták eredetileg, és az anyja családjából jött ez a franciás hangzású név, ahogy az Aurélnál a Gerendai, az indulása az is bizonyos szempontból hasonló volt. 28-ban jelent meg az írás, és itt egy Szatírszarvak nevű kötetről esik szó, mint a Gerendai Aurél alkotásáról. Na most Marszonnainak 27-ben jelent meg, kacagva tört ki a faun a pagonyból. Na hát a faun és a szatír nem állnak olyan messze egymástól, bizony, hogy ebből is ne lehessen rájni. A novellában Szatírszarvak, ugye a cím.
0: Hát de a kortársak ezt biztos értették. A nagyon jól, de nem biztos, hogy kell tudnunk ezeket hozzá, hogy élvezzük.
1: Nem kell tudnunk, igen. De a Németh Lászlói írásmódra mégiscsak jellemző, és hogy ez emiatt azért sokan halálra sértődtek. Én a magam részéről tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy a Gödi beszélgetéseik és sétáik során Marszonnai elmondta neki ezt a történetet, hogy hogyan akarták őt befogni férnek, és aztán hogy derült, hogy mégse ő az, és hogy járt pórul. Mindkét fél, mert ő is a szerelmében, az úgynevezett szerelme is pedig a számításában. Tehát, hogy ez a tragikomédia miként ért véget, ez annyira életszerű, ma tulajdonképpen furcsa, de akkor nem volt az.
0: Na hát, Sete Vilmos is olyan fajta rendező, aki szeret utána nézni annak, hogy a mű mögött mi húzódik meg, és gondolom, hogy ezek most nem újdonságok, amiket Grógás már elmondott.
2: Nem, de érthetően nélkül is.
0: Na, de beszéljünk, hogy hogyan vált ez hangjátékká most itt a hallgatók számára, és hogy kik szerepelnek, és hogyan, egyáltalán hogyan lehetett ezt a művet megközelíteni, mert az előbb is megkérdeztem, de aztán nem jutottunk odáig.
2: Hát ilyenkor mindig az a probléma, hogy lehet egy kis regényt felosztani úgy normális darabokra, hogy az működőképes legyen. Tehát, hogy ez a valódi probléma egy ilyen sorozatnál, hogy fejezzünk be egy részt ahhoz, hogy valaki leüljön meghallgatni a következő részt, és hogy ne verjük szét a történetet. Ez a legnehezebb, hogy így beosztani ezt a sztorit. A szereplők Gerendai Aurél, Kerek Dávid, Keserűné, a kifőzdés, aki a Népligetből érkezett, ahol én lakom, Dáki Nóra, és nagyjából ugyanazokkal az emberekkel dolgoztam együtt, akikkel egyébként is szoktam, és azt gondolom, hogy egy jó ívet sikerült felépíteni.
0: Hát az azért is fontos, ugye, hogy milyen színészeket választ a rendező, hogy jó beazonosíthatóak legyenek a hangok, mert hát ugye itt nincsen kép.
2: És Németh László azért 1934-ben és 35-ben az irodalmi osztálynak a vezetője volt a Magyar Rádióban, tehát hogyha 91 vagy 92 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor vele beszélgettünk volna most itt, és ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy kitalálja a rádiónak a jelentőségét ebben a történetben, az irodalom bemutatásának történetében. Tehát ő gondolkodott ezen nyilván bele is szólt volna, hogy hogy csináljuk.
0: De gondolom, hogy azért az írás közben ő nem gondolkodhatott adaptációkon, vagy gondolkodhatott? Nem.
1: Nem.
2: Hát ez szerintem nem is szerette.
1: Igen, pláne akkor eszébe se jutott, hogy ő a rádió közelébe juthat néhány év múlva.
0: Nem, most nem pont erre a műre gondolok.
2: Máshol vagyunk időben, az 34-35.
1: Igen, és
0: már akkoriban találtak ki Ottlik a hangjáték műfaját.
1: Nyilván egyébként...
0: Nem is örültek neki a rádióban.
1: Gondolom egyébként Német László vagy Csészabó László biztatására. Pontos történetet nem tudom, de egyértelmű, hogy a rádiónak voltak akkor már színházi közvetítései, ami nyilván
0: hát akkor
1: rá.
0: Jöttek rá, hát, hogy, na jó, hát ugye más akkor műfaj. Jöttek rá arra, hogy az úgy nem jó, mert azt hiába halljuk, ha nem látjuk, és így akkor van. Ottlik írt két tanulmányt, ilyen módon, hát nem szokták az ő nevéhez kötni, én mindenképpen az ő nevéhez kötöm a hangjáték műfajának a megteremtését, mert ő írja azt le, hogy hogy kellene ezt megcsinálni, teljesen eltérni attól, ahogyan a színházi közvetítéseket készítették. Ő ezeket magától találta ki, és akkoriban ő neki egyáltalán nem volt valami jó híre a rádióban, azt hiszem, hogy el is küldték ezek után. Aztán visszakerül később. No, hát visszatérve még azért ehhez a hangjátékhoz, amit most egy pár napon áthallgathatnak a kedves hallgatók, tehát hogy visszavisz majd az olvasáshoz minket? Ez mit gondol erről?
2: Inkább azt szeretném, hogyha a színház felé vinne el minket, tehát hogy nem arra való a rádiójáték, hogy segítse a lusta olvasókat. A rádiójáték az élményt kell, hogy adjon ugyanúgy, ahogy a színház. Ezért nem egy ember olvassa föl a kis regényt, ezért színészek szerepelnek benne, és próbáljuk valami dramaturgiát építeni ebbe a történetbe.
0: Igen, hát itt szó nincsen hangos könyvről, hanem ez hangjáték. Ezt mindig szeretjük hangoztatni, hogy nehogy összekeverjük a kettőt.
1: Szerintem kedvet csinál Németh László olvasásához, aki még hajlandó egyáltalán olvasni azokban, de meg fog lepődni, mert ez annyira kilóg a Németh László szép próza sorából is, hogyha ezek után elolvassa a Gyászt, vagy az Iszonyt, most a terjedelmesebb regényekre nem is gondolok, akkor nem azt fogja kapni, amit várt, hanem nehezebbet és jobbat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és visszavárom a vendégeimet hétfőn, akkor pedig a Horváth Némekarról fogunk beszélgetni, illetve újból Németh László életművéről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk. Gró Gáspár, József Attila díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, és Ete Vilmost, a hangjáték rendezőjét hallották. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban most következik Németh László Auréla Kékesre megy című kisregényéből készült ötrészes rádiójátékunk első része. A mesélő Tokai Csaba, Keserűné, Sarolta, Földeáki Nóra, hogyan ez már itt elhangzott, de nem is sorolom végig a színművészeket, hiszen azt meghallják majd hamarosan a kedves hallgatók. A zenei szerkesztő viszont Horváth János volt, és amint mondtam, rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A hangjáték sorozat holnap este is folytatódik a második és a harmadik résszel itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő, Böldi Tóth Zsuzsa.

0: Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A következőkben Németh László, Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak első részét hallgathatják meg.

0: Egyik egyéniségedet napszámnyűvöd, de a másikat tokban őrzöd, mint öreg hivatalnok a cilinderét. Keserűné is kivette magát a múlt drága dobozából, megtörölte a hajdani úrinőt, sni, olyan fényes, mintha nem is neki volna kifőzdéje a Mester utcában. A keleti pályaudvaron még csak a ruhája volt tartózkodóan finom, a vonaton az arca is előkelőn egykedvűvé merevedett. Kálkápolnán egy pengőt adott a hordárnak, s a csatádfürdői autóbuszos, akinek kitűnő rangszimata van, méltóságosnak titulálta. S miért ne? Került ki ő közülük kegyelmes is. Egy jókuti lány a szegénységben is jókuti lány marad. A törvény igazán tehetne róla, hogy ilyen nagy család gyermekét, ha kifőzdét nyitott is, minden vicéné lene nagycsádozhassa. De a törvény is a megtollasodott libás asszonyokért van. Hanem ami azt illeti, keserűné nem szorul a libás asszonyok törvényére. Itt sétál a fürdőhely sétányán, hallgatja a délutáni zenét, akár a többi méltóságos, s ember legyen, aki göndörre bodorított őszfürtjei alatt észreveszi a piszkos munkás vendégek körmére vigyázó asszony krajcár gondjait. Van valami vontatottság benne. Talán ő is szívbeteg szegény, aki az eleven kislányát is azért hozta magával, hogy legyen valaki, akit orvosért szalajt, ha az asztma utoléri. Mintha volna is valami a járásában a szívbetegek kínos rátartiságából. Vagy csak az előkelőségtől ilyen? Divat fölötti fekete selyem ruhája az idősebb úri hölgy örök viselete. Közönytől bágyat szeme fölényesen tér ki a fürkésző tekintetek elől, mintha fölhányná, mit botlotok belém? Már a kislány nem ilyen disztingvált. Bizonyosan ő a legnehezebbik esete szegény keserűnének. Hiába, ez a gyermek nem emlékszik a Fehér megyei kúriára, ahol a két idősebb nővére oldalán csetlet botlott. Az özönvíz utáni gyerekő, aki a Ferencvárosban ébredt a világra, s minden szülői gondosság ellenére van benne valami a népliget lány gaminjaiból, akikkel a polgári iskolában összebarátkozott. Térd alá érő szolid krém kosztümjét, finom szabású antilop cipőjét, fehér kesztyűjét anyja bár madasban nevelkedett ízlése rendezte össze. De az öntudatos úrileány jelmeze mögül egy perfit szoknyácskájú, masnis vászonblúzú, fiús testű és fiús tempójú ördög készül minden pillanatban kiugrani. A szeme jár, mint a csík, az öreg nénike tekintete vellájára szúrja, s az örökké újságot olvasó bárány úrnak utána fordul és megjegyzi:
1: nézd, mama, a hentes reklám.
0: Ezeket a kis gonoszkodásokat persze senki sem hallja, s a sétány öreg hölgyei elismerő meglepetéssel figyelnek föl a kellemes jövevényekre. Igazi, finom úrinő, mondja a kritikus báróné, lornyonját az ölébe ejtve, de a kicsike eleven véli a társalkodónő. Istenem, fiatal, s a bárónő a német regények kobold naiváira gondol. De keserűné elégedetlen. Csupa vén banya, mormogja. Alig látni egy fiatal arcot.

0: csendes hely. A vicinál is 4 kilométernyire áll meg, s a legkétségbe esettebb füttyentése sem hat el a legmátrább mátrának ebbe a halott katlanába. Az országút is megkerüli a fürdőtelepet. Az üveggyárba szalmát szállító palócoknak 10 percet kell keringőzniük, hogy a fürdőközönség nyugalmát meg ne háborítsák. A szállodák szétszórt fióktelepei apró játékházak a hatalmas platánok és vadgesztenyék közt. A kanyargós parkutakat a fenyővörös és pudvás gajhámlása s a megrozsdásodott tűlevelek fövenye borítja. A csosszanó öreg lábak elelgördítenek egy-egy fekete magvú tobozt. Az emberek úgy elvesztik egymást a beugróba lapuló fehér padokon, az utak tekervényein, hogy szinte meghökkennek, amikor megint egymásba botlanak. Mintha azért volna ilyen csöndes, hogy az elvásott szívbillentyűjű öregek jobban hallhassák a mellükben dobogó halált.
1: De hisz ez egy kripta.
0: Szörnyülködik Keserűné, aki az egyik lányán siófokon, a másikon az Adria mellett adott túl. Már bejárták az egész telepet, és sehol fiatalok. Csak a hántatlan bükkgalyakkal kerített Mária kép előtt imádkozik egy áttetsző arcú lány, s a teniszpályán ügyetlenkedik néhány fiatal s kövér zsidó fiú.
1: Ezen a klinikán költsem én a pénzt. Erre írta az a csirkefogó Feri, hogy igazi előkelő hely. Itt csak jó társaságba kerülhetünk. Köszönöm ezt a társaságot, holnap pakolunk.
0: Ez a csirkefogó Feri, Keserűné egyszem fiú magzata, télen másodéves gépész, de nyáron cserkész segédtiszt, s szuverén rajparancsnok. Az idei nyarat itt koplalják és napfürdőzik át a közeli gajatetőn. Látta csatát fürdőt, s nem győzte invitálni a mamát, hogy ide jöjjenek. Keserűné nem érti, hova tette az a szamára szemét. De Aliz nagyon is érti. Nem fakad ki, nem kesereg, ludasan hallgat, s a holnap pakolunk vezényszóba kissé belesápad. Úgy látszik, titkos szépségei is vannak csatát fürdőnek, melyeket Keserűné még nem fedezett föl. Majd csak lesz valahogy gondolja, s érdeklődve néz szét a tejcsarnok teraszán. Az uzsonnát ugyan nem vették föl a költségvetésbe, de Keserűnét mindenhová beszimatoltatja a kétségbeesés. Az öreg hölgy és lánya itt is feltűnést keltenek, s egy-kettőre lefegyverzik a kis fehér bóbitás kiszolgáló lányt.
1: Nem, csak magadnak, Aliz, tudod, hogy nekem nem szabad.
0: A fehér bóbita a világért sem gyanakodik az egy adag gyümölcsös rizsre, melyből a méltóságos asszony éppen csak egy kanálnyit fog megkóstolni. Ez a kis mosolygó kreol nem élhet meg rajongás nélkül, s a hölgy és a kislánya olyan kedvesek, sűrök forog, hogy kiszolgálja őket, s elhanyagolja a gyümölcsös rizsért a sorát. Ott legalább egy hölgy fönnhangon türelmetlenkedik.
2: Mégiscsak bosszantó.
3: Kisasszony, a fagylaltunkat.
0: Ez az első hamisítatlan férfi hang, s Keserűné kanalával a szétnyomott megy fölött odareszkírozza a szemét. Egy pillantás, s már lefényképezte a korlát melletti kis asztalt, beveszi a medgyet és gondolkozik. A gyors fénykép egy 25-26 éves fiút, s egy 10-15 évvel idősebb asszonyt mutat. A férfi fekete, tüzes arc, mégis szembekiáltóan férfiatlan, van rajta valami vattában ápolt, örök csecsemőszerű. Az asszony csupa hegy, él és szöglet. Hegyes és hosszú az orra, hegyes és hosszú az álla, s a könyökét is úgy tartja, mintha ki akarna vele valakit lyukasztani. Nem csúnya, de exaltált. Eleinte úgy látszik, a nő volt türelmetlen és ingerült, aztán magával ragadta a fiút, s most a fiú dühös és ő csillapítja. A fiú úgy dühös, ahogy a rosszul nevelt vakarcs gyerekek, s az asszony úgy csillapítja, hogy kifáradt és elgyötört anyák csillapítják kissé debilis gyermeküket. Keserűné tűnődik.
1: Nem az anyja. Semmi esetre sem az anyja. De a felesége sem. A fiú föltétlenül úrféle. Van benne valami tájékozatlanság, amely messziről elárulja a nagyúri családok költőszekrényben lett csemetéit. Rokonok?
0: Keserűné egy új pillantást kockáztat meg. A kisfiú úgy látszik megnyugodott. Türelmesen szopogatja a fagylaltját, s az epervörös kehely fölött Alice-t nézi. Keserűné tovább sétáltatja a szemét, s pillanatnyilag érdeklődő tekintetét visszamenőleg is hideggé merevíti. Alice ebben a pillanatban végzett a rizses gyümölcsel, amely nyilván ízlett neki, mert az anyja kétszer is rászólt.
1: Alice, nem vagy a Népligetben.
0: Szegény kislány, a vasútra szánt 10 órai szalámit ebédelte csak, s mi egy fiatal szervezetnek egy adag rizses gyümölcs, ha még olyan protekciós is. Hiába lassított az utolsó kanálnál, a rizsnek végérvényesen vége. Igazán bosszantó, s ezt a bosszúságot éreztetni kell valakivel. Keserűné valami hallatlant lát. Alice, aki csak nem szembenül az ideges párral, fölhúzza az orrát úgy, hogy 1000 apró redőcske gyűl a kis fitosa köré. A száját csomóra szedi úgy, hogy az ajkai szinte belefehérednek a nagy ráncolásba. Ez bizony egész közönséges strici grimasz, s itt nem oly stílszerű, mint a franc stadtpályán. Keserűnének az őseire kell gondolni, hogy Alice-t nyakon ne üsse.
4: De amikor olyan bambán bámul...
0: Alice az üres tányér fölött nem csak bambának, de kiállhatatlannak is találja az idegen fiú kicsorduló szemét.
4: Nézd, ómama is észrevette.
0: S csak ugyan a korlát melletti asztal fölött megint megmoccannak a szenvedélyek. A csupa élnő valami szemrehányás félét rebeg, mert a fiú fölpattan, majd eldönti a kis márványasztalt, s egész hangosan kiáltja.
3: Kérlek, ne taníts engem! Ki nem állhatom a folytonos gyámkodásod?
2: Ülj le, kérlek!
0: Egész lénye egy rábeszélés. A fiú leül... s mint aki legyeket hesseget, bosszúsan kapkodja a fejét, s felhörpinti a fagylalt mellől a vizet. Az asszony gesztusai arra vallanak, hogy megnyugtatásból új szemrehányások felé lendíti magát. A szívére teszi a kezét, és méltatlankodik.
2: Én nem tartalak, mehetsz, ha ennyire nem becsülöd meg az én áldozatkészségemet. Mehetsz.
0: Mire a fiú bűnbánóan hallgat, s olykor Alice-ra pislant, mint a gyerek, akinek azt mondták, ne gondoljon a krokodilusra, s most csak azért is rá kell gondolnia. Keserűné úgy hiszi, érti a helyzetet és fizet. Az kellene, hogy ez a bolond nő belé kössön. De amint a teraszról lefelé ballag, nem az elutazásra gondol, hanem a fiú póklábújjait látja, amelyek legalább 300 esztendővel voltak degeneráltak. Javíthatatlan Keserűné.

0: Valamelyik ember annyira fél a szakadéktól, hogy beleugrik. Radicsné mindenáron meg akart ismerkedni keserűjékkel. Ott ólálkodott a parkban, s leste mikor szólíthatja meg valamelyiküket. Mit akart velük? Kitől félt? Auréltól, az idegenektől, önmagától? Ismerni akarta őket, tudni, mit várhat tőlük. Ha vihar, legyen vihar, de nem bírta ezt a feje fölött lógó bizonytalanságot.
1: Észrevette a kis Csitrit. Nem csak meglátta, észrevette. Ismerem az Auréli szemét, s a gonosz most ott forgatja az agya legtitkosabb zugában. Meghempergeti mindenféle bolond illúzióban. Egész tündér a kis impertinens. Biztos, hogy fontos. Nem is törődik vele Auréli? De hát, ha törődik.
0: Ez a hát, ha elég nagy szó ahhoz, hogy Radicsné rászánja a nappalait és az éjszakáit.
1: Megszólítsam a leányt. Nem jó, a hangom elárulna. Lám, az öreg hölgy ott ül a jegénye fenyők szekte kis köröndön. Fölteszi a szemüvegét és olvas. Egész rokonszenves úriasszony. Az ember szinte sajnálja, hogy nincs mellette egy társalkodónő, aki megkímélje az olvasás kínálatát.
0: Radicsné hóna alatt egy vázlatfüzet fityeg. Igazán nincs olyan hangulatban, hogy rajzoljon. Az egész festősége nem komoly. Nem volt komoly már akkor sem, amikor az urával élt. Most meg egyáltalán nem az, de ez is valami. Egy titulus, amihez hozzájutott. Radicsné a festőnő, s ezt a címet igazán kár volna elhajítani. Azért hát rajzol olykor, s a vázlatkönyvét ki nem eresztené a hóna alól. Ez a vázlatkönyv idestova 17 éves. Csak a végén van néhány üres lap, de aki elkéri, azt hiszi csupa friss vázlat, s csodálkozik, hogy a művésznő mennyit dolgozik. Most azonban a könyv is kapóra jön. Patak fut el a sötét fenyők alatt, a ráhajló kaszálatlan fű egészen eltakarja. Csak a csörgése árulkodik rá. A patak fölött kissé nagyképű fahíd. Radicsné oda támaszkodik a korlátnak és rajzol. Félig háttal áll keserűné felé, mintha észre sem venné. Hirtelen becsapja a vázlatkönyvét, mint aki nincs megelégedve a témájával. Közelebb húzódik a padhoz. Kiszemel egy jegenye fenyőt. Ó, ez a jegenye fenyő bizonyosan gyönyörű példány. Kár, hogy nincsenek itt a pasztelkrétái. Milyen virtuozitással rétegezné fává a bágyat ezüst, kék és sötétzöld színeket. Áll és nézi a gallyakat. Nem, így nem jó. Túl közel áll hozzá. Hátrál. De talán ülve kényelmesebb volna. Mi? Hisz itt pad is van.
2: Szabad?
0: Keserűné látja ezt a manővert és gondolkozik. Fél ettől a hóbortos asszonytól, viszont talán jó volna megismerni. Belesandít a vázlatkönyvbe. Ó, egész jó. Keserűné ért valamit hozzá még a bármadasból, s meglepetve látja a szürke papírból a valódinál kissé csapzottabban kibontakozó fenyőfát. A rajzoló azonban nagyobb igényű. Ő nincs a rajzával megelégedve. Felsóhajt, összecsapja a könyvet, és odaejti a padra, oly ügyetlenül, hogy lesodorja az idős hölgy munkakosarát. Radicsné magához tér, és vigasztalhatatlan az ügyetlenségeiért.
1: Bocsásson meg, asszonyom. Paradoxon, de amikor rajzolok, vak vagyok.
3: Igen, a művészi munka leköti az embert. Különben is nem történt semmi.
0: De Radicsné a világért sem ejtené el a beszélgetést.
1: Hogy hivatásos vagyok-e? Igen. Van rajztanári diplomám, és ki is állítok. De csak időtöltésből űzöm ezt, nem vagyok rászorulva.
0: Keserűné elkéri a vázlatkönyvet.
3: Az intézetben én voltam a legtehetségesebb rajzoló. Sajnos az élet kimagvazza belőlünk a legszebb ambíciókat is.
1: Aki egyszer belekapcsolódott a művészet áramkörébe, élve nem szakadhat ki belőle. Én azért váltam el az első uramtól, mert nem méltányolta a talentumomat. Márpedig előbb lemondok a levegőről, mint legszentebb ösztöneimről. Ezért veszem magam lehetőleg művészekkel körül. Csak a művészek igazán fiatalok, és az ember ne szalassza el a fiatalságot. Itt is egy kedves kis költő az egyetlen társaságom.
0: Keserűné hallgatja, s időnként lovat vált alatta. Érzi, hogy ennek az asszonynak ki kell beszélnie minden titkát, különben megfullad. Mérlegeli az exaltált mondatokat, és rekonstruálja az igazságot. Az igazság nem reménytelen, de vajon csak művészete és fiatalsága van a vattában ápolt ifjúnak, vagy egyebe is? A két asszony már össze is barátkozott. Radicsné megnyugszik, hogy igazi úrinővel van dolga, akinek a lánya is tiszteletben fogja tartani a tulajdonjogot. Megkönnyebbülése újjongó mondatok s megokolatlan szeretetnyilvánítások tajtékát hányja. Végtelenül örül, hogy ilyen szimpatikus úri hölgyre akadt. Ezek a fürdővendégek igazán kiállhatatlanok.
1: Egyedül van? Nem a kislányával? No, ennek nagyon örülök. Biztosan jó barátnők leszünk. Ó, nem vagyok én öreg ahhoz, hogy a kislány barátnője legyek.
0: Úgy ugrál a föltápászkodó keserűné körül, mint egy kis bakfis. Elveszi a munkakosarát, fölszedi a lepottyant könyvét, a karját kínálja. Mintha csak a vagyonára váró unokahúga volna. Közben Aliz is előkerül. Az oldalán egy férfi. Alacsony, vállas, bizalmaskodó arc kifejezésű ember, olyan, akinek megörülünk, hogy íme egy gyakorlati ember. Keserűné megpillantja a gyakorlati embert, s szemöldökei egyetlen homlokára csúszott szörpamacsba futnak. Hát ezért kellett nekik csatát fürdőre jönniük. Ezért az alacsony, teniszdresszes, kicsinyabors emberért igazán kár volt az úti költség. Aliz is érzi a pillanat rejtett veszélyeit, s megszeppenését színlelt elfogulatlansággal palástolja.
2: Képzeld el, kivel találkoztam.
3: Látom. A lányom, Aliz.
1: Örvendek.
0: A fiú is meghajol.
4: Halász Antal.
1: Ó, a tréner urat már ismerem.
0: Radicsné bizonyára egész elfogulatlanul mondja ezt. Hisz ő túltette magát a társadalmi előítéleteken, s egy cigány fuvolást is megölel, ha Aliz lovagjául szegődik. De Aliznak ez a tréner a lehető legrosszabbkor jön, mert anyja szemeiben Mózes két kőtábláját s az Ótestamentum kegyetlenségét látja megvillanni. Megtanítja ezt az asszonyt. A legédesebb hangján vág vissza.
3: Hisz mi láttuk már egymást tegnap a tejcsarnok teraszán. Hallod, hogy milyen fiatal urad van?
1: Nem az uram.
0: Radicsné keserűnéhez fordul, aki mint röptében megfagyott ostor mered a lánya felé. De a ráfordult szemek előtt oly hirtelen alakul vissza disztingvált úriasszonyjá, hogy lényének ez a hirtelen föltárt kettőssége jobban megdermeszti Radicsnét, mint Aliz nyilazó impertinenciája. Hogy Radicsné ijedelme teljes legyen, Aurél is feltűnik a szomszéd út kanyarulatnál. Sunyi boldogsággal sonfordál feléjük, hogy barátnője új ismerőseinek bemutatkozzon.
4: Gerendai Aurél.
3: Nagyon örülök.

0: Önök Németh László, Aurél a Kékesremet című írásának rádióváltozatát. Annak első részét hallották. Mesélő Tokai Csaba, Keserűné Sarolta, Földeáki Nóra, Radicsné Emma, Tankó Erika, Aléz Keserűné lánya, Kis Nikolett, Gerendai Aurél, Kerek Dávid, Halász Antal, Tóni, Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A Magyarország elleni hetes cikkely lezárásáról is egyeztetett az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist, egy válai telepen azonosították a kórt. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. Következnek a részletek. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, amelynek értelmében az állam elvesztette területének csaknem kétharmadát, és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. Illés Anna összefoglalója.
2: Miniszterelnök úr, Haslinger Ihárd alezredes, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására.
3: Az engedélyt megadom.
4: A Nemzeti Összetartozás napján ünnepélyesen fölvonták Magyarország lobogóját a Kossuth téren, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke és Magyar Péter kormányfő jelenlétében.
3: Honfitársaim, egy olyan országot kell építenünk, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
4: Fogalmazott a zászló felvonás után a miniszterelnök a parlament előtt elmondott emlékező beszédében.
3: Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdek mellett. Minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van.
4: A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden magyarnak meg kell adni a jogot, hogy büszke lehessen magyarságára és használhassa anyanyelvét. Magyar Péter hangsúlyozta, az erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben.
3: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll,

0: 1920. június 4-én írták alá. Az ország így elvesztette területének csaknem kétharmadát, és több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából országszerte is Külhonban is tartottak megemlékezéseket. Nyíregyházán a Nemzeti Összetartozás emlékművénél volt a központi program. Holmár Zoltán történész arról beszélt, hogy a környékre milyen hatással volt a határok átrajzolása.
1: Szabolcs vármegye is vesztett 3 települést, de a legdrasztikusabb határmegállapítás követően, hogy a Szatmár vármegye több mint a felét elvesztette, román fennhatóság alá került, köztük Szatmár Németével és Nagykárolya. Bereg vármegye jelentős része idegen fennhatóság alá került.
0: Sátoralja Újhelyen a Rákóczi Szövetség által szervezett rendezvényen 1000 kárpát-medencei középiskolás gyűlt össze.
2: Szerintem nagyon fontos ez a nap, mert így összegyűltünk egy csomó helyről, egy csomó országból, külföldről, nem csak Magyarországról vannak itten, megismerhetünk új embereket, mindenkinek vannak más szokásai azt is.
0: Csáki Csongor a szövetség elnöke köszöntőjében azt mondta, a Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csak a veszteségekről, hanem a megmaradásról is szól.
3: Ezek a fiatalok, ezek a lányok és fiúk a garanciája annak, hogy azokon a települések, ahonnét ők érkeztek, ott akár 70-80-90 év múlva is lesznek, akik majd magyarul fognak beszélni, akik továbbadják és tovább viszik ezt a kultúrát.
0: Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy a békediktátum évfordulóját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítja.
4: A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta a Fidesz frakció szóvivője. Hegedűs Barbara azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hozzátette, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy megtartsa az önrendelkezését és megvédje magát a káros döntésektől.
5: Megmutatja azt is, hogy mennyire erős a magyar nemzet, mert a határok nem választhatnak el minket. És bármilyen nehézségekkel nézünk szemben, a világpolitika viharai bármilyen tragikus eseményeket hoznak, mi mindig összetartozunk.
4: Sepsi Szent György összes templomában egyszerre szólaltak meg a harangok este 17:30-kor arra emlékeztetve, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot. A megemlékezés középpontjában a határokon átívelő magyar egység állt. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke azt mondta, soha nem szabad elfelejteni Trianont, és soha nem szabad feladni a mindennapok küzdelmeit.
6: Ez egy gyásznap, viszont beszélni kell nem csak a múltról, nem csak arról, hogy mi történt, hanem arról, hogy hogyan lehet ezt a csodálatos nagy nemzetet újra egyesíteni. Itt a Kárpát-medencében hogyan tudunk majd újra egy erős nemzetté válni.
4: Az ellentétek feloldását és az összetartozás erősítését hangsúlyozta június 4-én Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, azt a történelmi terhet, amit a 106 évvel ezelőtti döntés Magyarországnak jelentett, nem lehet felülírni, de azt a trianont, amelyet saját magunknak okoztunk, a megosztott országot tudjuk orvosolni. Példaként említette a Budapest és a vidék közötti ellentét feloldását. Emlékeztetett, létrehoztak korábban egy rózsakertet a Gellért hegyen, ahol mintegy 3200 virágot ültettek el a nemzeti összetartozás jelképeként.
7: Ez a 3200 rózsatő szimbolizálja a 3200 magyarországi települést és az elcsatolt országrészeket, amelyekkel Budapest együvé tartozik. 2 évvel ezelőtt nyitottuk meg ezt a kertet, azóta ezek a rózsák meggyökeresedtek és kivirágoztak. Mint ahogy meg kell gyökerezni és ki kell virágozni annak a gondolatnak, hogy nincs nemzeti és nemzetietlen oldal, hogy Magyarország mindannyiunk közös otthona, független attól, hogy hol élünk, hogy miben hiszünk, hogy hogyan szeretünk. Ez a mi közös haza.
4: A világ csaknem 40 országában több mint 800 összetartozás tüze lobbant fel egy időben a Nemzeti Összetartozás napján. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség 6 évvel ezelőtti kezdeményezése mára világméretű mozgalommá vált. Popovics Pál, a szervezet elnöke elmondta, a kezdeményezés évről évre összeköti az anyaország, a külhoni magyarság és a diaszpóra közösségeit, emlékeztetve arra, hogy a földrajzi távolság nem szakíthatja szét a magyar nemzeti érzést. Kárpátalján az Ukrajnában zajló háború miatt a fellobbanó láng idén is a béke iránti vágyat és a reményt jelképezi.
8: 6 évvel ezelőtt, amikor kitaláltuk az összetartozásunk tüzét, akkor mi nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen nagy sikertörténet lesz, hogy minden évben, attól függetlenül meghirdetjük vagy sem, a 6 kontinens rengeteg országában, sok száz, közel 1000 helyen,

0: Egy időben összegyűlnek magyar emberek, tüzet gyújtanak, csupán csak azért, mert a mi kis nemzetünk nagy családjához tartozónak tudják magukat.
1: Az Európai Unió megkezdte Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését, miután Magyar Péter bejelentette, hogy megszületett a megállapodás Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok bővítéséről. A magyar miniszterelnök korábban már jelezte, hogy amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Ez akár 2 héten belül megtörténhet. Mészáros László összeállítása.
2: 100 000 magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott.
3: Átfogó magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak kiterjesztéséről. Ukrajna vállalta, hogy átfogóan rendezi a magyar kisebbség helyzetét, közölte Párizsból jelentkezve Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban.
2: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. Ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.
3: A tervek szerint az iskolai adminisztráció és a bizonyítványok is elérhetőek lesznek magyar nyelven. A diákok pedig magyarul tehetnek érettségi és felvételi vizsgát, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból is vizsgázhatnak. A kormányfő kiemelte, jelentős előrelépés történhet a nyelvhasználati jogok területén is.
2: Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: A kormányfő szólt arról is, hogy a politikai jogok bővítése szintén a csomag része. Az érintett településeken így magyar nyelven is lehet majd kampányolni, valamint a szavazólapok, választási hirdetmények és tájékoztatók is megjelennek magyarul. Magyar Péter közölte, amennyiben Ukrajna a megállapodásnak megfelelően módosítja kisebbségi cselekvési tervét, Magyarország támogatni fogja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. Ugyanakkor leszögezte, Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Azt mondta, ha Kijev 10-15 éven belül lezárja mind a 33 fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a tagfelvételről. Az Európai Bizottság szerint a megállapodást az EU által megkövetelt ukrajnai reformok is elősegítették. Az uniós testület szóvivője egyúttal elismerően nyilatkozott a felek közötti párbeszédről. A bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna közötti konstruktív tárgyalásokat és a megállapodást az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogairól. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy Magyarország és Ukrajna képes megoldani régóta függőben lévő problémákat, hangsúlyozta Guillaume Mercier. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Közölte a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány Magyar Péter bejelentését követően. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Fantasztikus hírek, így értékelte a fejleményeket az ukrán miniszterelnök Julija Svididenko az X közösségi oldalon. Megerősítette, valamennyi uniós tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. A jogállamisági és demokratikus reformokat tartalmazó első tárgyalási klaszter megnyitása után még további 5 klaszter és összesen 35 fejezet vár Ukrajnára. Ez a folyamat rendszerint évtizedekig tart, és a siker sem garantált, amit Törökország esete is bizonyít. Ráadásul a csatlakozás minden újabb lépéséhez mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatásra szükséges.
1: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Részletek Baracka Esztertől.
4: Nem csak Magyarországnak voltak fenntartásai, illetve kétségei Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, úgyhogy jól látható, hogyha ezeket sikerül is eloszlatni, egészen biztosan sok bizonytalansági tényező van még a rendszerben. Így az az ukrán remény is, hogy Kijev jövőre az Európai Unió tagja lehet, nem tűnik reálisnak, hiszen nagyon hosszú időnek kell lenni, teltelnie ahhoz, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és egyelőre az ukránok nem hajlandók elfogadni semmiféle köztes megoldást. Például legutóbb, amit a német kancellár tett, ami egyfajta, hát mondjuk úgy megfigyelői státuszt, egy társult tagságot ajánlana Ukrajnának.
1: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát, Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából. A biztos a napokban Magyarországon járt, és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
5: Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbáljon meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
1: Jó kapcsolatot ápol egymással Magyarország és Írország, az együttműködés pedig a jövőben is fennmarad. A többi között ebben állapodott meg a két ország miniszterelnöke Budapesten. A Szigetország június és december között lesz az Európai Unió soros elnöke. A ciklus ideje alatt az egyik kiemelt céljuk a közösség és annak tagállami versenyképességének javítása lesz. A magyar kormány pedig azt szeretné elérni, hogy megszüntessék a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást. Ebben kéri Írország támogatását. Mihol Martin az első miniszterelnök, aki a kormányváltás óta Magyarországra látogatott. Részletek Kovács Mártontól.
6: A magyar és az ír nép egy baráti nép.
7: Alapvetően nincsenek vitás ügyek Magyarország és Írország között, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. Hozzátette, a két ország távol van egymástól, mégis sok közös van bennük.
6: A mai tárgyalás központjában leginkább Írország uniós elnökség állt, hiszen július 1-től Írország átveszi az Európai Unió elnökségét.
7: Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, hangsúlyozta Magyar Péter. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is tárgyalt.
6: Magyarország számára nagyon fontos a kohéziós politika fontosságának összegének megőrzése, hogy a közös agrárpolitika is. Természetesen Magyarország is szeretne nagyobb részben részesülni az uniós forrásokból a következő 7 évben, és egyszerre jól felhasználni korrupciómentesen a most megtalálható megkapott, vagy a ősszel reményeink szerint megkapott 16 milliárd eurót.
7: Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
6: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
7: Az ír uniós elnökség célja, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét. Erről már az ír miniszterelnök beszélt. Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az Egy Európa, Egy Piac tervet szeretné megvalósítani július és december között. Mint mondta, ez idő alatt sebességet kell váltani Európa gazdaságának teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, csökkenteni kell az energiaárakat, és úttörővé kell válni a mesterséges intelligencia jelentette átalakulásban. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnökasszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadítása tekintetében. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse az országot az Európai Unióba. Most importantly for the people of Hungary. Mihol Martin és Magyar Péter találkozóján szóba került a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború is. Az ír miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozási felzárkóztatása és a nyugat-balkáni országok felvétele is célja lesz soros elnökségüknek. Emellett tette hozzá, a hazai reformok megvalósításában is segítik a magyar kormányt.
1: Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János, fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából. A biztos a napokban Magyarországon járt, és az illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
5: Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisz alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbáljon meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
1: Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján. Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ezért ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban.
8: Gyerekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó válai telepen azonosították a kort, Szabolcs-Szatmár Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, a körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
9: Természetesen a hatóság intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
1: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus emberre nem veszélyes. Alig kezdődött el a nyár, már is tragikus vízi baleset történt. Borsodabó-Új-Zemplén vármegyében a Helyőkeresztúri tóba fulladt egy fiatal fiú. A szakemberek a természetes vizekben fürdőzés veszélyeire figyelmeztetnek. Nyár elején is sokan választják pihenés helyszínéül a szabad vizeket, de csak a kijelölt helyeken szabad fürdeni. Bármilyen vízi eszköz használatakor célszerű annak műszaki állapotát ellenőrizni és mentőmellényt viselni. Falucskai Ivett összeállítása.
10: Három fiatal a parton talált egy kikötött vízibiciklit. Nagyjából 80-100 méterre tekertek be vele. Mentőmellény egyikükön sem volt. Amikor észrevették, hogy süllyed a jármű, segítségért kiáltottak.
11: Volt a parton egy fiatalember, aki a segítségükre indult, és egy másik vízibiciklivel beúszott hozzájuk. Kettő fiatal tudott a biciklire felmászni, a harmadiknak nem sikerült, őt sajnos látták elsüllyedni.
10: Lékáné Viszokai Katalin, a Neptun mentőcsapat önkéntese arról számolt be, hogy keresőbúváraik kutatták át a tavat. Korszerű nagy felbontású szonárt is használtak a kereséshez. Az eltűnt fiút 10 méter mélyen találták meg.
11: Összesen 5 fő vett részt az esti keresésben, amikor a szonár segítségével megállapították, hogy hol van az elsüllyedt vízibicikli. Másnap reggel a begyűjtött adatokat feldolgozva újraindították a keresést a rendőrség kérésére, és a délelőtti órákban a vízibiciklit nem túl messze, néhány 10 méterre találták meg.
10: Magyarországon évente átlagosan 150-200 végzetes kimenetelő vízibaleset történik. Az esetek többsége természetes vizekben. A tragédiák hátterében leggyakrabban az úszás tudás hiánya áll. Erről már Horváth László rendőrezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője beszélt.
12: Van egy pár tényleg alapszabály, vagy iratlan jó tanács, ami a legfontosabb. Például, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen a természetes felszínű vizekbe, mély vízbe, csak a sekély vízben maradjon esetleg, hogyha nagyon meleg van, akkor is lefürdik, mert egyszerűen biztos, hogy veszélyhelyzet alakulhat ki. Ezek a vizek általában nem átlátszó, nem medence minőségűek, és ha valaki elmerül, akár egy gödörbe lép a mederben, akár örvénybe kerül, akkor nagyon gyorsan kialakul egy életveszélyes helyzet.
10: Horváth László hozzátette, bármilyen vízi eszköz használatakor viseljünk mentőmellényt. Figyeljük az időjárás változásait, a viharjelzést. Hangsúlyozta, a Balatonon például a déli szél gyakran messze sodorja a parttól az óvatlanokat. Visszajutni pedig segítség nélkül szinte alig tudnak. A Balatonon a 90-es évek óta komplex együttműködésekkel sikerült az ötödére csökkenteni a vízbefulladások számát. Ezt segítette a viharjelző és a meteorológiai rendszerek korszerűsítése, illetve az egész vízimentés modernizálása. Tette hozzá a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.
1: Aszbesztszennyezés miatt két területet zár le holnap a Gyesev-Szombathely térségében. A vasúttársaság reggel lezárja a Szombathely-Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket.
13: Időjárás jelentés.
1: Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Budapesten 21 órakor 22 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hektopaszkál gyengén emelkedik. A késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra, jó éjszakát!
13: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Önök is észrevették már, hogy a sofőrök vezetés közben nem csak telefonálnak, már videókat is néznek, közösségi oldalakat pörgetnek és élő közvetítésekre kapcsolódnak. Bár tilos, mégsem tudunk leválni telefonjainkról.
14: Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
10: Önök is megszegik a szabályokat? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok. Várom Önöket.
13: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
15: Vendégünk Feszbaum Béla, a Vígszínház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. Barátom Freddy, felolvasó est a Magyar Zeneházában. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári program kínálata. És gyermekprogramok a Kult kikötőben. Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű Boribon, Bogyó és Babóca.
13: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
16: Ez a Sportvilág.
17: Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, jelentette be a klub. Egy győzelemre került a bajnoki címtől az Újpest a futszál NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
16: Sportvilág.
17: Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára, karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. Szappanos Péter nyilatkozatában kitért közösségformáló szerepére is a válogatottban.
18: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladat kapok, az majd a főnökön fog múlni. Én azt gondolom, hogy készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Hát azt gondolom, aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Azt gondolom, hogy aki jelen esetben személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és nyilván ez egy örök emlék. Valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Igazából itt nem az volt a feladatom, hanem ilyen a személyiségem, és ezzel sikerült, azt gondolom, hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, és azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, hogy be kell állni, akkor készen legyen az ember, úgyhogy igazából ennyi.
17: Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt arról is, hogy Szappanos milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzésen.
19: Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik, Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzést, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja az, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak, aztán noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt, igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben is számunkra, akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
17: Holnap 19 óra 45 perckor kezdődik a Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzés, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Szabics Imre hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy távozik az egyiptomi Al-Ahli stábjától. Szabics, aki korábban az Augsburg stábját erősítette, novemberben egyiptomi szuperkupát nyert a csapattal, de most júniusban távozott a dán vezetőedző, így ő is. Egy-egyes állásnál fogadta a Nyíregyházát az Újpest a futsal NB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. A párharc az egyik csapat harmadik győzelméig tart. A mai meccsről részletek a rádiós kommentátortól, Tóth Bélától.
20: Az Újpest megtarthatja a pályaelőnyét, és úgy utazik majd hétfőn Nyíregyházára, hogy lezárhatja a bajnoki döntőt. Az utolsó másodperceket már lepörgetik a csapatok, az Újpest ünnepel, 4-2-re nyernek. Németh Péter tanítványai, és megtartják a pálya előnyüket. Röviden összefoglalva tehát a mérkőzést, Suscsák Máté szerzett vezetés 15 perccel teltével a házigazdának, Thiago passzát követően, még az első fél időben Maneka révén egyenített a Nyíregyháza, itt Dávid Richard adta az asszisztot. Maneka újabb góljával második fél időből 3 perc telt el, és már vezetett a Nyíregyháza, és az utolsó 5 percre úgy fordult a felek, hogy előnyben volt 2-1-nél a Nyíregyháza, de innen előbb Thiago góljával egyenlített az Újpest. Suscsák 66 másodperccel a vége előtt már előnyhöz juttatta a házigazdát, és a kinyíló, a kapusát lehozó Nyíregyháza ráfizetett, mert hogy Cerva Márk egész pályáról szerzett üres kapus gólt, és ezzel 4-2-re nyerte meg a mérkőzést az Újpest számára. A párharc állása 2-1 az Újpest javára. A bajnoki döntő negyedik mérkőzése hétfőn következik Nyíregyházán, és ott akár le is zárhatja a finálét az Újpest, a Nyíregyháza pedig az életben maradásért harcol majd.
17: Az Újpest játékosa, Suscsák Máté Gozsovics Dávidnak nyilatkozott a mérkőzés után.
0: Máté, először is gratulálok a győzelemhez és a 2 gólhoz. Mi volt szerinted ma a döntő? Hogy tudtátok azt a hétfőt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
21: Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy megint gólhátrányból álltunk föl, és azt gondolom, hogy az ember feletti erő így a harmadik mérkőzésen. És büszke vagyok mindenkire, a 2 gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté. És együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pálya előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, bár is alakulhat a mérkőzés.
0: Talán egy picit több az egyet is felvállaltatok ti is, talán legalábbis abba felhozatolakban. Ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsinálta ott 1-1-ből?
21: Nem tudok erre pontosan válaszolni, hisz a futszál abszolút az egyéni játék félig, meddig azt gondolom, hogy ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vicca, ez ugyanúgy, de azt gondolom, hogy most mi igaz szerencsével, de mi jöttünk ki ma jobban.
0: És ugye hétfőn ti voltatok a kicsit mélyebben, abból kellett felállni, most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
21: Nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát, és hétfőn ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Azt gondolom, hogy igaz, idegenben, de mindent meg kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
17: Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője is Gozsovics Dávidnak értékelt.
0: Norbi, tudom, hogy ilyenkor nehéz bármit mondani így a lefújás után. Kiemelted azt, hogy a ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amitre számítottál?
22: Nem, már mint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk frissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a kis dolgunkat.
0: Frissítésen kívül hétfőre mit gondolsz? Nyilván így a mérkőzés után nehéz bármit mondani, mondom még egyszer, de mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig.
22: A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
17: Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést ma rendezték. A minyeink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közé jutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt tenisz bajnokságon ma rendezték a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szettben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havalinska 7-6-6-4-re nyert a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Címet védett Sara Errani és Andrea Vavasori a Roland Garros vegyes páros versenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte az amerikai-kanadai duót a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében. Megvan, hogy mikor lesz új elnöke a Magyar Tenisz Szövetségnek, amely a közösségi oldalán tudatta, hogy szeptember 26-án tartják a rendkívüli tisztújító közgyűlést. Európa-bajnoki szintidőt futott Mátó Sára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát.
16: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
17: Szinte kész a férfi kézilabda NB1-ből kiesett Komló kerete a következő idényre, és a klub beadta az élvonalbeli licenckérelmet is, tehát visszalépés esetén készen állna az első osztályra is. Erről az új ügyvezető igazgató Román Dániel Nyágoly Gergelynek beszélt.
2: Kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
3: Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NB1-re készül a komolyi csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licencbeadás határideje, és ti nem csak az NB1-re, hanem az NB1-re is neveztetek.
2: Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licencet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1-bének. Az NB1-bére én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése. A kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. Bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér haza Ózról, hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak.
17: A francia élvonalból a Tatabánya férfi kézilabda csapatához igazolt Szűcs Bence, és az NB1-es gólkirály Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Számoltak be erről az NB1-ben szereplő klubok. Mi történt Dunaújvárosban? Tavaly novemberben lehetett arról olvasni először, hogy a női kézilabda NB1-ben szereplő DKK a súlyos anyagi problémákkal küzd. A klub végül 47 év után kiesett az élvonalból. A Nemzeti Sportrádió riportere Jó András megvizsgálta a helyzetet. Az erről készült anyagból hallhatnak egy-egy rövid részletet. Először a klub korábbi ügyvezetőjét, majd operatív igazgatóját, Vertik Csabát kérdezte Jó András.
4: Én Horváth Tiborral beszéltem nagyjából az év elején, akkor egy hosszabb interjút készítettem vele, és akkor azt mondta, hogy majd hogy nagyjából keressem március után vagy április környékén, mert hogy valami történni fog, valami jöhet egy nagyobb segítség, amivel tud esetleg a DKK élni. Ugye itt 2021-ben és 2022-ben is többször elhangzott, hogy a cél a hosszú távú stabilitás és az utánpótlásra épülő modell kialakítása. Utólag nézve ebből mi valósult meg és mi nem, és akkor vonjuk ide kérlek azt is, amit ugye még a Tiborral korábban beszéltem.
23: Hát az egyik szponzor az elég régóta, tehát az én azt mondom, hogy 22 tavaszától volt az, hogy beszáll mögénk egy szponzor, amit a tulajdonos által jött volna. Hát ez nem történt meg. Se akkor, se a jövőben nem történt meg. És azért mondom, hogy tehát a tavalyi 2025 tavaszán mi ezt jeleztük, hogy, hogy kellene nekünk az NB1, vagy hogy lesz-e pénz, mert ha nem lesz, akkor inkább ne vállaljuk, hanem lépjünk egyet vissza, és hát ezt így mondtuk a közösen a Tiborral, de az az ígéret volt, hogy, hogy lesz 3 darab dolgozat. Most nyilván én a cégeket meg nem szeretném megnevezni, nem szeretném őket sem, mert nem tudjuk a hátterét, hogy, hogy miért nem jöttek oda, mert mi történt, mert erről nem tudunk ezekről a folyamatokról, nem tudtunk, de sajnos nem jöttek. Mi ezt e-mailen is többször jeleztük, hogy kell lenne pénz, mert nincsen pénz. Arról volt szó, hogy kapunk, nem, nem kaptuk. Tehát ez, ez volt az igazi ok, hogy sajnos nem lett szponzor. Tehát ez nem a, tehát ez a tulajdon is úgy volt, hogy ő hozza ezt, a, ő általa jön ez.
19: Van olyan döntés, vagy elmaradt döntés, amely ma különösen nyomaszt téged?
23: Tehát most, hogy így van az embernek egy kis ideje átgondolni ugye az elmúlt éveket, sok olyan van, amit másképp csinálni az ember struktúrájába. Tehát itt azt gondolom, hogy 2021-ben az egész klubot át kellett volna alakítani, annak mentén kellett volna menni, mert igazából abba a struktúrába volt, ami be előtte, és az valamilyen szinten, vagy egy picit más szemlélettel lett más továbbéve, de igazából az egészet kellett volna, az egész struktúráját kellett volna átalakítani. És hogyha egy tanácsot adhatok az új ügyvezetőnek, akkor biztos, hogy ezzel kellene kezdeni, hogy az egész struktúrát újat, teljesen újat.
19: Rendszer szintű problémáról beszélsz, ezt az teljesen egyértelmű. Volt olyan figyelmeztető jel, amelyet utólag komolyabban kellett volna venni?
23: Tehát, hogy amikor az ígéretekből, amikor nem lett egy záros határidőn belüli valóság, akkor kellett volna egy drasztikus lépést megtenni.
19: Az mi lett volna?
23: Hát én azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetet, ha így visszanézünk, akkor nem kellett volna elindulni az NB1-be. Tehát 2025 nyaren. Tehát 26-os szezont nem kellett volna megkezdeni az NB1-be, mert így tök fölösleges volt. Ugye azt is jeleztük, hogy a gyerekek, akik ugye aztán vitték ezt a bajnokságot, tehát hogy mi szakmailag azt mondtuk, hogy nem így kellene beépíteni őket, hogy egyből komplett gyerekcsapatot bedobni az NB1-be, mert ezt nyilván nem így csinálják a klubot, hanem egy felnőtt csapatba egy-két embert meccsenként, vagy két meccsenként betesznek, egy 10-15 percre, és akkor próbálgatják a gyerekeket, mert hogy a gyerekek is szokják azt a légkört, azt a kontaktokat, mert ugye azért ott más fontok vannak, mint mondjuk egy bifibe vagy egy NB2-es bajnokságban. Én azt gondolom, hogy elég megterhelő volt nekik ez az egész dolog, de annak örülök, hogy ezért ilyen effektív nagyobb sérülések nélkül olyan megúszták a gyerekek. Bízom benne, hogy mindegyik azért annyi tapasztalatot, mindegyik gyerek annyi tapasztalatot szerzett, amit majd a későbbiekben fog tudni kamatoztatni.
17: Következzen a DKK-a új ügyvezetője Mázló Imre, aki szintén Jó Andrásnak nyilatkozott.
5: Kaptunk a sportállam titkárságtól 169 millió forint visszanemtérítendő támogatást csarnok fenntartásra. Ezt a DKK, a Non-Profit Kft. Kapta ezt a pénzt, aminek a Horváth Tibor volt az ügyvezetője. És a helyzet az az, hogy kötöttek egy szerződést arra vonatkozólag, hogy a sportegyesület felújítja a csarnokban az öltözőket. Nem megyek be a részletekbe, hogy hogyan újították föl, milyen költségből és milyen költségre számoltak erre. Erre nem megyek, ebben nem megyek még bele. Ezt megcsinálták. Majd kötöttek egy szerződést arra, hogy a mai gazdasági helyzetben is érdekes módon 2040, nézzük meg a mostani helyzetet, 2040-ig a sportegyesület a csarnokot ingyen használhatja. Annak fejében, hogy felújította az öltözőket. És ezt kihasználva kötöttek a tulajdonos háta mögött egy megállapodást, ugye a tulajdonos az önkormányzat a csarnoknak, minden engedély nélkül, hogy a csarnok üzemeltetését a Non-Profit Kft. Átadja a sportegyesületnek. Amit nem tehetett volna meg, ugyanis a Non-Profit Kft. Kapta meg kizárólagos üzemeltetésre a csarnokot, abban a harmadik félt befogadhat úgy, hogy szolgáltatásként, tehát biztonsági őrök, karbantartók, takarítók, stb. És akkor írtak egymás közt egy dokumentumot, amit eljutottak a minisztériumba. Nekem ezekből a dokumentumokból több valódi eredeti dokumentum van meg, mert balga módon beejtették a páncélszekrény mögé. És a páncélszekrény mögött találtam ezt, mellett találtam meg. Semmilyen szerződésünk nincs meg. De, amit mondtam, se szponzoráció, se semmilyen papíron. Ez véletlenül ott volt lent a páncélszekrény mögött egy borítékban mellett. És kérvényezték együttesen, ugye a Honvédelmi Minisztérium sportügyi államtitkárságát, hogy a 169 millió forintot ne a Kft.-nek utalják át, hanem a sportegyesületnek. Mit tud a minisztérium? DKKO, NKFT, DKK sportegyesület, ugyanaz a logó, hasonló logó, egyikben a Vertik Csaba az operatív igazgató, másikban a Vertik Csaba az elnök, egyikben Horváth Tibor az ügyvezető, másikban Horváth Tibor a szakmai vezető, vagy nem tudom mi. Tehát keresztbe megoldották maguknak a kérdést, és látják, ugyanazok a vezetők, ugyanaz a klubnév, stb. Engedélyezte a minisztérium nekik a 169 millió forintot. Tehát itt több ma is van, ugyanis a Horváth úr, aki egy olyan csapatot képvisel, aminek van több százmillió forintos tartozása. Fenn kell tartani egy csarnokot. Lemond 169 millió forintos támogatásról azért, hogy az a sportegyesület kapja meg, aminek minden költségét meg tudták takarítani, mert ugye a költségeket áthárították a Kft.-re, és mind a ketten abban a sportegyesületben vezető pozíciót töltenek be. Azért ezek fura dolgok. Úgyhogy én ezt feltártam a minisztérium előtt is, feltártam az államtitkárról is beszéltem, most mit tettem államtitkár ura akkor, valamint ugye a kabinet főnökével is több alkalommal, több ízben, és visszakérték tőlük ezt a pénzt. Elviekben visszautalták. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, fogalmam nincs, de ezt a pénzt visszakérték. Jelen pillanatban ezzel így áll. Rengeteg szabálytalanságot, rengeteg, nem akarok durvább szavakat használni, rengeteg mindent felvet ez az egész kérdés. Persze a Vertik Csaba próbál a kézilabda szövetségnél borsot törni az orrunk alá, de hát ez nem mehet a végtelenség, ugye?
6: Egy picit beszéljünk szerintem a DKK a következő mondjuk 3 évéről. Ez hogyan fog kinézni olyan?
5: Hát ugye NB1B-ben fogunk indulni a csapattal. Tervezzük azt, hogy véleményünk szerint az IFI és a serdülő, ha csak a saját korcsoportjában indul, szerintem az első 4-6 helyen fognak végezni. Mindenki meg fogja kapni a fizetését. Mi nem fogunk, hogy mondjam, ebből palotákat építeni, mint mások. Ellenben az garantálom, hogy ez a csapat nem 3 év múlva, hanem még 23 év múlva is fent fog maradni, és tervezzük azt, hogy úgy néz ki, most elég jól állnak a dolgaink, nagyon komoly tárgyalásokat folytatunk, akár politikai szinten, akár magánszektorban, különböző támogatásokról. Sok mindenkinek az az érdeke, sőt, Magyar Kézilabda Szövetségnek és az országnak is az érdeke az, hogy egy ilyen emblematikus klub visszajöjjön az első osztályba. Én úgy gondolom, hogy a következő 3 éven belül ezt meg fogjuk tudni csinálni.
17: A Dunaui Város női kézilabda csapatának jelenlegi helyzetéről készült teljes anyagot a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. Az 58. Kék Szalag Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye július 30-án 9 órakor rajtol el Balatonfüredről. Lesz-e idén rekorddöntés? Holzhauser András, a Vitorlásszövetség főtitkára erről is beszélt Berajmesének.
7: Nyilván a Vitorlásszövetség versenynaptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A Kék Szalag azért az más, nem?
8: Igen, feltétlenül a Kék Szalag egy nem egy, hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A Kékszalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tó kerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teliholdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
7: Szerintem ezt a teleholdas párhuzamot aránylag kevesen tudták, viszont hogyha már aktualitásokról beszélünk, a Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
8: Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most körülbelül 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 cm, ami azt jelenti, hogy a Keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúly a fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a Keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a Györökkői csücsökbe, az azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa, most pontosan nem tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni ugye így a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti.
7: Annak mi volt az oka egyébként, a megfelelő szélviszonyok, vagy volt ott más titok is?
8: Nem volt más titok. A szél ereje, illetve a szél iránya határozza meg azt, hogy ezek a nagyon gyors hajók mennyi idő alatt térnek körbe a tavon. Ez egyébként már az elméleti sebesség környékén van, amit tavaly a 50-50 vitorlázott, ugye 155 kilométert 4 óra 21 perc alatt menni hajóval, ez aki vitorlázik, vagy nagyon sok ember ezt tudja, hogy ez egy óriási teljesítmény. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, azt gondolom, hogy az mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
17: Lettország legendája lett a Dunaújváros jégkorong csapatának vezetőedzője. Az Erste Ligában szereplő klubmal bejelentette Alexander Zbelavskis érkezését. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
9: Ez volt a Sportvilág.
11: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
12: 23 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Magyar Péter hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. A szlovák külügyminiszter visszautasította a magyar kormányfő Magyarország határaival kapcsolatos kijelentését. Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A kormányfő szavaira Juraj Blanár úgy reagált, az első világháborút követő trianoni béketárgyalások világosan kijelölték az ország határokat. A szlovák diplomácia vezetője egyúttal hangsúlyozta, a baráti és konstruktív kapcsolatokat a történelem és Szlovákia területi egységének kétségbevonása nélkül lehet fenntartani a két ország között. Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Szentpéterváron úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, ha az Európai Unió katonai tömbé alakul. Az orosz elnök ismét visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne, és ezeket tudatos provokációnak nevezte. Az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását. Az elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. A külhoni románokkal tartott kapcsolatokért felelős elnöki tanácsadót bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán román államfő. Eugene Tomák EP képviselő egy jobboldali párt elnöke, amely azonban már 2020 óta nem jutott be a bukaresti parlamentbe. Az elnök egy szakértői kormány megalakítására kérte fel, miután a parlamenti pártok közötti feszültségek ellehetetlenítették a kormánykoalíció létrehozását. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Újabb medvetámadás.

0: 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet, és növelik az aszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Holnaptól Vas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez, így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Az időjárásról: holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Hírekkel legközelebb éjfél után jelentkezünk, 23 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: Első tánciskoláját családja otthonában nyitotta. A Balettrúd szülei egykori hálószobájának közepére került. Aztán az órák átköltöztek a Veselényi utca 41-es szám alatti házba. Tavasszal ünnepelte 100. születésnapját P. Ácsvali balettmester, aki a Covid előtt még tanított, és máig is minden nap táncol.
1: A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető, Bak Anita.
3: Válaszutak, rólunk szól.
4: Válaszutak, minden pénteken.
1: Amikor felnőttek leszünk.
5: Az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
6: Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok.
7: Mitől lesz valakiből felnőtt? Érzelmileg vagy tettekben mérhető az érettség? Mit remélünk, és mi az, amit valóban megkapunk akkor, ha felnőttek leszünk?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Zene és személyiségfejlődés.
8: Egy hangszernek a megszólaltatása, jobb kéz, bal kéz más csinál. Ez egy differenciált agyi dolog. Aki zenél, annak minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalad ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Mert egy zenésznek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni.
1: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Záborszky Kálmán karmester, címzetes zeneigazgató. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Hagyományok.
10: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
9: Tehetségek.
11: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
9: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
12: A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán a párizsi Élysée palotában, ahol Magyar Péter miniszterelnököt fogadta. A magyar kormányfő első németországi diplomáciai látogatását követően utazott a francia fővárosba, ahol Macron elnök a tárgyalások után nyomatékosította, hogy fenn kell tartani az Oroszországra helyezett nyomást, egyúttal megköszönte Magyar Péternek egyértelmű álláspontját, a kormány együttműködő szellemét és elkötelezettségét. Eközben több diplomáciai forrásra hivatkozva a Politico arról ír, hogy Magyarország jelezte, hogy elejti az Ukrajna uniós tagságával szemben évek óta fenntartott ellenállását, hozzátéve, hogy a magyar kormány közeledése lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára a formális csatlakozási tárgyalások kezdetét. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
13: Jó napot kívánok!
12: És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát kedden Németország, szerdán Franciaország, mondhatjuk azt, hogy jelentős diplomáciai körúttal.

0: indított Magyar Péter. Ha meg kell keresni Németország és Franciaország között a közös pontokat, akkor mind a két helyen elhangzott az, hogy mind Merz kancellár, mind Emmanuel Macron örömmel veszik azt tudomásul, hogy végre Magyarországon demokrácia van, és végre a jogállamiság is visszaállt. Mi az, amit a két Európai Unió nagyhatalmának vezetője nem vesz figyelembe? Ugyanis az április 12-e már választ adott arra, hogy eddig is demokrácia volt Magyarországon, ami pedig a jogállamot illeti. Mi az, amit Magyar Péter kormányától az elmúlt három hétben láttunk törvényjavaslati szinten, ami esetleg visszaállítaná azt, amit eddig hiányoltak?
1: Nézzük ezt négy rétegben. Van ennek egy nyilvánvaló diplomáciai rétege, van ennek egy, mondjuk úgy, hogy európai vagy ilyen stratégiai rétege, van ennek egy kampány rétege, és van ennek egy belpolitikai rétege. Akkor haladjunk visszafelé, a belpolitikai réteg az, amire Szerkesztő asszony kérdezett, ez pedig ugye, hát amit különösen a német kancellárral való találkozón jött elő, és még a Spiegelt is kicsit megrengette, hogy egy diplomáciai találkozón, ahol a geopolitikai kérdések kerültek a középpontba, és két országnak az európai együttműködése volt a fő pont, és a kapcsolatoknak a bemutatkozó látogatás és kapcsolatoknak a megerősítése is hasonló, hogy ott egy ilyen nagyon vehemens kitörésbe kezdett a miniszterelnök, a köztársasági elnökkel szemben, ami ugye a németek igencsak meglepődtek, a német sajtó igencsak meglepődött, hogy miért került ez a történet, hát mondjuk úgy, hogy diplomáciai vizekre, meg hogyan került az nemzetközi vizekre, amikor az egy magyar belpolitikai téma, és egyébként tudhatóan olyan belpolitikai ügy, amivel kapcsolatban a bizonyos diplomáciai források szerint több európai ország jelezte álláspontját, hogy nem szívesen látnak, vagy látnának nem jogállami megoldásokat Magyarországon az új kormánynak a részéről. Van egy kampányüzenete, akkor haladok a következő lépésre, ez pedig az, hogy tulajdonképpen ez egy köszönetkör is volt azoknak, akik a kampányban aktívan támogatták, vagy kevésbé aktívan támogatták a Tisza pártot, ugye akár nagyon konkrét politikai üzenetekkel, akár más egyéb más segítségekkel. A franciák, a németek és főleg a németek egyébként abszolút ebbe a körbe tartoznak, de a lengyelek meg különösen, ugye így folytatódott gyakorlatilag ez a menet, gyakorlatilag folytatódott ez a sor. Van ugye a diplomácia, és van a stratégiai rész, hogy vegyük a diplomáciait előre. Egy nagyon jól végig gondolt, és egyébként ez egy okos húzás diplomáciai szempontból, hogy közeledik a következő uniós csúcs találkozó, és ne az uniós csúcs találkozón kelljen élőben először találkozni ezekkel az emberekkel, az új magyar miniszterelnöknek, hanem már úgy menjen oda hozzájuk, hogy már ismeri őket, váltottak szót, vannak közös témák és hasonlók, és ugye ebben a tekintetben a magyar diplomácia viszont hatékony, hogy megpróbálja minél gyorsabban, minél több országgal felvenni a kapcsolatot, minél több látogatás vagy ott, vagy pedig itt bonyolítani, hogy megtörténjen ez a bemutatkozás. És jön a stratégiai része a történetnek, a stratégiai rész pedig teljesen egyértelmű, és különösen a Macronnal való találkozóból teljesen egyértelmű, hogy itt egy egyértelmű váltást akarnak európai szintéren. Magyarán azt mondani, hogy Európa erős, Európa egységes, és Európa erős és egységes Trump-al szemben, Putyinnal szemben és Xi Jinpinggel szemben. Most az egységes az valószínűleg az megvan, az erős az már egy másik kérdés, erről majd beszélhetünk esetleg külön. De itt ugye az üzenetérték valójában az, ami felkeltette az érdeklődésemet ma reggel a Politikót lapozgatva, hogy arról írnak, hogy hát azt várják Giorgia Meloni olasz miniszterelnöktől, egyébként európai szintről is, meg politikai szintről is, hogy ahogy közeledik a választási kampány, hogy felejtse el a Trump-al való kapcsolatot, és érdekes összekötést, vagy érdekes gondolati kapcsolatot láttam Magyar Péternek a találkozóit, az új stratégiai megközelítés és hasonló gondolatmenetet, ugye azzal, ami ugye Giorgia Meloninak üzennek, hogy hát hamar Orbán Viktornak a sorsára juthat, és hogy nem szeretnének Európából ilyen patrióta, trumpista és egyéb szövetségeket látni, hanem azt akarják, hogy Európa egységes legyen és egy legyen.
0: De nézzük meg azt a két politikust, azt a két európai vezető politikust, aki erre hívja fel a figyelmet. Mert hogyha most megnézzük, hogy kikkel vette föl a kapcsolatot Magyar Péter, lehet, hogy azért, hogy viszonozza ezzel a segítséget, azért sem Merznek a belpolitikai helyzete nem olyan rózsás, Emmanuel Macron pedig az utolsó elnöki ciklusát tölti, és mindent megtesz azért, hogy Le Penéket visszaszorítsa.
1: Pont szintén a műsor előtt néztem meg a két vezetőnek a támogatottságát, hogy kikkel találkozott a magyar miniszterelnök, és valóban az fontos, hogy a német kancellárral, és az fontos, hogy a francia elnökkel találkozott, tehát hogy az államközi kapcsolatok azok megvannak. Viszont ha a személyeket nézzük, akkor két nagyon gyenge pozícióban lévő szereplőről tudunk beszámolni, mert hogy a német kancellárnak 15-17%-os a támogatottsága ott van, a franciának pedig ilyen 17-20-21% között mérik a támogatottságát. Érdekes, hogy a német kancellárnak ilyen 69%-os az elutasítottsága, a franciának meg 74%-os elutasítottságot is mértek már, ami azért mondjuk döbbenetes. Tehát ez azt üzeni, hogy a saját országokban ezt a két politikus nem szívledik, és valóban, amire szerkesztő asszony utal, hogy ennek a két politikusnak a politikai kihordása az mennyire lesz hosszú távú, az egy kérdés. Mert hogy Macron esetében tudjuk a végdátumot, ugye ott neki nincs más opciója, tehát hogy ő hát a francia politikától vissza kell, hogy vonuljon. Az egy más kérdés, hogy mondjuk európai vizekre fog elvezni. Megjelenik-e az európai politikában? Engem nem lepne meg egyébként, hogyha mondjuk a következő európai parlamenti választásnál, a 2029-esnél, amikor ugye majd ciklusváltás lesz a bizottság, meg tanács, meg stb. Tekintetében, akkor Macronnak a neve előkerülne, mint nagy európai stratéga, akit mindenképpen valamilyen fontos európai pozícióba kellene hozni. Mert viszont egy olyan helyzetben van, hogy ott azért még elég messze vannak a választások, de egyre többször merül fel, hogy vagy előrehozott választás lehet belőle, amit ide néltek nem szeretnek, meg nem szeretnének, ugye az előző is előrehozott választás volt, vagy egy kormánybuktatás lehet belőle, és konstruktív bizalmatlanság, és akkor esetleg új kancellár Németországban, vagy kiszáll az egységből a szociáldemokrata párt, és akkor marad egy ilyen kisebbségi kormányban, minek a csaként a CDU, és a szociáldemokraták meg tennék ezt azért, hogy mentsék az írhájukat, mert érzik azt, hogy a következő választási kampány a kezdete, hát eljött igazából, ugye állandó permanens kampányokról beszélünk a politikában. Ez ennek a két szereplőnek a mozgástere. És valóban, amire szerkesztő asszony utalt, hogy itt ők európai szinten is próbálják felülreprezentálni a képességeiket, meg az erejüket. Macron különösen próbálja, és ugye nyilván itt a franciának választásnak ugye van egy európai politikai jelentősége, ugye itt a patrióták képviselőcsoportnak a nagy megméretése, hogy ők be tudnak-e törni az állam és kormányfők közé egy francia elnökkel, ami mondjuk nem lenne egy gyenge szerep. Ugye vannak a patrióták részről, ugye ott, vagy patrióták a szövetséges részről is vannak ott ugye politikusok, de az egy nagy és új törésvonal lenne, hogyha a francia elnököt a patrióta csoport adná. És hát ugye a németek részéről, meg hát ugye fontosan ott vannak ugye a felmérések, amik ugye azt mérik, hogy az AfD jóval előzi a CDU-CSU-t. Most nyilván ez a jóval, ez nem azt jelenti, hogy 50%-os támogatottsága és megnyerik a választást, és egyedül kormányt alakítanak, hanem azt jelenti, hogy ilyen 20%-nál van körülbelül a CDU, és akkor 28%-nál van az AfD, 30-hoz közelítő, ami nyilván szövetségre elegendő lehetne, hogyha mondjuk nyitnának ezek felé a pártok felé, de hát ez megint nagyon messzire vezet, ugye ez a német politikának, meg az európai politikának az elágazásai, hogy közben meg ugye támadást indítottak egyszerre a európai szinten a patrióták ellen, még ugye pár héttel ezelőtt, hogy vissza kelljen fizetni bizonyos támogatásokat. Az AfD-nek a képviselőcsoportja ellen meg egy olyan támadást indítottak, ami arról szól, hogy fel kéne számolni ezt a képviselőcsoportot, mert hogy nem vallja az európai értékeket.
0: Hát ez egy sajátos német demokrácia felfogás, és hogyha ezen szemüvegen keresztül nézzük azt, hogy más tagállamokat ők hogy ítélnek meg, akkor lehet, hogy rögtön meg is értjük, hogy szerintük miért nem volt demokrácia Magyarországon, de valóban ez egy újabb műsor nyitna ki. De volt még egy...
1: Kettő.
0: Volt még egy közös pont. Mégpedig Ukrajna kérdésköre. Ugye Merz kancellár is azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha Magyarország nem lenne, és akkor most úgy fogalmazok, ahogy a magyar külügyminiszter tette azt bot a bizonyos külök között, és elfogadják és értik, hogy a magyar kisebbségi jogok azok Magyarországnak fontosak, de nem szeretnék, hogyha ez Ukrajna uniós csatlakozásának a rovására menne, és ugyanígy Macron is előtérbe helyezte azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban azt várják el Magyarországtól, hogy az ellenálló szerepből egyfajta támogató szerepbe lépjen.
1: Ez egy nagyon érdekes történés sorozat, amit láttunk, hogy ugye egyrészt a Magyar Péter kifejtette hogy nem akarja támogatni Ukrajnát fegyverekkel, katonákkal, stb. Aktívan. Láttuk azt, hogy fenntartja azt az álláspontját, hogy Ukrajnának a gyors uniós tagsága az nem vihető álláspont. És ugye a magában a csatlakozási folyamatban, ugye a hagyományos ütemi csatlakozási folyamatban az előrehaladás, a előrelépését is Ukrajnának ahhoz köti, hogy történnek-e olyan változások a magyar-ukrán viszonyrendszerben, a kisebbségekkel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarország azt mondja, hogy itt akkor egy pozitív elmozdulás történt, ezért tovább tudja Magyarország engedni. Ugye most jön egy határidő ebben a tekintetben, amikor ugye meg kellene hosszabbítani a, hát ugye tulajdonképpen a Magyarországnak a tartózkodás, vagy fenntartását Ukrajnával, meg Moldovával szemben a csatlakozási folyamat tekintetében, és már ugye a Euronews beszámolt arról ma reggel, hogy ez megváltozik, ugye a diplomáciai forrásokból lehet tudni, hogy ez nem lesz. És ugye a Macronnal való találkozót követően tett ki egy videót a magyar miniszterelnök, hogy itt egy megállapodás született az ukránokkal. De hogyha előre visszanézünk egy picit időben, ugye a Merkel való találkozó előző nap történt, amikor ezek igazán a napirenden voltak, mert Ukrajna támogatása napirenden volt, és az embernek számos gondolata támad a kettő közötti kapcsolatot illetően. Az egyik gondolat az az, hogy a németek dróton rángatják az ukránokat, és megmondták az ukránoknak, hogy gyorsan meg kell állapodni, ez nem biztos, hogy teljes magyarázó erővel bír. A másik, hogy a németek nagy befolyással rendelkeznek az új magyar kormányt illetően, és ezért elő kellett valamivel rukkolni, ami kommunikálható, és ami miatt az ukránokat tovább lehet lökni a csatlakozási folyamatban. Ez egy kicsit lehet erősebb, vagy is, de erősebb magyarázó erővel bír. Mondom ezt azért, mert Friedrich Merznek egy kiemelt projektje. Ukrajnának a támogatása, katonailag is, meg az uniós csatlakozás tekintetében is, és alig ha elképzelhető, hogy ez a téma ne került volna mondjuk zárt ajtók mögött is szóba a két vezetőnek a találkozóján.
0: Nagyon fontos volt, amit mondott, hogy Magyar Péter azt erősítette meg, hogy aktívan nem szeretné Magyarország fegyverekkel és pénzzel támogatni Ukrajnát, az ukrajnai háborút. De azért ez az aktív szó is magában sejteti azt, hogy itt azért születhetnek olyan közös uniós döntések, aminek mondjuk Magyar Péter nem fog ellenállni, és aztán a magyarok pénzét az ugyanúgy veszélyezteti, hiszen a 90 milliárd eurós hitelből Magyarország az Orbán kormánynak köszönhetően kimaradt.
1: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy itt körülbelül egy olyan megoldás, aminek az eredménye képpen 5700 milliárd forint összessége van, mert Magyarország is hozzájárulhat akár Ukrajnának a támogatásához, de nem úgy, hogy ezt a pénzt el tudni Ukrajnába, hanem ugye létrehoztak egy olyan mechanizmust, amire szerkesztő asszony is utal, ami arról szól, hogy az európai országok támogatják és felfegyverzik Ukrajnát a meglévő eszközeikkel, és az uniós alapokból lehívnak összegeket az átadott eszközöknek, fegyvereknek a pótlására, amik ugye nyilván egy jóval drágábbak, viszont cserébe újak, tehát hogy van egy ilyen furcsa bukéjának, hogy egy ilyen leselejtezési akció is ez az ukrajnai konfliktusnak a támogatása, de most ebben nem menjünk bele, nem ül itt velünk katonai szakértő, aki pontosan meg tudná mondani az összegeket, meg pontosan meg tudná mondani az eszközöknek az újságát, vagy nem újságát. No de, a lényeg az egésznek az, hogy ha Magyarország beszáll ebbe a történetbe, és érintett lesz ebben, akkor valóban nem az történik, hogy Magyarország átad fegyvereket, hanem hozzájárul ez az egész alaphoz, és hogyha hozzájárul ez az alaphoz, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvetett módon a Ukrajnának a támogatásához, katonai támogatásához járul hozzá. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kulcs, ami mondjuk például előkerülhetett a német kancellárral való találkozón, vagy akár itt a francia elnökkel való találkozón, mert ők közben meg látszik, és hogy egy pillanatra Európán kívül tekintünk, és megnézzük, hogy mondjuk ma reggelre mit nyilatkozott az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, akkor felhívta egy bizottsági meghallgatáson a figyelmet arra, hogy attól tart, és attól tartanak, nyilván egyébként hírszerzési forrásokra hivatkozva, hogy eszkaláció útjára léphet az orosz-ukrán konfliktus, mert olyan szintű támadásokat folytatnak az ukránok mélységben Oroszország területén, és az oroszok Ukrajna területe ellen, Kijev ellen, meg egyébként a nyugati területek ellen, ami azt mutatja, hogy a konfliktus nem egy ilyen befagyott konfliktussá való alakulása és ellaposodása látszik, hanem sokkal inkább az látszik, hogy egy egyre intenzívebb történet, és nem feltétlenül abban intenzívebb, hogy egyik vagy másik felőre halad, hanem a pusztítás mértékében intenzív a történet.
0: Hát egyre inkább körvonalazódik, hogy most szükségünk lenne itt egy biztonságpolitikai szakértőre, de lehet, hogy egy következő adásban ilyen körben is le fogunk ülni. Viszont ugye Magyar Péter az Ukrajnában élő magyar kisebbségi jogok kapcsán örömmel számolt be, hogy megszülettek azok a bizonyos megállapodások. Örömmel számolt be ugye a Nemzeti Összetartozás napja előtt egy nappal. Azért mi már kevésbé örülünk, hogy mindezt Franciaországból jelentette be. Nem biztos, hogy annyira szerencsés ez az egybeesés, de
1: igen,
0: fogadjuk el.
1: Többen kritizáltak, ennek van egy ilyen rossz asszociációja, hogy hát ugye itt a Nemzeti Összetartozás napja, hogy a trianoni béke szerződések és Franciaországnak a szerepe az nem feltétlenül annyira jó. Hát maradjunk annyi, hogy valószínűleg a diplomáciailag így jött ki a történet, és ilyenkor talált a két vezető találkozási pontot egymásnak a naptárjába, és próbáljunk meg ne belátni ebbe több dolgot.
0: Ettől függetlenül nagyon sok mindenkinek esett ez rosszul, ahonnan ez a bejelentés érkezett, de azt leszögezhetjük, hogy az Orbán kormány is többször ült le, többször tárgyalt, többször tettek az ukránok ígéretet. A Magyar Péternek tett ígéretek mennyiben lehetnek mások? Illetve kérdezhetem azt is, hogy lesz-e Magyar Péterben elég keménység ahhoz, hogy először látni szeretné papíron, törvényekben, jogszabályokban is megvalósulni azt, amit az ukrán elnök például most megígért neki?
1: Ugye amikről a magyar miniszterelnök beszámolt, azok óriási előrelépések. A kérdés valóban az, hogy ebben mi fog megvalósulni, mert 15 évvel ezelőtti ügyekről van szó, és ha 15 éven keresztül nem sikerült valamit átvinni, akkor fennáll az emberben, ír az emberben a gyanúper, hogy hát lehet, hogy 3 év alatt ezt nem sikerült feltétlenül összehozni, hanem itt inkább egy ilyen politikai, kommunikációs manipulációt látunk a háttérből, és én mondom, továbbra is azt mondom, a német kancellárral való találkozóhoz kell ezt kötni. Ezt az egészet, ez a német kancellárnak az érdeke, Friedrich Merznek az érdeke, hogy ő fel tudja mutatni ezt az eredményt. Ha és amennyiben bekövetkezik a közeljövőben a várt találkozó Zelenszky és Magyar Péter között, ott sok minden eldőlhet, mert az ukránoknak a részéről jelentős megerősítést nem láttunk még, most beszélgetésünk pillanatáig én nem láttam, mert a szerkesztő azt, hogy már látott, én nem láttam még, és ugye ez döntő, hogy akkor az ukránok ezt hogyan kommunikálják, azt mondják, hogy ezt megígérjük, hogy meg fogjuk csinálni, vagy pedig az van, hogy itt van a jogszabálymódosítási csomagunk. Csak azért nagyon sok a kérdés, hogy tesznek egy ígéretet Magyarországnak a magyar kisebbség irányába. És akkor honnan a lengyel kisebbség, a román kisebbség, és akkor még sorol, az oroszok nyilván nem kell ide sorolni, mert nyilván az oroszokkal felé nem fognak gesztust tenni az ukránok, ez teljesen egyértelmű, csak kicsit olyan science fiction a szaga van az egész történetnek, hogy itt csak egyetlen ország irányába tesznek egy ekkora ígéretet, hogyha ezt megteszik, akkor viszont meg kell tenni más országok irányába is. Szóval nagyon sok, inkább több a kérdés jelen pillanatban, amikor beszélgetésünknek a pillanatában, mint amennyi választ látunk, hangzatos üzeneteket, meg hangzatos ígéreteket látunk egyelőre.
0: És azért a Nemzeti Összetartozás napján az is egy fájó pont, hogy akár a németek, akár a franciák 15 éve nézik azt csöndben és becsukott szemmel, ami a magyar kisebbséggel történik Ukrajnában, de ez is csak a mai napnak egy fájó emléke lehet. Viszont, hogyha elvonatkoztatunk Németországtól és Franciaországtól, az Európai Parlament Külügyi Bizottsága tegnap megszavazta az éves Ukrajna jelentést, és azért ennek kapcsán felszólították az új magyar kormányt, hogy hagyjon fel a csatlakozási folyamat akadályozásával. Ugye a friss hírek azt is leírják, hogy erre kész Budapest. Tehát itt megint, mint hogyha egy kettős kommunikációt látnánk, viszi azt Magyar Péter, amit a kampányban is, és mellette, mint hogyha mást hallanánk a francia elnöktől, mást hallanánk a kancellártól, és azért az Európai Parlament Külügyi Bizottsága is azt szeretné, hogyha a csatlakozási folyamatban most már Magyarországnak valóban nem tenné be azt a botot a külők közé.
1: Nem betenni, hanem ott tartani. Ez a különbség a kettő között. Mert erre Orbán Viktor felhívta a figyelmet, még ugye néhány hónappal ezelőtt, hogy a migrációs kérdés is ilyen, Ukrajna kérdése is ilyen, hogy nem elég egyszer azt mondani ezekre, hogy nem, hanem azt a nemet folyamatosan fenn kell tartani, ezt a testtartást. Mert hogyha egyszer enged bármilyen vezető, és azt, nem mondja azt, hogy nem, hanem csak tartózkodik, vagy talán, vagy nem hosszabbítja meg a nemleges döntését, akkor automatikusan a folyamatok azok úgy vannak bekalibrálva, meg a jogszabályok egyébként, akkor automatikusan életbe lépnek és működnek. És ez van, ez lesz egyébként valószínűleg Ukrajna tekintetében is. Itt nem kell támogatóra feltétlenül fellépni, itt csak passzívan kell fellépni, nem kell azt megtennie a magyar miniszterelnöknek, hogy akkor tovább akadályozza ezt. Ez megoldódik magától ez a történet. És nagyon sok európai kérdésben erre lehet számítani egyébként az új kormánytól, hogy nem azt fogják képviselni, hogy akkor aktív alakítói vagy szereplői az európai politikának, és teljes mértékben az európai mainstream-mel úsztak, mert ugye ezek nem eladhatóak itthon. Az elmúlt 16 év ugye azért nem tűnt el nyomtalan az emberekben. Migráció kérdése és egyéb más kérdésekben sem az emberek azért nem felejtenek. Nem lehet teljesen szembeúszni, azt lehet csinálni, hogy az európai vezetésre, az európai döntésekre fogják, hogy hát ezek európai döntések voltak, és ezek így mennek, mint ahogy egyébként a legtöbb állam és kormányfő, ez keretezi szokta otthon, amikor kicsit kedvezőtlen, vagy nagyon kedvezőtlen döntés születik, akkor ráfogja, hogy európai szintű döntés született. És azt jótékonyan el szokták hallgatni egyébként sokszor még egyébként a Benelux országoknak a vezetői is, vagy akár osztrák vezetők, meg stb., hogy hát ez ők is hozzájárultak. Hanem az európai egységre, meg az európai döntésre szoktak mutogatni ilyenkor.
0: Maradt másfél percünk, de egy nagyon fontos kérdést azért szeretnék feltenni. Magyar Péter azt mondta Merznek, hogy támogatni fogja ugye az ENSZ biztonsági tanácsa kapcsán Németország törekvéseit. Hát nincs az ENSZ biztonsági tanácsában Németország.
1: Nincs hirtelen előttem az ígéret, most nem tudom, hogy mire vonalkozott az ígéret. Most arra, hogy Németországot beszavazzák a biztonsági tanácsra, vagy pedig arra, hogy állandó tagként, vagy nem állandó tagként. Ugye van a nem állandó tagok, az is ugye rotációs rendszerben történik. Nem emlékszem, hogy Németország mikor volt, hogy lett volna nem állandó tagja a BT-nek. Az egy másik kérdés, hogy Németország akar állandó tag lenni. De az egyértelmű egyébként bármi ilyen irányt is vette benne ez a történet, hogy ez arról szól, hogy itt nagyon komoly diplomáciai szövetség van, és egy nagyon komoly támogatást vár el a német kancellár Magyarországtól.
0: Kedden és szerdán Németországba és Franciaországba vezetett Magyar Péter útja, ahol a belpolitikai téren nehéz helyzetben lévő német kancellárral és az utolsó ciklusát töltő francia elnökkel tárgyalt. Többek között erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Póca István politikai elemzővel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: before we go too far. Before we go too far. Before we go too far.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: Román őrök voltak a kapukban. Hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, ekkor érkezik meg Bantvolc. Állítólag különben tényleg, amikor bejönnek, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ma a Nemzeti Múzeum anyagainak megmentéséről mesélünk. Jó napot kívánok! Még 1919-ben történt meg az eset, amikor az amerikai Harry Hill Bantholz tábornok megvédte ezeket a műkincseket. Gál Vilmossal, aki történész és muzeológus, egy olyan teremben állunk, ami ezt az időszakot mutatja be. Szerintem haladjunk kronológiai sorrendben, és abban állapodtunk meg Vilmossal, hogy augusztusban kezdjük.
2: Itt állunk az állandó töltedi kiállításnak a 16-os termében. Ez az első világháború eseményeit dolgozza föl, illetve a háború végén egyrészt a tanácsköztársaság eseményeit, illetve magáról a román megszállásról, illetve Bantholz tábornokról is van néhány érdekes tárgyunk, amely ebben a teremben látható. Azt kell tudni, hogy amikor a tanácsköztársaság összeomlott, ez tulajdonképpen a román hadseregnek volt köszönhető, hiszen a tiszai offenzívát ők hajtották végre még a nyár folyamán, és augusztus elején elérték Budapestet. És tulajdonképpen Budapest megszállás az harcok nélkül egy-két nap leforgás alatt megtörtént. Ez a románoknak egy nagy fegyvertényt jelentett, és a román identitás számára mai napig is ez egy fontos történelmi esemény, hogy Magyarország jelentős részét ők megszállás alá tudták vonni, és Budapestet is mondjuk úgy a csizmáik alá tudták gyűrni. Van is egy ilyen legenda, ami különben nem legenda, hogy volt egy román katona, aki egy román bocskort fölvitt a parlament kupolájára, és kitűzte a tetejére.
3: Tényleg.
2: Ugye a románokat a magyarok bocskorosoknak súfolták, és emiatt gúnyból, hogy láma, ja. Román bocskorosok legyőzik a magyarokat, és elfoglalják a fővárost. Tehát ezek szimbólumok. És ezeknek a szimbólumnak az egyik epizódja volt az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot, ahol itt állunk, is megpróbálták mondjuk úgy kirabolni a románok. Ez egy kicsit későbbi történet, ez már október 5-e, egy vasárnap, amikor ez a kísérlet megtörtént, és azért vagyunk ebben a teremben, mert ez szerencsére meghiúsult ez a dolog, és ezt Harry Hill Bantholz amerikai tábornoknak köszönhetjük.
3: Na és miért voltak akkor itt?
2: De augusztus elején, ugye, amikor megszállják Budapestet a románok, a nagyhatalmak döntést hoznak arról, hogy egy 4-es tábornoki bizottságot küldenek Budapestre. Ennek a tagja volt Harry Hill Bantholz tábornok, az USA részéről, Gorton nevű tábornok angol részről, és volt egy francia és egy olasz tagja is ennek a bizottságnak. Nagyjából 100 fővel jöttek, tehát ez a 100 fő az nyilván nem tudta ezt a 120 ezer románt kordában tartani. Tehát ez volt különben a fő problémájuk, amikor megérkeznek, ők minden nap behívatják magukhoz a román tábornokokat, megpróbálnak nyomást gyakorolni rájuk, mert azonnal elindul a mondjuk úgy rekvirálás Magyarországon és Budapesten is, ami azt jelenti, hogy mindent elvisznek, ami mozog, románok. Nagyjából, ezt is Bantholz naplójából tudjuk, hogy nagyjából 30 ezer vagonnyi árut, árukészletet, ebbe beletartozik a gyógyszergyároknak a készlete, gyárok gépeit leszerelik és elviszik. Tehát mindent, ami mozgott, meg nem is mozgott, azt ők szépen vasútra rakták és elvitték. De ennek két oka volt, hogy nyilván meg akarták szerezni ezt a bizonyos vagyont, illetve Magyarországot minél jobban le akarták pusztítani, annak érdekében, hogy minél nehezebben tudjon a háború után talpra állni.
3: Hogyha visszamegyünk a mi konkrét történetünkhez, ezt hogy képzeljük el akkoriban? Miben más akkoriban mondjuk a Nemzeti Múzeumnak a környezete, mint ma? Tehát ideál az a 10-12 terrautó, amire fel akarják rakodni a kincseket. Aztán jön Bantholz tábornok, de akkor előbb fessünk egy képet, hogy hogy néz ki akkoriban.
2: Egyébként az egész sztori sokkal unalmasabb, mint ahogy én is sok mindent olvastam.
3: A nem olyan filmes, neten. Mint amennyiek szeretném?
2: Nem. Kár. Tehát én olvastam egyet is a neten, hogy Bantholz tábornok megverte a románkat. katonákat itt a múzeumkert főlépcsőjén, de olyat is, hogy a lovával érkezett és felugratott a lépcsőkre, és úgy üldözte el a románokat, tehát ilyenről szó sem volt. Ugye ez egy vasárnapi nap volt, a múzeum ugyanúgy nézett ki, mint most, a kert már megvan, ugyanúgy a kerítés is létezett, és román őrök voltak a kapukban, akik arra vigyáztak, hogy a magyarok nehogy a saját értékeiket előlük kivigyék a múzeumból.
3: Nehogy megtartsák magyarul, igen.
2: Igen. És megérkezik néhány katonai teherautó, egy Szerbeszkú nevű tábornokkal az élen, akik be akarnak hatolni a múzeumba, éppen csak egy titkár, Isosz Kálmánnak hívták, van a múzeumban, aki nem enged be senkit, de közben már próbál magyar politikusokat elérni, meg a saját főigazgatóját, Fejér Pataki Lászlót, hogy valamit tegyenek. Több órán keresztül a kapuban egymással hadakoznak a magyarok és a románok, tehát a magyarok azt mondják, hogy bemehetnek, de csak a testünkön keresztül, tehát hogy csak erőszakkal. És úgy nyilván a tábornok tudja, hogy ezt ő nem teheti meg, tehát valamilyen hivatalos indok neki kell, és erőszakot nem alkalmazhat. És végül odáig fajul a dolog, hogy már lemegy a nap, és igazából ekkor érkezik meg Bantholz. Állítólag, mikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
3: Jó, hát azért ez filmes. Ez, ha tetszik, hanem ez filmes.
2: Igen, de ezt is csak
3: az a kérdés, hogy igaz-e?
2: Egy mondattal írja a naplójában, tehát nem részletezi nagyon ezt a történetet, de nyilván volt valami atrocitás.
3: Az a pálca, amiről beszélgetünk, igen, az a pálca, ami itt van előttünk, kiállítva a vitrínben.
2: Bantholz naplója mellett egy lovagló ostort látunk, ami Bantholzé volt. Ez az 1990-es évebe került Amerikából. Egy amerikai magyar vásárolta meg, és ő adományozta aztán ajándékként a Nemzeti Múzeumnak, tehát ez tényleg a Bantholz családtól. Na szóval Bantholznak az volt a legfontosabb szerepe, hogy lezárta az ajtókat, elvitte a kulcsot, és csinált ilyen kis angol nyelvű, mondjuk úgy zárjegyeket, amelyben megtiltotta, hogy bárki is behatoljon a múzeumba.
3: Ezekkel ez lezárta. Meg ez a kék, ami igen, a naplójában.
2: Van itt egy kék zárjegyünk, ebből kettő maradt fönt, a másikat majd a kollégám megmutatja, meg lehet, hogy a történetet is elmondja.
3: Balahó Zoltánnal folytatjuk, aki történész és múzeológus, hozott nekünk egy dobozt, amit akkor most kinyitunk, és piros színű könyveket, naplókat találunk benne, előkerül egy kék színű, talán egy zárjegy, ezek mind Bantholz tábornok személyes tárgyai?
4: Igen, Bantholz tábornok által írt naplónak a két példányát hoztam fel, mert hogy a harmadik, amelyik konkrétan az október 5-i eseményeket is leírja, az állandó kiállításban látható.
3: Jó, vastag
4: naplók. Az ostorral együtt, ez pedig azt megelőző két korábbi kötet, gépelt kéziratok. Hát ezeket valamikor Bantholz írta, miután visszatért az USA-ba 1920 tavasza és 1925-ös halála között. Erről úgy tudom, hogy 33-ban jelent meg Amerikában egy összefoglaló kiadvány, de nem a teljes napló. És annak a fordítása jelent meg Magyarországon 1993-ban. Úgy tudom, hogy 2020-ban készült egy újabb kiadás, de azt megmondom őszintén nem ismerem, de legjobb tudomásom szerint a teljes napló az soha nem lett lefordítva magyarra és kiadva. De talán még angolul sem adták ki a teljes naplót.
3: Bantholz tábornok életében egy rövid szösszenet, amíg itt tartózkodik Magyarországon. A mi szempontunkból természetesen nagyon fontos, de hogy ő ezt hogy élte meg, vagy neki mennyire fontos az életében, arról ír valamit a naplójában?
4: Szerintem fontos volt neki ez a közel fél év, amit Magyarországon töltött ebben a fontos pozícióban. Nagyon komolyan vette a munkáját, és Magyarország akkor egy olyan lehetetlen helyzetben volt, amiben ő mint segítőkész külföldi érkezett az országba. Szerintem komolyan vette a munkáját és magát az ügyet is. És nem véletlen, hogy ilyen hosszan, részletesen, szinte napi bontásban vezetett naplót az eseményekről, tehát egy nagyon részletgazdag forrásról beszélünk, ami sajnos a magyar olvasók előtt nem ismert. Igazából nem ismerjük a teljes forrásanyagot, bár rendkívül fontos és részletgazdag.
3: Képzelje, Zoltán, Gál Vilmos kollégájával már beszéltük, hogy annyiféle legenda kering Bantholz tábornokról, hogy én is ezek alapján ismertem őt meg ott a szobra alapján nyilván az USA nagykövetség előtt. Emlékszik arra, hogy ismerte meg az ő történetét?
4: Hát ugye a legenda szintjén találkoztam a történettel, de miután a múzeumba kerültem és az iratgyűjteménynek lettem a kurátora, akkor került kezembe a napló, mert hogy ez 95-ben került a múzeumba és lett beletározva, Szatmári Lajos.
3: De amerikás magyar.
4: Ő vásárolta, ő jutott hozzá ehhez az anyaghoz, és végül is az a hozta, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta az ostorral együtt.
3: Az, hogy miután itt a fél éve lejár, mi történik vele, arról mit lehet tudni?
4: Visszatér az Egyesült Államokban, ahol valamilyen bánya sztrájk lecsillapításában lesz még szerepe, és hát 25-ben elhalálozik, tehát olyan sok idő nem telik el a visszatérését követően.
3: Történészi szemmel mit ad hozzá egy ilyen napló ahhoz, hogy az ember komplett képet kapjon? Szóval, hogy Bandholznak a személyes szemszögéből végignézni, az mivel egészíti ki a történetet?
4: Komplett teljes összképet kapnánk a naplónak a megismerésével. Rendkívül fontos forrása lenne ennek az időszaknak, az 1919-es zűrzavaros évek, hónapok jobb megismerésének magyar szempontból, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb valaki ezt a munkát el fogja végezni, és olvashatóvá fogja tenni a teljes naplót.
3: Az, ami be van fűzve abba a tartóba, az micsoda?
4: Ezt említeném meg, ezt a bekeretezett zárjegyet. Ő maga írja le, hogy három ajtóra ragasztott úgynevezett zárjegyet itt a múzeumban Bandholz.
3: Ja, tehát ez ugyanolyan.
4: Október 5-én. A naplója szerint egyet ő megtartott, egyet valami kezredesének adott, tehát kettő magyarán visszakerült az Egyesült Államokba, a harmadikat pedig a múzeumnak ajándékozta. Valószínűleg ez az a példány, amit a múzeum be is eltározott, aztán ez valahogy elkerült a múzeumból, talán a 45-ös zűrzavaros napok egyikén, és 2014-ben Szentendréről vásároltuk meg.
3: De azért erre visszakérdezek, hogy hogy ismeri a történetet, vagy hogy üzhette ki Bandholz tábornak a román katonákat?
4: Arra hagyakszunk, amit ugye a naplójából a magyar fordításban is megjelent, és ez a legteljesebb, leghitelesebb kép. A múzeumot már korábban is érték fenyegetések, hogy elviszik az Erdély vonatkozású tárgyakat. Ugye erre több kísérletet tettek a románok, kérték az igazgatótól a kulcsok átadását, hogy bejöhessenek a múzeumba, hogy kiválogathassák a tárgyakat. 5-én történik egy ilyen felvonulás, amikor teherautókkal megjelennek, Márderescu tábornoknak hozzák a utasítását néhány tiszt kíséretében. Erről értesül Bandholz, aki a missziónak az aznap ügyeletes parancsnoka. Többet magával kijönnek ide a múzeumba, és előkerítik, aki éppen bentartózkodik, magához veszi a kulcsokat, erről egy igazolást ad át a múzeum számára, három ajtót, raktárajtót lepecsétel, a románok egyszerűen nem jutnak be, és további fenyegetőzéseik ellenére nem térnek vissza. A múzeum korabeli vezetése pedig azt tudja mondani, hogy a katonai missziónak a felügyelete alatt állnak, a kulcsok is Bandholz tábornoknál vannak, és a románok ezt kénytelenek elfogadni és lenyelni.
3: Innentől sakmat.
4: Igen, ez a helyzet fennáll október elejétől egészen a Budapestről való kivonulásukig.
3: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
2: Hogy a románok hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, amit a román megszállás elől a magyarok, főnemesek, egyházak ide menekítettek ládában, ez 72 darab láda volt, és le volt rakva a díszteremben.
3: Ezekben festmények, vagy mik
2: van? Minden, tehát itt arany, kegytárgyaktól kezdve festményeken keresztül, díszfegyverekig, értékes könyvekig minden volt ebben az anyagban. Tehát ezt a 72 ládát akarták volna elvinni. Most elképzelhetjük, hogy mondjuk egy 100 román bejön, akkor esetleg más is elvisz, ami megtetszik neki.
3: Jó, az hát evés közben az étvágy, igen.
2: Amúgy Bandholz leírja a naplójában, ugyanezt meg akarták csinálni a királyi palotával, ahol teljesen véletlenül pont arra járt, és már akkor bent voltak a palotában. A román katonák, egy szakasz katona, akik el is kezdték a rekvirálást, és ő akadályozta meg személyesen, hogy ott is ez megtörténjen. Tehát ő zavarta ki onnan is a románokat. Tehát
3: én mondom, hogy szuperhős. Akár nem, az filmesenek tűnik.
2: Amúgy Bandholz egy elképesztő figura volt. A naplója érdemes elolvasni, mindenkinek ajánlom, mert elképesztő humorra rendelkezett. Például ilyeneket ír, hogy hát tegnap azt javasoltam a tábornok kollégáknak, hogy alakítsunk egy új rendjelet a románok részére, Alibaba is a 40 rabló legyen a rend neve. Tehát ilyen beszólásokkal van tele nagyjából a naplója.
3: A leginkább veszélyeztetett az ide menekített ipolyi gyűjtemény volt, melyet Ipolyi Arnold, a híres történész, művészettörténész főpap évtizedeken át gyarapított, és mindig odavitte, ahová kinevezték. Amikor 1886-ban elfoglalta a püspöki székét Nagyváradon, Beszterce bányáról vele együtt érkezett az 500 műtárgyat tartalmazó 120 láda is. Sóti Lajost, a Nemzeti Múzeum történész muzeológusát hallják.
5: Ugye ő meghal nem sokkal később. Ipolyinak a végrendeletében szerepel az, hogy azt szeretné, hogyha a gyűjteménye Nagyváradon kerüljön bemutatásra, és ez egy keresztény múzeum legyen. Ez az idea Ipoly előtt nagyon sokáig lebegett. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor Budapesten vagy Esztergomban kell létrehozni egy országos keresztény múzeumot, hogyha ez se valósulna meg, akkor szétszórni az országos gyűjteményekbe, és akkor ott feltüntetni, hogy ez Ipoly Arnold hagyatékából származik.
3: Ez végül Esztergomban valósul meg.
5: Hát igen, csak ugye ahhoz még el kell jutnunk, és ugye az Esztergomban való végső maradásig még körülbelül 30 évet kell várnunk. A helyi régészeti és múzeumi egyesület hozza létre ezt a múzeumot. Ez végül is majd egy hivatkozási alap lesz később. Az első krízispont az 1916 lesz. Augusztusban belép Románia a háborúba az Antant oldalán. A Nemzeti Múzeumból Mihalik Józsefet és Varjú Elemért, a akkori néve múzeumőröket kirendelik Nagyváradra, hogy mérjék fel a gyűjteményt, és ugye ez el is készül. Nem kerül a Nemzeti Múzeumba a gyűjtemény, hanem a helyén hagyják. A következő krízispont az majd 1918 lesz, a román betörés. Akkor már Gerevics Tibor művészettörténész forszírozza az ipoly gyűjteménynek a megmentését. Elkezdik felmérni a hagyatékot, és ez december vége felé meg is történik. Január 5-én megindul a szállítmány Budapestre. Na most először ide kerül a Magyar Nemzeti Múzeumba, és kiállítják a díszterembe. Megtörténik a gyűjtemény műtárgyainak a felmérése, tanulmányozása, fotózása és restaurálása. És ugye 19. augusztus közepén már a román hadsereg őröket állít ide a Nemzeti Múzeum elé, hogy ne vigyenek ki műtárgyakat. És ugye szeptember 8-án érkezik egy bizottság, hogy akkor ők szeretnék fölmérni az RTL Partiummal kapcsolatos műtárgyakat, és elszállítani a Nemzeti Múzeumból.
3: De várjál, ha ez augusztus óta húzódik, akkor ez egy hosszanti terv, és ezek szerint mégse sikerült megvalósítani.
5: Ugye ez csúcsosodik ki október 5-én, amikor a Bantholz tábornok érkezik a múzeumba, és ugye lezárják a gyűjteményeket, és azokat a kulcsokat, amivel ő lezárta, végül ugye november 14-én én adja oda a főigazgatónak a tábornok. Megtörténik 20-ban a trianoni békeszerződés aláírása, majd ugye 3 évre rá érkezik egy nagyváradi lakosnak a bejelentése, hogy a román királyi kormány szerezi vissza az ipolyi gyűjteményt, mert hát ugye ez mégiscsak Nagyváradot illeti. Párizsban egy döntő bizottság összeül, amely körülbelül 3 évig tárgyal. A végső pont az 1926-ban jön el, miszerint az ipolyi gyűjtemény maradhat Magyarországon, és ugye ezt még 1920. szeptemberében szállítottak el a Nemzeti Múzeumból Esztergomba.
3: És hány múzeumba kerültek szét a tárgyak?
5: Ugye maradt valamennyi Nagyváradon, Leopold, Antal, akkori esztergomi kanonok, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a műtárgyak 40%-a maradt Nagyváradon, a többi pedig Esztergomban van.
3: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
2: Harry Hött Bantholz tábornok. Úgy jutott ide különben, hogy nem voltak fenntartásai se a magyarokkal, se a románokkal szemben, sőt ugye a magyarok ugye az ellenség volt az első világháborúban, tehát nyilván nem szimpatizált velünk. De amit tapasztalt néhány hét alatt Magyarországon, hogy tényleg mit csinálnak a románok, akár Budapesten is, mennyi rablás történik, rekvirálás, a magyarok felé fordította. Tehát ő egy ilyen gentlemanként, becsületes katonatisztként úgy gondolta, hogy ez már túlzás, és megpróbált egy kicsit egyensúlyt tartani. Egyébként a francia és az olasz tábornokok nem voltak ennyire, mondjuk úgy, magyar barátok, de a angol kollégával ketten ők ezt az egyensúlyt az Antant misszióban is szépen fönn tudták tartani. És ennek következtében aztán ő nagyon híressé válik Magyarországon, tehát nagyon népszerű volt már, amikor itt volt.
3: Szobrot is kapott.
2: Egyébként ugye azzal a vonattal hagyja el Magyarországot januárban, amivel Aponyiék elindulnak a béketárgyalásra Párizsban. Tehát ők együtt utaztak. Aztán a 30-as években, 36, a mai Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt ott van a szobra, Emlegeti Miklós alkotása. Egyébként ennek is volt egy kis mellékzöngéje.
3: A budapesti negyedben 1994-ben jelent meg El Nagy Zsuzsa történész cikke a Fővárosa román megszállás alatt. Ebben részletesen írta a szobor történetéről is.
6: Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában őrzött iratok szerint egy magyar származású amerikai amerikai őrnagy, bizonyos Eugene Boros javasolta, hogy állítsanak szobrot Bandholznak Budapesten. Boros őrnagy gondolata heves tiltakozást váltott ki a washingtoni román követség részéről. Nem csak az ötletet magát, hanem a szobor tervezetét is a leghevesebben és sokféleképpen támadták. A tervezett szobor ugyanis Bandholzot kezében lovagló ostorral ábrázolta volna, ami a State Department feljegyzése szerint a románokat a kínos budapesti Nemzeti Múzeum előtti esetre emlékeztette volna. Ezt román részről lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartották. Különböző diplomáciai mesterkedések következtében végül is olyan szobor készült Bandholzról, hogy lovagló ostorát hátratett kezében tartotta, ami már kevésbé volt sértő román szempontból.
2: Az amerikaiak egy kicsit visszafogták magukat, tehát állami szinten például nem voltak jelen a szoboravatásnál, mert nem akartak konfliktusba kerülni Romániával.
3: Boros Jenő, aki a Szépművészeti Múzeum régi képtárának is bőkezű adományozója volt, egy évvel az avatás után elhozta Magyarországra Bandholz özvegyét. Balahó Zoltánt hallják.
4: A dokumentum az pedig egy újságkivágat, meg egy névjegykártya, 37 nyarából. Itt az özvegyet, Inés Bandholzot ábrázolja a korabeli valamelyik újságnak a sajtófotója, mint meglátogatja a férjének a 36. augusztusában felavatott szobrát.
3: De akkor, hogyha már ezt mondta Gábor, most, hogy ezek a legendák mennyit hozzáadnak a történelemhez, akkor ennek kapcsán írt regényt is Bandholz tábornokról Antant misszió címmel?
2: 2014-ben jelent meg ez a regényem, azóta most egy új kiadásban, egy kicsit eldolgozva, tavaly újra kiadtuk, és tulajdonképpen a Bandholz sztorit, a román megszállást akartam földolgozni, és pont azért választottam őt, mert igazából egy kívülálló szemével láthattuk meg azt, hogy mit csinálnak a románok Budapesten. Ugye sokkal jobb így, mint egy magyar szemével láttuk volna, mert egy magyar biztosan nagy, sokkal elfogultabb.
3: Meg így könnyebb belőle hőst csinálni. Tehát az, hogy ő becsületesen végzi a dolgát, mint katona, mint úriember, és ez nekünk egyébként még jó is, akkor ez egy nyertes pozíció.
2: Igen, és ezt tényleg nagyon szerették már, amikor itt volt a magyarok. Egyébként a regényben a főhős egy Michael Weiss nevezetű magyar származású katona, aki valóban egy élő személy volt, naplóban is szerepel, és azért tettem őt a fő-főszereplővé Bandholz mellett, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ő mint egy ilyen összekötő tiszt, ugye, aki tud angolul, magyarul, de franciául, németül is, nagyon fontos szerepet játszhatott abban, hogy a magyarokkal milyen kapcsolatokat létesített Bandholz, és ezért ez a fiatal ember a főszereplő. Ehhez egy érdekesség, hogy én nem tudtam, hogy hogy néz ki, hogy akkor még nem találtam róla a fényképet, és hát egy ilyen magas, jó kiállású, jóképű macsó jelenik meg a regényben. Aztán, amikor már megírtam, találtam róla egy fényképet.
3: És kiderült, hogy az ellentétje.
2: És kiderült, hogy egy alacsony, pufok, nem túl jóképű emberről van szó, de ezt nem mutogatom senkinek azóta sem, ezt a fotót, bár azért most éppen beszélek róla a nyilvánosság előtt, hogy milyen vicces az élet, de ez már az írónak a tragédiája, hogy a főhőséről kiderül, hogy nem is olyan jóképű, mint amilyennek ő leírja.
3: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Múzeumban jártunk ma, ahol Harry Hill Bandholz tábornok történetét meséltük el. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírösszefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Magyar Péter hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartottak. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a nap egyszerre emlékezés a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb. Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás a közös jövő építését is jelenti. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást,

kerülne, és ezeket tudatos provokációnak nevezte. Az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levélben sürgette a háború lezárását. Az elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vladimir Putyinnak. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin hírminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnökügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Sulyog Tamás a múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek, továbbá mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a rászorulóknak. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársaság ma reggeltől lezárja a Szombathely Szüldős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter, az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshúsfogyasztás továbbra is biztonságos. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton csaknem 70 művel találkozhat a közönség. A nemzetközi anyagot kiegészítik 19. és 20. századi magyar művészek alkotásai, mint például Szinyei Merse Pál Pipacs mezőtábrázoló tájképe. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kékszalag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. A folytatásban sport. A júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól Szappanos Péter. A Puskás Akadémia kapusa a mai finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdő lesz. Karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén hangzott el a meccset felvezető tájékoztatón. A finnek elleni 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Hátrányból fordítva 4-2-re nyert az Újpest hazai pályán a Nyíregyháza ellen a férfi futzál NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megőrizte pálya előnyét, és egy győzelemre került a bajnoki címtől. Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közé jutásért. Ami az időjárást illeti,

0: Változóan felhős, napos időre készülhetünk, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb egy órakor jelentkezünk. További kellemes rádiózást, a pihenőtérőknek jó éjszakát kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Én már kiskorom óta a földrajznak a megszállottja vagyok. Szerintem ilyen alsóskorom óta geológus szeretnék lenni. Igazából azért indulok ilyen versenyeken, meg tényleg földrajz pakra járok a suliba is, és így szerintem az ELTE földtudomány lesz a célom.
3: Mi ennek a kimenete? Kutatás? Oktatás?
2: Én kutatni szeretnék leginkább.
4: Én külföldre szeretnék tovább tanulni, és tényleg inkább a gazdaság, meg a pénzügy vonalán. Azonban nagyon érdekesnek találom, és szerintem általános műveltség szempontjából is tök hasznos, hogy az ember művelődik, és új dolgokat ismer meg.
5: Miért lesz népszerű egy földrajzvetélkedő? Hogyan lesz szerethető tárgy, sőt az élet része a földrajz? Hogyan jönnek rá apránként a diákok, hogy nem száraz adathalmazzal állnak szemben, hanem nagyon is létező kérdésekre kaphatnak választ, amelyek valóban érdeklik őket? Közben ezer szállal kapcsolódnak a biológiához, a zenéhez és a történelemhez is. Persze a terepmunka, a kirándulás, az utazás sokat segít abban, hogy kézzel foghatóvá váljon az élmény, akár iskolai keretek között is.
2: Buholcbora.
4: Matász Izabel.
3: Érdekes, hogy egy lánycsapat, mert hogy azért itt mindenféle összetételő csapat volt. A ti dinamikátok hogyan tudta kiegészíteni egymást, mert hogy itt a gyorsasági résznél nagyon sok minden számít.
2: Hát igazából úgy tudtuk megoldani, hogy itt tudjuk kettőnknél, hogy mik az erősségek, és akkor például én a természetföldrajzi, például ilyen vulkanológia, geológiás részekben jobb vagyok. Izi meg általánosságban is jó földrajzból, szóval tudjuk maga, hogy ki mit tud, és akkor...
3: Szegedről érkeztetek, Szegeden hagyománya van annak, hogy erre a versenyre hoz ugye az oktató páros diákokat. Milyen a felkészülés? Mert ugye erre nem elég a tantermi földrajzóra.
4: Ez teljesen így van. Szerencsére nagyon nívós szintű felkészítést kapunk a Szöldesi tanárnéktől. A csapatban szoktunk felkészülni, így modellezzük a versenymenetét, és nagyon jó élmény is egyébként együtt felkészülni, ez külön szeretjük, és nagyon jó szakmai felkészítést kapunk tőlük.
3: A földrajz, ugye a verseny egyik címe is az, hogy földrajz az egész világ. Hogyan szövi be az ember életét, mert ténylegesen mindenütt ott van.
4: Ezzel egyetértek. Igazából szerintem nagyon jó, hogy sokrétű ez a tantárgy. Tényleg lehet természet vagy gazdaság földrajz, én tényleg ezt a gazdaságot preferálom inkább, de emellett a világban is így fel lehet fedezni, hogy ezt pont hallottam versenyen, vagy erről pont tanultam, és nagyon érdekes az ember, ahogy különféle helyekre utazik, vagy ilyenek, akkor abból is sokat lehet tanulni, és így észreveszi, hogy miket tanult korábban.
3: Egy bemutatkozást hadd kérjek.
6: Pusztai Csillának
7: hívnak. Bidicki András vagyok.
3: Kinek mi volt az erőssége?
6: Én különösen szeretem, amiket az órán tanulunk, és inkább a légkör az így a kedvenc témakör, de szerintem kiegészítjük egymást.
7: Én is egyetértek, én inkább az ilyen gazdaságföldrajzi, meg társadalomföldrajzi dolgokat szeretem, mint a közöteket, meg ilyesmiket, de egyébként a Csilla az a többi tudja szerencsére, szóval így tökéletesen kiegészítjük egymást szinte.
3: Egészen a döntőig el lehet menetelni tesztírással, de ugye a döntőben van ez a finoman szóval is adrenalin függőséget okozó, nagyon feszült, gyors kvízjáték. Erre hogy lehet felkészülni, ezt hogy lehet bírni?
6: Felkészülésnél modelleztük ezt a játékot, és ugyanilyen nyomógombok találhatók az iskolánkban is.
3: Ez azért egy nagy szerencse.
6: Igen, viszont ugyanakkor ugyanúgy remegő kézzel álltam ki, tehát nyilván tudom, hogy mi fog történni, de azért más.
5: Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karán a földrajz tanszék oktatója.
8: két oldalról is rálát a földrajz, mint tantárgy helyzetére.
5: Miért fontos egyáltalán a földrajzot úgy átadni, hogy meg is maradjon valami a gyerekek fejében?
9: Rögtön mondhatnám a mottómat, én úgy gondolom, hogy földrajz az egész világ. Hogy miért mondom ezt, van néhány évtizedes tapasztalat mögöttem, úgy, hogy általános iskolás korosztályt, középiskolás korosztályt is tanítottam, illetve 32. éve tanítok már a felsőoktatásban is. Úgy gondolom, hogy a legszintetizálóbb tudomány. Tehát itt találkozhatunk a természeti földrajzzal, a regionális és társadalom földrajzzal, hihetetlen sokrétű, és valójában ez az összetett feladata a tanároknak, hogy ezt a diákoknak átadják. És úgy gondolom, hogy a földrajz egy olyan tudomány és egy olyan irányvonal, ami arra jó, hogy először kinyissa a gyerekeknek a szemét akár, és utána az emberben talán kialakul az igény, hogy egyre jobban jó lenne megismerni a bennünket körülvevő világot. Hát az pedig benne van, hogy minél többet megismerünk belőle, én magam is úgy gondolom, hogy annál kevesebbet tudok, mert mindig van valami új, amit meg lehetne tudni, meg lehetne ismerni.
8: Erre egy vetélkedő sorozatot is épített, ugyanezzel a mottóval, illetve címmel, hogy földrajz az egész világ. 18 éve jelentkeznek a gyerekek a csapatversenyre az ország minden pontjáról, sőt az egész Kárpát-medencéből. Miről szól ez a verseny?
9: Arról, hogy földrajz az egész világ, természetesen. Ez egy összetett verseny. Van benne természetesen tananyag, de minden olyan irányvonal képviselteti magát, legyen az a biológia, fizika, kémia, zene, tehát ezeket mind be lehet építeni valamilyen szinten a földrajzba, de akár például egy olimpia vagy egy világbajnokság is, ugye. Szoktam mondani a diákoknak, hogy hozzanak egy olyan újságcikket, amihez ne kellene a földrajz valamilyen szinten, vagy egyetlen egy olyan fotót hozzanak be, amire nem tudjuk elmondani közösen, hogy miért a földrajzról szól. A lényeg az, hogy ez egy népszerűsítő verseny. Nem is azt mondanám, hogy verseny, talán inkább vetélkedőnek nevezném. 18 éve csináljuk ezt már, szervezzük a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, és bizony komoly sikernek örvend. Hát az idei tanévben magasan nálunk volt a legnagyobb érdeklődés, majdnem 1200 gyerek jelentkezett erre a versenyre.
10: Nagykanizsáról érkeztünk, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói vagyunk.
11: Várgai Zsuzsa vagyok.
12: Én pedig Marcin Zsombor.
3: A döntőnek ez az utolsó része, azért ez nem csak hogy látványos volt, hallgatni is nagyon jó volt. Hogy a csodába lehet így megtanulni ilyen villámkérdéses kvízt csinálni?
10: Ezt a nyomógombos kvíz változatot már hetedikes korom óta játszom, ez már legalább 5 éve van, és már gyakorlott kvízjátékosként ez néha már úgy egyből jön az, hogy mi lehet akár a kérdés, és abból a válasz. Néha elrontom.
3: Hát ez benne van, de szerintem így is érdemes bevállalni.
10: Hát igen, pár ezer pontért megéri mindenképpen, igen.
3: Hogyan lehet lépést tartani egy ilyen gyorskezű fiatalemberrel?
11: Hát én leginkább hagyom kiteljesedni, én a bejutásban segítettem, aztán innentől már elintézi.
9: Ugye manapság hallhatjuk azt, hogy nem olyan fontos a lexikai műveltség és hasonló. Én bocsánat, én ennek ellent mondok. Nagyon fontos a lexikai műveltség, mert ha a lexikai műveltség nincs meg, akkor nincs mit szintetizálni utána. Tehát ahhoz kell egy alapműveltség, hogy az ember utána összegezni tudjon, vagy összefüggéseket megállapítani. És lehet, hogy ezeknél a feladatoknál, az írásbeli résznél csak annyi a feladat, hogy egyes, kettes vagy x a megoldás, de mögötte nagyon komoly tartalom van, lehet benne számolás, számításos feladat, lehet benne természetesen logikai feladat, és vannak benne simán lexikális feladatok is. És ez két forduló, és onnan a legjobb csapatokat behívjuk Bonyhádra, ott pedig szintén van egy írásbeli forduló, majd utána jön a nyomógombos vetélkedő, amit még annak idején, hát én magam is kipróbálhattam még a Mindent vagy Semmit című vetélkedőben, ugyanis hát bevallom, én eléggé szenvedélyes kvízjátékos vagyok, és ahogy szokták mondani, nem sok olyan vetélkedő van a televízióban, amelyikben nem szerepeltem volna. Hogy most milyen eredménnyel, az abszolút változó volt. És gondoltam, hogy ezt sikerült talán átültetni kimondottan a földrajz, és eddig működik, úgy néz ki.
8: Ennek a versenynek a nyereménye is, a fődíjasnak járó nyeremény is különleges. Mi ez?
9: Ez mindig valamilyen utazás. Az utóbbi időkben főleg a magyar tájakat tűztük ki célul. Az egyik a Balatonfelvidék, ahol már két alkalommal voltunk a négyből, a másik pedig a Mecsek és környéke. Egyébként most is Mecsek lesz. Jutalomkirándulásnak is nevezhetnénk valójában egy szakmai út inkább. 3 napos, 2 éjszakás, teljes ellátással, és ennek keretében ismerkedünk szintén a földrajzos, történelemmel kapcsolatos, néprajzi dolgokkal kapcsolatos dolgokkal, vagy a Balatonfelvidéken, vagy a Mecsekben, és próbáljuk, hogy Vámbérit idézzem, ésszel bejárni a földet.
8: Ez az utazás tulajdonképpen, meg általában az utazások akár gyakorlati oktatásnak is felfoghatók a földrajz oktatása vagy tanítása szempontjából.
9: Ez abszolút így van, és azért érdekes, mert 3 évig dolgoztam egy olyan ma már nem létező gimnáziumban, ami egy úgynevezett utazó gimnázium volt. A gyerekeket vittük Magyarország területére, a Kárpát-medencébe, Felvidékre, Erdélybe, de eljutottunk velük például Egyiptomba, vagy éppen a Kanári-szigetekre is. És én ezt azóta is követem, a Bonyhádi gimnáziumban több mint 20 éve szervezek utakat, és ennek keretében a gyerekek eljönnek velem, most épp egy olasz vulkántúrára készülünk 57 diákkal, és komoly az érdeklődés a diákok részéről is. Tehát agyon kritizáljuk sokszor a Z meg az alfa generációt, én is kritizálom őket kutyakeményen, viszont ha mi nem mutatjuk meg az értékeket, akkor hogyan támasztunk igényt a gyerekben arra, hogy ez legyen, és nagyon jó érzés, amikor kapom, hát mondanám, hogy képeslapokat, de azt már nem nagyon ismerik a fiatalok, de a fotókat, hogy itt jártunk, ott jártuk, és a tanárúrnak köszönhetjük, hogy így motivált bennünket. És tényleg ez az ésszel bejárni a földet nagyon fontos, mert ezek nem kirándulások. Szoktam mondani nekik, hogy a tengerpartra el lehet menni nyaralni, kifeküdni egy teljes ellátással, de a Gruber Tours-nak az útjai azok nem ilyenek, hanem itt bizony fizetsz is pénzt belépőkre, felvonókra, minden egyébre, és a végén még hát nem biztos, hogy dicsérni fogsz egy túra közepén, mert izzasztó lesz, koszos leszel, poros leszel, elesel, de úgy látszik, hogy működni tud, hiszen 20 éve töretlenül működik.
3: Amikor azt mondják itt a versenyen, hogy földre az az egész világ, azt mennyire tapasztalja az ember az életben is?
10: Az ember számára mindig nagyon fontos dolog az utazás, hogy minden dolgot megismerjen a világból, és ugye ez a földre az az egyik legfontosabb tudomány, hogy mondjuk milyen ruhát vigyünk magunkkal az adott tájra, hogy Moszkvában el csak strandpapucsot vigyünk.
3: Hol járt már egyébként?
10: Most például jövő héten megyek egy karib-tengeri utazásra.
3: Ó, hát azért az nem a szomszédban van.
10: Nem, de oda viszont kell a strandpapucs, úgyhogy elég sok helyen jártam már szerencsére, hideg helyeken és meleg helyeken is, úgyhogy nagyon várom már a jövő hetet főleg.
3: Mennyi idő felfedezni egy ennyire különleges helyszínt vagy helyet? Tehát nem 3 napra megy az ember a karib-térségbe?
10: Nem, egy-egy napunk lesz minden városban, és én meg főként a Panama csatornát várom, hiszen ez történelmileg is egy elég fontos hely a világban.
3: Az utazás az ugyanígy fontos?
11: Igen, nekem is nagyon fontos az utazás, de nekem inkább az északi országok, amik tetszenek.
3: Tehát az hűvösebbek?
11: Igen.
3: Miért? A természeti szépségben egyébként vezető szerepük van, mondjuk a skandináv térségre gondolok.
11: Elsődlegesen nekem is a természeti szépség az, ami nagyon tetszik bennük, és az, hogy egyszerűen egy nagyon békés országok is nagyon jó körülmények között vannak. Kellemes oda menni, kellemes az ott lévő emberekkel találkozni.
3: Magyarországon is észreveszi az ember, hogy jár kell azt, hogy hoppá, igen, ez egy ennyi ezer éves kőzet, hoppá, tényleg itt van az ország középpontja.
4: Igen, ez teljesen így van. Úgy érzem, hogy sokkal képzettebb vagyok olyan területeken, ahol már jártam, hiszen az ember élményeket köt hozzá, és szerintem ez egy nagy előny.
8: Melyek a legnépszerűbb célpontok a gyerekek körében?
9: Én Erdélyt mondanám például, van az iskolánknak egy programja, ez nem a Határtalanul program, hanem az iskola támogatja. Minden évben a legjobb 11. évfolyamosokat elvisszük 40 diákot Erdélybe. Egyébként pont a napokban járunk ott, és ott valójában az a fő cél, hogy lássák a gyerekek, hogy mondjuk Bonyháttól 800 kilométerre hogy tudtak az ottani magyarok magyarnak maradni. Mert ahogy szoktam mondani, hogy ugye sokan szeretnek itt hazánk határain belül mondjuk így magyarkodni, de azt mondom, hogy magyarnak maradni nem kis dolog egy Erdélyben. Ugye gondoljunk például a régi Román Ceausescu féle rendszerre, azért elég kemény volt ott az életük. És ezek az emberek szeretettel fogadnak bennünket, mi pedig megnézzük a klasszikus és kevésbé klasszikus szépségeket. Tehát Erdélyt most már több mint 20 éve minden évben szervezem a diákoknak.
8: Azért ez egy elég komoly anyagi erőfeszítést kíván a szülők vagy a családok részéről.
9: Ez így van. Én éppen ezért mindig is minden út után egy köszönőlevelet is írok, mert egyrészt a bizalomért, hogy elengedik velem a gyermeküket, másrészt pedig azért, mert hogy ilyen anyagi áldozatot hoznak, hogy a gyerekük épüljön ebből. És esetleg motiválja, hogy majd mint leendő szülő, ő is a gyerekét így nevelje. Mert ha belegondolunk, hogyha utazunk bárhol, az Alföldön, a hegyek között, külföldön, belföldön, szerintem az nagyon fontos, hogy amit látunk, az nem választható el a földrajztól. Tehát fölnézünk egy hegyre, hú, de jó formája van, vajon ez hogy keletkezhetett? És én bocsánat, hozzátenném a biológiát is, mikor odajön a gyerek, hogy tanár úr, ez milyen virág, én mondom, ez az, amit nem kellett volna leszedned, mert ez egy védett növény, és elmondom, hogy az micsoda. Én szerintem ez fontos, és egy picit talán a természethez is visszavisz bennünket, vagy közelebb visz bennünket, a túrázáshoz, tehát mozgunk is, tehát van benne mozgás is, és tényleg azt mondom, hogy egy komplex tudáshoz vezethet.
8: Az erdélyi utakon mi az, ami leginkább megérinti a gyerekeket?
9: Sajnos a gyerekek többsége nem járt még Erdélyben, tehát és Székelyföldön sem, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy legalább a klasszikusokat megismerjék. Tehát természetesen azt mondom, hogy elmegyünk a Szent Anna-tóhoz, de például egy torjai büdös barlangnál nem nagyon szoktak járni az emberek, mert oda már ugye túrázni kell egy picit. Aztán a Gyilkostónál is végig megyünk a Gyilkostónál, mondjuk mindig mondom a gyerekeknek, ha jól viselkedtek, fölülről lefelé a szurdokon, ha rosszul, akkor alulról fölfelé, de ez önmagában ez az, ami a tömegturizmus része. Én azt mondom, hogy ha bevállalósak vagytok, akkor följöttök velem a Gyilkostó fölötti hatalmas mészkő sziklára, a Kiscohárdra. És ez is egy érdekes dolog, hogy amíg azt mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, gyertek, nem megerőltető, akkor eljött a 40 gyerekből mondjuk 7-8 gyerek. Mióta azt mondom, hogy gyerekek, ebbe bele fogtok pusztulni, fölmegyünk oda, izzadni fogtok, szétázunk, mert eső lesz minden, azóta meg 30 fölötti létszám jön. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy azért mégiscsak szeretik valahol a kihívásokat. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy csomószor jól el is áztunk. Bőrig minimum.
3: A földrajz azért egy mostoha gyereke a közoktatásnak, azért azt lássuk be, van, hogy heti egy óra földrajzzal semmire nem megyünk. Hogy lehet ezt kiegészíteni, mert ehhez nem elég a heti egy földrajz óra?
10: Hát ugye 11-ben már nincs egységünk nekünk személyesen.
3: Ja, de akkor ráadásul már ki is futott.
10: Igen, ki is futott, de a földrajz az minden más tudományhoz is nagyon fontos.
3: És szokták mondani ezt a csúnya szót, hogy interdisziplináris, de tényleg ilyen.
10: Igen, ez így van, és tanár úrnak nagyon köszönjük utólag is, hogy ezt a versenyt megszervezte, és nyáron a kvíztáborban folytatás lesz.
11: Nekünk nagyon jó tanárunk volt, és igazából az, hogy már hetedik óta volt lehetőségünk arra, hogy külön készüljünk versenyekre, így könnyű volt megszeretni a tantárgyat.
3: Mi a helye a földrajznak az életében?
7: Engem nagyon érdekel a földrajz, például a csillagászat része, az külön nekem az egyik kedvenc tanulmányom.
3: Ugye a diákolimpiánk is van, és nagyon jól szerepelnek ott a fiatalok.
7: Igen, ismerek olyan embereket, akik mennek csillagászat versenyekre, én még nem nagyon próbálkoztam vele, de egyetemet tekintve is lehet, hogy az, az egyik szak, ami így érdekel engem, de még nem vagyok benne biztos.
6: Engem is érdekel nagyon, ugyanis fizika beállítottságú vagyok nagyon még, és akkor ugye hát ez a felsőfoka a tudományoknak szinte, úgyhogy csodálatos dolog szerintem a csillagászat.
3: Lesz egy olyan különleges ajándék, hogy Gruber László tanár úr elviszi ugye a kis csapatot, tulajdonképpen a dobogósokat egy kirándulásra. Magyarországot mennyire ismerik? Itt beszéltünk sokakkal arról, hogy a földrajz az arra is nagyon jó, hogy másképp utazunk, másképp nézzük a tájakat.
10: Én úgy gondolom, hogy Magyarországot jobban volt szerencsém bejárni, mint a környező területeket, de hogyha pusztán a tárgyi tudást nézzük, akkor a Magyarországon kívüli világ földrajzában talán tájékozottabbnak mondanám magam.
12: Én is hasonló. Magyarországot igen, jobban bejártam, de annyira nem ismerem magát. Például a legmagasabb hegycsúcsokat.
3: Akkor erre pont jó lesz ez a mecseki kirándulás.
12: Igen.
3: Utazásuk egyébként, mert manapság azért a fiatalok sokat utaznak, vagy van lehetőségük utazni.
10: Én nem tartanám magamat utazósnak, a környező országokat bejártam már korábban, de messzebb, nagyobb táblatokat felülhető kiruccanást tenni még nem volt szerencsém.
12: Nekem is hasonló, majd egyszer lehet.
8: Hogyha nem utazás, hanem a tanterem négy fala között kell földrajzórát tartani, milyen módszerekkel, vagy milyen trükkökkel tudja felkelteni és ott tartani a témán a gyerekek érdeklődését? Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karán a földrajztanszék oktatója.
9: Én mindig azt mondom, hogy én 32 éve tanítok, és ugye ekkor egy normális pedagógus állítólag kiszokott égni, nem ismerem ezt a fogalmat. Nekem a mai napig, amikor belépek a terembe és becsukom az ajtót, akkor csak ők vannak, vagyis a gyerekek meg én. Hogyha valaki hozzám bejön földrajzórára, akkor nem biztos, hogy rájön, hogy ott földrajzóra van, mert mindenről szó van. Természetesen azért a tananyaggal is foglalkozgatunk, és hát ne vegye senki dicsekvésnek, de azért az egyik legsikeresebb földrajzos iskola vagyunk az országban, ha az összes földrajzversenyt megnézzük, de mellette ugye nagyon jó beépíteni az utazásokat, egyébként világutazóklubot is vezetek, most már 25 éve gimnázium gimnáziumunkban, ahová előadókat hívok meg, illetve én is adok elő. Ezen kívül pedig úgy élményszerűvé tenni a magam módján. Most is sokan azt hiszik, hogy van PPT, persze, mutatok képeket, meg hogy csoportmunka, meg egyéb. Hát bocsánat, a heti 2, majd 10. osztályban 1 órában, illetve 7., 8. osztályban is a 2, majd a másik évfolyamon 1 órában, ott nagyon a kreativitásra nincs idő, nincs energia, és nem haladnánk a tananyaggal. Ez egyébként egy nagyon nagy probléma, hogy a földrajz sajnos a közoktatás egyik mostoha gyermeke. Tehát ez tényleg környező országokban nem hogy több órában tanítják, hanem 2-3 olyan óraszámban, mert ott tudják, hogy a földrajz milyen fontos lenne, hogy életünk jelentős része arról szól. Valójában az, hogy éppen milyen lesz egy óra, nálam az abszolút változatos. Van olyan, hogy Franciaországnál, ha úgy van, akkor egy francia bordalt éneklek a gyerekeknek. Viszont, és itt jön az, amit ugye manapság már nem szabad csinálni, de én nem tagadom, én frontális osztálymunkában dolgozom. Dumálok, mesélek, kérdezem közben őket természetesen, és nem azt jelenti, hogy nem hagyom őket szóhoz jutni, a kedves fiatalokat, viszont én hát mondjuk így, hogy ezt az avit módszert használom, csak erre szoktam azt mondani, hogyha bejön a recept, akkor miért változtassak rajta, meg ettől Gruber Laci, hogy az egyik kollégát idézzem.
8: Talán az is a titka lehet, amit az előbb mondott, hogy az egyéb tudományterületek, vagy művészeti területek ide vonatkozó információit is behozza. Gondolom így van ez a történelmi tájaknál is. A Kárpátoknak nem csak földrajza van, hanem történelme is.
9: Így van, pontosan. Szerintem egy tanár bármilyen szakos, kell, hogy rálátása legyen a többi tudományterületre. Ugye most van az újabb évfordulója a trianoni, 1920-as trianoni békeszerződésnek, amelynek során ugye hát az ország területének 2/3 elvesztettük, és hát a lakosságról nem is beszélve, hogy magyarok milliói kerültek a határokon túlra. És ugye erre mindenképpen rá kell világítani a diákok számára. Ugye a legtöbben Erdélyben maradtak, illetve Erdélybe kerültek Románia területére. Ugye utána Szlovákia területére, illetve Csehszlovákia területére, a későbbi Csehszlovákia, és körben Délvidék, stb. Na most itt a gyerekeknél igen, mindenképpen van igény, hogy ezt megismerjék és halljanak róla, mert lehet, hogy tanulnak róla történelem órán, de amikor saját bőrükön tapasztalják meg, hogy a távolban gyönyörűen megőrizve a magyar nyelvet beszélnek az ottani rokonaink, ez tényleg egy felemelő érzés. És döbbenet, amikor néztem a gyerekeket, hogy helyiekkel beszélgettek, először kicsit furcsán néznek rájuk, amikor mondjuk egy jó kis kézdivásárhelyi tájszólást meghallanak, de mondom, gyerekek, mondom, lehet, hogy ez az igazi magyar szó. Itt megmaradt az a magyar szó, ami 100 éve meg 200 éve is volt. Tehát én azt mondom, hogy ez kimondottan egy ilyen megható jelenet, és a gyerekeket is nagyon megérinti. Ezen felül pedig ők is emlékeznek ezekre az időkre. De én mindig azt szoktam mondani, számtalan nagyon rendes, normális román, szlovák embert ismerek, hogy ne gondolják azt, hogy amit hallanak itt-ott-amott, azt feltétlenül általánosítani kellene. Én úgy gondolom, hogy köztünk magyar között is van legalább annyi betyár, mint akár más nemzetiségek között. Tehát nekik is vannak értékeik, kultúrájuk, sőt, ismerjük meg azt is. Tehát hihetetlen, hogy én is például 2 évvel kijutottam végre a Duna-deltába. Hát ott románok élnek, és ukránok élnek, és valami óriási élmény volt, a vendégszeretetük és minden egyéb. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit ezt helyre kell tenni bennük. Az, amit általában hallanak, illetve az, amit ott kint megtapasztalhatnak. A Határtalanul program egy nagyon jó kezdeményezés volt annak idején, és hát nagyon bízom benne, hogy még sokáig fog tartani. Egyébként iskolánkból most is 2 csoport kint van pont Erdélyben. Szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy lehetővé teszik azt, hogy a magyarországi magyar fiatalok találkozzanak a kint élő magyar fiatalokkal.
5: Adásunkban egy népszerű középiskolai földrajzvetélkedő apropóján arról beszélgettünk, hogy tényleg földrajz az egész világ. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznákukat mtva.hu e-mail címre. Bicsák Eszter riporter és Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
2: Jó estét kívánok! Babuth Zoltán, hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora. Beszélgetésünk témáját tekintve 1921 és a magyar honvédelem kérdésköre. Ugye ez egy eléggé sűrű esztendő volt, a szabad így fogalmaznom, a 20. századi magyar történelemben. Talán az alapokkal kellene kezdeni, hogy ugye ekkor már élnek a trianoni megkötöttségek, az akkori nemzeti hadsereg, ugye 1922. január 4-től viseli hivatalosan a Magyar Királyi Honvédség elnevezés, de ugye ez az esztendő az, amikor már életbe léptetik a trianoni megszorításokat a magyar haderő tekintetében.
3: Hát hozzá kell tenni egyébként azt is, hogy gyakorlatilag a magyar haderő, mármint a magyar nemzeti hadsereg a trianoni békediktátum aláírását megelőzően sem volt már egy olyan létszámú és felszereltségű hadsereg, tehát a haderő, amit, ha szabad így mondani, komolyan lehetett volna venni. Gondoljunk csak bele, a 19-es összeomlást követően, amikor a vörös hadsereg, amelyik létszámában sokkal jelentősebb volt, hát ha belegondolunk, hogy a Szegedről induló nemzeti hadsereg, én úgy szoktam mondani, ez a mintegy 3500-5000 fő, igen, magába olvasztotta azt a mindegy 101.000 fős vörös hadsereget, amelyik aztán szétszélt. Abban azért vagy egyrészt ugye a román hadifogságba kerültek rengetegen, utána leszerelték őket, és a másik pedig az, hogy föl is kellett volna fegyverezni, tehát ismeretes az, hogy a hadianyag egy jelentős részét is elvitte a román megszálló királyi haderő. Én találkoztam olyan anyaggal, amik azt írják 1919. novemberében, hogy Miskolc környékén még bizonyos munkások idézőbe fegyverrel vannak felszerelve, mint lőfegyverrel, és a nemzeti hadsereg tagjai meg néhányan botokkal csak. Ebből a helyzetből kellett volna egy haderőt fölépíteni, és hát ez igazán nem volt anyagi háttér, legalábbis szerintem, hiszen egy kifosztott, megcsonkított országról van szó. A másik pedig azért akárhogy nézzük, olyan mértékű lelkesedés azért legalábbis az én ismereteim szerint nem volt az emberekben vagy a katonákban. Ugye itt a tisztikart kellene majd kiemelnünk, vagy kell kiemelni szerintem, amely sokkal jelentősebb és nagyobb létszám volt, mint amekkorára zsugorodott Magyarország kellett volna. De ha belegondolunk 1919-ben, amikor a tisztikar, illetve a tábornoki kar esetében a tábornokokat szinte valamennyit, az ezredeseket szinte kivétel nélkül nyugállományba helyezték, megszüntették a vezérkart, a hadmérnökkart, és így tovább. És amikor 19-ben még a vörös hadsereget szervezik, ami nevében vörös ugyancsak, akkor azt mondják, hogy mintegy 8000 tiszt hiányzik ahhoz, hogy legyen egy komoly haderő, mert szétengedtek mindenkit. Na most ezt 1920 után fölépíteni, miután a szegedi nemzeti hadsereg tagjainak a tisztikar döntő többsége pedig nem tényleges, nem hivatásos állomány, tartalékos tiszt volt, ezért nagyon nehéz volt, és természetesen sokan jelentkeznek újra, hogy szolgálatra kerüljenek be, de a kérdés az, hogy mennyiben tudják, most én így fogalmazni, eltartani ezt a katonállományt, az országnak a anyagi helyzete, lehetősége mennyire teszi ezt meg. A másik pedig, itt van ugye az ellenőrző bizottság, tehát itt van a későbbi kis Antant, akkor még ugye nem nincs kis Antant, csak később lesz, egy olyan ellenőrző bizottság, szövetségközi katonai ellenőrző bizottság, amelyik 1927. március 31-ig a trianoni békediktátum minden előírásának betartását ellenőrizheti, bárhova bemehet, azzal, hogy persze előtte be kell jelenteni, hogy holnap Győrbe szeretnénk menni, vagy Szegedre, vagy Kaposvárra laktanyát megnézni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. És a másik az, hogy egységessé kell kovácsolni, én így fogalmazok, egy olyan haderőt, amelyikben ugye ott vannak az egykori közösök, ott vannak az egykori honvédek, és ott vannak, idézem, mondom megint azt, így használom az idézet, hangsúlyozom, a vörösök. Mert egykori honvédek is szolgálnak az úgynevezett vörös hadseregbe, meg egykori közösök, és ami nagyon érdekes, amikor a tisztikar apasztásáról van szó, illetve a haderő szervezéséről, akkor vannak olyan törvényhatóságok, amelyek azt írják, hogy a honvédeket előnybe kell részesíteni a közösökbe, mert azok a osztrák érzelmek. Na most, ha megnézzük, a közös haderőben szolgáló magyarok döntő többsége, hogy úgy mondjam, magyar érzelmű és nem közös. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, ugye egy korábbi időszakra mindkettőnk által jól ismert kitűnő kollégánk Buna Gábor mondta azt, amikor talán egy debreceni példát hozott, hogy a közös haderőben lévők a himnuszt énekelték, a honvédségben lévők egy része már német vagy osztrák érzelmű, ott terhálték. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de egy biztos, hogy a nullából kellett szinte építkezni.
2: 1921 az minden tekintetben egy vízválasztó volt, hiszen ebben az esztendőben például két királypucs is volt. Egy nagyon érdekes vetülete ugye a hadtörténet szempontjából
3: én
2: is.
3: Én hozzá kell tennem, hogy én a magam részről mindig szigorúan visszatérési kísérletről beszélek.
2: Igen, talán ez a legjobb megfogalmazása.
3: Hogy nem, tehát ez az adott időszakban is ismeretes előttünk, ugye, hogy használták ezt a kifejezést, de ugye itt arról van szó, hogy az uralkodó visszatérni, és itt egy picit vissza kell menni az időbe, és azért megkövettem a beszélgető partnerem, vagy a műsorvezetőt és a hallgatókat is, hiszen 1918-ban sokat emlegetett Eckhart Szabi nyilatkozat a jogászok számára is egy érdekes vita kérdés, hogy az uralkodó miről mondott le? Lemondott-e a magyar trónról, tehát hogy nem kívánja, igen, vagy pedig uralkodói jogainak gyakorlását függesztette föl.
2: És az utóbbi volt.
3: Károly, a negyedik Károly és az ő köre ezt így értelmezte, és nagyon érdekes, hogy amikor 1921 márciusában, ugye húsvétkor visszatér Magyarországra, és Szombathelyen Mikes János püspöknél száll meg, és ott adott esetben találkozik egyesek szerint szándékosan, szerintem nem szándékosan, például Teleki Pál miniszterelnökkel, akkor ő úgy gondolja, hogy eljött az a pillanat, amikor visszatérhet a magyar trónra. Ugye őt Ausztriából, bocsánat, ezért a kifejezésért kiebrudalták. Emigrációban él a családjával együtt. És amikor negyedik Károly Budapesten az akkor már kormányzóként működő Horthy Miklóshoz is találkoznak, akkor Horthy szerintem nagyon bölcsen és nagyon helyesen fölhívja az uralkodó figyelmét arra, és mondhatnám is, hogy rábeszéli, hogy fenség, most jobb lenne, ha elhagyná az országot, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ön visszajön a trónra. Nem ezeket a kifejezéseket használ, de valaki megnézi azt a levelezést, ami később, majd 21-ben is zajlik köztük, illetve később, amikor már Ottónak ugye a trónörökösnek ír Horthy 1940-es évek végén az emigrációba, ő látja azt, hogyha itt az uralkodó visszatér, és ezt be is jelentik, úgymond a később Kisantantán váló ország, hiszen itt kezdődik el ugye a kis antantosodás, ugye Csehszlovákia, Románia, majd Szerb-Horvát, Szlovén Királyság esetében várható az, hogy Magyarországot pillanatokat eltapossák. Hát gondoljunk bele, a trianoni békediktátum 35 ezer főnyi önkéntesekből álló haderőt engedi, 1750 tiszttel és 2334 altiszttel, miközben a tárgyalásokon Aponyi Albert, nem ezt mondom, hogy szinte könyörög, de azt mondja, hogy kérem, hogy legalább 85 ezeret engedjenek, 35 ezer semmire nem elég, még a Berend fenntartására sem. A másik pedig az uralkodó is elfogadja, én így látom Horthy Miklós érveit, hiszen Horthy nem azt mondja, hogy soha nem jöhet ön vissza, hanem várjuk meg azt a pillanatot, amikor ez alkalmas lesz. Az én meglátásom szerint alkalmas pillanat nem adódott a 20. században, nem csak 1921-ben később sem, és az a második kísérlet 1921. októberében, ez pedig úgy érzem, hogy teljesen elvetélt kísérlet volt. Gyaníthatóan Magyarországnak a szomszéd államok általi megszállását eredményezhette volna, ha az uralkodó úgy tér vissza, hogy azt mondják, hogy holnaptól jelképesen ül a trónon.
2: A második visszatérési kísérlete, ez azért egy hatalmas próbatétel volt a nemzeti hadsereg számára.
3: Gondoljunk bele, a katonák, most így fogalmazok, legyenek tábornokok, törzstisztek, főtisztek és így tovább, döntő többsége egykoron esküdtett az uralkodóra, a negyedik Károlyra, ugye amikor őt magyar királlyá koronázták, majd 1920 március 1-e után a legfelsőbb hadúrra, Horthy Miklósra ugyanúgy esküdtettek. Melyik eskü az erősebb? Melyik esküre lehet odafigyelni? Talán említhetek egy olyan példát, amit néhai nagyatyai jóbarátom Kéri Kálmán mesélt el, aki fiatal tiszt volt a király visszatérési kísérletekor, ha jól emlékszem, Miskolcon az ottani tüzérosztánál szolgált, ugye egy évvel korábban avatták fiatal tüzérhadnás, és az ő csapattestét is elindították Budapestre, ugye vidékről hozzák a csapatokat, Budapesten is katonaerő, és akkor a fiatal tisztek megkérdezik a parancsnoktól, hogy most akkor mi idézőbe hova álljunk? Melyik eskü lényeg? Ugye őt még a királyra, mint trajszkirchéni hadapródiskolás kvázi esküdhetett föl, vagy a jövendőbeli tisztként, itt pedig letette az esküt a kormányzóra. És akkor úgy eltűnik, hogy ezzel ne foglalkozzanak. És ugye itt van a másik dolog, hogy nem csak a haderő, vagy a nemzeti hadsereg megosztott, hanem egész társadalom és a politikai elit is. Akkor még létezett ez a dolog, hogy politikai elit, tehát nem csak kifejezés szintjén. Vannak a szabad királyválasztók, és vannak a legitimisták. Hozzátéve azt, az én meglátásom szerint, hogy a szabad királyválasztás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy Habsburg házból való uralkodót válasszon adott esetben majd a magyar nemzetgyűlés, vagy később országgyűlés, ahogy ez a történelem során mindig is volt, hiszen a rendi országgyűlések választják meg mindig. Mondhatjuk azt, hogy a Habsburg a nyakunkba ültették, de a mi eleink voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor hónap tőle lesz a magyar király. Tehát egy ilyen nehézséggel kellett szembenézni, és ott vannak a tábornoki kar, amely ugye már azért az 50 fölöttiekből áll, akik egyértelműen honvédek voltak, tehát magyar király honvédség tagjai, kár a császár és királyi haderői voltak, az uralkodóra tekintek esküdt. És itt bizonyos értelemben szembefordulnak, vagy szembe kerülnek egymással. Igazán nem fordulnak szembe, mert mindegyik oldalon lévő, legalábbis én így látom, igyekszik valahogy megegyezni a szembe lévővel. Ugye Lehár Antalt szoktuk emlegetni, aki
2: igen,
3: egyébként már, ugye, aki egyébként nyugállományban van már Lehár, ekkor már ő nem a szombathelyi katonai körlet parancsnoka, de amikor az uralkodó visszatér Szombathelyre, akkor azonnal kinevezi vezérőrnaggyá, és új kormányt is alakít, úgymond az uralkodó, a hadügyminiszter lesz. Most hozzá kell tenni egyébként, hogy ha nem tévedek, Almási László a későbbi kitűnő Afrika kutató lesz az uralkodó gépkocsi vezetője.
2: Így van.
3: És miután a tartalékos hadnagy Almásit Oberlajtnantnak, főhadnagynak szólítja az uralkodó, attól kezdve ő főhadnagy. És itt egy másik, hogyha előre ugadok az időben, és csak egy ilyen apróság ugyan, hogy a sokat emlegetett Osztenburg Moravek Gyula, aki őrnagy, és az uralkodó kinevezi ezredessé. És ezt az ezredesi rendfokozatot nem veszik el tőle, azt követően sem, hogy az uralkodó mellett áll, egy sajátos helyzetet terem, a szolgálaton kívüli viszonyba kerül, még a Nemzeti Hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség állományában van egy darabig, és utána pedig nyugállományban van. Tehát nagyon bonyolult ilyen értelemben legalábbis szerintem ez a helyzet. Hát szoktuk azt mondani, hogy testvérharc alakul ki, ugye a Budaörs előtt a török ugratónál. Én így mondanám inkább, hogy van némi csetepaté, de mind a két félnek inkább az a megoldási javaslata, vagy az elképzelése, hogy próbáljunk békében lezárni ezt a kísérletet. Hozzá kell azt is tenni, legalábbis én így látom, hogy az uralkodó azt gondolhatta, egyesek szerint ebbe a feleségének, Zita királynének komoly szerepe volt, aki biztatta volna, hogy tudod, Károly, nyilván nem így beszélgettek, nyugodtan visszajátsz, hisz annyira szeret téged a nép, és az ő Budapestre vonatozásuk az gyakorlatilag egy ilyen sajátos menet volt, hogy majdnem minden állomáson megálltak, ott fogadták a polgármester üdvözletét, egy városról volt szó, vagy a híveiknek a köszöntését. Ha jól emlékszem, Bicske előtt volt ugye egy tábori mise, és így tovább. Na most én a hatalmat akarom megragadni Budapesten, hát akkor azonnal a katonaerővel próbálkozom, és nem húzom, halasztom, én értem egy időt.
2: Ahogy említetted is, ha minden igaz, a három szerelvénnyel indultak el Budapest irányába, és minden fánál vagy bokornál megálltak, ahol volt helyőrség, ott föreskedték a helyőrséget az uralkodónak a szemére, ezzel azt lehet mondani, értékes időt veszítettek el, mert addig a nemzeti hadsereg vidéki alakulatait föl lehetett hozni a fővárosba.
3: És a másik az, hogy nem szabad arról sem megfeledkezni, 1919 után, nevezzük a Vörös Uralom, vagy a Proletár Diktatúra után, Budapesten az egyetemi és ugye különböző szervezetekbe lettek, ha szabad menni, összefogva. Ugye volt ilyen, hogy volt műegyetemi csendőrzászló, semmi közük nem volt a csendőrséghez egyébként. Karhatalmi feladatokat láttak el 1919-20-ban. Ezek a műegyetemi hallgatók, de nem csak műegyetemi hallgatók, továbbra is léteztek, és könnyen lehetett őket mozgósítani. És Gömbös Gyula, aki ugye egy szabad királyválasztó volt, és erősen nem tetszett neki, hogy majd az uralkodó visszatérjen, ő volt ennek az egyik megszervezője, hogy itt 1921-ben a budapesti egyetemi hallgatók, ugye vannak ilyen klasszikus korabeli fotók, már úgy klasszikusak, hogy mi annak tekintjük, hogy lámlám fönn maradtak itt több mint 100 év után is, amikor ugye Mannlicherrel, de egyébként civil ruhában, diák sapkában ott vannak és várják, idézve mondom, az ellenséget. Tehát ez egy másik dolog volt, hogy sikerült a fiatalságot, így fogalmazok, a kormányzó oldalára állítani.
2: Második kísérletnek az lett a vége, hogy a Habsburgház detronizációja bekövetkezett.
3: Ez megint egy érdekes kérdés, nem vagyok jogász. Ugye én megnéztem többször is ezt a rövid törvényt, akkor már Bethlen István a miniszterelnök, hiszen az első visszatérési kísérlet után ugye Teleki Pál lemondott a miniszterelnöki tisztéről, és már korábban is szóba került Bethlen István, most már úgy látta, hogy el tudja fogadni a fölkérést az államfőtől, ugye ez nyilván a Bethlen kormány időszakában, de ha megnézzük, akkor ez a törvény alapvetően negyedik Károlyra vonatkozik, én ezt így értelmeztem, lehet, hogy a jogászok másként látják, és ezért mondom azt, hogy valóban negyedik Károly uralkodói jogai ezzel megszűnnek, de nem mondják ki azt, expressis verbis, hogy Habsburg házból származó személy, ha a nemzet választ uralkodó egy királyt, nem lehetne ott a választandók között, vagy a kiválaszthatók között. Tehát egy nagyon sajátos helyzet legalábbis az én megítélésem szerint. Én úgy érzem, hogy a 1849 április, ugye a bizonyos függetlenségi nyilatkozat sokkal erősebb meglátásom szerint, mint az 1921. évi törvénycikk, és ugye abba is benne kell gondolnunk, hogy ennek a megalkotását azért szintén egy kicsit rákényszerítették az országra. Ekkor már ugye a három szomszédos állam, Ausztriát azt most vegyük ebből ki, tehát a szerb-horvát, a szlovén királyság, a román királyság, a csehszlovák köztársaság, amelyik mikor cseh kötőjel, szlovák, mikor egybeírva, és így tovább, leghatározottabban fellépett ezen, hogy valahogy egy Habsburg visszatérjen, mert gondoljunk bele, hát ha a monarchia időszakát vesszük, akkor azért a csehek lelkes hívei voltak a Habsburg háznak. Hát ha megnézzük a monarchia időszakának közigazgatását, adminisztrációt, de akár a katonai vezetés jelentős részét is, rengeteg cseh származású személy vagy ellen van ott, bár ugye akkoriban azt szokták mondani, hogy általában például a császári királyi haderőben nem azt mondták, hogy valaki magyar, horvát, meg cseh, hanem közös uralkodó párti, vagy nem is tudom milyen nemzetiségnek lehet nevezni, tehát egy császári és királyi, ez volt azt hiszem sokszor, hogy ő császári és királyi.
4: Akinek a hadsereg volt a hazája és az
3: otthonuk. Így van, tehát nagyon nehéz én értem. Hát gondoljunk bele, csak egy példa, nem biztos, hogy passz, hogy Köves Herman, aki ugye neve alapján mondjuk a magyar, magyarul nem beszélt igazán jól, gyengén beszélt, 1919-ben megmondta, hogy ő nem vállalja a szerveződő nemzeti hadsereg vezetését, mert úgy érzi, hogy ő az erdélyi szász és a gyengén magyarul beszélő nem való, de ez, ha minden igaz, akkor ugye ezután jön képbe Horthy Miklós. De visszatérve ide, tehát ez egy ilyen helyzet volt, és az uralkodó ezt tudomásul vett, tehát nem tudott más csinálni, és ugye rákényszerült arra az ország, hogy a nagyhatalmaknak, a győztes nagyhatalmaknak, itt ugye elsősorban a britekről van szó, ebben az értelemben átadják, ugye elviszik Tatára, majd utána Tihanyba, az apátságba, ugye most is megvan az az emlékszoba, ahol utolsó egy-két éjszakát töltötte a uralkodó házaspár, aztán Bajára kerülnek, és onnét ugye leviszik őket a Fekete-tengerig egy hajóval, és onnét Madéra szigetére került. Elviszi. Ez egy kitérő ugyan, de én eljutottam Madéra szigetére, és jártam ott a templomban, ahol ott van a sírja, ugyan olyan sajátos, hogy a Habsburgok döntő többsége a kapucinusok kriptájában van, negyedik Károlyt ott tartották, de hozzá kell tennem, hogy amikor én ott voltam, és mástól is ezt hallottam, aki járt, mindig van magyar nemzeti színű szalaggal átkötött koszorú és kis zászló, és így tovább az ő koporsóján, egy ilyen acél érc koporsónál.
2: Király visszatérési kísérletei mellett azért még volt más érdekesség is 1921-ben. Ez pedig az, hogy délszláv királyságnak ki kellett ürítenie az általa megszállt dél-magyarországi, tehát ugye a baranyai területeket. Trianoni Magyarország ezt azért is kérte, illetve próbálta meg elérni, mert nekünk meg ezzel szemben a nyugat-magyarországi területeket kellett átadnunk Ausztriának, tehát ez egy nagyon sajátos helyzet volt.
3: Különbség az, hogy a Pécs és környéke, most mondjuk így, tehát ez a terület, amit akkori szerb haderő, de hát ugye már akkor szerb-horvát-szlovénnak illik mondani az államot, megszállás alatt tartott, az nem volt abban a helyzetben, és nem volt olyan döntés, hogy az övék lenne. Az kimondotta Magyarország, volt a béke
2: de szerették volna megtartani.
3: Ez egy dolog, de a béke szerzés meghúzta a határokat. Másik esetben az a probléma bizonyos értelemben, hogy már az osztrákokkal megkötött békeszerződésben ugye a nyugat-magyarországi területek egy része, amit aztán mondanak Őrvidéknek, Nyugat-Magyarországnak, az osztrákok kitalálták rá Burgellandot, ott viszont a határokat másként húzták már meg, és gyakorlatilag azt a területet Magyarország alapvetően vagy jelentős mértékben ki is ürítette, de volt egy kisebb rész, amit nem ürített ki, illetve egy sajátos helyzet adódott. Ugye a kormány behunyta a szemét, bizonyos állítások szerint ugye nem foglalkozott azzal, hogy megjelennek ott bizonyos magyar szabad csapatok, aminek a létszámát azért megint nem kéne eltúlozni, mert ha jól emlékszem, ugye három hadseregről beszélnek, és körülbelül 800 és 1000 főt tett ki egy hadsereg, amelyik ott volt, és az osztrákok sem tízezrével jelennek ott meg, amikor ugye jön az Ágfalvi csata egyre.
2: Hát a csendőrök van.
3: Csendőrök van, hát egész más, ugye, egész, egy csendőr gyakorlatilag, most én értem, tehát nem egy harcképet, vagy nem egy kiképzett katona. Tehát ők úgy gondolták, hogy jönnek, átveszik azt a területet, hiszen nekik odaítélték ezt a Saint-Germain-i békeszerződésben, és akkor ezt megakadályozzák. Vannak fegyveres összetűzések, legalábbis az én ismereteim szerint teljesen pontos adatok nincsenek, de körülbelül 10 fős nagyságrendben van halott egyik és a másik oldalon a korabeli feljegyzések szerint. Egyszer itt 3, máskor ott 5, 2-t nem találnak, vagy eltűnnek adott esetben. De minden esetre ez egy nagyon sajátos helyzetet teremtett, megadta lehetőséget arra, hogy Magyarország hivatalos képviselői, tehát a Bethlen kormány, illetve a külügyminiszter Bánffy Miklós, hogy széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudnak ezzel a kérdéssel mit tenni, vissza kéne erre térni valamilyen formába, tehát én úgy érzékelem az ottani, akiket ugye felkelőknek is neveztek, és sok minden másnak, elérték azt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország, hogy a Magyar Királyság és Ausztria között 1921. októberében Velencébe olasz vezetéssel vagy olasz közreműködéssel tárgyalások induljanak meg, és ami a leglényegesebb, hogy a két fél elfogadta azt, amit az osztrákok egyébként nem akadtak, de az osztrákok megtették az olaszok kedvéért, most így fogalmazok, hogy egy bizonyos területre, Sopron és környékére népszavazást írjanak ki a hovatartozás kérdéséről. És ez azért nagyon érdekes és sajátos, mert az én ismereteim szerint ilyen jellegű békeszerzéseknek sajátos felülvizsgálatára nem kerül sor máshol, függetlenül attól, hogy mindig arról beszéltek, hogy a népek eldöntik, mert ugye Fiumét az olaszok nem népszavazással szerzik vissza, vagy szerzik meg a Danúciónak a jóvoltából, és ezen a területen végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást, egy olyan területen, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
4: Igen, tehát a derék poncichterek azok végül is erre szavaztak, ebből adódóan Sopron nem lett Ödenburg, és így megmaradt a Magyar Szent Kolona fennhatósága alatt. A mai vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora volt, akivel 1921 katonai honvédelmi eseményeiről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Köszöntöm Önöket. Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Michel Martin miniszterelnök. Az ír kormányfő elmondta, hogy többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak, és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószerfogyasztás, garázdaság vagy lopás miatt állítottak elő. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Mester utca Könyves Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es sportlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E, és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Egy sporthír. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezető edzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember Eddi egy idényre szóló szerződést kötött, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Az időjárásról: változóan felhős napos időre készülhetünk, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Egy óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek. Köszöntöm Önöket, Ternovác István vagyok. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szentgyörgy Lovagrend szabadkai priória, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
3: Miért esett annak idején a választásom műszaki pályára?
4: Azért, mert jól ment a fizika, és jól ment a matematika, és mindkettőt csodák csodájain szerettem, és ma is szeretem, és nagyra becsülöm. És abban az időben, amikor én gyerek voltam a 70-es években, akkor mindenki villamosmérnök szeretett volna lenni. Hát én is villamosmérnök szerettem volna lenni. És azután a középiskolában, amikor elektrotechnikát és elektronikát is tanultunk, mint tantárgyat, én fizika szakra jártam középiskolában, rájöttem,

0: második lettem, és a Jánosi Ferenc tanító bácsi adott én nekem egy könyvet, Illyés Gyula 77 magyar népmeséjét, még ma is megvan. Épp nemrég adtam oda a fiamnak, hogy majd az unokám is abból olvashasson. Én azt kiolvastam legalább vagy 100-szor. Ott volt azután egy hatalmas szünet. És azután jött a középiskola, és középiskolás koromban találkoztam azzal az emberrel, aki tulajdonképpen az életemre a legnagyobb hatással volt, az pedig Horváth Emma tanárnő, az Életjel Csárd Géza művészetbaráti kör vezető tanára, és én akkor szerettem volna színész lenni az ő hatására. Hazajöttem és mondtam apámnak, hogy édesapám, én színész akarok lenni. És akkor azt mondta apám, hogy nézd fiam, nem szólok bele, de még mennyire beleszólt, nem szólok bele, de egy ember, akinek a fizika meg a matematika így megy, azt én azt hiszem, hogy a műszaki pályára kellene irányítani. Próbáld inkább azt meg, és mellette színészkedhetsz te, amennyit akarsz. És ím a csoda, én ma is színész vagyok.
1: Sok ezer ember közül egyből lehet egyetemi tanár, az mellett Németh Imre a magyar nemzeti ünnepeken műsorokat vezet. Miért van szüksége az embernek arra, hogy azon túlmenően, hogy egy csúcsintézményben tanszékvezető egyetemi tanár, még műsort vezessen, meg ott legyen annál a művelődési intézménynél, amelyet említett.
0: Azért, mert tehetségét kapott erre a jó Istentől, és ezt használnia kell. És ezzel tudunk adni. Én adok a hallgatóimnak az óráimon, adok a közönségnek ezeken a rendezvényeken. Adtam akkor is, amikor 22 év és 6 hónapig a Szabadkai Rádiónak a honoráris munkatársa voltam, mint műsorvezető. Adni, adni, adni. Ez egy célom, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki ilyen helyzetben van, mint én, ezt átérzi. Kötelességünk adni és használni azt a tehetséget, amit kaptunk a mindenhatótól.
1: No, de ehhez alázat is kell.
0: Ez az alap. Mindenhez, amivel foglalkozunk, alázat kell. Mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk nagy emberek, ugye a műsor címe is, hogy nagyok. Nem. Mi csak végezzük a dolgunkat.
1: De attól lehetünk nagybetűs emberek.
0: Az igaz. De belül mindig kis embernek kell, hogy érezzük magunkat. Az a szó, hogy miniszter, az nem azt jelenti, hogy hű, de milyen nagy ember, a szolgát jelent, és ha lélekben mi szolgálunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Ha nem szállt el az agyunk, hogy hú, ki vagyok én, akkor jól fogunk dolgozni. Ha viszont elszállt, akkor baj van.
1: Ez a fajta gondolkodás, ez miből táplálkozik, kitől kapja az ember? Mert ma a mobiltelefonok világában, mint hogyha a fiatalok többsége másként tekintene ezekre a kérdésekre. Valahogy az alázat kérdése háttérbe szorul.
0: Így igaz, neveltetés kérdése. A szülőknek vajon van-e elég idejük a gyerekükkel foglalkozni? És mindazt a tapasztalatot, amit az életben összeszedtek, van-e idejük és kedvük és energiájuk átadni a gyermeküknek? Alapkérdés. De természetesen az ember az életben találkozik nagyon sok emberrel, tanáraival, egyéb emberekkel, és azoktól is, mint példaképekről is ezt le lehet másolni. Sajnos a mobiltelefon világában, amikor a lájkokat számolják, ugye a fiatalok, hogy hány lájkot kapott ez a beírásunk, akkor tulajdonképpen mit is számolnak? Ismeretlen embereknek a gomnyomását? Hol van az emberek közti közvetlen emberi kapcsolat? Ez már nagyon veszendő dolog, sajnos. Márpedig tanulni mástól jót, az csak közvetlen érintkezéssel lehet. Mondom én, a boomer generációs ember, hát most ezt egy alfa generációs embernek, akiket most már hamarosan várunk a főiskolán, nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e magyarázni. De nem mondom, hogy nekik nincs igazuk, de az én fogalomtáramban ez probléma. Lehet, hogy ők meg tudják majd oldani valahogy az egymás közti kapcsolattartást mobiltelefonnal. Én így szeretek beszélgetni, mint ahogy önnel beszélgetek, hogy egymás szemében nézünk.
1: De annak idején, amikor nagy fába vágta fejszét és elindult Újvidékre, a műszaki karra, akkor maga a szülőktől, nagyszülőktől, a környezetétől, ahol fölnőtt, ezt mind megkapta?
0: Többnyire. De nagyon sok mindent megkaptam. Horváth Emma tanárnőtől, Ognyanovics Jolán tanárnőtől, Zádor Lídia tanárnőtől, sorolhatnám még a tanáraimat. Mindenkitől kaptam valamit, ami úgy el lett raktározva, és ezeket a dolgokat most használom. Én azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek. Hát ha már édesapámat így említettem, akkor én azt hiszem, hogy ide illő lenne a Gülbabából az a jelenet, ami az eredeti filmben egy börtönben játszódik. A darumadár fenn az égen. Hazafelé száldogál. Daruma.

0: Újvidék egyetemi évek.
1: Én a hadsereg után beiratkoztam Újvidéken a műszaki karra, gépész tanszékre. Egyszerűen azért, mert édesapám azt mondta, hogy én erre alkalmas leszek. Hát hála Istennek, a tanulással azzal nem volt probléma. A hadsereg annyit adott én nekem, egyedül ezt köszönöm a hadseregnek, hogy szerbül megtanultam rendesen, azaz egy év alatt. Egy-két hónapig volt csak érdekes a számomra az, hogy szerbül megy az oktatás, mert eddig magyarul tanultam, nagyon gyorsan belejöttem, szakkifejezéseket akkor begyűjtöttem már, és utána hát végigmentem ezt az 5 éves egyetemet, azt én szépen végigjártam, és amikor befejeztem és hazajöttem, akkor elhelyezkedtem a Szever villamos művekben, villamos gépgyárban. Ott elkezdtem dolgozni, mint technológus, nagyon élveztem a dolgot, nagyon szeretem a szakmámat, a hivatásomat, és azután jöttek a 90-es évek.
0: A délszláv háborúk és a Szerbiát sújtó gazdasági zárlat időszaka.
1: Abból nem nagyon lehetett megélni, amit kerestünk. Úgyhogy én akkor arra adtam a fejemet, hogy én magánórákat tartottam, 1 órát 1 márkáért, és akkor így összejött annyi, hogy hát az ember valami kis életet tudott biztosítani magának és a családjának.
0: És az nem fordult meg a fejébe, hogy itt hagyni a szülőföldet?
1: Nem. Azért nem fordult meg a fejemben, mert én nekem az egyik olvasmányom, nagyon sokan olvastuk ezt ugyebár, Tamási Áron Ábel trilógiáját, a legvégén mi hangzik el? Miért születtünk erre a világra? A válasz azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Annyira belém vésődött ez a mondat, még gyerekkoromban, hogy egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy innen elmenjek. Nagyon egyszerű, miért? Hát a Jóisten engemet ide teremtett. Ennek megvan az oka. Akkor most én milyen jogon csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem, én elmegyek máshova, hogy nekem jó legyen. Talán ez válasz már az imént elhangzott kérdésre is, hogy miért foglalkozok ennyi mindennel. Mert én valahogy ide lettem téve, és én nekem ez a dolgom, én ezt így érzem. És ezt én egyszer, amikor oda kerülök a mindenható elé, el kell számolnom azzal a tehetséggel, amit kaptam tőle, hogy jól használtam-e.
0: Élet az egy van, azzal úgy kell gazdálkodni, az ember egyszer majd visszanéz, akkor ne legyen miért szégyenkeznie.
1: Ez így igaz, és hogy nap mint nap, amikor belenéz a tükörbe, akkor ne azt mondja, hogy ennye, beennye, hanem azt, hogy na, ma jó voltál, holnap is jó kell, hogy legyél.
0: És miként sikerült úgy egybehangolni mindezt, hogy ne essen az embernek terhére, hogy működjön, hogy adjon valamit a közösségnek és a fiataloknak, hogy példával járjon elő, mert itt most arról is szó volt, hogy nem riadt meg a szerb nyelv elsajátításától, ma nagyon sok fiatal megy át a határ túloldalára Magyarországra tanulni, ahelyett, hogy itt próbálna boldogulni. Nekünk az is kincs volt annak idején, hogy megtanulhattunk szerbül, mert azt is szokták itt nálunk mondani, hogy az ember ahány nyelvet beszél, annyit ért.
1: Mi is így lettünk felnevelve, úgyhogy időközben még horvátul is megtanultunk, mert annak innen olvastuk az Alan Fordot.
0: A képregényt,
1: így van, amikor elmegyek Horvátországba előadást tartani, mondjuk a Brody Egyetemre, és akkor kérdezik a kollégák, hogy honnan tudsz te magyar létedre, Szerbiából ide jössz, és te horvátul beszélsz. Hát mondom úgy, hogy olvastam az Alan Fordot annak idején, és amit nem értettem, kérdeztem édesapámtól, hogy mit jelent, így tanultam meg a horvát nyelvet.
0: Szóval még sok ezért horvát élt itt szabad kökörnyékig.
1: Pontosan, és ma is ugyebár, hogyha horvát hívekkel találkozom, akkor horvátul beszélgetünk. Szóval ez nekünk természetes dolog. Az iménti kérdésre egyébként válaszolván, hogy ilyen sok mindennel foglalkozik az ember. Azért, mert ezek a dolgok, amikkel foglalkozom, ezek nem ugyanazon a síkon mozognak. Egyik a másikat kiegészíti. Mondom másképp. Egyik a másikat pihenteti. Mert amikor az egyetemen vagyok, és tanítok, akkor arra koncentrálok. Amikor hazajövök és verset tanulok, az engemet pihentet attól, amit eddig csináltam. Amikor a versmondással megvagyunk, akkor 3., 4., 5. dolog, ezek pihenések a számomra.
0: És ha már a verset említette, egyik kedvenc költeményéből idézne?
1: Nagyon szívesen. Horváth Emma tanárnő, amikor 10 éve mondtam verset, az egyik próba után azt mondta én nekem, hogy Imre, most javaslok magának egy verset. Ezt egy zsidó ember írta. Úgy hívták, hogy Füst Milán. És az a címe, hogy A magyarokhoz. Igen, igen, azt mondja Imre. Egy zsidó ember, egy magyar zsidó ember írta ezt a magyar nemzethez. És így kezdődik, elkezdte mondani. Ó, jól vigyázz! Mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, s benned az lobog, mert néked is van lángod. Szente nyelv, s több kincsed nincs neked, oly csodás nyelv a magyar, rívület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott e nemes szép alakzat. Engemet úgy megfogott ez a vers, ahogy a tanárnő ezt elmondta, hogy mondom, tanárnő, kell nekem ez a vers, és azóta is itt viselem a lelkemben. Tehát akkor, amikor megszólalok a magyar hallgatóim előtt, akkor mindig nagyon ügyelek arra, hogy szépen magyarul beszéljünk. És arra ösztönzöm őket is, hogy olvassanak, nagyon sokat olvassanak, mert ha nem olvasnak, akkor amikor odaérkeznek, hogy majd én nálam szakdolgozatot írnak, akkor mondom, le fogom magukról még a keresztvizet is mosni, amikor tele van helyesírás hibákkal, mondom, mi ez? Hát attól, hogy az ember még műszaki szakemberré válik, mert diplomát kap a kezébe, attól még magyar, és a mi nyelvünket ápolni kell. És tudom, nagyon nehéz a helyesírásunk, de ha olvasnak, akkor az nagyon egyszerű.
0: Na de azt gondolom, hogy Németh Imrének sokszor a könnyebb volna verssel kapcsolatos témakörben oktatnia a fiatalokat, mint a műszaki tudományok terén, hiszen az egy viszonylag számomra legalábbis rideg terület. Miként lehet ott tartani a fiatalok figyelmét?
1: Úgyhogy először is az ember szereti azt, amit csinál. Kettő, hogy én úgy érzem minden egyes előadásomat, hogy én színpadon vagyok. Na íme itt van a nagy kielégülés arra, hogy én nem lettem színész. Hát én minden nap színész vagyok, csak nem kötött a szövegem, mint a színművészeknek. A téma adott, de ahányszor elmondom ugyanazt az órát, évről évre, ez mindig másképp mondom el. Sokszor magamat hallgatom, hogy hú, ez jobban sikerült, mint tavaly.
0: Akkor is, ha műszaki rajzokról vagy képletekről van szó?
1: Pontosan. És az a 6-7 év, amit én ledolgoztam a szakmában, azt a tapasztalatot is mindjárt beleszövöm, és azt a termet, ahol mi dolgozunk, azt úgy nevezzük, hogy ez a mi kuckónk. Rengeteg atyai intelmet kapnak tőlem, természetesen a szakmával kapcsolatos intelmet. Meg, hogyha ez történik, hogy kell reagálni. És látom a szemükön, hogy ők ezt élvezik. Ők egy színházi előadást néznek. Monodráma ez mind, de színházi előadás. Adni a gyerekeknek. Minél többet átadni. És akkor nagyon sokszor történt már velem az is, ez nagyon lélekemelő dolgok, amikor találkozok egy volt hallgatómmal, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt volt hallgatóm, és fölemlít én nekem egy viccet, hogy én azt mit meséltem ott akkor el. És azt mondja, hogy tanár úr, ez a viccé nekem nagyon sokat jelentett akkor.
0: Maga vicceket is mesél előadásai során?
1: Így igaz. Mikor én a Szeverből átmentem a főiskolára, mert hívtak, hogy menjek oda tanársegédnek, akkor én kérdeztem édesapámat, aki egész életében tanárkodott. Kérdeztem, hogy édesapám, milyen egy tanár? Mire kell figyelnie? És akkor apám azt mondta, hogy fiam, az alap, hogy egy tanár pizsamában is tanár. Tehát te neked a viselkedésed olyan kell, hogy legyen, hogy példát mutass a gyerekeknek. Nem csak az osztályban, hanem az utcán is, ha találkoztok. A második dolog pedig az, hogy ezek az emberek, akikkel te fogsz most dolgozni, fölnőtt emberek, ezeknek az aktív figyelme körülbelül 20 perc után lankadni kezd. 20 perc után valamit tenned kell, hogy a figyelmüket ismét felkorbácsolt, és hogy figyeljenek rád. És ő javasolta énnek, hogy mesélj viccet. És hát beleszőttem az óravázlataimba, hogy éppen ott most melyik viccet fogom elmesélni, ami természetesen a viccnek a témája kapcsolódik az éppen elhangzó tematikához. Hát, hogyha megengedi, akkor egy nagyon rövid viccet elmesélni, férfi vicc, de a hölgy hallgatóim is azok is mosolyognak, amikor én ezt elmondom, de megértik a mondandóját, hogy egy teremnek az egyik sarkában ott áll egy gépész és ott áll egy matematikus. Mind a kettő férfi ember. A szembe lévő sarokban pedig egy nagyon szép nő van. És akkor azt mondják ennek a két férfi embernek, a matematikusnak meg a gépésznek, hogy oda mehetnek a hölgyhöz, de úgy, hogy a távolságnak egyszerre mindig csak a felét tehetik meg. Akkor a maradéknak csak a felét teheti meg. Mert azt mondja a matematikus, hogy hát én nem indulok el már, hát egy szakasz számtalan sokszor felezhető, tehát soha nem fogok odaérni. A gépész azért elindul, mert azt mondja, hogy hát belátható időn belül kellő távolságig érkezek, hogy valamit elérhetek. Ezt akkor szoktam mondani, amikor mondom a hallgatóimnak egy levezetés végén, hogy na most számítsuk ki az eredményt, kiszámítjuk az eredményt, mondom, mi az eredmény, azt mondják, hogy ennyi meg ennyi mondom, és hogyha én nem ezt mondom, és egy picikével nagyobbat vagy kisebbet mondok, akkor mi van? A hatokon nem jó eredmény, de jó eredmény, mondom az is. Mi a gépészek nem vagyunk istenek, hogy mi abszolút pontosak legyünk, nekünk a megfelelő közelítés untig elég.
0: Ebből, amit elmondott, én azt a következtetést vontam le, hogy nem csak a szakmai és a lexikográfiai tudása kell, hogy megfelelő legyen egy tanárnak, hanem kell, hogy tudjon muzsikálni a diákok, a hallgatók lelki húrjain.
1: Így igaz. Éppen ezért, hogyha javasolhatok még egy zeneszámot, akkor a Conquest of the Paradise című számot szeretném, hogy itt elhangoznék Vangelistól, az 1492 című filmből. Hát tulajdonképpen ez a meghódítást jelenti. Paradicsom meghódítás, a fölfedezése. Kedves hallgatók, önök itt azért vannak, hogy fölfedezzék a gépészeti tudomány szépségeit. És ha sikerül fölfedezni, akkor 40 évig örömmel fognak járni dolgozni. Ha nem sikerül fölfedezni, akkor 40 évig szenvednek. Akarni fölfedezni nagyon fontos.
0: És az egész élet erről szól.
1: Igen, és amikor évente egyszer, ugyebár az őszi időszakban, ott november környékén, amikor a diplomaosztó ünnepségünket tartjuk Szabadkán, a gyönyörű városháza dísztermében, akkor a diplomaosztás közben mindig ez a zeneszám szokott menni a háttérben, mint háttérzene.

0: 21 néhány év a szép emlékű Szabadkai Rádióban. Ma is van magyar nyelvű rádió itt Szabadkán, de nem az, ami egykor volt.
1: Igen, ezért nem vagyok én ott. Annak idején, amikor oda kerültem a Szabadkai Rádióba, akkor először a Szívküldit vezettem.
0: Ez egy kívánságműsor volt.
1: Igen, minden vasárnap délután. És amikor én nekem azt mondta Marika, hogy na most már vezethetek tematikus műsort is. A pénteki délutáni nagy műsor az volt a csúcs, a piknik, amelyikben még azt is megkaptam tőle, hogy egy rovatot is kitalálhatok. Hát mondom, akkor én egy olyan rovatot szeretnék készíteni, ami a magyarok történelmével foglalkozik. Még címet is adtam a rovatnak, hogy Eleink. És én éveken keresztül szépen sorban a honfoglalástól kezdve a magyarok történelméről meséltem az embereknek körülbelül másfél órában. Persze zeneszámokkal, nyereményjátékok, mindenféle délutáni szórakoztató műsor, és nagyon-nagyon élveztem. Hatalmas fölkészülés volt, az összkirályunkat megismertük, és a hallgatóktól azután nagyon sokszor hallottam azt a visszajelzést, hogy szeretjük hallgatni, hát ezt mi nem tanultuk. Hát mondom, épp azért is találtam én ezt ki. Apósomtól hallottam én rengeteget történelmi dolgot. Ő kőműves volt, és amikor ezt a szobát is, ahol most ülünk, amikor mit vakoltuk és készítettük elő, csináltuk, javítottuk, ő akkor meséltem is, amikor azt mondta, hogy édesfiam, tudod te, hogy hány magyar királyunk volt? Hát mondom, nem tudom, apa. Azt mondja, hogy hát nagyon könnyű megjegyezni, 56. Akarsz róluk hallani? És amíg ő vakolt, én nekem elkezdte Szent Istvántól kezdve végig imádta a történelmet.
0: Hihetetlen, egy kőműves ember.
1: Egy kőműves ember. A kis ujjában volt a történelem. És én akkor megadatott az a lehetőség, ahogy József Attila mondta, hogy a népemet tanítani. Nagyon élveztem. Nagyon sok szeretetet kaptunk.
0: És hogy történt az, hogy nemzeti ünnepeinkén március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án Németh Dy Imre vezeti a központi ünnepségeket itt Szabadkán.
1: 2003-4 környékén indult ez a dolog el. Többször is fölléptem én ezeken a rendezvényeken, még előbb is, de mint versmondó. És akkor fölkértek, itt a szöveg, tessék, vezessem a műsort, és ott ragadtam. De ez is arról szól, hogy az embernek lehetősége van arra, hogy adjon.
0: Ennyi helyen helytállni, aztán hazajönni. Itt van a két gyerek és a feleség, a család.
1: Én nekem megadatott, és tényleg ezt a jó Istennek nagyon szépen megköszönöm, hogy van egy olyan feleségem, aki mindenben segített. Rengeteg türelmet kaptam tőle, mert végigcsinálni egy magiszteri munkát, azután egy doktori disszertációt elkészíteni, ott állt mögöttem, és csak türelmesen várt, hogy én azt megcsináljam. Sok éves munka volt ez természetesen. Ami pedig a két gyermekemet illeti, fölnőtt emberek, a fiam ő Budapesten egy termikával, klíma, fűtés, hűtéssel foglalkozó cégben, a szakmájában dolgozik, ő különben domotikai szakmérnök, most már két diplomával van, villamosság, informatika és épületgépészet egyben. Na ez a domotika. Az okos házak tudománya. A lányom, ő pedig most szerzi a negyedik diplomáját már Marosvásárhelyen, a rendezői mesterdiplomát, Budapesten befejezte az ELTE-t, ott kapta meg az alapokat, azután elment Marosvásárhelyre, párhuzamosan befejezte a drámaírói mesterszakot és a rendezői alapszakot, és most fejezi a rendezői mesterszakot. És a legnagyobb büszkeségem az az, hogy május 15-én az első ősbemutatója profi színházban, kőszínházban, a Szabadkai Népszínházban megtörtént, ahol ő is rendezte meg saját drámáját, és hogy ott lehettünk a párommal, álló vastapssal. Köszönte meg a közönség ezt.
0: Ilyenkor másként dobog az ember szíve.
1: Hát ilyenkor, hogy a székely véreink mondják, ilyenkor megnől az embernek szíve. Talán ezért születtem én a világra. Nem csak, hogy otthon legyek benne, hanem azért, hogy lehetőséget adjak, hogy egy ember, akit a jó Isten arra teremtett, hogy a magyarságnak, a magyar nemzetnek úgy drámaíróként, mint rendezőként valami nagyot adjon. Nekem kellett ezt fölnevelnem az én Zsuzsimmal, ezt az embert. És ha ezt a munkánkat elvégeztük, akkor én remélem, hogy a jó Isten egy hatalmas pluszt húzott be most ott a nevem alá, meg az ő neve alá is.
0: Én ezt gratulálok, és adjon az Isten erőt, egészségét a család mindegyik tagjának.
1: Ha már a családot említettük, Leonard Cohen Igen. Azért nagyon a szívem csücske most ebben a pillanatban, mert nemrég, amikor már a lányom ugye a drámáját megírta, és készült a próba folyamatra a színházban. Nagyon ideges volt, nagyon izgult profi színészekkel. Egy GRD Herminával, egy Csernik Árpáddal, egy Pámer Csillával. Fú, azt mondja, atya úristen, apám, hát ez most mi lesz itt? Mondom, édes gyerekem, csak te add azt, ami benned van, majd meglátod, hogy a színészek is becsülni fognak. Akkor föltételmes ezt a zeneszámot. Ezt a számot, amikor hallgattuk, könyvbe lábadt a szemünk, és fölkeltünk, és táncoltunk rá. Ez egy óriási élmény.

0: Németh Imre a visegrádi Szentgyörgy lovagrend szabadkai prióriaként is teszi a dolgát.
1: Itt van külön aláhúzva háromszor, hogy adni. Hagyomány ápoláson kívül az alapvető tevékenységünk az, ami az eredeti is volt annak idején a megalapításkor. Éppen 3,5 héttel ezelőtt Visegrádon ünnepeltünk meg a 700. évfordulóját a megalapításnak, 1326-2026. Az pedig az elesettek és a szegény sorsú és a bajba jutottak segítése. Tesszük a dolgunkat, lehetőségünk van rá, a közjó oltárára. Letesszük, amit csak tudunk.
0: Szolgálja a közösséget évtizedek óta, a közelmúltban kiérdemelte a magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
1: Úgy érzékelem, mint a jóisten bólintását arra a kérdésemre, hogy édes Istenem, meg vagy elégedve azzal, ahogy én végzem a dolgomt, amivel megbíztál. Remélem, hogy ez egy bólintás.
0: Itt is most milyennek látja a magyar közösség helyzetét.
1: Hogy jól kapaszkodunk-e, az ki fog derülni. A lényeg az az, hogy kapaszkodunk a rögbe. Ez a nemzet annyi zivatart, vihart átélt, és mi még mindig itt vagyunk. Nem tűntünk el, mint az avarok. Átélve ezt az 1100 évet, amióta ide költözködtek a mi őseink, én remélem a legjobbakat, hogy a magyarok istene fölöttünk tartja a kezét, és bármelyik pillanatban mi boldog asszony anyánkhoz, a szüzanyához imádkozhatunk, hogy vigyázzon reánk. Ide kellene most egy zeneszám, és ez a zeneszám pedig akkor legyen az Orán. Kell ott fenn egy ország.

0: Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priória volt, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. A felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgető társ Ternovác István.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Telkibányán, FM 90,2. Rádió Színház.
2: A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
3: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Harmadik rész. Törökország.
2: A napkeleti utazás gondolatát eszemben forgattam már Kecskeméten létem idején, s azóta is folytonosan ott lebegtek szemem előtt azok a bűvályos képek, melyeket a Kelet költői műveiből ismertem meg legelőbb. Tervem csak akkor érett meg végképpen, midőn utolsó nevelői állásom jövedelméből 120 forintom megmaradt.

Anyám, kit lelkemből szerettem, kevéssel első keleti útra kelésem előtt meghalt. Az én nevem volt az utolsó szó ajkán, és halálával elnémult az egyetlen szív is, mely szeretettel dobogott értem Európában. Ekkor határoztam el, hogy amint csak lehet, útra kelek Konstantinápoly felé. Yes.

0: elhatározásom nem csekély gondot adott időközben megismert nagylelkű mentoraimnak, hogy összeteremtsék számomra azt a pénzt, amely elég legyen arra, hogy legalább a Pesttől Konstantinápolyig vivő úton szükséget ne szenvedjek. De végül meglett ez is. Ellátva a szükséges útlevéllel, nem sokára összecsomagoltam szótáraimat és egynehány kedves költőmet a fehér ruhám készlete mellé, és így szálltam a gőzhajóra az 1857. évnek egy márciusi reggelén, senkitől sem kísérve, senkitől meg nem siratva vagy sajnálva, és, mint Wieland mondja Oberonban, útra keltem a régi, romantikus tájak felé. Egész nap fenn jártam a fedélzeten, beszélgetésbe ereszkedtem a velem együtt utazó, különböző nemzetiségű nép öregjével és fiataljával, és mert mindenkit az anyanyelvén szólítottam meg, sokoldalú nyelvtudásom csak hamar felkeltette utitársaim csodálkozását. Egyesek azzal adták jelét tetszésöknek, hogy megkínáltak egy-egy pohár itallal, vagy meghívtak szerény ebédjökre. Ha jól laktam, egynehány fokkal magasabbra szökött természetes jókedvem és derült lelki állapotomban szívesen szavaltam el egy-egy szép részt kedves költői műveiből, de legszívesebben egyet-egyet Petrárka szonettjeiből.
1: Quel rossignol che si suave piagne, forse suoi figlio, sua cara consorte.
0: Az ő múzsájának segítségével estem kegyébe a hajó olasz szakácsának, ki felszólított, hogy a kunyha ajtajában foglaljak helyet, s amíg én kívül deklamáltam, a költői lelkű szakács annál vidámabban verte üskében a habot, és hellyel közzel bíztatón kiáltotta ki hozzám, hogy bravo, vagy ben fatto, és hébe-hóba kinyújtott egy-egy jó tányérra valót művészi alkotásainak legjavából. A napkeletre vívő kalandos útam a lehető legjobb biztatással indult meg a Dunán való utazásom közben.
1: Quei tuo bei lumi assai più che il sol chiari, chi penso mai veder par terra oscura.
0: A nap alkonyodóban volt, és végső sugarai megvilágították a szerb, oláh, bolgár és török népségtől tarkáló fedélzetet, mikor a próféta tanításának egy tiszteletre méltó híve leterítette egy zugban az imádkozó szőnyegét, és lebocsátkozott reá elvégzendő esteli ájtatosságát. Engem mélyen megragadott a látása ennek a véghetetlen alázatossággal és megsemmisüléssel, mélyen lehajtott fejjel és csüggetten széttárt karokkal előttem ülő szegény aggastyámnak. Nem vettem le róla szemem, s mikor mély boldogság örömével telve fölkelt imádságától, és szőnyegét összegöngyölte, elé álltam, megszólítottam, és nagyon örültem, hogy beszélgetésbe ereszkedett velem. A Madzsar név abban az időben, mikor a törökök pártjukba fogták az emigrált magyarokat, jó hangzású volt a török fülnek, s midőn hozzá még megmutattam a jó öregnek a kezem ügyében levő török olvasókönyvemet. Vallásos munka volt e címmel Kirk Sual, a 40 kérdés, és hangosan felolvastam belőle egy részletet, bizalma szemlátomást megnövekedett, meghívott vacsorára, és egész utazásom közben számos jelét adta barátságának és szívbéli jóságának. Ehhez hasonló más ismerettségeim is hozzájárultak ahhoz, hogy oszladozni kezdettek a sötét fellegek a messze idegenben reám váró jövő égboltozatáról. Dunai utazásom csak hamar véget ért, s mikor sikerült félárú jegyet szereznem a Lloyd tengerjáró hajójának fedélzetére, gyönyörűségem annál nagyobb volt, mert életemben ezúttal pillantottam meg először a tenger sós hullámait. A matrózok engedelmével egészen a hajó orrába álltam, s mintha valami delfin hátán lovagoltam volna, A sós víztől csapdosva jártam meg az első mérföldeket. Valósággal úsztam a boldogság tengerében, daloltam, újongtam, nagyokat rikkantottam, és késő éjszakáig versenyt szavaltam a tengeri sirályok rikoltozásával és a hátam mögött levő utasok zsivajgásával. Félig átázva, éjnek idején húzódtam vissza végül szurdékomba, a födélzetnek a törökök által elfoglalt részére, és csak hamar jó leső álomba merültem. Éjfél körül járhatott az idő, mikor a szél üvöltése, az árbocok recsegése, a hajó felszökkenése és elmerülése, az utasok és különösen a török nők sóhajtozása, jajgatása és nyögése mi hamarabb világossá tették előttem, hogy részem lesz abban a szerencsében, hogy igazi viharban ismerkedhetem meg a fekete tenger rettentő fönségével. Ügyet sem vetve az általános vad zűrzavarra, felugrottam fekvőhelyemről, belemeresztettem szemem a szurok sötét éjszakába, és nem tudtam hova lenni örömömben, mikor egy-egy villám lecsapó fényénél megpillanthattam az emelt magasságra tornyosuló hullámok borzalmait.

0: ez volt az a rettentő gyönyörűség, amelyre képzeletem oly sokáig vágyakozott. S mikor a korlátra támaszkodva, mely tanyánkat az első osztályú utasok fedélzetétől elválasztotta, rajongó lelkesedéssel kezdettem szavalni a Henriáde egy néhány strófáját, észrevettem, hogy egy föl és alá járó utas hallgatózva megáll, és nem sokára oda kiált hozzám franciául.
1: Kicsoda ön? És hogy jut eszébe épp most a Henriáde?
0: Rövid szóváltásunkból megtudtam, hogy a konstantinápolyi belga követség titkárával estem ismerettségbe, ki másnap reggel is szóba állt velem, és felszólított, hogy látogassam majd meg Perában.

Fölösleges elmondanom, hogy nagy benyomást tett reám, amikor bekanyarodtunk a Boszporuszba. Kritikus helyzetem komolysága csak akkor vert föl álmodozásomból, mikor Galatával szemközt horgonyt vetettünk, és az utasok a bárkákhoz tódulva partra szálltak. Éppen csak annyi pénz maradt a zsebemben, hogy megfizethettem a bárkásnak, és halovány sejtelmem sem volt róla, hogy voltaképpen hol szállok meg, és hogy merőben pénztelenül miből élek meg ebben az idegen városban. Amennyire emlékezem, teljes 2 óra telt belé, míg partra értem, és Galata meredek emelkedésén át perába jutottam. Olyannyira lekötötte figyelmemet az a különös élet, melyet láttam, és annyira hatott rám az idegen nyelvek, viseletek és arcok összevisszasága, hogy lépte nyomon megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Jobbra és balra lögdöstetve, egyszer csak éreztem, hogy valaki vállamon ragad, és megszólít előbb olasz nyelven, aztán magyarul. Ön az a nyelvtudós talán, kinek keleti utazásáról hírt olvastam a magyar újságokban? Emigráns honfitársam volt, püspökinek hívták. Magyaros kalapom lengő szalagjával vontam magamra figyelmét. Igen, az vagyok, feleltem, és mert ön az első honfitársam, kivel összetalálkozom, öntől várom az útbaigazítást, hogy hol és miképp juthatok itt szálláshoz. A jó ember megütközve nézett reám, úgy látszik, ő is belelátott zsebem ürességébe. Tudtomra adta, hogy neki magának sem megy valami különösen jól a sora, de azért kész egyelőre megosztani velem szerény hajlékát, noha ő sem több ez idő szerint facér szakácsnál. A szűk és piszkos utcák tömkelegén át az angol követség tűzfala mögött levő lakására vezetett, mely bútorozatlan, tört ablakú, üres és barátságtalan szobából állott, s amelynek a fal mellett álló rongyos török diványán jelölte ki helyét éjjeli nyugalmamnak. Az egyik fele az enyém lesz, a másik az öné. Ami pedig az étkezést illeti, mutatok majd önnek egy lokandát, azaz vendéglőt, ahol olcsón étkezhetik, ha van rá pénze. Csak hamar lekísért egy pinceszerű helyiségbe, amely ezt az előkelő címet viselte, Café Flamme de Vienne, s amelyben lehetett kapni teljes kávét bécsi zsemjével, ami nagy újdonság számba ment akkor a keleten. Találkoztam ott még több más honfitársammal is, akik török katonai uniformisban vagy kopott ruhában lézengtek, és félig barátságosan, félig gyanakvó szemmel fogadtak, mert az emigránsok akkor minden Magyarországból érkezőt osztrák kémnek tartottak, aki azért jött, hogy jelentést tegyen Bécsnek életmódjukról és viszonyaikról. De ártatlan külsőm csak hamar eloszlatta honfitársai minden bizalmatlanságát, és mert nagy csodálkozásukra olvastam törökül, és a beszédben is meglehetősen nagy gyakorlatosságot mutattam, elég hamar befogadtak társaságukba, sőt, voltak közöttük, akik megkínáltak egy-egy reggelivel is. Bejártam keresztül kasul a város európai és török részének utcáit, nagy előszeretettel szólítottam meg a kávéházakban gubbasztó törököket, hangos felolvasást tartottam a magammal vitt török könyvekből, és csak hamar rájöttem, hogy a mohamedánusok nagy érdeklődéssel viseltetnek török és perzsa nyelvtudásom iránt. Az irodalmi és népnyelv közt levő nagy különbség miatt bizonyos tiszteletre tarthat számot török földön az irodalmi nyelv ismerője, főképp, ha még hitetlen is hozzá. A törökök magyar barátisága akkor tájt éppen a tetőpontján állott, és ha egyik vagy másik kávéházban helyes kiejtéssel és kellő modulációkkal nyilvános felolvasást tartottam az Asik Garibból, azaz a szerelmes idegenből, vagy más népies költeményekből, bő aratásom volt kenyérben, sajtban és kávéban, közben még kebabban, azaz pecsenyében, pilafban és pasztirmában, azaz füstölt húsban is.
Szerencsémet sajnos megzavarta addigi szállásadóm, püspöki úr hirtelen való elutazása. Felfogadták szakácsnak a Messageri Imperiál egyik hajójára. Nem volt hát többé biztos éjjeli szállásom. Sokáig kellett járnom az új lakás után, míg végre a magyar egylet titkára azt ajánlotta, hogy üssem fel tanyámat az akkor éppen feloszlóban levő egyesület tanácskozó termében. A bútorozatlan, tágas szobában találtam egy öreg kanapét, és el is helyezkedtem rajta. De az éjszakák hűvösek voltak, és nem tudtam elaludni. Takarót kértem hát a titkártól, s a jó ember egy tépet nemzeti színű zászlót adott át nekem, így szólva hozzám komoly ünnepiességgel. Nincs egyebem, mint ez a drága emlék dicső harcainkból. E zászló tüzet öntött a jogért és a szabadságért küzdők soraiba. Takaródzék vele, önt is fel fogja melegíteni.

délelőttöket jobbára török könyvek olvasásával töltöttem, és csak este felé jártam el egyik vagy másik kávéházba, hogy ismert szerelmi dalok szavalgatásával szert tehessek egy nehány piaszterre. Az emberek némán hallgatták Vamik és Ezra, Koszrú és Sirin szerelmi panaszait, mikor a szerelmesek bús sorsáról volt szó. Hallgatóim csodálkozásuk és lelki felindultságuk élénk jeleivel kísérték felolvasásomat és előadásomat. Későbbi utazásaim során így volt ez Perzsiában is. A nyelv és a szó hatalmas eszköze bizony az embernek. S mikor ennek én már ázsiai kalandos pályám elején tudatára ébredtem, csak hamar eltűnt nem egy sötét vonása a messze jövő képeinek. Konstantinápolyi életemnek ebben az időszakában és később is örömmel érintkeztem a magyar emigránsokkal, noha mindig törökök közt éltem. A legjobb ismerősöm, mondhatom barátom, Szilágyi Dániel volt közöttük. A jó szerencse különös kedvezésének köszönhette, hogy az anyaföldről nem az anyaföldbe, hanem a konstantinápolyi magyar társaság kellős közepébe jutott. A csatamezőn halottul maradt az elesett honvédek közt, és velük együtt tették a kocsira, hogy a közös sírverembe temessék. De útközben a kocsinak egy erős zökkenésétől magához tért, rászólt a mellette lovagló honvéd bajtársra. Hova a pokol fenekére visztek ti engem? A közös sírtól így megszabadulva, utóbb törökföldre menekült, és Konstantinápolyba jutva sokat foglalkozott a keleti nyelvekkel, és sokat is dolgozott. Dani ebben az időben amolyan prókátor féle volt a muzulmánok és az európaiak közt. Amellett szenvedelmesen gyűjtötte a ritka keleti könyveket és kéziratokat. Boltot bérelt a nagy gyűjteményéhez, és abban ült reggeltől estig. Ott is érte utol a halál 1885-ben. Könyveit az akadémia megbízásából én vettem meg ekkor 3000 forinton, így mentettük meg az elkallódástól a becses gyűjteményt, mely sok értékes anyagot őrzött török hódoltságunk történetéhez. Konstantinápolyi magyar ismerőseim közül sok kedves emlék fűz a magyar emigráció még élő tanújához, Tűr Istvánhoz is. Volt az emigránsok közt egy V nevű báró, akit már korán emlegetett emberré tett köztünk az a sajátszerű körülmény, hogy párosával vonult a hontalanságba, megszöktetve egy miskolci család 16 éves gyönyörű leánykáját. Ez a tisztelt úr egy bizonyos idő múlva, mikor kifogyott az apró pénzből, kedvesét jó pénzen eladta egy török pasa háremének. A szép Mari nyomorúságában a magyar emigrációhoz fordult segítségért. Sűrűn küldötte az üzenetet a háremből, és érezte mindenki, hogy kell valamit tenni a boldogtalan leány érdekében. Végre Tűr István gondolt merészet és nagyot. Ének idején létrát támasztott a pasa háremének falához, és nyaktörő vállalata sikerrel járt. Ő lett a szép Mari második elrablója. De ez a bátor vállalkozás nem szabadította meg végképpen a szegény leányt, ki egy ideig Kun Albert, konstantinápolyi magyar divatáru kereskedő védőszárnya alatt élt, utóbb azonban férjhez ment egy Olaszországból menekült derék magyar férfiúhoz, ki hazahozta, és boldog családi tűzhelyet alapított vele Felső Magyarországon.

Egy reggel, 1859-ben történt, különös látogatóm akadt. Egy fiatal ember, sapka vagy kalap nélkül, vörös, szegélyű hálóköntösben. Magyarul szólított meg. Elmondotta, hogy Hollánnak hívják, az unokatestvére Hollán Ernőnek, s a Bécsi Keleti Akadémia növendéke volt, de ének idején megszökött az intézetből, hajón Konstantinápolyba jött, és el akar jutni Garibaldi seregéhez. Most bajba keveredett, mert az osztrák spiclik megszimatolták, hogy itt van, s ha elfogják és visszaviszik Bécsbe, ki tudja, mi sors vár rá. Megszántam, és szerencsésen eljuttattam egy hajóra, mely aztán partra tette Olaszországban. Fájdalmas érzés nyilallik a lelkembe, mikor a magyar emigráció egyik legboldogtalanabb alakjára, Splényi Lajos báróra gondolok. Fiatal ember volt még, midőn a szabadságharc kormánya diplomáciai küldetésben Turinba rendelte. Ő volt Magyarország követe a Szárd királyságnál. Mikor az önvédelmi harcnak vége szakadt, Törökországba menekült ő is. Nem tudom, mi bírhatta-e rendkívül tehetséges és művelt embert arra, hogy a hasis élvezetének adta magát. Alig, hanem a meghasonlottság és a kétségbeesés. Mikor én megismertem, kolduló dervis módjára, mezitláb és rongyosan, heteken át mosdatlanul, nagy bottal a kezében csatangolt Sztambul utcáin. Amennyire én tudom, az anyja két ízben lent járt érte, hogy hazavigye Magyarországba. Mint hiába volt. Engedte, hogy felruházzák, követte is anyját Galacig, de onnan aztán visszaszökött a végső romlást anyájára, Konstantinápolyba. A hasis bizony nem egy áldozatát szedte akkoriban a konstantinápolyi magyarság közt. Nekem szerencsém volt, és rövid három hónap elmúltával nem csak külső megjelenésem szerint, mozdulataimban és taglejtéseimben adhattam az effendi szerepét, hanem már teljes eleganciával kezeltem a török nyelvet, és a legjobb úton voltam arra, hogy tökéletes effendi váljék belőlem.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Harmadik rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra. Rövid hírek következnek a mikrofon.